0: Ön a Kossuth Rádió éjszakai műsorát hallgatja. Kalendárium. A műsorvezető Süveges Gergő.
1: Vendégünk Medvecki Ádám, Kossuth Díjas karmester, a Magyar Állami Operaház és a Matáv Szimfonikusok egykori zeneigazgatója. A Bartók zenei díját adóról fogunk beszélgetni. 70. évadát hirdette meg a József Attila Színház. Válide Szultána egri fürdője a Dobó István Vármúzeum állandó kiállításának keretében nyitja meg újra kapuit. Klebersberg Kuno egykori vallás- és közoktatási miniszter kultúrateremtő tevékenységét mutatja be a Magyar Építészeti Múzeum. És 32. alkalommal rendezte meg a Fővárosi Lengyel Intézet a Lengyel Film Tavasz Filmfesztivált. Jó napot kívánok, Süveges Gergő vagyok, a Kossuth Rádió kulturális műsorát hallják. A szerkesztő Márta Renátó, a felelős szerkesztő Babucs Kriszta. A Bartók Rádió idén is átadja zenei díjait Magyarország klasszikus zenei művészeinek, együtteseinek, értékőrző és teremtő munkásságuk elismeréseképpen. Itt van velünk a stúdióban Medvecki Ádám, Kossuth Díjas karmester. Jó napot kívánok!
2: Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat!
1: Ugye tavaly ön a Bartók zenei díjnak az életmű díjasa lett. Ez az egyik kategória.
2: Igen,
1: az
2: ez a hatalmas megtiszteltetésért adata is büszke vagyok rá, mert az, hogy Bartók díj, Bartók rádió, és maga a névadó zseniális zeneszerzőnek a állandó jelenléte, ez vagy olyan csodálatos vonalat ír le, olyan dimenziót, ami az ember jól érzi magát, és ez csak rangot jelenthet. A Bartók rádió már évtizedek óta a magyar klasszikus zenének az egyik fellegvára. A nemzeti zenének kincseit a felvételeivel örökké valóvá teszi. Ugye az időbeli művészet a rádió teszi csak hallhatatlanná. Olyan műveket és olyan előadásokat tesz örökké valóvá, amik méltán megérdemlik. Hál' Istennek tele vagy az ország kitűnő előadó művészekkel, akik szoros kapcsolatban állnak a Bartók rádióval, produkciók, koncertek, műsorok, hangversenyek során, akiknek alakult ez a díj. Csodálatos kezdeményezés, mert nem az, hogy inspiratív, hanem egy megérdemelt művészeti produkcióhoz, egy életműhöz, vagy egy koncerthez, vagy egy felvételhez, vagy felvétel sorozathoz kapcsolódik. Ez a díj, ami rendkívül rangos.
1: Több kategóriában, 11 kategóriában adják át a díjat. Az év hangszeres művésze, zenekara, zenei eseménye, karmestere, zenei együttese, zeneszerzője, énekművésze, életműdíjas, és kapcsolódik a díjhoz két jazz műfajhoz kapcsolódó elismerés is. A jazz műfajjal ön hogy van?
2: Én nagyon tisztelő vagyok a jazznek. Még ütőhangszeres koromban nagyon sokat dolgoztam együtt jazzzenészekkel, filmzenefelvételeken, rádióban, még szegény Vujicsics, meg ezeket mindig jól ismertem. Ők egy Gyulai Gálék. Rendkívül muzikálisak. Jó fülük van, stílusérzékük van, és virtuális. Tehát a jazz az egy komoly stílus. Nem véletlen, hogy a konzervatórium is van jazz tanszak. Ezzel a főiskolán, bocsánat. És méltó azt szerintem, hogy ez is szerepeljen egy ilyen kimizetős zenének, és ez nagyon örvezes számomra, hogy ez is utat tört magának.
1: Ha szabad idejében zenét hallgat, akkor csak komoly zenét hallgat, vagy más műfa is beszűrődik?
2: TV-ben, hát szívesen nézem ez a Korda Gyurinak a műsorát, meg a dalt, úgyhogy szorakodásból nézem, van, ami tetszik, van, aki nem. Nincs könnyű zene és komoly zene, sok jó és rossz zene létezik. És ez is így van. Én nagyon szeretem a könnyű műfajokat is, operettet is, musicalt is, hogyha jó, természetesen.
1: Fáradhatatlanul tanít, kiket oktat manapság?
2: Hát én a főiskolán most jelenleg a karmesterképzés növendékhez tanítom. Tanári működésemet nagyon sokrétű volt, kezdtem a főiskolai zenekarral, utána operatanszakra kerültem, a szerepgyakot tanítottam, a zongora mellett tanítottam a énekeseket, már a korrepetitor tanszakon tanítottam, és végül most a karmesterképző tanszakon tanítottam, nagyon érdekes. Nem hittem ezt, hogy ilyen nehéz ez a misztikus, nem megszólaló dolgot, hogy abból tanulás során jó, egészséges hangzó anyag dirigálás folytán megszülessen. Még ott is néha egy-egy pihenésképpen egy-egy Strauss keringőt feladok a gyerekeket. Pusztán technikai szempontból egy operettet és egy Straussot technikailag nagyon nehéz vezényelni. Természetesen azért a mindennapi kenyér a bécsi klasszicizmus és a magyar nemzeti zene, tehát Bartók, Kodály, Liszt, Erkel és a bécsiek, Beethoven, Mozart, Haydn, és most sorolnám. Romantikáról már ezt is sorolnám, hogy kiket kell kezdeni, és miért.
1: Milyen képességek kellenek ahhoz, hogy valakiből jó karmester legyen?
2: Hát elsősorban szakmaiak kell megfelelni, fül és zenei képzettséggel, és hogyha ebben nincs kivetni való, akkor állhat csak felvételihez. Na most persze van sok olyan kollégám, aki nem végzett karmesterképzőt, és ezzel együtt nagyon jó karmesterek, de tulajdonképpen fül és tiszta kéz, és amit nem lehet tanítani, érzelmi kisugárzás. Kisugárzás és szuggesztivitás, ezt tanítani nem lehet. Rá lehet vezetni az embert hasonlatokkal és technikai megvalósításokkal. A technikát az alányra elég könnyen meg lehet tanítani, vagy mutatom, vagy szóban próbálom kifejezni. Bonyolult, de lehet tanítani, mert ott a hangszóanyagnál ott van, hogy fogd meg, nem hallod, hogy hamis, hát fogd orrébb, vagy fogd más fogással azt a ventilt. Az volt még furcsa, amikor a Covid idején 2 évig online tanítottunk, hát az még nehezebb volt, semmiféle kapcsolat, vedélni se lehetett igazán. Küzdelmes volt, de megérte.
1: A Bartók Rádió idén is átadja zenei díjait Magyarország klasszikus zenei művészeinek, együtteseinek, értékőrző és teremtő munkásságuk elismeréseképpen. Itt a stúdióban Medvecki Ádám Kossuth Díjas karmesterrel beszélgetünk, a tavalyi életműdíjassal. Egyébként az idei eseményről készült felvételt május 22-én este 7:30-tól hallhatják a Bartók Rádióban, majd megtekinthetik a Duna műsorán május 23-án 19:40-től, másnap pedig az M5 kulturális csatornán 21 órától. Medvecki Ádámnak köszönöm, hogy eljött hozzánk.
2: Köszönöm szépen!

0: Erker Hunyadi Lászlójának részletét Medvecki Ádám vezényelte. A József Attila Színház már összeállította a következő szezon műsortervét, így a 70. évadot 5 nagyszabású premierrel ünneplik. Színpadra kerül a Honolulu Sztár, az 56 csepp vér, az Ördögügyvédje, az Üvegfigurák, valamint a Ghost Musical is. Gödöllei Anna Nemcsák Károly igazgatót kérdezte.
1: Azt mondta, hogy ez az egyéniségek évadja lesz. Van-e központi témája a 2026-os, 2027-es évadnak?
2: Mindenképpen az a fontos és nagyszerű dolog a 26-27-es évadban, hogy alkalmunk van a színházunkat ünnepelni, a 70 éves születésnapunkra emlékezni, feleleveníteni azokat a kellemes történéseket, ami az alatt a 70 év alatt történt, megemlékezni fantasztikus kollégákról, ez mind benne van ebben az évben és ebben a következő évadban is. És nagyon örülök, hogy rátaláltunk az 56 csepp vér című musicalre, mert azt gondolom, hogy a színházunk születésnapját és az 56-os forradalmat is méltóképpen tudjuk ezzel a darabbal ünnepelni, hisz a darab központi témája majd, hogy nem egy Rómeó és Júlia történet. Mindezt nagyon érzékletesen, és azt gondolom a fiatalokhoz nagyon, nagyon izgalmasan szólva. Nem gondoltuk azt, hogy egy ilyen kronológikus visszaemlékezés legyen a színházunk történetéről, hanem ezzel a darabbal méltóképpen tudunk emlékezni.
1: Hol Tamás rendezi majd. Mi alapján döntöttek a műsorról?
2: Nagyon fontos a színház számára, hogy olyan egyéniségekkel találkozzon, akik a színházi élet meghatározó szereplői. Ezért is nagyon örülök, hogy Máté Gábor és Eszenyi Enikő elvállalta, hogy a színházunkban rendez egy-egy darabot, mert azt gondolom, hogy az ő jelenlétük, az ő színházi múltuk, és az a tapasztalat, az a szakmaiság, ami bennük van, az nagyon fontos lehet a mi társulatunk számára is. De nagyon örülök Olt Tamás jelenlétének is annak, hogy Tamás elvállalta az 56 csepp vér című musical rendezését, mert ő egy másik generációnak a tagja, és azt gondolom, hogy a mi fiatal társulatunknak nagyon fontos, hogy együtt gondolkodjanak a saját gondolatuk mentén, hozzanak létre előadásokat, és ezzel azt gondolom, talán közelebb kerülünk a fiatal generációhoz, ami nagyon fontos a színház számára, hogy egy olyan közeget szólítsunk meg, olyan fiatal csoportokat, diákokat szólítsunk meg, akik érzékenyek a magyar történelemre, és fontos számukra az ország történelme és az országunk jövője is.
0: Nemcsák Károlyt, a József Attila Színház igazgatóját hallották. A következő szezonban a teátrum többek között Máté Gáborral, Olt Tamással, Lengyel Ferenccel és Seregi Zoltánnal dolgozik majd együtt.
3: Miért nem mondod nekem soha azt, hogy szeretsz?
4: De hisz tudod?
3: Akkor miért nem mondod?
4: Nem szóval mondom én, mert a

0: 60 évvel ezelőtt tárták fel. Egerben a Varide szultána fürdője évekig várt arra, hogy megnyissák a látogatók előtt. A 17. századból származó egykori török hammam gőzfürdő állag megóvására korábban 150 millió forintot költött a város. Most a Dobó István Vármúzeum az emlékhelyek napján állandó kiállítással kísérve megnyitja a látogatók előtt. Pilisi Csenge riportja.
1: Se tudja képzelni, hogy hogyan fürdőztek annak idején itt, hiszen ez egy közfürdő lehetett.
2: Én úgy gondolom, hogy akkor talán még külön fürdőzhettek a férfiak és a nők is. Látszottak a körvonalai, el lehetett képzelni, hogy körülbelül, hogy hol lehettek ezek a medencék. Hát én igazániból bele tudtam képzelni magukat, akkor a beli embereket is ebbe a fürdőbe.
3: Most látogatható a fürdőrom. Novákném Lakás Zsófia, igazgató.
4: Jelenleg még nem, de május 9-én az emlékhelyek napján egy kiállítás megnyitóval egybekötve. Az emlékhelyek napja apropóján megnyitjuk, és innentől kezdve egész szezonban látogatható lesz.
3: Annak idején ezt fürdőként használták, ugye még a török korban.
4: Ez egy gőzfürdő volt, hammam. Nyilván a városban ismertebb talán a termálfürdő, ugye ami a melegvizes forrásra épült, de a gőzfürdő épp olyan része volt a török fürdő kultúrának, sőt, már az ezt megelőző és ezt a szokást meghonosító római fürdő kultúrának is. És hát ennek egy nagyon szép példája ez itt a várlábánál, az egykori híd mellett. Evlia Cselebi leírásából is ismerjük, megépült szultán anyjának titulált fürdő, és hát amikor a feltárások megkezdődtek, akkor egyre több olyan részlet derült ki, amelyek alapján ugye az épület teljes háromosztatúsága, funkciói, és hát egyébként meglehetősen magas állófalakkal rendelkező épület, tehát az egykori forrókamrának a sarkain elhelyezkedő kis főkék még meglehetősen magas falakkal rendelkeznek, úgyhogy azt lehet mondani, hogy az országban mi büszkélkedhetünk az egyik legszebb és legépebben megmaradt gőzfürdővel. Mára már ugye egy nagyon komoly kutatás zajlott le a magyarországi török fürdőkultúra emlékeit számba belül monográfia készült, és a monográfia szerzőjével, Pap Adriennel működtünk mi is együtt, akkor, amikor ennek az épületnek a rekonstrukciója digitális rekonstrukcióvá vált. Ez is része lesz annak a kiállításnak, amelyet május 9-én megnyitunk majd. Egy kis film fogja a látogatók számára egy kicsit átélhetővé, befogadhatóvá tenni a teret.
3: Akkor ez igazi attrakció lesz itt Egerben az emlékhelyek napján.
4: A kiállítás megnyitót egy szakmai tárlatvezetés is fogja követni, amelyet Rákóczi Gergely régész kollégám fog vezetni. És mostantól kezdve egyébként a kiállítás Vármúzeum szakmai életébe is bekapcsolódik, hiszen a napi garantált 10 tárlatvezetésünk közé fogjuk iktatni. A Vármúzeum vitézei interpretátorai ide is fognak vezetni mindig tárlatot.
0: Klebersberg Kuno egykori vallás és közoktatási miniszter kultúra teremtő tevékenységét mutatja be egy új kiállítás a Pesti Vigadóban, a Magyar Építészeti Múzeum szervezésében. A június 7-éig megtekinthető Klebersberg Mozaik című tárlaton holnap egész nap ingyenes tárlatvezetések indulnak. Farkas Szabolcs beszélgetett a kurátorokkal.
5: A kiállításon a Vigadó alaksorában egy ilyen idővonal segít bennünket eligazodni abban, hogy hogyan is alakult Klebersberg Kuno élete. Segítségemre Maxim Eliza Luca lesz a kiállítás egyik kurátora. Hát akkor ragadjuk meg a kezdőpontot, 1875.
6: 1875-ben született november 13-án Magyar Pécsken Klebersberg Kuno. Gimnáziumi tanulmányait Székesfehérváron töltötte, mert ekkor oda költözött a családjával. A szülei nem támogatták abban, hogy építészpályára mehessen, úgyhogy elküldték katonának, a Bécsújhelyi Katonai Akadémiára.
5: Tehát ő építész szeretett volna eredetileg lenni ezek szerint.
6: Igen. Végül nagybátyja segítségével el tudta hagyni az intézményt, és egyetemi tanulmányokba kezdhetett. A jogi egyetemen tanult Budapesten.
5: Van egy nagyon érdekes régi felvétel, egész pici gyerekkoráról is van egy fotó, talán ilyen 2-3 éves lehet rajta, úgyhogy ezért elég gazdag anyagból ahol lehetett dolgozni, ugye?
6: Igen, és nehézségekbe is ütköztünk, hogy hogy tudunk egy ekkora életművet összefoglalni, és emiatt döntöttünk a Klebersberg Mozaik kiállítás cím mellett, és egyébként segítségünkre is volt Klebersberg Kuno felesége, Botka Sarolta, aki Klebersberg Kunóról írt megemlékezésében, írta azt, hogy nem akarok mást, mint néhány mozaik darabot összerakni, úgyhogy innen jött az ötlet a mozaikra.
5: Lépjünk tovább a kiállítótérben, ugyanis a tablókon kívül azért részletesebben is megismerkedhetünk az ő pályafutásával, kezdeményezéseivel, és akkor itt már Magyaróvári Fanni lesz a segítségemre. Itt a műemlékvédelem feliratot láthatom rögtön, ahogy belépünk.
7: A kiállítás több tematikus egységre bontható, amik mind Klebersberg Kuno kultúraépítő tevékenységéhez, illetve az építészethez fűződő viszonyához kapcsolódnak. Az első a műemlékvédelem, ezután következik a sport, az iskolák, a római iskola is egy külön egységet kapott, illetve a szegedi építkezések, valamint az egyetemek és a tudomány témája. Klebersberg számára a műemlékek különleges szerepet töltöttek be, hiszen a nemzeti múltunk darabjai voltak, és kiemelten fontosnak tartotta azt, hogy ezeket megőrizzük, és így támogatta a Műemlékek Országos Bizottságának a munkáját. És ebben az időszakban több olyan helyreállítás is elindult, vagy folytatódott, amik nagyon fontosak voltak a hazai műemlékvédelem történetében. Ilyen például a Zsámbéki templomnak a felmérése és restaurálása, illetve több barokk épületnek a felmérése is, ami azért is különleges, mert hogy addig a barokk korszak az nem igazán épült be a köztudatba, hogy ezeket is műemlékként kellene kezelni. Ez ugye azért is érdekes, mert hogy az építészetben is a neobarokk az egy nagyon fontos stílusirányzat volt, különösen a 20-as években.
5: Igen, sokszor nehéz is megkülönböztetni azt, hogy mi az, ami igen, valóban barokk, és mi az, ami mondjuk így ekkortájt épült. Itt láthatok még Székesfehérvárról is egy rajzot, a kőtár látványtervét 1937-ből. Fontos helyszín az ő életében Székesfehérvár is. Készültek a Szent Évre, ami egy évvel később volt.
7: Igen, igen, tehát 1938 az egy nagyon kiemelkedő év volt, és számos felmérés, műemléki helyreállítás, illetve építkezés kapcsolódik ehhez az ünnepi dátumhoz, és a székesfehérvári kőtár látványtervét látjuk egyébként ezen a rajzon. Hogyha megnézzük római iskolás építészeknek az életművét, akkor azzal is párhuzamot lehet vonni.

hétvégén várja ingyenes programjaival a Budapest 100 az érdeklődőket. A kezdeményezés 2011-ben indult, azzal a céllal, hogy évente egyszer a nyitott házas hétvége során közelebb hozza egymáshoz a szomszédokat és a városlakókat. Emellett pedig felhívja a figyelmet a budapesti építészeti értékekre. Idén azok az épületek nyílnak meg, amelyek 1916 és 26 között épültek. A helyszínekről és időpontokról a Budapest 100 honlapján tájékozódhatnak.

0: 32. alkalommal rendezte meg a Fővárosi Lengyel Intézet a Lengyel Film Tavasz Filmfesztivált. A budapesti Toldi moziban 7 nap alatt 7 kortárs lengyel filmet mutattak be. Ebből 3 a fesztivál után kerül be a magyarországi mozik kínálatába. Márta Renátó Jerger Tímeát, a Fővárosi Lengyel Intézet projektkoordinátorát kérdezte.
1: Milyen filmeket mutattak be, illetőleg a magyar filmvilág milyen lengyel-magyar koprodukciókkal gazdagodik?
2: 7 nap alatt 7 filmet mutattunk be, és ahogy minden évben idén is, mind tartalmilag, mind műfajilag a sokszínűségre törekedtünk. Láthattunk drámát, vígjátékot, olyan drámákat, amelyek nagyon fontos társadalmi kérdéseket feszegetnek, de láttunk Andrzej Vajda tiszteletére egy nagyon jó filmet, a Tatarakot, a Kámos illatát, amelynek erős magyar vonatkozása van, és pedig részben Márai Sándor novellája ihlette. Illetve a záró filmünk egy lengyel-magyar koprodukció volt, és pedig a Budapesti Napló.
1: A lengyel filmre jellemző az, hogy nagyon bátran nyúl a történelemhez. Például az egyik streaming szolgáltatóna az Ólom gyerekek története volt ilyen számomra, hogy úgy azt láttam, hogy nem félnek beszélni az akár sötét múltról.
2: A lengyel filmművészetet, ahogy is volt egy nagyszerű korszak, ez a morális nyugtalanságnak hívtuk, jellemezte, ezt a mai kortárs rendezőknél is látni. Hagy említsem példakép a Filmtavaszon látható Otthon édes otthon című filmet. Ez ugyan nem történelmi, de egy nagyon fontos témát vesz a középpontjába, és pedig a családon belüli erőszakot. Az Otthon édes otthon, ami szerencsére nagy örömünkre a Filmtavaszt követően a Magyar Mozik műsorán is látható lesz, a premiért követően Lengyelországban, annak ellenére, hogy ilyen nehéz témát választott, több mint 2,5 millióan látták. Így ez egy igazi kasszasiker.
1: Amellett, hogy súlyos társadalmi problémákat feldolgoznak a filmek, a filmművészet nagyon szeret visszanyúlni a történelembe, és emblematikus alakokat a történelemből megszólaltatni. Chopin Lengyelország Liszt Ference, hogyha lehet ezzel az erőltetett párhuzammal élnem. Chopin Párizsi szonáta Michał Kwieciński filmjében megmutatja nekünk a művész magánéletét, hiszen mi is érdekelne minket, mint az, hogy hogyan éltek a hatalmas emberek.
2: Valóban a Chopin Párizsi szonáta, ez a film is szerencsére látható lesz a Filmtavaszt követően a Magyar Mozik műsorán, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon nagy érdeklődés van a film iránt, nem csak azért, mert Chopin mellett számtalanszor megjelenik Liszt Ferenc személye, hanem mert ez a film Lengyelországban a rendszerváltást követően a legdrágább produkció, és pedig közel 16 millió euróba került. Tehát a költségvetése igen-igen nagy, de ez látszik a filmen is. Ez egy nagyon egy rendhagyó, izgalmas, Chopint egy eddig teljesen ismeretlen oldaláról megmutató életrajzi film, úgyhogy mindenkinek ajánlom, annak is, aki kevésbé szereti Chopin zenéjét, mert ez egy nagyon modern feldolgozás, nagyon ismert színészekkel, gyönyörű díszlettel, jelmezzel.
0: A MÁV Szimfonikus Zenekar a hagyományokhoz híven idén is szabadtéri ingyenes Open Day koncerttel köszönti a 2026-27-es évadot a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében május 10-én, vasárnap 18 órától. A zenekart Farkas Róbert vezényli, és hallható lesz majd ifjabb Johann Strauss-tól a Mennydörgés és villámlás, a Cigánybáró nyitánya, Lehár Ferenctől az Arany és ezüst keringő, a Mosolyországának nyitánya, és Bizet Kármennyének előjátéka.

0: Kedves hallgatóink, a kulturális műsorunk ezzel véget ért. Felhívom figyelmüket, hogy a Kossuth Rádió Örökzöld című műsora holnap kivételesen délután 13:30-kor jelentkezik majd. Köszönöm figyelmüket a hangmérnök Rozbora Zoltán, a szerkesztő Márta Renátó és a felelős szerkesztő Babucs Kriszta nevében is. Süveges Gergőt hallották. Szép napot, minden jót!
1: Tegnapi műsorunkat ismételtük meg. A Kossuth Rádió Szombathelyen FM 93. A következő műsor termékmegjelenítést tartalmaz. Felfedező a gazdaságról.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő műsorvezetőt, Pásztor Szabolcsot hallják. Március végén rendezték meg Magyarországon a báránynapokat, amelynek keretében az ország számos étterme külön erre az alkalomra összeállított fogásokkal készült a vendégek számára. Az országos gasztroesemény a bárányhús modern és fenntartható arcát mutatta meg, és talán többen találkoztak ezzel a hússal az étlapokon. A magyar valóság azonban az, hogy a bárányhús nálunk még mindig ritka vendég a családi asztalon. Miközben a hazai termelők bárányainak nagy része külföldre kerül, elsősorban Olaszországba, az utóbbi években új piacok is megjelentek, főleg a nyugat-európai muszlim közösség felől. A kérdés az, hogy tud-e változni a magyar fogyasztói szokás, mit jeleznek az árak és a kereslet, és mennyire stabil ma a báránypiac itthon és az export oldalon. A mai műsorunkban a báránynapokról, a bárányhús fogyasztási szokásokról fogok beszélgetni Krivács Andrással, a Fenyves Szálloda és Konferencia Központ szálloda tulajdonosával és igazgatójával, aki egyben a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség elnöke is, illetve Mezőszentgyörgyi Dáviddal, a JU és Kecske Ágazati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatójával, címzetes egyetemi tanárral. Jó napot kívánok, és köszönöm, hogy elfogadták a meghívásomat.
3: Jó napot kívánok!
2: A báránynapok mennyiben tudják közelebb hozni a bárányhúst a magyar fogyasztókhoz, akik egyébként még mindig, vélelmezhetjük ezt, inkább alkalmi, ünnepi ételként gondolnak rá?
4: Talán akkor kezdem én, mint a projektnek a gazdája. Ugye a JU és Kecske Ágazati Szakmaközi Szervezet a spanyol testvércégével, az Interovikkal pályázott Európai Uniós forrás, ez egy közvetett Európai Uniós forrás, ami arra szolgál, hogy különböző termékeket népszerűsítsen. 13 ilyen projekt fut az Európai Unióban, és a juhúsos vagy bárányhúsos projektet azt mi visszük. És alapvetően az a célja ennek a kampánynak, hogy megismertessük a lakossággal, ahogy a szerkesztő is említette, hogy kevésbé ismert ez a húsféleség, és megpróbáljuk a fogyasztást ösztönözni, mégpedig azért, mert nem csak Magyarország exportorientált, hanem Európában is a jó minőségű bárányhús, azt külföldre visszük alapvetően, és szeretnénk azt, hogy az a fogyasztás, ami van Magyarországon, illetve Európában, egy picit nőni tudjon, és egy egészséges húsféleséghez jusson hozzá a lakosság, egy olyan húshoz, amit Európán belül termelnek meg, és ez az európai gazdaságot is lehet növelni, illetőleg azokat a gazdák, akik ezzel foglalkoznak, nevezzük egy juhászoknak, ezek a juhászok meg tudjanak élni alapvetően, és azt a tájkarbantartást

0: amit szerkesztő úr most felsorolt. Van, amikor hullámokban érkeznek a vendégek egy-egy tematikus napra, van, amikor betódulnak, és nem bírjuk kiszolgálni, az egyidejűség óriási, de a bárányhúsra visszatérve, ugyanis ez itt az alapkérdés, tényleg csak a húsvét az, amikor számottevően lehet vele számolni, és nem azt mondom, hogy egy kerekítési szám, de hogy húsvétkor igenis van ennek relevanciája, és mérhetően megnő a bárány húsból készült ételeknek az elkészítése, illetve az ebből kreált forgalom vagy eredményesség. De a húsvéton kívül talán még karácsonykor is bebe esik egy-egy nagyobb rendelés, vagy egy-egy nagyobb megrendelés, de az év több napján szinte a nulla felé mutat. Ez sok-sok minden problémát vetít előre, amely akár lehet egy ilyen pszichológiai vagy pszichikai tényező is, mert mindenki evett már bárányt vagy birkát, ki hogy hívja, vagy juhot, vagy éppen a testvéreit, a kecskéket, hogyha ha nézem, olyan elkészült ételt, ami nem volt finom. És onnantól kezdve van egy blokk az emberbe, hogy megszoktuk a csirkét, megszoktuk a sertéshúst, és egyébként is van egy a bárányhoz köthető legenda, hogy hú, a fagyú, meg hogy nem jó az illata, vagy méterekről lehet érezni a bárányhúsnak, vagy a birkának az illatát, mondjuk egy pörköltnél. Meg apropó, hát itt a pörkölt is, hát itt megállunk mondjuk sok esetben a birka pörköltnél, és nem lépünk tovább, hogy mennyi féle dolgot lehet elkészíteni bárányból, vagy a nagyobb állatból, a birkából. Illetve az, hogy kevésbé kapható egy bevásárlóközpontnak a pultjába. A szakközépiskolás technikumos edukáció is fél lábon billeg, a szokásaink, a vallási környezet, ami ezt körüllengi, hát ez egy ilyen nagyon összetett probléma, hogy mitől lehet az, hogy nagyon-nagyon keveset fogyasztunk ebből a kiváló minőségű alapanyagból és ebből elkészült ételekből, ugyanis itt a kedves kollega említette, hogy irtózatosan finom, zamatos, zsírszegény, talán a legzsírszegényebb ehető húsfélék közé tartozik. Ha valaki sportos életmódot szeretne beállítani a mindennapokban, akkor kimondottan jó a bárányból készült ételek bármelyike. Rostban gazdag, ásványi anyagokban gazdag, nagyon könnyen emészthető, nem terheli meg a szervezetet, és ez a 30 deka per év per fő fogyasztási kapacitásunk magyaroknak, ez hát úgy nagyon-nagyon a nulla felé mutat, hogyha mondjuk nézem az EU átlagot, az olyan körülbelül 3.
1: Nincs 1,3 kiló az EU-ban is, tehát ott sem sokkal nagyobb a fogyasztás. Ugye nagyon érdekes a kérdéskör, etomógia is vissza lehet vezetni, tehát a magyarok azért sokkal több jót tettek, ha szabad így mondanom. Ugye ez a török hódoltság vetett ennek véget, hogy a történelmet nézzük, ugye mert a fő húsforrás amúgy a török hódoltság lett az a juh volt, hiszen ezt az állatot mindenki tudta tartani, ugye egy juhot is lehet tartani, bár most már állatvédelmi szempontból minimum párosával kell tartani, ugye, hogy ne unatkozzon, de alapvetően ezt ki lehetett pányvázni, lelegelte a árokpartot, a környezetét a tanyának mondjuk, és ugye azért tért át a magyar fogyasztó aztán a török hódoltságba sertésre, mert ugye a muszlimok nem ették a sertést.
0: Ez
1: ugye,
0: maradt.
1: Ez maradt, mert a juhot elvitték és megették, és ugye hát magyar fifikával rájöttek, hogy akkor tartsunk sertést, és ez ugye aztán megmaradt utána is, bár tartottunk nagyon sok juhot, de alapvetően a változás az azért ott kövezett be az 1970-es 80-as években ezután, amikor a baromfi és a sertésiparszerű tartásra átállt. És onnantól kezdve azoknak a húsféleségeknek a mennyisége, elérhetősége sokkal inkább egyszerűbb lett, illetőleg hát az árról is tudunk beszélni, tehát az iparszerű tartásnak azért nem véletlenül tartják így, hiszen annak van egy olcsósága idézőjelbe, már lehet, hogy mindenki azt mondja, hogy így drága a hús, de alapvetően ez a húsféleség, a jó és a bárány, ez kevésbé iparosítható, nem is iparosították, és ugye emberfüggő, és tudjuk, hogy az ember a legdrágább ezeknek a termékeknek az előállításában, úgyhogy ez egy viszonylag magas áron eladható termék, és talán ezért is kevésbé keresik a fogyasztók, mert azért azt tudjuk, hogy az árérzékenység az döntően belejátszik a fogyasztásnál a szempontok között.
0: Nyilván itt is nagy a szórás egyébként az árban, mert azért jó áron is lehet kapni bárányt is, birkát is, de hát azért vannak a prémium kategóriájú húsok, amelyek hát azért jócskán zsebben nyúlósak, de én azt gondolom, hogy az éttermeknek a palettáján fölelhető egyébként a bárányhús a báránynapokon kívül is. Tehát, hogy mennek próbálkozások folyamatosan, hogy hogy lehet betenni ezt a ősi magyar alapanyagot, természetesen úgy, ahogy mi ezt szövetségi szinten meg is határoztuk és formáljuk a köztudatot, próbáljuk formálni a kollégák gondolkodását.

0: létrejött annak idején a Hand in Hand kooperáció, és ezen belül a mentor programon belül is a gyerekeknek, a fiatal szakács kollégáknak a gondolatmenetét, hogy hogy lehet egy menüben fölfűzni, akár egy Chef's Table keretében, vagy egy világversenyre, hogy lehet kivinni a kiváló magyar termékeket. Én is szoktam mondani, hogy a magyar termékek azok egyesével nagyon-nagyon jók, csak így meg kell találni, hogy melyiket tudjuk világszintre kivinni, és talán én azt gondolom, hogy a bárány, hogyha itt kitekintek itt magamnak balra, akkor minnyáján boldogsággal tekintünk erre, hogy ez egy igazán prémium termék a magyar bárány, és nem véletlen, hogy mondjuk Olaszországban írtózatosan nagy kivitele van ennek a alapanyagnak, árunak.
1: Abszolút. Szerkesztőt nem hagyjuk szóhoz jutni itt közben, de hogy szerintem egyik gondolat a másikba következik, mi is ezért határoztuk azt el, hogy fel fogunk építeni egy éven belül egy minőségi magyar bárányrendet. Mégpedig azért, mert látjuk azt, hogy ennek van egyfajta visszacsatolási része. Ez nem Magyarország felé szól, elsősorban kifelé. Én azt gondolom azért közgazdaságtanilag is, hogy azok az ágazatok lehetnek tartósan fennmaradnak, hogy exportpiacra is tudnak termelni. Mi túlzottan exportpiacra termelünk, hogyha azt mondom, idézőjelben, mert hogy szeretnénk, hogy itthon is sokkal nagyobb legyen a fogyasztás, mert akkor egy kiegyensúlyozottabb ez a piac, meg hát minél diverzifikáltabb, annál jobb. De ugye elértünk odáig, hogy ugye mi döntően azért Európán belül értékesítjük ezt a húsféleséget, és ahogy említették is, Olaszország fele, és elsősorban a vallási szokások miatt van ennek kereslete, és Olaszország a kis súlyú bárányt keresi, ez azt jelenti, hogy ezeket olyan 20 és 30 kiló közötti élő súlyban visszük és vágják, és ezeket egybe szokták általában megsütni, tehát ez egy nagyon finom húsféleség, nagyon zsenge, tényleg nincs benne fagyú, egy római tálba be lehet rakni, másfél óra alatt kész van, tényleg minimális fűszerezéssel meg lehet ezt tenni, és tényleg egy omlós húsféleség lesz belőle. Kétségtelen, hogy miután ez egy prémium termék ilyen szempontból, ez ennek magas az ára, csak hogy el is áruljuk, hogy mennyi az ára, mert nem szoktam mondani, tehát húsfélet 2500 forint volt kilója élőben a magának a báránynak. Ugye ez azt jelenti, hogy az 50%-ra jön ki a húshizatal, különben az 5000 forintos csontos húst jelent, ezt itt a gasztrómában nem kell mondani, hogy abból az értékes húsrészek aránya, hát abból egy jó bárányszték az a gasztrómi tányén az 5-6000 forint egy húsdekás belőle, tehát így jön ki. Ugyanakkor azt tudom mondani, aki megkóstolja, az igényelni fogja utána is, mert hogy annyira finom, én azt gondolom. Vannak olcsóbb húsfélség is természetesen, és itt ugye mindig el kell könyvtem, mert nagyon sokszor a köztudatban nincs, hogy a bárány, a birka meg a lyuk között mi a különbség. Uh-huh. És ugye ezt azért kell tudni, mert nem mindegy, hogy mit eszek alapvetően. És ugye a bárány az a mi magyarországi fogalmaink szerint, ez a 30 kg-os kategóriáig tejen és nagyon kevés abrakon nevelt, legelőn nem nagyon volt kint ez az állat, nagyon világos színű, nagyon omlós, kevés fagyút tartalmazó állatról beszélünk.
0: Igen, és a csontja is hófehér.
1: A csontja is hófehér, így van, így van. Tehát ez egy azért különleges ez a termék. Ugye van egy másik bárány kategória is, mert a nemzetközi köztudatban az éves korig felnevelt állat is báránynak minősül. Tehát ha valaki új-zélandi bárányt vesz, mert szokott ez lenni, mert az új-zélandi ugye külföldről jön, akkor az biztos jobb. Hát elárulom, hogy nem jobb. Most nem az új-zélandokat szeretném bántani, hanem azért nem jobb, mert ez egy éves korú állatról beszélünk, legelőn tartott állatról. Hogyha két húsfélségre egymás mellé rakunk, már a gasztronómusok tudják, vagy aki ebben a szakmában van, az egy vörös típusú hús, sokkal tovább kell, de nehogy isem pácolni kell ahhoz, hogy élvezhető legyen, és teljesen más az íz élménye is, mert az egy ilyen, hogy azért kell tovább tartani, egy kicsit drágósabb típusú. De még ezt is báránynak hívjuk, csak ezt tudni kell, hogy a kettő között van különbség. Tehát ha valaki bemegy az étterembe és megkérdezi, hogy bárány szeretne, ezért kérdezik, hogy új-zélandi vagy magyar bárányból készült ezt, és hát mi bátran ajánljuk a magyar bárány több okból is. A jú meg a birka ugye éves kor fölött hívjuk jónak hivatalosan, de a juhászok azt mondják, hogy csak a racka a jú, az összes többi birka. Mert a racka az őshonos, és a, ugye rackajúnak is hívjuk alapvetően, a karcagi birkapörkölt alapanyaga az rackajú, lehetőleg egy 4-5 éves herélt, az az ürű állat legyen, és ezt azt szokták mondani, hogy ezt annyi ideig kell főzni, ahány éves, annyi óráig kell főzni, tehát ez nem egy nagyon gyorsan elkészíthető húsféleség. Alapvetően köm az európai piacokon, meg a világpiacokon a rackajú az kevésbé eladható, az nekünk érték alapvetően, és majd hozzánk jönnek a spanyol kollégák májusban, és az egyik ilyen attrakció az lesz, hogy milyen karcagi birkapörköltet is kóstoltatunk velük, hogy azért tudják, hogy mi a jó alapvetően. de ezt a merino típusú fehér bárányokat keresik alapvetően a piacon, és ebbe vagyunk mi, azt mondom, Európa hírűek, azt is mondom, hogy világhírűek, mert most már kinyílt ez a piac, és nem csak Olaszországban, hanem Közel-Keletre is tudunk szállítani, Szaúd-Arábia, Izrael, Algéria, nagyon jó felvevő piacunk, és szintén prémium piac, hát azt meg kell, hogy mondjuk, hogy Európán vagy Európa körül Izrael a legjobban fizető piac. Ilyen speciális vágás is kell, azt kell mondanunk. Tehát ugye, amikor ezekre a piacokra készülünk, akkor az infrastruktúrával is fel kell készülnünk, hiszen izraeli piacra kóservágással kell vinni a állatokat, arab piacra, vagy muszlim piacra pedig halalvágással, ami speciális felkészülést, igen, speciális vágási technológiát is. Rövid az idő ahhoz, hogy ezt részesen elmondjam, nagyon sokat tudok róla beszélni, de azt gondolom, ez azért fontos, hogy a hallgatók is érezzék, hogy amikor bárányról, juróval, birkáról beszélünk, nagyon széles a paletta, magában a húsféleségekben is, hát az ételekről nem is beszélve. Nekünk is vannak föl receptkönyveink, hát 100 alatt nem áll meg, csak Magyarországon azok a recepteknek a száma, amit mi összegyűjtöttünk csak éttermektől, gasztronómia, és háziasszonyoktól. És
0: sőt, hogyha vizslatják az internetet, akkor föllelhetőek olyan receptek, ahol QR kód van, és a maga az ételeknek az elkészítési technológiáját is végig lehet nézni, tehát kis videó van mellette, mindegyik mellett, úgyhogy ezt is ti csináltátok, hogyha
1: igen,
0: jól tudom.
1: Igen, nekünk is van föl receptvideónk, most készülnek az újabbak ebben az évben, és abszolút, ahogy szerkesztő is mondta az elején, ugye fiatalossá is szeretnénk ezt tenni. Nekünk van egy food truckunk például, ami ennek a kampánynak a része, és legközelebb majd Hódmezővásárhelyen lehet találkozni a Hódmezővásárhelyi Állattésztési Napokon, ahol tépet húsos bárány szendvicset adunk, és ezt gyerekek is nagyon nagy erőszeretettel fogyasztják, hiszen
0: egymás gondolatát látjuk, mert pontosan ez lett volna a következő, hogy ez a következő olyan edukációs vonal, ami egyébként kereskedelmi vonal is, meg gasztronómia is, de edukációban nagyon jó lehet, mert olyan ételeket kell elkészíteni belőle, ami egyébként hétköznapi, minden nap hozzá tudunk jutni, csak éppen más alapanyagokból, és hogy a bárány az kiváltképpen jó tépet szendvics.
1: Igen, és burgernek is, tehát ugyanúgy darált húsként, bárány burgerként. Azt már tudjuk azért, hogy csak hogy arról beszélünk, hogy lehet ezt bevezetni, hogy egy kicsit kevernünk a sertéshússal, fele-fele arányba, sokkal inkább vagy marhahússal fogyasztható, mármint aki először kóstolja, aztán majd el lehet vinni a másik irány felé, hogy már csak azt fogyassza, de tudjuk azt, hogy ez kell. A másik pedig az, hogy konyhakész termékeket kell készítenünk. Magyarországon egy nagyobb vágóhíd van, őse nagy, aki szintén már forgalmaz bepácolt konyhakész, akár bárányszteket is, tehát egy olyan háziasszony is, aki fiatal, és nem tudja, hogy kell felszelteni egy bárányt, kap egy féltestet, nem tud vele mit csinálni, mert nem tanulta meg otthon, és ez mondjuk a lakosság 99%-a. Hazamegy, rá van írva, hogy egyik oldalt süst egy percig, a másik oldalt 2 percig, és kész van az étel. Tehát nekünk is fejlődnünk kell, tehát azt mi is elismerjük, hogyha szeretnénk, és végül is azért az egész előletes azért szól arról, hogy fogyasztóknak állítunk elő.
0: Egyébként is a piac lesz követelő meg, tehát hogy minél kényelmesebben el tudja otthon készíteni a házi asszony, vagy a házi úr, akár a barátjának, vagy a családnak, vagy éppen most jön a grill szezon, kimondottan jók ezek a termékek.
1: Jócse vapcsicsa, kevesen tudják, az is bárányból készül. Tehát ugye tőlünk délre, tehát Horvátország, Szerbia, Spanyolország, Görögország, Olaszország, az mind-mind bárányús alapú étel, nagyon sok van. És azt is tudom mondani, hogy ugye Horvátországban is nagyon sokat viszünk a nyári időszakban bárányt. Ha valaki a horvát tengerparton sült bárányt teszik, az nagy valószínűség a magyar bárányt fog fogyasztani ott a horvát tengerparton.
0: Igen, Olaszországban is azonosítottak bennünket, mi rengeteg csoportot vittünk Erasmus mobilitással Olaszországba, és a bárány miatt tudták magyarul, a bárány, és akkor azonnal be is kínálták a bárányhúst.
2: Igen, ez a mentális asszociáció. Még egy kérdést engedjenek meg, ami a báránynapokat részben érinti. Önök hogyan látják, hogy a hazai piacon van egy látható élénkülés, tehát hogy több bárányhúst fogyasztunk, vagy ez nagyon periódikus, időszakos, csak ünnepek előtt jelentkezik? Lehet azt mondani, hogy van egy enyhe emelkedés a húsfogyasztásban?
1: Én azt tudom mondani, hogy a kampány ugye a báránynapokhoz kapcsolódóan, ezt pont húsvét előttre időzítettük. A mi visszajelzésünk alapján ugye kérdés az, hogy hol lehet ezt beszerezni, ugye mert a kiskereskedelmi láncok is csak időszakosan tartják ezt a húsféleséget. Természetesen mindenkinek nagy pénteken jut eszébe, hogy fölhívod engem, hogy akkor holnapra kellene egy bárány alapvetően, vagy bárányhús legalább, és mi most idén azt láttuk, kiraktuk annak a két vágóhídnak is a nevét, akitől direkt be lehetett rendelni már 3 héttel előtte. Az éttermeknek is küldtünk minden éttermnek egy fél bárányt azért, hogy ők is tudják motiválni, és a szakácsokat is, hogy ezzel foglalkozzanak, és a minden részét dolgozzák föl, ne csak a csülköt mondjuk, vagy bármiféle dolgot. És az a visszajelzésünk, hogy a megrendelés állomány egy 20-30%-a nőtt. Ez nem fog még megjelenni sajnos a fogyasztásban, mert olyan alacsonyan vagyunk, de például Bárány napokon a 48 étem, tavaly 37 volt, tehát már van egy 20-25%-os növekedés, aki csatlakozott ehhez, és ugye hát mi mérjük, mindent vissza kell mérnünk, hogy ezzel 18 ezer fogyasztót értünk el csak az éttermekbe. Biztosan. Tehát én azt gondolom, hogy egy ilyen, és az ételek visszajelzés alapján azt is visszakaptuk, nem mind a 48 étterem, de valaki azt mondta, hogy olyan sikeres volt ez a dolog, hogy folyamatosan fönn fogja tartani a Bárányt az étlapon. Tehát kis lépésekkel lehet előadni, azt látjuk, minden szegmens dolgozni kell, minden szegmensre, és hát tudjuk, hogyha sokat beszélünk róla, sokat van ebben, akkor működni fog. És hát egy dolog, ami itt Magyarországon teljesen egyértelmű, én azt gondolom, hogy a klímaváltozás miatt a legelő gazdálkodás előtérbe fog kerülni. Tehát ugye nagyon sok olyan területünk lesz, ahol öntözés nélkül nagyon nehéz lesz a megszokott gabonanövényeket, kukoricát például, az a legérzékenyebb erre termeszteni. Ott azért én a gazdálkodók helyébe el is kell majd gondolkodnunk, és látjuk ezt, hogy lehet, hogy a legelő gazdálkodásra kell visszatérni, ott pedig abszolút ezeknek az állatoknak helye van. Tehát én nagyon meggyőződésesen hiszek abba, hogy Magyarországnak a juhállománya a következő időszakban nőni fog. Emiatt, mert egy olyan piacra kell termelni, ami nem telített, tehát nincsenek ilyen problémáink, nincsenek versenytársaink, ha szabad így fogalmazni. A másik pedig, hogy egy fenntartható gazdálkodással lehet mindezt megtenni, és hát egy tartósan magas ár van, azt kell, hogy mondjuk. Tehát ez az ár, amit itt mondunk, és ez a termelők szempontjából érdekes természetesen. Két olyan ágazat van ma Magyarországon a mezőgazdaságban, sajnos sok válság éri a állattenyésztési ágazatok, az a húsbar és a juhágazat, juhkecske ágazat, amelyikre azt tudjuk mondani, az elmúlt két évben nem volt nyertese, de nem volt vesztese ennek az átalakulásnak.
2: Esett már szó egyébként a kivitelről, és most annak hangozzék el egy speciális aspektusa. Az utóbbi években beszélünk arról, hogy a nyugat-európai muszlim közösségek egyre nagyobb keresletet jelentenek. Önök hogy látják, vagy Mezőszentgyörgyi Dávid hogy látja, hogy ez mennyiben alakíthatja át a magyar termelők értékesítési stratégiáját? Ez egy valós exportcsatorna, vagy egyébként csak egy ilyen elképzelt?
1: Ez egy valós exportcsatorna. Hogyha egy 10 évvel ezelőtt beszélgettünk volna erről, akkor arra tudtam volna beszámolni, hogy ugyanúgy 95%-ban exportáljuk a bárányt, de ebből 95% az olasz piacra megy. Most már ez 80% alatt van, és Ausztria, Németország, Hollandia, Franciaország részben oda is tudunk már szállítani. Más típusú bárányt igény, ezt kell mondanom. Tehát nem csak a piacot alakítja át, hanem magát a termelési struktúrát is. 3 éve érte el azt, hogy a bárányokat 2 súlykategóriáztak, úgynevezett könnyű és nehéz bárány kategória. A nehéz bárány az készül a muszlim piacra. Alapvetően ezt tovább kell tartani. A könnyű bárány ez 30 kg alatt van élősúlyba, ez olyan 30-45 kg-ig elmegy, hiszen a muszlim elkészítési technológia az más, mint a keresztény dél-európai, hiszen ott egyben megsütik a bárányt, itt viszont ugye darabolva. Tehát, hogyha valaki különben gyrosz szeretne enni, vagy ehhez hasonló ételt, akkor elsősorban az bárányból készítünk, mert a lendes hazájában, tehát hogyha itt Budapesten is a körúton mélyen megy valaki és kebabosokat lát, nincs minden helyen, de egy pár helyen van. És átalakítja a termelést, más fajtát igényel különben, tehát a termelőknek is át kell állni, tudni kell ezt hízlalni, ezt az állatot helyesen, viszont az értékesítési csatornák azért segít, mert egyrészt diverzifikálja a piacot, másrészt ez egy éven fenntartó értékesítés. Tehát míg a dél-európai az keresztény ünnepekhez köthető, addig ez minden az éven keresztül tud menni, és így a jövedelmet is éven keresztül fel lehet tartani.
2: De ki lehet simítani a jövedelmet, meg az exportbevételt?
0: Igen, pont ez jutott eszembe, amikor az volt a kérdés mindkettőnkhez, hogy mennyire mérhető számokban a húsnak, a fogyasztásnak a növekedése. És pont ez jutott eszembe, hogy értem én, hogy itt húsvét előtt volt egy növekedés, meg szép számokat lehetett mérni, de hogyha ugyanezt a számot megmérjük mondjuk, mit tudom én, augusztus 12-én, nem tudom, hogy mi van, de augusztus 12-én. Szerintem semmihez nem köthető, hogy akkor mit mutatnának ezek a számok, és pontosan ezért jó ez a kiszállításos éven belüli és éven túli tervezhetőség, mert akkor így másik irányból a hazai gasztronómia is sokkal jobban ellátható ezekkel az alapanyagokkal, mert van tartalék. Tehát nem kell folyamatosan a 20 kilós jószágokat értékesíteni, és akkor marad ide is egy picike lényegesebben sokkal több megy majd az olasz piacra, vagy a németre, ahogy itt most összenéztünk, és tudjuk is, hogy miről beszélünk mindketten. Ez az elmúlt 10 évben változott ez így meg, és hogyha itt Magyarországon is fogjuk tudni mérni majd a daraboltnak, amelyet mi közép-európaiak fogyasztunk, ugyanúgy, mint az olaszok, vagy éppen mi magyarok, akik hát ősidók óta élünk ezzel a húsfajtával, és ebben látszik majd valamilyen éven belüli növekvény, tehát a 365 napra levontva, akkor fogunk tudni nagyon jó kooperációt csinálni a hústermelők, szakmai szervezetek, éttermek, szállodák, akár több kampányt is föl lehet fűzni erre, és nem csak az éttermek, hanem a street foodoknál most ilyen pont a szezon, tehát el kell kezdeni együtt gondolkodni, dolgozni. Aztán ha jövő ilyenkor le tudunk ülni, meg tudjuk mérni a számokat, és egy pozitív szaltót mutat, akkor már megérte akár ez a beszélgetés is, hogy beszéltünk róla.
2: Még egy utolsó rövid kérdést engedjenek meg, hogy ha a cél az, hogy itthon is többen fogyasszanak bárányt, akkor önök hogyan látják? Elsősorban az árban, a szemléletben, a gasztronómiai edukációban, vagy éppenséggel a kínálatban kellene változtatni?
0: Egy mondat. Mindegyikben.
1: Ebben egyetértünk. Árban nem nagyon tudunk változtatni, mert ez világpiaci ár, tehát magasabb. Az edukáció, én azt gondolom, a legfontosabb, és az nem a padban történő oktatásról beszélünk, hanem a társadalmi edukáció. Sokkal láthatóbbá kell nekünk is tenni ezt a terméket, és hogyha látható, akkor viszont ennek a feldolgozását, mire lehet használni, mit lehet vele csinálni, ezt kell elsősorban megismertetnünk, és a fiatalokat kell tudnunk bevonni alapvetően, mert a birkapörköl, tehát az idősebb korosztály tudja és fogyasztja, keresi, amikor kell neki, de a fiataloknál már valami trendi, fancy dolog kell, és erre jó mondjuk egy tépet húsos bárány szemis, vagy egy bárány burger.
2: Legyen ez a végszó. Köszönöm, hogy eljöttek hozzánk a mai műsorunkban, a magyar bárányhúsfogyasztási szokásokról és az iparági tendenciákról beszélgettünk szakértőinkkel. Vendégünk volt a stúdióban Krivács András, a Fenyvesszálloda és Konferencia Központ szálloda tulajdonosa és igazgatója, aki egyben a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség elnöke is, illetve Mezőszentgyörgyi Dávid, a Juh és Kecske Ágazati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója, címzetes egyetemi tanár. A beszélgetésből többek között megtudhattuk, hogy a tavalyi évben 37 étterem vett részt a báránynapokban, idén viszont már 48, és nagyjából 18 ezer fogyasztója volt a bárányhús termékeknek. De arra is kitértünk, hogy melyek a különbségek a bárány, a birka, illetve a juh között, illetve még azt is kiemeltük, hogy ma már Olaszország részesedése a bárányhús kiviteléből 80% alatti, mert egyre inkább megjelennek más exportcsatornák is. Kedves hallgatóink, hasonló témákkal egy hét múlva jelentkezünk ismét. A gyártásvezető Szőlős Éva és a hangmérnök Szilágyi Zsolt nevében is köszönöm figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Pásztor Szabolcsot hallották. Minden jót kívánok önöknek!
3: Az elhangzott műsor termék megjelenítést tartalmazott. Tegnapi műsorunkat ismételtük meg.

0: Néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: 3 órakor hírek következnek 3 percben, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Ma lesz az új országgyűlés alakuló ülése, a program 10 órakor Sulyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a mandátum igazolások után a képviselők leteszik az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököket és a jegyzőket. Már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tiszapárt ünnepséget tart a Kossuth téren és a rakparton. Nőtt az államháztartás hiánya. Áprilisban csak nem 430 milliárd forintos mínuszt halmozott fel a központi arrendszer. A Nemzetgazdasági Minisztérium adatai szerint az év első 4 hónapjában a deficit megközelítette a 3850 milliárd forintot, ami az egész évre tervezett hiány több mint 70%-a. Kismértékben nőtt az éves infláció. Áprilisban 2,1% volt a márciusi 1,8% után, közölte a KSH. A szolgáltatások, a szeszes italok és a dohányáruk 4%, az élelmiszerek 1,5%-kal drágultak az egy évvel korábbihoz képest. Sopronban is találtak azbesztel szennyezett kőzúzalékot. A Greenpeace egy parkoló talajából, valamint egy lakópark utcájában vett mintákat, amelyekben a vizsgálatok kimutatták a szennyező anyagot. Korábban már kiderült, hogy több nyugat-dunántúli településre is szállíthattak osztrák kőbányákból származó azbeszt szennyezett zúzalékot. Sport. Összesen 16 magyar egység jutott be a döntőbe a Szegedi Kajakkenu világkupa nyitónapján. A női kajak egyeseknél 1000 méteren Csikó Zsóka az A döntőbe került, akár csak Kőhalmi Emese. Az 500 méteres számokban a Kis Ágnes, Nagy Bianca, kenupáros és az egyik női kajak négyes is A döntős, míg a férfi kajakosoknál mindkét csapathajó bekerült a mai fináléba. A férfi kenusok 1000 méteres versenyében Fejes Dániel megnyerte középfutamát, így ő is készülhet a fináléra. Varga Ádámnak azonban nem sikerült bejutni a legjobb 9 közé a K1 1000 méteren. Végül az időjárásról. Jelenleg 7 és 16 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 12-16 fokot mérnek. Az ország nagy részén változóan felhős az ég, napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Ezekből a Nyugat-Dunántúlon, illetve a középső és észak-keleti tájakon alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Megélénkül, zivatarok környezetében megerősödik a szél. Délután általában 21-27 fok várható.
0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A nap kérdése.
2: Márciusban 2,8%-a zsugorodott a német ipari termelés, ami már egyértelműen jelzi a közel-keleti háború kedvezőtlen hatásait. A péntek reggel közölt adat alapján a vártnál erősebb első negyedéves növekedés mellett is inkább lefelé mutató kockázatok vannak a német gazdasággal kapcsolatban, állítják szakértők. Ez persze jelentősen befolyásolhatja a magyar gazdaság kilátásait is. Hogyan védhető ki ez a hatás, akár hosszú távú módszerrel, vagy eleve meghatározó a földrajzi helyzetünkből adódó kötöttség? Ez ma nap kérdése. Köszöntöm tisztelt hallgatóinkat, a mikrofonnál Kakuk El Tamás. És köszöntöm vendégünket, Csatmag Dolna közgazdászt, egyetemi tanárt. Kezicsokrom, jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: Ugye ön azt mondja, hogy a gazdaság dinamizálásához a nagyobb hozzáadott értéket előállító, és akkor itt van a kulcs, a német gazdaságtól kevésbé függő tudás alapú tevékenységek bővítésére lenne szükség. Na most... A kérdés ugye az, földrajzi helyzetünk a meghatározó, a gazdasági szerkezet a meghatározó, hogy mutatkozik a térségben a német gazdaságnak való kitettség?
3: Mindegyik igaz, amit említett, mert kétségtelen, hogy a földrajzi helyzet, de talán még a történelmi kapcsolatok is valamennyire determinálják azt, hogy ilyen erős a német-magyar gazdasági kapcsolatrendszer, és az egy szerencsétlen helyzet, hogy a német gazdaság komoly bajba került az elmúlt időszakban. Most jelentette be nemrégiben a kancellár, hogy a 26 évi gazdasági növekedési előrejelzést meg kell felezni. Az 1% sem volt sok, de ezt most 0,5%-ra lecsökkentették, illetve már a 27-es évet sem látják nagyon optimistán, ott is csökkentést jelentett be a kancellár.
2: A 0,5% hát az növekedés, az a stagnálás
3: hát,
2: féle, nem?
3: Néha azt mondják a közgazdászok, hogy ez egy statisztikai hiba is lehet tulajdonképpen, hogy attól függ, mit hogyan mérnek. A gazdasági szerkezetet illetően pedig az a nagy probléma, hogyha megnézzük az adatokat, hogy a magyar gazdaság szerkezetén belül az egyes ágazatok aránya hogyan alakult mondjuk az elmúlt 10 évben, akkor azt látjuk, hogy folyamatosan növekedett az iparon belül, tehát eleve az ipar, feldolgozó ipar mindig nagy arány volt Magyarországon. Most az ipar maga ilyen 21%-ot képvisel a teljes magyar új értékben, ami nagyon sok, közel egy negyed, de az új értékteremtésnek. És ha ebből a feldolgozó ipart nézzük, annak meg közel negyede az járműipar. Annak nagy többségében német cég. Tehát ebből azt érezzük, hogy az elmúlt időszakban erőteljesen a gazdasági szerkezet oldaláról is megerősödött a német-magyar gazdasági kapcsolat, ami azért nem tűnt eddig problémának, mert jól működött a német gazdaság, jól működött a járműipar.
2: Hát a motorja volt az egész európai gazdaság.
3: Hát az egész Európai Uniónak a német gazdaság tulajdonképpen így van, a motorja volt. Talán még most is azt lehet mondani, hogy az. Csak ugye az a probléma, hogy nem rövid távú gondokkal néz szembe a német gazdaság, mert azt túl lehetne még élni azoknak az országoknak, amelyek ennyire függenek tőle, hiszen a szlovák gazdaságnak is az egyik legnagyobb gondja az, hogy erőteljesen függ a német gazdaságtól.
2: Talán a cseh is, ugye?
3: A cseh az nem annyira, meg a cseh gazdaságnak...
2: Ők mit csinálnak másképp akkor?
3: Hát a cseh sok minden teljesen máshogy csinálnak, ott kezdődik a dolog, hogy náluk a járműgyártás sem összeszerelés, hanem náluk ugye a Skoda, amelyik ma már német tulajdonban, a Volkswagen csoportnak a része, ott a fejlesztést, a kutatást, a csehek megtartották maguknak, ott továbbra is a cseh mérnökök fejlesztenek, és nem arról van szó, hogy bejön a tudás, bejön a technológia, bejön a menedzsment módszer, meg az anyag, meg minden, összeállítják az autót, aztán visszaviszik Németországba. Tehát a cseh gazdaság egyrészt nem függ annyira a némettől emiatt, másrészt pedig az egész cseh gazdaság sokkal diversifikáltabb, sok mindent máshogy csinálnak. Tegyük hozzá, hogy történelme is van, már a rendszerváltás sem úgy csinálták, mint Magyarország, hanem a cseh szereplők nagy lehetőségeket kaptak, a cseh gazdaság jött ki jól a rendszerváltásból, ugye nálunk meg amit lehetett, mindent külföldieknek adtak el annak idején, de ugye ez egy külön téma lehetne. De egy percre visszatérve oda, hogy ugye a német gazdaság még nagyon sokáig fog azzal küzdeni, hogy a innovációban, tudás teremtésben behozza azokat az országokat, amelyek elfutottak mellette, ilyen volt Kína és az Egyesült Államok is, és nem tesz jót az sem, amit ugye Trump elnök tulajdonképpen az amerikai gazdaság erősítése címén csinál, hogy arra próbálja rávenni az európai cégeket, hogy ne eladjanak Amerikában, hanem a céget vigyék oda, és telepítsék oda a tevékenységeket, kutatást is, meg gyártást is, és alkalmazzák ugye az amerikai munkaerőt, vagy az amerikai mérnököt, és így tovább.
2: De van ebben egy észszerűség.
3: Bocsánat,
2: azért.
3: És akkor ebből az következik, hogy ugye az exportot meg sújtják vámokkal, meg ki tudja még milyen módon, amiből meg az jön le, hogy sajnos az egy nagy piaca volt a német gazdaságnak, az amerikai piaca, hogy a kínai is, és ha egyik percre a másikra nem lehet új piacokat találni. Tehát hosszabb távú gondjai vannak a német gazdaságnak, és ezért kell Magyarországon majd a gazdasági szerkezetnél az úgynevezett nagyobb hozzáadott érték irányába elmenni, mert ez Magyarországon ráadásul ez a termelés nem termel nagy hozzáadott értéket.
2: Most egy professzor asszony említette a trumpi politikát. Most ez a politika magában nem állna meg akkor, hogyha az Európai Unió mindent nem tett volna meg azért, hogy a saját iparát tönkretegye. A Német Gyáriparosok Országos Szövetségének elnöke azt mondta, hogy az adminisztrációval, az zöldítés, ez az ész nélküli zöldítéssel, a orosz energiáról, nyersanyagról való leválással energiahiányt okoztak, és óriási drágulást okoztak. Magyarul nem életképesek Németországban a cégek. A költségek Kínában, meg az Amerikai Egyesült Államokban van, ahol 6-szor, 8-szor olcsóbbak, jobban jönnek ki vele. Tehát észszerűbb lenne, ha oda kivinnék a termést. A legnagyobbak már el is indultak, ilyen például a legnagyobb vegyi, a BASF és még sokan mások. Tehát a helyzet, az a probléma, az itt innen indult az Európai Unióból. A többiek úgy néz ki, hogy kihasználják ezt a lehetőséget, hogyha már így elrontották az európai vezetőt.
3: És ehhez még hozzájött ugye a különböző válsággócok, a ukrán-orosz háború, az iráni háború, de azért ne mentsük ki az országokat sem, hiszen a német gazdaságnak az is problémája, hogy elkényelmesedett, mert azzal, hogy olcsó munkaerőhöz, rengeteg ingyen támogatáshoz jutott, meg elég laza szabályozáshoz, hogy még a munkavállalókkal bármit meg lehet tenni. Ezzel egy óriási költségelőnyre tett szert a német gazdaság, amit ügyes módon vissza kellett volna forgatni kutatásfejlesztésbe, de ehelyett inkább a tulajdonosoknak a zsebébe forgatták be, ezt maguk a németek is elemzik ezt a helyzetet, hogy ezért maradtak le kutatásfejlesztésben, de egy másodpercre visszatérve arra a csomagra, amit ön említett, hogy igen, az Európai Unió valószínűleg ott egy nagyot hibázott, hogy ugye a klíma válság, tudjuk, hogy itt van a magyar mezőgazdaság szenvedtőle, tehát ez nem vicc, ez tényleg van. Zöld átállásnak vannak pozitív lehetőségei, ha azt jól csinálják, csak egyrészt azt felejtette el az Európai Unió, hogy ha ő ezt egyedül akarja csinálni, mindenki más meg más úton jár, akkor nem lesz egyelőre abból előny, inkább hátrány lesz. És ugye a másik pedig, hogy az energia éppen a zöld átállásnál, hogy nem tudott stratégiailag jól előrelépni, ezért viszont túl gyorsan vált le a fosszilis energiáról, vagy legalábbis az orosz fosszilis energiáról, ami meg most rövid távon látható módon megoldatlan problémákat okoz az Európai Unió gazdaságának, és hát látjuk, hogy ez átterjed a járműiparról a többi ágazatra is, végső soron a társadalomra is kihat, hiszen láthatjuk, hogy a németeknek a fogyasztása is romlik, ott sincs beruházás, ott is vannak bérproblémák, tehát tovább gyűrűzött a járműiparnak, meg a vegyiparnak a problémája az egész gazdaságra, és hogy most már gyűrűzik be a társadalmi problémákba is ez a helyzet.
2: Hogy tudnánk függetlenedni ezektől a hatásoktól, hogyha ennyire ezer szállal össze vagyunk kötve, és most ugye az új politika kifejezetten közeledés az Európai Unióhoz mindenféle szempontból.
3: Hát ugye az a gond, hogy rövid távon mi sem nagyon tudunk olyan nagy drámai lépéseket lépni, de azért természetesen lehetőségek vannak. És itt hagyj említsek meg egy nagyon-nagyon fontos dolgot. Egy-két nappal ezelőtt jelent meg a Német Kereskedelmi Kamarának egy elemzése, hogy mit várnak az új kormánytól. És én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon nagy felkiáltó jel az új kormány számára. Egyrészt ott van a súlypontos kérdések között, hogy euróbevezetés. Ugye erről többen sok dolgot elmondtak, többek között azt, hogy ez egy üzleti érdek.
2: Hát a gazdasági szférának jó, ez a lakosságnak van. Meg általában mindenhol drágulást okozott.
3: Hát meg hosszú távon egyéb problémákat is okozhat egy túl korai euróbevezetés. Következő, amit mondanak, hogy álljon meg a menet, nem szabad korlátozni a külföldi munkavállalóknak a beáramlását. Következő, amit mondanak a német cégek, hogy hát a támogatásokat se kéne leállítani. És a harmadik, ami azért érdekes, mert ez a tétel, ez a harmadik, amit mondok, ez kiemelt a TISZA programban, hogy a munkahelyeken belül a munkavállalók érdekeinek az erőteljesebb képviselete, hiszen hát bizony tényleg nagyon munkavállaló ellenes viselkedés tapasztalható bizonyos cégeknél. Erre azt mondják a német cégek, hogy nem szeretnék, ha megváltoznának ezek a munkajogi szabályok. Na most, ez gyakorlatilag azt mutatja, hogy Magyarországon ezek a cégek továbbra is ugyanazzal a stratégiával akarnak működni, hogy olcsó munkaerő, amelyikkel bármit meg lehet tenni, állami támogatást, tehát még mindig nem lehet érzékelni, hogy a németek valami más szeretnének Magyarországon. Tehát ez is indokolja azt, hogy talán akkor más szektorokat kéne erősíteni. És ha most megnézzük a friss adatokat, hogy hol vannak eredmények, akkor azt látjuk, hogy az élelmiszeriparban jó eredmények látszanak, a szolgáltatások bizonyos ágazataiban, például a turizmusban, ugye vannak jó eredmények, de akár az építőiparban is. Tehát vannak olyan ágazatai a magyar gazdaságnak, amelyekben jellemzőbben magyar szereplők vannak, magyar tulajdonú cégek vannak, és ahol az értékláncok, ugye ezzel azt értjük, hogy a legelejétől, amikor megtalálunk egy tevékenységet, hogy azt érdemes csinálni, vagy egy terméket kitalálunk, mert hogy úgy gondoljuk, hogy kell a piacnak, attól egészen addig, hogy mi adjuk el. Addig ez a láncolat együtt van, ilyenből van sok. Csak akkor az lesz majd a nagyon fontos feladat szerintem, hogy ezeket a szereplőket, hazai szereplőket tényleg olyan helyzetbe hozni, hogy ne gátolja őket a magyar bürokrácia, se elég, hogy az Európai Uniós bürokrácia továbbra is mindenkit agyonver, mert arról csak beszél az elnök asszony, hogy csökkenteni kell a bürokráciát, de hosszú ideje nem csökkenti, hanem csak tovább növeli. És egy csomó olyan dolgot lehet csinálni, akár a támogatáspolitikában, akár az adópolitikában, akár az intézményrendszernek a rugalmassá tételében, az állami intézményrendszer rugalmassá tételében, amelyek a magyar cégeket helyzetbe hozzák, a magyar országon nagy értéket teremtő tevékenységeket, ágazatokat, vállalatokat helyzetbe hozzák, csak ugye ehhez kellene egy jó kis stratégia egyrészt, meg egy nagyon objektív felmérés, hogy hol vannak a gondok, adatalapon megnézi az adatokat, és én azt gondolom, hogy és az értékre nagyon fontos, hogy ténylegesen mit akar majd, milyen irányba akarja az országot vinni az új kormány, és ezen belül a gazdaságnál milyen szereplőkre akar támaszkodni.
2: Ugye a német iparkamarát, illetve a elvárásokat sorolta, az a megoldás, hogy legyen más befektető is, ami már elindult az elmúlt években, bő másfél évtizedben, hogy kínai befektetők is legyenek, koreaiak is, amerikaiak is jöttek is. Ez a változtat valamit az arányokon, vagy ezeknek a multinacionális vállalatoknak a munkakultúrája mindenhol ugyanaz, és ez az érdek, amit a németek megfogalmaznak, az mindegyiknek érdeke?
3: Hát gondoljunk arra, hogy egy vállalat miért megy el valahova? Hát azért megy el valahova, mert ott jó lenni. Mikor jó lenni egy lokációban, egy helyen? Akkor a jó sok profitot tudok termelni. Mikor tudok jó sok profitot termelni? Hogyha alacsonyak a költségeim, keveset kell fizetni az embereknek, ha nem kell törődnöm a környezetvédelemmel, arra se kell költeni, ha még az állam rá is segít arra, hogy én beruházzak, hozzáad egy bizonyos összeget az én beruházásomhoz, akkor köszöni szépen, jól érzi magát. Tehát mindegy, hogy német vagy kínai, a cég az így viselkedik. De hát én azt gondolom, hogy ön is ezt veti fel, hogy másfajta beruházó kell, de miért mindig abba kell nekünk gondolkodni, hogy külföldi beruházó? Hát gondoljunk el egy kelet-magyarországi régiót. Nem azt kellene megnézni, hogy ott milyen helyi tudások vannak. Egy csomó helyi tudás van, amiből piaci értéket is elő lehet állítani. Tehát nem mindig már egy külföldi céget akarjunk mindenkinek a nyakára ültetni, amikor vannak helyi lehetőségek. Mondok ilyen példát, hogy a gazdaság dinamizálásához hozzájárulnak az úgynevezett startup cégek, az új, frissen alakuló cégek. De Nyugat-Európában van egy olyan kezdeményezés, hogy a silver gazdaság, ami azt jelenti mások mellett, hogy elmegy nyugdíjba valaki, de tele van tudással, tapasztalattal. Csinál egy céget. Na most ezek munkahelyeket teremtenek, ezek tudást adnak tovább, maguk mellé vesznek önkormányzati embereket, helyi, mit tudom én, tanárokat, mérnököket, akárkit, és csinálnak valami új dolgot, hiszen biztos vannak piaci lehetőségek Magyarországon is, a környező országokban. Miért nem vagyunk mi jelen a V4-ekben, mint magyar vállalkozók? Miért van nálunk egy halom cseh vállalkozó, lengyel vállalkozó? Mert valamit jól csinálnak, tehát nem kell nekünk állandóan nagyon messzire tekinteni. A mi kis régiónkban lehet, hogy mi tudnánk saját eszünkre, kreativitásunkra támogatni, panaszkodva, egy csomó új szolgáltatással előállni, egy csomó új termékkel kijönni a piacra, csak nem kell mindig arra gondolni, hogy ezt csinálja meg valami külföldi, meg majd bedolgozunk neki. Tehát szemléletváltásra is én azt gondolom, hogy nagy szükség lenne, és akkor én azt nagyon jónak tartom, remélem, hogy ez ebbe az irányba fog tényleg elmenni az új kormány, hogy felvetették, hogy a V4-eket azt újra meg kéne erősíteni, de üzleti alapon is meg kéne.
2: A kérdés, hogy milyen szempont, politikai szempontról beszélünk, vagy üzleti szempontról?
3: Üzleti szempontból, igen, mert az is egy jó lehetőség, hogy egy kis cég önmagában nehezen talál magának mondjuk Amerikában piaci lehetőséget. Az nagyon drága, hogy bevigyem oda én a termékemet, de ha összeállok egy cseh, meg egy lengyel, meg egy szlovák céggel, az már ugyebár négy cég, a magyart is belevéve, összeteszik a tudásukat, akkor együtt már több erőforrást is tudnak arra fordítani, hogy mit tudom én bármelyik piacra megpróbálják a terméküket, szolgáltatásukat kivinni. És ugye én azt gondolom, itt a szolgáltatások szerepe fontos, és még azt is meg kell nézni, hogy eleve miben vannak nekünk történelmi hagyományaink, erős pontjaink, és tudom, hogy százszor mondtam el, de továbbra is úgy gondolom, hogy a magyar mezőgazdaság persze változnia kell ugye a klíma problémák miatt, de a magyar mezőgazdaság ráépülő élelmiszeripar, hozzá kapcsolódó szolgáltatási ágazatok, mint például a szálloda, vendéglátás, ahol ugye jó magyar élelmiszert ugye el lehet adni, éttermek, stb. De hozzá lehet tenni a kulturális turizmust, a zenét, a múzeumokat, a kastélyainkat, tehát ezeket a dolgokat kell felpörgetni, mert ezek magyar értékek, magyar tudást használnak. És nagy hozzáadott érték, mert a hozzáadott érték, sokat beszélünk róla, akkor nagy, ha tudástartalom van benne. Helyi tudás, nem behozott tudás, helyi tudás.
2: Említette professzor asszony itt az élelmiszeripart, meg a ezzel kapcsolatos feldolgozóipart, nyersanyag, feldolgozás, magas hozzáadott érték. De most egykor Magyarország európai éléskamrája volt. Ma meg úgy tűnik, hogy a határ környékén és északon a felvidékre, aztán nyugaton, meg még mélyen már akár 100 kilométerről is Ausztriába járnak bevásárolni. Korábban az osztrákok jártak át Sopronba, mert hogy olcsóbb az élelmiszer, jobb minőségű, vagy ugyanannyiba kerül. Még ezekkel a fizetési kondíciókkal, mi itt a probléma, mi nálunk a baj? Miért nem, hogy fordulhat ez elő?
3: Hosszú lenne, két dolgot mondok, ami baj. Az egyik az az, hogy minőség, ugye a minőséggel is kéne versenyezni, nem mindegy, hogy milyen fajta terméket kínálunk a piacnak. A másik, hogy nincs elegendő hozzáadott értéket. Gondoljuk el, mennyi minden terméket, akár hús, ipari terméket, akár zöldséget vagy gyümölcsöt mi úgy adunk el a piacon, főleg a külföldi piacon, ahogy az megtermet, nem dolgozzuk fel tovább. Mondjuk a gyümölcsből a gyümölcslé, ugye az egy mindjárt nagyobb hozzáadott érték, vagy akár a húsból a különböző felvágottak. Tehát amikor tovább feldolgozzuk, és helyi különlegességet, helyi fűszerezést, vagy valamit még beleteszünk, ami máshol nincsen, az egy más minőséget képvisel. Tehát tulajdonképpen fejlődnie kellene a hozzáadott értékben az élelmiszeriparnak is, és hát a másik a költség, ott pedig hát részint egy csomó költség az tulajdonképpen rárakódik energia és egyéb dolgok miatt a termelésre, a mezőgazdaságban is, és az élelmiszeriparban, de hatékonysági problémák is vannak, menedzsment problémák, vagy technológiai problémák, tehát tulajdonképpen tudás frissítésre is szükség lenne.
2: Csak egy érdekesség, amit megemlítek, aztán tovább megyünk a gondolatban, hogy milyen különbségek is lehetnek. Például van egy híres osztrák dzsem gyártó családi vállalkozás. Oda van írva a család neve meg, hogy 1875 óta. Aztán mondok egy húsipari vállalkozást is, az se túl nagyám, de nagyon finom termékeik vannak, és ellátják vele a teljes láncot. Ott is az van, hogy a családi vállalkozás az 1800-as évek óta.
3: Szerencséjük volt.
2: Igen, na de azóta... Szóval azért mégiscsak jó 30 éve megtörtént itt is a rendszerváltoztatás. Szóval ennek a gyökerei miért hiányoznak nálunk, hogy arc is legyen a termék mögött. Néhány kertésznél már lehet látni, még a családi fotót is kiteszi, de hogy az élelmiszeripar ebbe az irányba megy.
3: Néhány húsipari cégnél is van már egyébként.
2: Igen, de az meg éppen olasz.
3: Nem, van magyar is. Én tudok olyan helyet, ahol lehet magyartól is ráteszi a nevét.
2: Hát igen, na de lám-lám, ezt ismerjük, azt meg nem, akkor valami íba mégiscsak van.
3: Tehát ez a vállalkozói kultúra az, hogy vállalom a felelősséget azért a termékért, meg a minőségért, azért ez Magyarországon nem alakult ki, szerintem ennek azért hosszabb történelmi háttereként, hogy legyen azért kevesebb rendszerváltás volt Ausztriában, mint Magyarországon. Ugye itt néhány dolog azért a történelem során azért bekövetkezett, meg ugye annak idején már a osztrák-magyar monarchiában se arra biztatták a magyar gazdákat, hogy feldolgozzanak inkább arra, hogy nyersanyagot adjanak. De nagyon történelmet, hogy elkezdenénk bogozni, akkor azért sok-sok oka van annak, hogy ez máig sem alakultak ki ezek a családi vállalkozások, meg hát őszintén szóval Magyarországon mindig volt egy ilyen mánia, hogy mindig a külföldiektől vártuk a megoldást, és a saját értékeinket, a családi vállalkozásainkat soha nem becsültük meg eléggé, pedig még egy előny van egy családi vállalkozásban, és itt is gyorsan egy mitoszt mindjárt fogok oszlatni, az, hogy néha generációkat foglalkoztat, hogy ott van annál a családi vállalkozásnál már az unoka, de még a nagypapa is ott dolgozik. Tehát több, nem csak a profit, a mostani profit megtermelésében, a jövő fél éves profit megtermelésén töri magát, hanem azon is, hogy hosszabb távon a családi vállalkozás hosszabb távon életképes legyen, és ezen kívül pedig a környezetének adjon vissza valamit. A cég nem csak arról kell, hogy szóljon egy normális országban, hogy jól megtömi a zsebét a vállalkozó, meg a legklasszabb új autóval jár.
2: És minél hamarabb meg ki tudja, mi lesz. Itt azért van egy ilyen hangulat.
3: Igen, tehát, hogy tesz valami értéket, hozzátesz olyat is, ami a társadalomnak, vagy legalábbis a közvetlen közösségének, annak a város lakónak, akinek a közelében él, annak is valamit ad. Igen, ez nagyon fontos, amit most nem mondott, hogy mennyire van biztonság Magyarországon, mennyire van üzleti biztonság. És ahogy sok mindenről lehetne beszélni, hogy voltak olyan dolgok, amikor sikeres céget azt felvásároltak úgy, hogy nem akarta eladni, vagy versenyhátrányba került azért, mert ő tisztességes volt, és aki nem tisztességes, az járt jól. Tehát itt egy nagyon fontos dolgot ki kell mondanunk, az üzleti etika. Az üzleti etika az nagyon alacsony színvonalon a Magyarországon. Az ember naponta találkozik ilyennel, vagy egyáltalán az emberi etikával. Most ha szabad egy ilyen személyes dolgot mondani, hogy a férjemnek neki mentek az autójának, és aki neki ment, az úgy elhúzott, hogy csak véletlenül sem állt meg. Tehát ezek ilyen társadalmi tünetek, amelyek az üzleti szférában is megtalálhatók. Tehát a hosszú távú, kiszámítható struktúrák fontosak, és az is, hogy amikor kormányváltás van, ami jó, azt nem kell eltörölni. Tehát azt tovább kell vinni. Az osztrákok ezt mindig is így csinálták, hogy ami jó volt, azt vitték tovább, és ez az üzletéletben borzalmasan fontos, a kiszámíthatóság.
2: Ez az a változások, a szélsőséges változások? Vagy annak az érzete? Mert most is például lehet hallani, hogy kivár a gazdaság, nem tudják, hogy mi lesz. Hát így nem lehet unokára tervezni, meg először fiúra, aztán utána meg unokára, így nehéz tervezni.
3: Igen, egyébként még egy mondat ehhez, hogy az egyik PhD is hallgatom, nekem csinált egy olyan elemzést, hogy miért nem akarják átadni a családi vállalkozások a fiataloknak a céget, és többek között ez volt, hogy a fiatalok azt mondták, hogy ilyen körülmények között semmi nem kiszámítható, minket az ág is húz, minden támogatást a nagyok kapnak, a külföldiek, ez régen is így volt, ez nem egy friss jelenség, és azt mondta, hogy miért csináljam, miért feszítsem ki az életemet, inkább törődök a családommal. Tehát, mert azért a vállalkozó életforma az egy kockázatos életforma, ott bukni is lehet, tehát azt, aki vállalja, annak valami előre kiszámítható környezetre azért szüksége van. És ugye ez azért a történelem során Magyarországon a magyar vállalkozók számára azért nagyon sokáig nem volt meg, vagy reméljük, hogy most jobban meg lesz, de csak emlékezünk vissza a szocializmusban, meg azóta is, hogy mit mondott a magyar kisvállalkozó, hogy okosban megoldjuk. De miért mond ilyet, hogy okosban megoldjuk? Bele van kényszerítve, hogy nem tudja, hogy mikor miért vizsgálják őt meg, hányféle papírt kell kitöltenie, mikor az neki sokkal többbe kerül, mint egy nagy cégnek, és neki az finanszírozni kell. Tehát ez a vállalkozó életforma soha nem volt megbecsülve Magyarországon.
2: Hogy tudunk ebből kijutni? Azért érdekes ez a kérdés, mert egyre inkább tapasztaljuk azt, hogy a nemzetállamok gazdaságpolitikáját a nagy befektetési alapok befolyásolják. Most már nem csak államok között, hanem sem nagy befektetési alapok, hát mondhatnánk ne BlackRock és így tovább, van jó néhány, akik el tudják érni azt, hogy politikai vezetők legyenek azok a személyek, akik az ő érdekeiket képviselik. Tehát nem államférfiak, vagy államasszonyok állnak az államok élén, hanem vagy hát Ursula von der Leyen, ugye, hanem az ő képviselők. És olyannyira jutott ez a dolog, azért ütötte meg a fülemet, korábban történt, talán beszéltünk már róla, de érdemes továbbra is. Amikor a brit miniszterelnök azt mondja, hogy nem az a fontos, hogy mi történik az angol parlamentben, hanem hogy Davosban, a világgazdasági tanácskozáson mi történik, az sokkal lényegesebb, ez azért beszédes. Szóval hogy lehet velük, de nélkülük boldogulni, vagy ezt a nemzeti érdeket érvényesíteni ilyen körülmények között?
3: Ez egy újabb műsor kellene, de ugye vannak a különböző eszközkezelők, ugye elvileg ugye az a jó ebben, hogy ilyen van, mert azt mondjuk, hogy az a feladata, hogy olyan helyeken, ahol pénzek megülnek, mit tudom én, nyugdíjalapok, biztosítás, vagy mit tudom én, egyetemeknél ilyen egyetemi alapítványok, tehát gyűlnek a pénzek, ott ugye azt beviszik, becsatornázzak a valós életbe, a gyakorlatba. De amiket ön említett, a BlackRock, de mondhatnánk a Vanguardot, a State Streetet, a három nagyot, ugye itt azt látjuk, hogy egyrészt ezek a nagy cégekben jelentős tulajdonnal rendelkeznek, mit tudom én, ilyen cégekben, mint az Amazon, a Meta, a Google, és így tovább. Tehát ezek tulajdonképpen a nagy cégeket is uralják. A másik, hogyha azt nézzük, hogy kik a vezetőjük, akkor gyakran azt látjuk, hogy aki a vezető, az nemrégiben még egy államelnök volt, vagy az államelnök lesz ott vezető, tehát óriási összefonódás van. Ön említette a világgazdasági fórumot, Charles Schwab, aki a világgazdasági fórum vezetője volt, ő egyébként az egyik befektetője a BlackRocknak. Például miközben a BlackRock vezetője lett most a WEF-nek az elnöke a Schwab helyén. Tehát még egy, hogy Zelenszky elnök például a gazdasági stratégiát a BlackRockkal tárgya meg. Óriási az összefonódás. Megérdemelne egy külön programot, hogy ezek hogy befolyásolják a nemzeteknek a gazdasági stratégiát.
2: Beszélhetünk még erről is, ha lesz rá módunk, mert műsorunk most ezzel éppen véget ér. Csak Magdolna közgazdász egyetemi tanárnak köszönöm, hogy itt volt velünk. Tisztelt hallgatóinknak a figyelmüket köszönöm. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Kakuk L. Tamás. Viszont hallásra.
0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.

Kossuth Rádió Salgótarjánban FM 107,4. Kedves hallgatóink, most a Hely korábbi adását hallgathatják.

0: Nem, hogyha az alapoktól indulnánk, hogy a szalma milyen állapotban jön be ide önök közben, mert ott ki van függesztve egy szerintem még nyers állapotban lévő.
1: Ez egy éve lóg itt a falon.
0: Na de hogy ez ma, az rendben van, de hogy ezt dolgozzák fel, tehát pontosan, hogy leveszik róla, igen, akkor igen, a kaláz, igen, gondolom maggal, igen, kezdenek valamit?
1: Novemberben volt a vetésünk, ugye mindig az előző évi búzából, a búza szál tetejéről leszedjük a magot, azt kicsépeljük, és azt vetjük vissza. Ez novemberben megtörtént, már most nagyon szép állapotban van, körülbelül 15 centi. Körülbelül júliusban, Péter pár napja után szoktunk kézzel aratni. Ez a régi hagyományos kaszával, sallóval, szépen végigmegyünk, egy önkormányzati területen van nekünk, egy olyan 400-500 öl, majd kévébe kötjük, behozzuk ide a műhelyhez, ki a kertbe, és azt szépen szellőztetjük, mert ugye annak ki kell száradni, majd pedig elkezdjük pucolni a szalmát. Ez egy nagyon hosszú folyamat, mikor mondjuk, hogy valaminek mennyi az értéke, a mögötte lévő munkát senki nem látja, de mire mondjuk egy kalaphoz, például egy szalmakalapot, amit használunk, kell 20 méter fonat, ahhoz lehet, hogy mondjuk 5 kévét is le kell, hogy pucoljak, mert ezeket ízekre kell szednünk. Alsó íz, középső íz, felső íz, és ugye szalmakalapot inkább az alsó és a középső ízből tudunk fonni. És ugye ahhoz, hogy fonjunk egy szalmakalapot, több 1100 szalma kell. És mikor ezt mondjuk rá, hogy 3000 forint, akkor mindig megkérdezik, mi kerül ebbe 3000 forintba? Hát ez kerül.
0: Nézzük meg ezeket a kéztermékeket. Hogy kalapot látok, kosarat látok, többféle kosarat is látok, angyalkát is látok, mi minden készül még?
1: Igen, a fő profilunk ugye a szalma kalap. Férfi, női kalap, ebből ugye vannak a széles karimájúak, a zserálin kalapoktól kezdve, a copos lányoknak szalmakalapot gyártunk, székely kalapot, sótartós kalapot, tehát tényleg amire igény van, de emellett igen, szoktunk tárolókat készíteni, mert ugye annyira visszajött a köztudatba ez a naturális, minél természetesebb anyagokat használjunk, akár a konyhába, akár a spájzba, akár a fürdőszobába, tehát oda is készítünk ilyen tárolókat. Ugye nálunk a hivatal nagyon nagy szeretettel adja a szalmavirágokat, akár az oklevelekhez, valamint készítünk igen karácsonyfa díszeket.
0: Ja, tényleg, ha most hogy mondja. Csillagot.
1: Alkáink, igen. Ezek, amiket itt látol, ezek népi tárgyalkotóiparművész termékek, mert azért az büszkeség, hogy Julika úgy került ide, sőt mindenki, hogy a kerek nagybálán és a kockabálán kívül szalmát ő nem látott, és ők itt autodidakta módon megtanulták a szalmafonást, akár egy hetest, egy recét, egy szíromfonást, és ugye Julika 3 év alatt itt szerezte meg a népi tárgyalkotóiparművész mesterséget.
0: Julika annyira szeretett volna kimaradni ebből a műsorból, van egy rossz hírem, nem fog. Jövök Nagy Sándorné Julikához, na most képzelje, előzetesen kaptam egy ilyen fülest, hogy a bazilikába állítólag az arató koszorút, azt Julika csinálja?
2: Igen.
0: Az mennyi idő, mire összerak egy olyan?
2: Hát körülbelül 2 hónap. A 24-es koszorú 2 hónap volt, mert azt egyedül csináltam.
0: Ezen idő alatt fel van mentve a kalapfonás, a kosár, minden csak a...
2: Így van, csak azt csináltam.
0: Julika mit csinált korábban?
2: Én főállású anya voltam, 4 gyerekem van, és azokkal foglalkoztam.
0: Hogy került bele a szalmafonásba?
2: Főállású anya voltam, és nem volt munkám, és volt egy alapkompetencia, oda elmentünk, azt elvégeztem, és ott ajánlották fel a szalmafonást, a nemezelést, a bőrözést, és én úgy gondoltam, hogy én szalmás leszek.
0: Az mi múlik, amikor az ember ismeretlen mesterségből kiválaszt
2: egy... Azt tetszett meg jobban, beleláttam.
0: Egy az a lehet szösszölni? Ebbe ez az élvezetes?
2: Hát igen, igen.
0: Na és akkor most ebbe segítsen nekem, mert tudják, tehát itt van az, amikor az embernek korlátolt a tudás, hogy fon valamit, de nem tudom ennél jobban elmondani, hogy mit fon, hogy kívülről halad itt is befele, és egy ilyen háromszögnek a csúcsa.
2: Ez egy virágszírom tulajdonképpen. Aha. Virágot készítek, szalmavirágot.
0: Ja, tehát, hogy mint amit ott látok az asztalon.
2: Termék, igen, ez ennek az egy szírma.
0: Ez az, amire mondta a Marcsi, hogy adják a...
2: A babacsomaghoz is, igen. Például, igen.
0: És akkor ez az, amivel az egész nap foglalkozik.
2: Pontosan így van. Most nekem ezt kell csinálni.
0: Mi a jó ebben? Mert azt gondolnám, hogy egy ideig biztos jó, hogy bele lehet veszni, de utána monotonnak tűnik.
2: Én nagyon szeretem csinálni, úgyhogy nekem nem.
0: Akkor van egy jó hírem, elengedem.
2: Jó, köszönöm szépen.
0: Marcsi, azt pedig visszamegyek. És akkor Marcsival még folytatván a gondolatot, hogy ő hogy csöppent bele ebbe az egészbe.
1: Tudni kell, hogy ezelőtt 13 évvel, ugye Hajdonálláson nagyon sok közfoglalkoztatott volt, közel 1000 közfoglalkoztatott volt, és akkor volt egy ilyen program, hogy alapfokú kompetenciák.

0: asszisztencia képzés. Aki munka nélküli volt, én akkor jelenleg akkor szűnt meg a munkahelyem, mindenkit beintegráltak erre az alapfokú képzésre. Ugye ez követte egy 90 napos gyakorlat. De ugye nem volt annyi seprű bokor, hogy 1000 embert alkalmazzon a közfoglalkoztatás, és ezért a régi vezetés kitalálta, hogy a népi hagyományokat próbáljuk visszahozni. És azért indított egy szalmafonó csoportot, egy nemezelő csoportot és egy bőrös csoportot.
1: Állítólag ehhez Erdélybe kellett kimenni, hogy visszatanulják a mesterséget. Noha ez itt honos volt valamikor, de hogy most már, illetve hát ott a 2010-es években már csak onnan lehetett visszatanulni.
0: Nem, mert nekünk volt egy fiatal ember, Molnár Imre, aki tudta a hetes vonást, és mi onnan indultunk. Tehát semmi más nem tanultak meg a lányok, csak a hetes vonást. Majd igen, voltunk kint évente a székelyeknél. Ugye Manyika megtanulta, ott látott bele jobban, mert ő ugye a varrógép mellől állt föl, női ruházatot, valamint férfi ruházatot vart. Ott látott bele ugye a szalmakalapvarrásba jobban, de itt akkor is az ő akaratuk, az ő elhivatottságuk kellett hozzá, mert igaz, hogy kim voltunk évekig, minden évben, de a második alkalom után már mi tanítottunk a székelyeknek. Hogy visszakanyarodjak, ugye én bőrös voltam, és ott 3 hónap után ugye letelt, megalakultak a műhelyek, és én ott 2 évig voltam bőrös, majd utána át kellett vennem az adminisztrációt is, utána pedig már át kellett vennem a vezetést is.
1: Most a kedves hallgatók tudják, hogy ez egy ilyen színpadi műfaj, tehát amennyiben megemlítik Manyikát, akkor neki előbb-utóbb szerepelnie kell. Úgyhogy akkor jövök hozzá, nem szeretne? Akkor ígérem, rövid leszek. Egyezzünk ki ebben, jó? Na, Burkert Rudolf, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Manyika, azt mondja meg nekem, hogy ez, amit most van, ez valami táskának lesz a pántja, mert az összes többi, amit idáig láttam, az kisebb volt, ez meg hosszú.
2: Nem, ez szalmakalapnak fog készülni.
1: Ja, hogy ebből ez az tekerik fel utólag?
2: Várom, úgy várom meg. Ez hetes vonat, itt is van szélesebb.
1: Na várjál, akkor kap egy ilyen, nem tudom hány méteres vonatot, és akkor utána azt kell úgy összevarni a térben, hogy amit a Marcsi tart a kezébe szalmakalap, az kijöjjön?
2: Igen.
1: Hogy működik a folyamat? Itt van ön előtt a varrógép.
2: Megkapom a fonatot, utána le kell mángorolni. Majd mikor le van mángorolva, akkor kezdem el varni.
1: A mángorlás az valamilyen lapítási eljárás? Igen. Vagy mit nevezünk annak?
2: Igen.
1: És akkor kilapítva megkapja, megdolgozva, hogy puhább legyen, onnantól könnyebb hajtani. Hogy kell azt csinálni, hogy utána meglegyen az a fejforma, amit ugye a fejünkre húzunk a kalapnak? Tehát, hogy nem a karimája, hanem a teste. Na, fog egy csipeszt, félre rakja azt, amit most éppen.
3: Igen, a kis szablon, tudod.
2: Két formám van, igen.
1: Két forma.
2: Van egy férfi formám, aha, és van egy női.
1: Na, ez a kalapnak a teteje, tudják, igen, aminek úgy bemegy a púpja, és akkor arra és fogja rá.
2: Igen, és amikor elkezdem varni, bevizezem, behajtom, elkezdem varni, erre formázom rá a tetejét. És amikor ez kész van, akkor a kezemmel kezdem el a méretet megcsinálni, és utána, amikor a karimát varrom, akkor fordítok rajta. És úgy készül el egy szalmakalap.
1: Az, hogy búzaszalma, árpaszalma, zabszalma, mindegy?
2: Nem, ezt az alakot.
1: Majd csináljon akkor a kiegészítés.
0: Végülis dolgozás szempontjából ez sokkal puhább. Tehát lehet ezt akár rostból is csinálni, búzából is, sokkal keményebb lesz. Tehát nem lesz annyira kényelmes hordani magát a kalapot.
1: Na, azt mondta ugye, Anika, hogy mángorolják, de akkor utólag ezt bárhogy nedvesíteni, hogy könnyebben formázható legyen, az szabad?
2: Persze.
1: És akkor arra van a spicni az asztalán?
2: Igen, ezt bepriccoljuk, és amikor a fejünkre tesszük, rá is formálódik.
1: Ah. Ki csinálja a szalmából készült angyalkákat, Marcsi?
4: Csak Julika.
1: Jaj!
0: A gyönyörű karácsonyfa díszeket, és igen, ez az angyalka is egyedi, tehát ilyet senki nem gyártott még Magyarországon, ezt a típust.
1: Gyarmati Péter mondja, és valószínűleg igaza van a szerkesztő, hogy akkor Julika a legtürelmesebb, és szegényként jut ki a szereplési lehetőség. Julika csak annyi, hogy azt mondta, hogy 4 gyereknek az anyukája, ugye? Van olyan köztük, akit ez érdekel?
4: Nem, mert a lányom gyógyszer, és 2 fiam informatikus, és a kicsi meg most lett villamosmérnök, tehát semmi.
1: Unoka?
4: Még nincsen.
1: Hát akkor majd legfeljebb neki. Igen. Na, vissza Marcsihoz. Tehát akkor oké, eltanulták hajdunálási férfitől, aztán utána akkor volt a Székely körút, és akkor oda-vissza jártak, ma még tart-e ez a kapcsolat?
0: Természetesen, igen, ugyanúgy ápoljuk a kapcsolatokat, sőt, annyiból szoktuk őket támogatni, hogy minden évben szoktunk tőlük venni szalmafonatot, mert ugye ott még mindig pedig a faluba az idős nénik ugyanúgy fonják a szalmát, mint nálunk 80 évvel ezelőtt, és meg szoktuk tőlük vásárolni, és amikor ilyen nagy szalmakosarak, bármi, amiből nagyon-nagyon sok kell, akkor azokat a szalmafonatokat szoktuk bedolgozni.
1: Ezek az ajándékcsomagok, amik itt vannak, és akkor ennek is ilyen szalma az alja, és be van csomagolva ezekbe a csörgős papírokba.
0: Ezek babacsomagok, minden újszülött babának, ilyen nagyon szép kézzel kihímzett kifogót készítünk, szalmakosárba tesszük bele, amit utána ilyen apróságot, játékot, de akár kenyértartónak is tudja használni. Szalmavirágot készítünk hozzá, ezt ugye az anyukák kapják.
1: De hogy ez eladásra megy, vagy
0: nem,
1: születik?
0: Csak ajándék.
1: Születik egy baba, igen, akkor kap egy ilyen ajándékcsomagot?
0: Fognak kapni egy ilyen ajándékcsomagot. Ma fog érkezni 3 baba a hivatalba, a polgármesterasszonyhoz, és ők fogják ezeket névre szólóan. Sofia, Léna és Noel fog érkezni. Igen. Ebben van mosdókesztyű, pelenka, pelenkás kiskönyv. Sok minden van benne.
1: Hölgyet, aki gyöngyöt fűz, vagy hímez, hímzés lesz az, szabad megszólaltatni? Azt mondja, jöhetek. Jó, akkor idegugolok ön mellé, Burkett Rudolf vagyok. Jó napot kívánok.
5: Jó napot kívánok. Rózi.
1: Rózinak hogy jött az életébe ez a munka?
5: Hát hasonló, mint a kolléganőknek. Nekem ma keresztemezés jutott.
1: De miért? Választotta?
5: Igen.
1: És mi alapján?
5: Hát mert úgy megtetszett.
1: Azt láttam, azt mondja, hogy Hajdunánást kell mindig kereszt szemesen rá. Aha. Van olyan, hogy ugyanígy a neveket például azokra a törölközőkre, vagy azokra a kendőkre, amiket a Marcsi előbb mutatott, azt Rozika hímezte?
5: Azt nem én csináltam, azt a másik kollega hímezte, meg más öltéstechnikával készült.
1: Előzőleg mivel foglalkozott?
5: Hát én is anyaságiról kerültem ebbe a rendszerbe.
1: Az, amikor összegyűlnek ennyi nők, és ez akár lehet körkérdés is, és akkor mindenkinek jár a kezek közben, tudnak valamiről beszélgetni?
5: Igen.
1: Miért? Azt mondják, ó, jó. Na, minden. Végre egy jó kérdése is van a riporternek. Oké, miről?
5: Bármiről.
1: Na jó, de hát akkor sorolják. Tehát, hogy ilyenkor van az, hogy kell behajtani, vagy mindenki azt kérdezi, hogy, mit főztél tegnap?
5: Hát inkább.
1: Inkább utóbbi. Jó, oké. Marcsi azt mondta ugye, hogy van még ezen kívül nemezelés, hímzés, táskavarrás és bőrözés. A bőrözés igen. Hol van?
0: Bőrdíszműves, itt lesz a folyosó vége.
1: Na, kilépünk a szobából, elkezdünk felfele sétálni vékony falépcsőkön, benézünk egy másik helyiségbe, jó
0: vannak
1: napot kívánunk.
0: Hímzősök és a táskavarrók.
1: Aha, és ők azok, akik bőrrel dolgoznak.
0: Igen. Itt bőrtáskák készülnek, igen. Ugye ezt például a bőrdíszművesek készítik az elejét, itt a lányok pedig szabnak hozzá marha bőrből, rostbőrből kellékeket.
1: Tehát magát, ezt a díszes részét, ezt az, amit kapják.
0: A bőrdíszművesek a másik csoport készíti, ők pedig összeállítják rostbőrrel. Az, akit láttál, akik a kifogókat a babacsomagba hímzi, az pedig Irmuska. Ő hímez gyönyörűségesen, és Irén ő keresztszemest var, és abból lesznek azok a nagyon szép hűtőmágnesek.
1: Irmuska, mit szabad jönnem egy kérdés erejéig? Közben kapunk egy ilyen hajdunálási keresztszemest, hogy azt látom, hogy ez előre be van rajzolva, és akkor most gondolom, ilyen ballagó tarisznyákat var.
0: Én rajzolom bele. Aha. Igen, itt van a mintam, és én rajzolom rá,
1: ja,
0: az
1: tehát
0: anyagra.
1: Van egy ilyen papírja, aha.
0: Igen, rárajzolom, és utána meg kihézem.
1: Na de az, hogy a 2018-2026, az még én is, oké. Okay. De hogy magát, a virágot, meg azokat a cír...
0: Van egy sablonunk, és aha. Arról vettük le. Ezt az évszámot pedig én. Vannak számos sablonok, és akkor mindig ez változik.
1: Korábban is valamilyen kézműves foglalkozása volt?
0: Nem.
1: Ha nem? Azt hiszem, hogy a könyvelőből lett
0: nem,
1: ilyesmi.
0: Nem. Női ruha készítő a szabon.
1: Na, hát akkor ez mégis.
0: Megkereskedő vállalkozó. Mondom, megpróbálom.
1: Ennek hány éve, hogy megpróbálja?
0: Hát szeptemberben lesz 2 éve, hogy itt leszek.
1: Hát szerintem az kijelenthető, hogy sikeres, nem?
0: Igen.
1: Szabad kérdezni erről? Hajdunálási keresztszemesről? Jó. Sebestyén Irénhez leülök, és akkor az a hajdunálási keresztszemes, azt értem, hogy ugye magát a betűt kékkel kivarja, de az hogy működik, amikor a színt kell váltogatni? Belülről halad kifelé?
6: Először mindig a keretet varjuk meg,
1: aha.
6: Van, aki másképp, és ugye utána kezdjük a búzával, mert ugye az a legelső motívum.
1: Igen, az a sárga.
6: Igen, utána ugye a víz. vízzel, a szemek követik egymást, ugye úgy tudjuk belevarni a templomot, és én a legvégén ugye a betűket, mert ugye számolni kell.
1: Ja, hogy a hajdunálmásban az első A betű az a templomnak a tetej.
6: Így van.
1: Jaj, de jó.
6: Ő pedig ugye a búza, ami ugye a hajdunálmásnak a szimbóluma. Tehát
1: igen, az van az elején.
6: Így van. A sárga ugye az adott, a búza véget, ugye a templom is, a víz ugye az megint adott, hogy ugye kék.
1: Igen, az világos
6: és
1: kék.
6: És akkor így még betűkéknek hívjuk, ugye az a kék.
1: Ebbe szabad kezet kapott, hogy rakja bele a búzát meg a templomot?
6: Én már most ezt 7 éve hímzem, én 12 éve vagyok itten, 7 éve egyfolytában ezt csinálom, tehát minden egyes nap, napi 8 órába. Valamikor ezt kitalálták, akik elkezdték hímezni, és akkor én ugyanazt csinálom.
1: 7 éve ezt csinálja, akkor csukott szemmel meg.
6: Így van. Így van.
1: Jó, köszönöm szépen,
7: nagyon
1: akkor
7: szívesen.
1: Megyünk tovább Marcsival. Na kapunk, igen. Mutatnak nekünk egy könyvjelzőt is. Nevét szabad elkérnem?
8: Szabó László, meg vagyok.
1: És hogy szólíthatom?
8: Eta vagyok.
1: Eta. Eta közben csomagol, és azt mondja, hogy elővesz úgyszint egy ilyen hajdunálmási könyvjelzőt, és ez hasonló technikával készül, igen, akkor, igen. Mint amit az Irén csinál. Jó, ilyet is kapok, na hát legközelebb is jövök hajdunálásra. Jó, köszönöm szépen. Követem Marcsit, és akkor megyünk tovább a műhelyben. Viszontlátásra köszönjük szépen. És mi a következő állomásunk, Marcsi?
9: Bőrdíszművesek.
1: Na nézzük akkor a bőrdíszműveseket. Ők azok, akik azokat a szép virágokat ráégetik, vagy valamilyen technikával. Jó napot kívánunk!
9: Kézzel. Kéz, itt minden kézzel. Tehát ez nem nyomat, nem egy klisét használunk, hanem kézzel.
1: Akkor most ne haragudjanak, de muszáj ezt megértenem. Én azt hittem, hogy ezt valahogy beleégetik. Szabad jönnem kérdezni, hogy ez hogy működik? Marcsitól, ki Marcsi? Ja, hogy azt hittem, jó, azt hittem, van még egy Marcsi, oké. Okay. Na akkor Marcsi, az, amit a kolléganője csinál,
9: a Barbie,
1: karcolja valahogy a bőrbe a formát.
9: Ugye mi növényi cserzett marha bőrrel dolgozunk.
1: Igen.
9: Felrajzoljuk a mintát, sablonokat használunk, indigóval felrajzoljuk,
1: igen.
9: Majd pedig, mint egy bőrvágó, azzal szépen kézzel kivéssük az összes vonalat.
1: Amivel Barbie dolgozik, az leginkább engem arra emlékeztet, mint amivel a fogkövet szokták lekaparni.
9: Nem, a körömágyvágó.
1: Ja, tényleg, igaza
9: igen.
1: Van.
9: Körömágyvágó, igen. Majd pedig, mikor ezt kivéstük, ez körülbelül 2 nap minimum.
1: Egy ilyen A4-es oldalon ez a minta.
9: Igen, utána bevizezzük, és elkezdjük ezzel bővíteni, hogy minél mélyebb és minél mutatósabb legyen
1: a
9: minta.
1: Ez van egy másik szerszám. Hát,
9: mert hogy az a lényeg, hogy a minta befele menjen, és akkor fog ilyen 3D-s hatást adni.
1: Tehát, hogy ki kell vésni a bőrből azt a részt,
9: igen.
1: Ami kirajzolja
9: utána azt
1: ilyen karcst, ami mondjuk igen. A magyar népmesek elején kirepül a madárkának a csőréből, és akkor ez az, amit mélyíteni kell, és nem égetik, hanem
9: Nem, ezt mélyítjük. Ezt a sötét színt ugye festéssel érjük el. Mikor már megvan a minta és poncolunk, ez például egy poncolási technika itt benne.
1: Igen.
9: Mikor ezt így leboxoljuk, lesötétítjük, akkor utána elkezdjük ugyanezzel a bőrvágóval kiszedni, hogy kiemeljük ezeket a fehér motívumokat. És
1: mert
9: utána lesz egy ilyen nagyon szép, de ez körülbelül egy hét munkája. Egy ilyen.
1: Barbie bőrszembólogat.
9: Igen, Barbie-nak 2 hét. Barbie ugye nagyon a tökéletességre megy. Tehát itt ugye közfoglalkoztatásban nem az van, mint kint egy vállalkozónál, tehát itt, ha 2 hétig csinál is meg valamit, nem baj, mert az tökéletes legyen.
1: De Barbie, csak egyetlen kérdést, hogy amikor ennyire aprólékos munkát végez, és otthon valakinek leszakad a gomba az ingéről, akkor azt még hajlandó otthon megvarni?
9: Meg mindent, igen.
1: Jó, akkor hagyom dolgozni, és akkor Marcsival megyünk tovább. Köszönjük szépen, jó munkát kívánunk.
7: Köszönjük.
1: Marcsi, előre én utána magunk mögött csukjuk a fehér ajtót, és akkor nagyjából körbeértünk, ugye?
9: Nemezesek,
1: jó. De ők a túlvégen vannak. Szalmafonókon ismét keresztül haladunk, és akkor még hátra megyünk a nemezesekhez, akiktől minket egy fehér ajtó választ el, amin egy katica bogár van. Jó napot kívánunk.
9: Vannak a nemezesek. Szalaggyapjúval, valamint gyapjúval dolgoznak, kaplangyapjúval. Itt inkább a fő profil a nemeztáskák, nemeztoltartók, de ugye készítünk nemezvirágokat, például most nők napjára nemezvirágokat készítettünk, 400 darabot azt adtuk ajándékba a műfázban lévő rendezvényen megjelent vendégeknek. Most előre haladva készítünk karácsonyi gömböket, húsvéti tojásokat készítettünk, sokrétű az ő munkáját. munkaterületük.
1: Na, ezt azért is akartam kérdezni, amit Marcsi mond, ez a karácsonyi gömbszabad, egyetlen kérdés erejéig jönnöm? Hadd jöjjek, jó. Burkett Rudolf, jó napot kívánok.
7: Napot kívánok.
1: Nevét hadd kérjem el.
7: Bakos Ildikó.
1: Ildikó, azt mondja meg nekem, hogy ugye ott látok ilyen virágokat, maga meg a valamelyik ilyen Disney meséből ezt a húember figurát, az Olafot csinálja, hogy akkor itt állandó változás van abban, hogy mit kell éppen nemezelni?
7: Igen, egyediek a mintáink. Nem szoktuk ismételni a mintákat, mindig másat szoktunk rárakni.
1: Várjon, én ezt most tanulom. Tehát, hogy akkor megfogja magát az anyagot, abból magát kicsíp egy picit, igen, a gyapjút, azt elkezdi forgatni a kezei között.
7: A kezembe, és akkor úgy teszem már eleve oda, és úgy lassan tővel ütöm befele, ami meg fölösleges ollóval lecsípem.
1: Világos. Most Marcsi csak, hogy tudja, van ez a tévképzet, hogy aki beszél egy rádióműsorban, az a főnök, ez nem így van. Gyarmati Péter a szerkesztő, a főnök, aki azt mondta, szeretné, hogyha én megtanulnék fonni. Nem tudok, de próbálkozzunk vele, megtanít engem, vagy megpróbálhatjuk ezt?
9: Julika, ő a legjobb oktató.
1: Julika.
9: De szerintem a lányok is tudják, mert szinte mindenkit ő tökéletesített. Ugye lányok? Ne én mondjam.
1: A lányok bólogatnak. Na jó, akkor valaki jöjjön nekem mikrofont tartani, én meg megyek akkor Julikához ezzel a hétfonatú szalmával.
9: Julika, és akkor 20 métert megfon a fiatal. Amit utána Manyika összeállít neki, és meg lesz a saját szalmakalapod.
1: Nagyon köszönöm a bizalmat, Julika, nekem holnap felvételem van. Tehát, hogy azért így dolgozzunk ezen. Na, átadom akkor a mikrofont, köszönöm szépen, megkaptam. Mi dolgom van nekem ezzel, Julika?
4: Igen? Mindig az az oldal következik, amelyről 4 szál van.
1: Igen.
4: A szélsővel megkerülöm az előtte levőt, és itt 2 szál fölött átteszem.
1: Na várjam, akkor most megpróbálom a másik oldalra.
4: És ugyanazt csináljuk.
1: Szóval a legszélsőt megfogom, igen, átbújtatom az felette lévőn, már majdnem eltörtem nagyszerű, ezt visszahajtom egyszer,
4: és
1: 2-n átbuktatom. És utána ezt ismétlem a túloldalon, miszerint 1-en áthajtom, 2-n elfektetem.
4: És meg tudom csinálni. Meg kell húzni egy kicsit, hogy szép legyék. Még annyi van benne, hogy mindig úgy csináljuk, hogy itt a szélénél szépen hajtjuk tőbe, mert annál szebb lesz a széle, és ez fontos.
1: Na most a helyzet az, hogy értem. Tényleg értem. Megcsinálni nem tudom, de értem.
4: De látom, hogy értik.
1: Igen. Nekem elkezd így szélesedni, mint a piramis, de ott be kéne törnöm.
4: Így van.
1: Áthajtom rajta, és akkor ugyanezt ismétlem a túloldalon.
4: Igen, ezt végtelenségig, még nincs 20 méter.
1: Na jó, tehát akkor így mondjuk szeptemberbe felvenném a következő műsort, ha ez úgy mindenkinek megfelel. Jó, na hát szalmafonást ígértünk az elején, ebből lett még nemezelés, hímzés, táskavarás, bőrözés, úgyhogy egy nagyon picit megtanulván azt, hogy akkor hogy kell ezt a hétfonatot fonni, vagy hogy kell ezt elkészíteni, így köszönünk el innen Hajdunánásról, ahol a felvételt Farkas Bálint készítette, a hangutó munkát Schwarz Nóra végezte, és a gyártásvezetőnk Vancsok György. Ezt az adást 60 napig újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztő Gyarmati Péter nevében is Burkert Rudolfot hallották.

0: Kedves hallgatóink, a Kossuth Rádió éjszakai műsora véget ért. További jó rádiózást kívánunk!
1: 4 órakor hírek következnek 3 percben, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Ma lesz az új országgyűlés alakuló ülése, a program 10 órakor Sulyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a mandátumigazolások után a képviselők leteszik az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököket és a jegyzőket, valamint az új miniszterelnököt is. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. A szegedi jogi kar dékánját, Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter. A tárcavezető feladata lesz a jogalkotás szakmai minőségének helyreállítása és átláthatóvá tétele, valamint annak biztosítása, hogy a független ellenőrző intézmények és hatóságok szakmai alapon politikai befolyástól mentesen működjenek. Új szolgáltatással bővült a digitális állampolgár weboldal. Egyszerűbb lett az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés, miután az ügyfelek már online is hozzájuthatnak a jövedelemigazolásukhoz és a nullás adóigazoláshoz. Az új funkció csak a DÁP weboldalán érhető el, a mobil applikációban nem. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kapta idén az év emlékhelye díjat. Az elismerést azok az intézmények kaphatják meg, amelyek példaértékűen őrzik és mutatják be történelmi örökségüket. A díjra 8 pályázat érkezett, a BME a zsűri egyhangú döntése alapján kapta meg a címet. Országszerte csak nem 50 helyszínen interaktív programokkal, színi előadásokkal, koncertekkel és tematikus tárlatvezetésekkel várják a látogatókat ma az emlékhelyek napján. Eger, Siklós és Szigetvár várában interaktív fegyver és viselet bemutatóval készülnek. Több városban és temetőben tematikus sétákat szerveznek, egyes templomokban pedig koncerteket tartanak. Sport. Major Veronika a 3. helyen áll a női sportpisztolyosok alapversenyében, míg a Fábián Sára Ráhellel és Jákó Mirjammal kiegészülő csapat a 2. pozícióból várja a mai folytatást a 25 méteres olimpiai számban az eszéki sportlövő Európa bajnokságon. A magyar férfi puskások csapatban a 13. helyen végeztek. Végül az időjárásról. Jelenleg 7 és 14 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 12-14 fokot mérnek. Az ország nagy részén változóan felhős az ég, napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Ezekből a Nyugat-Dunántúlon, illetve a középső és északkeleti tájakon alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Megélénkül helyenként megerősödik a szél, délután 21-27 fok várható.
0: Hajnali népzene koránkelőknek.

Kedves hallgatóink, műsorunkban a verbunkos kialakulásáról, jellemzőiről lesz szó. Zenei összeállításunkban főleg férfi táncaink, köztük természetesen verbunkok kísérő zenéjét hallhatják. Falusi bonós bandák muzsikálnak. Pénzes Géza vagyok. A magyar tánc felfedezését a nemzeti öntudatra ébredés korszaka a 18.-19. század fordulója hozta meg. A magyar múlt, a nyelv, a népköltészet, a népdal, a népszokások iránti érdeklődés a néptáncra is ráirányította a kor emberének figyelmét. A 18. század végi nemesség a történeti múlt emlékeiből és hagyományaiból merítve egy idealisztikus táncot szeretett volna kialakítani önmaga kifejezésére. A nemesi nemzettudat táncos megjelenítésére a magyar katonatáncokkal azonosított férfi táncot, a verbunkot tartották legalkalmasabbnak. Kialakulása a Rákóczi szabadságharcot lezáró 1711-es szatmári béke utáni időkre tehető. Ekkoriban a nemesi udvarok újra a kultúra középpontjaivá váltak, ahol virágzó, európai mértékkel mérve is magas színvonalú zenei és táncélet folyt, és ekkor teremtődött meg a lovas katona nemzeti mítosza is, melyhez leginkább a méltóság teljes hősi pátoszt kifejező lassú, Csokonai Vitéz Mihály szavai szerint ázsiai gravitást, azaz komolyságot, méltóságot magában hordozó férfi tánc illett. A verbunk előtörténetét a tánctörténeti forrásokon túl a 18. század tánczenei emlékeiben is nyomon követhetjük, hiszen a múlt hagyományait őrző egyes ungareszka típusú dallamok már ekkor verbunkos stílusjegyeket viseltek magukon. E fejlődési folyamat alapján arra lehet következtetni, hogy a magyar néptánc hagyományban a verbunk a korábbi ugrós legényes típusú táncokból fejlődött ki.

verbunk német eredetű szavunk, melynek jelentése fogadás, édesgetés, toborzás. A tánccal egybekötött verbúválás célja egykor az volt, hogy a magyar legényeket katonai szolgálatra ösztökélje. A verbunk kialakulásának és történetének sokrétű összetevőit őrzi és érzékelteti a tánc névadási gyakorlata is. A kapuvári verbunk, székelyverbunk vagy kunverbunk elnevezés a területi etnikai változatokra utal, a csapásolás, sarkantyúzás, karé nevek pedig a tánc jellemző mozgásaira és térformáira. Találunk olyan elnevezéseket is, amelyekben a tánc történeti eredete fedezhető fel, mint a huszárverbunk, kóborhuszároké vagy a vasvári verbunk elnevezések. A magyar szóló, ritka búza nevek esetében pedig a névadás tükrözheti a reformkori műtáncok hatását. A verbunkos stílusjegyeit nem csak a magyar, hanem a környező szlovák, morva és román tánc folklór is hordozza. A körverbunk klasszikus területe a Kisalföld volt, de szórványosan az egész Kárpát-medencében, a Kiskunságban, a Felső-Tiszavidéken és Székelyföldön is előfordult. A körverbunkok fennmaradásában, fejlődésében jelentős szerepet játszottak a legénycéhek. E társaságok tanították meg a fiataloknak a táncot, illetve ezek a szervezetek adták elő a közösség nevezetes ünnepein. A 19. század folyamán a verbunkos tánc muzsikáját tartották Európában a leginkább magyaros zenének. Elemei az úgynevezett hungarizmusok szinte minden korabeli európai zeneszerző munkásságában nyomot hagytak. A magyar zenetörténet Bihari János, Lavotta János és Csermák Antal szerzeményeit sorolja a verbunkos zene klasszikus darabjai közé.

kedves hallgatóink, műsorunkban a verbunkos kialakulásáról, jellemzőiről volt szó. Zenei összeállításunkban főleg férfi táncaink kísérő zenéjét hallhatták falusi vonós bandák előadásában. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket! Szerkesztőtársam Éri Márton nevében is búcsúzom. Pénzes Gézát hallották. Jó reggelt kívánok!

0: Kedves hallgatóink! Önök a Kossuth Rádió műsorát hallják. A pontos idő 4 óra 30 perc. Határok nélkül Szerda T. Fannival.
1: Köszöntöm Önöket határokon innen és túl. Néhány mondat műsorunk tartalmából. Újabb segélyszállítmánnyal érkezett Kárpátaljára a Katolikus Caritas.
2: Mai nap hoztuk el a 693. segélyszállítmányt személyesen, hiszen nagyon fontos üzenete van annak, hogy 4 év távlatából sem felejtjük el az ittenieket, a lakosságot, akik szükséget szenvednek, és igyekszünk őket a továbbiakban is támogatni.
1: Megújul a Marosvásárhelyi közigazgatási palota.
3: Ez egy hatalmas projekt, tehát egy akkora projekt, amit a megyei önkormányzat saját költségvetése nem bír meg, viszont mivel nagyon nagy szükség van arra, hogy elsősorban a külső elemeknek a felújítását elkezdjük, ezért elindítottuk az első fázisát ennek a projektnek.
1: És most jöjjenek a részletek. Újabb segélyszállítmánnyal érkezett Kárpátaljára a Katolikus Caritas. A mostani adomány áramfejlesztő berendezéseket, élelmiszert, takarókat és téli ruházatot tartalmazott. A generátorokat kárpátaljai családok között osztják szét, az élelmiszerekből pedig a helyi szeretett konyha készít majd ételt az idősek számára. A segítségnyújtás részleteiről Iváncsik Attila számol be.
4: A Katolikus Caritas az orosz-ukrán háború kezdete óta több mint 46 ezer menekültnek nyújtott közvetlen segítséget, valamint 585 tonna adományt juttatott el Kárpátaljára és Ukrajna belső területeire. Zagyva Rihárd, a Caritas országos igazgatója munkácson elmondta, 4 év távlatából sem csökkent az a szolidaritás és az az együttérzés Magyarország részéről, ami a háború elején volt tapasztalható.
2: 4 évvel ezelőtt tört ki a háború, és a 4 év alatt krízishelyzeti ellátást, integrációs szolgáltatásokat indítottunk, és segélyszállítmányokat küldtünk mind Kárpátaljára, mind Ukrajna más területeire, és mai nap hoztuk el a 693. segélyszállítmányt személyesen, hiszen nagyon fontos üzenete van annak, hogy 4 év távlatából sem felejtjük el az ittenieket, a lakosságot, akik szükséget szenvednek, és igyekszünk őket a továbbiakban is támogatni.
4: A Katolikus Caritas a sorozatos áramkimaradások áthidalására rövid idő alatt mintegy 40 generátort és több mint 1,5 tonna élelmiszeradományt, 500 paplant és téli ruhaneműt adott át a Kárpátaljai Szent Márton Caritasnak, hogy a legnehezebb helyzetben lévők számára is biztosítható legyen a legalapvetőbb ellátás. Pogány István atya, elnök.
5: Ahhoz, hogy hiteles legyen az evangéliumi hirdetésünk, ahhoz szükséges a szeretett szolgálat is, és mi is törekszünk sokat segíteni az itteni szegényeknek, de nagyon sokat kapunk a Magyar Caritastól, és azt tudjuk továbbadni, meg másoktól is, hívektől plébániák gyűjtenek, és adjuk ezt a itteni híveknek, szegényeknek, nem csak a híveinknek, és azért elég sok megyen belőle a keletre is, ott is a szegényeknek osszuk szét ezeket a segélyeket, és hálásak vagyunk érte, szeretnénk megköszönni mindenkinek.
4: Kárpátalján háborús körülmények között élnek az emberek, és sok család számára nap mint nap valós dilemma, hogy gyógyszerre vagy élelmiszerre költsön. Hangsúlyozza Fehér Ferenc, a Kárpátaljai Szent Márton Caritas igazgatója. Kiemelte, soknak az sem magától értetődő, hogy van-e fűtés és áram az otthonukban.
6: Rendkívüli áramszünetek voltak, vannak, periódikusan hol nehezebb, hol könnyebb helyzet van ebből a szempontból, és hát ugyan már az elmúlt években elég sok, tehát 38 generátort osztottunk ki különböző szociális és oktatási intézményeknek, egyházi közösségeknek, de még mindig kevés, tehát hogy amikor kisebb a baj, amikor 2-3 órára kapcsolják ki az áramot, akkor ez így elegendő, de amikor már 15-18-20 órák vannak, akkor az már nagyon megérződik, és akkor mindig többen és többen kopogtatnak.
4: A templomi gyűjtés mellett a 1356-os adományvonalon hívásonként 500 forinttal hozzájárulhat bárki a segítségnyújtási akcióhoz. A Katolikus Caritas

0: Ők személyesen hozták el Kárpátaljára és adták át Nagy-Dobronyban, Kisgejűcön, Korláthelmecen és Nagygejűcön azokat a segélycsomagokat, amelyeket a hívek nagy örömmel és szeretettel készítettek el. Bogdán Szabolcs János, a Királyhágó melléki református egyházkerület püspöke kiemelte, a vészterhes időkben különösen fontos az összmagyarság összefogása a kárpátaljai magyarokért.
1: Egymás felét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Ez a Biblia ige vezetett bennünket, amikor gyűjtéseket indítottunk a Királyhágó melléki református egyházkerületben kárpátaljai testvéreink számára. Ez a fajta szeretett akció, ez elkezdődött már a háború előtt, tehát ha jól számoltok ide jövet útközben, 2017-ben gyűjtöttünk először Királyhágó melléken a Magyar Református Szeretett Szolgálat megkeresés. Akkor az elején két egyházmegyénk kapcsolódott bele ebbe az akcióba, a Bihari Egyházmegye, illetve a Somlyai Egyházmegye. Én akkor a Somlyai Egyházmegyének voltam az esperese, a Bihari esperes meg a mostani egyházkeleti főjegyzőnk volt, tehát így indult el Királyhágó melléken a gyűjtés. Kárpátaljának szegény konyhák, szociális konyhák számára, oktatási intézmények számára, és ezt növelte tulajdonképpen, hiszük Isten lelke bennünk, és kimunkált ezt a nyitottságot. Úgyhogy amikor kitört az ukrán-orosz háború, akkor ez az egész szeretett akció, ez még inkább nagyobb szájra kapott, ha lehet így fogalmazni, és miután megválasztottak püspöknek, akkor ebbe belevontuk az egész egyházkerületet. A szeretett szolgálattal kötöttünk külön egy együttműködési szerződést, tulajdonképpen mi is része lettünk Királyhágó melléki református egyházkerület a szeretett szolgálatot fenntartó református, magyar református egyházak közösség. És most már mondhatni, hogy teljesen benne van a gyűjtési kultúránkban, a segítségnyújtási kultúránkban az, hogy évente akár többször is Kárpátalja fele nyílik ki nem csak a szívünk, hanem a pénztárcánk is, és adományokat gyűjtünk az itteni rászorulók számára. Fontosnak tartottuk azt, hogy jöjjünk el személyesen, mondjuk el az itteni testvéreknek, hogy nem vagytok egyedül, hogy ott vagyunk mellettetek, imádkozunk érettetek folyamatosan, és egyfajta lelki bátorítást, lelki biztatást szeretnénk átadni, erősíteni az itt élő testvéreket, mert úgy látjuk, hogy szükség van erre is.
0: Katona Viktória, Magyar Református Szeretett Szolgálat ügyvezető igazgatója kiemelte. A kárpátaljai magyarság nehéz helyzetét látva nem csak az anyországi, hanem az Erdélyben élő közösségek is rendszeresen összefognak.
2: A Magyar Református Szeretett Szolgálat 2017 óta komoly kapcsolatot ápol a Királyhágó melléki református egyházkerülettel, amely a kölcsönösség elvén alapul. 2024. június 3-án aláírtunk egy együttműködési megállapodást, amely alapján vállaltunk egymás felé olyan fajta kötelezettségeket és felelősséget, amelyben kölcsönösen segítjük egymásnak a közösségeit és azokat a helyeket, amelyeket maga a Református Szeretett Szolgálat is támogat. Így ennek az akciónak a keretén belül immáron már harmadik alkalommal járunk úgy Kárpátalján, hogy a Királyhágó melléki református egyházkerületnek szinte azt lehet mondani, hogy a 200 ezer reformátusának az ajándékát és az adományát hozzuk el. Postás szerepben vagyunk benne, ránk bízzák azt, hogy mi összekészítsük ezeket a csomagokat, el is megyünk természetesen az összegyűlt adományokért, az elkészítés után pedig részt veszünk annak a megszervezésében, hogy itt mely egyházközségeket, mely gyülekezeteket látogassa meg főtiszteletű püspök úr és az egyházkerületnek a küldöttsége, és számunkra azért különösen öröm, hogy láncszem vagyunk ebben a közösségi rendszerben, és össze tudjuk kötni egymásra az egyházkerületeket, a reformátusokat, és úgy így is együtt közösen megérezzük, hogy tényleg egy testnek a tagjai vagyunk. Én személy szerint belülről is nagyon sokáig láttam a Kárpátaljai Református Egyházkerületet, azt érzem, hogy egyre nehezebb, és mint a szervezet is azt tapasztaljuk, hogy egyre több nehézségekkel szembenézni a Kárpátaljai Reformátusságnak, vagy egész Kárpátalja népének, és ez a folyamatos nehézség, ez az állandóság, ami mégis azonban változásokat hoz magával is kiszámíthatatlanságot, ezért a lelkek nehezednek, a testek nehezednek, egyre jobban elfogy már az a pénz, amit megtakarítottak, de az inflálódás miatt egyre nehezebb megélni a nyugdíjból, vagy pedig a fizetésből, hogyha egyáltalán van fizetés, van hova lehetőség elmenni dolgozni, és szeretett szolgált éppen ezen igyekszik dolgozni és elősegíteni, hogy ezeket a nehéz helyzeteket egy kicsit ki tudja könnyíteni egy-egy élelmiszercsomaggal, vagy pedig azzal a 26 szeretett konyhával, amely mögött ott áll a szeretett szolgálati márom 3 éve.
3: Hamarosan elkezdődhet a marosvásárhelyi közigazgatási palota teljes körű felújításának első szakasza. A műemléképület külső homlokzatának és épület díszeinek a restaurálása. Jelentette be Péter Ferenc, Maros megye tanácsának elnöke, a megyei

0: önkormányzat idei költségvetési adatait és a tervezett beruházásokat ismertető sajtótájékoztatóján. A város másik ikonikus szecessziós épülete, a Kultúrpalota felújítása tavaly fejeződött be. A megyei tanácselnökkel Erdei Edit Zsuzsána készített interjút.
1: Nagyon fontosnak tartottuk, hogy Marosvásárhelyen a régi városházát, amit Bernádi György polgármester épített meg, hogy ezt is felújítsuk, még akkor is, hogyha ez pillanatnyilag nincsen a megyei önkormányzat tulajdonában. Bérlők vagyunk benne, az állam tulajdonában van, de elindítottuk ezt a tervet, amivel egy teljes felújítást, külső-belső felújítást kezdeményeztünk. Ez egy hatalmas projekt, tehát egy akkora projekt, amit a megyei önkormányzat saját költségvetése nem bír meg, viszont mivel nagyon nagy szükség van arra, hogy elsősorban a külső felújítást, a külső elemeknek a felújítását elkezdjük, ezért elindítottuk az első fázisát ennek a projektnek, a külső burkolatoknak a felújítását, és természetesen ugyanúgy a nyílászáróknak is. Itt vannak ezek a gyönyörű ablakok, viszont amint láthatjuk, már a külső részei annyira tönkrementek, hogy ha nem akarjuk, hogy ezek az üvegek kiessenek a keretekből, akkor kötelező módon fel kell újítani. Ez a pályázat most 9,9 millió leértékű, ez meg is lett hirdetve, van nyertese is a versenynek, és elkezdjük ebben az évben 1,5 millió lejt szántunk rá, hogy ha szükség lesz és gyorsabban halad az építő, akkor természetesen még gondolunk a pótlásra is, de mindenféleképpen szeretnénk, hogy minél hamarabb a legfontosabb munkálatokat befejezzük, és utána, hogyha lesz pályázati kiírás, tehát ha lesz lehetőség, hogy akár uniós, akár kormányforrások megpályázzunk erre a felújításra, akkor fogjuk használni ezeket, ha pedig nem, akkor lépésről lépésre megyünk a következő szintekre, a tetőszerkezet felújításra, a belső terek felújítására, a belső udvar felújítására, tehát a kivitelezési tervünk gyakorlatilag megvan az egész épületre, csak ez hihetetlen nagy összeg, úgyhogy lépésről lépésre fogunk haladni előre ennek az épületnek a felújításában is.
2: Jövőre lesz 120 éve annak, hogy felépült ez a műemléképület. A felújítás nem fejeződik be az évfordulóra.
1: Nem fejeződik be valószínű, de én nagyon bízom abban, legalábbis az építővel való beszélgetésben, hogy legalább a fő homlokzatot sikerüljön felújítani jövőre, és hogyha ez sikerül, akkor már az is egy nagy eredmény.
2: Elhangzott a sajtótájékoztatóján, hogy a kulturális jellegű beruházások, fejlesztések közül a Mikházi Régészeti Park és Látogatóközpont felújítására már sor került, nem sokára át is adják a megújított létesítményt.
1: Igen, ez a Maros Megyei Múzeumhoz tartozó intézmény, és itt közösen készítettünk egy pályázatot, ahol európai uniós alapokat is nyertek, viszont ezek az alapok sosem elegendőek, így a megyei önkormányzat is hozzájárult, ez a projekt 19 millió lej értékű, amiből ebben az évben volt kifizetve a legnagyobb mennyiség, közel 15 millió lej, és az elmúlt napokban volt a szakmai átvétel, viszont csak a nyárára lesz megnyitva, tehát addig, amíg elkészülnek azok a rendszerek, amik biztosítják a biztonságot, meg a látogatást, az még beletelik egy pár hónapba, úgyhogy a nyárára látogatható lesz ez a régészeti park. Szerintem ez is egy turisztikai attrakció lesz, egy fontos dolog, amivel büszkélkedünk Maros megyében, ugyanakkor ne felejtsük el, hogy Mikháza ugye a ferences templomáról is híres, tehát ezáltal egyre több turistát tudunk odavonzani, és próbálunk tovább lépni, hogy további tereket biztosítsunk a látogatóknak.
0: Új lendületet kapott a Salgói várkutatása egy magyar-szlovák határon átnyúló együttműködésnek köszönhetően. A két vár egy család elnevezésű Interreg projekt a Salgó és a Somoskői várak megóvását, valamint a két várat összekötő Petőfi sétány felújítását tűzte ki célul. A régészek tavaly szeptemberben tértek vissza a helyszínre, hogy folytassák az 1980-as években megkezdett feltárásokat. Az eddigi eredményeket most kiállításon mutatták be a salgótarjáni Tornyai Béla Múzeumban, ahol konferencia, túra és egy művészfilm is segíti a látogatókat a salgói vár történetének megismerésében. A helyszínen járt Tarnóci László.
3: Fejcsi Bálint Salgótarján polgármester egy újabb határon átnyúló sikeres program mellé állhat. Salgóvárát egy interreges pályázat segítségével kutatták, és talán majd újítják is.
4: Ez egy olyan átfogó projekt, ami határon átnyúló, és két vár egy család néven fut. A Salgó és a Somoskői várnak részben egy állagmegóvását, de ez kisebb részben sokkal inkább a turisztika fogadásában segítkezik. És nem véletlen, mert a két várat összekötő út, a Petőfi sétány, neves költőnk egyik túraútvonala az, ami felújításra kerül. Többek között természetesen a várban is lesznek a turista fogadásra vonatkozó fejlesztések. A két vár ilyen ölelésben nagyon kevés helyen fordul elő az országban. Bárki, aki ide érkezik, egy maradandó élménnyel tud innen majd távozni.
3: Fotósok azt mondják, hogy Magyarország látványában legjobban dokumentált vára, és ez köszönhető annak, hogy elszánt lokálpatrióta profi fotósok itt fotós maratont szerveztek több éven keresztül, ahol különböző napszakokban és különböző történésekkel fotózták a várat. Lesz esetleg ilyesminek is folytatása?
4: Tervezzük, de önmagától is ez mindig szerveződik, és elfogultság nélkül nem is tudok nyilatkozni, és ami ennél azt gondolom, hogy sokkal fontosabb, hogy Petőfi Sándor sem tudott elfogultság nélkül nyilatkozni, hiszen nem sok várat örökít meg emlékirataiban, főleg nem így magasztalva azt és annak környezetét. De úgy gondolom, hogy akár belőle készítünk fotókat, akár róla készítünk fotókat, akár pedig a levegőből készítünk fotókat, az mindig teljesen egyedülálló, különleges, és nem véletlen, hogy fotósok tömegét vonzza ez a látvány. Hiszen egy magaslati ponton van, egy vulkán tetején, kimagaslódva a környező vidékből.
5: Nógrád a Várak vármegyéje, itt aztán a középkorból van mit kutatni. Sankabriella, múzeum igazgató.
6: Ó, bőven, de hogyha azt mondjuk, hogy a várak mellett, amik szinte még nincsenek teljes mértékben feltárva, ezek mellett teljesen szűz területről beszélünk, hiszen akár Salgótarjánban, akár a teljes megyére kiterjedve nagyon-nagyon sok feladatuk van még a régészeknek, és mindenkinek van lehetősége a jövő generáció régészeinek is, hogy mindig újabbnál újabb dolgokat fedezzenek fel.
5: Felvidéki kollégáikkal milyen múltra tekint vissza az múzeumi együttműködés?
6: Nagyon régre, hiszen 2013 előtt Széchenyben volt a régészet, mint gyűjtőkör. Ők is nagyon jó kapcsolatot ápoltak. Akkor még Nógrádi Történeti Múzeumként nevezték korábban a Dornyai Béla Múzeumot, és akkor más területen voltak együttműködések természetesen a felvidékkel történeti képzőművészeti részben, de a régészet most különösen erős határon túl. Tehát nagyon jó az együttműködés, kollégáink sokszor találkoznak, és ugye vannak olyan feladatok is, amit közösen kell megoldani. Az Interreg pályázat erre kiváló. Nagyon sokszor járnak külföldi tanulmányutakra kollégáim, tehát vagy konferenciákra ott adnak elő, úgyhogy nagyon erősen szakmázunk külföldön is.
0: Különleges várostörténeti és egyházi emlékeket bemutató tárlat nyílt a nagyszebeni Bruckenthal Múzeumban. A kiállítás az evangélikus nagy templom felújítása során előkerült tárgyakból, valamint a múzeum gyűjteményének darabjaiból válogat. A tárlaton Veresemese Gyöngyvér Szőcs Péterrel, a Szatmárnémeti Megyei Múzeum aligazgatójával beszélgetett.
7: Az ember meglepődik, amikor ismerős arcokkal teljesen más helyen találkozik, hiszen ugye a mi megszokott találkozási helyünk általában Szatmárnémeti volt, nem Nagyszeben. Hogyan vett részt ön ebben a munkában?
8: A szebeni nagy evangélikus templom kutatás egy évtizeden keresztül tartott, a helyreállítás és a kutatás, és olyan volumenű feladat volt, hogy a régész csapatban kolozsvári szakemberek, Zilakról is volt restaurátor, mi Szatmárnémetiből, akkor a Bukaresti Régészeti Intézet vezette, és nyilván a helyi erők is, tehát a Bruckenthal Múzeum és a helyi egyetemnek a régészei is vettek részt, tehát ez egy ilyen egész széles csapat volt, és most a megnyitón olyan minőségemben vettem részt, hogy a Szatmár Megyei Múzeum vette át egy részét annak idején a kisleleteknek, itt mi dolgoztuk fel, és restauráltattuk, fényképeztettük, és a katalógushoz előkészítettük, és ugye most nyilván a kiállítása előtt adtuk vissza, lett egységes az egész gyűjtemény, most nyílik meg majd a templomban is a kőtár és a digitális kiállítás, itt a Bruckenthal Múzeumban maga a tárgyaknak a bemutatása, és egy ilyen összedolgozásnak az eredményét láthatják a kedves érdeklődők. Ugye a kiállításban a Bruckenthal Múzeum minden olyan tárgyából válogattak, ami a nagy templom történetéhez kötődik, tehát a kegytárgyak és a miseruhák, illetve hát a képeslapok, az ábrázolások, ezek nem régészeti leletek, de a vaskorból, illetve a részkorból is, az őskorból is vannak leletek, mivel ezen a területen területen, akkor is megtelepedtek, az emberi településre alkalmas volt a hely, és akkor nyilván ezek is előkerültek, nem dobták el őket, hanem beleltároztuk, és ezek is ugye vitrínbe helyet kaptak. A leletek többnyire mind a temetkezésekhez kötődnek, temetkezési kellékek, a koporsóveretek, fogantyúk, vagy az eltemetetteknek a ruházatához kapcsolódik, de nyilván egy ilyen városi közegben egy csomó olyan lelet is van, ami bekerül gyűszű, késnyél, posztó, vég, plomba, tehát olomplomba, mindenféle üvegtárgyak, poharak, töredéke, amik akár egy rendezés során a feltöltésben kerülhettek elő. Tehát egy rendkívül szerteágazó tényleg, és hát nem csak a templomra, hanem a város mindennapjaira is betekintést lehet nyerni egy ilyen kiállításon keresztül.
7: Az ön számára volt-e valami különleges, érdekes, ami egyrészt a régió történetéből fakad, netán éppen a régészek számára különleges tárgyak?
8: Az 1000 feletti kísérletek között nehéz különbségeket tenni. Tényleg vannak nagyon izgalmas dolgok. Volt egy címeres pecsétgyűrű töredék, meg monogram is van rajta, tehát valamikor a 16. századból származik, majd napig is foglalkoztat, hogy ki lehetett az a személy, aki elvesztette a templomban ezt a gyűrűt, és az ilyen rejtélyek tartják életben a régészt, hogy így mondjam.
7: Lesz-e utóélete ennek a munkának? Van-e még olyan tárgy, vagy egyáltalán olyan tárgy együttes, aminek a történetét megpróbálják kideríteni, esetleg a város történetre vonatkozó egyéb következtetéseket levonni, netán régióra, egész Erdélyre?
8: Nyilván itt még a tudományos értékelés, a monográfikus feldolgozás az ásatásnak hátra van, ezt az ásatás vezető régész koordinálja, és hát mindenki elkészíti a maga fejezeteit, és ez előbb-utóbb megjelenik. Itt a Bruckenthal Múzeum többes projektben gondolkodik. Egyrészt van egy állandó kiállítás rész, ami magában a templomban, a templom padlásterében fog megnyílni, illetve itt a Bruckenthal palotában, illetve lesz egy utazó része a kiállításnak, amit erdélyi városaiban, illetve romániai városaiban, majd remélhetőleg akár Magyarország városaiban, hogyha van érdeklődő, lehet megtekinteni.
0: Negyedik alkalommal rendeztek kiállítást a temesvári Bolyai János Szakkollégiumban tanuló képzőművész szakos diákok munkáiból. A tárlaton, amelynek címe Parallellák, a névadó matematikai munkásságára utal, az idén 9 diák mutatja be munkáit. Az ifjú művészek úgy vélik, ez a kiállítás kiváló lehetőség az indulásra, munkáik szélesebb körben való megismertetésére. A megnyitón Lehőcz László is ott volt.
9: Dr. Adorjáni György Pál Réka, a Temesvári Nyugati Egyetem docense, a Bolya is képzőművészet és diákok mentora. Hogyan alakult ki az idei kiállítás anyaga?
10: A diákok végzik a szelekciót, ők választják ki az iskolai témákból, meg a szabadidejükben, amiket dolgoznak. Így volt az idei meglepetés is a Szabó Gergely munkája, aki a fiatalkori Bolyai János mellszobrát készítette el, és az volt egy izgalmasabb kérdés az idei kiállítással, mert tegnap még vártam az üzenetet, hogy akkor elkészül vagy nem készül, és nem akartam stresszelni a fiatalembert, de jött az üzenet, hogy megnyugodhatok, vállalható a munka.
9: Nagyon változatos munkákat láthatunk, és változatos műfajban. Mi minden van itt?
10: Változatos a műfaj, mert az egyetem legtöbb szakáról vannak jelen, tehát vannak grafikusok, vannak divatról, van belső dizájn, festészet, minden. Még akár a költői fele is megmutatkozik meg. Olyan diákunk is van, aki ugye a belső építészetről van, de kerámiákat is hozott el.
9: Ön már negyedik éve kíséri figyelemmel a diákok munkáit, a fejlődésüket. Mit tapasztal?
10: Azt tapasztalom, hogy nem csak technikában fejlődnek, hanem a személyiségük is. Fejlődik, mélyül, kíváncsiak, bátrak, úgyhogy hajrá nekik.
9: Szabó Gergely egy meglepetéssel érkezett. A névadónak a portréját készítette el.
11: Bolyai Jánosról készítettem egy portrét. Ez az ötlet igazából a bentlakásból jött. Nekünk volt egyetemi témánk, hogy készítsünk portrét híres emberről, és én ennek kerestem egy plánét, hogy akkor legyen ennek értelme. Másrészt pedig egy szimbólumot szerettem volna a bentlakásnak, egy fiatal arcot, ami motiválhatja a későbbiekben a bentlakókat.
9: Szobrászhallgató vagy?
11: Szobrászhallgató vagyok, igen, a Temesvári Nyugati Tudományegyetemen. Másodéves vagyok, és erre a kiállításra nagy rész portrékat hoztam. Megpróbáltam egy kicsikét az identitással foglalkozni az utóbbi időben, és ennek a produktumát hoztam el erre a kiállításra.
9: Honnan érkeztél a Temesvári Egyetemre?
11: Székelyudvarhelyre.
9: Miért választottad a Temesvári Egyetemet?
11: Beszéltem liceumi tanáraimmal, és mint kiderült, ők is itt tanultak, és ők ajánlották nekem, és bíztattak, hogy próbáljam meg, és szerencsésen felvettek elsőre, úgyhogy meg vagyok elégedve.
9: És az egyetem hogy tetszik?
11: Nagyon jó, nagyon szeretem, főleg azért is, mivel egy nagyon összetartó az osztályközösségünk, folyamatosan segítünk egymásnak. A professzoraimmal is nagyon jól kijövök. A főprofesszorom Kocsis Rudolf, rangos művész, több munkája is van itt Temesváron is, és az ő keze alatt tanulok portrézni.
9: Bokor Anna Júlia, első éves mester is grafika szakon, több munkát is hoztál, miket válogattál ki erre a kiállításra?
12: Ceruzarajzot hoztam, inkább társadalom kritikával foglalkozó munkákat, és most az első alkalom, hogy írásokkal is készültem, és bemutatom azokat is, olvashatóak.
9: Milyen írásokról van szó?
12: Több autóreflexiót szoktam írni a szabadidőmbe, és azokat hoztam el, amik részben kapcsolódnak a munkáimhoz.
9: És a grafikáidat mi ihleti? Azt mondod, hogy társadalom bírálatról van szó.
12: Az emberi kapcsolatok, a bennem megfogalmazó kritikák, min lehet jobbítani, változtatni, mit kellene megoldani, vagy mi igényel több figyelmet. Erre fordítom a hangsúlyt a munkáimban, hogy egy kicsit elgondolkodjunk rajta, észrevegyük, beleolvassuk önmagunk hibáit, akár megoldandó problémáit.
9: A Bolyai János szakkollégiumból viszonylag sokan vagytok képzőművészet szakon. Milyen műhely hangulat alakul ki itt?
12: Jó szakmai beszélgetések. Nem gyakran dolgozunk együtt, mivel mindenki az egyetemen dolgozik, de most lehetőséget kaptunk a pincében. Egy művészi műhely alakult ki.
9: Csüdör Anett, első éves vagy ambient designon.
13: Igen.
9: Ez mit jelent tulajdonképpen?
13: Ez belső építészetet, környezettervezést és útortervezést ölel magába.
9: Hogyan választottad ezt?
13: Nekem elég hamar eldőlt, hogy hova szeretnék menni. Mindenképpen olyan irányba szerettem volna, ami kreatív, ami tervezésről szól, amivel ki tudok bontakozni, és előre architektúrára készültem. De a felkészítő tanárom feldobta az ötletet, hogy miért nem próbálom meg ezt is. És amikor elkezdtem ebben a témában dolgozni, így a felkészítőkön úgy éreztem, hogy sokkal jobban ki tudom fejezni magam, és sokkal kreatívabb, sokkal jobb rajzokat tudok úgymond készíteni. És volt egy fordulópont, amikor választanom kellett, és a szívemre hallgattam, és úgy gondolom, hogy jól döntöttem.
9: És miért pont Temesvárt választottad?
13: Egyáltalán nem készültem Temesvárra. Én vagy Kolozsvárra, vagy Budapestre szerettem volna, csak sajnos egyedül Temesvárra jutottam be. De úgy gondolom, hogy a legjobb helyen vagyok most, ahol lehetek.
9: Mit hoztál el erre a kiállításra?
13: Elhoztam egy pár rajzot, amiket a felkészítőkön készítettem. Az egyik a szülővárosomból van, Kézdivásárhelyről. Az egyik múzeumnak az épületét rajzoltam le, és emellett elhoztam pár kerámiás edényt, amiket a szabadidőmben készítek, és ezt nagy szeretettel készítem, mert egy olyan dolog, ami közel áll a szívemhez.
9: Hogy érzed magad a Bolyai szakkollégiumban?
13: Úgy érzem, hogy ki tudok teljesülni, önmagunk tudunk lenni, mindenben segítenek, egy családi környezet van nálunk, ide csak jó élmények kötnek.
0: Ezzel a Határok nélkül mai adása véget ért. Holnap is hallgassanak minket, korábbi műsorainkat pedig visszahallgathatják a mediaclick.hu-n. Munkatársa Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő Szerda T. Fanni. Viszont hallásra, Határok nélkül.
14: Tegnapi műsorunkat ismételtük meg.

0: Jó reggelt kívánok! Május 9-én, szombaton, 5 óra, hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Oroszország és Ukrajna is elfogadta az amerikai elnök 3 napos tűzszüneti javaslatát. A felhívás értelmében hétfő estig fegyvernyugvás lépett életbe a szemben állók között. Volodymyr Zelenszkij kijevi államfő közölte, hogy utasította az ukrán hadsereget, hogy ne támadja meg a mai győzelemnapja alkalmából tartandó moszkvai katonai felvonulást. A harcok beszüntetése mellett az újabb hadifogoly cserére irányuló javaslatot is elfogadta a két ország, így összesen 2000 katona térhet haza hamarosan. Az érvényben lévő tűzszünet ellenére továbbra is egymást támadja Izrael és a Hezbollah. A zsidó állam katonái ismét a dél-libanoni térségre mértek légicsapásokat. Az egyik kikötőváros melletti községben 4 meghaltak, 8 megsérültek. Dróntámadás ért egy mentő alakulatot is, az egyik dolgozó életét vesztette. A Hezbollah válaszul rakétákat indított Izrael északi része felé. Súlyos vereséget szenvedett az angliai, tanácsi, illetve skóciai és walesi parlamenti választásokon a kormányzó brit munkáspárt. Az eddig beérkezett, nem végleges adatok alapján a Nigel Farage vezette radikális EU és bevándorlás ellenes Reform UK párt jelentős előretörést ért el. Keir Starmer munkáspárti miniszterelnök a választási kudarcok ellenére közölte, nem mond le pártelnöki és kormányfői pozíciójáról. Idehaza ma lesz az új országgyűlés alakuló ülése. A program 10 órakor Sulyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a mandátumigazolások után a képviselők leteszik az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököket és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülésen megválasztják az új miniszterelnököt is. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza párt ünnepséget tart a Kossuth téren és a rakparton. Új szolgáltatással bővült a digitális állampolgár weboldal. Egyszerűbb lett az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés, miután az ügyfelek már online is hozzájuthatnak a jövedelemigazoláshoz és a nullás adóigazoláshoz. Az új funkció csak a DÁP weboldalán érhető el, a mobil applikációban nem. Nem jár automatikusan a nyugdíjbiztosítások után igényelhető adójóváírás. A támogatást külön kell kérni a május 20-áig benyújtandó adóbevallásban, hívja fel a figyelmet a Hazai Biztosítási Alkuszok Szövetsége. A nyugdíjbiztosításokra befizetett összeg 20%-a legfeljebb 130 ezer forint igényelhető vissza, amit a biztosítási számlán írnak majd jóvá. Sopronban is találtak azbesztel szennyezett kőzózalékot. A Greenpeace egy parkoló talajából, valamint egy lakópark utcájában vett mintákat, amelyekben a vizsgálatok kimutatták a szennyező anyagot. Korábban már kiderült, hogy több nyugat-dunántúli településre is szállíthattak osztrák kőbányákból származó azbeszt szennyezett zózalékot, amellyel utakat, bicikliutakat és parkolókat tölthettek fel. A károk elhárítására Zalaegerszeg 100 millió forint rendkívüli állami támogatást kapott. Pályakarbantartás miatt változik az elővárosi menetrend a hétvégén. Az esztergomi vonatok fővárosi végállomása a nyugati pályaudvarról Angyalföldre, a veresegyházi vonatoké pedig Rákospalota Újpestre kerül át. A szobi vonalon csak a Z70-es vonatok és minden második S70-es megy be a nyugatiba, a többi Újpestig jár. A nemzetközi vonatok napközben a nyugati helyett a keleti pályaudvarról vagy Vácról indulnak. Végül az időjárásról. Jelenleg 6 és 15 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 12-15 fokot mérnek. Az ország nagy részén változóan felhős, helyenként borult az ég. Napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők, ezekből a Nyugat-Dunántúlon, illetve a középső és északkeleti tájakon alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Időnként megélénkül, zivatarok környezetében megerősödik a szél. Délután általában 21-27 fok várható. Kedves hallgatóink, híreket legközelebb 17:30-kor Beslin Bettinától hallhatnak. Maradjanak velünk, mert rövidesen kezdődik a Hajnaltáj, a Kossuth Rádió vidékmagazinja Bakos Csabával. 5 óra múlt 5 perccel.
1: Műsorajánlat.
2: Furulya, szűr, kalap, régi mesék a pödröd bajusz alól, a hagyományos pásztori élet emlékei. Szürkés barna tollruházat, erős futólábak, barangolás Európa legnagyobb túzok fészkelő helyén, a Körösmaros Nemzeti Park szikes pusztáin. Bivajgulyás, bivajburger, cirokszárra tekert kürtős kalács és nemzeti parki védjegyes portékák kóstolója. Dévaványa és a Túzok Fesztivál természeti, kulturális és gasztronómiai kincsei.
3: Országjáró szombat délelőtt 11 órától a Kossuth Rádióban.
4: Korkóstoló. Tájak, ízek, történetek.
5: Közétkeztet és újra gondolva egy országos szakácsversenyen. Egy borász útja a flow élményig, főzés és tartalomgyártás találkozása, valamint elfeledett szőlőfajták újjászületése. Finom históriák, különleges szereplők tálalásában a Gasztrokulturális magazinban.
4: Korkóstoló. Vasárnap délelőtt 9:30 után a Kossuth Rádióban. Hajnaltáj. A vidék élete a Kárpát-medencében.
6: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! 2026. május 9-én szombaton a szerkesztő Bakos Csaba köszönti Önöket. Ma a Gergelyek és a Gergők ünneplik névnapjukat. Az elkövetkező percekben két témát ajánlok Önöknek ebből a fél órából. Miskolcon a Városnap minden évben lehetőséget teremt arra, hogy a helyiek együtt ünnepeljenek.
7: Hát az Erzsébet téren áll Magyarország első Kossuth szobra, és szerintem ez is egy büszkeség lehet a városnak. A Napóra, vagy ott van például a Szent István tér, a Széchenyi szobor. Szerintem elég sok nevezetessége van Miskolcnak, mivel egy történelmi városról van szó, amely már a korai időkben is lakott volt, annak köszönhetően a természeti adottsága is megfelelőek voltak, hiszen a hegyvidék, illetve az Alföld találkozásánál jött létre ez a kis település.
6: A napokban a Balatonfűzfői kikötőben is vízre bocsátották a vitorláshajókat. Kezdődik a szezon és a kirajzás.
8: A klubnak most az első feladata a vitorlázás tárgyi részének megteremtése, a kikötőnek a kiépítése. Ez most már 3 éve működik, mert 2024. március 27-én kaptuk meg a végleges használatba vételi engedélyt, ez 42 hajót jelent, meg a tárolását jelenti.
6: 6 óráig ma is a Hajnaltájt hallják itt a Kossuth Rádióban. Telefonszámunk 061-328-7373. E-mail címünk hajnaltáj@mtva.hu.

0: Jenovai Lajos, a Kallós Zoltán külhoni magyarságért díjjal kitüntetett Nagybecskereki Petőfi Magyar Művelődési Egyesület elnöke, az ottani Madách Színház titkára mindent megtesz annak érdekében, hogy családként tartsa össze a lakosság 10%-át kitevő, szétszórtan élő magyarságot az egykori Torontál vármegye központjának számító Bánáti városban, és hogy a környező települések magyarjait is bevonzza a nagybecskereki magyar közösségi életbe. Az általa irányított vajdasági tömörülés a közelmúltban ünnepelte fennállásának 80. évfordulóját. Jenovai Lajost, a nemesi rangot viselő felmenőiről kérdezte Ternovácz István.
1: Beszélgető társam fölmenői valamikor a múlt évezred 700-as éveiben kaptak nemesi rangot. Aztán mindent elvett a hatalom, padlóra kerültek. Ennek ellenére magával itt ülök most Nagybecskerek központjában, a főtér melletti színházépületben, és arról beszélgetünk, hogy mit tenni a magyarságért.
2: Igen, az én számomra maig is rejték, hogy hogy sikerült ezeknek a, most itt nem csak az én családomról, hanem rengeteg ilyen család van ugye Nagybecskereken, akik a második világháborút követően teljesen kisemmisztik őket. Gyerekkoromban emlékszek, hogy erről nem nagyon beszélgettünk. Nem nagyon beszélt senki. Most kezdtem én ezen gondolkodni, hogy de nem azért, ma nem volt szabad. Az, hogy szitták a rendszert, arról beszéltük. És akkor föltételeztem, hogy ez része volt annak a traumának, amit megéltek, hogy ezt valahogy visszanyomták az emberek magukba. És akkor erről nem beszélgünk, mintha nem lett volna. És szerintem ez járult hozzá ahhoz, hogy talpon maradtak, és hogy küzdöttek. Jenovai család 19. század második felébe települt ide, és Szerbitabén volt a földbirtokai, de mondjuk rá nagyapám igaz, hogy földi birtokos volt, de annak ellenére befejezte az Agrár Egyetemet, épp azért, hogy ki tudja, mit hoz a sors, hogy egyszer legyen valami az embernek a kezében, hogy megélhessen, és ő az Agrártudományi Egyetemet végzett, és később utána a szakmájában is dolgozott, majd a második világháborút követően.
1: De az édesapja is agrármérnök volt, én személyesen ismertem, beszélgettem vele, ugyanakkor a dédszülők sem voltak akárki.
2: Igen, hát tulajdonképpen agronomus család, a Jenovai egyes testvérei ma is unokatestvérek, meg testvérek ebben a szférában dolgoznak, édesapám is, és nagyapámat említettem, de nagyanyám is, tulajdonképpen ők az Agrártudományi Egyetemen ismerkedtek meg, ahol tulajdonképpen az én ükapám egyetemi tanár volt, az Debreceni Agrártudományi Egyetemen, Szabó Döme, ő tulajdonképpen kolozsvári származásúak voltak, de a trianoni békediktátumot követően áttelepültek Debrecenbe, és akkor az én nagyanyám akkor Debrecenből jött le ide, Itabére a nagyapámmal, ugye, és akkor itt alapították a családot. Ugyanis a édesapámnak is egy ikertestvére és egy lánytestvére, úgyhogy ők mind itt éltek.
1: A Tito rendszer bukását követően a Milosevic rendszer visszaadott valamennyi termőföldet. A Jenovai család, mint nagybirtokos, kapott vissza valamennyit a vagyonból?
2: Igen, az említett milosevici visszaszármaztatásból is, és most ugye ez a vagyon visszaszármaztatás alkalmával sikerült igen a részét visszaszerezni, és hát a család visszakaptuk a földeknek a nagy részét. Azzal, hogy ugye a családot érintette a trianoni békeszerződést is, mivel ugye Szerbitabé román határ közelében van, úgyhogy a földek egy része már akkor Romániához került, meg hát ugye voltak a királyság idejében is agrárreformok, úgyhogy akkor is csökkent a földterület, de most 7-8 évvel ezelőtt valamennyit sikerült visszaszerezni a családnak.
1: És hogyha maga elé képzeli az elődöket, a fölmenőket, édesapját, nagyapját, dédapját, ükapját, akkor büszkék lehetnek most a leszármazottra, aki itt ül a Művelődési Egyesület irodájában is teszi a dolgát a közösség megmaradása érdekében?
2: Nehéz így válaszolni, de minden esetre, hogy a vérünkben van, úgy látszik. Ugye hát édesapám nem volt annyira aktív a művelődés területén, hát ő, a Jenovai család, az, amikor róluk beszélünk, először is a vadászatra gondolnak, és ezek mind nagy vadászok voltak, úgyhogy az édesapámnak meg az unokák, ugye az első Jenovai unokák, a mostaniak, ezek az elsők, akik nem lettek vadászok, de nekem otthon még megvannak a dédapámnak is a vadásznaplói, ahol minden egyes vadászatról beszámoló van, ki volt vadászni, mit lőttek, hol voltak, úgyhogy ez egy érdekes, ezt én átlapoztam, de mélyebben is bele kell mélyedni, mert ez nagyon érdekes dolgokat tartalmaz. Természetesen különösen ükapám, meg dédapám, ők ugye mint birtokosok, igen aktívak voltak a közösségi életben. A Jenovai Imre, aki az én ükapám királyi tanácsos címe is volt, és hát ő volt, aki támogatta a szerbitabei katolikus templomnak a felépítését, úgyhogy ők pénzzel kezelték ennek a templomnak a felépítését, amely mai napig is áll, és nemrégiben német püspök úrnak, vagyis most már bíboros úrnak köszönve az a templom megújult, és tényleg nagyon szép megújult formában szerbitabén látható. Dédapám is igen aktív volt, amire én vagyok büszke, hogy ő tagja volt 1896-ban ugye az úgynevezett Torontál vármegyei bandériumnak, amely a millénium ünnepségek alkalmából képviselte Torontál vármegyét Ferenc József előtti felvonuláson, és ez a festmény, ez a mai napig megvan a Nagybecskereki Múzeumban. Igaz, hogy valamikor a megyeházának az üléstermében volt, de most a múzeumban megtalálható, ez egy igen nagyméretű kép. Megyei vezetés felkérte Vágó Pált ennek a festménynek a megalkotására, festésére, és tulajdonképpen egy egész műtermet adományozott neki, és tulajdonképpen itt született a városnak a múzeumban az egyik legértékesebb képe. Úgyhogy tulajdonképpen részesei voltak, ami mai napig is, hát most már nem az eredeti sajnos, de a Magyar Itabai Kossuth szobor felállításánál is tekintett, hát az sajnos egy pár évvel ezelőtt eltűnt, de hát hál' Istennek ugye a Magyar Nemzeti Tanácsnak és akkori elnökének Hajnal Jenőnek köszönve annak a hűmásolata megint ott áll Magyar Itabai főterén. Úgyhogy tényleg aktívak voltak az akkori megyei életben is, valahogy lehet, hogy ez bizonyos kötelezettség irántuk és az emléküknek.
0: A Vásáros Naményi Lónyai Menyhért Baptista Technikum és Szakképzőiskola végzős tanulói több szakmában is országos helyezést értek el versenyeken. Az országos elsők és helyezett tanulók már meg is kapták a szakmai bizonyítványukat, és valamennyien felsőfokú képzésen törik a fejüket. Májer Ibolya igazgatónő szerint nő az ázsiója a szakmai képzésnek, nem lesz beiskolázási gondjuk szeptemberben. Zsoldos Barnabás a riporter.
3: Vásáros Naményban, a Lónyai Menyhér Baptista Technikum és Szakközépiskolában három az iskolához tartozó fiatallal beszélgetek, de ennek a beszélgetésnek az az apropója, hogy országos elsők, illetve helyezettek. Az első helyezett leánnyal váltok szót, aki felszolgáló. Egy bemutatkozást először.
4: Varga Pető Mária Viktória vagyok, pincér vendégtéri szakember tanuló, és már végzett diák is.
3: Tettél ebbe a tanulásba egy Varga betűt, hiszen érettségiztél a gimnáziumban, és utána gondoltad, hogy több lábon kell állni.
4: Így van, és majd fogom folytatni a tanulásomat.
3: Miért esett a választásod a pincér felszolgáló tevékenységre?
4: Az összes többi szakmát így végignézve nem tudtam magam elképzelni más helyen.
3: És gondoltad, hogy országos első leszel egy ilyen megmérettetésen?
4: Gondolni nem gondoltam, de reménykedtem. Voltak hullámok az érzelmeimben, hogy akkor most gondoltam, hogy jól teljesítek.
3: Mivel mondtam, hogy nem kell vizsgázni, már dolgozol is. Te nem sok szabadidőt hagysz magadnak.
4: Nem vagyok sokat, de hál' Istennek ugye dolgozom a pizzériában, mint pultos és felszolgáló. Szeretem ezt a szakmát, szeretek ott dolgozni.
3: Fejlődni akarsz.
4: Igen, de ez majd csak a jövő titka, hogy mi lesz.
3: Azért én vártam, hogy egyetemi elképzeléseid vannak.
4: Vannak egyetemi elképzeléseim, a Nyíregyházi Egyetemen szeretnék majd tovább tanulni, hogyha minden ugye sikerülni fog a terveim szerint, vagy ezen az ágon, pincér-vendégtéri szakember szakoktató lenni, vagy óvodapedagógus, ugye ez a pontszámai alapján. Februárban lesz majd a jelentkezés, és majd csak szeptembertől fogom tudni megkezdeni, hogyha felvesznek.
3: Tovább megyek. Van egy fiatal ember, aki ugyancsak országos első lett. Milyen szakmában?
5: Pékcukrász.
3: Hogyan érezted, amikor a verseny zajlott, hogy vagy mikor éreztél rá arra, hogy akár itt még magasabb szintre is lehet jutni?
5: Úgy voltam vele, lesz, ami lesz. Nem paráztam.
3: Kezdjük az elején. Hogyan döntötted el, hogy pék cukrász akarsz lenni?
5: Gyermekkorom óta nagyszüleimmel ebben foglalkoztam, a dagasztáson alapozta ezt az egészet.
3: Beálltál oda nagymama mellé, és akkor segítettél neki.
5: Így van.
3: És akkor hogyan tovább?
5: Egyetemre is készülök, még februártól szeretnék majd jelentkezni.
3: Többiek izzadnak, matematikából írják a dolgozatot. Jó érzés, hogy nem kell ott lenni.
5: Igen, megkönnyebbülés az egész, hogy már nem kell semmit tenni.
3: Otthon a szülők hogyan fogadták ezt a hírt?
5: Persze nagyon örültek, de mondták ők alapból, hogy tudták, hogy én első leszek.
3: A neved, hogyha elárulod?
5: Fila István Levente.
3: Van egy harmadik tanuló is, ő helyezett, de ő is megkapta ugyanazokat a privilégiumokat, kiváltságokat, mint akik elsők lettek, hát gratulálok. Azt gondolom, hogy ez nagy megnyugvást adott, ugye? Hogy nem kell vizsgára készülni. Milyen szakmában lettél negyedik?
6: Pékcukrász szakmában. A szakma is érdekelt, de szerettem volna kipróbálni magam versenyeken.
3: Amikor lehetőség volt, azonnal be is álltál a versenyzők sorába?
6: Igen.
3: És mi az, ami közelebb van hozzád? A cukrász, a pék?
6: A cukrász szakma közelebb áll hozzám.
3: Annak melyik része? Amikor az alapanyag készítés megy, vagy már a díszítés?
6: Inkább a torták díszítése.
3: Van kedvenc süteményed?
6: Mindegyiket szeretem.
3: Ha már szóba került, hogy tovább tanulási elképzeléseid vannak, hol, merre, milyen?
6: Érettségit szeretnék szerezni esti gimnáziumban, utána pedig egyetemre szeretnék jelentkezni.
3: Te gratulálok, a nevedet?
6: Cina Lili.
3: Májer Ibolya, a Lónyai Menyhér Baptista Technikum és Szakközépiskola igazgatója. Nagy csöndesség van az iskolában, az írásbelég zajlanak a szakmák iránt. Milyen a fiatalok érdeklődése? Mert hogy itt, akik megszólaltak, fiatalok, országosan, kiválóan teljesítettek.
7: Most úgy tűnik, hogy egészen jól alakul a következő évbe iskolázásunk is. 125 gyereket vett fel a rendszer. Mi a technikumban négyféle szakmában képezünk tanulókat. Informatikai rendszer és alkalmazás üzemeltető technikus. Ide elsősorban a fiúkat szoktuk várni, és a fiúk jelentkezését várjuk. Bár most volt egy olyan tanulónk, aki lányként csinálta végig az 5 évet. Kereskedésbe báruházi technikus szakmára képezünk fiatalokat, és a vendégtéri szaktechnikus szakma, ami szintén népszerű a gyerekeink körébe, tehát ez a technikum, illetve most még kifutó rendszerben közszolgálati technikusokat is képezünk. És a szakképzőiskolai képzésünk klasszikus felállás. Közel 35 éve vagyunk itt a Beregi térségben. A legkeresettebb szakmák a vendéglátó szakmák, szakács, cukrász, pincér vendégtéri szaktechnikus, illetve pincér vendégtéri szakember szakmában oktatunk, gépészetágazatban épületszerkezet, lakatosságesztő fiatalokat képezünk. Az előbb elhangzott akkor, hogy nagyon szép sikereket értünk el élelmiszeripar területen, pék cukrász tanulók oktatásával is.
3: El tudnak helyezkedni?
7: Igen, aki dolgozni akar, az mindenképpen el tud helyezkedni. Többen számoltak már be arról, hogy szakképzési munkaszerződés után a gyakorlati hely a duális partner munkaszerződést ajánlott, úgyhogy például a hegesztő fiúk mennek napkora dolgozni, 6-7 fiatal embernek már hétfőtől munkaviszonya van.
3: A duális gyakorlati foglalkozásukon érdemes oda tenni magát és sportos kifejezéssel.
7: Igen, a vállalkozások keresik a jól képzett szakembereket, és főleg azokat a fiatalokat, akik akarnak dolgozni.
0: Május 11-e Miskolc napja. A városnap minden évben lehetőséget teremt arra, hogy a helyiek együtt ünnepeljenek. Így lesz ez idén is. Az ünnepség részeként elismeréseket, kitüntetéseket adnak át, és már hétvégén is számos programmal várják a családokat, a városlakókat. Bétót Erika ajánlója.
8: Május 9-én szombaton és 10-én vasárnap a belváros különleges hangulatba öltözik. A látogatók együtt idézhetik fel a város egyik fénykorát, miközben a történelmi belváros visszarepül a századforduló világába. Egy olyan korszakot idéz meg a századfordulós hétvége, amely a polgári átalakulás és a dinamikus ipari fejlődés révén alapjaiban formálta Miskolc városképét és közösségi életét. Fiatalokat arról kérdeztem, miért szeretik Miskolcot.
9: Szerintem egy nagyon barátságos kis város, és én szeretek itt élni.
8: Mi Miskolcnak a szépsége?
9: Szépsége, sétáló út, a hangulata, a történelmi városrészek, és biztosít egy nyugodt légkört.
10: Személy szerint Miskolcon szeretnék maradni, ugyanis már egészen fiatalon eldöntöttem, hogy én a tanári pályát szeretném választani, és én úgy érzem, hogy itt a Miskolci Egyetemen ezt el tudnám végezni, és is szeretnék a jövőben boldogulni.
11: Itt az avasi kilátunk, el lehet menni a Bükkbe is, itt van a környezetünkben a hegyek, lehet túrázni, úgyhogy én nagyon szeretem ezt a vidéket innen. Tényleg a természet közelében lehetünk, nem egy alföldi táj, ahol csak a puszta van, hanem itt tényleg itt a hegyek között vagyunk.
8: Melyik városrészt fotóznád, vagy videóznád le?
9: Az Erzsébet teret szerintem. Mert az Erzsébet téren áll Magyarország első Kossuth szobra, és szerintem ez is egy büszkeség lehet a városnak. A Napóra, vagy ott van például a Szent István tér, a Széchenyi szobor. Szerintem elég sok nevezetessége van Miskolcnak, mi ugye egy történelmi városról van szó, amely már a korai időkben is lakott volt, annak köszönhetően a természeti adottsága is megfelelőek voltak, hiszen a hegyvidék, illetve az Alföld találkozásánál jött létre ez a kis település.
12: Szerintem egy tapolcát, hiszen első benyomásként ezzel lehet a legjobbat kelteni, amikor egy igazi üdülőközponttá vál nyáron itt.
8: A hétvégén a látogatók találkozhatnak tehát pantomim művészekkel, élő szobrokkal és utcaszínházi előadásokkal, miközben a vásári forgatag, a Laci konyhák és a kávéházi élőzene idézi meg a régi idők hangulatát. A hétvége egyik eseménye lesz a Tóth Vera Band koncertje a Szent István téren. De különleges élményt kínál a látványos barbershow, valamint a korhű emlékfotókat készítő fotószínház is. És május 11-én hétfőn 15 órakor a Miskolci Nemzeti Színházban ünnepi közgyűlést tart az önkormányzat. A rendezvény célja idén is az lesz, hogy közösségi élményt nyújtson minden korosztály számára, és együtt ünnepelje a város múltját, kulturális értékeit, hiszen május 11-e Miskolc város napja.
0: A napokban a Balatonfűszői kikötőben is vízre bocsátották a vitorláshajókat, kezdődik a szezon és a kirajzás. Tavasszal előkészítik a hajókat, lefestik és megszabadítják az algáktól. Megújult a kikötő is, már csak a végső munkálatok zajlanak. Nagyobb vitorlásokat is tudnak fogadni, több mint 40 ilyen vízi alkalmatosságnak van helye, Felszegi Csaba riportja.
13: Mindig, mikor megjön a jó idő, akkor vízre mennek a hajók.
14: Belki Kálmán, a North Point Balatonfűszfői Vitorlásport Egyesület elnöke.
13: Ez dorúzásra történik, mindenki felkészíti a hajját, lefesti az alját, algátlanatja, amit kell megcsinál télen, és akkor most gyakorlatilag hadra készen állnak a hajók.
14: De hát a kikötő is megújul, lassan készen is van talán.
13: A kikötő igazából valamikor a nitrokémiának volt a vízkivételi műve. Ez egy öböl, ami egy csatornával összeköti a Balaton, mély, 4-5 méter vízmélység, tehát tökéletes a svertes nagyhajók fogadására, és ez egy elhagyatott terület volt, amit mi rekultiváltunk, új funkciót kapott, gyakorlatilag itt épült ki a kikötő. A klubnak most az első feladata a vitorlázás tárgyi részének megteremtése, a kikötőnek a kiépítése. Ez most már 3 éve működik, mert 2024. március 27-én kaptuk meg a végleges használatba vételi engedélyt, ez 42 hajót jelent, meg a tárolását jelenti, és tulajdonképpen most van a harmadik vízeszállás, tehát elvileg már 2 teljes ciklust a kikötőnek a működése megért. És akkor most kezdjük a harmadik évet. Felkészülünk majd az ifjúságnak a képzésére, mert ez a fő cél.
14: Fiatalok, idősek, úrisportnak mondják, ugye gyakran hát, vitorlázás. Tehát kik jönnek?
13: Talán a középosztálynak az a rétege, aki azért ezt meg tudja fizetni. Eleve az eszköz drága. A hajók egyre jobbak, egyre drágábbak, egyre gyorsabbak, de egyre jobban kezelhetők, és már nagyon sok hajóosztály van, legalább 50-60, ami indul a versenyeken. És emögött van a kis hajóosztály, az optimisztesek, ez a legkisebb, ez a 15 éves kori, aztán 420-as hajóosztály, 470-es hajóosztály, még van verseny Findingi osztályban, Rep Hollandiba, tehát ez az a fiatal korosztály. És akkor van egy ilyen választóvonal, mondjuk 40 év fölött inkább a nagy hajókba versenyeznek, aki szerint magam is 80 évesként még versenyzek. Egy Enter 36, ez 36 lábos 6 személyes versenyen, mert 10 személyes hajó.
14: Hát ez szerelem, gondolom. Ez tehát szerelem, ha 80 igen. évesen versenyez, akkor ezt nem lehet abba hagyni.
13: De ma már csak inkább taktikus vagyok. A fiaim, barátaimnak a fiai, sőt, van már unoka is, aki tulajdonképpen a hajóba, hát szokja a versenyzést, mert azért egy már tehát ez nem sörözés a Balaton, hanem ez a maga versenyszellem, hogy tudom a másik hajót megelőzni, esetleg úgy fordulni, hogy elé kerüljek. Ez egy nagyon szép taktikai sport.
14: Népszerű egyébként a vitorlázás a Balatonon, hát, hogyha a tavat nézzük?
13: Népszerű. Igazából ugye én 73-tól voltam a Nitrokén Vitorlás Klubnak. Ott nagyon sok fiatalt képeztünk, oktattunk, sajnos megvették, ugye leprivatizálták a Nitrokémet tönkrement, de ez egy másik történet. Ott mi nagyon sok fiatalt vétünk külföldre is. Mi voltunk a Gardaton, voltunk Voltgansén, az osztrákoknál, de itt a Balatonon is minden lényegi ifjúsági versenyen, bajnokságon, sőt bajnokságot is rendeztünk, sőt Európa bajnokságot is rendeztünk optimist hajóosztályban. Voltak görögök, szlovákok, osztrákok, nagyon sokan, izraeliek is.
14: Hát akkor külföldiek is jönnek azért itt a Balatonra?
13: Igen. Na most, de ez az elődje, tehát a North Pontnak az elődje. Mert amikor a kikötőt megvették, akkor mi kiszorultunk, mert mi a gyárnak voltunk az egyesülete. Az önkormányzattal sikerült egy olyan szerződést kötnünk, hogy mi rekultiváljuk a területen, ott volt gazba, teljesen egy elhagyott iparterület volt.
14: És most milyen szépen megújult?
13: És szépen megújult, igen, és azt kell mondanom, hogy ebbe a sportbarátoknak a pénze, tehát a helyi lokálpatrióták tették be a pénzüket, egyébként elég nagy összegeket, és ebből indult meg a kikötőnek a kiépítése, és két év alatt úgy, hát az a szükséges és elégséges, ugye, hogy ennyi szükséges, hogy ez kikötő engedélyt kapjon, és hát elégséges is, mert hát nem kell túlbonyolítani, de egy nagyon szépen kiépített kikötő, ahol igazából most a nagy hajósok vannak, de most már jönnek azok gyerekei, unokái, akiket majd szeretnénk képet, csak hát ez kell motoros hajó, kell kis hajó, de jövőre már remélem, hogy meg fog indulni.
0: A napokban a Balatonfűszői kikötőben is vízre bocsátották a vitorláshajókat. Kedves hallgatóink, hamarosan 17:30, a hírek után folytatjuk a Hajnal Time műsorát. Szólunk arról is, hogy ma már egyre többen keresik a vegyszermentes, esetleg tájfajta palántákat.

0: Ebben a kormányzat feladata a törvényi szabályozás és az egyenlő lehetőségek biztosítása. Egy Balaton Mária fürdői fagylaltmester Balaton Noir Fantázia nevű édessége lett idén a Balaton fagyia. A hűsítő finomság legfőbb alapanyaga a csokoládé maláta, a szilvaszósz és a rum. Hamarosan több balatonparti cukrászdában is meg lehet majd kóstolni, receptjét pedig közzé teszik. Ma az emlékhelyek napján nyílik meg az Egri várban a török fürdőkultúrát bemutató új kiállítás. Az érdeklődőket egész nap tárlatvezetések, fegyverbemutatók várják. Az időjárásról. Az ország nagy részén változóan felhős, helyenként borult az ég. Napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők az égen. Ezekből a Nyugat-Dunántúlon, illetve a középső és északkeleti tájakon alakulhatnak ki elszórtan záporok, zivatarok. Időnként megélénkül, zivatarok környezetében megerősödik a szél. Délután 21-27, késő este 13-18 fok várható. Kedves hallgatóink, hosszabb hír összefoglalóval legközelebb 6 órakor jelentkezünk.
1: Hajnaltáj. A vidék élete a Kárpát-medencében.
2: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! A Hajnaltáj telefonszáma 061-328-7373. E-mail címünk hajnaltáj@mtva.hu. A mai szerkesztő, műsorvezető Bakos Csaba. Következzék néhány ajánlat az előttünk álló csaknem fél órából. Új, eddig az Egri borvidéken ismeretlen szőlőfajtát telepít a Tummerer pincészet.
3: A fehérboroknál is ebbe az irányba szeretnénk menni, az érlelt és testes és nagy beltartalmú fehérborok iránt, nem pedig az úgymond könnyedebb és illatos és friss szőlőfajták, illetve borok irányába. És ez a Solaris is tulajdonképpen egy olyan fajta, ami alkalmas lehet arra, hogy nagy borokat készítsünk fahordós érleléssel.
2: Ma már egyre többen keresik a vegyszermentes, esetleg tájfajta palántákat.
4: Ez az üvegház régebben egy nagyon profi üvegház volt. Erről a nagy tetőfelületről mi összegyűjtjük az esővizet ebbe a nagyjából 35-40 köbméteres tóba. Ez az, amit mi használunk a palánta nevelés és a növénytermesztés során is, és csepegtető öntözéssel mi ezt a konyhakert ágyásaiba jutatjuk.
2: Egyebek között ezekről is beszélgetünk az elkövetkező fél órában.
1: Bozsik gazda rovata a Hajnaltájban.
2: Miért könnyezik a kivi a meccés után? Azért, mert a laza szövetű növények esetén a gyökérnyomás olyan erős, hogy a megsebzett szövetek nem tudják megtartani a növényi nedveket. Olyan erős a nevszkeringés, hogy a sejtnevsz kicsordul, túlcsordul és elhagyja a növényt, a földre csepeg. Ilyen növény például a kivi, a szőlő és a dió.
5: Olyan kérdésem van, hogy kivink jelenleg kb. 100-120 kilót terem évente, fölnőtt kb. 4 méter magasságban fal mellett, de olyan mértékben elterebélyesedett, hogy muszáj volt visszavágni. Még a hideg időbe vágtuk vissza, de ahogy hirtelen beindult a meleg, a vágás felületek alsó perifériába jelentős a vízveszteség. Szeretném megkérdezni, hogy ezt meg lehet állítani, mert nagy tócsa áll a egyes sebzési felületeken.
6: Sajnos a laza szövetű növényekre jellemző ez a jelenség, amit kedves hallgatónk elmondott, vagyis hogy óriási mennyiségű növényi nedvet veszítenek, ha nem találjuk el pontosan a meccés idejét. Kedves hallgatónk, ahogy elmondta, alapvetően egy fontos tanítás szerint járt el, csak egy picit úgy néz ki, hogy végül is megcsúszott. Ez a tanítás pedig az, hogy a kivi még legyen nyugalmi állapotban, miként a szőlő is, vagy éppen a dió, hogy a gyökerek még ne pumpálják a folyadékot, még ne szívják fel a talajból, és még ne továbbítsák a rügyekhez. Karakai Ferenc kertjében csodálatos kiviket láthattam, és Feri bácsi is azt gyakorolja, hogy nyugalmi állapotban végzi a meccést.
7: Kivi meccésnél is, hogy amikor a hosszú hajtásokat meghagyom, még egyszer annyit hagyok meg, mint amit eredetileg fontos, és kérem most már jó órában mondjam, olyan sikeres volt, amikor örültem neki, hogy mondjuk a 10 helyett 5-öt kellett volna hagyni. Igen, ám, de az 5-ből 3 elfagyott. A 10-ből meg elfagyott 5, akkor 5 maradt meg. Tehát akkor meghagyom azt is, amit majd később, ha nem fordul termőre, kivágom. Ha termőre fordul, akkor meg megritkítom a termést, és akkor jobban biztosítom a évenkénti rendszeres mennyiséget.
6: Kérdezik, hogy hogyan metszik a kivit. Tehát akkor azért ez alapszabály, hogy lehet, hogy duplát kell hagyni, hát ha a fagy közbeszól.
7: Ez ez biztos, ezt mindenkinek ajánlom, hogy így tegyen.
6: Mert nagyon fagyérzékeny, hogy -1, -2 fokon a kis hajtások is elfagynak.
7: -2-nél már vége van.
6: Tehát a májusi

0: fagyok is megtépázhatják.
1: Május nagyon megtépázzák, igen.
2: Véleményem szerint érdemes a kivinél és a diónál is azonnal kezelni a sebeket, különböző készítményeket lehet kapni, hogyha az én növényem lenne, akkor minden kis parányi meccési felületet is lekezelnék. Így jártam el egyébként a kajszifáknál is, hogy megkapjanak gutaütést. Ha túl közel kerülünk egyébként a nyugalmi szakasz végéhez, akkor nem gyógyulnak be a sebek, és időközben elindul mégis a netkeringés, és akkor sajnos ezt tapasztaljuk, amit kedves hallgatónk elmondott, súlyos veszteség ér bennünket. Tehát a korábbi meccési időpontot javasolnám, és az azonnali sebkezelést. Most már sajnos nincs mit tennünk, de a növény él és élni akar, és a sebzéseken keresztül azért nem fog teljes mértékben elvérezni, csökkenni fog a lémennyiség, ami veszendőbe megy, de be fognak hegedni a sebek, mint ahogy látjuk, hogy a szőlő könnyezése is abba marad egy idő után. Sajnos azonban a kivinek még a szőlőnél is lazább a szövete.
3: Több évvel ezelőtt vásároltam én kivit. Na most ez a kivi, ez gyönyörűen virágzik minden évben, de teremni nem terem semmit. Kérdésem az, hogy ezt a bokrot be lehet-e oltani, mert van egy hely, ahol gyönyörűen és több kilót terem ez a nagy gyönyörű szemű kivi.
2: A szakirodalom nem javasolja a kivi oltását, ráadásul kivitermesztő gazdák azt tapasztalják, hogy a porba bújtás, mint ami a szülőnél is jól bevált szaporítási mód, az lehet eredményes az új kivitövek előállításánál. De előtte egy alapvető tényről nem szabad megfeledkeznünk, amit már hallgatónk is érintett. A legnagyobb gyümölcsű kivifajták két lakiak, vagyis két külön növényen élnek a porzós és a termős virágok. Kedves hallgatónk, kivibokra akár porzós, akár termős nem fog sohasem teremni. A megoldás, hogy ellenkező virágú kivi kellene neki, alapvető, hogy meg tudjuk állapítani most májusban virágzás idején, hogy porzós vagy termős példányról van-e szó.
4: Bozsik gazda továbbra is várja kérdéseiket, hozzászólásaikat kiskerti problémákkal, tennivalókkal kapcsolatban éjjel-nappal működő üzenetrögzítős telefonszámán 061-328-7300. Új, eddig az Egribor vidéken ismeretlen szőlőfajtát telepít a Tummerer pincészet. A Solaris egy gombás betegségekkel szemben ellenálló, igen korai fehér szőlőfajta, amely a klímaváltozásra is jól reagál. A nemrég termelői kategóriában par excellence díjjal kitüntetett birtok szívesen kísérletezik ellenálló fajtákkal, hogy a piaci igényeknek is folyamatosan meg tudjon felelni. Pilisi Csenge riportja.
5: Mekkora területen telepítették ezt az új szőlőfajtát?
6: 2 hektáros területen. Cabernet Sauvignon, illetve Cabernet Franc volt ezen a területen. Egy kicsit követve a piaci, illetve a vásárlói igényeket, így egy kicsit elindulunk a fehérboroknak az irányába, illetve az arányokat egy kicsit eltoljuk. Tehát nálunk jellemzően olyan 80% kék szőlővörösbor volt, és 20% fehérbor, és most nagyjából ezt az arányt egy 30-70%-ra szeretnénk változtatni.
5: Ez egy nagy döntés, hosszú távra szól, ennyi sikeres vörösbor után kell a fajta váltás?
6: Voltak nagyon sikeres fehérboraink is, ez csak egy pici átrendeződésnek mondanám én.
5: Ha valakinek eszébe jut a Tummerer pincészet, akkor biztos, hogy a vörösbor jut eszébe inkább.
6: A fehérboroknál is ebbe az irányba szeretnénk menni, az érlelt és testes és nagy beltartalmú fehérborok iránt, nem pedig az úgymond könnyedebb és illatos és friss szőlőfajták, illetve borok irányába. És ez a Solaris is tulajdonképpen egy olyan fajta, ami alkalmas lehet arra, hogy nagy borokat készítsünk fahordós érleléssel.
5: Miért erre esett a választás, klímaváltozásnak mennyire ellenálló fajta?
6: Nincsen különleges klímatűrő adottsága vagy képessége, ha mondjuk mélyebben gyökerező, víztakarékosabb alanyokat használunk, akkor ez javíthat a klímatűrésén. Ami most a legnagyobb probléma nálunk, az a csapadék egyenletlen elosztása. És a növekedési időszakban, illetve a bogyókötődés, a bogyó fejlődésének az időszak általában nagyon szűkösen érkezik csapadék a Egri borvidékre. Borkedvelő oldalról ez egy jó dolog, mert nagyon jó minőség, nagyon koncentrált borok készülhetnek. Termelő oldalról viszont nehézség, hiszen azért gazdaságossá is kell tenni egy szőlőtermelést. A Liszthalmat és a Peronospora esetében majdhogy nem 100%-os az ellenállása. Tulajdonképpen itt a növényvédelmet teljes egészében ki lehet kerülni, illetve el lehet hagyni. Botritiszre sem érzékeny például, illetve fekete rothadásra sem érzékeny. Úgyhogy egy nagyon kicsi ökológiai lábnyommal termeszthető szőlőfajtáról van szó, hiszen még egy biotermelésben, amikor ugye azt gondoljuk, hogy egy bio szőlő az sokkal kisebb ökológiai lábnyommal van megtermelve, az termelő oldalról nézve, illetve hát a valóságban nem egészen úgy néz ki, mert valóban vegyszereket nem használnak, viszont annál gyakrabban kell egyéb természetben előforduló növényvédőszereket használni, amikkel ugyanazt a szőlőfajtát sokkal nehezebb megvédeni biotermelésben. Viszont itt pontosan ezt tudjuk kikerülni, hogy nem kell kimenni 7-szer vagy mint egy bio szőlőtermelésnél 10-12-szer permetezni egy évben, hanem tulajdonképpen ezt teljes egészében meg lehet úszni. Nyilván itt most a kabóca miatt arra oda kell figyelni, és az asztalvédekezést azt meg kell oldani, de ez óriásival kevesebb, mint hogyha minden betegség ellen védekezni kellene.
5: Mikor fognak erről a területről leghamarabb szüretelni?
6: Erről a területről 2 év múlva fogunk szüretelni, tehát 3 vegetációs idő után, a 3. vegetációs idő végén már szüretelni fogunk. Nem teljes mennyiséget még, de azért már mutatóba egy 50-60 mázsa, az már egy reális cél lehet, hogy hektáronként elérjük, különösen annak tekintetében, hogy ezt már egy sűrített térállással telepítettük, itt már 5200 tőke per hektáros oltvány mennyiséget telepítettünk ebbe a szőlőterületbe.
4: Elérkezett a palánta ültetés ideje. Aki nem magról nevelte a saját konyha kertjébe valót, annak most érdemes szemezgetnie. S ugyan ilyenkor nagy választék áll rendelkezésre, nem biztos, hogy csak a szemünk alapján kell döntenünk. Egyre többen keresik a vegyszermentes, esetleg tájfajta palántákat. De vannak már olyan palánták is, amelyeket permakultúrás szemléletben neveltek. A Zero Waste hulladékmentesítéssel foglalkozó cég az egykori zöldségkutató intézet felhagyott kertjét és üvegházát gondolta újra, és tette fenntarthatóvá. Belényi Barbarának, Gyenes Zsuzsanna kertész mutatta meg a palántákat.
0: 2019-ben költöztek ide a belvárosból az iroda dolgozói.
5: Gyenes Zsuzsanna grapulja a kertészel.
0: Szerencsére jött egy jó ötlet, egy szikra, meg volt a módszer hozzá, amit a permakultúra tárháza adott, és mivel Zero Waste a cégnek a profilja, ezért zöld utat is kapott, és így jött létre itt a kert, ami azért beletelt egy kis időbe.
5: Mi volt itt?
0: Teljesen üres terület, fákkal és tarackoló növényekkel, amik nem haszonnövények. A permakultúrás kert kialakításához azért elég sok az elején a befektetendő energia, illetve még a munka előtt megvalósítása kell, hogy kerüljön az, hogy megfigyelni
5: várni,
0: a területet.
5: Várni, azon gondolkodni, hogy vajon mi érzi itt jól magát, akkor kísérletezni is kellett?
0: Kell, folyamatosan kísérletezünk.
5: Halljuk közben a zubogást. Sosincs vízünk, mindig a vízért sóvárgunk, hogy itt ilyen nagy zubogással törelő a víz.
0: Ez az üvegház régebben egy nagyon profi üvegház volt, erről a nagy tetőfelületről mi összegyűjtjük az esővizet, ebben a nagy nagyjából 35-40 köbméteres tóba. Ez az, amit mi használunk a palánta nevelés és a növénytermesztés során is.
5: Gondolom békák is brekegnek itt néha.
0: Békák, erdei békák a szomszédos üres területről folyamatosan, csoportosan vonulnak. Békapete csomók is szoktak benne lenni, meg nagyon sok szitakötő jár ide. A vízi növényeket is nagyon szeretik, és élnek benne halak. Na most ezek a halak trágyázzák ezt a vizet. Mi ezt a vizet fekete IBC tartályokban.
5: Ezeket hatalmas boxok, itt kockák?
0: Igen, temperálják azt a megtrágyázott vizet, amit a halak látnak el tápanyaggal, és csepegtető öntözéssel mi ezt a konyhakert ágyásaiba juttatjuk.
5: Ha permakultúrás kertben gondolkodunk, mi az alapvető, ami szükséges ehhez?
0: Az első lépés az ugye a talajépítés és a saját vízből a vízönellátás biztosítása. Utána már kezdődhet a dúsítása ennek a divers környezetnek, ugye minél több fajt betelepíteni.
5: De mi alapján válogatta ki, hogy sokszínű legyen?
0: Például az egyik az, hogy vannak egyéves növényeink, amiknek a haszna az, hogy megesszük őket, viszont vannak évelő növényeink is, amiknek nem mindegyiknek az a haszna, hogy megesszük őket, hiszen vannak olyan fajok itt, amik egymást támogatják.
5: Vagy elűzik a rovarokat.
0: Vagy védik, igen.
5: Gyenes Zsuzsannával bejöttünk az üvegházba, rengeteg palánta csücsül a fakkokban.
0: Próbáljuk tartani a 17-25 fokot.
5: Ez mángold volt, segítsen.
0: Igen, mángold, török szegfű, virágot, zöldséges salátapalánták.
5: Fóliát felcsipeszeljük.
0: Vannak fűszernövények és zöldségnövények. Évelő szőlő és egy nyári borsikánk van. Mizuna salátánk.
7: Az mit tud?
0: Egy az, hogy nagyon mutatós, és van egy kis pikás csípős íze, amúgy káposztaféle, nem igazi saláta. Itt bújtak ki a gyönyörű nagy articsókák, aminek a legfontosabb funkciója az, hogy eszelősen sok rovart etett egyszerre a hatalmas virágával. Egy-két bimbót szoktunk belőle szedni, főzni, sütni, grillezni, de igazából a virága miatt nagyon fontos, hogy mindenkinek legyen otthon articsókája. Gyönyörű szép, az egyik legszebb virág a földön.
7: Mi az, ami nagyon bevált a konyhakertben?
0: Mint vetésforgót és növénytársítást használunk. Minden ágyásban látszik, hogy nem egyféle növény nő, mint próbálunk több szintet beültetni, tehát vannak hagymások, vagy gyökérzöldségek, és vannak, amik termést hoznak. Például a brokkoli, vagy paradicsom, vagy tökök, cukkini. Ami nekem nagyon bevált, ez a paradicsom közé a cékla ültetései. Tehát a gyökérzöldségek és a lombon termést gyümölcsöt hozó növények társítása. Az árnyékolással segítik egymást. A napimádók ugye fölé nőnek, azoknak, amik pedig árnyékosabb részen fejlődnek jobban, de például kártevődésre nagyon jó ugye a hagymát és a salátát kombinálni. Illetve a vetésforgó, ami szerintem még egy fontos dolog, minél kevesebb betegség tudjon terjedni.
7: Mi az, ami még hasznos volt?
0: Menjünk tovább, és menjünk. Akkor megmutatom, hogy a talajt például hogyan állítjuk el, amiben a palánták nevelkednek. Van egy adag vakontúrásunk.
7: Vakontúrás? Tehát az, amitől mindenki menekülni akar, az itt hasznosul.
0: Igen. A vakontúrás az az egyik legjobb, hogyha azt szeretnénk, hogy erős palántáink legyenek, mert az ugye tartalmazza azt a baci csoportot, ami a kertünkben már eleve ott van, és abban benne vannak azok a jó bacik is, amik támogatják a növényeket.
7: Mitől permakultúrás egy üvegház? Ugyanúgy a magot megveszi, azt nevelgeti, fólia alatt melengeti, majd aztán értékesíti. A permakultúrás vonal az hogy húzik idebe?
0: Adott egy fólia, ott általában csak hasonló igényű zöldségeket szoktak nevelni.
7: Annyiféle fajta palántát felsorolt. Ezek úgyhogy megférnek mindegymás mellett.
0: Úgyhogy mindegyiknek megpróbálunk megfelelő mikroklimát teremteni. Itt látszik, hogy itt az üvegházban a fóliában egy fátyolfóliás módszert alkalmazunk, de vannak, akik kint vannak csak az üveg alatt. De az eltérő évszakokban mi más-más csinálunk. Ez régen a Zöldségkutató Intézetnek volt egy olyan intézménykomplexuma, amihez kert és üvegház is tartozott, és ez itt állt 10 évig úgy, hogy senki nem termesztett benne semmit.
7: És kár volt ezt lebontani.
0: Itt volt ez a nagy terület, egy rukkola ágyás volt az első, ami a dolgozóknak a salátájába került, utána jött a többi.
7: Most pedig már vásárokba járnak a pici palántájukkal, és workshopokra készülnek, tehát ez kinőtte magát. Ez volt a cél, hogy amennyire a permakultúráról tudom, fenntarthatóságot jelent, hogy ez az üvegház is fenntartható lehessen?
0: Az üvegház és ez az egész rendszer fenntartható lehessen, ami nem egy cél volt igazából, szerintem csak egy jó hozzáállás és bizalom a folyamatban, ahova ez vezethet, hogyha az ember meglátja azt, hogy hol tud olyan előnyös változtatásokat elősegíteni ezen a területen, amik abba az irányba mutatnak, hogy ezek az elemek minél inkább kapcsolódjanak egymáshoz.
4: Izsai Donát nevét mindenki ismeri Székesfehérváron, legalábbis aki a focit kedveli. Ő a Videoton vezérszurkolója volt, de, mint mondja, ezt a titulust visszavonultatták, úgyhogy most úgy kell fogalmaznunk, hogy ő a futballklub szurkolócsoportjának, a Red Blue Devilsnek az egyik vezéralakja. Ráadásul egy Fegyelmező Részleg nevű punk rock zenekarban is énekel, szóval kemény egy fickó. Ezek után elég meglepő, ha azt mondjuk, hogy életében meghatározó elem a névzene és egy virágszőnyeg. De élettörténete meglehetősen sok fordulatot is tartalmaz.
8: És mit tud még? Kapuvári Gábor portrésorozata.
9: Az első történet, amit meg tudok említeni, az az István a királynak a rockoperája volt. Ez indított el körülbelül mindent az életembe, vagy erre tudok visszavonatkoztatni. A Sebestyén Márta népzenéje megfogott ugye engem akkor már, ugyanúgy, ahogyan a Koppány, illetve Nagy Ferónak az a gyors, pánkos ütemű zenéje, és akkor ezeket tanulmányoztam, miután az István királyt már kívülről fújtam. Innen indult el valójában a népzene és a népi kultúra irányába is az érdeklődési köröm, ugyanúgy, mint a Nagy Feró féle Beatrice és a Dinamit, akinek ugye az énekes abban az időben a Vikitár Gyula volt, ugye a koppány, ötvözte az István a király ezeket a zenei irányzatokat, ugye ez volt ugye a lényege. És ugye ezekben a zenei irányzatokban próbáltam meg kiigazodni.
10: Jó, de hát most az építéssel foglalkozik, miközben a zenéhez?
9: Hát ez ugye egy kicsit később jött az építészet, mert ugye előtte egy szakmát kellett kitanulnom, én alapjában véve szőlészborász szerettem volna lenni. A felvételi ebbe a szőlészborász iskolába ebbe sikerült is, egyébként ugye mondtam, hogy székesfehérvári vagyok, ez az iskola pedig Dunaújvárosban volt, édesanyám meg nem mert oda elengedni engem. És hiába vettek föl, ezt én nem tudtam. De volt neki egy kárpitos ismerőse, mármint hogy édesapámnak, és akkor azzal fogadtak, hogy hát kisfiam, akkor te nem szőlészborász leszel, hanem kárpitos leszel, hát mit tudtam mit tenni. Kárpitos lettem.
10: Hamar belenyugodott?
9: Megismerkedtem az akkori főnökömmel, és ő volt a második apám. Rengeteg dologra megtanított, a vállalkozás arra is, ugyanolyan fontos volt, mint a kárpitozás a vállalkozásban. Aki onnan kijött abból az iskolából, vagy abból a műhelyből, abból majdnem mindenkiből ugye vállalkozó lett. Kimentem életem első foci meccsére 1988-ban. Előtte volt a Videotonnak a nagy menetelése, és egész Székesfehérvár ebben az UEFA lázban lüktetett, amikor a Manchestert a döntőben megvertük a Real Madridot, szóval ez az egész város rányomta így a bélyegét, és ugye én is kijártam ezekre a foci meccsekre. És mint mondtam ezt az István a királyt, én kívülről fújtam, annyit énekeltem, hogy már unta mindenki a környezetembe, és ezen a foci meccsen, vagy ezeken a foci meccseken ugyanez volt valójában, hogy lehetett énekelni, csak nem egy időn énekeltem, hanem csordában énekeltük a leendő barátaimmal. Úgyhogy ez volt valójában az irány.
10: De akkor önben már megmutatkozott a közösség szervező.
9: Igen, igen, igen. És ebben nagy szerepet játszik ez a kárpitos műhely, ahol föl.
10: De ezt nem értem. A kárpitos műhelyben megtanulnak kárpitozni.
9: Igen.
10: Nem a közösség szervezést.
9: Hát igen, csak ugye ez egy vállalkozást is megtanít, amihez közösség kell. Volt ott egy butorbolt, és a főnököm körbevezetett, és én nekem kellett eladni ágyakat. És össze kellett szervezzem azt, hogy hogyan lesz heverő, hogyan lesz fotel, hogyan lesz pufferadva, mert ugye én egyedül nem tudtam ezeket maszekba megcsinálni. Éppen ezért, aki ott volt a műhelybe, mindenkinek próbáltam rávenni arra, hogy akkor szervezzünk össze egy ilyen kis apró műhelyt egy hétvégét, amikor ezeket az ágyakat megcsináljuk, és akkor én lettem ott az úgymond mom meg főnök.
10: És mint hallom, ugyanezt megismételte a lelátón is.
9: Igen, ugye ezek együtt mentek, ez a lelátó és a műhelynek a szervezése. Akkor nagyon rossz volt a Videoton, ugye, mert mindenki ebbe az UEFA lázba égett, és ugye egy hatalmas visszaesés volt valójában, és szinte teljesen eltűnt a szurkoló csoport, illetve bejött az úgynevezett ultra stílus, amikor nagyon ragaszkodó közeg épült föl Magyarországon több helyen, és ennek az egyik építője voltam én. Ugye hallgattaként tettem bele a rengeteg munkát ebbe, és ugye az énekléssel kapcsolatban írogattam ilyen szövegeket, ugye próbálgattam, ezeket a dalokat énekelgette a Videóton szurkoló táborra, és éppen ezért mindig jöttek, hogy akkor énekelj valamit, akkor szervezd össze, hogy akkor hogy menjünk el busszal. Itt kitanultam ezt a...
10: Na most ön egy ilyen nagyon kemény legény a lelátón, és elutazik egy szinte lakatlan faluba, ahol egy virágágyás megfogja a lelkét. Ez hogy volt?
9: Hát ugye úgy volt ez az egész, hogy kárpitos lett a szakmám, csináltam egy kárpitos műhelyt, vállalkozó lettem, közösségszervező a szurkolói részem, és a zenei részem pedig egy zenekar csináltam. Gyerekágyakat csináltam, és országos kiszállítással szállítgattam ezeket az ágyakat. És egyszer csak a műhelyem, amit béreltem műhelyt, fölemelték a bérleti díjat. Én pedig osztottam, szoroztam, és rájöttem, hogy Fehérvár mellett egy ilyen kis faluba veszek egy romházat, és ugyanoda jövök ki, mint hogyha bérleti díjat fizetnék. És ezt a házat kezdtem el ebbe az autentikus stílusba megcsinálni, és csodájára jártok ott a faluban, mindenkinek nagyon tetszett, és rájöttem arra, hogy van ebben lehetőség. És vásároltam egy másik romházat, azt is elkezdtem csinálgatni, na mindegy, ebben nem szeretnék kitérni.
10: Hát
9: ráéreztem erre az egész építészetben.
10: Ez a tendencia meg. Igen, igen, igen, és itt vagyunk,
9: de... így van, igen, igen, és ugye mondtam, hogy ezeket az ágyakat szállítgattam ki, és kerestem azt a falut, ahol ilyen régiféle házak vannak, csak nincsenek új házak, szóval ahol ezt meg lehetne ezt az egészet csinálni, de még nem is gondoltam bele, hogy én ezt meg tudom csinálni az életemben, és az egyik ágy kiszállításnál találtam rá erre a Barjád nevű Tolna megyei kis falura, ami Kölesthez van csapva, nem összekeverendő egyébként a Baranya megyei Barjádra, ahova a fuvarosok rendszerrendre elmennek egy 70 kilométerrel távolabban, és mindig csak ott jönnek rá, hogy rossz helyen járnak. No, és akkor megálltam egy csodaszép virágos háznál, itt megálltam, és én is egy fényképet csináltam róla, mint annyian megteszik ezt egyébként itt az út mellett.
4: Hősünk elkezdi vásárolgatni a romos vályukházakat Borját Kölesden. És itt jön ismét a képbe a népművészet és a szurkolótábor. De Izsai Donátról az érdekességeket már jövő heti adásunkban meséljük tovább. Kedves hallgatóink, a Hajnaltáj hamarosan véget ér. Vidékmagazinunkkal holnap reggel 5 és 6 óra között ismét várjuk Önöket. Mai műsorunkat néhány perc múlva újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Rövidesen Szombat reggel című műsorunk kezdődik. A hangmérnök Németh László és a gyártásvezető Szöllős Éva nevében is köszönöm, hogy velünk ébredtek. A szerkesztőt Bakos Csabát hallották. Jó napot kívánok!

0: Szombati imádság. Elmondja Bogdán Szabolcs János, református püspök.
1: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Kezdjük a mai napot Pál apostol rómaiakhoz írt levelének biztatásával. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Megszámlálhatatlanul sok információ, impulzus ér bennünket naponként. Alig emésztjük meg az egyik hírt, már is betör az életünkbe egy következő. Valljuk be, sokszor érezzük magunkat összezavarodottnak. Mi az igazság? Ki mond igazat? Hogyan igazodjak el? Melyik az én utam? Meggyőződésem, hogy én az ember magamban nem tudok helyes döntéseket hozni. Pál apostol Isten lelkének vezetéséről beszél. Egyértelművé teszi, hogy erre van szükségünk életünk minden kérdésében. Titokzatos a lélek munkája, de mégis nyilvánvaló jelei vannak. A lélek által vezetett ember alázatos, nem tartja magát tévedhetetlennek, képes felismerni bűneit és kész megbánni azokat, tudja szeretni embertársát akkor is, ha az nem érdemli meg, valamint olyan látást kap, amely nem csak azt nézi, ami a szem előtt van, hanem mélyebben vizsgál meg és értelmez mindent. Szentlélek segít válaszokat találni kérdéseinkre, gyógyítja sebeinket, megerősít és eligazít még a legnehezebb helyzetekben is. Bízzuk rá magunkat ma is Isten lelkének vezetésére.
0: Bogdán Szabolcs János református püspök gondolatait hallották. Szombat reggel. A Kossuth Rádió hétvégi információs magazinja.
2: 6 óra van. Jó reggelt kívánok, Burkert Rudolf vagyok. Boppája balatoni kilátással, magyar motoros rendőr a dobogón, és 209 kilométer, 15 óra, 44 perc, 45 másodperc alatt, avagy Bódis Tamás hosszú távfotó győzelme az Ultra Balatonon. Ezekkel foglalkozunk ma, most azonban Krónika Beslin Bettinával.
3: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Besenyei Márk nevében is. Oroszország és Ukrajna is elfogadta az amerikai elnök háromnapos tűzszüneti javaslatát. A felhívás értelmében hétfő estig fegyvernyugvást lépett életbe a szemben állók között. A harcok beszüntetése mellett az újabb hadifogoly cserére irányuló javaslatot is elfogadta a két ország, így összesen 2000 katona térhet haza hamarosan. Idehaza ma lesz az új országgyűlés alakuló ülése. A program 10 órakor Sólyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a mandátum igazolások után a képviselők leteszik az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököket és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülésen megválasztják az új miniszterelnököt is. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tiszapárt ünnepséget tart a Kossuth téren és a rakparton. A szegedi jogi kar dékánját, Görög Mártát kérte felegi igazságügyi miniszternek Magyar Péter. A tárcavezető feladata lesz a jogalkotás szakmai minőségének helyreállítása és átláthatóvá tétele, valamint annak biztosítása, hogy a független ellenőrző intézmények és hatóságok szakmai alapon politikai befolyástól mentesen működjenek, közölte a leendő kormányfő. A posztra elsőként felkért Melétei Barna Márton csütörtökön lemondott jelöltségéről, miután többen kritizálták, hogy Magyar Péter a sógorát jelölte miniszternek. Interjút adott, hivatalban töltött utolsó teljes napján a leköszönő miniszterelnök. Orbán Viktor a Dopman néven ismerté vált rapper YouTube csatornáján arról beszélt, személyes felelőssége van a vesztes választás után, ugyanakkor meg kell érteniük, miért nem kapták meg a választók támogatását. Kitért arra, hogy a 40 év alattiak nagy arányban utasították el a Fideszt, ezért a következő években legfőbb céljuk a fiatal szavazók bevonzása. Hozzátette, szerinte kultúraváltás történt Magyarországon, ami vereségükben is szerepet játszhatott. Nőtt az államháztartás hiánya, áprilisban csaknem 430 milliárd forintos mínuszt halmozott fel a központi alrendszer. A Nemzetgazdasági Minisztérium adatai szerint az év első 4 hónapjában a deficit megközelítette a 3850 milliárd forintot, ami az egész évre tervezett hiány több mint 70%-a. Kismértékben nőtt az éves infláció. Áprilisban 2,1% volt, a márciusi 1,8% után, közölte a KSH. A szolgáltatások, a szeszes italok és a dohányáruk 4, az élelmiszerek 1,5%-kal drágultak az egy évvel korábbihoz képest. Javában tart a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója. Ma estig országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a felajánlásokat. Elsősorban tésztát, konzervet, rist, kekszet, lekvárokat és édességeket lehet leadni a kijelölt gyűjtőpontokon. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kapta idén az év emlékhelye díjat. Az elismerést azok az intézmények kaphatják meg, amelyek példaértékűen őrzik és mutatják be történelmi örökségüket. A díjra 8 pályázat érkezett be, a BME a zsűri egyhangú döntése alapján kapta meg a címet. Országszerte csaknem 50 helyszínen interaktív programokkal, színi előadásokkal, koncertekkel és tematikus tárlatvezetésekkel várják a látogatókat ma az emlékhelyek napján. A Budapesti Műegyetemen az 1956. október 22-i 23-ai eseményeket feldolgozó szabaduló szobaszerű élménykvízzel, Eger, Siklós és Szigetvár várában interaktív fegyver és viselet bemutatóval készülnek. Több városban és temetőben tematikus sétákat szerveznek, egyes templomokban pedig koncerteket tartanak. Végül az időjárásról. Jelenleg 6 és 14 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 12-14 fokot mérnek. Az ország nagy részén változóan felhős, helyenként borult az ég. Napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Ezekből a Nyugat-Dunántúlon, illetve a középső és északkeleti tájakon alakulhatnak ki elszórtan záporok, zivatarok. Időnként megélénkül, a zivatarok környezetében megerősödik a szél. Délután 21-27, késő este 13-18 fok várható.
4: Nemzeti Sportkrónika.
5: 10 gólos győri siker a női kézilabda bajnokságban. Idén is Szolnok Falkó döntőt rendeznek a férfi kosárlabdázóknál. 7 magyar egység már döntős a szegedi kajakkenu világkupán. Köszöntöm a hallgatókat, Szabó Szilvia vagyok. 40 ezer jegy már elkelt a szombati Ferencváros Zalaegerszeg labdarúgó magyar kupa döntőre. A 18 órakor kezdődő találkozót, amelyet az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetít, a Puskás Arénában rendezik. A Ferencváros sorozatban harmadik idényében jutott be a labdarúgó magyar kupa döntőjébe, ünnepelnie viszont legutóbb 2022-ben sikerült. Magabiztos 39-29-es győzelmet aratott a címvédő Győr Esztergomban a női kézilabda bajnokság 23. fordulójában. A Bajnokok Ligája 4-es döntőre készülő zöld-fehérek az első félidőben már 9 gólos előnyt szereztek, így a mérkőzés hátralévő részében már nem volt kérdés a 2 pont sorsa. A címvédő Szolnok izgalmas csatában 65-63-ra győzött a Paks ellen a férfi kosárlabda bajnokság elődöntőjének harmadik mérkőzésén, így összesítésben 3-0-ra nyerte a párharcot és bejutott a döntőbe. Ellenfele az a Falkó lesz, amely szintén szoros küzdelemben 93-92-es sikert aratott, és ugyancsak 3-0-val lett finalista. Ez azt jelenti, hogy megismétlődik a tavalyi döntő, akkor a Szolnok 3-0-al bizonyult jobbnak a Falkónál. Szlovénia ellen lejátszotta utolsó előtti felkészülési mérkőzését a magyar férfi jégkorong válogatott. A találkozót követően a szakmai stáb tovább szűkítette a keretet. A sérült Péter Donát mellett Mihalik András és Horváth Donát maradt ki. A magyar válogatott hétfőn utazik Svájcba, szerdán Kanada ellen játszik még egy utolsó felkészülési mérkőzést. 7 magyar egység jutott döntőbe a délelőtti programból a szegedi kajakkenu világkupa pénteki nyitónapján. A női kajak egyeseknél 1000 méteren a szám Európa és világbajnoka Csikó Zsóka hatalmas fölénnyel nyerte meg előfutamát, így az A döntőbe jutott, akárcsak a négyszeres világbajnok Kőhalmi Emese. Az 500 méteres számokban a Kis Ágnes Nagy Bianca kenupáros és az egyik női kajak négyes is A döntőbe jutott, míg a férfi kajakosoknál mindkét csapathajó bekerült a holnapi fináléba. A férfi kenusok 1000 méteres versenyében Fejes Dániel megnyerte középfutamát, így ő is készülhet a fináléra. Köszönöm figyelmüket, Szabó Szilviát hallották.
4: Műsor ajánlott.
0: Az országgyűlés alakuló ülését közvetítjük ma délelőtt 10 órától és délután 3-tól a Kossuth Rádióban.
6: Takaróból lett tarisznya, farmernadrágból vart mellény, folton folt alkotások, értékmentés és újrahasznosítás a szépség jegyében. Szárított virágok, növényi olajok, kecsketeljes kézműves szappanok, gyógyító tisztaság a természet patikájából. Madárgyűrűzés, túzok nevelde, solymász bemutató, tollal és ecsettel megörökített szárnyaló élmények, Dévaványa és a Túzok Fesztivál érdekes emberei, értékálló alkotásai.
0: Országjáró szombat délután 15:30-16 a Kossuth Rádióban. Új világ.
7: Köszöntök mindenkit, akit érdekel a világ sorsának, helyzetének, politikájának alakulása, a nemzetközi folyamatok háttere és a folyamatok irányítói. A mikrofonnál Járai Judit. Ezúttal a következő témákat kínáljuk. Romániában megbukott a Bolozsán kormány. Kanada kormánya vajon tényleg az Európai Unióba igyekszik-e? Minden esetre a finn államfő Alexander Stubb meghívta uniós tagnak az észak-amerikai országot. Kuba nem sokára a miénk lesz. Ezt Donald Trump találta mondani május elején. Igaz, a napokban Washington átmenetileg enyhítette a Szigetország elleni olajblokádot. Tartsanak velünk ezúttal is.
0: Új világ. Külpolitikai magazin vasárnap reggel 8:30 után a Kossuth Rádióban. Szombat reggel. A Kossuth Rádió hétvégi információs magazinja Burkert Rudolffal.
2: Óra 9 perc van, jó reggelt kívánok! Kezdődik a szombat reggel a Kossuth Rádió hétvége indító magazinja élőben. A következő témákkal várjuk Önöket. Műsorunkat az 5 perc tudománnyal kezdjük, amiben az agressziókutatásról lesz szó. Majd világjáró rovatunkban Indonézia lélegzetelállító tájait ismerjük meg egy magyar fotós segítségével. 19:30 után pedig a Balaton fűzfői Bobpályáról hallhatunk.
8: Az első pályánk az egy 800 méteres, az egy 15 méteres alagút pályánk, megy keresztül, a másik pedig egy panoráma pályának hívjuk még igazából, hogy ilyen 360 fokos dugó húzóval, saját maga alá fordulva, gyönyörű balatoni panorámával érkezik, az egy picit rövidebb az a pályánk.
2: Majd a Zebegényi Festészeti Iskola összegző kiállítását is megnézzük. Utána egy mai jótékonysági hangversenyről is beszélgetünk, ahol a Vakok Boldog Batyány Stratman László Katolikus Intézményének látás- és mozgássérült kórusa lép fel. Telefonon kapcsoljuk Csont Tamásné Juditot, az énekkar vezetőjét. 19:45 után gasztronómiával folytatjuk. Vendégünk lesz Horváth Zoltán, a Food Truck Show szervezője, akivel a gyors ételekről is beszélgetünk. 19:30 után pedig Bódis Tamás hosszú távfutó érkezik stúdiónkba, akivel futásról, kitartásról és természetesen az eredményeiről is beszélgetünk, hiszen nemrégiben rekordidővel futotta körbe a Balatont, és utána is maradunk a sportnál, telefonon kapcsoljuk Antal Ferencet, a Szendrői Természetjáró Szakosztály alelnökét, hiszen ezekben a percekben indult el a 19. vitézlő túra. Műsorunk utolsó fél órájában pedig a motoros rendőrök lesz a főszerep.
9: Nem csak nekünk vannak képzéseink, hanem mi is tartunk képzéseket. Előtte olyan pályát rakunk fel, amit bemotorozunk mi is, tehát tudunk gyakorolni, tudunk készülni ezekre az ügyességi gyakorlatokra.
2: A mai műsor szerkesztője Ernst Tarackközi Kinga, a hangmérnök Lajár Rita, a mikrofonnál Burkert Rudolf. Ébredjenek velünk!

0: 5 perc tudomány.
1: Gondolnák, hogy éppen az érintés szab határt az agressziónak, és az állítja le az erőszakos viselkedést? És azt, hogy ez akadályozza meg azt, hogy az állatok megöljék egymást? Pedig higgyék el, így van. Az ELTE élettani és neurobiológiai tanszék kutatóinak patkányokon és egereken végzett kísérletei ezt bizonyítják. Az 5 perc tudományban Gimes Júlia vendégem, a Dobói Árpád professzora, tanszék vezetője.
2: Az agressziónak az agyi mechanizmusait próbáljuk megérteni. Az agressziót alapvetően egy állatmodellben próbáljuk létrehozni. Tudni kell, hogy az agressziót egy adaptív folyamat, nem véletlen, hogy az evolúcióban ez nem tűnt el, tehát ez szükséges és hasznos. Olyan fajokban vannak, akik közösségben élnek. Szerencsére, hogy a laboratóriumi állatok ilyen fajok, ezért tanulmányozható az agresszió. Nyilvánvalóan a túlzott agresszió az viszont káros a csoportra nézve, hiszen sérüléseket okozhat. Tehát mi azt próbáltuk megválaszolni, hogy mi akadályozza meg, hogy túlzott mértékű legyen a csoporton belüli agresszió.
3: Magyarul, hogy milyen mechanizmusok késztetik arra az állatokat, hogy előbb-utóbb abba hagyják a támadást, a verekedést, vagy bármit, amit agressziónak hívunk?
2: Egyfelől azt, hogy abba hagyják a verekedést, másfelől pedig, hogy akár ki sem alakuljon közöttük verekedés. Itt most egerekről és patkányokról beszélek. Ők valóban képesek verekedni összegabajodva. Harapás szintén jelentkezik náluk, ami az agresszió egy formája, illetve ha valamelyik megadja magát, akkor a másik rá telepszik. Általában így érnek véget a konfliktusok az állatok között. És igen, azt próbáltuk megérteni, hogy milyen bemenet akadályozza meg, hogy az egyik állat mit lát a másik állatból, ami miatt benne csökkenni fog az agressziónak a mértéke.
3: Hogyan váltották ki az agresszív viselkedést?
2: Nagyon rátapintott a kísérletek egyik lényegére, ugyanis ezek az állatok valójában nem agresszívak, nagyon ritkán tapasztalható közöttük agresszió, olyannyira, hogy ezt kifejezetten nehéz tanulmányozni. A tudományban reprodukálható kísérletek szükségesek, tehát nekem elő kell állítani egy olyan szituációt, amikor tényleg egymással verekszenek. Ennek egy olyan modelljét lehet kidolgozni, ez a leggyakrabban használt a rákcsálók esetén, amikor egy hímállatot a társaitól elválasztva egyedül tartunk egy dobozba. Körülbelül 2 hét alatt egy olyan változás történik benne, ami miatt, ha utána beteszünk az ő ketrecébe egy úgynevezett betolakodó másik hímállatot, akkor azt reprodukálható módon meg fogja támadni.
3: A magány váltja ki ezt az agressziót, az elszigetelődés, és aztán nem tud mit kezdeni ezzel a helyzettel, hogy ott mégiscsak megjelenik egy másik.
2: Igen, így van. Pontosan ez volt a kérdésünk, hogy a magánynak milyen aspektusa a legfontosabb. Ezért egy olyan kísérletet végeztünk, hogy elválasztottuk ráccsal az állatokat. 2 állat volt egy ketrezben, de ráccsal elválasztva. És így éltek 2 héten át. Érezték egymás szagát, látták egymást, hallották egymást. Ugyanakkor fizikai kontaktus nem tudott létesülni kettőjük között. Meglepetésünkre azt tapasztaltuk, hogy az agresszió mértéke pont ugyanolyan magas volt, mint hogyha teljes mértékben izolálva lettek volna. Amiből azt a következtetést vontuk le, hogy az érintése, hogy egymáshoz érnek az állatok. Egyébként, amikor ők egy ketrezben vannak, sokszor összebújva alszanak. Ezek a folyamatok azok, amik szükségesek ahhoz, hogy csökkenjen az agresszió az állatokban.
3: 2 hét után összenyitották a 2 ketrecet, és akkor mi történt?
2: Verekedni kezdtek, de ez akkor is működött, ha egy harmadik állatot tettünk be. Tehát kivettük valamelyiket, eltüntettük a rácsot, betettünk egy harmadik ismeretlen állatot, mind a 2 megtámadta ezt a harmadik állatot is. Tehát nem pusztán valamilyen módon egymást kezdték utálni, hanem tényleg bármilyen fajtásukkal szemben agresszív viselkedést mutattak.
3: Hogyan állt le az agresszió? Mitől hagyták abba?
2: Ennek ellenére, hogy ők harcolni kezdtek, ez nagyon ritkán vezet fizikai sérüléshez. Tehát van valamilyen agyi mechanizmus, ami befejezi a konkrét verekedést. Tehát az egyik megadja magát, akkor a másik abba hagyja az ő fizikai bántalmazását. Tehát ez a kérdés összefügghet azzal, hogy mi az, ami miatt már ki sem alakul állatok közötti verekedés, hogyha ők folyamatosan együtt vannak, és mi úgy gondoljuk, hogy mind a 2 esetben az érintéssel az agyukba jutó információ az, ami véget vet a verekedésnek, és ezeket az agyi mechanizmusokat próbáltuk megérteni. Próbáltuk megkeresni azokat az agyi pályákat, amelyek fontos szerepet játszanak, azokat a neuron típusokat, amik hozzájárulnak az agresszió csökkentéséhez, és hát értelemszerűen arra fókuszáltunk, ami a bőr felszíni receptorokból jut el a felszálló érzőpályákon keresztül a szociális viselkedéseket szabályozó agyi központokba. És hát, hogy jut el ez az információ a társas viselkedés szabályozó agyi központokba, ez nem volt ismert.
3: Ezekből az eredményekből milyen következtetéseket lehet levonni emberre nézve? És milyen haszna lehet mondjuk azokban a mentális betegségekben vagy eltérésekben, amelyek agresszív viselkedéshez vezetnek?
2: Számos neuropszichiátriai betegség van, amiknek az agresszió tünete. Az agresszió elsődleges tünet különféle antiszociális személyiségzavarok esetén, de az agresszió megjelenik skizofrénia, autizmus és több betegség kapcsán. Előfordul időskorban, tehát jó pár demenciának tünete az, hogy megjelenik agresszív viselkedés, és hát már eddig is vannak gyógyszeres kezelések, de voltak olyan terápiák, amik az érintést használták fel, tehát léteznek masszázsterápiák, táncterápiák. Lényegében nem volt ismert, hogy ez miért is jó, csak hát bizonyos emberek úgy találták, hogy ez hasznos, és ezért voltak ilyen próbálkozások. Én úgy gondolom, hogy a mi eredményeink ennek egy tudományos hátteret adnak, másrészt továbbfejlesztési lehetőségeket, és hát mi gyógyszerfejlesztési célpontokat tudunk meghatározni, tehát adott esetben a gyógyszeripart is érdekelhetik az eredményeink.

0: прокочили гими.
1: Világjáró a szombat reggelben.
2: A jelen megélésére és a hálára tanította a somogyi fotóst az indonéz szigetvilág. Kószó András eredetileg zászlókészítő, ezt a mesterséget édesapjától örökölte, de másik nagy szenvedélyét is, ami a fotózás és a videózás. Tavaly évvégén Indonéziában forgatott, képei egy kiállításon is láthatóak lesznek hamarosan az indonéz követség szervezésében. Kószó Andrással Barta Bernadett beszélgetett.
3: Rengeteget utazik, szenvedélye a fotózás, a filmkészítés vadártávlatból, mert hogy egy picikét azt lehet mondani, hogy az édesapja volt az, aki megszerettette önnel azt, hogy milyen föntről látni a tájat. Hogyan indult egyébként a fotózás? Mikor ragadt először fényképezőgépet? Mert most már ugye drónnal szokott általában készíteni felvételeket.
4: Még édesapámmal gyerekkoromban nagyon sokat repültem, ő pilóta is volt, és volt szerencsém ezeket a vidékeket, tájat megtekinteni felről, ezeket a csodálatos helyeket, és egyből egy szerelem volt ezt felülről látni, és mindenáron szerettem volna az embereknek ezt megmutatni, hogy milyen gyönyörű országban élünk. Először is Magyarországgal kezdtem, csak akkor még gyerekkoromban nem voltak fényképezőgépek, nagyon semmi, ez inkább később érintett meg igazán, de a sok repülés miatt, mert nagyon sokat repültem, mindenáron ezt a légifelvétel jelleget akartam megmutatni, tehát azt, hogy hogy néz ki ez a vidék felülről, a madarak szemével látni igazán.
3: Számos külföldi országban járt, és számos olyan kis filmet készített, ami bemutatja ezeket az országokat, a természeti, az épített csodákat, bizony relikviákat is őriz, tehát, hogy azért szokott hozni haza a szuvenírt, ott például egy kis táblát látok, vagy egy sapkát, amit például Izraelből hozott.
4: Igen, mindenhonnan hozok egy kis valamit magammal, szerettem, van egy, a szobámban egy kis tál, és ezeket gyűjtöm, amiket hazahozok, vulkánból, darabot, tenger alatt, csigát, bármit, mindenhonnan hozok valamit. Volt szerencsém tényleg több országban mostanában megfordulni, voltam Egyiptomban kétszer, Izraelben, Kanári-szigeteken többször, legutoljára Baliról jöttem meg Indonéziából, ott is két hetet voltam kint, és erről is készítettem filmanyagot, fotósorozatokat.
3: Mennyire nehéz drónnal készíteni felvételeket, mert azért ahány ország, annyi fajta szabályozás, gondolom, hogy nem feltétlenül mindenhol egyszerű, és nem mindenhol úgy működik, minthogyha akár egy fényképezőgépet elővennénk a táskánkból.
4: Hát igen, nem egyszerű, ráadásul nagyon megvan most már szigorítva az egész, tehát mindent be kell tartani, biztosítás kell, regisztrálni kell a drónt, tehát ez nagyon főleg városokban annyira nem is engedélyezett. Nagyon sok helyre szoktam engedélyt kérni, például Indonéziában is a templomok környékére engedélyt kellett kérni, Komodó-szigetre engedélyt kellett előre vásárolni. Sok országba be sem vihető a drón, például Egyiptom ilyen helyekre. Volt olyan, hogy például Jordániába elkobozták tőlem a határon, amikor Izraelből mentem át, hogy nem vihettem be, pedig legális, de mégsem vihettem át.
3: És ilyenkor mit tud tenni? Tehát akkor ilyenkor van egy újra tervezés, hogy akkor másképpen fogja bemutatni az adott országot, az adott tájat vagy nevezetességet, vagy akkor teljesen lemond ilyenkor arról, hogy mondjuk megmutassa azt az adott helyszínt.
4: Amúgy ez egy nagyon vicces sztori, például, mint a Jordániára visszatérve, hogy kiszedtek a határon, hogy két drón volt nálam, az egyik egy teszt drón volt ráadásul, amit kaptam kölcsönbe, hogy próbáljam ki, hogy milyen, és hogy lehívta az illetékes ott a vezetőséget, hogy én egy drónt akarok bevinni, és megkérdezték, hogy miért. Mondom, szeretném Petrát megmutatni Magyarországon, Jordánia National Geographic-ba betennék a képeket, cikket csinálni róla, és mondom, engedélyeim is vannak. Nem lehet engedély, és már a fél vezetőség engem vallatott, elvittek egy vallatószobába, külön egy ilyen konténerházba, hogy már tizen vallattak körülbelül, hogy én miért akarom így, meg miért van két drónom, hogy én ipari kémkedek, meg minden, és mondtam, hogy nézzenek utánam Google-ben, én természet fotókat készítek, ilyen újság, olyan újságba beteszik a képeimet, és megkeresték, rákerestek Google-be, na egyből volt oh my friend, egyből pózoltak velem, ölelgettek, bejelöltek Instagramon minden, onnantól nagy barátok lettünk, de a drónt akkor se vihettem be. Sajnos ilyenkor muszáj volt a fényképezőre hagyatkoznom, meg kisebb kézikamerákra.
3: Amikor egy-egy óta alatt ugye, bemutatja az adott országot saját szemszögén keresztül az objektív segítségével, mi az, amit még szokott tapasztalni az adott kultúrából, mert hogy nyilván a látvány az nagyon sokat ad, de ezen túl teljesen más hatások is érhetik az embert. Mi az, amit inkább szokott még preferálni azon túl, hogy mit lát?
4: Például most itt a legutolsó utazásomra Indonéziára visszatérve 12 szigeten voltam, és annyira megérintett az embereknek a kedvessége. Magában az, hogy mindenért hálásak, amiük van. Tehát Európából kilépve ez egy annyira szokatlan dolog ezzel szembesülni, hogy ő mindennel elégedettek, mindennek örülnek, fényképeztem őket, oda jöttek hozzám, megöleltek, ajándékokkal láttak el, banánfürtöt kaptam tőlük, meg ilyeneket, és egyszerűen az, hogy tényleg nincs semmiük, és azt is odaadnák, behívnak a kis házaikba beszélgetni. Tényleg ezt ebbe az európai rohanó világban ebből kiszakadni és ezt megélni, egy teljesen más kultúra feltölti az embert, és az, hogy egy ilyet láthat, és ezt neki részese lehet.
3: Akkor tehát egy picit a jelenről és a jelenben való jelenlétről tanult egy kicsit többet, ugye? Mondhatjuk ezt?
4: Sok értelemben az ember itt azért átgondolja az életét, hogy milyen szerencsés is, mert ez nem tapasztalja meg ezt a helyzetet. Magyarországon mindenki elégedetlen általában mindennel, ami van, és tényleg azt, amikor azok az emberek, akiknek nincs semmiük, és mindenért hálásak, az ember az én jobban megbecsüli azt, amit tényleg az életében elért.

nem vagyok már naív, ha egy fuvalat játékos táncra hív. Jónak látom így, nem szól az ész, nem fáj a szív. Nem lesz bökkenő, ha majd jön egy buktató. Olyan nincs, hogy nincsen több erő, és ez megnyugtató.

0: Fél hét van, hamarosan folytatódik a szombat reggel, most azonban krónika következik, a stúdióban Beslin Bettina.
1: Jó reggelt kívánok, a hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is. Ma lesz az új országgyűlés alakuló ülése. A program 10 órakor Súlyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a mandátumigazolások után a képviselők leteszik az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököket és a jegyzőket, valamint az új miniszterelnököt is. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. A filmkultúra politika mentesítését és a Nemzeti Filmintézet radikális reformját említette a legfontosabb lépések

0: Atyák. Házilag készített bomba robbant fel egy állami iskolában Brazíliában, legkevesebb 10 diák könnyebben megsérült. A szerkezet azután lépett működésbe, hogy az egyik tanuló megtalálta azt és feldobta a levegőbe. Egy hírportál szerint a bombát 2 diák vihette be az intézménybe. Az ügyben vizsgálatot indítottak. Az időjárásról. Napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Ezekből a Nyugat-Dunántúlon, illetve a középső és északkeleti tájakon alakulhatnak ki elszórtan záporok, zivatarok. Időnként megélénkül, zivatarok környezetében megerősödik a szél. Délután 21-27, késő este 13-18 fok várható.
1: Szombat reggel. A műsorvezető Burkert Rudolf.
2: 6 óra 32 perc van, jó reggelt kívánok, bobozás a Balatonnál, képzőművészet a Dunánál és jótékonysági hangverseny Budapesten. Ezekkel a témákkal folytatjuk a következő fél órában, tartsanak velünk!

0: Indul a szezon a Veszprém vármegyei Fűzfő bobpályán. A balatoni bob szabadidőpark ötlete 25 évvel ezelőtt egy családi gondolatból pattant ki, a szórakoztató centrum azóta is működik. Eleinte egy pályán lehetett haladni a balatoni panoráma látványa mellett, azóta azonban megépült a második szakasz is, illetve a hegyoldalban egy kalandpark is létesült. Felszegi Csaba ki is próbálta a bobozást, ám riportja a hatalmas kilátótorony és a mászófal tövében készült, mivel a szágódás közben kötelező a kapaszkodás.
1: Közelben lakunk, és igyekszünk minden évben tavasszal eljönni a Balatonfűzfői bobpályára. Nagyon szeretik a gyerekek, unokáimmal vagyok most itt. Régebben én is felültem a bobra, most már a korom miatt csak nézem őket, fölmegyek itt a bobpályán lévő kilátótoronyba, ahol eleve gyönyörű a kilátás a környékre, a Balatonra. Innen integetek az unokáimnak, akik nagy örömmel visongva csúszkálnak ezzel a bobbal. Annak is nagyon örülök, hogy itt ebben a parkban van egy kaland park is, tehát nem csak bobozni lehet, már fölengedem az unokákat, többféle nehézségű pálya van. Én itt lent ácsorgok, a kisebbik unokám a könnyű pályán megy, a nagyobbik unokám a középső pályán megy, nagyon-nagyon élvezik, a bobpálya munkatársai pedig nagyon kedvesek, segítik a gyerekeket, hogy hova kapaszkodjanak, hova lépjenek, hogy tudnak minél könnyebben végig menni az akadálypályán. Nagyon szeretünk itt lenni, és igyekszünk jövőre is, vagy még talán ősszel eljönni még.

0: egyszer.
1: Ez egy családi kirándulás alkalmával indult, ahol is elmentünk egy olyan szabadidőparkba, történetesen Magyarországon, Visegrádon, ahol megláttuk ezt az egész bobozásos dolgot, és rájöttünk arra, hogy ez nagyon jó dolog lenne itt a Balaton mellett is felépíteni.
2: Kovács Szilárd, a balatoni bob szabadidőpark ügyvezetője.
1: Ez 25 évvel ezelőtt történt pontosan ez a kitaláció, és nem tétlekedtük rajta sokat, és egy évre rá kb. Is indultak az építkezések, és 2001. augusztus 25-én pedig át is adtuk igazából a nagy közönség részére. Idén leszünk 25 évesek, és azóta igazából egy bobpályával kezdtünk annó, de folyamatosan fejlesztünk, most már két bobpályával rendelkezünk. Egy kalandparkot építettünk ki mellette, ahol íjászkodni, falat mászni, drótkötélcsúszdázni és minden egyéb más dolgot lehet csinálni. 2-3 évvel ezelőtt volt egy elég nagy beruházásunk, ahol is játszóházat, éttermet és egyéb gasztronómiai egységeket alakítottunk ki.
2: Negyed évszázadosok? Hát azért ez nagy idő egy ilyen vállalkozásnak a történetében.
1: Igen, ez pontosan negyed évszázados, és idén fogjuk ünnepelni, igen, a 25. születésnapjunkat nyár végén.
2: És akkor bejött ez a dolog, sokat jár az ember gyerekekkel ide, csak sorban állást látunk. Most itt tavasszal, nyár elén talán még nem, de nyáron szinte nem lehet beférni, tehát megéri, gondolom, azért ezzel foglalkozni.
1: Igen, tavasz, ősz, őjött a hétvégék erősebbek, de nyáron pedig a Balatonnak a látogatottság is eléggé jellemző, ugye az erős turizmusra, az nálunk is természetesen megjelenik, igen. De alapjában véve itt már tavasztól már nyitva vagyunk, és késő őszig, ahol is igazából a hétköznapokon egy egész nyugodt sorbálás nélküli szórakoztatást lehet igénybe venni.
2: Említette, hogy két pálya van, az egyik talán lájtosabb, a másik erősebb, vagy hogyan kell elképzelni?
1: Alapjában a nyomvonal vezetésében különbözik. Az első pályánk az egy 800 méteres, az egy 15 méteres alagút pályán keresztül megy keresztül, a másik pedig egy panoráma pályának hívjuk mi igazából, hogy ilyen 360 fokos dugóhúzóval, saját maga alá fordulva, gyönyörű balatoni panorámával érkezik, az egy picit rövidebb az a pályánk.
2: Számolta ki a szót, mert a panoráma az fantasztikus, tehát mikor lősz falon, nem tudom, hol lejön az ember ezen a pályán, akkor végül is gyönyörködik valóban a Balaton fűzfőről látott balatoni magyar tenger látványában.
1: Mind a kettő bombpályák esetében nagyon szép kilátás van a fűzfő jövőre, sőt, még a kalandparkon belül bizonyos kalandösvényeken is egyszerűen szemedgyönyörködtető látvány a panoráma mellénk tárul.
2: Tud mondani olyan időszakot nyáron, amikor full tele van minden, hogy mondjuk milyen időszak, amikor mégis egy kicsit jobban be lehet férni, iszonyatos sorban állások vannak, azt tudom.
1: Kicsit átalakultak ezek a dolgok az elmúlt időszakban, és azt veszük észre, hogy valahogy az augusztusi időszakra koncentrálódik le a vendégeinek a szabadság kivétele, és az augusztus nem elném ki itt igazából, ami jelentős. Már nem azok a telítettségek vannak, mint nem tudom, 10-15-20 évvel ezelőtt korábban is, ahol igazából már egészen az iskola szület végétől azért erős forgalom volt nálunk. Átalakult egy kicsit ennek a helynek, a turisztikai szokásoknak a része.
2: Nem hallottunk nagyobb balesetről, azt hiszem soha itt Balatonfűzfőn, de mégis mennyire biztonságos, illetve milyen kisebb balesetek vannak, tehát mire kell figyelni, mire kell vigyázni?
1: Nem fogom tagadni, tehát ez ugyanúgy, mint egy autóvezetés, tehát ott is vannak azért alapszabályok, amiket be kell tartani. Itt legfőképpen én kiemelném itt az ütközni tilos, és hogyha ezt most átvesszük például a közlekedésünkbe a közutakra is, akkor az egy elég jelentős kérdésű dolog lehet. Itt az ütközni tilos és a követési távolságok, hogyha ez alapjában meg vannak tartva, akkor itt nem tud baleset történni. Persze nem fogom tagadni, hogy itt sosem fordult elő ilyen, hisz azért több százezeres lecsúszásunk van éves szinten, tehát ez így elő tud fordulni, de a lehetőséghez képest mi az oktatásunk, a szabályok kiírása, azért próbáljuk edukálni a kedves vendégeinket, hogy azért erre törekedjünk, ezt az egy-két soros szabálynak a betartását, és akkor mindenki számára egy felhőtlen és örömteli szórakozás lesz a vége.
2: Kuriózom, hogy éjszakai csúszás is van? Vagy csúszásnak hívjuk, nem is tudom pontosan.
1: Igen, pár éve elkezdtük kialakítani egy éjszakai bobozási jellegű dolgot, ahol a zenei előadásunkon DJ-kkel, idén egyébként ezt egy kicsit magasabb szintre is emeltük, a nevesebb DJ-kkel is dolgozunk, és 50 alkalommal körülbelül idén, amikor is este 7 órától 11 óráig zenés szórakozás mellett éjszakai fényekkel, buborékgéppel, füstgéppel, kivilágított pályán, és persze a kivilágított Balatont lehet csodálni és élvezni a száguldást. Ha

0: A Zebegényi Festészeti Iskola nem csak a hagyományokat őrzi, hanem a jövő művészeit is útjára indítja. Évösszegző kiállítás sorozatuk második állomásán a grafikai és festészet képzés hallgatói, köztük tehetséges középiskolások és egyetemisták mutatják be munkáikat a Verőcei Művelődési Házban május 14-éig. Aztán május 16-án a felnőtt alkotók veszik birtokba a kiállítóteret. Gödöllei Anna mondja a részleteket helyszíni riportjában.
1: A Zebegényi Festészeti Iskola három kiállítást rendez most itt a Verőcei Művelődési Házban. Most a második alkalmon vagyunk. Fábián Túlsára nyitotta meg az első kiállítást. Mesélne arról, hogy hogyan csöppent az iskolában, milyen motivációi vannak?
2: Már majdnem 10 éve kezdtem el itt tanulni. Igazából úgy csöppentem ide, hogy a szüleim ismerték Orsit.
1: Csilléri Orsolya.
2: Nagyon szimpatikus volt nekik az, amit ő képvisel, szóval beírt az iskolába, és nagyon-nagyon-nagyon szeretem. Nem azért, mert különösebb céljaim lennének a rajzolással, hanem mert én is nagyon-nagyon értékesnek tartom azt, amit képvisel az iskola. Jó, a kiszűri a social media által árasztott zajt, szépen kifejezik az Orsék azt, hogy miért fontos megőrizni a hagyományokat, miért fontos megélni a magyarságot. Orsival gyakran nem értettem egyet, és úgy éreztem, hogy nem elég modern. Ezt is megemlítettem egyébként a megnyitón, de most egyre inkább kezdek rájönni, hogy ezek mennyire fontosak. Hálás is vagyok, amért ezt erősítik bennem.
1: Most egy csendélet előtt állunk, amin paradicsomok láthatók. Emlékszik arra, amikor kiadták ezt a feladatot? Mit mondtak akkor?
2: A csendélet rajzolásnak mindig az szokott lenni a lényege, legalábbis amikor én rajzolok, ezt szokta Orsi mondani. Ez egy ilyen alázatosság gyakorlásról szól. Pont egy olyan feladat, aminek az a célja, hogy egy kicsit másra figyeljünk, megfigyeljünk valamit, és igen, ilyen alázatosságra késztet.
3: Elvonultunk egy kicsivel csendesebb szobába. Árulj el, hogy mi minden előzte meg ezt a kiállítást, megnyitott, hogy zajlott ez az év. Ugye ez most egy kiállítás sorozatnak a második állomása, Csilléri Orsolya.
4: Az iskolánk három részre tagozódik, és ennek értelmében a kiállításokat is három részre osztjuk. Ez tulajdonképpen korcsoportok szerint van. Tehát a gyerekek, ugye azok az elsőtől és körülbelül 8-ig tartó korosztály, utána következnek a középiskolások, azok, akik felvételizni szeretnének, később valami a felsőoktatási intézménybe, de ide tartoznak azok is, akik egyszerűen csak szeretnek rajzolni. A csak szót azt talán ki is kéne hagynom, mert az is nagyon nagy dolog. És egyetemista korú fiatalok is ebbe a csoportba tartoznak, hiszen vannak sokan, akik visszajárnak hozzánk továbbra is. És a harmadik kiállításunk, ami 2 hét múlva lesz, az pedig a felnőtteknek hívjuk őket, bár a egyetemista korúak is azok, de a 30 fölöttieket csoportosítjuk ebbe az utolsó kiállításba, ahol azok vannak, azok a mondjuk így tanítványaink, akik már családosak, korábban esetleg foglalkoztak művészettel, de nem volt el lehetőségük, hogy ebben kibontakozhassanak, és akkor most felnőttként megadatott az, hogy végre foglalkozhassanak ezzel, és ez lesz a harmadik kiállítás.
3: Mi volt a központi téma, mert hogy most a kiállításon látok portrékat, tájképeket, még aktképeket is, nagyon vegyes a felhozata.
4: Igen, igen, ez ilyen értelemben valóban egy nagyon vegyes kiállítás. Ennek a csoportnak mondjuk így a gerincét, azok alkotják, akik valamilyen képzőművészeti pályára készülnek. Rengeteg fiatal tanul nálunk, és van egy célintézmény, ahova szeretne bekerülni, de nagyon fontosnak tartjuk a férjemmel, Fenyvesi Gáborral azt, hogy ne valamiféle ilyen diák gyártásban vegyünk részt, hogy eljönnek hozzánk, megnézzük, hogy mi az a célintézmény, mi a követelmény, azt megtanuljuk, és akkor mennek tovább. Mi úgy érezzük, hogy ez attól a holisztikus szemlélettől, ahogy mi a művészethez állunk, nagyon-nagyon távol áll. Itt a kiállításon kockológiától egészen az aktig láthatunk tanulmányokat. Ugye a kockológia az azt jelenti, hogy perspektíva megértése, hogy hogyan tudunk különböző térábrázolási rendszerekben interiört vagy bármi épületet leképezni kétdimenziós síkra. Utána következik a portré. Nálunk általában így épül fel az év, és ilyenkor, amikor már nagyon közel van a felvétel, és őt már túl vagyunk az első fordulón is, akkor már aktot rajzolnak a fiatalok. Ezek mind-mind mi úgy fogjuk fel, és úgy is instruáljuk őket, hogy egyfajta önismereti út. Tehát nem azért rajzolunk tanulmányt, mert a célintézményben ez kötelező, hanem azért, mert a tanulmányrajzolás által az ember megtudhat valamit önmagáról is, és közelebb kerülhet ahhoz a gondolathoz, amit majd aztán a művészetben szeretne kifejezni.
1: Ziri Bori 19 éves, jövőre fog érettségizni, egy aktkép előtt állunk. Mi kellett ahhoz, hogy ideig eljusson?
5: Elsősorban rengeteg gyakorlás kellett ehhez, de még elmondhatom, hogy még bőven nem vagyok azon a szinten, hogy tényleg ez egy profiaknak legyen nevezhető. Anatómiailag nagyjából pontos. Ez egy pasztelkép, elég friss, mert ez kicsivel a kiállítás előtt kezdtem el csinálni, és Orsi kérésére be is fejeztem hamar, hogy itt ki lehessen ma állítva. Egyébként szerintem a tárat után, miután azt már levetik, még fogok vele dolgozni, mert szerintem még ez nem teljesen jó. Szeretem őszintén, ha akt jön, mert nagyon fontos tudás, így hogy az anatómia rendben legyen ezeken a rajzokon.
1: Ön nyitotta meg ezt a kiállítást ma, és elmondta, hogy ötödikes kora óta jár ide, és néha azért voltak olyan évek, amikor talán kevésbé volt motivált. Mi kellett ahhoz, hogy ezen átlendüljön?
5: Fáradt voltam, és ugye tőlem egyébként ez negyed óra vonattal van, szóval egyáltalán nincs messze, csak végeztem az iskolába ilyen három körül, oda mentem 4-5-re, és volt ilyen este 9-re értem haza, és nagyon kimerítő volt így fizikailag is, meg mentálisan is, de ahogy elmondtam, a megnyitó alatt is az Orsi és Gábor érdeme teljesen, mert ők azok, akik mindig ösztönöznek, meg ösztönöztek, hogy ezeken a nehéz időszakokon túl kell lépni, és igazából mindig megvolt a munkámnak a gyümölcse azáltal, hogy ők hogy mindig motiváltak engem.
1: Fenyvesi Gábor és Csilléri Orsolya. Szintén a megnyitón mesélte el, hogy volt olyan azért, amikor többször megkérte Gábor, hogy ezt a kezet rajzolja újra, vagy fusson neki megint, mert egy kicsit olyan Gerevihez hasonlított. Ezek az ön szavai, ezért merem én is megismételni. Erre a kézre, amit most látunk, mit mondaná, ugye itt egy női alak fekszik egy tükör előtt, és a hátát, fenekét, lábát, haját lehet látni, ahogy így féloldalasan támaszkodik.
5: Ennél a képnél konkrétan megtörtént ez a Gerevihes példa, mert itt nagyon elment a hangsúly, hogy a tónusokat a hátán szépen megcsinálja, hogy maga a hölgynek a pozíciója jó legyen a képen, de hogy a kéz egy eleve egy olyan perspektívában van, hogy rövidelnek az ujja is, és nagyon nehéz volt ezt így kiviteleznem, és ez Gáborral ezen sokat nevettünk, hogy rövítsuk ki ezt a gerebét, de többi kevésbé sikerült, de mondom, szerintem még hozzá fogok nyúlni egyébként.
1: És mi a cél?
5: Elég régóta az a célom, hogy a képzőművészeti egyetemre menjek látványtervező szakra, tudja, akik így a színházba csinálják a díszleteket, meg a jelmezeket, ez így a fő célom.

0: Sötét a pixelek.
1: Ma délután 4 órakor kezdődik egy jótékonysági hangverseny, amelyen a Vakok Boldog Batyán Stratmann László Katolikus Intézményének látás- és mozgássérült kórusa lép fel majd a Budapest felső vízivárosi Szent Anna plébánia templomban. A kórus vezetője és az iskola énektanára Csont Tamásné Judit itt van velünk a vonalban. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Na most képzelje, Judit, saját élménnyel kell kezdenem, mert hogy mi tavaly év végén csináltunk a Vakok Legátó kórusával egy műsort, akik akkor egy vigadóbeli fellépésre készültek, és még egy pár nap volt hátra, de rajtuk látszott, hogy ők izgulnak. Hogy vannak ezzel személyesen?
2: Hát igen, mi is azért izgalommal készülődünk, de érdekes, hogy a mi gyerekeink, vagy legalábbis én azt tapasztaltam az iskolában, tanuló gyerekek nem annyira izgulnak, nagyon-nagyon szeretnek szerepelni, úgyhogy hát természetesen van izgalom, de nem az a fajta például, amit én átéltem, vagy átélek akár most is.
1: Hány évesek a gyerekek egyébként, tehát tólig korban?
2: Hát az átlag életkor 20 év, úgy mondanám, ők igazából régi iskolai növendékek, akik ott maradtak az iskolában, egy ilyen hát felnőtt otthont hozott létre a előző igazgatónő, úgyhogy ezeket a gyerekeket 20-30 éve tanítom már, úgyhogy mint a sajátjaim szinte én neveltem őket. Úgyhogy ők egy ilyen idősebb korosztály, tehát nem általános iskola.
1: Na most egy orgonaművész is kíséri majd ezt a kórust, őt meg lehet nevezni?
2: Igen, Tóka Szabolcs orgonaművész vállalta nagyon kedvesen, hogy részt vesz ebben a koncertben.
1: Hogy kerültek vele kapcsolatba?
2: Ismerősöm egy másik kórusból, ahol énekelek, a Veresegyházi Kantilmusz kórussal szokott igen gyakran fellépni, együttműködni, és hát így kerestem meg, hogy esetleg nekünk is segítene.
1: Ő pedig jött örömmel és dalolva.
2: Igen.
1: Milyen darabokat fognak ma délután előadni? Csak egy párat úgy szemezgessünk.
2: Hát nagyon széles a perspektíva, mert a középkori, hát 90%-ban egyházi műveket fogunk énekelni. Középkori szerzőtől egészen a mai napig, mondhatnám kortárs zene szerző, mert volt zongonak tanárunknak a fia Medvecki Szabolcs is hát ajánlott a kórusnak egy mi atyánkot, azt is előadjunk, de lesznek népdalfeldolgozások, akkor lesznek szólók, Furuja, Bach, Erje hangzik el a híres Lédó Szvitből, vagy egy részlet a Padlás műzikelből a valahol Európában, vagy valahol című, vagy kezdetőjének.
1: Na most ugye ez az egésznek a zenei része, de én úgy tudom, hogy majd saját verseket is felolvasnak itt a gyerekek, vagy elmondanak fejből.
2: Igen. Nagyon tehetségesek, sokoldalúak, saját szerzemény is lesz, például nem csak des is, hanem Balassi Bálint Adj már csendességet című gyönyörű versét, szintén egyik növendékünk, Újfalusi Zoltán zenisítette meg egy Mária rádiós pályázatra, az is egy csodálatosan szép szerzemény vagy dalra sikerült.
1: Hogy van felfűzve a műsornak a fonala, tehát, hogy zene vált verset és fordítva, vagy...
2: Igen, igyekeztem úgy, meg hogy kórus vagy szóló a középrészen lesz az orgonistának a játéka, úgyhogy remélem, hogy izgalmas lesz.
1: Mióta készülnek erre a fellépésre?
2: Hát igazából januárban szereztük meg a templomot, illetve az időpontot, tehát hogy ez a nap lesz a szereplés időpont, hogy azóta úgy intenzívvel, de hát természetesen a régi darabokból is válogattunk, tehát nem most kezdtük igazából, ugye összeszedtük az elmúlt év terméseit. A pápának is énekeltünk, amikor itt volt, úgyhogy abból is lesz, amikor arra hát szépen felkészültek a gyerekek, úgyhogy nagyon örömmel jönnek és várják ezt az eseményt.
1: Na hát azért ezt nevezzük meg, hogy akkor mi az a darab, vagy mi az a dal, amit a pápának is előadtak meg akkor ma délután is ott a Szent Anna plébánia templomban.
2: Igen, a kezdőénekünk és elhangzott Áldjuk a mennyei atyát, ez egy finn dallam, Lőrész László feldolgozásával, és a végén pedig Ratter, gyönyörű, mint hála, köszönet a sok-sok jóért, azt egyébként Tóka Szabolcs kíséri majd a zongorán, úgyhogy azok is ilyen szerepelnek itt a műsorban.
1: Na most ugye ezt mondtuk az elején, hogy ez egy jótékonysági hangverseny, és a belépés ingyenes, de lehet adományozni. Van konkrét cél, amire gyűjtenek?
2: Hát igen, több mindent is szeretnénk, de hát ez nyilván a végeredménytől is függ, már annak is nagyon örülünk, ha lesznek hallgatók, de szeretnénk elmenni egy napos zarándoklatra, esetleg egy hangversenyre, vagy esetleg egy olyan szintetizátorra, ami komolyabb, mint a mostani. Meglátjuk, hogy mit tudunk ebből.
1: Na most ezt tudjuk színészeknek, hogy a kéz- és lábtörést kell kivenni, motorosoknak széles, a kórusnak mit kell kivenni egy fellépés előtt?
2: Hát tiszta hangokat, jó hangbeli állapotot, ez a legfontosabb.
1: Akkor kívánjuk, hogy így legyen, nagyon szépen köszönjük, és akkor még egyszer, tehát ma délután 4 órától a Vakok Boldog Batyán Stratmann László Katolikus Intézményének látás- és mozgássérült kórusai jótékonysági hangversenyt ad Budapest Felsővízi Városi Szent Anna plébánia templomban Csont Tamásné Juditnak, az énekkar vezetőjének. Köszönjük szépen a beszámolót!

0: Szombat reggel. A Kossuth Rádió hétvégi információs magazinja.
1: 7 óra van, köszöntöm a Kossuth és a Dankó Rádió hallgatóit is, Burkert Rudolf vagyok. Hamarosan folytatjuk a szombat reggelt, most azonban krónika következik. A mikrofonnál a szerkesztő Király Erzsébet és a bemondó Beslin Bettina.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
2: Alakul ülését tartja ma az új országgyűlés, Magyar Pétert már ma miniszterelnökké választják.
3: Sopronban is találtak aszbesztel szennyezett utakat. Az eddig feltételezettnél sokkal több nyugat-magyarországi település lehet érintett.
2: A Balaton Noir névre hallgató fagylalt költemény lett a Balaton Fagyia cím idei nyertese, mondjuk a részleteket. Ma lesz az új országgyűlés alakuló ülése. A program 10 órakor Súlyog Tamás köztársasági elnök megnyitójával kezdődik, majd a mandátum igazolások után a képviselők leteszik az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököket és a jegyzőket.
3: A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza párt ünnepséget tart a Kossuth téren. A főváros pedig a rakparton.
2: A szegedi jogi kar dékánját, Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter.
3: A tárca vezető feladata lesz a jogalkotás szakmai minőségének helyreállítása és átláthatóvá tétele, valamint annak biztosítása, hogy a független ellenőrző intézmények és hatóságok szakmai alapon politikai befolyástól mentesen működjenek.
2: A filmkultúra politika mentesítését és a Nemzeti Filmintézet radikális reformját említette a legfontosabb lépések között a Tisza párt kultúrpolitikusa.
3: Nagy Ervin a filmfesztiválon közölte, nem lesznek többé politikai kinevezettek az NFI élén, a vezető posztra nyílt szakmai pályázatot írnak ki, az operatív folytonosságot biztosítják, de az igazgató több lépcsős szakmai folyamat végén nevezik ki. Az egyik legégetőbb feladatnak nevezte a közvetett támogatási rendszer, az adó visszatérítés azonnali stabilizálását, amely fontos a hazai és nemzetközi bizalom visszaállítása szempontjából. A célok között említette a filmes felsőoktatás stratégiai kérdésként kezelését és a több alakos támogatói rendszer létrehozását.
4: Új forrásokat nyitunk meg. Ösztönözzük a köztelevíziós tartalomgyártás megújulását, hogy az alkotói energiák több úton is célba érhessenek. Szorgalmazzuk egy ablak megnyitását Európa irányába. Ezért elsőként kezdeményezzük a V4-ekkel közös film alap elindítását. Kiemelten fontos számomra, és ezt gondolom mindannyiunk számára, a vidéki Magyarország alkotó energiáinak a segítése. Aktiválnunk kell a régiókat, a pályaválasztástól kezdve a helyi produkciókat, támogatásán át egészen a mozi hálózat és a forgalmazás fejlesztéséig újra kell élesztenünk, vagy ha úgy tetszik, meg kell teremtenünk a magyar vidék filmes kultúráját is.
2: A végrehajtói rendszer teljes átalakítását szorgalmazza a Mi Hazánk mozgalom.
3: A pártelnöke azt mondta, miután szombaton megalakul az új országgyűlés, haladéktalanul benyújtják az összes törvénymódosító javaslatukat, amelyeket korábban a leköszönő kormány lesöpört. Torockai László szerint a végrehajtó rendszert non-profittá kell tenni.
5: A non-profit rendszer az azt jelenti, hogy javaslatunk alapján a bíróságok vagy a NAV alá vonnánk a végrehajtási rendszert fix bértáblákkal, és ezzel meg lehetne szüntetni azokat a visszaéléseket, azokat a törvénytelenségeket, jogszabály sértéseket, amelyekre rengeteg példát mutattunk be az elmúlt évek, sőt mondhatom az elmúlt évtizedek során, hiszen ez kormányokon átívelő volt, mert nem lesznek érdekeltek a végrehajtók abban, hogy extra profitot érjenek el, és minden áron, akár törvénysértések árán is minél több pénzt tudjanak az emberektől behajtani.
2: Dopman posztkatjában adott interjút a leköszönő miniszterelnök az utolsó teljes hivatali napján.
3: Orbán Viktor az idei első negyedéves gazdasági adatokat értékelve azt mondta, az első negyedév bizonyítja, hogy a leköszönő kormány kivezette az országot a válságból. Hozzátette, az elmúlt 16 évben megkétszerezték az állami vagyont, ugyanakkor szomorúságot érez a választási vereség miatt, mert a munkát nem fejezte be.
6: Az első negyedév azt bizonyítja, hogy A most leköszönő kormány, a nemzeti oldal kormánya kivezette az országot a válságból. Hát Európa második legnagyobb gazdasági növekedése van az első negyedévben, a fogyasztás nem tudom az egekben, a ipari termelés megindult, amit én mondtam, hogy nagy gyárakat indítunk be, és az most látszik. A szegénység szint Magyarországon, az unió szerint, akik nem a barátaink, lement az EU átlaga alá.
7: Nyilván.
6: Hát a lakáspiacon most éppen néztem, hogy 64%-kal nőtt a kiadott építési engedélyek száma a 3%-os lakásítás. Tehát kihoztuk a válságból az országot, és elvesztettük a választást.
2: Kismértékben nőtt az éves infláció.
3: A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a pénzromlás mértéke áprilisban 2,1% volt, a márciusi 1,8% után. A szolgáltatások, a szeszes italok és a dohányáruk 4, az élelmiszerek 1,5%-kal drágultak az egy évvel korábbihoz képest.
2: Itt a krónika. Oroszország és Ukrajna is elfogadta az amerikai elnök 3 napos tűzszüneti javaslatát.
3: A felhívás értelmében hétfő estig fegyvernyugvást lépett életben a szemben állók között. A harcok beszüntetése mellett az újabb hadifogoly cserére irányuló javaslatot is elfogadta a két ország, így összesen 2000 katona térhet haza hamarosan.
2: Újabb 2 Hollandiában ápolt betegnél mutatták ki a hantavírust, ezzel 8-ra emelkedett azoknak a száma, akik biztosan megfertőződtek, 3-an pedig életüket vesztették.
3: Közben hasonló tünetek miatt kórházban vizsgálnak egy spanyol nőt, aki a Johannesburgból Amsterdamba tartó repülőn kapcsolatba kerülhetett az azóta elhunyt holland beteggel. A hatóságok keresnek egy másik szemét, aki ugyanazon a gépen utazott. A Németországban vizsgált kontaktszemélynél nem mutatták ki a hantavírust. Az egészségügyi világszervezet szerint nem egy újabb világjárványról van szó. Az óceánjáról, amelyen megjelent a hantavírus 150 utassal a fedélzetén, ma érkezik Tenerife partjaihoz.
2: A Greenpeace mérései alapján Sopronba is került az aszbeszt szennyezett kőzúzalékból. A környezetvédő szervezet 2 helyszínről is gyűjtött mintát, a laborvizsgálatok mindkét esetben igazolták a rákkeltő anyag jelenlétét. Az önkormányzat is vizsgálatot rendelt el, ennek eredményére azonban még várni kell. Csüri Fanni Noa összeállítása.
8: Reményeim szerint, ha van valamilyen szennyezés is, akkor a megfelelő hatóságok intézkedni fognak, hogy az rendkívül veszélyes anyag ne kerüljön a levegőbe, illetve ne fertőzze a lakosságot.
3: Bizakodnak a helyiek, bár a Greenpeace mérései azt mutatják, hogy Sopronba is került az aszbeszttel szennyezett kőzúzalékból. A környezetvédő szervezet 2 területről vett mintát. Közleményükben azt írják, hogy az egyik helyszín a Pozsonyi úton található forgalmas kereszteződés, jelentős áthaladó autóforgalommal. Ráadásul egy lakóautókereskedés is van itt, közelében pedig lakóházak és temető. A másik mintavétel az új építésű egeredi domblakópark egyik utcájában történt, ahol társasházat építenek. A Greenpeace szerint az építkezésről származó szennyezett kőzúzalék kikerült az aszfaltborítás nélküli útra is, amely a közlekedő járművek miatt porzik. A szervezet által végeztetett laboratóriumi vizsgálatok mindkét esetben beigazolták a rákkeltő anyag jelenlétét. Hangsúlyozzák, a mérési eredményeket, intézkedésüket kérve eljuttatják a hatóságoknak és a város önkormányzatának is.
9: Sopronban az önkormányzati cégeket, akik útépítéseket végeztek az elmúlt időszakban, valamint azon szerződéses partnereinket, akik kivitelezést folytattak önkormányzat megbízásából, közutak javítása, karbantartása, építése tekintetében, nyilatkoztattuk őket, hogy az érintett osztrák bányákból származó anyagot használtak-e fel. Ők nekünk azt nyilatkozták, hogy nem történt ilyen anyagfelhasználás.
3: Ezt már Sopron polgármestere mondta a közmédiának. Farkas Ciprián hangsúlyozta, az osztrák bányák közelsége miatt mégis úgy döntöttek, hogy az önkormányzat is végeztet vizsgálatokat. Hozzátette, 34 utcából vettek mintát, a kiértékelésre azonban még néhány napot várni kell.
9: Létrehoztunk egy munkacsoportot, amit folyamatosan monitorozza ennek az állapotnak az alakulását. Azt is látjuk egyébként, hogy országos problémával kezd szélesedni az aszbeszennyezett közutaknak az állapota. Tehát meggyőződésem, hogy a kormányzati szerepvállalás nélkül nem megoldható az önkormányzatok számára ez a feladat. Magam is megkerestem erre megválasztott országgyűlési képviselőt.
3: Tette hozzá Farkas Ciprián. Az aszbeszt szennyezés ügyében a Greenpeace azonnali kormányzati intézkedéseket és egy egyeztető fórum létrehozását javasolja a rövid és hosszú távú megoldások minél gyorsabb kidolgozása érdekében. A védekezés és a kárelhárítás költségeit egyébként a kormány a múlt héten megjelent kormányrendelet alapján átvállalja.
2: Hétfőn ünnepli fennállásának 5. évfordulóját a Regőci István Alapítvány a koronavírus árváiért. A szervezetet 2021-ben hozta létre Áder János volt köztársasági elnök és felesége, hogy nagykorúságukig vagy nappali tagozatos tanulmányaik befejezéséig segítsék a koronavírus miatt félárván vagy árván maradt gyerekeket.
3: Az alapítvány kuratóriumának elnöke elmondta, eddig több mint 1640 rászorulót támogattak, jelenleg is mintegy 1100 fiatalnak nyújtanak segítséget. Herceg Anita hangsúlyozta, az érintettek helyzetükhöz mérten havonta kapnak pénzbeli támogatást, negyedévente pedig plusz juttatás is jár nekik. Hozzátette, jogi és mentál higiénés segítséget is kínálnak, valamint kulturális és sportprogramon való részvételre, táborozásra, nyaralásra is van lehetőség. Felhívta a figyelmet arra is, hogy munkájukhoz továbbra is várják az adományokat.
7: Gyűjtjük az adó 1%-okat is, működik a 13650-es adományvonalunk, illetve az alapítvány honlapján és a különböző Facebook, Instagram, LinkedIn felületeken is elérhetőek vagyunk, ahol megtalálhatják a támogatók annak a lehetőségét és formáját, hogy továbbra is támogassák a családokat. Fogadunk tárgyi adományokat is, eddig is kaptunk már vitamin készítményeket, iskolatáskákat, benzinutalványokat, könyvcsomagokat, ágyneműt, minden olyat szívesen fogadunk, amit úgy érezzük, hogy hasznosnak bizonyul a családok számára.
2: Megvan a Balatonfagyia cím idei nyertese.
3: A 2026-os mezőnyben 38 fagylaltot neveztek a versenyre, amelyek közül a Balaton Mária fürdői Florida fagyizó Balaton Noir névre hallgató fagylalt költeménye került ki győztesként. Somodi János, a desszert készítője, a közmédiában elmondta, a nyertes fagylalt legfőbb alapanyaga a maláta.
10: A kávé, a karamell és a csokoládé ízegyei köszönnek vissza a fagylaltban, mindenkinek más-más. Ehhez készítettünk egy Lumos Silva szószt, amit beletettünk a fagylaltba, illetve a malátát újból felhasználva a lisztet készítettünk belőle, és egy diós malátás lopogós tettünk még a fagyiba, ami a textúráját egy kicsit feldobja a fagylaltnak.
0: Autós percek.
3: Az Útinform tájékoztatása szerint aszfaltoznak a 6-os főúton, a 65-ös főút csomópontja után Szekszár térségében. A 143-as és a 144-es kilométer között sáv lezárásra és jelzőrös irányításra kell számítani.
0: Időjárás jelentés.
3: Napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehetnek záporok a Nyugat-Dunántúlon, illetve a középső és északkeleti tájakon. Időnként megélénkül a szél. Délután 21-27, este 13-18 fok várható.
2: Ez volt a Krónika 7 órakor, 40 perces híradással délben várjuk Önöket. Köszöni figyelmüket a bemondó Beslin Bettina és a szerkesztő Király Erzsébet.
0: Műsorajánlat.
11: Vasárnapi újság.
12: Hogyan tudja majd az új gazdasági kabinett a világgazdaságban tapasztalható struktúraváltás mellett navigálni a hajót? Hogyan alakulhat a GDP, az infláció? A Pentagon bejelentette, hogy 5000 amerikai katonát vonnak ki Németországból. A német védelmi miniszter szerint ez várható lépés volt, és egy új európai ötös védelmi csoport felállítását sürgeti. De támaszkodhat-e továbbra is a kontinens az amerikai képességekre a nagy hatótávolságú csapásmérő rendszerek terén?
11: Vasárnapi újság. Közéleti magazin vasárnap reggel 6 órától, és válogatás este 7 óra után a Kossuth Rádióban.
13: Új rendszer fog kialakulni legalábbis a Perzsa-öböl térségében, hiszen az öbölmenti arab államok azt látják, hogy miközben ők azt gondolták, hogy ha ott náluk amerikai támaszpont van, vagy ott állomásozik az 5. flotta, akkor őket az megvédi. És közben azt látjuk, hogy éppen ettől kerülnek célkeresztbe.
14: Világpont Járai Judittal, keddenként új részekkel a Mediaklikken és a YouTube-on.
15: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
16: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 500 g-os magyar zöld vagy fehér spárga csomagja csak 1199 forint, a 250 g-os áfonya csomagja pedig csak 1111 forint. Lidl, igazán megéri.
17: Federico Colli olasz zongorista május 10-én Budapesten. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának olasz estjén Riccardo Frizza vezényel és Respighi nevezetes Róma trilógiája által megelevenedik előttünk az Örökváros. Martucci első zongora versenyét Federico Colli szólaltatja meg. Találkozzunk május 10-én a Műpában. nrme.jegy.hu.
15: Reklámot hallottak. Szombat reggel. A műsorvezető Burkert Rudolf.
1: Lassan itt a reggeli ideje, de lehet sokan már túl vannak rajta, úgyhogy mi is ilyen témával folytatjuk. Nem kifejezetten villás reggelivel, hanem inkább úgynevezett food truckokkal. Ezt majd mindjárt megbeszéljük, hogy mit jelent. Itt van a stúdióban a vendégem Horváth Zoltán, a Food Truck Show szervezője. Jó reggelt kívánok!
18: Jó reggelt mindenkinek!
1: Na, akkor tisztázzuk ezt az alapfogalmat, hogy mi ez a food truck?
18: Jó sokszor fölmerül a kérdés, sőt azt gondolom, hogy mi ebben egy márkát építünk, mint Food Truck Show 12 éve, és a mai napig el kell mindig magyarázni. Egyrészt nehéz kimondani, amikor kimondod valahogy máshogy írják, de hát ezek ételkamionok valójában, én büfékocsiknak hívom őket, és hogyha a legközelebb szeretném tenni a magyarokhoz, akkor az üvegtigrist tudnám fölhozni példaként, mert az első nagyon ismert magyar futrák az az üvegtigris volt, nyilván egész más műfajt képvisel, és ennek az egésznek az újraindulása, ennek az egésznek a reneszánsza, ami nem csak itthon, hanem az USA-ban is, ahol ennek komoly hagyománya van, megtörtént az elmúlt 10 évben, azért nem az üvegtigris,
1: hát
18: akire gondolom minőségben, mennyiségben, kinézetben, de hát valahogy én ezzel szoktam a legközelebb hozni az emberekhez.
1: Igen, mert ilyenkor az embernek rögtön eszébe jut az a jelenet, amikor Kállai Molnár Péter, aki nyugodjon békében, tehát ő oda megy Rudolf Péterhez, hogy akkor kér egy hamburgert, és akkor mindent végigkérdez, de azért ez ennél jóval emelkedettebb, mert hogy én végignéztem, jó, nyilván itt is van hamburger, erre majd kitérünk, hogy ott is a minőség a lényeg, van lángos, van barbecue, ez a barbecue, ez a szabad tűzön hosszasan pirított vagy hőkezelt húsoknak a világa, mi minden van még azon kívül, amit elmondtam.
18: 12 év mondjuk történetét tudom én nagyjából összefoglalni, és nagyon drasztikus változás nem történt az elmúlt 12 évben. Nyilván a hamburgerből indul ez a dolog, ha valakinek a street foodot, mint utcakaját kimondod, az az első, ami eszébe jut értelemszerűen a nagymárkák miatt, és akár ha Citérére visszagondolunk, ugye itt a 80-as években, vagy aztán a külföldi nagymárkákra, az az alapvetés, mert hogy ez egy kézzelfogható valami. Uh-huh. Nekem kifejezett küldetésem volt, átlátva a szakmát, hogy ennél azért többet gondoljanak az emberek az utcakajáról.
1: Emeljük a színvonalat.
18: Alapvetően Ázsiából származik a dolog, sőt Ázsiában szinte minden utcakajának minősül, és szinte mindent valami pultról, vagy egy bicikliről, vagy valami mobil dologról adnak ki, az ételek legalább 80%-át. És aztán persze nyilván vannak nagy fővárosok, ahol étteremben is beülnek az emberek, de ők azok, akik mindent kézbe adtak, és mindent kézből esznek.
1: Na igen, de az ázsiai konyhának ez rögtön kedvez, nem? Tehát itt meg akkor hozunk egy másik filmes hasonlatot, eszembe jut a Szárnyas fejvadásznak a világa, és ott ugye az van, hogy ezeket az apróra felszeletet vagy aprított zöldségeket, valami tésztát, húst összedobnak 5-10 perc alatt, tehát hogy az nekik sajátjuk. Na de mondjuk ugyanezt átemelni, mert hogy láttam, hogy van például mexikói konyha, spanyol konyha, stb. Ez a csúraszok világa, erre kitérhetünk. Tehát hogy ez mindenhová átvihető, hogy pillanatok alatt összedobok valamit?
18: Igen, egyrészt pillanatok alatt összedobhatsz valamit, de a legjobb utcakaják azok jól előkészített alapanyagokból vannak, ott frissen összedobva. Egy hamburger, vagy hát most itt a barbecue az tipikus példája annak, hogy ott azért 10 órákat sütik azokat a húsokat. Jó esetben éjszaka ott a helyszínen látjuk a kemencékben, vagy ezekben a smokerekben az alapanyagot, és az elkészül reggelre is kiadják, és annyi van, amennyit megsütöttek éjszaka.
1: Ezek a smokerek, a füstödők, komoly, igen, amiben hosszasan készülnek a húsok, igen.
18: Igen, és ott füsttel, meleg füsttel, 100-120 fokon nagyon sok órán keresztül sütögetnek. Tehát az, hogy nagyon gyorsan megkapd frissen a séftől azt a valamit, ahhoz azért ott egy komoly előkészítési folyamat van. Ázsiában nem ez volt a jellemző, mert ott tényleg friss dolgokból ott valamit összecsomagoltak. Egyébként Mexikóban is nagyjából ez van. Volt szerencsém sokat lenni mondjuk 25 éve Mexikóban, és ott a keszadéja volt az az étel és a takkó, amit mi mertünk enni, mert utaztunk, az utcán voltunk nagyon sokat, és az azért tetszett nekem, mert felrakták a faszínre a tortillát,
1: igen,
18: és láttad, hogy mit rak bele, kicsit mentette megsüti a húst, vagy valami, de igen, azt ott a szemed előtt összerakta, megette, és egy ilyen hegyi faluban nekünk az bizalmat adott, úgyhogy mi ezért tettünk ilyen ételt, és...
1: Tudom, hogy mit teszem, nagyobb a bizalom, igen.
18: Valahogy igen, hát főleg egy olyan helyen, ahol más a kultúra, ahol más a higiénia, vagy egy kicsit eltér az európaitól, ott azért ezekre odafigyelsz. Na, ez a műfaj erre is nagyon jó, aha, már csak azért is, mert ezt a fajta látványosságot is keresik a vendégek. Ez ugye megint egy más téma, de hogy nálunk a büfékocsikban az fantasztikus dolog, sőt nagyon nagy hiba, ha nem úgy van, hogy belátsz ebbe a konyhába.
1: Ja, hogy látványkonyha? Majd, hogy nem mindenhol.
18: Gyakorlatilag egy látványkonyha, és akinek erre van módja, és nem egy magas építésű autóból dolgozik, ahova nem látsz be, sokkal nagyobb sikere van. Mert nagyon szeretik látni, ahogy egy wokba pörgetik a tésztát, ahogy azt a burítót összetekerik, hogy mi van benne. Akár egy hamburger elkészítésén, és ahogy rásütik a húst. Egy csomót tanul az ember, és erre kíváncsi, nézi, szereti, úgy érzi, hogy benne van, ettől több, mint egy étterem.
1: Jó, hát igen, mondjuk ez a Jamie Oliver recept, tehát hogy ő is ezt mondja, hogy a hamburger alapvetően persze így van a fejünkben, hogy ez egy ilyen utcakaja, meg egy nem jó minőségű étel, de nem igaz, attól függ, hogy hogyan rakjuk össze, meg miből rakjuk össze. Na és akkor térjünk vissza az aktualitásra, tehát ugye food truck show, de emellett ott egyébként lóverseny is van emlékeim szerint a Kincsen Parkban, tehát ez a kettő, ez most párhuzamosan fut a hétvégén, igaz?
18: Igen,
1: és a belépés
18: fut.
1: Fut, igen. És a belépés ingyenes.
18: Igen, igen.
1: No, és akkor, hogyha visszatérünk erre a food truck vonalra, hogy milyenkor a legnépszerűbb, ki lehet emelni egyáltalán egy ételt?
18: Tudok sláger termékeket mondani.
1: Legyen
18: és
1: úgy.
18: Nagyon szereted a csúroszt, úgyhogy azzal kezdem. Desszertben évek óta verhetetlen.
1: Az egy ilyen spanyol édességen, hosszúkás, mint a sült krumpli, de más tésztából van.
18: Fánk tészta, égetett fánk tészta. Belül puha, kívül roppan, hirtelen olajban sütik. Nagyon jó esetben ezt frissen kinyomják egy ilyen, de kóbásztöltővel körülbelül abban van a tészta. Uh-huh. Kijön egy formába, az rögtön bekerül az olajba, megforgatják valamilyen cukorba, és aztán mártogatni kell ezeket a 20 centis rudakat. Sokkal-sokkal jobb, mint mondjuk Spanyolországban, amit én ettem. Mert ott ezt lesütik, kirakják a melegen tartóba, tehát náluk tényleg egy ilyen valami, amit megkapsz, de itt például frissen készül másfél kilométer minden hétvégén. Nagyon, nagyon népszerű. De vannak klasszikusok, van olyan palacsintánk, aki a divadar és a kedves felesége, akik 7 pici palacsinta sütőt üzemeltetnek, és a 7 picibe sütik, mint a nagymama és a nagypapa, a klasszikus kicsi palacsintát tekerik össze a lehető legjobb, de klasszikus alapanyagokkal, lekvárokkal, krémekkel. Az is fantasztikus, és elcsábul az ember, bár nagyon jól ismerjük, hogy mi van. Aztán persze van a hamburger, amit nem nagyon tudunk kiütni a nyerekből. Ebben azért elég komoly verseny van, és forradalom, és elég komoly magyar márkák alakulnak, amik között lavírozhatsz. De szerintem, amikor eljössz egy olyan eseményre, ahol ott van 40 ilyen egység, és a 40-ből legalább 30 étel, legalább 17 országnak az ízeit megtalálod, mert ez a helyzet a hétvégén a Kincsen Parkban.
1: Igen.
18: Én ott nem hamburgert választanék.
1: Jó, igen, akkor újdonságvadászat lenne talán a cél. Vagy
18: mindenképpen valami különlegeset keresnék, és ezért például nagyon sokáig a pizza, egy gyírósz, a tésztás ételek, ezek nálunk nem voltak slágerek. Mindig volt próbálkozás, hogy ilyen, olyan, amolyan verzió ebből a háromból, de az emberek nem választották be, mert pizzát rendelsz, gyírósz téjjel leszel a körúton, tehát hogy megvannak ezek a budapesti vonalak. De ebben is lett változás, mert van olyan gyíroszosunk, olyan fantasztikus görög, autentikus kézből, amire nekem újra egy főétkezés lett a gyírosz. És amióta a nápolyi pizzák
1: hódítanak,
18: azóta ismét van ennek piaca, mert ugye az a pizza, amit nem tudsz hazarendelni, mert addigra a gajra megy. Azt ott nagyon gyorsan elkészül, 40-50 másodperc alatt.
1: Igen,
18: de meg is kell lenni a következő 10 percben.
1: Igen.
18: És most azóta megint állnak sorba a pizzáját az emberek, és tökre megértem őket.
1: Akkor még egy kuriózumot mondjam, mert a pizzáról, gyíroszról beszéltünk, hamburgerről, úgyhogy ez a csúrosz, a spanyol fánk volt. Még valamit, amire azt mondja, hogy ezt érdemes.
18: Hát szerintem érdemes ellátogatni Ázsiába, aha, szerintem érdemes ellátogatni Mexikóba. Valahogy a mexikói konyha, az népszerű. És szerintem sok dologban hasonlít a mi ízlésünkhöz, akár a csípősségével,
19: fűszerességével,
18: teljesen más, egy nagyon jó kézzel fogható étel, és most a Kincsempartban három mexikói étterem is lesz, és szerintem nagyon izgi, igazi utcakajáról beszélünk. Egy ázsiai étterem esetében is egy nagyon autentikus dologról beszélünk, ahol az asszony, aki benne áll az autóban, ő észak-tájföldi, és nem enged a receptjeiből, nem magyarosít, nem csinál egy olyan szájízt, amit biztos, hogy megesznek a magyarok, hanem megcsinálja az eredetét kitartóan régóta, és nagyon szeretik.
19: Na jó, hát mondjuk az az érdekes ilyen alkalom, akkor, hogyha ezt tudjuk támogatni. Egy gondolat a zöldítés felé, mert hogy elméletileg műanyagmentes az egész rendezvény.
18: Nagyon régóta, igen.
19: És ez személyes indítatás volt, hogy ezt, vagy az EU-s elvárás, tehát hogy alakult ez így végül?
18: Alapvetően egy hulladékgyár ez a műfaj.
19: Igen.
18: Ahogy mondjuk egy nagy zenei fesztivál is az, ahol sok szerencsém volt sokat dolgozni, és végignézni, mit hagyott egy ilyen embersereg. Mi közel 1 millió embert látunk vendégül eldobható eszközökkel egy évben, és nekünk ez az alapvető missziónk volt, hogy amit lehet, ebből próbáljuk meg megmenteni. Most nyilván az, ahogy a területet takarítjuk, az, ahogy ezt próbáljuk szelektálni, az egy dolog, de az volt az elképzelés, hogy legalább amit kiadunk, az minél kevésbé legyen káros a környezetre, és hát ha lehet, szelektíven gyűjtjük vissza.
19: Tehát akkor szombaton és vasárnap ingyenesen be lehet lépni hány órától hány óráig?
18: 11-kor van kapunyítás. Szombaton este 10-11-ig még egy ilyen finish line party is lesz a futamok után. Fantasztikus agár és ügető programmal. Vasárnap van a galopnap. Nekem személyes kedvencem a nagy, szép lóverseny napja. Akkor is 11-kor nyitunk, és este 9 óráig egész biztosan találnak izgalmas programot ingyen.
19: Tehát akkor még egyszer ma és holnap a Kincsen Parkban food truck show, illetve lóverseny, ingyenes a belépés. Erről beszélgettünk Horváth Zoltánnal, a food truck show főszervezőjével. Köszönöm szépen, hogy itt járt.
18: Én is köszönöm.

0: Jó reggelt kívánok, 7:30 hamarosan folytatjuk a szombat reggelt, most azonban rövid krónika következik. A stúdióban Beslin Bettina.
1: Jó reggelt kívánok, a hírszerkesztő Poják Adrien nevében is. Ma lesz az új országgyűlés alakuló ülése. A program 10 órakor Sólyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a mandátum igazolások után a képviselők leteszik az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököket és a jegyzőket, valamint az új miniszterelnököt is. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. Az alakulüléssel párhuzamosan a Tiszapárt ünnepséget tart a Kossuth téren. Interjút adott, hivatalban töltött utolsó teljes napján a leköszönő miniszterelnök Orbán Viktor a Dobmen néven ismert Ébelt Reppernek arról beszélt, kijelentette, hogy büszke a kormányzása elmúlt 16 évében elért eredményekre. Hozzátette ugyanakkor, hogy szerinte kultúraváltás történt, és ez játszhatott szerepet a vereségükben. Nem talált súlyos biztonságérést az Európai Bizottság abban az ügyben, amely szerint Magyarország

0: mellett imádkozott, majd a közeli Nápolyba is elutazott. Napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Ezekből a Nyugat-Dunántúlon, illetve a középső és északkeleti tájakon alakulhatnak ki elszórtan záporok, zivatarok. Időnként megélénk zivatarok környezetében megerősödik a szél. Délután 21-27, késő este 13-18 fok várható.
1: Szombat reggel. A Kossuth Rádió hétvégi információs magazinja Burkert Rudolffal.
2: Jó reggelt kívánok, 7 óra 32 perc van, finom falatok után mozgással folytatjuk a szombat reggelt. Megismerhetnek egy hosszú távfutót, aki 209 kilométert tett meg kevesebb, mint 16 óra alatt, de a szendrői vitézlő túrára is kapcsolunk hamarosan, maradjanak velünk.

0: 209 km 15 óra 44 perc 45 másodperc alatt, ezzel az eredménnyel rekordot felállítva nyerte meg az Ultra Balaton egyéni férfi versenyét Bódis Tamás ultrafutó, aki megérkezett a stúdiónkba. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: És akkor mondjuk el, hogy ez a 209 km ez egy húzamban 15 óra alatt.
1: Így van, ez a 200 km egy húzamban, reggel 7 órakor volt a kezdés, és én már 3-4-11-re bent voltam a célban.
0: De ezt ilyenkor ki lehet számolni, hogyha én x idő alatt teljesítek egy kilométert, akkor nagyjából ennyi idő alatt fogok befutni, vagy ez úgy van, hogy az ember teszi a tőle telhető legjobbat, és utána ez a végeredménye?
1: Hát ezt én csak magam felül tudok beszélni, nálam ez pontosan, hogy így zajlik, hogy megszámolom, hogy milyen kilométeres átlaggal szeretnék menni, nappal, vagy éjszaka, vagy amikor kisüt a nap, és akkor ugye ezeket szépen összeadom, és akkor a végén kijön egy időeredmény, hogy mivel fogom teljesíteni.
0: Na, de déli part, északi part más. Tehát, hogy akkor ilyenkor azon, hogy déli parton ennyi idő alatt kell kilométert futni, északin meg nem?
1: Számomra inkább a hőség, hogy még nem jön fel a nap, addig ilyen kilométerrel kell menni, amikor pedig feljön a nap, akkor egy olyan 5-6 kilométerrel, percenként, másodpercenként, 5-6 másodperccel a kilométereket visszaveszem, ezáltal egy kicsit ugye a púzusom is visszaesik, és ugyanúgy tudom folytatni, nem fog a testem egy olyan állapotba kerülni, ami összeomlást eredményez. Aztán amikor tudom, hogy mikor megy le a nap, mikor lesz hűvösebb, akkor viszont visszagyorsítok.
0: Hát Tamás erről olyan természetességgel beszél, de egyébként, hogyha megnézi ott az üvegstúdió másik oldalán a szerkesztőt, illetve a hangmérnököt, akkor ők ugyanúgy el vannak képedve, mint én. Na jó, vissza az elejére, mert hogy ezt lehet tudni nyilvános, hogy ugye 1988-ban született Ózdon, és gyerekkorától közege a sportnak, de rögtön

0: oktatással kezdett?
1: Gyakorlatilag azt tudni kell, hogy én általános iskolás koromban egy köpszös gyereknek számítottam, ennek ellenére elég mozgékony voltam, és egész jól ment a futás, jártam ilyen kisebb atlétika versenyekre. Aztán középiskolában már úgy elszakadtam ettől az egésztől, egy olyan 20 éveim elején elkerültem ugye katonának, szolnokra, ejtőernyősnek, én nekem gyakorlatilag ott kezdődött ez az egész pályafutásom, ott merültem mélyebben bele ebbe, vagy cseppentem bele ebbe a futás világába, és úgy egyből jól sikerült.
0: Stresszlevezetés volt?
1: Nem, én egy versenyember vagyok. Gyakorlatilag a mindennapokban is mindig azt érzem, hogy versenyezni kell. Tök mindegy, hogy miről van szó, ez a versenyszellem, ez nagyon, nagyon bennem van. Csak találni kellett egy olyan hobbit, amiben ezt ki tudom bontakozni, vagy ki tud bontakozni.
0: Hogy lett ebből ultrafutás? Mert az, hogy Szolnokon elkezd futni, és eredményes, az egy dolog, na, de a 209 kilométeres Balaton az meg már egy másik történet, gondolom én laikusként.
1: Igen, ehhez kellett valamilyen indítatás. Nekem is voltak példaképeim, gyakorlatilag Szőnyi Ferén volt az én példaképem, akit láttam egyszer, hogy hány évesen, hogy kezdte el ezt az egészet, milyen körülmények között, és valahogy engem ez magával ragadott, és akkor úgy eldöntöttem, hogy én is ezt az ultrafutást megpróbálom. Az első ilyen nagyobb megmérettetésem, meg célom az a spártatlan volt, amit ugye később meg is nyertem. Úgyhogy számomra ez így kezdődött. Érdekes, hogy én az ultrafutással kezdtem, de ugyanakkor az ilyen egyéb hosszú távfutásokban is most elkezdek visszafelé maraton, félmaraton felé menni, ott pedig egész gyors tempókat tudok futni.
0: Azt mondja egy korábbi interjúban, hogy ilyenkor kell valami, amilyen szellemi kapaszkodó, amiben az ember belecsimpaszkodhat, amikor jönnek a fájdalmak, és hogy akkor az lendíti tovább, lehet ez módból, jelenből, jövőből. De mi az a szellemi, vagy az a lelki erő, amiben ilyenkor az ember a 209. kilométer végén még tud kapaszkodni, nekem ez jó lesz?
1: Ez nagyon sok minden lehet. Számomra egy megtörtént cselekedet, vagy valamit, amit mondjuk nem tudtam feldolgozni, vagy éppen látom magam előtt a célomat, amit szeretnék elérni, és olyan mélyen kapaszkodok abba, amit el akarok érni, hogy nem engedem el semmiféle fájdalom vagy esés. Egyébként tudni kell, hogy most is az Ultra Balatonon, éppen amikor meg akartuk előzni a másodikat, megbeszéltem a biciklis kísérőmmel, hogy fogjuk ezt csinálni. Egyébként egy külföldi volt, abban a pillanatban elestem egy gyökérben, ő pedig majdnem ugye a 110 kilójával meg a biciklivel átment a nyakamon, ilyen 1 centivel állt meg. Tehát, hogy azért ebben még voltak ilyenek is. Ez már valamilyen szinten hozzám is kapcsolódik, hogy így a versenyeken el tudok esni, tényleg, hogy annyira próbálok kikapcsolt állapotban, meditatív állapotba kerülni, hogy ilyen dolgok megtörténhetnek. Úgyhogy főként engem azok a célok motiválnak, amit magam előtt látok, és nem engedem el. Még akkor sem, ha valami történik.
0: Ugrálunk az időben, de lesz az egésznek éve. 2019-ben volt egy finnországi versenye. Ott kapott egy ilyen úgynevezett görcsrohamot, és akkor nyilván ebből sérülések is lettek. Azt mondja szintén egy másik interjúban, hogy szó szerint ütni kellett a lábát, hogy az ilyen ökölnyi görcsök elmenjenek belőle. Most én értem, hogy ez utána azt lehet mondani, hogy ezt is megcsináltam, ezt is túléltem, de mi viszi vissza az embert a 2019-es görcsroham után oda, akkor is, hogyha versenyszellem, hogy nekem kell az a 209 kilométeres táv?
1: Azt gondolom, hogy a fejlődés az a kudarcokból fog felépülni. Minél több kudarc van mögöttünk, minél több verseny, annál többet tudunk tanulni és fejlődni. És ennek az egész fejlődésnek pontosan megvan az éve. Ezek a kudarcok kellettek ahhoz, hogy én mondjuk a mai sikereimet el tudjam érni. Aha. Akkor ott rossz volt megélni, illetve amikor vége lett az egésznek, haza kellett menni repülővel, azért ott is volt, nagyon sokan figyeltek, és volt egy eredmény, egy elvárás saját magam felé, vagy ugye a körülöttem lévő embereknek is. Ezt akkor nagyon nehéz volt megélni, és egyébként, ha most az előző kérdést itt megint visszakanyarodnék, hogy mi az, ami hajt futás közben, akkor például egy ilyen kudarc is tud pozitív lenni a későbbiekben.
0: Ja, hogy ebből válik motiváció, akkor ezt, amit megéltem, akkor most ne legyen, és akkor megint átléptem saját magam árnyékát.
1: Így van, pontosan, hogy valamit félbehagytam, és akkor megpróbálom azt úgy pozitívvá alakítani. Úgyhogy kudarcokból szerintem nagyon szépen lehet építkezni.
0: Hallgattam egyszer egy beszélgetést egy férfival, aki végigcsinált egy Ironman-t, ugye az Ironman az úszás, biciklizés, futás, és azt mondták, hogy teljesíthető, de hogy utána az embernek másnap a szemgolyója is fáj. Túlzás nélkül. Na most ugyanezt megéli ultrafutóként?
1: Inkább azt mondanám, hogy Vannak versenyek, igen, amikor másnap nagyon rossz, vagy napokkal később, de ezt inkább úgy eleinte, minél több ilyen táv van mögöttem, annál gyorsabban tud regenerálódni a szervezet. Kezdetekben az első egy-két ilyen 200 km fölötti verseny sokkal-sokkal rosszabb volt, és volt, hogy két héten keresztül még sántikáltam. Most gyakorlatilag ez a mostani Ultra Balaton is úgy nézett ki, hogy másnappal később már én tudtam futni, három nappal később visszaálltam az edzés munkába, és ugye én itt hat nappal az Ultra Balaton előtt egy Miskolc kassát is lefutottam, tehát hogy ott azért volt még egy 118 kilométeres futóverseny. Ez nagyon jól látja az, hogy az idő múlásával a szervezet mennyire hozzá tud szokni ezekhez a teljesítésekhez.
0: Na most, ha már ezt mondja, hogy az Ultra Balaton előtt azért még egy Kassa-Miskolc?
1: Igen, igen.
0: Kassa-Miskolc tám meg volt. Akkor, amikor 209 kilométerre készül, akkor előtte ez napokra van bontva, hogy minden nap 50 kilométert, egy százat, hogy ne legyen olyan nagy megterhelés. Mennyit kell ilyenkor edzeni, vagy mennyit szokott?
1: Hát körülbelül 200 és 300 kilométeres hetek szoktak lenni, az attól függ, hogy az edzés munkának melyik szakaszába vagyok. Például tavaly nyáron voltam kint Kenyába, ott 350 kilométeres hetek is voltak, ott tudtam csak erre fókuszálni, nem volt mellette semmiféle munka, csak reggel felkeltem, kimentem edzeni, bejöttem, ettem, majd kicsit valamit molyoltam ott a táborba, elmentem lehet egy kicsit erősíteni, majd este megint kimentem futni, és akkor ez van 350 kilométerig is el tudott per hét menni.
0: Bocsánat, a kenyei az azért van, mint ahogy a bringások is mondjuk Franciaországban a hegyekben tekernek, hogy a szervezetük szokja azt az adott magasságot, és akkor utána lejönni mondjuk alacsonyabb tengerszinten futni, az könnyebb?
1: Igen, de azért itt el kell tenni néhány hétnek, hogy a szervezet ugye ezt a hemoglobin szintet elkezdje termelni magába, ezáltal jobb lesz az oxigén felvevő képesség, és ha lejövünk, akkor új szintén aklimatizálódni kell, a szervezetnek vissza kell állnia, ott pedig ugye ez a megnövekedett hemoglobin szintnek köszönhetően jobb oxigén felvétel lesz, ami ugye akár jobb teljesítményt is maga után tudhat, de azért itt is kell az edzés munka hozzá, tehát ez nem csodaszer, de nem csak ez állt mögötte nekem, hogy egy ilyen táboron részt vegyek, hanem olyan futókkal találkozzak, vagy olyan példaképekkel, vagy olyan tudásra tegyek szert, amit mondjuk itthon nem tudnék.
0: Akkor ezek szerint még mindig van példaképe ilyen eredmények után. Ki az?
1: Természetesen, hogy ne lenne.
0: Na ki az?
1: Hát Magyarországon is van több példakép, akit épp az előbb említettem, Szőnyi Feri, de akár a kenyai futóknál is, most elmegy az ember egy ilyen kenyai edzőtáborba, ott nap mint nap olyan emberekkel találkozik, akiket külföldi maratoni versenyeken lát, csak tévében vagy egyéb rádióban hall róluk. Ezek úgy olyan mindennaposak, hogy kimegyek edzeni, és látom őket a csoportokba edzeni, akár az edzőkkel találkozok egy atlétika pályán. Úgyhogy ezek nagyon motiváló dolgok.
0: Még egy picit beszélgessünk arról, hogy futóedző is. Na most ezt hogy kezdi, hogyha valaki elmegy, akkor onnantól indít, hogy felméri, hogy mondjuk képes-e maratont futni, vagy mi az első pont?
1: Ha valaki elmegy egy edzőhöz, hogy mi az első
0: pont? Nem, személyesen magához elmegy valaki, hogy na, akkor én szeretnék futni, és akkor mint futóedző fogadja, akkor hogyan kezdik el a foglalkozást?
1: Hát első körben is van egy felmérés, vannak már ugye ezek a szuper órák, amikkel ugye amikor az ember kimegy futni, akkor van egy applikáció, oda felkerülnek a különböző értékek, milyen edzés munkát végzett, én összekötöm az én kis alkalmazásommal, kis szoftveremmel, ott áttekintem ezt az egészet, hogy milyen pulzus értékekkel, milyen távolságokat fut, vagy milyen legjobb eredményei vannak, és gyakorlatilag itt elindulunk egy heti edzés munkával, ezt pedig hétről hétre megpróbáljuk felépíteni úgy, hogy a lehető legjobb módon fejlődjön, ezáltal ugye elérje a céljait. Itt mondjuk, ha valaki egy maratont szeretne futni, érdemes mondjuk egy ilyen 25-30 kilométeres hosszú futásokig eljutni, hogy hétvégente már képes legyen arra, hogy egy ilyen közel 30 kilométerben edzés munkában le tudja futni. Akkor ott úgy garantált az, hogy sikeres lesz.
0: Itt elhangzottak már különböző kulcsszavak, ilyen volt például ez a regenerációs képesség, a kitartást mondani se kell, az magától értetődő. Mi kell még ehhez? Monotónia, tűrés, vagy mi az, ami elengedhetetlen?
1: Szerintem sportszeretet is kell hozzá, célok kellenek hozzá, legyen célja az embernek. Legnagyobb probléma azt gondolom, hogy nincsen valakinek célja, csak egy ilyen nagyon távlati, hogy szeretnék fejlődni, vagy szeretnék jó lenni, vagy csak szeretnék egészséges lenni. Én azt gondolom, hogy sokkal tudatosabb célokat kell kitűzni, hogy meghatározni, hogy milyen idővel, vagy milyen eredménnyel, vagy hová szeretnék pontosan. Az élet is szerintem így működik, hogy tudom, hogy mi szeretnék, mivé szeretnék válni. És egy adott sportban is valahová be kell az embernek, fel kell tenni egy polcra magát, hogy hova szeretne, és az fogja motiválni, hogy oda eljusson.
0: Van egy ilyen mondat a honlapján, hogy jobb valamiért harcolni, mint a semmiért élni. Nem pontos az idézet, de hogy ez a lényege, most miért harcol?
1: Most hát ezt így nehéz megmondani. Én azt gondolom, hogy még kiaknázatlanak az én lehetőségeim, ebben még mindig jelentősen több van. Az, hogy megtudjam, hogy hová lehet eljutni, hogy motiváljam az embereket, és hogy felépítsem a saját kis világomat. Most nekem ez a sport nagyon sokat adott. Az elején nem így indult, hogy nekem is csak ez a hobbi volt, hogy kimegyek, jól érzem magam, találkozok hasonló kaliberű emberekkel. Most pedig már ez kinőtte akkorára magát, hogy most építettünk egy céget erre, tehát ugye táplálékkiegészítőket kezdtünk el kidolgozni, és ugye hozza magát, de ez nem így indult, hanem a sport szeretetből, és ugye már maga ez a kíváncsiság, hogy ez még hova tud elfejlődni, hogy mit tud még adni ez a sport.
0: Hát akkor annyit tudok mondani, hogy sportoljon sokáig, fusson nagyon sokáig, legyenek még sikerei. Bódis Tamás ultrafutóval beszélgettünk, aki új rekordot állítva nyerte meg az Ultra Balaton egyéni férfi versenyét. Tamás, nagyon szépen köszönjük, hogy itt járt.
1: Köszönöm, hogy itt lehettem.

0: Ma ismét vitézi próbára kerül sor Szendrő városában, ez lesz a 19. vitézlő teljesítménytúra, ami részben már útnak is indult. Itt van velünk telefonon Antal Ferenc, a Szendrői természetjáró szakosztály alelnöke és a vitézlő teljesítménytúra egyik szervezője. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat!
0: Mikor indultak el azok, akik már elindultak ezen a kihíváson?
1: A programok tegnap kezdődtek Szendrőben, tegnap az általános és középiskolásokat vártuk egy rövid túrára és egy akadálypályára a Szendrői Csáki kastély kertjében. A mai nap reggel 6 órakor kezdődött, a leghosszabb távon induló gyalogosok már útnak indultak, és követik őket a rövidebb távon indulók, egészen 1 óráig lehet rajtolni. Lehet kirándulni, túrázni, lehet terepfutni, kerékpározni és túrakenúzni a szakaszai víztározón.
0: Na most forgattak ugye egy rövid videót Storc Botondal, aki olimpiai bajnok kajakozó, és ő vitéz jelmezben meséli el ezeket a lehetőségeket, amiket az előbb elmondott, hogy milyen nemekben lehet indulni, és akkor így most a görkocsajától a vízitúrázásig nem sorolom újra, de hogy ez vizuálisan egy jó poén, de alapvetően miért vitézi próbatétel lett ennek az egésznek a neve?
1: Szendrő Borsodói Zemplén megyében Miskolc és Akterek között van félúton nagyjából egy kis 4000 fős település, aminek nagyon kömény történelmi múltja van. Az adott tájegységnek ugye a természet és kulturális értékeit próbáljuk bemutatni, és úgy gondoljuk, hogy a modernkori vitézek azok a szabadidős sportolók, akik járják a különböző túrák, a különböző eseményeket, és egy kicsit ezzel a vitézi névvel a Szendrő középkori múltját, történelmi emlékeit is, és próbáljuk felidézni, valamint próbáljuk a régi hagyományokat egy új 21. századi modellköntösben bemutatni, egy modern teljesítménytúrát és több sportági lehetőséget is, mint a kerékpározást, kézitúrázást lehetővé tenni itt az ország egész területére érkező túrázóknak.
0: Egy fél gondolattal ezt már említette, úgyhogy akkor térjünk erre vissza, hogy talán érdemes egy-két szót ejteni az útvonalakról, meg a látnivalókról, mert hogy tudom, hogy a Rudabányai tó, Szendrővár például ott mind-mind belefoglaltatik ebbe a programba, de mi az, amiről még szívesen mesél?
1: A 5-10-15-25-30-50-60 kilométeres távokból biciklikből 25-től egészen 100 kilométerig lehet választani a különböző túrákban. A természeti látványosságokat, hogyha kiemelhetném, akkor az Akterki Nemzeti Parkot, a Telekesi völgyet az egy emelném ki. Az építészeti látnivalókból a Martékolostorom, a Szendrői Református Harangtól, a Szendrői Felsővár, Telekesi kápolna, itt Szendrőben egy másik kápolna, a Szolonnai Református templom. A különleges érdekesség ennek a túrának, hogy van a közelben a rakacai víztározó, erre a rakacai víztározóhoz ki lehet kirándulni, és ott pedig túrakenúba lehet szállni. Tehát ez egy épített is, mert a mesterséges víztározó és egy természetes szépség is tulajdonképpen ez a rakacai víztározó, amit itt föl lehet kerülni. És hát az egész Szendrő tulajdonképpen egy gyönyörű környezetben itt a Cselehelt és az Akterki Nemzeti Park között a Búzba völgyében egy kis varázslatos település, rengeteg középkori értékekkel, úgyhogy itt a gyönyörű tavaszi tájban nagyon jó kirándulási lehetőséget biztosítna a szép túraútvonalakon.
0: Azt láttam a honlapjukon, hogy az előnevezési határidő az május 5-e volt, de ez azt jelenti, hogy akkor ma vagy holnap még lehet csatlakozni?
1: Igen, mint említettem, tegnap már az iskolások voltak itt, kb. 800-an, több mint 500 darab előnevező volt a mai napra, nagyjából egy ilyen 1000 fős résztvevő létszámot várunk ma 10 óráig, vagy 11 óra, 13 óráig. A holnapi nap folyamán pedig a Cserehász ringnek a kerékpáros túrázóit várjuk, itt 50 és 90 kilométeres távokat lehet választani, úgyhogy aki még most hallgat esetleg minket, és kedvem felkerekedni egy óráig, ma is tud indulni, holnap pedig várjuk sok szeretettel a 10 órás kerékpáros rajta az érdeklődőket.
0: Személyesen van valami kedvenc sportága, vagy valami olyan, amin ha esetleg ideje meg lehetősége engedi, akkor elindul ezen a megmérettetésen?
1: 19. alkalommal szervezzük az eseményt, azért ez egy óriási dolog egy ilyen kis városban, hogy egy 4000 fős településen 2500-3000 embert látunk vendégül, úgyhogy sajnos itt a túrán nekem nincsen sok időm elindulni, de alapvetően természetjárással kezdtük ezt az egész túrázást, az egyik kedvenc sportágam, hogyha jobb fizikai állapotban, akkor futom inkább a távokat, és a kenuzás az pedig egész nyáron a Rakatai víztározón egy nagyon jó program, egy nagyon nyugodt vízfelület, és nagyon jó lehet a kezdő lépéseket itt megtanítani a gyerekeknek, úgyhogy ez a másik kedvencem.
0: És akkor, hogyha jól értem, akkor tulajdonképpen mindegy, hogy mihez van kedvünk, melyik sportághoz. Tulajdonképpen az se baj, hogyha nem nagyon készültünk erre, csak menjünk ki a természetbe a családdal, és ott érezzük jól magunkat, és mozogjunk, ezt szeretnék elérni.
1: Így van tulajdonképpen itt a tavasz, itt a jó idő, úgyhogy nagyon várjuk, nagyon vártuk ezt a hosszú tél után, úgyhogy én azt szeretném, hogy mindenki keljen fel a számítógép elő a tévé előtt, és jöjjön és sportoljon itt egyet a csodálatos természeti környezetben, a csodálatos tavaszitájban itt Szendrőn és környékén.
0: Köszönjük szépen Antal Ferencnek, a Szendrői Természetjáró Egyesület alelnökének és a Vitézlő Teljesítmény Túra egyik szervezőjének, hogy itt volt velünk, illetve hát jó túrázást és kellemes időtöltést kívánunk nekik a következő két napra.

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 500 g-os magyar zöld vagy fehér spárga csomagja csak 1199 forint, a 250 g-os áfonya csomagja pedig csak 1111 forint. Lidl, igazán megéri.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadát. Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Tavaszi rádiókabaré felvételek a Thália téli kertben. Kiváló színészek, ismert humoristák és 3 óra felhőtlen szórakozás. Május 18-án a házigazda Felméri Péter. Sztárvendégek Szerednyei Béla és Müller Péter Sziámi. Közreműködik Aradi Tibor, Bach Szilvia, Maksa Zoltán, Nádas György, Vida Péter és sokan mások. Vegye meg jegyét már most, hogy ne maradjon le a rádiókabaré tavaszi bemutatóiról. Jegyek és bővebb információ a www.jegymester.hu oldalon, valamint a Thália Színház jegypénztárában.
2: Reklámot hallottak. Szombat reggel. A Kossuth Rádió hétvégi információs magazinja.
3: 8 óra van, jó reggelt kívánok, Burkert Rudolf vagyok. Hamarosan folytatjuk a szombat reggelt, most azonban krónika következik. A stúdióban Beslin Bettina.
4: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is. Ma lesz az új országgyűlés alakuló ülése. A program 10 órakor Súlyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a mandátumigazolások után a képviselők leteszik az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököket és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülésén megválasztják az új miniszterelnököt is. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza párt ünnepséget tart a Kossuth téren, a főváros pedig a rakparton. A szegedi jogi kar dékánját, Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter. A tárca vezető feladata lesz a jogalkotás szakmai minőségének helyreállítása és átláthatóvá tétele, valamint annak biztosítása, hogy a független ellenőrző intézmények és hatóságok szakmai alapon politikai befolyástól mentesen működjenek, közölte a leendő kormányfő. A posztra elsőként felkért Melitei Barna Márton csütörtökön lemondott jelöltségéről, miután többen kritizálták, hogy Magyar Péter a sógorát jelölte miniszternek. A filmkultúra politika mentesítését és a Nemzeti Filmintézet radikális reformját említette a legfontosabb lépések között a Tisza párt kultúrpolitikusa. Nagy Ervin közölte, az új kormány megalakulása után nem lesznek többé politikai kinevezettek az NFI élén. A vezető posztra nyílt szakmai pályázatot írnak ki, az igazgató több lépcsős szakmai folyamat végén nevezik ki. Lényegesnek nevezte emellett a közvetett támogatási rendszer az adó visszatérítés azonnali stabilizálását, valamint hogy a filmes felsőoktatást stratégiai kérdésként kezelje az új kabinet. A leköszönő kormány kivezette az országot a válságból, ezt mondta Orbán Viktor Dopman podcastjában, értékelve az idei első negyedéves gazdasági adatokat. A távozó miniszterelnök utolsó teljes hivatali napján úgy fogalmazott, az elmúlt 16 évben megkétszerezték az állami vagyont, ugyanakkor szomorúságot érez a választási vereség miatt, mert a munkát nem fejezte be. Oroszország és Ukrajna is elfogadta az amerikai elnök 3 napos tűzszüneti javaslatát. A felhívás értelmében hétfő estig fegyvernyugvás lépett életbe a szemben állók között. A harcok beszüntetése mellett az újabb hadifogoly cserére irányuló javaslatot is elfogadta a két ország, így összesen 2000 katona térhet haza hamarosan. Az érvényben lévő tűzszünet ellenére továbbra is egymást támadja Izrael és a Hezbollah. A zsidó állam katonái ismét a dél-libanoni térségre mértek légicsapásokat. Az egyik kikötőváros melletti községben 4 meghaltak, 8 megsérültek. Dróntámadásért egy mentő alakulatot is az egyik dolgozó életét vesztette. A Hezbollah válaszul rakétákat indított Izrael északi része felé. UFO aktákat hozott nyilvánosságra az amerikai kormány. Az úgynevezett azonosítatlan, szokatlan jelenségekről szóló videókat és dokumentumokat a Pentagon honlapján tették közzé. A felvételek között az Apollo program idején készült anyagok, valamint az elmúlt években a világ több pontján rögzített videófelvételek is szerepelnek. A Fehér Ház hangsúlyozta, hogy a szokatlan jelenségekre továbbra sincs egységes, mindenki által elfogadott magyarázat. Járatsűrítéssel és hosszabb üzemidővel készül a BKK a mai Kossuth téri rendezvényre. Sűrűbben közlekedik majd egyebek mellett az M2-es és M3-as metró, valamint a 4-es és a 6-os villamos. Megerősített járatokkal készül a MÁV csoport is. Több vonalon bővítik a kapacitást. A forgalmas Intercity-ket, illetve interrégiókat több kocsival vagy nagy férőhelyes motorvonatokkal indítják. Végül az időjárásról. Napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Ezekből a Nyugat-Dunántúlon, illetve a középső és északkeleti tájakon alakulhatnak ki elszórtan záporok, zivatarok. Időnként megélénkül, zivatarok környezetében megerősödik a szél. Délután 21-27, késő este 13-18 fok várható. Hasonló idő lesz holnap is, majd a jövő hét elején már egyre több felé elered az eső.

0: Nemzeti Sport Krónika.
1: A Ferencváros 25-ször, az a Legerszeg másodszor lehet a labdarúgó magyar kupa győztese. Ismét Szolnok Falkó döntő lesz a férfi kosárlabda NB1-ben. Előnyben a Kaposvár a férfi röplabda extraliga fináléjában. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fehér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Sorozatban harmadik idényében jutott be a labdarúgó magyar kupa döntőjébe a Ferencváros, amely viszont legutóbb 2022-ben hódította el a trófeát. Az FTC a mai fináléban a Zalaegerszeg ellen lép pályára a Puskás arénában, ahol csaknem 50 ezer nézőre számítanak a rendezők. A 18 órakor kezdődő finálét a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. A jelenleg a Fradit erősítő Gruber Zsombor kölcsönben a zalaiaknál is játszott. A támadót Kamrát Flórián kérdezte az esti meccsel kapcsolatban.
2: Mekkora erőt lehetett meríteni mindabból, ami Újpesten történt a múlt héten?
3: Örülök neki, hogy ilyen sikert tudtunk aradni Újpesten, de ez már a múlt. Most a Zalaegerszeg elleni kupa döntő a fő célunk, meg kell nyerni, így megyünk. Persze azért volt öröm a meccs után, de a következő nap már tényleg arra fókuszáltunk, hogy kupa döntő hete van. Készültünk a Zalaegerszegre, és remélem, hogy jól felkészültünk.
2: A Zetével kapcsolatban sokan kiemelik, hogy kétszer nyert az Egerszeg a Fradi ellen ebben a szezonban. Mi kellhet most a sikerhez, hogy látod?
3: Eddig veszítettünk, ha mi játékunkat tudjuk hozni, amit az Újpesten is sikerült megmutatni, akkor nem lesz probléma, de tényleg ezt kell hozni. Játszottam ott fél évet kölcsönbe, szerettem ott lenni, nagyon jó közösség van ott, a szurkolók is nagyon rendben vannak, de most a Ferencváros sikereért harcolok, és mi szeretném megnyerni a kupát.
1: Gruber Zsombor után következzen a Zalaegerszeg csapatából Csonka András, aki korábban éppen a Ferencváros játékosa is volt. A középpályással Kohári Zsombor beszélgetett a labdarúgó magyar kupa mai döntőjének esélyeiről.
4: Idén már kétszer is legyőztétek a Ferencvárost, ugye az első mérkőzésen te nem léphettél pályára eltiltás miatt, a másodikon ott voltál, idén harmadjára találkoztok, meg majd a bajnokság utolsó fordulójába negyedszer is. Mivel készültök, most kell változtatni nektek a taktikán erre a találkozóra?
3: Ez az edző dolga, a taktikai utasítások. Szeretnénk most is sikeresen zárni ezt a mérkőzést, és ugye utána megint a Fradival játszunk, úgyhogy még két meccsünk is van ellenük. Mind a kettőbe úgy kell belemenni, hogy 100%-ot beleadni, és mindent megtenni a legjobb eredményért. Ez volt a cél. Ez volt az elején is már a cél, hogy itt játszhassunk majd a végén. Szerintem emellé nem kell különleges motiváció, mindenkibe érzem azt a pluszt, ami segített minket, majd mindenkit teljesen késznek érzek a mérkőzésre.
0: Nemzeti Sport Krónika.
1: A címvédő Szolnok és a Falkó játssza a férfi kosárlabda NB1 döntőjét. Az elődöntő harmadik találkozóján ugyanis a Szolnok hazai pályán rendkívül szoros csatában 65-63-ra bizonyult jobbnak az atomerőműnél, és hatalmas küzdelemben dőlt el a Falkó Kaposvár elleni összecsapása is. A szombathelyiek 93-92-re múlták fölül a vendégeket. Összesítésben mindkét párharc a győztes csapat 3-0-ás sikerével ért véget. A két együttes egymás után harmadszor mérkőzik meg a bajnokság fináléjában. A szolnokiak csapatkapitányával, a Paks ellen 9 pontot dobó Pallai Tamással Balogh Balázs értékelt.
5: Nagyon-nagyon nehéz volt ez az elődöntő, a Paks az egy nagyon jó csapat, ezt bebizonyították az alapszakasz legvégén, ezt bebizonyították a negyeddöntőben az Alba ellen, ahol fantasztikusan játszottak, és nekünk is sok pillanatban feladták a leckét, nagyon nehéz perceket okoztak, de helyén volt a szívünk, helyén volt az eszünk, és én abban a hitben megyek most haza, hogy a Jobbik csapat jutott be a döntőbe.
6: Nagyon kevés volt a pont, ez az idegeskedés számára is írható?
5: Valószínűleg volt benne idegeskedés, én úgy érzem, a meccs elején nem pörögtünk fel úgy, ahogy az előző két meccsen, illetve jól védekezett a Paks. Nem adták nekünk meg azokat a helyzeteket, amiket mi szeretünk és előszeretettel használunk. Ennek ellenére, ahogy elkezdtük egy picit jobban megtörni az ő védekezésüket, ahogy ők is fáradtak jobban, úgy a kosaraink is elkezdtek beesni, illetve egy kicsit önbizalomra is kaptunk ekkor.
6: 13 pontos is volt a különbség, ugye amikor vezetett a Paks, akkor sem bizonytalanodtatok el?
5: Ez egy érdekes kérdés. Én évről évre azt érzem, hogy itt hazai pályán nagyon nehéz elbizonytalanodni ezek előtt a srácok, a szurkolók előtt. Tényleg nehéz azt érezni, hogy nem nekünk áll az ászló. Még az ilyen nehéz pillanatokban is én úgy éreztem, hogy magabiztosak tudtunk maradni, és koncentráltak, így nem volt igazán félnivalók. Ugyanakkor persze a vereség szele az azért az ott lebegett ezekben a pillanatokban.
6: Tavaly is ugyanilyen volt az elődöntő a Paks ellen.
5: Nagyon-nagyon szoros volt az a mérkőzés, nagyon fizikálisak voltak a paksi elődöntők tavaly is, ott ugye 3-1 lett a végeredmény, de ott övék volt a pálya előny, most ez fordítva volt, de én nagyon hasonlóan ítéltem meg ezt a párharcot sok szempontból, főleg a fizikalitás szempontjából.
1: A szolnokiak csapatkapitányát Pallai Tamást hallották. A Falco a Kaposvár 93-92-es legyőzésével jutott át be a férfi kosárlabda NB1 fináléjába. 21 pontjával a mezőny legeredményesebb játékosa volt a szombathelyi Váradi Benedek, aki így látta a találkozót.
7: Nyilván nem kell azt magyarázni, hogy 3-0-ra sikerült nyernünk és bejutni a döntőbe, viszont rengeteg tanulnivalónk van ebből a párharcból. Megmutattuk a karakterünket, hiszen 11 ponttal vezetett az ellenfél a harmadik negyed végén. Próbáltuk megállítani őket, nagyon sok mindent megpróbáltunk a védekezésük ellen, de valahogy semmi sem akart működni vagy sikerülni. Arra büszkék lehetünk, hogy most ezen a meccsen csak 12 labdát adtunk el egy naptempó mérkőzésen. Erre próbáltunk fókuszálni, főleg az előző mérkőzés után. Örülünk, hogy benn vagyunk a döntőbe. Nagyon kemény párharc volt. Gratulálok a Kaposvárnak, hogy feljutóként itt vannak. Sok sikert kívánok nekik a továbbiakban, és nyilván azt, hogy mindenki maradjon egészséges náluk is, és minden csapatban. Remélem, hogy egy nagyon jó döntő lesz a továbbiakban. Köszönjük a szurkolóinknak is a támogatást, hiszen amikor nem voltunk, akkor is próbáltak minket segíteni, és rengeteg energiát adtak.
1: A szombathelyiek játékosa, Váradi Benedek után a Kaposvár vezetőedzője, Zunics Branislav is összegzett röviden.
8: Gratulálok a Falconnak, ebben a szériában jobbnak bizonyult. Nagyon örültünk, hogy itt lehetünk, és nem váltatunk a szégyen. Ahogyan a Falconnak, a saját csapatomnak is szeretnék gratulálni a jó játékra.
1: Hegedűs Péter lett a női kosárlabda NB1-ben szereplő Győr szakmai igazgatója. A TFS-e vezetőedzői posztjáról távozó szakember egyben a felnőtt csapatot is irányítja majd. A Kaposvár 3-1-re nyert Székesfehérváron a MÁV előre ellen a férfi röplabda extraliga döntőjének harmadik összecsapásán, ezzel 2-1-re vezet az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharcban, és a somogyi csapat kedden hazai környezetben megszerezheti a bajnoki címet. A Kaposvár csapatkapitánya, Magyar Bálint, Bobák Róbertnek nyilatkozott.
9: A negyedik szedben állva hagytátok az ellenfelet, extrém jól játszott a csapat, többek között te is. Minek köszönhető ez a siker, és hogy sikerült a hazai vereségből így talpra állni és megverni másodszor is Fehérvárot, a MÁV előrét?
10: Ami otthon történt, én úgy érzem, azt már megbeszéltük, túl görcsösek voltunk, akkor meg ugye nagyon higgadt volt a Fehérvár. Ezt beszéltük, hogy nekünk is higgadtnak kell maradni, mikor szoros az állás, illetve nem úgy megy ugye a gépezet. Itt megint előfordultak olyan hibák, hogy könnyű pontokat adtunk nekik, és megint nőtt csak a nyomás rajtunk, de én úgy éreztem, hogy kellett az a holdpont, ahol szerencsére jöttünk ebből, és sikerült nyerni.
9: Szenzációs röplabdát láthatott a közönség. Mi volt az a pici, amivel szerinted jobban jöttetek ebből a meccsből, hiszen gondoltuk volna, hogy hazai közönség előtt javít a MÁV előre, de másodszor is nyertetek.
10: Fantasztikus a hangulat, hiszen nagyon sok szurkoló elkísér minket, köszönjük nekik ezúton is. Szerintem a taktika, mert kielmeztünk mindent mi is, újat nem tudtak mutatni, és leginkább az döntött ugye, hogy itt a vége fele már be tudtuk ütni azokat az extrákat, amiket kivédekeztünk, illetve a szervák most sokkal jobban működtek, mint az előző mérkőzésen. Örülök a győzelemnek, és szeretnénk befejezni a következő mérkőzés.
9: Csak ebben a döntőben is láttunk már változásokat, talán nem várt eredményeket. Mi kell ahhoz, hogy most másodszor hazai környezetben meglegyen, és ne remegjenek meg a lábak?
10: Még nyugodtabbaknak kell lennünk, illetve szeretnénk tényleg megtölteni úgy a csarnokat, és biztos vagyok benne, hogy ez lesz a kulcsa. Bízom, hogy nagyon sokan ki fognak jönni a mérkőzés, és meg fogjuk tudni nyerni a bajnokságot.
1: Az élvonalbeli női kézilabda bajnokságban a címvédő Győri Eto 39-29-re győzött Esztergomban. A Bajnokok Ligája négyes döntőjére készülő győriek továbbra is veretlenül vezetik a tabellát.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Az eszéki sportlövő Európa-bajnokságon a női sportpisztolyosok alapversenye után Major Veronika a harmadik helyen áll, míg a Fábián Sára Ráhellel, illetve Jákó Míriammal kiegészülő csapat a második pozícióból várja a mai folytatást a 25 méteres olimpiai számban. Rédecsi Máté 8-ként zárta a gyors tüzelőpisztoly alapversenyét, amely döntőt ért számára. Férfi és női puskásaink egyaránt messze voltak a döntőtől, a férfiak csapatban a 13-dik, a nők a 12. helyen végeztek. 24 egységünkből 16 jutott A-döntőbe a szegedi kajakkenu világkupa verseny nyitó napján. A női kajak egyeseknél 1000 méteren a számvilág és Európa bajnoka Csikós Zsóka hatalmas fölénnyel nyerte meg előfutamát, így az A-döntőbe jutott, akár csak a 7-szeres világbajnok Kőhalmi Emese. A férfi kenusok 1000 méteres versenyében Fejes Dániel volt a legjobb középfutamában, így ő is készülhet a fináléra. Az 500 méteres számokban a Kis Ágnes Nagy Bianca kenupáros és az egyik női kajak négyes is az A-döntő résztvevője lett, még a férfi kajakosoknál mindkét csapathajó bekerült a fináléba. Kajak egyes 1000 méteren viszont meglepetésre az olimpiai ezüstérmes Varga Ádámnak nem sikerült biztosítani a helyét a legjobb 9 között. A kajak egyesben 1000 méteren döntős Csikós Zsókát Bitman Emil kérte interjúra.
11: Az egész napot értékeljük, 1000 méteren ugye nem kellett túlórázni, egyből meglett a döntő, itt 500-on viszont volt egy nagyon komoly előfutamod. Nagyon meg kellett nyomni, hogy meglegyen az A-döntőben, azt számogattuk, hogy egy nagy ágyú biztos, hogy ki fog csúszni, nem te lettél az.
12: Nagyon örülök, hogy megvan mindenhol a döntő. Elvileg most ez a másik válogatónk így 501-esbe lezárult, legalábbis remélem. Boldog vagyok, hogy így zártam a napot. Az előfutamban még nem akartam nagyon kihajtani magam. Gondolkodtam közben, hogy most menjek, nem menjek, de amúgy látszott is. Itt nem volt kérdés, hogy menni kell.
11: Sőt, a másik 250-et kellett nagyon megnyomni, amikor már nyilván végig pörgetted a forgatókönyveket, és itt nem lehetett kockáztatni azzal, hogy az ember egy picit spórolt. Elég hosszú napotok volt.
12: Igen, de szeretek én inkább így délután edzeni, vagy hogyha hogy van, akkor reggel is, de általában délután megyek jobban. Örülök, hogy így zártam a napot, azért hosszú nap volt, úgyhogy remélem, hogy a később délelőttre már jól leszek.
11: Van két szám és két döntő, még van egy páros, de azt még megelőzi majd jó néhány feladat. Eddig az összességében pozitív az összkép, hogyha a világkupát nézzük.
12: Igen, rendkívül. Nagyon örülök, hogy már van két döntőm, és azért tényleg nagyon erős volt a középfutamunk. 6 nevet számoltam, vagy hetet, aki oda is érhet. Nagyon örülök, hogy én benne tudtam menni a háromba, aki bejutott a döntőbe.
1: A kajakos Csikós Zsókát hallották. Végül arról, hogy a Szlovénia elleni utolsó előtti felkészülési mérkőzést követően a magyar férfi jégkorong válogatott szakmai stábja tovább szűkítette a keretet, amelyből a sérült Péter Donát mellett Mihalik András, valamint Horváth Donát maradt ki. Nemzeti együttesünk hétfőn utazik Svájcba, és szerdán még Kanadával méri össze erejét. Kedves hallgatóink, sportkronikánk végén köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
13: Műsorajánlat. Az országgyűlés alakuló ülését közvetítjük ma délelőtt 10 órától és délután 3-tól a Kossuth Rádióban. Korkóstoló. Tájak, ízek, történetek.
14: Közétkeztetés újra gondolva egy országos szakácsversenyen. Egy borász útja a flow élményig, főzés és tartalomgyártás találkozása, valamint elfeledett szőlőfajták újjászületése. Finom históriák, különleges szereplők tálalásában a Gasztrokulturális magazinban.
13: Korkóstoló. Vasárnap délelőtt 9:30 után a Kossuth Rádióban. Szombat reggel. A műsorvezető Burkert Rudolf.
15: 8:17 van, hamarosan motoros rendőrökkel folytatjuk, ugyanis egy magyar férfi dobogóra állt egy németországi motoros rendőr ügyességi versenyen. Tartsanak velünk továbbra is!

0: Gondolták volna, hogy a rendőri szolgálatnak van egy szezonális márciustól novemberig tartó területe? Nos, ez a motoros rendőrök járőrözése. Mobilitásukkal, gyorsaságukkal nem könnyű felvenni a versenyt, ezért is érdekes, hogy egy németországi nemzetközi motoros rendőr ügyességi versenyen egy szegedi fiatal járőr második lett. Őt megismerhetik hamarosan, de előtte tekintsünk be a motoros rendőrök világába Farkas Attila segítségével. A Csongrád Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedési osztályának zászlósa, a forgalom ellenőrző alosztály járőrparancsnoka Nagy Margitnak mesélt munkájukról.
1: Közlekedési balesetek csökkentése lenne az elsődleges cél, renitensek kiszűrése, közlekedési szabálysértők kiszűrése. Nem vagyunk konkrétan a motorosokra specializálódva, tehát alapvetően a közlekedés összes résztvevőjére próbálunk odafigyelni, és szabályosságra ösztökélni őket.
2: A városok belterületén, vagy pedig a külterületeken is járőröznek?
1: A megye összes útja az illetékességi területünkhez tartozik, tehát külterület, belterület egyaránt.
2: Mit tapasztalnak? Kik okozzák a legtöbb gondot a járőrnek?
1: Az autósok nagyobb számban vannak ők, de a két keréken közlekedők, rolleresek, kerékpárosok egyre nagyobb számba szenvednek közlekedési balesetet, és egyre jobban oda kell figyelni rájuk.
2: A motoros járőrök hogy teljesítenek szolgálatot? Tehát mi a szerepe a motornak? Mert lehet autóban, lehet gyalogosan is járőrözni.
1: Sokkal rugalmasabb vagyunk, és sokkal mozgékonyabbak, ez a legnagyobb előnye, meg szerintem sokkal jobban átlátjuk a forgalmat a motorkerékpárról.
2: Hogy csinálják, egyesével járőröznek, vagy kettesével? Hármasával.
1: Általában járőrpárban dolgozunk, de van olyan közlekedés szolgálati feladat, ahol egyedül vagy akár többen is tevékenykedünk.
2: Beszéljünk egy kicsit a motorosokról, tehát nem a járőr motorosokról, hanem azokról, akik ellepik ilyenkor az utakat. Mennyire jellemző az, hogy betartják a szabályokat, akár a sebességet, akár az előzési szabályokat, néha nagyon félelmetesen és nagyon hangosan közlekednek, akár a városban, akár pedig a közutakon.
1: Ugye csak azt nézzük, hogy közlekedési szabálysértéseket az autó vagy a motoros követel többet, nem nagy különbség van.
2: De van.
1: Van különbség, sokkal gyorsabbak a motorosok, mint egy autós.
2: Hogy lesz valakiből motorosi rendőrjárőr?
1: Sok mindennek meg kell felelni, kell egy A-kategóriás vezetőengedély, megkülönböztető jelzés használatára jogosultnak kell lenni, és ha van egy parancsnoki javaslat, akkor egy motoros előválogatón, ami Diósdon a vezetéstechnikai pályánkon szokott lenni, ott részt vesz egy előválogatón. Az előválogatón a kiképzők azt figyelik, hogy alkalmas, milyen dinamikusan motorozik, egy ügyességi pálya van fölrakva, nem a hibátlanság számít, hanem hogy valaki együtt él a motorral, vagy teljesen testidegen neki a motorozás. Ha ott beválogatjuk, akkor egy 3 hetes alapképzésen kell részt venni, ott 2 hét után van egy vizsga, ott ki lehet esni, és utána a 3. hétvégén is van egy vizsga. Ha ott sikeresen teljesít, akkor úgy szoktuk mondani, hogy egy rendőr lesz motorom, és ahhoz, hogy vérbeli motoros rendőr legyen valaki, ahhoz sok-sok év, kilométer és tapasztalat kell.
2: A Csongrád Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság egyik kiválósága, Fazekas Csaba, aki nem régen egy nemzetközi ügyességi versenyen vett részt. Csaba, hogy történt ez, és hol történt ez a megmérettetés?
3: Ezt a felső frankfurti rendőrség szervezi Dél-Németországban, illetve a belügyminisztérium, a helyi önkormányzat és az ottani Sörgyár a szervezőjének a kétnapos rendezvény, ami csak a baleset megelőzésről szól, ez van teljesen a fókuszba, leginkább a két kerekűekre koncentrálva, de részt vesz ezen a rendezvényen a katonaság is, a mentők, civil kiállítók is, és ennek során van egy ügyességi verseny, ami a rendőröknek van megszervezve, és ezt az ügyességi verseny sikerült jól teljesíteni. Én a második helyzet lettem.
2: Milyen feladatok voltak?
3: Ez konkrétan egy feladat, amit időszalad kellett megoldani. Nem volt túl hosszú egyébként, aki ügyesen és gyorsan ment, az 2 perc alatt tudta teljesíteni. A legérdekesebb része szerint az volt, amikor egy körülbelül 12 méteres bója folyosón kellett keresztül haladni, pontosan 10 másodperc alatt, és ezt így magamnak kellett számolni, és hogyha kevesebb lett, akkor büntetőpont, hogyha több, akkor szintén büntetőpont járt.
2: Lehetett erre készülni?
3: Lehetett készülni természetesen, mert az ember folyamatosan tudja képezni magát, és szerencsére itt a rendőrségen van is erre lehetőség. Nem csak nekünk vannak képzéseink, hanem mi is tartunk képzéseket, előtte olyan pályát rakunk fel, amit bemotorozunk mi is, tehát tudunk gyakorolni, tudunk készülni ezekre az ügyességi gyakorlatokra.
2: Milyen volt a mező? Hányan voltak, hány országból vettek részt ezen a versenyen?
3: 100 motoros rendőr volt, de nem indult el mindenki a versenyen, közülük is a legügyesebbeket próbálták összeválogatni. 11 országból, Szlovákia, Csehország, Ausztria, Svájc, Hollandia többek között, aki részt vett az eseményen.
2: Mivel járt a dobogós hely, a második hely?
3: Kaptunk egy kis díjat, érmet.
2: És a motoros rendőrjárőr kollégák körében számít valamit ez a díj?
3: Szerintem tiszteletre méltó, hogyha valaki eljut ide is, sikerül valami eredményt elérni. Úgyhogy mindenképpen ez egy megtisztelő dolog.
2: Vad Robert, a Csongrád Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője.
4: Szerintem ez egy elég komoly példamutatás mindenkinek. Az, hogy a nemzetközi versenyen munkatársaink ilyen szinten helytállnak, úgy érzem, hogy ez elég komoly teljesítmény, és ezúttal is gratulálunk a kollégáinknak.
2: Ma Hódmezővásárhelyen motoros közlekedés biztonsági napot tartanak a Zrínyi laktanyában délelőtt 9 és déli 1 óra között. Holnap pedig, tehát vasárnap, a Szegedi Vadasparkban találkozhatnak a látogatók a tűzoltókkal és a motoros rendőrökkel a már hagyományosnak számító tűzoltó rendőrnapon.

És hamarosan 8:30, így a szombat reggel mai stábja elköszön. A gyártásvezető Vancsok György, a zenei szerkesztő Duba Szilvia, a hangmérnök Farkas Szilvia és Lajer Rita volt. A mai műsort Ernst Tarackközi Kinga szerkesztette, a felelős szerkesztő Bicsák Eszter nevében is köszönöm figyelmüket. Burkert Rudolfot hallották. 8:30 V4 című műsorunkkal folytatjuk adásunkat. Viszont hallásra, szép hétvégét kívánok Önöknek!

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: 8:30, jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. Ma lesz az új országgyűlés alakuló ülése. A program 10 órakor Súlyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a mandátumigazolások után a képviselők leteszik az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököket és a jegyzőket, valamint az új miniszterelnököt is. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. A Fidesz-KDNP frakció az ország sikerében érdekelt, ezért normális ellenzékként fog viselkedni az új parlamenti ciklusban, közölte Gulyás Gergely az országgyűlés alakulőülését megelőzően a közösségi oldalán. A Fidesz frakció vezetője azt ígérte, hogy minden jó kormányjavaslatot támogatnak, de a Tisza párt választási ígéreteit számon kérik majd. Nőtt az államháztartás hiánya, áprilisban csak nem 430 milliárd forintos mínuszt halmozott fel a központi alrendszer. A Nemzetgazdasági Minisztérium adatai szerint az év első 4 hónapjában a deficit megközelítette a 3850 milliárd forintot, ami az egész évre tervezett hiány több mint 70%-a. Rendkívül súlyosnak tartja Budapest pénzügyi helyzetét a főpolgármester. Karácsony Gergely az Indexnek arról beszélt, a főváros idén nem tudja befizetni az állam által előírt szolidaritási hozzájárulást, mert már a napi működést is nagyon nehezen tudják biztosítani. Az időjárásról. Napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Ezekből a Nyugat-Dunántúlon, illetve a középső és északkeleti tájakon alakulhatnak ki, elszórtan záporok, zivatarok.

0: Köszöntöm a közép-európai és ezen belül is a visegrádi együttműködés iránt érdeklődőket, a mikrofonnál Járai Judit. Ma 4 riportot és interjút kínálunk. A 3 muskétásról, aki örömmel várja az új magyar miniszterelnököt, vagyis a visegrádi 4-ek kormányfőiről, akik örömmel várják Magyar Pétert és a visegrádi együttműködés megújítását. A szép Cserehátról, vagyis a magyar-szlovák határokon átívelő egyik együttműködésről, aztán régészeti restaurálásról Kassán, és végül 1956 tanúságtételéről, Wittner Mária életének tükrében. Tartsanak velünk ma is! Robert Fico szlovák kormányfő nagyon mosolygos képet tett közé a hét elején a közösségi oldalán. A fotón ő, Andrej Babis cseh kormányfő és Donald Tusk lengyel miniszterelnök hajol össze, láthatóan vidáman, optimistán. A szlovák politikus szöveget is írt a fotó mellé. 3 muskétás várja a negyediket és a V4 újjáéledését. Olvasható a bejegyzésben, amelyet Fico az Európai Politikai Közösségi Jeremáni csúcs találkozója után tett közzé. A visegrádi együttműködés nagy valószínűséggel valóban megújításra szorul, csak hogy egyelőre kérdéses, hogy sikerül-e áthidalni, megoldani a jelenlegi magyar-szlovák ellentéteket. Magyar Péter kormányfő ugyanis a napokban határozottan közölte, hogy az új kormány számára is prioritás a határokon kívül élő magyarság sorsa. Szlovákiában pedig az, hogy szűnjék meg az új büntető törvénykönyv azon kitétele, amely börtönbüntetéssel sújtaná a Benes dekrétumokat, megkérdőjelezőket, de már a bírálókat is. Ráadásul Robert Kalinyák, védelmi miniszter és miniszterelnök helyettes is tett a napokban néhány olyan kijelentést, amely kifejezetten történelemhamisításnak minősül. Például a föld kisajátításokról, vagy az egykori kitelepítésre szerinte önként jelentkező magyarokról. Andrej Danko, a kormányzó nemzeti párt vezetője pedig azt találta mondani, hogy a felvidék elnevezés használata helytelen. Sérti a szlovák szuverenitást, be is kellene tiltani. Haják Szabó Mária jelenti Pozsonyból.
1: A 3 testőr a negyedikre vár. Ez a felirat volt olvasható Robert Fico szlovák kormányfő posztjában közölt fénykép alatt, ahol jómaga Andrej Babis cseh és Donald Tusk lengyel kormányfő mosolyogva várja a Visegrád 4-ek újjászületését. Az Európai Politikai Közösség állam, illetve kormányfőjének jereváni találkozóján szorgalmazta a korábban oly sikeres regionális együttműködés megújítását, ahova várják a negyediket, vagyis Magyarország miniszterelnökét. Szlovákia július 1-től veszi át az országcsoport soros elnökségét egy évre. Akármennyire is várják oda Magyar Pétert, a szlovák-magyar államközi viszonyban repedések vannak, és ezek akár a cseh-magyar viszonyra is kiterjedhetnek, véli Robert Kalinyák, pozsonyi védelmi miniszter, aki szerint a V4-ek újjászületését igencsak megnehezítheti a Benes dekrétumok, illetve a Lex Benes, a szájzár törvény ügye.
2: A práve táto otázka Benesovi dekrétum môže zablokovať spoluprácu
1: Nem tudom, szándékosan osztották-e ki így a feladatokat, de tény, az elmúlt napokban az igencsak kényelmetlen Benes dekrétumos ügyeket szinte kizárólag Robert Kalinyák miniszterelnök helyettes védelmi miniszter kommunikálta, még a parlamenti azonnali kérdések órájában is ő válaszolt a kormányfő Robert Fico helyett. Míg a magyar jogászok és politikusok óriási földrablásról beszélnek az utókonfiskáció kapcsán, Kalinyák miniszter szerint szó sincs erről, ellenkezőleg az állam védi a magáét, nem történik földelkobzás, valakik az állami vagyont akarják áttiratni.
2: Téma nem musí byť na stole medzi bilaterálnymi rozhovormi medzi Robertom Ficom a Petrom Magyarom.
1: Robert Kalinyák nem is érti, miért kellene ennek a kérdésnek szerepelnie Robert Fico és Magyar Péter tervezett pozsonyi megbeszélésein. Az állam nem hajt végre újabb földelkobzásokat a háború utáni jogszabályok alapján, mondta. Valójában arról van szó, hogy valaki megpróbálta az állami vagyont újra a saját nevére íratni. Ezekről folynak a viták, tette hozzá a miniszter. Ezekben az ügyekben a végső szót a szlovák bíróságok mondják ki, amelyek szerinte igazságosan döntenek majd. A Budapesttel kapcsolatos viszony zavartalan volt az elmúlt években, a magyarországi politikai változások hatással lehetnek a helyzetre. Az új politikai vezetés élén Magyar Péterrel új irányt szabhat, véli Robert Kalinyák.
2: Vyvolaním Benešových dekretov vyvolal jednu obrovskú krízu, ktorá sa môže prísť, ktorá môže zradikalizovať veľké skupiny politických hnutí aj v Maďarsku.
1: Hatalmas válság lehet a vége a Beneš dekrétumok felemlegetésének, és ez sokakat radikalizálhat Magyarországon is, mondta.
2: Závisí od nového budúceho premiéra Maďarska, akým spôsobom naloží so vzťahmi.
1: Az új magyar kormány.

0: Őtől függ, miképp bánik a meglévő szlovák-magyar államközi viszonnyal, hangsúlyozta az egyébként jogász végzettségű védelmi miniszter, aki azzal meg már végképp nem tud mit kezdeni, idézem szó szerint.
1: Nem vidím ani dôvod, prečo sa budúci premiér inej krajiny rieši náš trestný zákon, ktorý sa jeho občanov netýka.
0: Nem látok ott arra, hogy a leendő magyar miniszterelnök foglalkozzon a szlovák büntető törvénykönyvvel, amely nem érinti az ő állampolgárai.
1: Takže ja si myslím, že to je predovšetkým otázka Slovenskej republiky.
0: Ez a szlovák állampolgárokat érinti, azokat, akik kétségbe vonják a második világháború utáni elrendezést, azon belül Csehszlovákia, illetve az utódállam Szlovákia jogalapját.
1: Tak pochybňuje základné usporiadanie Československa a dnes Slovenskej republiky.
0: A másik dolog, ami azért nagyon komolyan érintette a felvidéki magyarságot, amikor kijelentette, hogy a lakosságcsere csere volt, paritásos alapon önként jelentkeztek az emberek, miközben történelmi tény, hogy a magyarokat kijelölték a lakosságcserére. Tehát nem önként jelentkeztek, mint a magyarországi szlovákok.
2: Kalinyák szavai nagyon durva történelemhamisítások.
0: Csáki Pál volt európai parlamenti képviselő.
2: Nem jó az senkinek, hogyha veszekedés van a két ország között, viszont az se jó, hogyha elhallgatják a témákat. Tehát ez korrekt módon az asztalra kell tenni. Itt talán az Európai Unió segíthet, hiszen az, hogy a szólásszabadságot törvénnyel, büntető törvénykönyvvel próbálják korlátozni, az, hogy történelmi igazságról nem tudunk beszélni, tehát ha ilyen viszonyok felé megyünk, Szlovákiában, akkor nem mondhatjuk azt, hogy csendben legyünk, vagy a vélt és hazug jószomszédi viszony miatt ne mondjuk ki az igazságot.
0: Az új magyar kormány kijelentésére elég agresszíven reagált Pozsony, tehát hogy tárgyalni akkor hajlandó Magyar Péter, vagy akkor szeretne, ha rendeződik a BTK módosítás, az úgynevezett Szájzár törvény. Ez egy olyan feltétel lehet, amit lehet, hogy át se lehet lépni. Lehet, hogy beáll egy haragszom rád, egy nem tárgyalok viszony, ami már volt egyébként Szlovákia és Magyarország között.
2: Nem gondolom, hogy most nagyon előre kellene futnunk a feltételezésekben. Az, amit Magyar Péter mondott, logikus, tehát én úgy gondolom, hogy nem általában a benesi dekrétumokról kellene beszélni. Ez a cseh-szlovák jogfolytonosság pillére, és erre érzékenyek a csehek is, érzékenyek a szlovákok is. Ha benes dekrétumokat kivonjuk a jogtörténetből, akkor a cseheknek marad a protektorátus és a németekkel való kollaborálás, a szlovákoknak pedig a Tiszó állam, mert a németekkel való szintén erős kollaborálás. És ettől félnek, mint a tűztől, ezért okosabb pontosan megnevezni azokat a törvényeket, amelyek ma problémát okoznak, a szlovák parlamentnek hatálytalanítani kellene a 104/1945-ös törvény erejű rendeletet, amivel egyébként egy konkrét benesi dekrétumot alkalmaztak Szlovákiában, de erre való hivatkozással veszik el, most is kobozzák el most is a földeket. Tehát ha ezt a szlovák parlament annulálná, abban a pillanatban Kalinyák úr is bárki mondhat, amit akar, már nem lenne jogalapja annak, ami történik, és ami egyszerűen elfogadhatatlan. A másik pedig a BTK módosítást, és azt a paragrafust, ahol börtönnel fenyegetik azokat, akik a benesi dekrétumokat kritizálják, ezt egyértelműen meg kell szüntetni, és én biztos vagyok benne, hogy ezt az Európai Unió is kérni fogja.
0: Arcvesztés nélkül végre lehet ezt hajtani?
2: Szlovákia minden polgárának érdeke az, hogy ne tilthassa a büntető törvénykönyv azt, ha valaki a történelmi igazságról beszél. Én ezt nem is értem, hogy a szlovákok ezt csak úgy birkamódra lenyelik, ez a szlovák demokratának, a szlovák szabadság szerető állampolgárnak is érdeke kell, hogy legyen, nem beszélve a politikusokról és a politikai pártokról. A másik dolog pedig elfogadhatatlan a 21. század elején, hogy a második világháború után hozott egyébként megtorlást célzó törvényi rendeletekre hivatkozva most koboznak el vagyontárgyakat. Hát hol vagyunk? Ezt egy belgának vagy egy franciának elmondom. El se hiszi, hogy ilyesmi lehet az Európai Unióba. Tehát ezt a két dolgot mindenképpen meg kellene pontosan nevezni. Lehet, hogy nem kellene a benes nevet alkalmazni, amiatt a pszichológiai gát miatt, amiről az előbb beszéltem, és természetesen ezt át kell gondolni, hogy akikkel ez már megtörtént, azokat kártalanítani kell.
0: Közben ismét visszatért a felvidék téma, már mint a kifejezést a leghatározottabb hangon visszautasítják a szlovák pártok. Andrej Danko, a kormányzó nemzeti párt elnöke úgy fogalmazott, nem tűri Szlovákia sértegetését. A felvidék kifejezés ellentétes az állam szuverenitásának elveivel és a szlovák-magyar kapcsolatok romlásához vezethet, mondta. A közeljövőben határozatot szeretne elfogadtatni a parlamentben a felvidék szó használatára.
3: A felvidéken egyébként meg annyi a magyar-szlovák közös terv, a határokon átívelő kezdeményezés. Jó részüket az Európai Unió is támogatja, amelynek remélhetőleg lesz néhány szava ehhez az úgynevezett felvidékvitához is. Itt van például a Szép Csereház program. Ennek keretében több mint 4 millió eurós beruházások zajlanak a magyar-szlovák határ mindkét oldalán. Az elmúlt napokban európai szakértők járták be, Kassáról indulva, a határtérség fejlesztésének több települését azért, hogy lássák, miként járul hozzá a határon átnyúló együttműködés a helyi élet fejlődéséhez. A Via Carpatia területi társulás meghívására érkeztek, aminek nagy érdeme van az EU-s pénzek lehívásában. Bartók Csaba riportja.
4: Az üzenet egyértelmű. A határon átnyúló együttműködés kézzelfogható eredményeket hoz. Erősíti a helyi közösségeket, támogatja a gazdaságot és hozzájárul egy élhetőbb térség kialakításához. Ezt emelte ki a Kassán indult rendezvényen Kassa megye elnöke Rastislav Trnka, aki egyben a Via Carpatia területi társulás alelnöke. Ha a Via Carpatia nem létezne, sokkal szegényebbek lennénk, nem élne például a Szép Csereház projekt, vagy kevesebb lenne az oktatási, kulturális támogatás, mondta a megye elnök. A Via Carpatia területi együttműködési csoportosulást Kassa megye, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye hozta létre. Küldetése a két határmenti térség fejlesztése a különböző területeken megvalósuló projekteken keresztül, mint például az ökológia, oktatás, gazdaság, vagy éppen a foglalkoztatás növelése, és sok más téma, amely javítja az emberek életét a határ mindkét oldalán található régiókban.
5: Majdnem 13 év alatt ez az EGTC több mint 20 millió eurót hozott ebbe a két régióba, és több mint 1100 munkahelyet teremtett, ami lényeges mérföldkőnek is számíthat.
4: Máté Julianna, Via Carpatia EGTC igazgatója.
5: Maga a Szép Csereház akcióterv, amely miatt ma ezek a különböző Európai Uniós szakemberek Kassára érkeztek, bemutatásra kerül különböző helyszíneken. Nagyon örülünk, hogy ez a pályázat elnyerte a tetszését különböző programszerveknek, amelyek eljöttek ma ide, és a fő céljuk az, hogy tanuljanak abból, amit sikeresen megvalósult, az megvalósulhasson máshol is.

0: résztvevők a Szép Csereház projekt bemutatása után Kassáról az észak-kelet-magyarországi kis településre, a Csereház mértani közepébe, gagyvendégibe vették az irányt. A cseresházi térségben megvalósított projektek a többi között új helyi piac tereket hoztak létre a felvidéki Buzitán és Szepsiben, valamint Encsen, Hidasnémetiben és gagyvendégiben. Az új piacok nem csak értékesítési lehetőséget biztosítanak a termelőknek, hanem közösségi találkozó helyként is működnek. A vendégek egy ilyen kézművesek és őstermelők által megtelt piacra érkeztek. A Pacsai János által megálmodott gagyvendégi egyházi központ benne a fedett piactérrel, valamint egy közösségi házzal. Ez a Szent István ház, amely tovább erősíti a helyi gazdaságot és szellemi életet. Pacsai János garadnai parókus, csereháti görögkatolikus kerületi esperes.
1: Ez a megvalósulás a legszebb eredménye. Meg ami mögöttünk van, ez a Szent István ház. Szent István az ő korába, Rómába, Konstantinápolyba, Jeruzsálembe sokan létrehozott házakat, hogy akik arra mennek, vagy oda zarándokolnak, otthonra találjanak. És így jött az ötlet, hogy nekünk is kellett a határ szélén, ugye valamikor a békediktátumkor szétvágták ezt a magyar területet, a Cserehátot, és szükség, hogy összeférceljük. És ez csak közösségi alkalmakkal lehet, közösségi eseményeken, akár egy-egy jó piacon, akik jöttek, akár Spanyolország, Franciaország, vagy Belgiumból, vagy Brüsszelből, azok amiatt jöttek, mert érdekelt, hogy abban az időszakban ez az egy volt olyan projekt, ami megvalósult a vírus alatt, maradéktalanul, minden elemébe. És hát erre büszkék lehetnek azok a vállalkozók, meg mi magunk is, a Cserehát a legszegényebb helyen tudtunk helyt állni.
0: A határ két oldalán 15 együttműködő partner 4,4 millió euróból valósította meg a 2022-ben lezárult projektet, amely a fenntartási időszakába lépve is csak eredményekről tud beszámolni.
2: Ha már Kassán járunk, gyors jelentés az Alsókapunál található régészeti múzeum és a sétány alatti történelmi városfalak rekonstrukciójáról. Amint egy 1000 négyzetméteres területet 1996-ban tárták fel, két évvel később nyitották meg. A középkorban emelt történelmi városfal és a Csermélypatakot a falakon túlra kivezető csatorna maradványai 2,5 méter mélyen fekszenek, és 20 évvel ezelőtt vasbetonnal fették le. Most a város bejelentette, hogy megtalálta a forrásokat a rekonstrukcióra, és októberre kész is a nagy munka. Gallai Nagyemese jelenti Kassáról.
3: Kassán Jaroszlav Polacek főpolgármester és a kivitelező részvételével tartottak ellenőrzést a főutcán zajló építkezésen. A résztvevők megállapították, hogy a föld alatti munkák befejeződtek, mintegy 5000 négyzetméteres területen újul meg a föld alatti komplexum fedése.
4: Konstrukciá kamenyová, kamenného isztrického muri, azt mondja, hogy a szorocsia potom ugye dozocsnész.
3: Ján Kövér műszaki ellenőr a helyszínen elmondta, hogy beázás volt tapasztalható a födémen és az oldalfalakon keresztül is. Az elsősorban Európai Uniós forrásokból finanszírozott 2,7 millió euró átszámítva közel 1 milliárd forint értékben megvalósuló építkezési munkálatoknak köszönhetően felújítják még a járófelület burkolását, parkosítanak és faöntöző rendszert építenek ki, valamint biztonsági oszlopokat telepítenek a járdákra a gyalogosok védelme és a gépkocsi forgalom szabályozása érdekében. Jaroszlav Polacek, főpolgármester.
5: Máme za sebou modernizáciu spievajúcej fontány.
0: Már korszerűsítettük a zenélő szökőkutat, felújítottuk az Orbán tornyot, és nagyon örülök annak, hogy volt bátorságunk belekezdeni ennek az elhanyagolt helynek a megjavításába, modernizálásába. Fontos számunkra, hogy ez a hely még vonzóbb legyen.
3: A főpolgármester hozzátette, hogy tervezik a látványpatak visszavezetését is, illetve azon dolgoznak, hogy a jövőben visszahozzák a főutcára a városi kötött pályás közlekedés egy modern formáját, az úgynevezett könnyű villamos forgalmat, és nem csak turisztikai attrakció gyanánt. A Szent Erzsébet székesegyháztól egy kőhajításra lévő 1998-ban megnyílt múzeum a 12. században emelt történelmi városfal, déli kapulábazat és a Csermely patakot kivezető boltozatos csatorna fauna maradványai alkott a komplexum 2,5 méter mélyen található a mostani földszint alatt. Az egyedi látványosság a történelmi városba látogató turisták gyakori célpontja volt. A föld alatti komplexum falainak és kövezetének 90%-a eredeti, benne az ásatások során feltárt kövek. Itt állították ki a 16. században tűzvés sújtotta Szent Erzsébet domfaragott kőmaradványait, vízköpőit és díszítő elemeit is. A város bonyolult védelmi rendszeréből már a kevés maradt meg, ezért is értékes az 1996-os feltárás bemutatása.
6: A város rögtön a középkor folyamán erődítményt kezdett építeni, hiszen a tatárjárás után IV. Béla is arra az álláspontra jutott, hogy a kővárak kellő védelmet biztosítanak, és hát a lakosság számára is ez fontos volt.
3: Balassa Zoltán idegenvezető.
6: Hogy Kassával mi történt, nem tudjuk, de feltételezzük, hogy a tatárjárás alatt elpusztult, majd azt tudjuk, hogy 1290-ben már 3 fallal rendelkezett. Ez néhol maradványokban meg is mutatkozik, hiszen a fejlődés olyan irányt vett, hogy a kapukat el kellett bontani, hiszen a gépkocsik nagyobbak lettek, így a közlekedés gátolták a falak, és így csak Kassa területén 26 különböző fragmentum található, a legnagyobb komplexum a déli kapunál tekinthető meg. A legutolsó, aki az erődítménnyel törődött, II. Rákóczi Ferenc volt, mert biztosítani akarta maga számára Kassát, és francia hadmérnökökkel erősítette meg.
3: Az idegenvezető által említett utolsó erődítési munkálatokra 1706 és 1710 között került sor, majd 1783-tól kezdve az egész bonyolult erődítményt a város 4 kapujával együtt fokozatosan lebontották.
6: Azután már nem volt rá szükség, hiszen a rendi felkelések letűntek, és így Kassának stratégiai jelentősége megszűnt. Így nem volt ok arra, hogy ezeket az épületeket, falakat karban tartsák, hiszen ez pénzbe került.
3: Az alsókapu régészeti komplexum felújítása a tervek szerint az október elején megrendezésre kerülő nemzetközi békemaratonig befejeződik.
2: Első riportunkban Haják Szabó Mária beszámolt arról, hogy a szlovák miniszterelnök helyettes szerint annak idején, amikor az őshonos magyarokat erőszakkal kitelepítették otthonaikból, és elvették mindenüket, akkor ez szerinte önkéntes alapon történt. Robert Kalinák megjegyzése nem csupán abszurd és történelmietlen, hanem erőst sérti a kitelepítetteket is, akiket nyugodtan nevezhetünk-e szörnyűkor hőseinek. Hősökben amúgy gazdag a mi történelmünk. Ilyen hősünk volt Wittner Mária, 1956 először halálra, majd életfogytiglanra ítélt szabadságharcosa. 1956 tanúságtétele Wittner Mária életének tükrében. Ezzel a címmel jelent meg a napokban kollégám Tarics Péter író legújabb könyve. Őt kérdeztem. Lehet még újat mondani Wittner Máriáról, hiszen oly sok könyv jelent meg már róla, hogy szinte azt hinni az ember, hogy mindent tudunk róla.
7: Hát nagyon jól fogalmazott szerkesztőasszony, hogy azt hisszük, hogy mindent tudunk róla, ugyanis nem. Nagyon sok emberrel találkozom így Kárpát-medencét járva, és azt vettem észre, hogy az 56-os hősökről, konkrétan Wittner Máriáról is nagyon-nagyon keveset tudnak. Nyilván tudják azt, hogy első fokon halálra ítélték, másodfokon megváltoztatták az ítéletet, tehát életfogytig tartó szabadságvesztéssel sújtották őt, de a többet nem nagyon tudnak róla. Annyit tudnak róla, hogy a 2001. február 25-én a kommunista diktatúrák áldozatainak első emléknapján egy nagyon híres parlamenti beszédet mondott az országgyűlésben, de felületesen ismerik őt, és nekem az volt a szándékom, hogy tovább vigyem az ő örökségét, tehát ne menjen feledésbe az ő munkája, az ő áldozatvállalása, az ő börtönévei, és amikor 1970. március 25-én kiengedték a börtönből, akkor utána mi történt vele a rendszerváltás, 89-90-ig. 90-ben ismerte meg új Isten igazából az ország és a magyar közvélemény.
2: Ön jól ismerte őt?
7: Én nagyon szerencsés vagyok e tekintetben, hiszen Wittner Máriát mondhatom, hogy a barátjának tekintett, és én is a barátomon tekintettem őt, én tisztelettem, szerettem őt. Én a 90-es évek derekától kerestem az 56-os hősöket, akik még élnek. És hát ugye 56-ot is kutattam, nem csak az ő vallomásaik által, hanem levéltárakat, könyvtárakat jártam, és kutattam 56 előzményeit, magát a szabadságharc történéseit és a megtorlásnak a lényegi elemeit. Wittner Mária volt az egyik legautentikusabb képviselője ennek a forradalomnak és szabadságharcnak, ugyanis ő megfogadta a börtönben, hogy tovább viszi, illetve megőrzi az 56-osok emlékét. Több közös előadást tartottunk a Kárpát-medence magyar lakta vidékein. 56-ról én verset mondtam, ő mesélt az 56-os emlékeiről. Néha készítettünk ilyen zenés irodalmi előadást, ahol zongora muzsikával próbáltam az ő beszédét egy kicsit színesíteni. 16 interjút készítettem vele, és ami a könyvemben szerepel, ebből a 16 interjúból összeszerkesztettem egy életmű interjút.
2: Mesélj el, milyennek ismerte meg közelről és barátként Wittner Máriát?
7: Nagyon-nagyon közvetlen ember volt. Igazi barát volt, igazi segítőkész barát volt, igazi jótékonysági intézmény volt, egy egyszemélyes jótékonysági intézmény volt, miután parlamenti képviselő lett.
2: Tehát ez miben mutatkozott meg?
7: Én sokat jártam hozzá, az ő családi házába is. Ott láttam az asztalon, nem leselkedtem, de láttam az asztalon a rengeteg sárga csekket, és akkor az Aranyág Alapítvány, a beteg gyermekekért, a Máltai Szeretetszolgálat, olyan címzettek voltak a csekkeken, akiknek szükségük volt anyagi támogatásra, és nem csak erkölcsileg, hanem anyagilag is támogatta őket. Én nagyon sokat beszélgettem vele interjún kívül is, és amikor 56 szóba került, és a börtönébe is szóba kerültek, akkor jött igazán elő belőle a kemény nő. Én nem láttam rajta soha a megkeseredett hangulatot, ami ma egy kisebb probléma után már az emberek olyan megkeseredettek, depressziósak, szkeptikusak lesznek. Úgy érzem, hogy neki pont ez adott erőt. Ez a 13 év börtön, ez adott neki erőt, és ott, amit megesküdött magának, és az 56-os hősöknek, azt ő végrehajtotta. Igazi ember volt, emberséges ember volt, jótékony ember volt.
2: Mitől lett ikona, és mit jelent ez valójában?
7: Szerintem azért volt ikon, mert soha senkitől és semmitől nem félt. Se a véleménye következményeitől, sem mástól. És azért is ikon volt, mert az ígéretét betartotta, hogy az 56-os hősök emlékét nem csak őrizte, hanem kopjafákban, síremlékekben, szobrokban megörökítette az ő emléküket. Sticker Katalin nevét ne hagyjuk ki, akit a cellájából vittek, egy nagyon jó barátnője volt, és hát felakasztották. Az ő 56-os társai, most mondhatnák neveket, de szerintem teljesen fölösleges, nem váltották be azokat az ígéreteket, amelyeket a börtönben megfogadtak 56-ban, 57-ben, 58-ban, mondjuk a börtönéveikben. Wittner Mária betartotta.
2: Ön mit gondol, illetve mi a tapasztalata, az ifjabb nemzedék mennyire ismeri őt személy szerint, a munkásságát, és mennyire ismeri 1956-ot és az 56 utáni megtorlások éveit, tehát mindazt, amit 1956 jelent a magyarság és a magyar történelem számára?
7: Nagyon-nagyon kevésbé ismerik. Annak ellenére, hogy az 1956-os szakirodalom rendkívül gazdag Magyarországon. Nyilván megjelentek olyan könyvek is, amiben nem éppen a valóságot írják le, de nagyon sok nagyon-nagyon jó könyv jelent meg a megtorlásról, az előzményekről, a történésekről, a hősökről, és az a baj, hogy a fiatalok, tisztelet a kivételnek, nem olvassák ezeket a könyveket, nem csak ezeket, nagyon kevesen vannak, akik olvasnak történelmi könyveket. Az a tapasztalatom, hogy az egyetemisták, ha évfolyam dolgozatot kell írniuk, mondjuk a bölcsészkaron, vagy ha szakdolgozatot írnak valamilyen témából, mondjuk 56 témájában, vagy a 20. századi kommunizmus történetéből, akkor foglalkoznak ezzel, de mélyebben nem mennek bele. Én azért vagyok sokszor mérges, mert az internetről szedik össze az információkat. Nagyon kevés fiatalt látok levéltárakban, könyvtárakban, hogy az eredeti dokumentumokat előkeressék, és azt építsék be a szakdolgozatokba, az évfolyam dolgozatokba, mert az a leghitelesebb. Én a Budapest főváros levéltárában felkutattam és elolvastam több alkalommal Wittner Mária és társai perének a 2866 oldalas peranyagát. Ebből 682 oldal szól Wittner Máriáról. Nagyon időigényes volt, rettenetesen fárasztó munka volt, de azt mondtam, hogy a könyvem addig nem jelenhet meg, amíg ezt át nem tanulmányozom, és nem ismerem meg az egész teljes peranyagot. És sok olyan dokumentumot is beleszerkesztettem a könyvembe, amik még nem láttak eddig napvilágot ebből a peranyagból. Én azért is írtam meg ezt a könyvet most a 70. évfordulóra, hogy ezt a Wittner Mária és 56 örökségét tovább vigyük. Az igazi hősök ma már nagyon kevesen élnek, de így lehet megőrizni az ő nevüket, az ő emléküket, az ő áldozatukat.
2: A Visegrádi Együttműködés országaival foglalkozó magazint és Járai Juditot hallották. Duba Szilvia zenei szerkesztő, Pór István hangmérnök és Szőlősi Éva gyártásvezető nevében köszönjük megtisztelő figyelmüket, amire számítunk a jövő héten is.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: A pontos idő 9 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Poyák Adrián nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. Ma tartja alakuló ülését az új országgyűlés. A választáson győztes Tisza párt kétharmados többséggel készül átvenni a törvényhozás irányítását. Az alakuló ülésen megválasztják a miniszterelnököt, aki ezt követően leteszi a hivatali esküt. A posztra a Tisza párt elnökét Magyar Pétert kérte fel a köztársasági elnök. Egy friss medián felmérés szerint a teljes lakosság 61%-a támogatja a Tisza pártot. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza párt ünnepséget tart a Kossuth téren, a főváros pedig a rakparton. A szegedi jogi kar dékánját, Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter. A tárcavezető feladata lesz a jogalkotás szakmai minőségének helyreállítása és átláthatóvá tétele, valamint annak biztosítása, hogy a független ellenőrző intézmények és hatóságok szakmai alapon politikai befolyástól mentesen működjenek, közölte a lendő kormányfő. A posztra elsőként felkért Melitei Barna Márton csütörtökön lemondott jelöltségéről, miután többen kritizálták, hogy Magyar Péter a sógorát jelölte miniszternek. A Fidesz-KDNP frakció az ország sikerében érdekelt, ezért normális ellenzékként fog viselkedni az új parlamenti ciklusban, közölte Gulyás Gergely az országgyűlés alakuló ülését megelőzően a közösségi oldalán. A Fidesz frakció vezetője azt ígérte, hogy minden jó kormányjavaslatot támogatnak, de a Tisza párt választási ígéreteit számon kérik majd. Közölte, fontosnak tartják, hogy a következő kormány őrizze meg az elért eredményeket, például a családtámogatást, az otthonteremtést, a határvédelmet, a rezsivédelmet, a 14. havi nyugdíj bevezetését. A leköszönő kormány kivezette az országot a válságból, ezt mondta Orbán Viktor Dobmann podcastjában értékelve az idei első negyedéves gazdasági adatokat. A távozó miniszterelnök utolsó teljes hivatali napján úgy fogalmazott, az elmúlt 16 évben megkétszerezték az állami vagyont, ugyanakkor szomorúságot érez a választási vereség miatt, mert a munkát nem fejezte be. Szlovákia jó szomszédi kapcsolatokat szeretne ápolni a Magyar Péter vezette új kormány idején Magyarországgal, jelentette ki a szlovák miniszterelnök. Robert Fico azt mondta, személyesen még nem ismeri az új kormányfőt, de arra kell törekedni, hogy a két ország közötti kapcsolatok ugyanolyanok legyenek, mint Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök idején. Hozzátette, a leendő magyar miniszterelnökkel megállapodtak abban, hogy az első találkozójukat Brüsszelben tartják. Oroszország és Ukrajna is elfogadta az amerikai elnök háromnapos tűzszüneti javaslatát. A felhívás értelmében hétfő estig fegyvernyugvás lépett életbe a szemben állók között. Volodymyr Zelenszkij kijevi államfő közölte, hogy utasította az ukrán hadsereget, hogy a korábbi tervek ellenére ne támadja meg a mai győzelemnapja alkalmából tartandó moszkvai katonai felvonulást. A harcok beszüntetése mellett az újabb hadifogoly cserére irányuló javaslatot is elfogadta a két ország, így összesen 2000 katona térhet haza hamarosan. Ma az emlékhelyek napján nyílik meg az Egri várban a török fürdőkultúrát bemutató új kiállítás. Az érdeklődőket egész nap tárlatvezetések, fegyverbemutatók várják. A Dobó István Vármúzeum már készül a pünkösdi hosszú hétvégére is. Akkor lehet majd kipróbálni a vár új interaktív kalandkönyvét, az emlékhely épített örökségét bemutató kövi kalandot. Június végétől ismét indulnak retro Istria Expresszek az Adriára, közölte a MÁV. Az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul, és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. Ljubljana után a Csepkő barlangjáról híres Postojnát érinti, végül pedig eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. Végül a várható időjárásról. Napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Ezekből a Nyugat-Dunántúlon, illetve a középső és északkeleti tájakon alakulhatnak ki, elszórtan záporok, zivatarok. Időnként megélénkül, zivatarok környezetében megerősödik a szél. Délután 21-27, késő este 13-18 fok várható.
0: Műsorajánlat. Az országgyűlés alakuló ülését közvetítjük ma délelőtt 10 órától és délután 3-tól a Kossuth Rádióban.
2: Furulya, szűr, kalap, régi mesék a pödröd bajusz alól, a hagyományos pásztor élet emlékei. Szürkés-barna tollruházat, erős futólábak, barangolás Európa legnagyobb túzok fészkelőhelyén, a Körösmaros Nemzeti Park szikes pusztáin. Bivajgulyás, bivajburger, cirokszárra tekert kürtős kalács és nemzeti parki védjegyes portékák kóstolója. Dévaványa és a Túzok Fesztivál természeti, kulturális és gasztronómiai kincsei.
0: Országjáró szombat délelőtt 11 órától a Kossuth Rádióban.
3: A Rádió Kabaré mai sztárvendége Kránitz Balázs.
4: Állunk, várjuk a gépet, és mondom nekik, a budapesti bázisú a személyzet, akkor szoktak nekünk villogtatni. És ahogy ezt kimondtam, abban a szent pillanatban, ami kapcsolható volt a repülőgépen fény, pilóták mindent kapcsoltak. Megáll előttem egy kis ovis, rám néz, szerintem lehallgatott minket a csávó.
3: A házigazda Aradi Tibor. Humor nélkül lehet, de érdemes.
0: Rádió Kabaré. Ma kivételesen 19 óra után a Kossuth Rádióban.
5: Sir David Attenborough 100. születésnapja alkalmából.
6: Azt hiszem, ha újra születnék, semmi más nem lennék. Néha csodálkozom, hogy lettem ilyen szerencsés. Lehetőséget kaptam arra, amit csinálok. Látásmódom a természetfilmezést illetően az évtizedek alatt nem változott, csak bővült. De lényegében azért készítek műsorokat, mert szeretem megfigyelni és lefilmezni az állatokat. Meg akarom mutatni az embereknek, hogy milyen szépek és különlegesek ezek az élőlények.
5: Sir David Attenborough. Ma 13 óra az M5 műsorán.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Kabaré matiné. Válogatás a Magyar Rádió legendás jeleneteiből. A szerkesztő Babuch Krista.
7: Ha valami elromlik a lakásban, és nem tudjuk mi magunk megjavítani, megpróbálunk egy jó és megbízható szakembert keresni. Megkérdezzük a barátokat, az ismerősöket, tudnak-e ajánlani valakit, elkérjük az elérhetőségét, beszélünk vele, és reménykedünk abban, hogy minél előbb megérkezik, hogy hozzálásson a munkához. Az időpont egyeztetés még egy igen fontos momentum ebben. Ha hétköznap jön a mester, és mi épp dolgozunk, meg kell oldanunk, hogy valaki otthon legyen, és fogadja a szerelőt. Az is megoldás persze, hogy szabadságot veszünk ki az adott napra, és mi várjuk a szakember érkezését, és bízunk abban, hogy valóban megérkezik a megbeszélt időpontban. Köszöntöm Önöket, Varga Ferenc József, Kisiparos című magánszámát Csúlya Imre adja elő.
8: Jó napot kívánok, kis kezit csókolom. Tetszettek hívni? Kicsit késtünk, elnézést, mert csőtörés volt Budán. De jöttünk. Ha nem mára tetszettek várni. Kedre beszéltük meg, és ma kedd van, kis kezit csókolom. Ja, a múlt hét kedre? Elnézést, nem tudtunk jönni, mert Budán csőtörés volt. Nem tudtam telefonálni, kis kezit csókolom, mert a Bartók Béla úton akkora víz volt, hogy lemerültem. Na most akkor mit kellene csinálnunk itten, kezdjük csókolom? A vízcsapot kellene kicserélni. Megtetszett venni a csapot? Igen. Hát akkor sajnos nem tudom vállalni. Szép asszony. Tessék ide nézni, kis kezdjük csókolom. Eztet a csapot, ha én itten leszedem, az kontármunka lenne. Én meg színtiszta szakember vagyok, kis kezdjük csókolom. Itten ez nem szabályosan van beszerelve, tetszik látni? Úgyhogy ki kell bontani a falat, és alulról tudom csak a csővel együtt kiszedni. Egy kicsivel lesz csak drágább. De majd én megveszem az újat, mert amit tetszett venni, az 3 nap múlva berosdásodik. Azt akkor kidobhatja. Drága asszonyom, amit tetszett venni 23.000 forintért, az nem ér annyit. Higgye el nekem, szép asszony. Én első vérig szakember vagyok. Én hozok magának egy 65.000 forintost. De az ilyen a cupler kiskezit csókolom. Azt rakjuk fel, nem ezt? Mert ez pénzkidobás lenne. Az meg nekünk nem érdekünk. Majd mi? Holnap, amikor jövünk a kollégával, hozunk újat. Ezt meg tessék ideadni, majd elviszel, kidobom. Nem lesz drága, mert magának, szép asszony, én jutányosan, olcsón megcsinálom, kiskezit csókolom. Én vérbeli szakember vagyok. Engem, szép asszony, úgy hívnak, hogy a csapok királya. Pár százalékot el kell kérnem, 79.000 forint lesz, kiskezit csókolom. Erre azért van szükség, mert hogy a körbe tartozásokat elkerüljük. Tetszik érteni? Ez egy ilyen új rendelkezés. Egy kávét szabad kérni, szép asszony, mert még nem tudtam reggelizni, mert csőtörés volt Budán, aztán onnan jövünk, tetszik tudni, két cukorral és tejjel, ha szabad kérni, kis kezit csókolom. Pillanat, csörgök, föl kell vegyem. Elnézést. Pluhár Ferenc, tessék. Kezi csókol. Ma? Ja, igen. Nem tudtunk jönni, mert csőtörés volt Budán. Igen, igen, akartam hívni, kezi csókolom, de otthon hagytam a mobilomat. Igen. Ja, ez egy másik mobil. Na most konkrétan mit kéne kicserélni? Vízórát. Ne tessék megvenni. Vagy már megvette? Igen, de az biztos nem jó minőség. Mi hozunk újat, amikor jövünk. Azt, amit tetszett venni, azt majd mi elvisszük. Tessék csak hagyni. Nem lesz drága. Magának, asszonyom, jutányosan, olcsón, féláron megcsináljuk. Mert én vérbeli szakember vagyok, kis kezit csókolom. Én a vizek mestere vagyok, kérem szépen. Elnézést, csörög, a másik föl kell vegyem. Pluhár Ferenc, tessék. Szevasz. Te... Én most nem tudok ezzel foglalkozni, mert itt dolgozunk Budán, mert csőtörés van. Igen, na várjál, elmondom. A izét kiszeded, ahogy hívjákból, azt a helyre betolod a izét, azt akkor onnan alulról rácsavarozod, és akkor felülről már nem kell, mert akkor nagyon erősen jönni fog a nyomás, amikor azt a mit tudom én mit, ahogy hívják, be izéled. Helyetted mit mondok? Hát magyarul mondom. Jó van, figyelj, hagyjad, majd oda megyek, kora délután, olyan este 9 körül. Csak most itten Budán dolgozunk, mert csőtörés van. Na, le kell tegyelek, szevasz. Na, itt vagyok, kis kezit csókolom. Egy kávét szabad kérni? Mert mindig sok a munka. De hát most percenként mennek föl az anyagárak. Úgyhogy nem tudom, mi lesz. De magának, szép asszony, olcsón, jutányos áron megcsinálom. Ide tetszik adni a 95 ezer előleget, azt már itt se vagyunk. Köszönöm szépen, és akkor holnap jövünk, drága. Ja nem, elnézés, nem jó a holnap, mert Budán csőtörés lesz. Már úgy értem, hogy most is van, és mi ott vagyunk. De holnap után jelentkezem, és akkor megbeszélünk egy időpontot a jövő hétre, amikor felhívom. Jó asszonyom, megcsináljuk, drága asszonyom, mert én a vizek királya vagyok. Na, kis kezit csókolom, a viszontlátásra. Na, akkor ez megvolt. Most átmegyünk a szomszédházba, ott elkezdjük folytatni, amit a múlt héten kellett volna, azt abból is bejön egy százas. Holnap meg kiveszek egy szabad napot két hétre.
7: Ha jól gazdálkodunk és beosztjuk a pénzt, akkor szép lassan megvalósíthatjuk a terveinket. Persze a spórolást túlzásba is lehet vinni, de hasznos dolog, ha valaki jól bánik a pénzzel. Galambos Éva Spórolósdi című jelenetében Kaszás Gergő és Rebicki Gábor a közreműködők.
9: Jaj, figyelj, öregem! Ti is takarékoskodtok?
10: Ja, ne is mondd, tele van a hócipő.
9: Tényleg? Mi azt ilyenkor még nem hordunk? Gondolom majd, ha hidegebb lesz.
10: A feleségem más sem csinál, csak azt olvassa, mivel lehet spórolni.
9: Na, és van valami jó ötleted?
10: Múltkor mondtam neki, engem nem érdekel, mit talál ki, de nem mondok le a kedvencemről. Vegyen nekem 1000 sziget öntetet. Erre teljesen zizi lett, hogy csak nem képzelem, hogy dőzsölhetek. Manapság legyen elég 10 sziget.
9: Nekem mondod? Az én feleségem, ha úgy kezdődik a recept, hogy forralt fel a vizet, már el sem kezdi.
10: Ismerős. Az enyém meg, amikor azt látta egy 4 főre szóló receptben, hogy végy 8 csirkecombot, írta kiadónak, hogy utoljára a rothadó kapitalizmusban a tőkés imperialistáknál látott példát ilyen pazarlásra.
9: Ja. Ja, én meg 2 bevásárló listával megyek vásárolni.
10: Az már valami. Akkor nem mehet olyan rosszul nektek, a 2-vel mész.
9: Ó, azt csak hiszed. Mert az egyikre leírom, mit akarok venni, a másikra meg a feleségem, hogy miért nem fontos.
10: Ez őrület. Az enyém is teljesen megbudjant. A plafonra akasztja az ételt, amit meg akar melegíteni.
9: És minek akasztja a plafonra?
10: Mert a felső szomszédnak padlófűtése van. Te, szerintem ezek egy helyen hallják a marhaságokat.
9: Az biztos.
10: Mert képzeld, azt találta ki, hogy naponta többször csináljak bemelegítő gyakorlatokat. Hogy az majd felfűti a lakást.
9: Ez jó, ez jó. És elmagyaráztad neki, hogy ez marhaság?
10: Ja, jól összevesztünk. Én elküldtem a fenébe, ő meg engem a pokolba.
9: Akkor csak jobban jártál, mert ott legalább meleg van.
10: Ja, szóval öregem, akkor neked sem könnyű.
9: Nem. Viszont ezt hallgass meg, hogy mit talált még ki.
10: Na mit?
9: Hogy mennyit spórolhatunk, ha elmegyünk a testvéréhez, és ha ott együtt vagyunk, akkor elég, ha csak egy helyiséget fűtenek be.
10: Na és, kipróbáltátok?
9: Hát nem sokáig, mert nehezen fértünk el négyen a WC-ben. Nekem az a legrosszabb, hogy amióta ilyen veszettől spórolunk, az az, hogy mindenbe beleszól, amit csinálok. Múltkor eldugta a könyvemet az édes Annát, hogy megőrültem-e ilyen cukorárak mellett. Azt mondta bezzeg a barátnője, férje, a láthatatlan embert olvassa, és ahhoz nem kell villan sem neki.
10: Azt tudod-e, hogy már a színházban is spórolnak?
9: Nem.
10: Elvittem a gyereket megnézni a Pál utcai fiúkat. Hát képzeld, azt is lerövidítették. És ott vége lett, hogy Nemecsek elment a fűvészkertbe.
9: Nem mond. De akkor nem lett vizes, és nem kapott tüdőgyulladás sem. Na és mi lett a vége?
10: Hát, hogy megnézték Ács Ferivel a pálmaházat.
9: De ne búslakodjunk. Menjünk el inkább a kocsmába.
10: Akkor engem megöl az asszony.
9: Dehogy öl. Mondd meg neki, hogy spórolni mentél.
10: Mondjam már, mit spórolhatok azzal, ha beülök a kocsmába?
9: Hát, ahogy látom, öregem, pár óra veszekedést biztosan.
7: Az egészséges életmód világszerte hódít. Van, aki a húsmentességben hisz, van, aki a friss zöldségekre, gyümölcsökre esküszik. Sokan rendszeres sportolással őrzik az egészségüket, vagy edzőtermekbe, sportegyesületekbe járnak, és odafigyelnek magukra. Jolika is kedvet kapott ehhez. Bach Szilvia, Jolika az Egészségtáborban című magánszámát a szerzőtől halljuk.
11: Na, sztorizom a sitót. Ha tiszta ideg vagyok, na, sztorizom, hogy miért, jó? Hát az úgy volt, hogy az egyszem középső kislányom, a Jenniferke, egyik napon nagy boldogan dzsanázik haza, azt mondja, hogy kapott két ingyen jegyet egy ilyen exkluzíve táborba. Egy hétig tart, és rengeteg foglalkozás lesz. Mondom, jó van gyerekem, hát menj elfele, azt érez jó magad. Kivel mész? Azt mondja, velem. Mert rám férne egy kis fogyás, méregtelenítés, és lesz jóga is, hogy mozogjunk. Lekövéreztél, te bocsáska, te! Persze ezt nem mondtam a lánynak, mert gyerekek úgy csillogatta a szeme világa. Jaj, hát nem akartam elrontani a kedvét neki. Küllött vinni melegítőt, meg jóga matracot. Hát én abból kettőt vettem magamnak. Ja, mert megnéztem, mekkorák. Hallod, egy náthás időszakomban még arra sem lenne elég, hogy belefújjam a orromat. Te, hát ezen a vékony csikon maxék földigiriszt a majom kothatna. Rendes asszony módjára készülöttem, lesütöttem egy hétre való ódalast, meg 15 adag töltött káposztát. Ó, mikor ezt meglátta Jenniferke, hogy csókoljam ki belőle a magatartást, ki akarta velem dobatni a egészet? Hát mondok neki, ha ki kell dobnom, nem megyek, az puposkodja egymagad a lólila matracodon, te inkvizitor, te! Lezsíroztuk, megegyeztünk, csak 20 darab ódanaszt, és 8 adag káposztát csomagoltam. Megérkeztük. Én ugye már a szemem, mert azt vizslattam, hogy hun a büfé, ahon azonnal benyomok az arcomba egy tészihábos kávét. Erre Eribénk ugrik egy csaje, meghajol, azt mondja, hogy namaste. Ne tegeződjél, Erzsi, te! Kiderült, hogy az egy köszönés. Ha mondom, itt mindenki külföldi. Bementünk a szobánkba, ki volt írva a napi rend. Reggel 5-kor kelés, jóga, reggeli, foglalkozások, jóga, ebéd, túra, esti előadás, vacsora, jóga. Nem szóltam egy szót se, de már olvasva is brutális volt. Másnap reggel 5-kor, mikor éppen azt álmodtam, hogy Kálmán az uram cirogatja a fülem, kiderült, hogy egy macska nyalogassa, akkorát üvöltöttem, hogy mit kettőnknek felállt a szőr a hátán. Na jó van, viszem a jogamatracaimat, elterpeszkedek. Aztat mondja ez a namasztés csaje, hogy feküdjünk le és lazítsuk el a testrészeinket. Hova dobjam a lábam, hogy ne rúgjak fejbe senkit? Jenniferke, mintha mindig ezt csinálta volna, érted? Tisztára, rendesen, mint egy öreg indiai jogi, csak neki még megvan az összes foga. Azt mondja a csaj, hogy ászanák. Ászanák, ászanák, de én nem csak ászanák, hanem fogok is. Úgy is lett. Gyerekek, saját horkolászom, és a többiek lesajnáló tekintete riasztott felfele. Az előadáson csalátva állítás volt. Ha mondom, milyen kár, hogy nem Kálmán gyűjt. Ha megmondom őszintén, nem igazán érdekelt ez a hókusz-pókuszágos szág. Az kiderült, hogy anyai ágon mindenki terhelt. Hát ezt eddig is tudtam, érte, de ez nem kell éhesen hangyabolyba ülve namasztézni. Dik. Gyerekek, nem vártam az ebédet, mert tudtam, hogy tré lesz. És igazam is lett. Köles fasírt, mangoldos, csicseri borsóva. Persze, hogy beosontam halózni a szobába. Turázni meg azért nem mentem, mert azt hazudtam, hogy annyi namaszteát ittam, hogy felfúvódott a vékony belem. Úgyhogy amik ezek így trapótak, hegynek fel, hegynek le, én kimentem a faluba, ittam egy kávét, bepuszítam két sajtos tejfölös lángost, azt lefeküdtem alukázni. Jenniferke lelkesedése nem lohat. Élvezte ezeket a ászanákat, a békaturmixot, meg az egész hóbelebancot. Egy hét múlva esküszöm, gyerekek, úgy nézett ki, mint egy ilyen divatmodell. Kárcsú, izmos, a bőre megszépülve, na, én meg alig vártam, hogy hazaérjünk. Otthon mindenki észrevett a változást, hogy Jenniferke olyan, mint egy modell. Mondjuk én se panaszkodhatok. Rajtam is szembetűnő volt a változás. Ne röhögj! Én is úgy néztem ki, mint egy modell, jó? Csak nem divat, hanem dömper. Na, csumi!
7: Nem csak az egészséges életmódot lehet komolyan venni, hanem a környezetvédelmet is. Az elmúlt évtizedekben sokat tettünk mi emberek a bolygónk pusztulásáért, éppen ezért ideje odafigyelni, hogy hogyan tudjuk a közvetlen környezetünkben apró odafigyeléssel megóvni a Föld további pusztulását. Tóth Tibor Vegyük komolyan a környezetvédelmet című írását Csulya Imre és Görög László tolmácsolásában halljuk.
12: Álljon meg, polgártárs! Én vagyok a rend. A nevem Dredd. Dredd József. Környezetvédelmi felügyelő, bíró és ítélet végrehajtó. A szemetelést abba hagyni, Ez az utolsó figyelmeztetés.
13: Nem, már most mi a túrót akar egy csokis papír miatt?
12: Tudtam, hogy ez lesz.
13: Csak kiesett véletlenül a zsebemből, csak nem akar lecsukni.
12: Az ítélet 11 hónap környezetvédelmi továbbképzés. Hetente 2 órában. Az ítéletet végre kell hajtani azonnal. Akkor kezdjük az első leckét. Az energiatakarékosságról.
13: Na, az jó, mert nekem kocsim sincs.
12: Nem is ajánlom. Ne kocsikáztassa magát, dolgozod otthonról, megértette?
13: De én fodrász vagyok.
12: És? Ha távgyógyítani lehet, az se könnyebb. Használja az auráját. Gerjesszen erőteret. Először csak kis daljereket sugározzon. Aztán fejlődjön. A legjobbak már meg is kopaszítják az embert.
13: Majd igyekszem.
12: Szokott fürdeni?
13: Hát igen, előfordul, valahogy nem tudok leszokni róla.
12: Nézze, mi is emberek vagyunk, nem várunk lehetetlent.
13: Nem, persze, hogy nem.
12: És ha megy a vécére, mert menni kell, várja be a többieket. A családot, vagy a kollégákat, vagy a 30 MTK drukkert. Aztán majd csak az utolsó húzza le. De persze őt is ki kell képezni.
13: Hát persze, hát nem szabad felelőtlenül húzigálni, ugye? És mi van akkor, hogyha nem kell mindenkinek egy időben?
12: A szinkronizáció a lényeg. Kondicionálás. Reflexek, jutalmazás.
13: Jutalmazás?
12: Igen, az lehet egy-két lap plusz WC papír.
13: Újra hasznosítható?
12: Ebben nem szólunk bele? Szabad kezet adunk hozzá. Hány fok van a lakásban?
13: Jaj, nem sok, levesszük a fűtést.
12: Aha! Szóval van fűtés.
13: De csak télen?
12: Hol van itt tél? Mondja már meg, mikor volt itt utoljára tél?
13: Igaza van, végeztünk?
12: Dehogy! A mosogatás?
13: Ja, mi nem mosogatunk, inkább eldobható evőeszközöket.
12: Főbűn. Ja,
13: jó, akkor bevallom, mosogatunk, de szinte víz nélkül, foggal-körömmel.
12: Figyeljen, maga jó embernek látszik. Csak annyit mondok, darázsteszt.
13: Darázsteszt. Jó, megjegyeztem.
12: Minden pohár és edény tisztának számít, amíg nincsen benne darázs.
13: Zseniális.
12: És egy darab kanállal mindent meg lehet enni.
13: Ha, meg bizony. És személyenként egy kanál, vagy családonként?
12: Ezt nem is hallottam. Méltatlan magához.
13: Jó, bocsánat.
12: Akkor rátérhetünk az elektromos áramra. Nincs rá szükség. A jó emberek sötétben is szót értenek.
13: Hát nyilván, lekapcsoljuk a világítást.
12: Á, hanyagság! Le kell szerelni a kapcsolókat.
13: És tévé, internet...
12: Ártalmas. Manipulál.
13: És a környezetvédelmi propaganda?
12: Sokkal jobban működik, ha személyesen intézzük, nem gondolja?
13: De mi van akkor, hogyha szeretnék mondjuk zenét hallgatni?
12: Egyeztessünk időpontot. Van egy verklis csoportunk. Járják az utcákat. Gyalog. És ingyen játszanak 2 órácskát. De ha fizetnek nekik, már 5 perc után abba hagyják.
13: Ez remek.
12: Jól haladunk. Házi állat van otthon?
13: Van egy macskánk. De igazából konyhamalacként funkcionál. És fűtőtest is, és nem használ kanalat.
12: Na, a következő lecke az állatvédelem lesz. De csak a jövő héten. És a maga lakásán tartjuk. Mert az enyém kicsi, hideg. 4 mennénk. De elég lesz egy kanál is az ebédhez.
7: Önök a Kabaré matinét hallották. Munkatársak voltak a hangmérnök Berta Zsolt, a gyártásvezető Kajzer Hajnal, az archívumi szerkesztő Simon László. Köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Babucs Kriszta. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTV-ja 2026-ban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A Krónika után a Szellem a fazékból című műsor következik, itt a Kossuth Rádióban.
14: Az elhangzott műsor termék megjelenítést tartalmazott.
15: A Kossuth Rádió Budapesten FM 107,8.
14: Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: Fél tízkor, jó napot kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is, a mikrofonnál Beslin Bettina. Ma tartja alakuló ülését az új országgyűlés, a választáson győztes Tisza párt kétharmados többséggel készül átvenni a törvényhozás irányítását. Az alakuló ülésen megválasztják a miniszterelnököt, aki ezt követően leteszi a hivatali esküt. A posztra a Tisza párt elnökét Magyar Pétert kérte fel a köztársasági elnök. Egy friss medián felmérés szerint a teljes lakosság 61%-a támogatja a Tisza pártot. A Fidesz-KDNP frakció az ország sikerében érdekelt, ezért normális ellenzékként fog viselkedni az új parlamenti ciklusban, közölte Gulyás Gergely az országgyűlés alakuló ülését megelőzően a közösségi oldalán. A Fidesz frakció vezetője azt ígérte, hogy minden jó kormányjavaslatot támogatnak, de a Tisza párt választási ígéreteit számon kérik majd. Minél kevesebb beavatkozást vár a turizmus vendéglátásba az új kormánytól a Magyarországi Szállodák és Éttermek Szövetsége. Flesz Tamás, a szervezet tiszteletbeli elnöke szerint fontos a tiszta versenyhelyzet, amiben a kormányzat feladata a törvényi szabályozás és az egyenlő lehetőségek biztosítása. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kapta idén az év emlékhelye díjat. Az elismerést azok az intézmények kaphatják meg, amelyek példaértékűen őrzik és mutatják be történelmi örökségüket. A díjra 8 pályázat érkezett be, a BME a zsűri egyhangú döntése alapján kapta meg a címet. Híreink végén az időjárásról. Napközben mindenütt sok napsütés, valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Ezekből a Nyugat-Dunántúlon, illetve a középső és északi tájakon alakulhatnak ki elszórtan záporok, zivatarok. Időnként megélénkül, zivatarok környezetében megerősödik a szél. Délután 21-27, késő este 13-18 fok várható.
14: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
15: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 500 g-os magyar zöld vagy fehér spárga csomagja csak 1199 forint, a 250 g-os áfonya csomagja pedig csak 1111 forint. Lidl, igazán megéri.
16: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával május 14-én és 15-én a Dohnányi Ernő Zenei Központ ad otthont az Átriumnak, a Bartók Rádió tavaszi kortárs zenei seregszemléjének.

0: Szép délelőttet, jó főzést mindenkinek! Gundel Károly életpályája remek példája annak, hogyan lesz valakinek a nagy kezdőbetűs tulajdonnevéből kis kezdőbetűs köznév. Menjünk a Gundelbe, mondjuk. A tulajdonnév fogalommá vált. Gundel Károlyra nem is gondolunk.
1: Vannak divatos éttermek, mert azokban a szakácsművészet remekel. Ilyen a Gundel. Bárhol is legyen Gundel étterem, annak megvan a törzs közönsége. És hiába csak nyári helység a ligeti Gundel. Télen 2-3 szobájából álló éttermét a legfinomabb közönség keresi fel, és az üzem nem áll meg.
0: A dinasztia alapítója, Johann Gundel, egy bajor pékmester fia. 170 évvel ezelőtt 13 évesen érkezett Pest-Budára, rokonokhoz, zsebében 30 ezüst forinttal.
2: A Sasban kezdte karrierjét, mint borfiú Gundel János, a kocsmáros világ népszerű Gundel bácsia, akit állítólagos hasonlatosságára célozva Napóleonnak becéztek a vendégek. Régi sváb vendéglős családból nősült, egy kommerlány lett a felesége. Ezek a német származású emberek mind derék lelkes magyarokká váltak az aranysas légkörében, diszkrét vendéglátói az abszolutizmus idején náluk gyülekező hazafias társaságoknak.
0: Felesége hozományából megvette első vendéglőjét a Király utcában. Ez volt a bécsi sörház. Pájslit, bécsi hurkát, Wiener Schnitzelt árult, bécsi sört csapolt. Boldogult Úrfi koromban című regényében Kródi Gyula remek képet fest a korabeli vendéglőről.
1: Jó régi vendéglőnek látszott ez a hely. Barna fatáblák fették benne a falakat embermagasságnyira. És a fogasok is fából voltak. Nehéz, bőrrel párnázott székek, pamlagok sorakoztak az asztalok mellett, amelyek olyan nagyok voltak, mintha egész családoknak készültek volna. A Bécs városához címzett vendéglőben becsületes porciókat adtak. A pincér karja valóban megtelt a három adag vesevelővel, amelynek hagymás, borsos, paprikás párolgása, végigvonulása, az asztalon való elhelyezése bizonyára azt a holt vendéget is felébresztette volna, amely holt vendéget a hagyomány szerint a régi pesti kocsmárosok minden vendéglő falában elhelyeztek, hogy ne maradjon vendég nélkül az üzlet.
0: Gundel János azonban többre vágyott. 2 év elteltével átadta a bérleti jogot másnak, és megnyitotta új vendéglőjét a József Nádor téren. Ennek az volt a neve Blumenstöklő, magyarul virágbokor. Ez a vendéglő remekül jövedelmezett, úgyhogy Gundel János 10 évre lehúzta a rolót. Annyi pénzt kerestem, mondta, hogy életem végéig telik rostélyosra. Mindenki azt hitte, hogy az elegáns férfiú, aki külsőre, francia államférfire, viselkedésre, kedélyes bajor, sörfőzőre hasonlított, végleg abba adja a szakmát. Ám az élet mást akart. Felesége egymás után szülte a gyerekeket. Amikor pénzem volt, nem volt gyerekem, mondta. Most, hogy 5 gyerekem van, nincs pénzem. Újra kezdte tehát előről az egészet. De most már valóban nagyban utazott. 1889-ben kibérelte az Akadémia utcában a patinás István főherceg szállodát, és létrehozta a híres Mikszáth szobát. Legendás asztaltársaság volt ez. A törzsvendégek közé tartozott Liszt Ferenc, Munkácsi Mihály, Jókai Mór, Tisza Kálmán. Egy-egy este több mágnás fordult itt meg, mint a főrendi ház ülésein. Itt született a híres palócleves is. Mikszáth szerint Gundel János az ős vendéglős alaptípusa.
1: Úgy vezette dolgait, mintha nem is fizető fogyasztókat fogadna helységeiben, hanem szívesen látott kedves vendégeket, akiknek jó voltáról gondoskodni nem üzlet, hanem magyaros vendégszeretet.
0: Aztán, ahogy a dolgok történni szoktak, bezárt az István főherceg szálloda, Gundel János nyugdíjba vonult. Mikszáth így búcsúzott a legendás háztól és vendéglősétől.
1: 12 év alatt a paradicsomot is meg lehet unni, nem egy konyhát, fölkerekedtem hát. De fölkerekedik maga a szoba is, és át

0: megy a mulandóságba, hogy ezentúl csak az emlékekben éljen Gundel bácsi kedves, nyájas alakjával egyetemben, ki már soha se fog többé megállni egy-egy vendége előtt, mint Hajdanta, megkérdezve, tetszett már rendelni?
1: Szerencsére, mire az öreg vendéglős elment, készen állt a fiatal. Gundel Károly, apja, legidősebb fia. Ő a magyar Bria Savarin, gasztronómiánk első tudatos mestere. Életrajza nincs is, csak munkarajza van. 7 éves sem volt, amikor felvette a pincérkabátot, először tanonc lett apja szállodájában, majd vándorló mesterlegény Európában. Szállodai titkára Tátra-Lomnici nagyszállóban, ahol 1907-ben feleségül vette a korszak legendás konyhafőnökének, Marshall Józsefnek az unokahúgát. Marshall nevét nyilván ismerik, ha másból nem, hát a Marshall májból. Gundel tehát Pestre költözött, és 1910-ben 22.000 koronáért átvette Van Petics Ferenctől az állatkerti vendéglő bérleti jogát, amit saját neve után Gundelre keresztelt. Felnevelt 13 gyereket, bérelte a Royal szálló és a Gellért Hotel éttermeit, szervezte a vendéglősök ipartestületét. Tudatosan gyűjtötte a történelmi Magyarország receptjeit. Arszpoétikáját 1934-ben a Vendéglátás művészete című kötetében így fogalmazta meg.
2: A magyar történelemben még igen nagy művelődés történeti terület hever kiaknázatlanul, márpedig népünk múltjának teljes és tökéletes megismerése megmunkálásuk nélkül hiányos. Ilyen terület más egyebek között a magyarság konyhája, étkezésének elemei, főzési babonái, valamint asztali szokásai. A tudomány ezen rögös területének művelése elméleti célunk. Felkutatni és egybegyűjteni a magyarság ősi életéből máig a napi és az úri étkezés módját, tartalmát, köznapi és ünnepi asztali szokásait, nem különben a magyar főzés módjait és készségeit, tárgyi emlékeit.
1: Gundel a minőség megszállottja volt. Hajnalban, a séf úr kíséretében útnak indult a piacra, hogy személyesen válassza ki a húst, halat, baromfit, zöldség, gyümölcsféléket. A városon kívül sertéstelepet működtetett vágóiddal, ahol az általa kiválasztott állatokat tenyésztették és dolgozták fel. Saját kertészetet tartott fenn, abban termelték éttermei számára a zöldségféléket. Volt saját gombapincéje is, és borgyűjteménye számára pincéket bérelt Budafokon. Az alapanyagokról vallott nézete szállóige lett.
2: Nem vitatható, hogy a nyersanyag kiválósága legalább olyan értékű komponense a fehér asztal örömének, mint az elkészítés klasszisa. Gyengébb anyagot megjavíthat, élvezhetővé tehet a szakácsművész keze, de tökéleteset belőle ő sem formálhat. Kontár azonban elronthatja a legnemesebb anyag ízét is.
1: Gundel mindenre odafigyelt. Délben és este a főétkezések idején fogadta a vendégeket, személyesen köszöntötte őket, felsorolta a napi ajánlatot, közben a szemes arkából a pincnököket figyelte, elég udvariasak-e.
3: Amikor Csortos Gyula végzett a Magyar Színházban, Mester Sándor, a szerkesztő, a kiskapuban fiákkerben várta. Vacsorázni mentek, többnyire a Gundelbe. A művész a kocsiban türelmetlenkedett, szeretett volna már enni, és még nem tudta, milyen ételek várnak rá. Többnyire a konyha közelében helyezkedett el, ismerős, megbízható pincérnél. Csortos egy ízben a Gundel asztala mellett hökkenten vette észre, hogy a föltállalt rákoknak hiányzik az ollójuk.
4: Pincér, mi történt ezekkel a rákokkal? Született testi hibások, vagy hadirokkantak?
0: Az utóbbi. Tetszik tudni, a rák harcias állat. Nagy csatákat vív a tavak és folyók medrében, és ilyenkor a vesztes néha az ollóját is elveszti.
4: Rendben van. Akkor most fogja a tálat, vigye vissza a konyhába, és hozza ki nekem a győzteseket.
1: Gundel véleményét mindenki ismerte.
4: Amelyik pincér nem tud mosolyogni, jobban teszi, ha vendégnek születik.
1: Miközben a magyar főzésmód elkötelezett híve volt, a közben tudatosan és szerencsés kézzel ötvözte a hagyományos magyar és a polgári francia gasztronómia fogásait. Speciális, szakosított konyhát működtetett. Volt külön mártás szakács, francia szakács, magyar szakács a pörköltekhez, gulyásokhoz, sütőmester, akinek a malacok, szárnyasok készítése volt a feladata, hiszen szakácsnak lehet tanulni, de pecsenyesütőnek születni kell. Volt cukrásza, még külön rétes szakácsnője is. Molnár Ferenctől tudjuk, hogy nem is lehetett jobb rétest kapni sehol a városban.
4: Hogy mi a magyar ételek ízletességének titka? Védj egy konyhát, amelynek ükapja kaukázusi, dédapja olasz, nagyapja török, sógora osztrák, nagybátyja francia. Keresd ehhez egy népet, amelynek jó ínye, fejlett ízlése és emellett érzéke, kedve van a főzéshez. Ha mindez elkészült, ne feledd, milyen sok függ a tálalástól, a körítéstől. Védj ezért egy jóképű, hangulatos útmenti csárdát, ódonfalak közé fészkelt vendéglőt, tégy a bejárat fölé régi, a békevilágra emlékeztető cégért. Ezután jó éles késsel hasíts ki magad és vendégeid tudatából mindazt, ami a rohanó, modern élet gondjaival, ideges tempójával kapcsolatban áll. A nagy dolgok, nagy megbékülések, nagy örömök legkönnyebben a fehér asztal mellett születnek.
1: A gazdasági világválság idején sem a kieső hasznot nézte, hanem azt, hogy elmaradnak a vendégek. 1927-ben keserűen nyilatkozott Kródi Gyulának.
4: A pesti embernek nincs emésztésük, mert egyáltalában elfelejtettek enni. Amikor megszólal a déli harangszó, amely valaha azt jelentette, hogy ebédelni mennek az emberek, manapság ürességtől ásítozó vendéglőket lát. De ha mennek is, nem tudnak már enni sem. Csak elnézegetem a vendégeimet, hogy közöttük a legtehetségesebbek is milyen sietve, rendszertelenül, gondosság nélkül esznek. Az a vendég, aki a vendéglőssel, a pincérrel együtt főzött, aki éppen úgy értette az ételek jóságát, természetét, ízét, mindféleségét, mint akár maga a vendéglős, az a vendég nagy ritkaság még nálunk is, holott mi még békebeli receptek szerint főzünk. Néha egy hónap is elmúlik, amíg olyan vendégünk akad, aki például maga akarja elkészíteni a fejes salátát, amely tudománynak vala minden úriember birtokában volt. Siet mindenki, mintha valahonnan elkésne. Pestet újra meg kell tanítani enni.
1: 1938-ban őt bízták meg a New York-i világkiállítás magyar pavilonjában a konyha vezetésével. Fiát egy évvel korábban előre elküldte egy zsák szegedi, paprika és nagykörösi uborka maggal, hogy majd ha főz, friss itthoni zöldségei legyenek. Bográcsot is itthonról vittek, több cigánybandát is szerződtetett. Nem véletlenül írta a megnyitó után a New York Times.
0: A Gundel vendéglő nagyobb, jobb hírverést biztosított Budapest számára, mint egy hajórakomány prospektus.
1: Aztán a történelem megtépázta az éttermét is. A II. Világháború idején bezárt, az államosításkor levették a Gundel táblát, és azt tették a helyére május 1. étterem. Az akkori gazdasági főtanács elnöke, a Moszkvából hazatért Vas Zoltán, hümmögve megállt a tábla előtt. Elvtársak, ez marhaság, tegyék vissza a Gundel nevet. Gundel kellő maliciával jellemezte helyzetét.
4: Megéltem két világháborút, két inflációt, két megszállást, két forradalmat és egy ellenforradalmat. Kiszolgáltam Habsburg főherceget, Kun Bélát és Rákosi Mátyást.
1: Arra a kérdésre, hogy mi vezérelte az életútján, az alábbi választotta.
4: Az első és legfontosabb, a vendégnek mindig igaza van. A második, minden panaszt meg kell hallgatni és ki kell vizsgálni. A személyzettől pedig megkövetelni a legtöbbet, de ugyanakkor megadni nekik mindent, ami jogos és megadható.
2: Az üzleti vonalvezetést illetően. Nem akartam gyorsan szerezni, máról holnapra meggazdagodni, előbb az üzlet hírnevének megalapozását tartottam szem előtt. Nem szereztem nagy vagyont, de népes családot sikerült felnevelnem, és New Yorktól Sanghajon át Kalkuttán át Sydneyig tanítványaim ezeknek az elveknek szereztek megbecsülést.
1: Kundel Károly legendás családszerető volt. 13 gyereke született, az unokák, dédunokák száma 50. A kiterjedt családhoz tartozik 3 íresség: Latinovics Zoltán színművész, Bújtor István színészrendező és Freinreich Károly zenész. Gundel Imre gasztronómus már a 3. generációt képviselte. Ő volt Gundel Károly 13. gyereke. Szép és tartalmas könyvet írt a családról, a Gundel titkot ő fogalmazta meg a legérthetőbben.
0: Apám állítólagos titkát sokan találgatták. Tulajdonképpen nincs ilyen. Mint minden szakmához, ide is tehetség kell, s neki megvolt, óriási szorgalommal és azzal a hallatlan szerencsével párosulva, hogy éppen anyámat választott a társnak egy életre. Mindketten munkájuknak és családjuknak éltek. A hiedelmekkel ellentétben nem voltunk gazdagok. Apám azért tudott hírnevet szerezni, mert nem spórolt vagyont a vendégrovására. Ha egy vidéki úr jót ebédelt nálunk a Városligetben, de legközelebb csak 10 év múlva járt újra a fővárosban, a menüt ugyanolyan minőségben és mennyiségben tálalták elé. Apámról írja Kellé Randor. Minden vendéget egyforma kedvességgel üdvözölt, de görnyedés nélkül, nem a használt sóvárgó üzletember alázatával, hanem a vendéget szívesen látó házigazda figyelmével.
1: És most beszéljünk a híres palacsintáról. Máig ez a Gundel ház legismertebb kreációja, sőt a gulyás és a paprikás csirke mellett a magyar gasztronómia 3. legismertebb étele. A kérdés csak az, ki sütötte először. Valószínű, hogy a palacsinta Márai Sándor feleségének, Macner Lolának a leleménye. Minden esetre ő diktálta le a receptet a Gundel cukrászának a Nemzeti Színház bankettjén 1941. április 17-én. Férje színdarabjának, a Kalannak 200. előadását ünnepelték a Gundel étteremben, és az egész menüt Lola állította össze. A főbb szerepeket Tőkés Anna, Rajnai Gábor, Makai Margit, Jávor Pál alakította. A banketről készült egy fénykép is, Macner Lola ott ül jókedvűen Német Andor, a Nemzeti Színház igazgatója mellett. A koronatanú Galamb György színész, aki az újságírót játszotta a színdarabban. Egy személyes emigráció című dokumentum kötetében, amit Márairól írt, így emlékezik a banketre és a palacsintára.
0: A kaland utáni banket menüjét egyébként felesége Lola asszony állította össze. Az utolsó fogás egy csokoládéval meg dióval töltött, csokoládéval leöntött palacsinta volt, ami annyira ízlett mindenkinek, hogy az a nagy Gundelnek is feltűnt. Oda ment Lolához és megszólalt. Nagyságos asszony, ide adná nekem a receptet? Hogyne, válaszolta Márai felesége. Nagyon szívesen odaadom. A Gundel éttermekben ezt követően lehetett Márai palacsintát rendelni. Amikor Márai persona non grata lett, a Márai palacsintát egyszerűen átkeresztelték Gundel palacsintára.
1: Márai szerint felesége egész életében gyűjtötte a recepteket. A receptkönyv azonban eltűnt. Ami biztos, a Gundel palacsinta receptje Gundel Károly életében nem jelent meg sehol. Gundel Kismagyar szakácskönyvében van káposztás, diós, turós, lekváros palacsinta, de Gundel palacsinta nincs. Nem szerepel a híres desszert Magyar Elek 1935-ben kiadott 1000 új receptjében sem, pedig Gundel Károly többször együtt zsűrizett az Ínyes Mesterrel. A palacsinta receptjét csak sokkal-sokkal később, Gundel Károly halála után írta bele az újabb kiadásokba Imre nevű fia.
3: Előző napon áztassuk rumba a mazsolát és a hajszál vékony csíkokra vágott cukrozott narancséjat. Másnap a töltelékhez daráljuk meg a diót, ne lisztfinomságúra, de ne is durvára. Forraljuk fel a tejszínt, és tegyük hozzá a diót, cukrot, leheletnyi fahéjat, a leszűrt mazsolát és narancshéjat, és főzzük kenhető péppé. Ha kihűlt, keverjük el benne a rumfelét. A mártást külön készítjük. A tejet cukorral és vaníliával felforraljuk, közben egy másik edényben felolvasztjuk az étcsokoládét, a tejszínből meg kemény habot verünk. Közben a tojássárgáját cukorral, majd kakaóporral, kevés liszttel, hideg tejjel habosra keverjük. Hozzáadjuk a csokoládét, majd vékony sugárban, gyors keverés mellett fokozatosan adagoljuk hozzá a forró tejet, és közepes tűzön mérsékelten hevítjük, fornia nem szabad. Aztán a mártást a tűzről levéve a tejszínhabhoz vegyítjük, hozzáadjuk a rum második felét.
1: Hogy kié is volt az eredeti ötlet, lényegtelen. Gunder Károly nyilván megkedvelte a desszertet és továbbfejlesztette. A Gunderek megjelenése új stílust, új ízlést, eleganciát hozott a magyar gasztronómiába, nélkülük a magyar konyha művészet nem lenne az, ami. Amellett Gunder Károly olyan megnyerő egyéniség volt, szakmájának olyan tökéletes képviselője, hogy utódja máig nem sok akadt. Amikor 25 éves vendéglős jubileumán megkérdezték, mit szeretne még az élettől, ezt felelte. Az akarok maradni, aki voltam. Gunder Károly, vendéglős mester. A sors kegyetlen véget tartogatott Gunder Károlynak. Éttermét államosították, őt magát előbb internálták, majd kitelepítették, 19 szemműtét után gyakorlatilag vakon és halálosan betegen tért haza az ausztriai gyógykezelésből. A müncheni Hungária című napilap 1953. április 3-i száma jól összefoglalja Gunder Károly tragédiáját.
0: Amikor 1946 tavaszán londoni képviselők bankettet rendeztek a kisgazdapártból kizárt képviselők számára, akkor Gundel tüntetően fejedelmi vacsorát rendezett számukra a maga zsebéből. Rejtett raktáraiból ínyenségeket varázsolt elő. Az oroszok elől elásott pókhálós butéliákat, a legremekebb ceyloni babkávét és zserbó édességeket szervírozott frakkos pincéreinek élén. Nem sokkal ezután Rajk László rendelt nála 300 fős ünnepi vacsorát nemzetközi partizánok tiszteletére. A vacsora szegényessége s a burzsúj Gundel szűkkeblűsége miatt másnap a toloncházba cipelték a gyomrokon keresztül oly vakmerően ellenzéki politikát mévelő Ingyencmestert. A toloncház sötét pincéjében eltöltött idő súlyos gyulladást idézett elő az öreg úr egyik szemén. Egy bolsi sarlatán megoperálta. Fél szemére megvakult, másik szemének látóképessége pedig rohamosan gyengült.
1: Gunder a forradalmat még megérte, a megtorlást már nem érzékelte. 1956. november 28-án halt meg, 73 éves korában. De a Gunder fennmaradt, és aki ezt a műsort hallgatta, mostantól talán nem csak az étteremre és a palacsintára gondol, hanem ő rá is. Köszönöm figyelmüket a szerkesztő Gellért Gábor nevében is. Az idézeteket Magyar Kinga, Baranyi Péter, Molnár Ervin tolmácsolták. Ez volt 609. adásunk. Jövő héten az afrodiziákumokról lesz szó. Próbáltak már puhára főzni egy férfit vagy egy nőt? Ha kíváncsiak rá, melyek a legjobb vágyfokozó ételek, hallgassanak bennünket.
5: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 500 g-os magyar zöld vagy fehér spárga csomagja csak 1199 forint, a 250 g-os áfonya csomagja pedig csak 1111 forint. Lidl, igazán megéri.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadát. Rönő Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
2: 10 óra van, jó napot kívánok a Kossuth Rádió mikrofonjánál, Újhely Zoltán. Kedves hallgatóink, kezdetben a másodpercekben kezdődik az országgyűlés alakuló ülése. Súlyog Tamás ünnepi köszöntője és a korelnök, illetve a korjegyzők felkérése után a Nemzeti Választási Bizottság és a Nemzeti Választási Iroda vezetői tartanak beszámolót, majd jelentés hangzik el a mandátumvizsgálat eredményéről. A képviselők ünnepélyes eskütételére várhatóan 11 óra után kerül sor. Ezt követően beszélhetünk hivatalosan is az új országgyűlés megalakulásáról és a kormány megbízásának megszűnéséről. A köztársasági elnök ezután javaslatot tesz az új miniszterelnök személyére, a jelölt Magyar Péter a Tisza párt elnöke, akinek a megválasztásáról a tervezett napirend szerint délután 3 óra körül szavaznak majd a képviselők. A megválasztott miniszterelnök ezután esküt tesz és beszédet mond. A nap eseményeit mi is közvetítjük itt a Kossuth Rádióban, 11 óráig szakértőnk segítségével, 11 óra után pedig a hírekben, illetve a déli krónika adásában. Délután 3-kor ismét kapcsoljuk az országgyűlés üléstermét, ahonnan élőben közvetítjük Magyar Péter eskütételést és első miniszterelnökként elmondott beszédét. Stúdiónk vendége Horváth Attila alkotmányjogász, jogtörténész, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, a szerkesztő Halász Zsuzsa, és hamarosan kapcsoljuk a parlament üléstermét. A képet már látom, a hangot még nem halljuk. A képviselők már ott vannak a helyükön. Úgy látom, hogy most állnak fel a képviselők, és megérkezett a hang is, az országgyűlés alakuló ülésének hangjait hallják.

0: fanfárokat hallották tehát, a képviselők állnak. És most érkezik Súlyog Tamás köztársaság elnök az emelvényre.
1: Tisztelt alakuló országgyűlés!
0: Az elnököt hallják.
1: Az országgyűlési képviselők 2026 évi választását követő új országgyűlés alakuló ülését megnyitom. Kérem, hogy közösen énekeljük el nemzeti himnuszunkat.

0: ismét Súlyog Tamás köztársasági elnököt hallják.
1: Tisztelt alakuló országgyűlés! Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm az újonnan megalakuló országgyűlésben mandátumot szerző képviselőket és a nemzetiségi szószólókat. Nagy tisztelettel köszöntöm az alakuló ülésen megjelent valamennyi volt és jelenlegi közjogi tisztségviselőt, a magyarországi és a határon túli egyházak vezetőit, a külhoni magyar közösségek képviselőit, a diplomáciai testület tagjait, az Európai Parlament magyar képviselőit, valamint minden kedves vendégünket, a hazai és a külföldi sajtó képviselőit, és mindenkit, aki figyelemmel kíséri az ünnepi eseményt. Tisztelt alakuló országgyűlés! Az országgyűlésről szóló törvény alapján a 2026 évi országgyűlési választáson megválasztott képviselők, valamint a nemzetiségi szószólók a megbízó levelüket az országgyűlés alakuló ülését megelőzően a köztársasági elnöknek nyújtják be. Bejelentem, hogy az alakuló ülésig 199 országgyűlési képviselő, továbbá 11 nemzetiségi szószóló nyújtotta be a megbízó levelét. A részemre benyújtott képviselői és szószólói megbízó leveleket mandátumvizsgálat céljából a korelnök úr és a korjegyzők rendelkezésére bocsájtottam. Tisztelt alakuló országgyűlés! A határozati házszabály 7. paragrafus 1 bekezdése alapján a házbizottság megalakulásáról szóló bejelentésig az alakuló ülést a korelnök vezeti. Most felkérem dr. Vitányi István József képviselő urat az alakuló ülés vezetésére. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
0: Súlyog Tamás köztársasági elnököt hallották. 10 órakor gyakorlatilag szinte másodpercre pontosan elkezdődött az országgyűlés alakuló ülése. A nap folyamán folyamatosan követjük, hogy mi történik az országgyűlésben, és természetesen kapcsoljuk majd többször is az országgyűlés üléstermét. 11 óra után tesznek majd esküt a képviselők, ezekről majd a hírműsorokban számolunk be, például a Déli Krónikában, és délután 3-kor tesz majd esküt Magyar Péter miniszterelnök, felkért miniszterelnök, utána már várat a megválasztott miniszterelnök, akinek a beszédét is közvetítjük. Stúdium vendége pedig Horváth Attila, alkotmányjogász, jogtörténész, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára. Hát kezdjük talán a koreográfiájával, hogy mi dönti azt el, hogy milyen sorrendben halad az ülés, mikor alakult ki ennek a rendszere? Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Ugye Magyarországnak nagyon régi országgyűlése van, az egyik legrégebbi Európában. 1290 óta működik az országgyűlés. Ez a fajta rend az 1848-as első népképviseleti országgyűléssel alakult ki, hiszen ugye az államfő hívja össze az országgyűlést, tehát itt most megtörtént, hogy a köztársasági elnök részéről, majd szintén ekkor alakult ki az, hogy a korelnöknek kell megnyitni, mert ugye nincsenek még vezetők, viszont az elnök nélkül nem tud ülésezni a parlament, ezért találták ki azt, hogy a legidősebb képviselő lesz a korelnök, és a legfiatalabbak pedig a jegyzők, akik már
0: itt
2: a korjegyzők, így van, tehát a legfiatalabb képviselők, és hát ez egy azóta is egy nagyon szép szokás, hogy ilyenkor a legidősebb képviselő is mond egy beszédet. Ez 1990 óta alakult ki, amikor a rendszerváltozáskor Kéri Kálmán volt a korelnök, és akkor egy nagyon szép áttekintő történelmi beszédet mondott el, amiben benne volt az egész 20. század, hiszen elő végig élte szép korára tekintettel. Úgyhogy így alakul ugye a rend, és akkor hát ennek megfelelően meg tudják választani most a tisztségviselőket, először leteszik az esküt, mert akkortól lesznek képviselők, amióta az esküt letették, és utána akkor aztán meg tudják választani a tisztségviselőket, és akkor korelnök átadja a helyét.
0: Nagyon szép szimbolikája is van ennek. Ugye mondhatjuk azt is, hogy azzal, hogy a korelnök a legidősebb, a senior tagja a parlamentnek, a korjegyzők pedig a legfiatalabb fiatalabbak. Valahol ebben, mintha megjelenne a nemzedékek közötti együttműködés. Tehát az, hogy az országgyűlésnek függetlenül attól, hogy milyen politikai csatározások alapozták meg azt, hogy ki kerülhet be és ki nem, mindenképpen meg kell jelenítenie például a generációk közötti együttműködést, ha úgy tetszik, a nemzet egységét. Így van ez, tehát hogy ezért vannak itt a legfiatalabbak is helyzetbe hozva, és a legidősebb képviselő is.
2: Így van, mind a két generációt megbecsülik, hiszen szükség van a fiataloknak az energiájára, mindig a frissülésre, tehát újabb és újabb generációknak kell bejutni a parlamentbe, tehát ne legyen az már teljesen csak öregek tanácsa, de az idősebb képviselőknek meg a tapasztalat, a tudása, hiszen ugye vannak olyan képviselők, akik már több ciklust is végig ültek már, tanácskoztak, és ezt tudni kell, hogy az országgyűlésnél nagyon fontos a szokásuk, a régi szokásoknak a betartása. Mint ahogy említettem ezt is, hogy a korelnök ilyenkor beszédet mond, amiben ugye végigtekinti azt a korszakot, amit megélt, általában ilyen személyes benyomásait szokta elmondani, olyanokat, amiket fontosnak tart az ország történelme, közjogi helyzete miatt. Tehát ezek mind-mind végigkísérik az országgyűlést, és hát nagyon fontos, hogy ugyan a házszabály sok mindent részletesen rendez, de azért minden kérdésre nem tud kitérni. Tehát ezen a területen olyan szubszidiális kiegészítő jogforrásként mindig ott van a szokásjog, és ezt mindig adják át generációról generációra, ciklusról ciklusra a képviselők, és ebben is nagyon érdekes a Magyar Országgyűlés, hogy 1790 óta mindig vannak olyan képviselők az országgyűlésben, akik már legalább egyszer vagy többször képviselők voltak, és így át tudták adni a tudásukat, tapasztalataikat és azokat a szokásjogokat, amik itt kialakultak.
0: Említette a rendszerváltás, mint egy sarokpontot, 1990-ről beszélünk, az akkori parlament alakuló üléséről, és említette, hogy a Kéri Kálmánt, aki egy nagyon régi tudást hozott magával, egy háború előtti konkrét emléket arról, hogy akkor milyen is volt egy parlamenti alakuló ülés. De hogyha nincsenek ezek az idős emberek, akik ilyen oral history formájában is el tudják mondani, tehát közvetlen beszéddel is el tudják mondani, hogy ők miket értek meg mondjuk a parlamentben, akkor milyen forrásokhoz lehet hozzányúlni? Mi a legrégebbi szokás, amit elővillan akár a mai parlament működésében? Bármi lehet.
2: Hát, mint említettem, hogy 1848-ig Magyarországnak nem volt a Magyar Országgyűlésnek nem volt házszabálya, tehát írott házszabálya, hanem szokások alapján üléseztek.
0: Ezt nem is szó szerint nem írták le?
2: Nem írták le. Annyi történt, hogy 1608. évi első törvény leírta, hogy van egy felső tábla, meg egy alsó tábla, kik a tagjai, de azon túl gyakorlatilag a részletkérdéseket mind szokásjogi úton rendezték. Most 1848-ban az első népképviseleti országgyűlés megalkotja a saját házszabályát, ez egy speciális statútum, egy speciális jogforrás, hiszen a törvény alatt helyezkedik el, de mégiscsak az országgyűlés alkotja, és azóta ennek megfelelően üléseznek, és ezeket időnként egy picit változtatják, hiszen mindig jönnek újabb és újabb kihívások, tehát például a 19. században még nem volt olyan erőteljes az, hogy itt pártok, frakciók vannak az országgyűlésben, ott úgy tekintettek mindenkire, mintha mindenki egyéni képviselő lenne, és csak ilyen adhok jelleggel szavaznak, hogy most kormánypárt vagy ellenzék. A 20. században alakul ki például ez a szokás, hogy akkor frakciók vannak, frakciófegyelem, akkor vannak a vezérszónokok, tehát ez a rend így alakul ki, és hát így mindig valami új kihívás érkezik, amit rendezni kell, és sokszor először ez csak a szokások rendezik, aztán később esetleg hozzáigazítják a házszabályt, vagy eleve a házszabállyal próbálnak bizonyos kérdéseket bevezetni, például ilyen volt az azonnali kérdések órája, ami korábban nem volt. Úgyhogy ilyen újítások előfordulnak, de a főszabályok azok gyakorlatilag Magyarországon 1848 óta, tehát a fő alapkövek azok megvannak.
0: És hát ugye nyilván jelentősége van a helynek is, tehát hogyha jogról beszélünk, meg szokásjogról beszélünk, akkor azért a korábbi időszakban is elő-elő bukkan az, hogy hol kell az országgyűlését megtartani, és hát ugye eszébe jut az embernek mondjuk az Árpád-kor, ugye tartozunk a Szent Király ünnepén, Fehérváron megjelenni, és nem tudom, tehát jogot alkalmazni, tehát bírói döntéseket gyakorolni királyként, nem szó szerint így fogalmaznak, akkor ugye Fehérvárt nem esítik. Meg aztán elő szokott bukkálni például, hát legalábbis a mondákban Rákos mezeje, vagy akár a Duna jege is, bár ez állítólag nem így történt, ugye ott választották a legenda szerint Mátyás király királyá. Van-e jelentősége annak, hogy ezek a közjogi aktusok, amelyek jelenleg is zajlanak, egyébként a Nemzeti Választási Bizottság elnökének a beszámolója zajlik most éppen a parlamentben, van-e annak jelentősége, hogy itt történik az ülés az országházában. Szóval ez úgy nevesítve van valahol, ugye, egy jogszabályban is, hogy itt kell ülésezni?
2: Hát ez is tulajdonképpen a szokásoknak a része, hogy az országháza, az tényleg az országháza, szemben a királyi várral, tehát az államfői helyszínnel, és tulajdonképpen itt a hatalmiak megoszlásának is meg kell jelennie, és annak a hatalmi szimbolikának is. Tehát, hogy ennek azért ilyen monumentális palota Stejdőn Imrének a alkotása, a historizáló épület, ami a történeti alkotmányunkat fejezi ki, akkor maga az épület szerkezete is, hogy középen ott van a Szent Korona, és ha szembeállunk Kossuth téren az országgyűléssel, akkor a bal oldalt az alsóház, a jobb oldalt a felsőháznak a terme, ami egyforma teljesen, hiszen amikor ezek még így működött, alsó felsőház, akkor ezt úgy mondták, hogy ezek egyenrangúak, tehát ezért milliméterre ugyanolyan a két része az országgyűlésnek.
0: Ugye az alsóházban voltak a választott képviselők, a felsőházban pedig hát azok, akik bekerülhettek akár születés alapján, akár mondjuk nem tudom, a betöltött funkciójuk alapján.
2: Hát a legjobb és legmodernebb megoldás az volt, amikor 1926-ban megszületett a felsőházi törvény, amikor már mindenféle érdekképviseletek, egyházaknak vezetői és egyebek kerültek be oda, tehát ez már egy modernebb felsőház volt. Most az a döntés, egyébként volt erről vita korábban, hogy legyen megint felsőház, tehát hogy a szakszervezetek, érdekképviseletek, egyházak, nemtiségek, egyebeknek valamilyen fajta képviselete, kamaráknak a képviselete legyene, és akkor ezáltal egy ilyen összetettebb érdek besatornázás történjen az országgyűlésben, tehát ezek fölmerültek, ezek a gondolatok, de végül is aztán az a győzelemeskedett, hogy akkor lennének olyanok, akiket többszörösen is képviselnek, és lennének olyanok, akiket meg egyáltalán nem képviselne ez a második kamara, úgyhogy egyelőre maradt ez az egykamarás országgyűlés, ez amelyik a régi alsóház, tehát a szemben vagyunk, akkor a baloldali részen ülésezik, és hát az is, hogy ez egy rendkívül ünnepélyes, nagyon szép épület, csak magyar mesteremberek építették, csak magyar alapanyagból készült, egyedül a kararai márvány az, ami értelemszerűen nem onnan származik. A magyar történelmi emlékek láthatóak mindenütt a festményeken, a szobrokon, ugye nagyon sok beltéri és kültéri szobor van az országgyűlésen, sajnos sokszor a kültérieket nem is látják, ugye ott van például egyetlen egy olyan Verbőci szobor, amit nem döntöttek le 45 után például ott fönt a homlokzaton. Tehát ez a parlament, ez egy nagyon nagy tekintély sugároz, hiszen a törvényalkotás és a legfontosabb döntések itt születnek. És Magyarországon mindig is legislatív kultúra volt, tehát az azt jelentette, hogy a törvény az kimagaslik az összes többi jogszabály körül, és az csak az országgyűlés alkothatja meg. Ez több évszázados szokás Magyarországon, és ezt már 1790-es országgyűlés is törvénybe iktatta, hogy ez egyértelmű legyen.
0: Érdekes egyébként ugye az, hogy ilyen kiemelt szerepe van az országgyűlésnek, illetve maguknak a törvényeknek, mert szokták azt mondani, hogy az egy jogállami garancia, hogyha egy országban a törvények uralkodnak, és nem mindenféle rendeletek, amiket meghozhatnak egyébként, hogy önkényesen is akár mondjuk ilyen gyors döntéssel, aztán utána holnap át lehet alakítani. Tehát akkor valójában mondhatjuk azt is, hogy az országgyűlésnek a léte, a törvényalkotó tevékenysége, az már akár évszázadokkal ezelőtt is egy jogállami irányba mutató jelenség volt, jogtörténeti jelenség?
2: Igen, hogyha olyan értelemben veszük a jogállamot, hogy a jog szabályozza az államot,
0: persze, tehát
2: nem a modernkori 19. századi jogállam fogalmat veszük, akkor igen, mert Magyarországon mindig is a törvény az egy ilyen jogforrás volt, amit csak az országgyűlés alkothatott meg, és a királynak már csak szentesítési joga volt, tulajdonképpen erre vonatkozólag. És hát ez egy nagyon erős felhatalmazást adott a törvénynek, a törvényességnek, és azt is szabályozták, hogy vannak olyan kérdések, amiket csak törvénybe lehet szabályozni. Tehát rendeleti úton nem. A rendeletek azok a hézagok kitöltésére, illetve a törvények végrehajtására szolgálnak, mert természetesen azoknak is megvan a maga jogi funkciójuk. De a legfontosabb aranyi jogira vonatkozó kérdések, az alkotmányra vonatkozó kérdések, az állampolgárok alapjogaira vonatkozó kérdések, ezek csak törvényben lehet szabályozni, és hogyha ez nem így történik, akkor az alkotmányellenes. Régen akkor a vármegyék álltak ezzel szembe, ma pedig az alkotmánybíróság semmisítené meg azt a jogszabályt, amelyik így születne meg.
0: Visszatérve a mára, ugye az, hogy közvetíthetővé vált a parlament ülése, és ez gyakorlatilag 1990-től kezdve folyamatosan követhető, tehát van egy önálló rádiócsatorna is, ez a parlament.hu-n működik, hát különösebb technikája nincsen, be van kötve egyébként, tehát be van hangos, vagy mikrofonozva maga az ülésterem, amikor elkezdődik, akkortól kezdve bárki belehallgathat élőben az ülésbe, és természetesen nyomon lehet követni képeken is az ülést. Ez a másik egy ilyen garancia, tehát az, hogy itt nyitottak ezek az ülések?
2: Igen, igen, tehát az mindig is nyilvánosan működött az országgyűlés. Például a karzatra vagy a bárki jegyet vehet és bemehet.
0: Tehát azok az események, hogy... amelyek például a pozsonyi országgyűlés mutatják, hogy ott vannak a nők az emeleten, bizony. Ez a nyilvánosságot szolgálja?
2: Hát meg az országgyűlési ifjak, tehát akik a fiatal jogászok, azok mindig ott ültek, mert nekik egyébként is különböző feladataik voltak, sőt, sokszor még befolyásolták is az üléseket, mert akik szépen hazafiasan szólaltak föl, azokat megtapsolták, aki meg a magyar nemzet ellen szólalt föl, a haladás ellen szólalt föl, azt meg lepiszegték, lehúrogták, utána pedig kifogták a kocsijából a lovakat, és úgy vitték el a szállására, sőt, ott még ott ünnepi beszédeket is tartottak a szállásánál, aki meg viszont a magyar nemzet ellen szólalt föl, aznak macska zenét adtak, és hát ugye a társadalmi közmegvetésben is részesült, és a dualizmus korszakában, meg a Horthy korszakban pedig tulajdonképpen majdnem, hogy ilyen sztároknak számítottak a képviselők. Tehát amikor megtudták, hogy mondjuk egy Jókai Mór felszólal, vagy egy Szilágyi Dezső fog felszólalni, akkor azért külön elmentek, és egyébként ott voltak az újságírók, akik gyorsíró jegyzőkönyvvel írták le ezeket a beszédeket, hát meg nem akárki tudósított, Vikszát Kálmán. Hát az a ma is nagyon nagy olvasvány élmény, hogy hogyan írja le, hogy zajlott le egy országgyűlés, és nagyon sokan innen tudjuk, hogy tulajdonképpen mi történt, és ő egyébként a kulisszatitkokat is leírta, tehát nem csak az, hogy milyen felszólások voltak, hiszen az ott van a jegyzőkönyvben, mert az is egy fantasztikus dolog, ez a gyorsírásos jegyzőkönyv, amiben ezek a hihetetlenül ügyes és szemfüles emberek, akik ezt csinálják, még a beszólásokat is leírják, hiszen amikor a mikrofon ott van az országgyűlésben, az egy ilyen csőlátást ad idézőjelben mondva, viszont a jegyző az mindent lát és mindent hall, és akkor amikor valaki közbe kiabál oldalról, ami a mikrofonban nem is hallatszik talán bele, ő azt is beleírja, hogy mit tudom, én most mondok valamit, hogy Kovács Alajos 2. és akkor ez nem így van, vagy ez úgy van, vagy bravo, vagy igaz, vagy nem igaz, meg hát meg vannak időnként ilyen szellemes hozzászólások is, azokat is megőrizi az jegyzőkönyv, hogyha valaki ezt elolvassa. Úgyhogy ez mindig egy ilyen megszokás volt, sőt az is, hogy kialakították azt a rendet, ez is szokásjogi úton, hogy aki először szólal fel az országgyűlésbe, azt például nem zavarják meg közbe kiabálásokkal és közbeszólásokkal. De aztán, amikor már a szűzbeszédét elmondta, és már utána másodszor vagy harmadszor szólal föl, akkor tulajdonképpen bármi megengedett volt, tehát a közbe kiabálások, a gúnyos megjegyzések, minden egyéb ilyen, ez része volt az országgyűlésnek.
0: Tehát joga van elmondani az alapvető gondolatait, de utána, amikor elkezdődik a vita, attól kezdve elszabadulhatnak az indulatok.
2: Hát mikor már másodszor szólal föl, tehát igen. Amikor másodszor mondja a beszédet, tehát ehhez hozzá kellett szokni. Természetesen a magyar parlament az mindig is a közepesen konszolidált parlamentek közé tartozott. Tehát itt nagyon szélsőséges esetek ritkán fordultak elő. Hát persze volt olyan esetleg, mikor a Kovács Gyula...
0: Volt olyan, hogy miniszterelnökre rálőttek azért.
2: Hát akkor még nem volt miniszterelnök, akkor házelnök volt, a Tisza István, a Tisza Kálmán fia volt a házelnök, és ott az elnöki pulpitusról vezette az ülést, amikor a Kovács Gyula, aki már ki is volt tiltva egyébként az ülésteremből korábbi fegyelemsértései miatt, a sajtópáholyból beugorva előkapta a pisztolyát, háromszor rálőtt Tiszára, de nem találta el, és egyébként most is kegyeletből ott van az országgyűlési elnöki pulpituson, az a golyó ütötte nyom, nem tüntették onnan el, nem restaurálták, utána saját magát is főbelőtte, de azt se találta el jól, úgyhogy túlélte, és még a suszpoén az, hogy utána az esküdszék pillanatnyi eleme háborodása hivatkozva felmentette, tehát megúszta ezért való büntetést. Tisza egyébként rezzenéstelen arccal nézte az egészet végig, konstatálta, hogy nem történt semmi, valamilyen csoda folytán egyébként pont a felesége is benn volt a ülésteremben, ott fönt a karzaton, intett neki, hogy minden rendben van, és utána folytatta tovább az ülést, és egy ilyen kicsit olyan sajnálkozó megjegyzést tett Kovács Gyulára, aki eddig is gyenge teljesítmény nyújtott, és most is így kivonta magát az igazságszolgáltatás elől.
0: Nézzük akkor egy picikét az alakuló ülésnek most a napi rendjét. Ugye a Nemzeti Választási Bizottság elnökének a beszámolója hangzott el, illetve a Nemzeti Választási Iroda elnökének a beszámolói. Hát arról gyakorlatilag, hogy hát, milyen tevékenységet végeztek az április 12-i választások során. Ugye ezeket már valójában mi ismerjük, vagy legalábbis azt gondolná az ember, hogy ismerjük. Tudjuk a választásnak az eredményét, 2/3 győzelmet aratott a Tisza párt. Nem tudok arról, hogy megtámadták volna bármelyik képviselőnek a mandátumának az érvényességét, vagy a választásoknak az érvényességét. Akkor ezeknek a beszámolóknak milyen jelentősége van?
2: Hát természetesen az országgyűlésnek magának is ezt meg kell vizsgálnia, mert eddig ugye a választási bizottság foglalkozott ezekkel a kérdésekkel, illetve hát a bíróság, mert voltak azért különböző választási ügyek, amik még akár az alkotmánybíróság is elmentek, hiszen azok, ők, ilyen esetekben az alkotmánybíróság mondja ki a végső szót.
0: Úgy értettem, nem semmisült meg senkinek
2: igen,
0: a mandátum.
2: Igen, nem semmisült meg, de akkor is az országgyűlésnek kell ezt elrendezni, hiszen ez az országgyűlésnek a joga és a szuverén döntése, hogy kiknek ismeri el a mandátumát és kinek nem.
0: De most már, ez egy formális már beszélhetünk dolog. Országgyűlés? Tulajdonképpen mikortól beszélhetünk országgyűlésről? Mert ez az alakuló ülés, de még nem tettek esküt a képviselők. Ebben a pillanatban most
2: hát ez az alakulása az országgyűlésnek, ugye valahogy ugye a tyúk vagy a tojás, tehát kérdése, tehát valahogy el kell alakulnia, tehát persze természetesen ők attól lesznek országgyűlési képviselők, amikor a mandátumvizsgálat után leteszik az esküt. Tehát az eskü letételével válnak azzá. Egyébként Magyarországon ez minden tisztségnél így volt, tehát még a király megválasztásánál is, hogy hiába örökölte a trónt, akkortól lett valaki király, amikor megkoronázták a Szent Koronával, és letette az esküt, tehát a királynak is még esküt kellett tennie, tehát ez egy nagyon fontos procedúra, és hát ugye ez egy lelkismereti kérdés, hogy valaki az esküjéhez hű maradjon.
0: Ugye az esküt azt nem tudjuk közvetíteni, ez a műsor, amit most hallanak, 11 óráig tart, de természetesen a későbbi műsorokban, így a hírműsorokban, a Déli Krónikában beszámolunk majd az esküről is, de mi van akkor, hogyha valaki például most a képviselők közül beteg? Illetve több alkalommal is felmerült az a korábbi időszakban, és hogy volt olyan képviselő, aki azt mondta, hogy hát ő nem ért teljesen egyet az eskünek a szövegével, nem tudom, az alaptörvénnyel, bármivel, akkor ő mennyire befolyásolhatja, mennyire szabad ennek az eskünek a szövege? Kire, mire kell felesküdni?
2: Egyetlen egy rész az, ami szabadon választott, hogy valaki, és ez nincs is benne az esküszövegben, hogy valaki Isten engem úgy segélyen, elfejezi be, vagy nem. Ugye ez mindenkinek a világnézetétől, hitvallásától függ. Egyébként az esküszövege az kötelező szöveg. Természetesen előfordulhat az, hogy valaki valamilyen okból fogva nem tud eljönni egy ilyen alakuló ülésre, amit egyébként sajnálhat, mert ez mindig egy nagyon szép ünnepélyes aktus. Az viszont külön leteheti az esküt a választási bizottság előtt, tehát ilyenre egyébként többször is már volt precedens, tehát ez már előfordult egy pár esetben.
0: Nagyon sok tisztségviselőt is megválasztanak a mai nap folyamán, ezeket is követhetik majd műsorunkban, és azt is mondom egyébként, hogy természetesen az M1 is követi a parlament alakuló ülését, ott is 10 órakor kezdődött a közvetítés, és gyakorlatilag ők folyamatosan ott vannak az országgyűlésben, tehát akár oda is kapcsolhatnak majd 11 óra után. De akkor mi történik még a mai nap folyamán? Házelnököt választanak, alelnököt választanak, vagy alelnököket választanak pontosan. Többféle alelnök is van, törvényalkotásért felelős alelnök, és aztán vannak jegyzők. Mi ezeknek a funkcióknak, vagy ezeknek a feladatköröknek a tartalma? Kezdjük a házelnökkel, ugye ő a legismertebb szereplője, vagy a leglátványosabb szereplője a parlamentnek.
2: Igen, igen, az egyik legfontosabb közjogi méltóság a házelnök. Ezt a házelnököt is 1848 óta választjuk, hiszen addig a felső táblának a nádor volt az elnöke, az alsó táblának a személynök, és ugye az nem egy választott tisztség volt, de azóta mindig az országgyűlés saját maga választja meg. Magyarországon azért is fontos ez a közjogi méltóság, mert hogyha véletlenül a köztársaság elnök akadályozhatva van, akkor ő helyettesítheti, és kettős feladata van a házelnöknek, egyrészt a plenáris üléseknek a vezetése, másrészt magának a háznak az elnökösködése is, hogy így mondjam, tehát az egész országgyűlést irányítja, szervezi, intézi a legalapvetőbb ügyes-bajos dolgokat.
0: Azonnal folytatjuk a házelnöknek a feladataival, de itt van a vonalban Jó Csapa is, aki ott van a helyszínen a parlament üléstermében, és hát gyakorlatilag a 10 órai ülés kezdet előtt is követhette már az alakuló ülést, a képviselőknek akár a beszélgetéseit, a gyülekezését. Szervus Csaba, kezdjük a 10 óra előtti hangulattal. Szervus. Hogyan kezdődött maga az ülés előtti időszak? Milyen hangulatban voltak a képviselők? Parancsolj.
3: Hát ez ugye nyilván vérmérséklettől és választási eredménytől függött, hogy milyen hangulatban voltak a képviselők. Nyilván a Tiszes képviselők egy nagyon vidám és optimista hangulatban érkeztek meg közösen, a fő lépcsőn jöttek fel a kupolaterembe, és hármasával fejet hajtottak a Szent Korona előtt, és aztán pedig ugye a piros társadalmon keresztül elfoglalták a helyéket. Magyar Péter vezette egyébként a Tiszapárt frakcióját, és többek között itt hallhattam beszélgetést például Orbán Anitával, aki a következő külügyminiszter lesz, és azt mondta, hogy mindenképpen Európába próbálja pozícionálni Magyarországot, vissza kell vezetni Magyarországot Európába. Ezt jegyezte meg a leendő külügyminiszter. Láttuk itt a Mi Hazánk frakciót is, ők is a Szent Korona előtt fejet hajtottak, és aztán pedig ők is csoportosan érkeztek meg az ülésterembe. A Fidesz frakció tagjaival, megmondom őszintén, én nem találkoztam. Egy fotót lehet látni a közösségi oldalon, ők a főlépcsőnél készítették ezt a fotót, de én nem vagyok benne biztos, hogy ez most ma reggel készült, vagy hogy ez most az ülés előtt készülhetett volna, mert hogy itt nem találkoztunk, ők nem vonultak itt át a piros társalgón, tehát ahol ugye általában a képviselők bevonulnak az ülésterembe. Egy-két fideszes képviselővel találkoztam csak, például Hankó Balázsral, de közösen, csoportosan nem vonultak be az ülésterembe.
0: De 10 órakor kezdődött maga az ülés, és mi itt a közvetítésben Súlyog Tamásnak a megnyitóját, illetve a korelnöknek a megnevezését tudtuk követni. Utána beszámolt a Nemzeti Választási Bizottság elnöke a parlament előtt, illetve a Nemzeti Választási Iroda elnöke is. Mi hangzott itt el, Csaba?
3: Tudtad-e követni? Igen, itt ugye van lehetőség a piros társaságokban arra, hogy kövessük a országgyűlés ülését. Ugye mi, mint sajtósok a tízes páholyba egyébként felmehetnénk, de ott igazából csak a fotósok tüsténkednek most, és most is annyian vannak, annyi a nemzetközi érdeklődés, hogy oda mi nem fértünk be, úgyhogy mi egy zárt láncunk televíziós közvetítést néztünk itt a társaságokban, tehát néhány méter az ülésteremből. És talán a legfontosabb az, hogy ugye a Nemzeti Választási Iroda elnöke Nagy Attila azt mondta, hogy két megyében is, Tolnában és Somogyban is gondolkodni kell azon, hogy úgymond át kell rajzolni a egyéni körzeteket, hiszen sajnos ugye annyira lecsökkent a lakosság például Tolna megyében, hogy ott például két egyéni kerülettel meg lehet oldani majd a képviseletet. Szóval talán ez az egyik legfontosabb javaslat, mert persze az, hogy minden szabálynak megfelelt az április 12-i voksolás, és köszönetet mondott annak a több mint 100 000 embernek, aki segítette ugye a voksolást, és utána pedig a szavazatszámlálást és a gördülékenységét ennek az egésznek.
0: 11 óráig tart a mostani közvetítésünk. Mi történik még addig, Csaba? Látod-e a menetrendet? Ott van esetleg előtted? Annyit tudunk, ugye most szünet van egyébként.
3: Igen, ugye most szünet van, ellenőrzik a képviselők mandátumát, itt ugye a képviselői okmányokat, amiket korábban a megbízó leveleket átvettek, például az országos listán képviseletet szerzettek itt az országgyűlésben, akik pedig egyéni körzetben szerezték azokat, helyben vehették át ugye a választási bizottságtól ezeket a bizonyos megbízó leveleket. Most ezeket ellenőrzik, van-e összeférhetetlenség valóban az a személy ül, de a parlamentben, aki megkapta ezt a mandátum levelet, szóval most ez történik, ha minden igaz, akkor 10:45-ig, legalábbis a hivatalos forgatókönyv szerint, aztán pedig leteszik az esküjüket az országgyűlési képviselők. Itt ugye korábban volt egy olyan javaslat, hogy a Szent Koronát bevitték volna a képviselőházba, tehát ugye az országgyűlési üléstermébe. Azonban ezt később a bizottság ezt nem hagyta jóvá, úgyhogy itt maradt a korona a kupolacsarnokban, és ettől függetlenül az országgyűlési képviselők a tervek szerint most, amit én látok, mégiscsak az ülésteremben teszik le az esküjüket, aztán pedig majd a köztársasági elnök fog beszélni, egy 10 perces köszöntő beszédet tart majd Súlyog Tamás. Ami pedig ugye 10 óra után történik, ugye megalakulnak a képviselőcsoportok. 11 óra után ugye megalakulnak a képviselőcsoportok, az országgyűlés elnökét is megválasztják, majd Forsóper Ágnest, és aztán pedig majd az új miniszterelnök megválasztására is sor kerül, ugye Magyar Péter kérte fel a köztársasági elnök erre a pozícióra.
0: Köszönjük szépen, Jó Csabát hallották a parlamentből. Stúdiónk vendége pedig Horváth Attila, alkotmányjogász, jogtörténész, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára. Hát ott hagytuk abba, hogy különböző funkciói is vannak, feladatköre is vannak az országgyűlés működtetésének. Elkezdtük a házelnöknek a feladataival. Ő a legerősebb személy, vagy talán a legmeghatározóbb személy.

0: és privilégiumokat adtak, tehát például meg kellett emelni előtte a kalapot, hogyha arra mentek, bármikor bementett a királyi udvarba, minden különösebb előzetes bejelentkezés nélkül, és hogyha lejárta a mandátuma, akkor pedig vissza kellett vonulni a politikától, és egy kiemelt fizetéssel tulajdonképpen ilyen nyugdíjasként élte továbbiakban a napjait. Az amerikai pedig pont az ellenkezőleg, az amerikai kongresszusban a házelnök az gyakorlatilag nyíltan a pártpolitikát viszi, szerint, hogy most demokrata vagy republikánus párt van többségben. A magyar az a kettő között található, tehát egyértelműen, hogy a többségi párt választja meg a házelnököt, hát ez nyilvánvaló, viszont neki felül kell emelkednie ilyenkor azért a pártpolitikán, és igazságosan és pártatlanul kell vezetni az üléseket.
1: Mi a kottája? Hát
0: a házszabályok, és hát természetesen a szokások is, ugye ott vannak, és hát eddig is Magyarországon általában mindig olyan házelnökök voltak az évszázadok során, akik tényleg meghatározóak. Tehát egy Szilágyi Dezső az akkora szaktekintély volt, hogy azt mindenki, még a legnagyobb ellenzéki politikusok is elismerték.
1: Ugye itt Magyarországon a törvények uralkodnak, de hát itt egy sajátos területen járunk. Itt ugye Horváth Attila jogtörténész is mondta, hogy a szokás is formája azt, hogy mit lehet, mit nem, illetve azt, hogy mit hogyan szoktunk csinálni, ezt mindenképpen. A házelnök mennyire formálja azt, hogy hogyan működik a ház? Tehát az ő döntései, reakciói hogyan szilárdulnak akár kvázi ilyen szokásjoggászt? Azért is kérdezem, mert ugye az előző időszakból is jó néhány olyan esetet fel lehet sorolni, amikor a házelnöknek nagyon nehéz feladata volt. Tehát például akkor, amikor az országgyűlés olyan indulati szinten izzott, hogy kiabáltak, völtöttek a miniszterelnöknek az arcába, vagy olyan feliratokat emeltek fel, amelyek hát nem nagyon férnek be a jó ízlés kategóriájába. Ilyenkor nyilván a házelnöknek reagálnia kell, és a reakció, gondolom én, akár meg is szilárdulhat, hogy igen, ezt így szoktuk csinálni. Ez valóban így van?
0: Hát valóban így van. Ilyenkor jön elő a személyes tulajdonság, a tekintélye, az, hogy mennyire tudja felismerni a helyzetet, hogy hogyan lehet itt rendet teremteni. Egyébként van neki egy úgynevezett viharcsengője, amit megrázhat, bár nagyon ritkán hallani, de rettetesen hangos egyébként, tehát meg lehet tőle majdnem, hogy süketülni, olyan hangos. Egy nemzetközi konferencián tartottam eladás, és akkor ott aki elnökölt, az egy picit is megütötte így a kis kalapáccsal ezt a viharcsengőt, ott mögöttem borraszó nagy hangereje van, tehát ez a legnagyobb vihart is, ugye a legnagyobb zajt is át kell, hogy üsse. Viszont a magyar történelemben tényleg nagyon sok viharos ülés volt, hát ugye mindjárt az elején 1904-ben már összetörték a berendezést a ellenzéki képviselők dühükbe, vagy volt ez a ominózus eset, vagy akkor Sippal Dobban, Nádi Egedűvel, Károly Mihályék zajongtak az országgyűlésben, hogy nem lehetett semmit se hallani, akkor volt ez a híres zsebkendő szavazás, mert a zsebkendővel intett az elnök, hogy szavazzanak, mert egyébként nem lehetett hallani a hangját. És hát a közelmúltban is voltak ilyen viharos esetek, hát mindig próbálják ezt megoldani, hogy a ház rendjét fenntartani, vannak különböző szankciói is ennek, amiket ilyenkor ki lehet vetni, de igazából az a jó, hogyha az elnök ezt saját maga az ő egyéniségével, esetleg jó humorral tudja megoldani, tehát ezek sokszor többet számítanak egy ilyen szellemes megjegyzéssel, vagy egy riposztal, mint hogyha most ott elkezdenek keménykedni, és akkor egymás után hozná ott a rendbírságokat, meg a büntetéseket.
1: Ugye itt vannak az újabb tisztségviselők, törvényalkotásért felelős alelnök, jegyzők. Ezeknek a funkcióknak tulajdonképpen mennyire van valódi tartalmak? Ezt azért is kérdezem, mert mégis az ember azt gondolná, hogy mondjuk egy jegyző klasszikusan nagyon-nagyon régen valami olyasmit jelenthetett, hogy ő ténylegesen valamit fel kellett, hogy jegyezzen, vagy mondjuk hitelesített valami feljegyzést. Uh-huh. Gondolom én, hogy valami ilyesmivel függött össze a munkája. Mert most itt vannak a digitális rendszerek, minden hangot rögzítenek, most már a mesterséges intelligencia le is írja. Akkor mit csinál a jegyző? Illetve a törvényalkotásért felelős alelnök, hát mégis a törvényeket ugye az országgyűlés alkotja, ez világos, de hát vannak külön szakértői csoportok, amelyek ezeket megszövegezik, előkészítik, akkor itt a törvényalkotásért felelős alelnök mit csinál?
0: Hát a törvényalkotás az egyik legfontosabb feladata az országgyűlésnek, és azért ez egy rendkívül bonyolult és összetett feladat, különösen az ilyen nagyobb lélegzetű törvényeknél, ott meg kell teremteni azt is, hogy ezek jó szövegezésűek legyenek. Amikor zajlik a vita, és mondjuk javaslatok születnek egy-egy paragrafusnak a módosítására, kicserélésére, ugye egy koherens egészként a törvényhozatot teszik az országgyűlés elé, de azt is már meg kell vizsgálni, hogy az mennyire illeszkedik be az egész jogrendszerbe. Vannak-e ütközések, mi az, amit hatályon kívül helyezett, mi az, ami

0: amit nem, mi az, amit módosított, mi az, amit nem, és hogy egyáltalán olyan ez a jogszabály, hogy valóban értelmezhető, nincs-e esetleg benne olyan, ami félreértésekre adhat alkalmat, tehát hogy többféle értelmezése, ugye negatív példaként tudom mondani a 49-es sztálini alkotmányt, ahol azt mondták ki, hogy a termelőeszközök zöme van állami tulajdonban. Tehát ugye, de hogy mi a zöm, hát igen, azt teljesen önkényesen döntötték el, ez csak ugye, mint a legkívóbb
1: hát ez a fiktív példa, a lényege,
0: csak igen, ugye az, hogy a hallgatóság is érzékelje azt, hogy bizony nem mindegy, hogy ez hogyan hoznak meg egy jogszabályt, nem beszélve arról, hogy nagyon sokan vannak sajnos olyanok, akik próbálják kijátszani a jogszabályokat, és rögtön azon gondolkodnak, hogy ez hogyan lehetne ez alól kibújni, vagy milyen megoldások vannak, és a jogalkotónak erre is kell törekednie, és sajnos ugye panaszkodunk erre a jogi túlszabályozottságra, ami előfordul Magyarországon. Hát ez pontosan azért van, mert megpróbálnak minden kiskaput bezárni, minden esetőségre előre fölkészülni, ami persze szinte ez nagyon sokszor lehetetlen. Tehát ez egy rendkívül bonyolult, összetett munka. A jogi egyetemeken nem is nagyon tanítják egyébként a jogalkotást, mert úgy gondolják, hogy nagyon kevesen fognak erre a területre kerülni, és ezek nagyon bonyolult problematika, amikor ezt meg kell oldani.
1: Picikét akkor beszéljünk magáról az országgyűlésnek a működéséről, és kezdjük az országgyűlési képviselővel. És azzal, hogy tulajdonképpen mennyire autonóm személyiség egy országgyűlési képviselő, hogyan képviselhető a valódi véleményét. Két fél kifejezés van ebből a szempontból, az egyik a kötött mandátum, a másik pedig a szabad mandátum. Igen. Mi a kettő között a különbség, és itt ebben az országgyűlésben melyik mandátum igaz?
0: 1848-ig, amíg a rendi országgyűlések voltak, addig minden követnek kötött mandátum volt. Ez is hívtuk őket követnek, mert ők kötelesek voltak követni a kötött mandátumokat, tehát az utasításokat, amik nekik adtak.
1: Ez volt a követutasítás, igen, amivel a vármegye gyűlése őket ellátta. Igen. Ezt kell képviselni.
0: Így van, és hogyha nem ezt tették, akkor visszaívhatták őket. 1848-tól a angol mintának megfelelően szabad mandátumot kaptak a képviselők, tehát a választás ígéreteik is csak erkölcsileg kötelezhetik őket. Őket már nem lehet többet visszahívni, ezzel teljesen szabadkeret kapnak, és még az egyéni választókerületben megválasztott képviselőnek is, azon túl persze, hogy ő lobbizik a választókerületért, a nemzetet kell képviselnie. Tehát ő neki a nemzet érdekében kell szavaznia, és a saját lelkismerete és a legjobb tudása szerint kell működnie, de egyiket ebbe senki nem szólhat bele. Természetesen tudjuk a gyakorlati valóságot, hogy egy országgyűlés nem tud működni frakció fegyelem nélkül, tehát hogyha egy kormánypártnak nincsen frakciófegyelme, akkor az nem tud hosszabb távon eredményesen működni. Ez egyébként a 19. század második felében alakult ki Magyarországon, és akkor még annyira szokatlan volt ez, hogy a kormánypárti képviselőket akkor mamelukoknak hívták, tehát ez az egyiptomi rabszolgára.
1: Lisszák Kálmánnak egy kedvenc kifejezése.
0: Igen. Hát az ellenzékieket meg zoltánoknak, tehát voltak ilyen pejoratív megjegyzések, mert akkor még ez szokatlan volt, mert a kúri emberek kerültek be az országgyűlésbe, akik sokszor törvényeként javaslatoknál hol ideültek már, mint szimbolikusan, hol ide szavaztak, hol oda szavaztak, de hát rájöttek arra, hogy egy stabil kormányzás csak akkor működik, hogyha van mögötte egy stabil támogatás, és hát természetesen megteheti azt, hogy akkor kilép a frakcióból, hogyha nem ért vele egyet, de valamilyen fajta biztonságot az garantálnia kell a kormánypártnak.
1: El igen, de van abban azért valami illúzió romboló ezzel együtt is, hogyha szabad mandátumról beszélünk, és akkor azt látjuk, vagy azt halljuk az ülésteremben, hogy igen, és tehát valaki felkiált, hogy hogyan kell szavazni, és akkor innen tudják követni az országgyűlési képviselők magának a szavazásnak is a menetét. Ez ilyen szintű fegyelmet miért igényel? Tehát
0: hát azért, mert
1: annyira nehéz követni.
0: Mert nagyon sok jogszabályt szavaznak meg, nagyon sok döntést, és ez egyszerűen nincs olyan ember, aki ezt mind fejbe tartaná, hogy most volt olyan törvényjavaslat, ahol 3200 módosító indítvány terjesztettek elő. Na most ki az, aki ezt a 3200 módosító indítványt fejbe megjegyzi, vagy papíron tudja követni, és ezért alakult ki ez a rend, hogy előzetesen megállapodtak abban, hogy egységesen szavaznak. Egyébként szoktak olyat csinálni a frakción belül, hogy vannak olyan esetek, amikor kötelezővé teszik a szavazást, és azt mondják, hogy mindenkinek, aki a frakció tartozónak tartja magát, annak le kell szavazni, és van olyan, amikor azt mondják, hogy itt mindenki a lelkismerete szerint szavazzon. Tehát ilyen is először
1: most is van ilyen.
0: Most is vannak ilyen esetek, tehát amikor ilyen lelkismereti kérdések merülnek fel, és akkor néhány képviselőnek ez a lelkismereti problémát okozna, mondjuk egy szavazás, mondjuk egy ilyen abortusz ügyben, vagy valami eutanázia ügyben, tehát ilyen esetekre gondolok most, amik hát azért ritkán fordulnak elő, de megtörténhetnek. Ilyenkor mondhatja azt a frakcióvezetés, hogy akkor mindenki lelkismerete szerint szavazzon, illetve hát, hogy tartózkodjon, vagy olyat is megtettek már, hogy nem jött be szavazni akkor, tehát ezért van az esetleg, hogy valaki távol marad a szavazástól, tehát sokféleképpen kinyilváníthatja valaki a véleményét.
1: És hát izgalmas kérdés az is, már csak azért is, mert ugye a szabad mandátumnak a korlátjairól beszélgetünk, ami elvileg nem lehetne korlátos, gondolom ezt én laikusként. Bírságok kérdése. Ugye lehet azt hallani, hogy a frakció fegyelem esetenként azzal is meg van erősítve, hogyha nem úgy szavazol, akkor valamilyen szinten bírságot kell fizetni. Ez is belefér. Vagy beleférhet.
0: Hát ha a fegyelmi eszközöket kell szabályozni, akkor milyen más szankciót lehetne még tenni valakivel szemben? Ezek az esetek történhetnek meg, tehát ez mindig megállapodás kérdése, de hát ez szabad döntés. Tehát senki sem köteles országgyűlési képviselőnek menni, senki sem köteles valamelyik frakcióba ott maradni. Ki is léphet a frakcióból, tehát ez is teljesen szabad döntés. Még a közelmúlt országgyűlési még olyan is előfordult, hogy a 4 éves ciklus alatt valaki már a harmadik pártba ült át, vagy független képviselővé vált. Tehát ilyenek előfordulnak, hogyha megnézik a statisztikákat, hogy hány képviselővel indult az országgyűlés, és utána hány képviselővel zárta a frakcióját az adott országgyűlés, tehát vannak ilyen mozgások, plusz-minusz előfordulnak ilyen esetek.
1: Nézzük akkor ugye a fontosabb napi eseményeket, tehát ezek közül mindenképpen kiemelkedik természetesen, és különleges is a miniszterelnök személyének a megválasztása. Két úton is közelíthetünk hozzá. Az egyik az, ami egyébként alkotmányjogilag is előír, tehát hogyha a miniszterelnököt az országgyűlés választja, hogy ez az alaptörvényben is ott van, tehát ez egy alaptörvényben rögzített közjogi aktus. A másik pedig az, hogy az alakuló üléssel egy időben történik, vagy az alakuló ülésen történik a miniszterelnök megválasztása. Ez valóban újszerű, ilyen a rendszerváltás óta nem volt?
0: Az országgyűlés, tehát ugye 1945 és 48 között volt az, hogy a köztársasági elnök jelölte a miniszterelnököt, és akkor úgy szavaztak. Most az országgyűlésnek van miniszterelnöke, tehát mostanában 90-től ez a rendszer alakult ki.
1: Ez azt jelképezi, hogy kinek felelős a miniszterelnök?
0: Igen, azért is kell a köztársasági elnöknek, amikor ugye megjelöli, hogy kit javasol miniszterelnöknek, és hogy kit válaszol meg az országgyűlés, és olyat, aki mögött többség van. Mert hogyha nincsen többség, akkor egy, meg se szavazzák, kettő nem tud működni. Ilyen egyszer fordult elő a magyar alkotmányosság történetében 1960, amikor Bárófehérvári Gézát tette meg Ferenc József király miniszterelnöknek, mert egy alkotmányos válság alakult ki, és akkor folyamatosan elnapolták az országgyűlést, mert egyébként nem szavazták volna meg ezt a döntést, és ez arra is hívták ezt darabont kormánynak, mert a darabontoknak volt egy vezetője, és egy ilyen uralkodónak egy ilyen hűséges híve, aki ezt a rendkívül hálátlan feladatot ezért ellátta. De egyébként ez mindig is így volt, hogy a többség kell, hogy a miniszterelnök mögött legyen.
1: Nézzük akkor azt, hogy az első ülésen megválasztják a miniszterelnököt. Ugye ez egy nyilvánvalóan egy szokatlan dolog. Tehát 90 óta ugye erre nem került sor, hogy az alakuló ülésen választják a miniszterelnököt. Ezt a fajta változtatás mi indokolhatja?
0: Hát minél előbb lépjen be a miniszterelnök, vegye át a feladatokat, alakítson meg a kormányt. Nem jó egyébként egy ország életében az, amikor van egy ilyen átmeneti korszak, tehát hogy csak egy ügyvezető kormány van, ami már nem tud döntéseket hozni, hanem minél előbb álljon be az új kormány. Egyébként ezért is tették be például 1990-ben a konstruktív bizalmatlanság indítványt a magyar alkotmány jogi szabályozásba, ami azt jelenti, hogy ha bizalmi szavazással leszavaznak egy miniszterelnököt, azon nyomban a helyére kell tenni az új miniszterelnököt, tehát nincs egy átmeneti időszak, nincsenek új választások, nincsen egy ügyvezető kormány, ami gazdasági, politikai, társadalmi válságot okozhatna adott esetben, hanem azon nyomban a helyére lép az új miniszterelnök,
1: és ez a stabilitást szolgálja.
0: Igen, és egy kisebb zökkenővel történik meg, ugye erre volt példa annak idején, amikor Gyurcsány Ferenccel szemben volt egy ilyen konstruktív bizalmatlanság indítvány, és azon nyomban Bajnai Gordon lépett a helyére, és így így a lehető legkisebb problémával tudták átadni. Tehát ezért ez nagyon fontos, hogy mindig legyen egy olyan kormánya az országnak, amelyik rögtön átveszi a kormányzást. Sőt, azt is hozzá kell tennem, hogy az is a magyar alkotmányosságnak a stabilitását jelzi, hogy 1990 óta Magyarországon minden kormány kitöltötte a 4 évét, tehát nem buktak meg menet közben. Ez egyébként, hogyha körülnézünk Európában, a szomszédos országokban és egyéb helyeken, hát példanélküli.
1: Igen, szokták is mondani azt, hogy német modellt követünk, és hogy a magyar kormányforma egy ilyen kancellári formát követ. Ez valóban így van? Tehát ez egy erős miniszterelnöki pozíciót tesz lehetővé, egy erős kormányzati pozíciót.
0: Igen. Igen, ugye korábban Magyarországon az angol parlamentáris kormányforma volt a meghatározó. 1990-ben a Antal József miniszterelnöksége idején született meg ez a jogszabály, amelyik egy ilyen kancellár kormányformaszerűséget hoztak ki, ahol a miniszterelnök a személye még inkább kiemelkedő, még inkább stabilizálja az adott alkotmányos berendezkedést, és ugye ez a konstruktív bizalmatlanság indítványban is így jelenik meg, és ez egy nagyon fontos stabilizáció tényező, nem véletlenül, hogy ezt Németországban találták ki a II. Világháború után, hiszen ott a náci diktatúra, a hitleri diktatúra azért tudott maga mögé állítani szavazókat, híveket, mert a Weimári Köztársaságnál állandó kormányválságok voltak, és az lerombolta sajnos az alkotmányosságnak a tekintélyét, és ennek következtében ezt a alkotmányos válságot használta ki Hitler, és ebből tanultak a németek 45 után, és ők vezették be ezt a kancellár típusú kormányformát, hogy stabilizálják az állami berendezkedést. Nem véletlenül, ugye ön is említette, hogy a kormányzati stabilizálásnak a Németország az egyik fő példaképe.
1: Horváth Attila alkotmányjogásszal, jogtörténésszel lapozgatjuk itt valójában egyébként a különböző országok alkotmányait, beleértve egyébként a magyar alaptörvényt is. Ugye elmondtuk azt, hogy ma megválasztják a miniszterelnököt, Magyar Pétert, a Tisza párt elnökét. De hogyan lesz ebből kormány? Ugye egy kormányhoz miniszterek is kellenek természetesen. Igen. Ez nincsen ott.
0: Igen, ilyenkor aztán a miniszterelnök ugye kiválasztja a minisztereket. Ez is egy nagyon fontos döntés. Tulajdonképpen azt szoktuk mondani, tehát amikor én az egyetemen alkotmányjogi előadást tartok, hogy nincs olyan előírás, hogy mi a feltétele annak, hogy valaki miniszterelnök vagy miniszter legyen. Tehát ugye majdnem minden hivatás betöltéséhez valamilyen végzettség, valamilyen gyakorlat, stb. Kell. Itt tulajdonképpen teljesen szabad keret adnak a miniszterelnök személyének, illetve a minisztereknek, de azért persze kialakult az a szokás, hogy általában Magyarországon azért felsőfokú végzettségűekről van szó, de én most alkotmányjogi szempontból nézem, tehát, hogy...
1: Bárki lehet, aki megfelel az egyéb követelményeknek.
0: Bárki lehet, de ki az igazán alkalmas miniszterelnök meg miniszter, aki jó szervező, jó emberismerő, tehát jól ki tudja választani azokat a tanácsadókat, azokat az embereket, akik jó döntéseket hoznak, mert ugye egymagában egy miniszterelnök nem tud minden dolgot átlátni. De ugyanúgy még a miniszter sem, mert hiszen a tárcák is elég széles jogkörrel rendelkeznek, tehát szinte nincs olyan ember, aki ezeket mind tudná, és ennek következtében a minisztereknek is ilyen jó menedzsereknek kell lenniük. Tehát jó emberismerőnek, jó ki kell tudni választani a szakembereket, a hozzájuk tartozó államtitkárokat, helyettes államtitkárokat, főosztályvezetőket, tehát ezeknek a döntései azok alapvetően fontosak, és ez a legfontosabb erények, amelyek ezt mutatják. Tehát én mindig példaként a 1848-as első független felelős magyar kormány szoktam mutatni.
1: Széchenyi István közlekedési miniszter.
0: Hát ő például ebben ő volt a legzseniálisabb. Tehát ő mindig csak olyan munkatársakat választott maga mellé, akikben feltétlenül megbízott, és meg is bízhatott, és egyik munkatársa se árulta el.
1: Igen, tehát hozzátartozik azért mondjuk nyilván a szaktudás, a tekintély a jogállamnak is a tekintélyéhez, meg egyáltalán a parlamenti demokráciába vetett hithez. De hogy születik jogilag a miniszter?
0: Hát a miniszter így, hogy eldönti a miniszterelnök, hogy ki lesz, és a természetesen ezzel ugye meg tud alakulni a kormány, természetesen ugye kell, hogy a mögötte legyen az országgyűlés többségének a támogatottsága, hiszen nem csak a miniszterelnök.
1: Szavazás is van.
0: Hanem, igen, ugye nem csak a miniszterelnök, hanem a miniszterrel szemben is ott van a bizalom kérdése, tehát a miniszterrel szemben is lehet bizalmatlanság indítványt előterjeszteni. 1848-ban szabályozták először, hogy az összes miniszternek a politikai és a jogi felelősségét, tehát az országgyűlés egyébként ilyenkor kivételesen még akár bírói feladatokat is ellátott 48-tól, hogy jogilag is felelősségre vonhat egy miniszter. Tehát ha a kedves hallgatók úgy maguk elé képzelik a országgyűlésnek a patkó alakülésrendjét, először azon gondolkodtak még 67-ben, hogy a minisztereket szembeültetik a képviselőkkel, tehát hogy azok így egymásra szembefordulva üléseznek, de nem, aztán utána a legelső sorba tették őket, hogy itt egységet jelképeznek, tehát az első sorba ülnek a miniszterek, és mögöttük a országgyűlési képviselők, és ezáltal, hogy a kormány és a parlament az egységes erővel működik, viszont hogy mögöttük ülnek, folyamatosan szemben is tartják a miniszterelnököt és a minisztert.
1: Nagyon sok mindenről beszélhetnénk még, én szerintem érdekes is, amiket mond Horváth Attila, jogtörténész, alkotmányjogász, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára. Nekem ami a legizgalmasabb volt, hogy akkor most milyen szerepe lesz majd a Szent Koronának a parlament alakuló ülésén. Ugye felvetődött az mindhárom párt részéről egyébként, illetve mind a három párt egyetértett abban, hogy a korona előtt tehetnének esküt, felmerült az, hogy beviszik az ülésterembe beviszik az ülésterembe a Szent Koronát, ehhez a Szent Korona testület végül nem járult hozzá. A Szent Korona ebben a modernkori parlamentáris demokráciában milyen szerepet kaphat? Mit jelképez, vagy esetleg több, mint jelkép ma is a korona? Van közjogi tartalma a Szent Koronának ma?
0: Igen, a Szent Korona testesíti meg Magyarországot, a magyar szuverenitást, a magyar államiságot, a magyar nemzetet. Tehát ennek nagyon fontos, most is, ugye hát az alaptörvény szerint is, ez a 2000. évi első törvény szerint is, tehát ez most is így van, meg a történeti alkotmányok szerint is, a Szent Koronatan szerint is. Tehát ez egy rendkívül fontos közjogi intézmény a Szent Korona, és én örülök neki, hogy fölmerült az eskü tétel a Szent Korona előtt, de annak viszont kevésbé örültem volna, és ezért szintén örülök a Szent Korona testületnek a döntésének, hogy nem a Szent Koronát vitték a képviselőkhöz, hanem hogyha a képviselő akar, ő menjen oda a Szent Koronához, és tegyen le ott esküt, és akkor ez egy egyéni szabad, szuverén döntés, hogy ezt elfogadják-e vagy sem.
1: Ugye a Szent Korona testesíti meg a nemzet egységét, de ez szó szerint egyébként mit jelent, hogy mi a Szent Korona tagjai vagyunk, részei vagyunk? Csak annak alapján, hogy magyar állampolgárok vagyunk?
0: Igen, tulajdonképpen a magyar közjogi jogi személyiséget, tehát az ország közjogi jogi személyiségét, ez a szimbóluma, ez a szent erekje. Tehát ezt így kell elképzelni magunkban, és hát azt is, hogy gyakorlatilag 1000 éve a Szent Koronával élünk, és még amikor Magyarország államformája királyság volt, még akkor is a nemzetet a Szent Korona jelképezte, és csak akkortól kapott felhatalmazást az uralkodó, hogyha
1: Attilával, mert most teszik le a képviselők az esküjüket, az országgyűlést hallják ismét.
2: Jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartatom. Országgyűlési képviselői tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom. Isten engem úgy segíjen.
1: Stúdiónk vendége Horváth Attila, alkotmányjogász, jogtörténész, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára. A parlamenti vonal néha halk volt, de az országgyűlési képviselők esküjébe hallgathattunk bele, és a Szent Korona jelentőségéről beszéltünk. Most ugye, hogyha úgy döntenek a képviselők, akkor egyénileg átmehetnek a kupolaterembe, és ott tehetnek egy jelképes esküt a korona előtt valójában?
0: Igen, ez egy szép gesztus, hogy ezzel is megerősítik azt az elkötelezettségüket, hogy Magyarországnak az alkotmányát, a történeti alkotmányt, a Szent Koronatant tisztelik, betartják. Tehát ez egy ilyen teljesen önkéntes alapon történő megoldás.
1: Maga a Szent Korona egyébként, vagy a Szent Koronához hasonló jelentőségű tartalmú közögi tárgy létezik-e még Európában? Mert persze királyok például vannak, nálunk igen, nincsen.
0: Ez egyedülálló, ez csak Magyarországon volt. A Német-Római Császárságnak, amíg az meg nem szűnt, 1806-ban volt még Szent Koronája, de ilyen erekéje más országnak nincsen. Ilyen tisztelete egy ilyen szent ereke iránt más országban nem tudunk róla, hogy lenne. Ez hozzátartozik kötődik ahhoz, hogy Magyarországon mindvégig az alkotmányosság működött. Nagyon rövid időszakokban tudott csak a abszolutizmus vagy valamilyen fajta diktatúra ezen felülkerekedni, és mindig visszatértünk a jogfolytonossághoz, mindig visszatértünk a történeti alkotmányhoz, és hát ezzel megfelelően a Szent Koronához és a Szent Klontanhoz.
1: Milyen jó, hogy bekerült ezek szerint a parlamentbe végül is a Szent Korona. Erről ugye nagyon nagy vita volt, hogy mit keres ott, emlékszünk rá még Gyurcsány Ferenc idejében. Ez a kérdés
0: hát,
1: akkor
0: hát ez egyértelmű, hogy azért, mert ugye megtestesíti Magyarországot, a magyar államiságot, a magyar függetlenséget.
1: Kedves hallgatóink, Horváth Attila alkotmányjogász, jogtörténész, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára volt a vendégünk, mert hogy az elmúlt egy órában az országgyűlés alakuló üléséről beszélgettünk, és természetesen belehallgattunk az alakuló ülésbe is. Az esemény folytatódik, a történésekről mi is beszámolunk műsorunkban. Délután 3-kor pedig élőben közvetítjük Magyar Péter eskütételét és első miniszterelnökként elmondott beszédét. Munkatársam Lajár Rita, a gyártásvezető Vancsók György és a szerkesztő Horváth Zsuzsa, nem miket beszélek, Halász Zsuzsa nevében is köszönöm figyelmüket, Újhely Zoltánt hallották, viszont hallásra.

0: Országjáró szombat délelőtt a Kossuth Rádióban.
1: Pontosan 11 óra van. Jó napot kívánok, Cifra Szilvia vagyok. Furulja a szűr, kalap, régi mesék a pödröt bajusz alól, a hagyományos pásztor élet emlékei. Szürk és barna torruházat, erős futólábak, barangolás Európa legnagyobb túzokfészkelő helyén, a Körösmaros Nemzeti Park szikes pusztáin. Majd bivajgulyás, bivajburger, cirokszárra tekert kürtős kalács és nemzeti parki védjegyes portékák kóstolója. Dévaványa és a 8. túzokfesztivál természeti, kulturális és gasztronómiai kincsei ma az országjáróban. Tartsanak velünk egészen 17:30-ig. Már is kezdjük a felfedezést, előbb azonban krónika, a budapesti stúdióban Garami Zsuzsa.
2: Megkezdődött az országgyűlés alakuló ülése. A tanácskozást Sólyog Tamás köztársasági elnök nyitotta meg. Még ma miniszterelnökké választják Magyar Pétert, a választáson nyertes Tisza párt elnökét, listavezetőjét. A rendszerváltás óta ez az első alkalom, hogy már az alakuló ülésen megválasztják a miniszterelnököt. A 199 fős parlamentben a Tisza pártnak 141, a Fidesznek 44, a KDNP-nek 8, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz. Magyarország ma visszatér Európába, a nyugati értékközösségbe, oda, ahová történelme, kultúrája és szellemisége alapján 1000 éve tartozik. Írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős leendő miniszter Facebook oldalán. Tar Zoltán történelmi és szimbolikus pillanatnak nevezte, hogy az eskütéterre éppen május 9-én az Európa napon kerül sor. Hozzátette, Magyarország számára pedig a békés építkezés kezdetét jelenti. A Fidesz-KDNP frakció az ország sikerében érdekelt, ezért normális ellenzékként fog viselkedni az új parlamenti ciklusban, közölte Gulyás Gergely az országgyűlés alakuló ülését megelőzően közösségi oldalán. A Fidesz frakció vezetője azt ígérte, hogy minden jó kormányjavaslatot támogatnak, de a Tisza párt választási ígéreteit számon kérik majd. Közölte, fontosnak tartják, hogy a következő kormány őrizze meg az elért eredményeket, például a családtámogatást, az otthonteremtést, a határvédelmet, a rezsivédelmet, a 14. havi nyugdíj bevezetését. Szlovákia jószomszédi kapcsolatokat szeretne ápolni a Magyar Péter vezette új kormány idején Magyarországgal, jelentette ki a szlovák miniszterelnök. Robert Fico azt mondta, személyesen még nem ismeri az új kormány főt, de arra kell törekedni, hogy a két ország közötti kapcsolatok ugyanolyanok legyenek, mint Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök idején. Hozzátette, a leendő magyar miniszterelnökkel megállapodtak abban, hogy az első találkozójukat Brüsszelben tartják. A győzelem mindig Oroszországé lesz, hangoztatta Vlagyimir Putyin Moszkvában a náci Németország felett aratott győzelem 81. évfordulóján mondott beszédében. Az orosz elnök szerint a II. Világháborúban győztes nemzedék hőstette lelkesíti azokat a katonákat, akik ma Ukrajnában harcolnak. A katonai díszszemlét idén a nehéz fegyverek felvonultatáson nélkül rendezték meg a Vöröstéren. A gyalogos alakulatok rövid felvonulását lezárva harci repülőgépek húztak el a Vöröstér felett. A parádét rendkívüli biztonsági intézkedések közepette rendezték meg, az orosz fővárosban a mobil internetet is lekapcsolták. Közben Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy amerikai közvetítéssel mától 3 napos tűzszünet lép életbe Kijev és Moszkva között, egyúttal újabb 1000-1000 hadifoglyot cserélnek ki a szemben álló felek. Június végétől ismét indulnak Retro Istria Expresszek az Adriára, közölte a MÁV. Az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. Ljubljana után a Csepkő barlangjáról híres Posztojnát érinti, végül pedig eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A vasúttársaság Budapestről idén is közvetlen járattal biztosít utazást, Koperbe, Opátiába és Riekába, még egyszeri átszállással Pula és Triest is elérhető. Az utakról 8 autó karambolozott az M7-es autópályán az 58-as kilométernél Székesfehérvár térségében a Balaton felé vezető oldalon. Az érintett szakaszon egy sávon halad a forgalom, több kilométeres a torlódás. Kigyulladt és teljes terjedelmében ég egy kamion, valamint a rakománya az M5-ös autópálya Szatymazi pihenőjében a Budapest felé vezető oldalon. Az időjárásról napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Ezekből a Nyugat-Dunántúlon, illetve a középső és északkeleti tájakon alakulhatnak ki elszórtan záporok, zivatarok, időnként megélénkül zivatarok környezetében megerősödik a szél. Délután 21-27, késő este 13-18 fok várható, és hasonló idő lesz holnap is, majd a jövő hét elején már egyre több felé elered az eső. A híradást Polyák Adrián szerkesztette.
0: Műsorajánlat.
3: A Rádió Kabaré mai sztárvendége Kránic Balázs.
4: Állunk, várjuk a gépet, és mondom nekik, a budapesti bázisú a személyzet, akkor szoktak nekünk villogtatni. És ahogy ezt kimondtam, abban a szent pillanatban, ami kapcsolható volt a repülőgépen fény, pilóták mindent kapcsoltak. Megáll előttem egy kis ovis, rám néz, szerintem lehallgatott minket a csávó.
3: A házigazda Aradi Tibor. Humor nélkül lehet, de érdemes.
5: Rádió Kabaré. Ma kivételesen 19 óra után a Kossuth Rádióban.
6: Sir David Attenborough 100. születésnapja alkalmából.
7: Azt hiszem, ha újra születnék, semmi más nem lennék. Néha csodálkozom, hogy lettem ilyen szerencsés. Lehetőséget kaptam arra, amit csinálok. Látásmódom a természetfilmezést illetően az évtizedek alatt nem változott, csak bővült. De lényegében azért készítek műsorokat, mert szeretem megfigyelni és lefilmezni az állatokat. Meg akarom mutatni az embereknek, hogy milyen szépek és különlegesek ezek az élőlények.
6: Sir David Attenborough. Ma 13 óra akkor az M5 műsorán.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Országjáró szombat délelőtt a Kossuth Rádióban.

0: Déva Ványáról, a Túzok Fesztivál helyszínéről száll a tárogató muzsika, hívogatjuk még a mai nap folyamán az országjáró hallgatóit is, és a környékben lakókat is ide Déva Ványára, ahol már a csodálatos meleg napsütésben egyre több család érkezik a Túzok Fesztivál helyszínére, a látogatóközpontra, és hát megkezdődött a madárgyűrűzés, és hamarosan az elkerített túzokokat is meg lehet majd nézni, akik saját lakóhelyükön gyakorlatilag fészkelnek egy védett környezetben, vigyáznak rájuk a természetvédelmi őrök. Szóval erről a természetvédelmi munkáról és Dévaványa kincseiről, értékeiről, érdekes egyéniségeiről szól ma az Országjáró magazin, úgyhogy tartsanak velünk egészen 17:30-ig, és hogyha már itt vagyunk a Túzok Fesztivál helyszínén, ahol igen sokan vannak, a szememmel keresem, de a hangommal biztos meg is találom kollégámat, Domokos Istvánt.
1: Köszönjük szépen a szót, Szilvia, a Körösmaros Nemzeti Parkban vagyunk, Dévaványán a Túzok rezervátumban, és hát hallhatják, a háttérben víghegedés van, nagyon sokan vannak egyébként, egyre többen jönnek, a nap is szépen süt, az esőt is elkerüljük, bár hozzá kell tegyem, hogy a mezőgazdaságnak nagyon jól jön egy áztató, kitartó eső, de reméljük, hogy a fesztivált követően majd erre is sor kerül, de előtte talán egy picit avassuk be az országjáró hallgatóit mind abba, hogy hol is vagyunk a Körösmaros Nemzeti Park területén, meg hogy Túzok Fesztivál van, ez hanyadik a sorban, és kérdezem ezt itt a következőkben Kakuk Labák Petrától, a Körösmaros Nemzeti Park Igazgatóság turisztika és marketing munkatársától. Szóval ez egy olyan rendezvény, ami az önök számára, az önök igazgatósága számára egy nagy ünnep.
2: Így van, én is szeretettel köszöntök mindenkit. Én már a 8. Túzok Fesztiválról, Dévaványáról, a Sterbec István Túzok Védelmi Látogatóközpontból. Ez egy természetvédelmi nyílt nap tulajdonképpen. Itt elsősorban az a célunk, hogy a látogatók számára bemutassuk azokat a természeti értékeket és természetvédelmi helyeket, amiket évközben talán nem is tudnak meglátogatni. Az igazgatóságnak 3 ilyen rendezvénye van. Egy évben 3 különböző helyszínről, a Kardoskúti Fehértó mentéről, Biharugráról, a Bihari Madárvártáról és innen Dévaványáról szoktunk tudósítani tulajdonképpen. Elsősorban ilyenkor olyan helyekre is bemehetnek a látogatók, amit az év többi részében nem látogathatnak. Itt a Túzok Fesztiválon például a Túzok Védelmi Állomás egy ilyen rejtett helyszín. Ezt évközben nem látogathatják az érdeklődők, de a mai napon bepillantást nyerhetnek a túzok repatriáció folyamatába.
1: Ez magyarul mit jelent?
2: Ezt akartam elmondani, mert sokan feltennék ezt a kérdést biztos. Ez tulajdonképpen a mentett túzok tojások bekerülésétől egészen a túzok csibék visszavadításáig tartó folyamat, és erről hallhatnak ma egy előadást a kollégáimtól az érdeklődők, lehet regisztrálni az információs pontnál, és akkor erre várjuk szeretettel az érdeklődőket.
1: Ha itt körbenézünk, a szem messzire elláthat, mert egy nagy pusztában vagyunk, annak is mondhatnám a közepén.
2: Így van, a Dévaványa jecsegi puszták szívében vagyunk most, a túzokok földjeként is szokták emlegetni ezt a helyszínt, hiszen itt ez a madár nagyon fontos szerepet tölt be ezen a ebben a térségben, és nagyon sok szakmai programmal készülünk, hajnalban túzoklesre vittük a látogatókat, madárgyűrűzési bemutató és botanikai túra is éppen most van folyamatban, de ragadozó madárvédelmi bemutatóval, csikós bemutatóval, solymáz bemutatóval is készülünk az érdeklődőknek, nem feledkezünk meg a család többi tagjáról sem, a gyerekeket igyekszünk a természetvédelembe játékos módon bevezetni, természetismereti vetélkedővel készülünk, kézműves foglalkoztatóval, szalmalabirintussal és minden ilyen népi hagyománnyal. A nemzeti parki termék és kézműves vásársoron pedig mindenki megtalálja, ami számára kincsnek számíthat.
1: Sok-sok minden van, de túzokat lehet látni, vagy csak keressük és várjuk azt a lehetőséget, hogy majd elénk kerül egy túzok. Vannak itt magaslatok, látom, megfigyelő helyek, sőt, hát reggel 5 órakor már lehetett jönni madárgyűrűzés, madárbefogásra.
2: Igen, 6 órakor indult a hajnali túzokles, kolléganőm vitte el az érdeklődőket.
1: És ön látott már ma túzokat?
2: Nem, mert nem volt idő még kimenni, de mindenképpen megteszem, de nekem olyan szerencsében van részem, hogy ugye itt dolgozom a Körösmaros Nemzeti Park Igazgatóságnál, és itt a Sterbec István Túzokvédelmi Látogatóközpontban az év bármely napján, amikor itt van a látogatóközpontunk a turisztikai szezonban, megtekinthető a túzok, ugyanis vannak olyan madarak, amelyek a természetben életképtelenek lennének, és őket bemutatási céllal a 3 hektáros valierünk mentén megtalálják. Az újonnan felújított réhelyi tanösvény mentén, hogyha elindulnak a látogatók, akkor a kis toronynál várják őket kollégák, és ott több érdekes információt megtudhatnak a túzokról.
1: Nagyon szépen köszönjük, és mi elindulunk túzuklásra. Köszönjük szépen.
2: Nagyon szívesen.
0: És hogy akkor már, ha István elindult itt a forgatagba a Túzok Fesztiválon, akkor én ide ültem a Lócára Kádár Ferenc népművészet mestere mellé, aki olyan csodálatos tárogató muzsikával ivogatta az országjáró hallgatóit, illetve a környékbelieket. Hát Feri bácsi nem először jár ezen a vidéken, az egész életét itt töltötte Dévaványán, ugye?
3: Igen, ezen részen születtem, itt volt a dédnagyapámnak a tanyáire, vagy 600 méter körülbelül most vagyunk.
0: És valamikor a túzokok itt még sétálgattak a vetésbe? Tehát tetszett még látni túzokat úgymond szabad lábon?
3: Természetesen kisgyerekkoromban is látni való volt ezek a túzokok, ezek ős honosok itt nálunk, itt költenek.
0: Csodálatos tárogató muzsikával kedveskedett az országjáró hallgatóinak, de választottuk volna akár a Pásztor furúját is. Hát mióta van a muzsika a szívében, a lelkében Feri bácsinak?
3: 4 éves korom óta zenélek, nagyapám mindig mondta, gyere csak kisfiam, megyünk majd, azt mondja, föllépünk a karácsony tiszteletére, vagy jött a húsvét, vagy mitben, augusztus 20-án fenn a toronyba tárgatózott, nagyapám, én még fölkísértem, azt mindig, úgy belém ivódott ez a zeneszeretet, és ezt mai napig 81-es létemre viselem a gondját.
0: És hát Feri bácsi nagyon jó karban van, hogy így mondjam, mert egy csodálatos szűrbe tetszett jönni, és bizony már igen füllet meleg van, és ez a szűr szerintem legalább 5 vagy akár lehet, hogy 10 kiló is tud lenni, szóval, és bírja, legényesen áll, és fújta a tárogatot, meg a furuját is azért egy kicsit bejáratta.
3: Természetesen ez hűvöst ad nekünk, hozzá vagyunk szokva. Ez a szűr, ez hűvöst ad.
0: Csodálatos mintavilága van, ugye fekete, illetve fehér a posztó, az alap, amire van mindenféle hímezve, és természetesen a nemzeti színű kokárda is oda van bigyeztve különféle varráspontokon, de nagyon szép ez a csat is, ami tön előtt összefogja a cifra szűrt.
3: A szűrcsat, ez úgy rézművesek csinálják ezt, és ez a szűr, ennek az elődje 1905-ben készült Nagyváradon, annak a mintára készítettem ezt a szűrt, mert akarom viselni még sokáig.
0: Biztos, hogy kell is, mert hát ugye Feri bácsit hívják sokfelé muzsikálni és meg mesélni a régi világról.
3: Igen, hát most Sopronban voltunk például, Navrati Andrea volt a szívszervezőnk, és akkor Sopronban zenéltünk a hortobágyiakkal. Nagyapám törökölt népdalokat énekeltem, játszottam, furjáltam, tárgatón játszottam.
0: Hát nagyon sok mindenen tetszik muzsikálni, meg nagyon sok mindenről tetszik tudni mesélni. Így, amikor már éled a természet, akkor gondolom vágyik is ki a zöldbe, vágyik is ki a természetbe. Egy jó pásztor ember, vagy hát az, aki ezt a kultúrát szereti, viseli és adja tovább, az ilyenkor már legszívesebben kint van a szabad levegőn.
3: Ha mi pásztorok úgy voltunk, hogy nekünk a tavasz is van, mint a nyár, csak télen többet kell dolgozni, mert a hidegbiskén voltunk. A szabadállásos jószártartás az kint volt a szabadban. Most, hogy jön a tavasz, hát az ember, hogy a örömmel rengeteg éneklő madár előjön, és akkor mink is jobban tetszik a szervezetünknek és a jó idője, mert a hideg a csak hideg, a nem jó senkinek.
0: És hát Feri bácsi nagyon büszke lehet a családjára is, mert ezeket a szép hagyományokat, a népi kultúra értékeit, a fia is, sőt az unokái is viszik tovább. A Kádár család azért az ismert, most már országszerte, nem csak itt Dévaványa környékén, mézes kalácsot készítenek, fotószínházat visznek, a régi világ hangulatát hozzák el mi hozzánk, sőt, muzsikálnak is.
3: Igen, szóval büszke is vagyok a családomra, mert szót fogadtak, hogy amit megörököltünk, azt művelni kell, és továbbadni a jövő generációnak, mert másképp, hogyha mi meghalunk utána, ki fogja énekelni az, hogy bújdosik az árva madár.
0: Hát bújdosik az árva madár, meg a túzok is itt a vetésben, de nagyon szépen köszönjük Kádár Feri bácsinak, Kádár Ferencnek, a népművészet mesterének, hogy nem bújt el előlünk, eljött hozzánk ide az országjáróba, és muzsikált nekünk. A jó Isten adjon még sok boldog évet önnek a családja körében.
3: Viszont kívánok, jó szerencsét kívánok mindenkinek, egész egészséget kívánok. Istenem.
4: Országjáró a Kossuth Rádióban.
0: És a folytatásban még mindig barangolunk a Túzok Fesztivál helyszínén, Domokos István él szó.
1: Szó szerint barangolunk, mert ugye óriási itt a tér a pusztában, itt Dévaványa határában. Szőke Péterék is elérkeztek, illetve hát itt vannak a Guzsajos Egyesület oszlopos tagja. Népi pásztorile bemutató van, ha jól látom, és itt a Bogrács mellett állunk. Mondhatnám, hogy szépre száll a füst, de mi egy kicsit arrébb fogunk menni, hogy beszélgetni tudjunk. Mi az, ami készül ebben a Bográcsban?
5: Slambucot fogunk főzni, ugye az a tipikus hortoványi pásztoréttel eredeti módon készítjük.
1: 32-szer forgatva?
5: Mindenképpen, tehát 33 már akkor kidobjuk, és árvaganéval fűtünk alá, hogy autentikusnak legyünk ebben a fűtés, vagy a bogrács alatt itt.
1: És mikor készül el egyébként ebédidőre? Nagyon az elején járnak még, ahogy nézem.
5: Hát lassan rátesszük majd a tésztát, megvárjuk még lefő a leve, utána elkezdjük forgatni, számoljuk, hogy 32, eljutunk, akkor itt a vendégek megkóstolhatják.
1: És a pásztoréből mi minden, ami látható itt, mert ugye egy rögtönzött standal is stand van itt mellettünk, sok-sok olyan féle dolog, amit érdemes megnézni, körbejárni, mert egy picit visszavisz bennünket a múltba, örökségünk, hagyottékaink vannak itt.
5: Hát igen, ugye mi vagyunk három, a kiállított tárgyak közül háromnak vagyunk a Hungarikum képviselői, ez a cifraszűr, a karikásostor és a magyar nyereg, ami tavaly lett a Hungarikumok közé beemelve, és ezeket láthatják a nézők, az ide érkező látogatók, kiegészítve egyéb olyan pásztor eszközzel, mint például a kürt, a különböző ivócsanakok, kötél, amivel a marhát fogják a pásztor emberek.
1: Azért látom, fiatalok is jönnek, nézik, érdeklődnek, kérdezősködnek, és ez jó dolog.
5: Így van, tehát úgy érzem, hogy erre szüksége van a fiataloknak is, hogy ezeket megismerjék, az idősebb korosztály is. Nagyon sokan nosztalgiáznak az árvagoné mellett, hogy ők ezt még gyerekkorukban tényleg szedték, mint életvitelszerűen használták, mint fűtőanyagot, és jó érzéssel tekintenek rá, holott ugye a mai modern ember azért kicsit visszajog attól, hogy hát, hogy állati ürülékkel fűt az ember, de hát ez régen ez teljesen...
1: És Péter, mikor kezdett ezzel a világgal megismerkedni, ezzel a népi kultúrával, amiről itt most beszélgetünk, meg be is mutatják?
5: Hát én még szakközépiskolás koromban elkezdtem lovasi jászkodni, és ebből aztán úgy átfordult az egész ebbe a későbbi kornak a megjelenítésébe, és így most ezt a pásztor életet képviseljük.
1: És gyakran megfordulnak, vagy mondjuk Békés Csabán, hogy ott működnek, vagy minden egyes ilyen rendezvényen ott vannak, bemutatják magukat, mert az emberekhez el kell menni, vagy mi itt a rendező elvönöknél?
5: Hát mi általában ide járunk a Körösmaros rendezvényeire, a Fehér Tó napjára szoktunk még elmenni, illetve Túrkevén szoktunk a Kevin Juhász Fesztiválon is megjelenni.
1: És mi ennek a szépsége? Mert mondja, hogy régóta ezzel foglalkozik, de ugye a szívéből beszél az ember, akkor mi az a néhány mondat és el tud mondani erről az egész világról, mindenségről, amit ön is képvisel?
5: Hát ezek a szűrhímzés az egy maga nemében egy nagyon csodálatos népi iparművészeti alkotás, ugye ezeket iparos emberek készítették, és mi ezeket a szűröket próbáljuk visszahozni és megjeleníteni abban a minőségében, mielőtt még a divatból kiment volna, hogy az emberek meglássák azt, hogy a mi kultúránk egyedülálló a világon.
1: Na, itt vannak érdeklődők, mindjárt visszajövök önhöz, csak itt tovább megyek, mert itt látom, hogy hagyományőrző viseletben. Szép napot kívánok, én Domokos István vagyok, a Kossuth Rádió Országjáró műsorában.
6: Én pedig Imre Gábor.
1: Honnan érkezett?
6: Hódmezővásárhelyre jöttünk.
1: Itt látom, nagyon érdeklődik, nézi itt a népi múltat, sőt kézbe is vette.
6: Így van.
1: Mit nézegetett?
6: Hát az egy dohány zacskó.
1: Az kellene még ugye elférni a viselethez, mert melyik kort öltötte magára, hogy visszamegyünk a nem tudom, harmadik, negyedik század?
6: Hát, tizedik század.
1: Tizedik
6: század,
1: igen.
6: Tehát honfoglaláskor, 11. század inkább.
1: Most, hogy nézem itt, hogy a lábbelét az már árulkodik erről.
6: Úgyhogy hagyományérző íjászokként érkeztünk, hoztunk magunkkal egy jurtát is, és akkor lehet hozzánk jönni, levetni a fiatalokat, hogy kipróbálják, milyen az íjászat.
1: Együtt érkeztek?
6: Igen.
1: Egy nevet kérhetek még a fiataloktól?
7: Böreckira.
8: Kovács Dominika.
1: És önöknek tetszik mindez, ami itt látható?
8: Igen, nekem tetszik.
1: De mi az, ami úgy megragadó?
7: Igazából szerintem itt a hagyomány, meg így az egész igazából. Szerintem nagyon tetszik ez a... kultúra, inkább úgy mondom.
1: És azért is, ugye itt nézem, itt Kira is mondja magáért, hogy mennyire fontos ez, meg hát önöknek is, ugye minden generáció megtalálja be a saját maga szépségét.
6: Így van, de mi örülünk, hogy a fiatalok csatlakoznak hozzánk, ugye próbáljuk őket tanítani. Egyrészt magára az íjászatra, másrészt ugye a hagyományőrzése is. Meg hát mi meg lassan 25 éve ebbe élünk.
1: Hát köszönjük szépen, közben visszamegyek Péterhez, aki éppen egy karikás ostorral próbálkozik. Ez az a bizonyos ugye része, Manilla, vagy hogy hívták ezt régen, ez a kanóc, ami hát ezzel lehet csergetni, csapó.
5: Csapó, ugye ez régen állati szörből, lószörből.
1: Hát, vagy lóször, vagy kender.
5: Ja, így van,
1: vagy kender. Az már a rafia modernkor.
5: Hát így van, tehát igaz, ami a Néprajzi Múzeumnak az összes ostorát átnéztem egyszer egy felkérésre, hogy beazonosítsuk, ott három típusú csapóval találkoztunk. Volt a kender, volt a lóször, és volt a rafia. De azon nyilván kevesebbeken, általában a lóször volt jellemző.
1: Hát nagyon szépen köszönjük szépen, itt hallgatnám meg napestig, mert annyi érdekesség van. Köszönjük szépen Szőke Péternek, a Guzsajas Egyesület tagjának, hogy itt volt, beszélt nekünk, és akkor van még itt teendő, látom, még szalodnázni is fognak, minden jót.
5: Így van, muszáj. Köszönjük szépen.
4: Országjáró szombat délelőtt. Járják velünk az országot.
0: És aki már hajnalok hajnalán járta, ha nem is az országot, de a Dévaványa környéki természeti tájat, az Boldog Gusztáv László természetvédelmi őr, akivel mi már tegnap is összefogtunk, hogy összefutottunk, mert hogy madarász hálókat helyezett ki, és gyűrűzési bemutatói zajlik itt ezekben a percekben a Túzok Védelmi Rezervátum környékén. Hát Gusztáv, milyen madarak kerültek a hálóba? Miről tudott mesélni az ideérkező fiataloknak, idősebbeknek?
9: Az volt a szerencsésebb, aki viszonylag korán érkezett. Hát a hálóba azért akadt jó néhány madár, fülemüle, széncinegét fogtunk, sorlét fogtunk, és hát fogtunk olyan madarat is, amit már régebben egyszer meggyűrűztünk, és most aztán újra a hálóba került. Ugye szerencsések a reggeli órákban fogtak. Hát utána szél nem volt túl nagy barátunk, ez egy picit távol tartotta a madarakat, de én úgy érzem, hogy teljesen eredményes volt ez a mostani kirándulás.
0: És akkor el tudta azt mondani, hogy a korábban meggyűrűzött madarak bizony itt laknak a környéken, visszatérnek, tehát lehet követni a fejlődésüket, és ebből a természetvédelem szakemberei sok mindent kiolvasnak.
9: Pontosan így van, tehát a madárgyűrűzésnek az egyik értelme a madár vonulásának a kutatása, de vizsgáljuk a fészkelőhelyeket, a telelőhelyeknek az állapotát, és hát ez is egy nagy információ, hogyha tavaly egy madarat pontosan itt meggyűrűztük, aki azóta már megjárta Afrikát, és visszaérkezik ugyanerre a helyszínre, hát ez egy fontos tudományos adat, és hát ahogy a látogatóknak a szemébe láttam, ez egy nagy érdekesség is egyben.
0: Lesz még bemutató, lesz még, amikor kimennek a madárgyűrűzők állomására a háló közelébe a mai nap folyamán?
9: Ilyenkor délelőtt minden egész órában megyünk, még egy ellenőrzésünk lesz, utána már nem érdemes gyűrűzni a madarakat, melegszik az idő, már egyre kevesebb a madár a háló környéken.
0: Hát a madarak a hálóba kerülnek, de van, aki másképp is fog madarat még hozzá. Gregor Szonya, aki egy csodálatos túzok szoborral a kezében áll itt velem szembe. Hát nehéz ez a szobor, meg a túzok is egy nagy madár. Miért kaptad, Szonya, ezt a gyönyörű díjat?
10: Köszönöm szépen, az első helyet szereztem meg.
0: Na de hol szerezted meg az első helyet? Legtöbb madarat láttad?
10: Az alkotópályázaton.
0: Mit csináltál? Írtál, rajzoltál, festettél? Ugye sok mindenféle művel lehetett pályázni erre a vándorkupára, a Túzok vándorkupára.
10: Akrillal festettem.
0: És te láttál a valóságban túzokot? Úgy rajzoltad meg, vagy esetleg internetes képek alapján rajzoltad meg ezt a gyönyörű madarat?
10: Még nem láttam élőbe, ezért képről néztem interneten, de remélhetőleg a jövőben majd látok majd.
0: Hát figyelj, most már ott hol lesz egy túzokod, legalábbis bronzból, mert hogy akik ezt a gyönyörű vándorkupát adták, az a Körösmaros Nemzeti Park, és itt áll mellettem Ezer Ádám ökoturisztikai ügyintéző is, hát nagyon sokan pályáztak, én láttam a pályaműveket bent a múzeumban, szépen ki vannak állítva, és hát Szonya kapta a díjat, az övé volt a legnagyobb rajz, vagy a legszebb rajz?
11: Minden évben úgy állunk oda zsűrizni, hogy drukkolunk, hogy minél több pályamű ebből válogathassunk. Most idén több mint 100 pályamű érkezett, igazán ügyesek voltak a gyerekek. Viszont éppen meséltem az előbb Szonya szüleinek, hogy itt a diátadótól ugye megismertem őket, hogy könnyű dolgunk volt, mert körbe raktuk a többi nagyon-nagyon jó alkotással, de a Szonyája az még egy nagyságrendel kilógott fölfele, és ez így egyértelművé tette, hogy ő kapja idén a Vándorkupát.
0: És mivel lehet pályázni? Ugye az idei verseny az lezárul, de lesz Vándorkupa gondolom jövőre is. Hát miket várnak? Irodalmi alkotásokat, verseket, rajzokat? Mivel lehet pályázni?
11: Így van, jövőre is lesz Tuzok Vándorkupa, ezt általában év elején hirdetjük meg az igazgatóság felületein. Mindenféle képzőművészeti alkotást várunk tulajdonképpen. Idén érkezett egy horgolt Tuzok is, például egy fiú horgolta, tehát meg tudnak minket lepni, ő is kapott külön díjat. Irodalmi művek is szoktak érkezni. A legtöbb azért a rajz és a festmény kategória, és ebben is a méretek is sokszor különböznek. Tehát van, aki miniatűr csinál, van, aki óriási méretben alkot, változatos. És hát szobrot azért kevesebben. De volt már olyan, ami ilyen házilag összerakott gyufaszálakból csinált szobor elmúlt években. Tehát azért mondom, bármilyen képzőművészeti alkotást szeretettel várunk.
0: És ezek az alkotások megmaradnak, vagy idővel azért visszaadják az alkotónak, vagy itt lehet megnézni akár a múzeumban egy-egy darabot, egy-egy különlegesebb darabot?
11: Ilyenkor a Tuzok Fesztiválon ki vannak állítva, abban az évben beérkezett pályaművek, az összes, és a látogatási időszakban itt ezt meg lehet tekinteni. Utána ezeket a gyűjteményeket mi megőrizzük, hogyha valaki visszakéri, volt már rá példa, hogy visszaadtuk, de éppen azon gondolkodtam, hogy most már annyi éve van ez a verseny, hogy a legjobbak legjobbjainak a kiállítását lehet, hogy elkezdhetjük szervezni.
0: Ez egy nagyon jó ötlet, mert hogyha valaki horgol, a másik meg gyufaszából alkotja meg a Tuzokat, az milyen izgalmas variációs lehetőség. És hát akkor Szonya még nem látott élőben Tuzokat, akkor megmutatják neki, hogy tényleg szépet rajzolt.
11: Most abban a szerencsés helyzetben van Szonya, hogy itt elsétál abban az irányba 500 métert, és biztos, hogy lát élő Tuzokot.
0: Hát biztos vagyok benne, hogy ez egy jó élmény lesz, és akkor nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltak a Kossuth Rádió országjáró műsorában Gregor Szonya, az idei Vándorkupa nyertese, illetve Ezer Ádám ökoturisztikai ügyintéző mesélt nekünk a Tuzok Vándorkupára, és alkotásra fel lesz verseny jövőre is.
4: Helyi érték az országjáró szombat délelőttbe.
0: Mai délelőtti játék kérdésünk pedig így hangzik: mely településünk közelében található a Tuzok legnagyobb egybefüggő európai fészkelő helye, tehát egy település nevet írjanak meg nekünk. 0639 1665 az SMS számunk, az első helyes megfejtő pedig vendéglátóink ajándékát kapja.

0: Fél tizenkettő van, bivaj gulyás, bivaj burger, cirokszára tekert kürtős kalács, juh és kecskesajt és más nemzeti parki védjegyes portékák kóstolója. Már is megízleljük a tájat, majd kiderül a titok, vagyis hogy mi kerül itt Dévaványán a Túzok Fesztivál helyszínén az országjáró kincses ládába. Tartsanak velünk, negyed hatig barangolunk, előbb azonban krónika, a stúdióban Bordi András.
1: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Poyák Adrián nevében is. Megalakult az új országgyűlés. Az áprilisban megválasztott képviselők a történelmi zászlók előtt tettek esküt. Az új parlament megalakulásával megszűnt a 2022-ben hivatalba lépett Orbán Viktor vezette Fidesz-KDNP kormány megbízatása. A 199 fős országgyűlésben a Tisza pártnak 141, a Fidesznek 44, a KDNP-nek 8, a Mi Hazánknak 6 képviselője van. Magyarország ma visszatér Európába, a nyugati értékközösségbe, oda, ahova történelme, kultúrája és szellemisége alapján ezer éve tartozik, írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős leendő miniszter Facebook oldalán. Tar Zoltán történelmi és szimbolikus pillanatnak nevezte, hogy az eskütételre éppen május 9-én az Európa napon kerül sor. A győzelem mindig Oroszországé lesz, hangoztatta Vlagyimir Putyin orosz elnök Moszkvában a náci Németország felett aratott győzelem 81. évfordulóján mondott beszédében. A katonai díszszemlét idén a nehéz fegyverek felvonultatása nélkül rendezték meg a Vörös téren. A gyalogos alakulatok rövid felvonulását lezárva harci repülőgépek húztak el a Vörös tér felett. 8 autó karambolozott az M7-es autópályán az 58-as kilométernél Székesfehérvár térségében a Balaton felé vezető oldalon. Az érintett szakaszon egy sávon halad a forgalom, több kilométeres a torlódás. A ráfutásos balesetnek 3 könnyű sérültje van. Napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Ezekből a Nyugat-Dunántúlon, illetve a középső és az északkeleti tájakon alakulhatnak ki elszórtan záporok, zivatarok. Időnként megélénkül, zivatarok környezetében megerősödik a szél. Délután 21 és 27, késő este 13 és 18 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Országjáró szombat délelőtt a Kossuth Rádióban. Országjáró kincses láda. Értékek az utókornak.
0: Az országjáró kincses láda immár 8. éve járja velünk az országot, és persze a külhomba érkezik az országjáró csapata, akkor oda is visszük magunkkal. Szeretnénk összegyűjteni mindazokat a kincseket a szavak erejével is, meg persze fizikailag is, amelyre az adott település, ahol járunk, büszke, és szeretné, hogyha az országjáró következő műsorának helyszínén egy kicsit mesélne róla.

0: Mit viszünk tovább innen?
1: Természetesen a Nemzeti Parkunk szimbóluma, a túzok, amiről ma elég sok szó fog még esni, és a kincses ládába pedig két dolog kerül. Egy olyan képzőművészeti munka, ami egy túzokot ábrázol, és egy külön értéket képvisel, hiszen kötve van különböző kézi eszközökkel, másrészt pedig Szántó Lukácsnak egy akvarell festménye, egy dürgő túzok takacsról, hiszen pont most van lassan vége a túzok dürgésnek, ami ennek a pusztai madárnak a násztáncát jelenti.
0: Ahol most beszélgetünk, egy látogató központ van, ez pont azért jött létre, gondolom, hogy mindezt a természeti kincset, adottságot meg lehessen nézni, és van még itt egy múzeum is, ha jól látom, hogyha olyan az idő, rosszabb az idő, akkor oda is be lehet húzódni, és meg lehet ismerni mindazt, ami itt érdekes, meg a természet adta olyan lehetőségek, amiért mondjuk érdemes idejönni.
1: Természetesen ez Nemzeti Parkunknak az egyik legfontosabb területe, mint egy 13 000 hektáros puszta részen vagyunk, ez a Nagysárét déli pereme, és pusztai élőhelyek is vannak, ahol például az ugartyúk vagy az említett túzoknak a legnagyobb magyarországi állományával találkozunk, de olyan fokozottan védett fajak, mint a kerecsensólyom, parlagisas vagy a rétisas is számos párral mutatja magát a területen, és hát itt folyik el a Hortobágy Berettyó, aminek több érdekessége is van. A történelem hosszú időszakában kunhalmok a bronzkorból, vagy a szarmatakori ördögásánccal tűzdelve itteni ártéri puszta és ártéri erdő, ami egyébként ugye ma május van, és volt egy szép tegnap előtt egy szép kis eső, és ennek az üdítő reggelén mindennel találkozhatunk itt az ártéri erdőbe. Tehát aki ide jön a látogató központba hozzánk, megnézheti a múzeumot, ahol mindig van a természetvédelemről egy, és a túzokvédelemről egy átfogó kiállítás. Emellett van környezeti nevelési szobánk, tehát osztályokat várunk, szakköröket várunk, nyári táborokat várunk, de mindemellett, aki ki akar menni, akkor például az említett ártéri erdők, ártéri legelők világát is megismerheti, hiszen most érkeztek meg Afrikából a sárgarigó, a kakuk, a nádirigó, ami ezeknek a sejtelmes ártéri élőhelyeknek a hangulatát adják.
0: Csicseregnek is fölöttünk, sőt már hajnalok hajnalán volt gyűrűzés, meg befogás, és igen eredményes volt. Na de azt is olvastam, hogy itt a természet őröknek, a természetvédelmi őröknek van segítsége, négy lábú, például a bivajok.
1: Természetesen Magyarország egyetlen egy olyan bivajállományát őrizzük, amit Arad megyében 1997-ben hoztuk át a teheneket, meg az állománynak az alapját, és azóta folyamatosan Arad megyéből hozunk be szaporító anyagot, és ez közel 300 állat, aminek az az érdekessége egyébként, hogy akkor 5000 volt Aradban 97-ben, és most csak 500 van, tehát a mi állományunkban marad föl az aradi állomány, ezt hozzá kell tennem, és az itteni vizes élőhelyek kezelésébe kulcsfontosságú, pont itt a Hortobágy-Berettyónak a nedves zsombékos hullámtéri legelőit. Ez a fajta különleges érzékkel tudja olyan megfelelően rágni és taposni, hogy kell a természeti értékek megőrzése érdekében.
0: Akkor ez egy természetvédelmi kincses park is egyben.
1: Természetesen. Itt minden kincs, ha valaki idejön, én csak azt tudom ajánlani, hogy nézen körbe, és én biztos vagyok benne, hogy kellemes és szép napot fog itt tölteni, és mindenkit várunk szeretettel.
0: Mekkora itt a pusztában a kiterjedés, szóval itt az ödök területe az majd nem az egyik legnagyobb az országban?
1: Hát a teljes nemzeti parkunk az 52 000 hektár tesz ki, ott a Marosnak és a Körösnek a hullámtere is beletartozik, és hát itt hozzá kell tennem, hogy két romániai természeti parkot alakítottunk ki közösen, a Marosnak a román oldalán Aradtól Nagylakik, illetve Cséfán Nagyszalonta mellett.
0: Ez a párciumi rész, hogy így elképzeljük.
1: Így van, a párciumi és a bánáti rész, tehát a határ túloldalán. Itt, ahol most vagyunk, itt egy közel 13 000 hektáros darab van, itt van a telelő állatainak a zöme, hiszen közel 3000 szürke marhánk is van a bivaj mellett, és ezeknek az élőhelyeknek a kezelésében ők is részt vesznek, tehát egy nagy kiterjedésű pusztai, vizes élőhelyeket magába foglaló élőhelytömbről beszélünk.
0: Most itt hallgatom igazgató urat, ez egy szép munka.
1: Hát rendkívül szép munka.
0: Nem is lehet csak ugye szívvel, lélekkel ezt csinálni, ezt nem lehet munkahelyként kezelni, csak munkahelyként.
1: Meg attól jó, hogy én 12 éves korom óta természetvédelemmel foglalkozom. Réti Zsigmond híres békési természetkutató szárnyai között nevelkedtem több kollégámmal együtt, és az egész életem végül is onnan kezdődött, és hát itt fog majd valahol véget érni, úgyhogy én, mint magánember is hétvégenként valójában ezeket a pusztákat, ezeket az erdőket járom, és a családommal itt vagyok boldog.
0: És az ön szemével még vannak itt olyan dolgok, amivel sohasem találkozott, és rácsodálkozik, mikor jár kell, mindenfele megy?
1: Hát a természet szépségére mindig rá lehet csodálkozni.
0: Mert változik egyrészt.

0: reggel, ugye hajnalban volt itt egy eligazításunk, és utána kimentem itt az Ártéri erdőbe, és pont egy erdei pityer éneklő hímet figyeltem meg, miközben alatt a széncinkeltette a fiókáit, és hátulról pedig különböző réti héják röpködtek a nádas fölött, úgyhogy azt tudom mondani, hogy igen, minden nap van kincs, és minden nap csodálkozunk valamin, és örülünk neki.
1: Akkor ezt mondhatnánk, hogy és nem is idézőjelben megállapítom én, hogy ez egy gyógyhely a léleknek.
0: Természetesen, hogy ne lenne gyógyhely. Régen Oroszországban egyébként a pusztára külön gyógyászati céllal szállítottak embert az orosz pusztákra egyébként, és ez pedig itt is van puszta is emellett a természetet, aki meglátja türelme, érdeklődéssel, akkor én azt gondolom, hogy meg gyógyító helyként is ugyanúgy megérhetjük.
1: Nagyon szépen köszönjük szépen dr. Térják Lászlónak, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság igazgatójának, hogy elhozta a kincset az országjáró kincses ládába, amit nagy szeretettel és jó szívvel megőrzünk, meg persze tovább is viszünk a műsor következő helyszínére.
2: Tájak, ízek, emberek a szombat délelőttben.
3: Hát egy kicsit nehezen szólal meg ez a kür, de talán most, még egyszer. Azért, aki éhes, meghallotta, mert hogy Olá Balázs segítségével, aki egy szürke marha szarvába fújt, az ebédidőt jeleztük tulajdonképpen. De Szenteszki Milán is megérkezett hozzánk, hát ők nem szürke marha gulyás, de bivaj gulyást kínálnak, meg bivaj burgert, nem is olyan messze innen a Túzok Fesztivál helyszínén a Kossuth Rádió sátrától. És a bivaj azért itt valamilyen módon azért természetvédelmi munkában is van, azért kínálják, hogy azért jó a húsa is?
4: Igen, sokkal különlegesebb, mint a szürke marha, egy vörös a húsa, ízletesebb, karakteresebb ez a bivaj, mint a szürke marha, ezt kell róla tudni. És saját hamburger recept alapján készülnek ezek a hamburger húspogácsák, és nagyon nagy a kereslet rá, és nagyon ízletes, remélem, hogy ti is megkóstoljátok majd.
3: A bivaj egyébként természetvédelmi munkát is végez, ugye valamikor visszatelepítették őket azért, hogy a taposásukkal, meg azzal, ahogy legelnek, tulajdonképpen egy hagyományos természetvédelmi munkát is végeznek. A bivaj gulyás, illetve a bivaj burger ötlete az innen akár a Nemzeti Parkból is jött, hogy kóstoltassuk meg az érdeklődőkkel, hiszen valaha ezt kóstolhatták elődeink is.
4: Pontosan ennek ez a lényege, hogy az ötlet innen jött, minket kerestek meg a hamburgerünk miatt, mert ezzel foglalkozunk, és a gulyás az is a mi körünkhöz tartozik.
3: És egyébként nem óckodnak tőle az ideérkezők? Nem mondják azt, hogy hát én inkább maradok a hagyományos gulyáslevesnél?
4: Van olyan is, persze, ezért szoktunk néha változtatni, és amikor gulyásleves kell csinálni, akkor azt csinálunk, amikor pörköltet kell csinálni, akkor pedig azt csinálunk. Hát így kell válogatni a rendezvényeket, fesztiválokat.
3: Hát leg lehet tehát kóstolni a bivaj gulyást és a bivaj burgert, egyébként a Kossuth Rádió Facebook oldalán majd meg is nézhetik holnap a rádió hallgatói. Szenteszki Milánnak köszönjük szépen, hogy ezt elmesélte, és visszalépek egy gondolat elejéig Balázshoz, mert hogy ugye itt a szürke marha szarvát egy picit megfújta, régóta tetszik gyűjteni a szürke marha szarvát? Lehet ezt azért ma még gyűjteni, vagy ez most már nehezebb, mint régen?
5: Vágóhídon levágják, és onnan szoktam megvenni.
3: És akkor hogy ilyen gyönyörű hangja van ennek? Kell ezzel valamit csinálni, faragni, tisztítani a belsejét?
5: Főzni. Ki kell főzni, és akkor kijön a belseje. És akkor letakarítani, és lelakkozni, és így gyönyörű. Tehát munkás.
3: Munkás, és nem könnyű, meg néha nehéz, nagy tüdő kell hozzá, hogy megszólaljon, de legalább hallhattuk ennek a hangját is. Itt a pusztában ennek van hangja, és a múltja, és hagyománya. De hát az előbb akkor már bivajról is beszéltünk, szürke marháról is beszéltünk. Hát akkor jöjjön most egy nemzeti parki termék védjegyes kóstoló Domokos Istvántól.
1: Köszönjük szépen, Dani János György van mellettem, és itt elkezdtük Jani bátyámmal számolni azt, hogy hanyadik generációt is képvisel, mint pásztor, és mondja, hogy mint hetedik, ugye?
6: Hetedik, igen. Hetedik generációs, tehát a szép öreg apám 1801-ben született Nagyszebenbe. Vándorjuhászok voltak, és onnan vándoroltak. A mondása szerint annak a védősapja, a fekete tengerig is elgyalogolt a birkával, így a családi hagyomány szerint. Idáig megvan a anyakönyvi kivonatok, amivel tudjuk bizonyítani, hogy a juhász családok, juhász lányok voltak, a feleségük, a nagymamák, dénmamák, és így teljesen így öröklődött rajtunk ez a pásztor ősi tudás, és mindig tejelő juhászottal, fejős juhászottal foglalkozott a család. Én is kisgyermekkorban édesanyámnak kevesebb volt a teje, és jó tejön nyőttem, csepörödtem föl. Tehát én avóta a tej ízit nem tudom elhagyni. Én minden reggel a tejes kávémban, tejbe, minden, akár reggel délben este jó tejet is iszok.
1: És ugye nemzeti park védjegyes terméket állítanak elő, jó termékekről van szó, sajtról, stb. Stb. Ez is ilyen ősi recept szerint készül?
6: Igen, ősi recept szerint készült, tehát a védjegy is arról szólt, hogy a családból bizonyítani kellett, hogy több mint 50 éve ebből a recept alapján készítjük a, meg a családot.
1: Mi a titok? Van ilyen, hogy titok?
6: Nincsen, legegyszerűbb módszer, tehát ebben nincsen titok, nincsen hozzáadott anyagok, csak a tejoltó és só, és a igazi jutej.
1: Meg hát, ahogy én itt most gyorsan végig gondolom, az sem mindegy, hogy a juhok mit legelnek.
6: Hát igen.
1: Meg hol?
6: Hát ez mostanában egész nehéz körülmény néhány esztendeje, mióta ez a száros időszak bekövet.
1: Énekelhetnénk, hogy add már uram az esőt.
6: Hát ez így nagyon lehetne, de ez borzasztóan aggaszt bennünket. Hát pótolni kell takarmányokkal a fejős juhokat főleg.
1: És ezeket a védjegyes termékeket azért viszik vásárról vására. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ezek egészségesek, jó termékek, ahogy elmondta, adalék, anyagmentesek, és hát bennük, benne van szívük, lelke, de Jani bátyámnak ezek közül melyik az a kedvence, amit mondjuk bármikor mindig valakinek ajánlana?
6: Hát nekem ez tulajdonképpen a vízvilágtól függetlenül mindegyik kedvencem, de itt a, például a tejet mikor beoltjuk, abból lesz a alvadék, abból lesz a jugomolya, vagy a sajt is, féleség is, és annak a savóját pedig felfőzik, ebből lesz a zsendice, utána a védes tura, vagy a vorda. Tehát a golubulni még a fejeje nem csapódik a tejótó hatására, hanem csak a főzés hatására, melegíti 95 fok után, és ebből egy nagyon finom férfi erősítő dolog lett belőle.
1: El is tudom képzelni, és csak úgy leírom a hallgatóknak, hogy a szép kalap a fején, és egy toll is van, ez mi árvalány?
6: Darutó.
1: Darutoll, és ez a pásztorbot, amire támaszkodik, miközben beszél, hát az is méltóság teljes. És ennek a pásztorbotnak is van története.
6: Hát ez például, ez péntekféle kiskörösi kovácsmesternek a munkájának a utánzata, mert nem eredeti már, de van eredeti kampóm is, ami ez már például rozsdamentes is. Tehát ez nekem ilyen gyűvőmenő dísz sétapárcán.
1: Rá is támaszkodik,
6: rá is támaszkodom, van. De otthon is ilyet viselök, a másikat.
1: Nagyon jó.
6: Van ebből egy 30-valahány is otthon.
1: Komoly gyűjtemény.
6: Igen, igen.
1: Azt is megnézzük majd egyszer. Köszönjük szépen Dani János Győzőnek, hogy itt volt és beszélt nekünk, Györgynek, hogy beszélt nekünk a múltról, és hát, hogy ilyen lelkesen és ilyen kitartóan képviselik azt a családi hagyatékot, ami ugye 7 generáción keresztül él, és azt mondja itt Jani bátyám, hogy a 8. is készül.
6: Igen, igen.
1: Köszönjük.
6: Na.
2: Helyi érték az országjáró szombat délelőttbe.
3: Mai délelőtti játék kérdésünk így hangzott, mely településünk közelében található a túzok legnagyobb egybefüggő európai fészkelőhelye? Hát nem volt nehéz szerintem a kérdés, sokan is tudták a választ, ugye Dévaványa a helyes megfejtés, és a leggyorsabb helyes megfejtést Szabóné Mayer Katalin küldte nekünk Visegrádról, szeretettel gratulálunk neki, ő vendéglátóink ajándékát nyerte.
2: Országjáró szombat délelőtt. Az országot, mert
7: ez a te Magyarországod.
3: Az országjáró járja az országot, de aki a táncokat járta, azok a dévaványai néptánc csoport tagjai, ők nem is olyan régen még a színpadon ropták itt a Túzok Fesztivál helyszínén, és Papendréni Sziszike néni, mert mondta, hogy nyugodtan mondhatom így, tehát Sziszike néni kísérte most ide a fiatalokat mi hozzánk, hát milyen táncot jártak a színpadon?
8: Hát a kicsik gyermekjátékfűzést táncoltak, és egy délalföldi kis táncos össze táncos összeállítást láthatunk tőlük. A nagylányok pedig vasi táncokat és madocsai táncokat táncoltak.
3: Meséljen nekünk egy kicsit a Dévaványai Néptánc csoportról. Ugye itt van egy folk egyesület, majd a folytatásban is ez kiderül. Azoknak, annak a csapatnak a része a néptánc is?
8: Nem. A néptánc az Alapfokú Művészeti Iskola egyik művészeti ága, egy komplex művészeti ág, mondhatom, de erről most nem akarok bővebben beszélni, az egy külön műsort megérdemelne. Úgyhogy mi a Alapfokú Művészeti Iskolának vagyunk a tanszaka. Nagyon régen van tanszaka, Alapfokú Művészeti Iskolában 26 éve.
3: Néztem az előbb a színpadon önöket, hát főleg lányok vannak a néptáncos csapatban. Hol vannak a legények? Nehéz őket megnyerni az ügynek?
8: Igen, hát ez egy örökzöld probléma minden táncegyüttesnél, hogyha az országban szétnézünk. Azok a nagy műhelyek, ahol nagyon-nagyon sok táncos van, és ahol nagyon sok gyermek részt vesz, ott azért több fiú előfordul. Itt nálunk kevesebb, van két szem fiunk, de ők most egy másik versenyen vesznek részt.
3: Versenyeznek? Tehát drukkolni kell nekik most?
8: Mert ők egy másik műfaj, mégpedig a citera tanszak kiváló tanulói, versenyzői, és ők most ott vesznek részt egy másik versenyen. Azért nem voltak itt velünk jelen, mert egyébként még lett volna egy bökönyi táncunk is.
3: Na majd a fiúk. Na majd legközelebb, de most ők versenyeznek. Viszont itt vannak a szép virágszálak, a leányok, kicsik, nagyok, szépen sorban. Tari Zsófia áll itt velem szemben, egy gyönyörű szép viseletben, fehér, illetve zöld szoknya és apró virág, mint a majd a Kossuth Rádió Facebook oldalán megnézhetik. Zsófi, te mióta táncolsz?
9: 6 éve táncolok.
3: És miért kezdtél el táncolni? Sziszike néni hívott, vagy esetleg már egész kicsikorodban is tetszett a néptánc, láttad őket fellépni, és azt mondtad, hogy egyszer te is kipróbálod?
9: Hát először láttam, hogy sokan járnak néptáncra is, és ezért nekem is megjött a kedvem hozzá.
3: Na és itt áll melletted a testvéred is, Alexa, Tari Alexa. Hát lehet, hogy nagyjából egy időben kezdtétek, vagy Alexa egy picit előbb kezdted a tánclépéseket?
9: Egy időben kezdtük.
3: Neked gyönyörű kék és sárga a viseleted. Ezek azért különböző színvilágot tükröznek. Ez mit jelent, Sziszike nénihez fordulok?
8: Az az igazság, hogy ez egy tájjellegű viselet. A tájjellegű viselet azt jelenti, hogy többféle tájegység táncát el tudjuk benne táncolni egyéb kiegészítőkkel. Ez anyagi meggondolás miatt történik így.
3: Hát biztos vagyok benne, hogy a viselet ez nagyon drága, és hogyha minden tánchoz több 100 000 forint bizony, hogyha minden tánchoz több rendet kell venni, akkor ez megterhelő a családnak, vagy akár az egyesületnek, vagy a művészeti iskolának, de lényeg, hogy színpadra tudnak állni. Te mit szeretsz abban, hogy táncoltok, Alexa?
9: Hát, engem kikapcsol, motivációt ad, szeretek táncolni, szeretek mozogni, szeretem a fellépéseket, meg a viseleteket, amiket hordunk.
3: Ezért ez megterhelő fizikai munka is, tehát, hogy azért ne gondoljuk azt, hogy a néptáncos csak éneklés, meg egy kicsit billegetjük magunkat. Tehát ez egy komoly fizikai megpróbáltatás, egy-egy edzés, vagy egy-egy fellépés.
9: Igen.
3: Hát lehet javasolni akár a hölgyeknek, fiatal uraknak is, és akkor itt most Sziszike néni mosolyog, tehát a legényeknek is, hogy jöjjenek és táncoljanak. Hol lesz a következő fellépés? Ugye most a Túzok Fesztiválon megmutatták, hogy mit tudnak, merre mennek tovább?
8: Igen, hát most egy nagyobb megmérettetés, ez is nagy megmérettetés, mert minden fellépés nagy megmérettetés, és minden fellépést komolyan veszünk. A következő fellépésünk az a Művészetek házában lesz Dévaványán, ami a mi egész éves munkáinkról ad számot, az évvégi vizsga bemutató.
3: Hát ott is járanak sikerrel, meg köszönjük szépen, hogy az országjáróban is egy kicsit a táncos lépések után eljöttek és meséltek Pap Endréné, Sziszike néni, illetve Tari Zsófé és Tari Alexandra, a Dévaványai Néptánc csoport tagjai voltak itt az országjáróban.
2: Országjáró a Kossuth Rádióban.
3: És a folytatásban, hogyha már táncoltunk is, akkor jöjjön majd muzsika is, egy kicsit, egy kis talpalávaló is lesz itt az országjáró végén, és akik majd húzzák nekünk az erdeiné Mucsi Márta vezetésével érkeztek, a Dévaványai Folk Műhely Egyesület tagjai, szép számban felsorakoztak, főleg fiatal leányok, és egy szem úr, illetve a citeránál egy idősebb úr, te ez a csapat? Vagy azért most ők is foghíjasan vannak?
10: Igen, ők is foghíjasan vannak, egyébként a Ványai Ambrus Általános és Alapfokú Művészeti Iskolából jöttünk. Valóban van egy folkműhely egyesület, háttér egyesületünk, de a gyerekek azok a művészeti iskola tanulói is. A citerás úr a bőgősünket, a nagyobb bőgősünket helyettesíti, aki szintén versenyezik. Most Budapesten van egy Tuka Zsigmond citera versenyen, és oda vitte a növendékeit, úgyhogy a kollega állt be, és a kis bőgősünk mellett ő segít nekünk.
3: Egyébként egyébként az Alapfokú Művészeti Iskolában a citerán, a hegedűn kívül milyen hangszerrel lehet még ismerkedni?
10: Billentyűs hangszerek közül a zongora az, ami nálunk nyitott és várja a tanulókat, illetve fúvós tanszakunk van, fafúvós, részfúvós hangszerekkel ismerkedhetnek a gyerekek.
3: És itt áll ön mellett egy apró kislány, téged hogy hívnak?
11: Szijjártó Veronika Abigail.
3: Veronika, hát gyönyörű szépen szorongatod itt a hegedűdet, és nagyon csinosan felöltöztél, izgulsz még egy-egy fellépés előtt, vagy már annyit muzsikáltatok, hogy ez már belefér?
11: Hát egy kicsit megizgulok.
3: És miért kezdtél el hegedülni? Volt a családban, aki muzsikált?
11: Nem, én vagyok az egyedüli, de csak azért hegedülök, mert láttam, hogy a többieknek is tetszik ez a hangszer, és megjött a kedvem a hegedüléshez.
3: És milyen szépen játszol, én már láttam a próbát, úgyhogy nagyon komolyan álltok itt a kották előtt, és szépen muzsikáltok, és az egyszem legénykéhez hagy szaladjak még oda egy kicsit hátrébb, a te nevedet is hagy tudjam meg?
12: Jéges Kristóf Levente.
3: Kristóf, te egy nagyobb hangszert szorongatsz, mi ez?
12: Cselló.
3: Cselló, és te vagy az egyszem fiúja, amikor a lányok jól bánnak veled, vagy néha lekiabálják a fejet, ha elrontod esetleg a darabot, vagy azért rendesek a lányok?
12: Rendesek.
3: Nagyon jó, hát hogyha már ilyen jól összejött a csapat, akkor már csak egy kérdés marad a végére, itt az országjáró végére, amit Mártától kérdezek meg, hogy mit fogunk önöktől hallani?
10: Mezőföldi dallamokat hallanak, ugrós és friss dallamot.
3: Hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltak az országjáró műsorában, és amíg muzsikálnak nekünk, az országjáró délutánig elköszön, mert hogy délután 14:30-tól várjuk majd önöket vissza, a Dévaványai Túzok Fesztivál még sok kincset és értéket és érdekes egyéniséget tartogat önöknek, úgyhogy ne feledjék el, délután 14:30-tól számítunk önökre, most pedig a Dévaványai Folkműhely Egyesület muzsikál nekünk.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 500 g-os magyar zöld vagy fehér spárga csomagja csak 1199 forint, a 250 g-os áfonya csomagja pedig csak 1111 forint. Lidl, igazán megéri.
2: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával világjáró művészek várják Önöket május 13-án a Régi Zeneakadémián, ahol Baráti Kristóf és Kondorosi Karolina játssza Móricz Moszkowski, Prokofjev és Sosztakovics darabjait hegedűn, Julien Contant zongora kíséretével. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu/Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
0: Reklámot hallottak.
3: Kedves hallgatóink! Ma délben a Dévabányai Református templom harangja szól a Kossuth Rádióban. Dévabánya Kisújszállástól 26 kilométerre délre, a Nagy Sárréc szélén fekvő Békés vármegyei város. Az 1300-as évek elején Jana néven bukkan fel a forrásokban, 1334-ben pedig Vana néven szerepel. 1514-ben a falu akkori papja, Ambrus, 800 hívével Dózsa György seregéhez csatlakozott. A lengyel iskolát végzett lelkész Dózsa György kancellárja lett, és egyes források szerint ő írta a parasztvezér híres szeglédi beszédét is. A török hódoltság korában a falu lakosai a török szultán jobbágyai voltak, és mentesültek a helyi hatalmasságok sarcolásától. A település első református temploma is ezekben az években épült fel. A török hódoltság után 1723-tól a település neve Dévabánya. Az 1848-as forradalom és szabadságharc idején néhány hétre Heves vármegye székhelye is volt a város. Klasszicista stílusú második református templomát Benkó Károly tervei alapján 1891. októberében szentelték föl. 63 méter magas tornyában két harang lakik. A délidőben megszólaló 810 kilós harang Juhász Lajos mester verőcei fém öntödéjében készült 1974-ben.

0: Déli Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk, Ciprusz Éva vagyok, a bemondó Bordi András főbb híreink először röviden. Megalakult az új országgyűlés, ünnepélyes esküdtettek az áprilisban megválasztott képviselők.
2: Háromnapos tűzszünetet jelentett be az amerikai elnök Ukrajna és Oroszország között. A két ország 1000-1000 hadifoglyot is kicserél.
1: Tiltakoznak Tenerifén, ahová holnap érkezik meg az a luxushajó, amelyen hantavírus ütötte fel a fejét. A vírus ellen nincs oltóanyag, de már dolgoznak rajta.
2: Itthon napközben mindenütt sok napsütés valószínű, 21-27 fok közötti hőmérséklettel. Hasonló idő lesz holnap is, majd a jövő hét elején már egyre több felé ered el az eső.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Király Erzsébet. Megalakult az új országgyűlés. Sólyog Tamás államfő a képviselők eskütétele után úgy fogalmazott: Magyarország történelmének újabb fejezetéhez érkeztünk, és a Tisza párt a választáson kapott felhatalmazással történelmi felelősséget visel hazánkért és nemzetünkért. Az adásunk idején is zajló ülésen megválasztják a házelnököt, az alelnököket, valamint a jegyzőket, és a korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt. Magyar Péter eskütétele és beszéde várhatóan 15 órakor lesz. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza párt egésznapos ünnepséget tart a Kossuth téren és a rakparton. Hacsás Gergely összefoglalója.
3: A köztársasági elnök köszöntőjével kezdődött az országgyűlés alakuló ülése délelőtt 10 órakor a parlamentben.
4: Az országgyűlési képviselők 2026 évi választását követő új országgyűlés alakuló ülését megnyitom.
3: A himnusz közös eléneklése után Sólyog Tamás államfő köszöntötte az országgyűlési képviselőket és a nemzetiségi szószólókat, valamint bejelentette a megbízó levelek átvételét. Az ülés vezetését ezután Vitányi István korelnöknek adta át. Az ülés elején a Nemzeti Választási Bizottság elnöke beszámolót tartott az országgyűlési választásról. Sasvári Róbert elmondta: a szavazás a választópolgárok, a választási szervek, a jelölőszervezetek és a jelöltek számára is jól ismert és kiszámítható jogszabályi környezetben zajlott le.
5: A választási eljárásban mindössze 3 esetben került vitatásra az egyéni választókerületi választás eredménye, mindhárom esetben sikertelenül. Ezért a bizottság jóval a jogszabályban előírt határidő előtt meg tudta állapítani a választás országos listás eredményét. E döntéssel szemben a törvényi határidőben egyetlen felülvizsgálati kérelem került benyújtásra. A kúria végzésével a bizottság határozatát helyben hagyta, így az 2026. május 1-én jogerőre emelkedett. Ezzel az országgyűlési képviselők 2026. évi általános választásának eljárása jogerősen lezárult.
3: Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke kiemelte: az alaptörvénynek és a jogszabályoknak megfelelően bonyolították le a választást. A munkában több mint 110 000 vettek részt a 10.047 hazai szavazókörben és 149 külképviseleten.
6: A választás a 79%-os rekord részvétellel, fennakadások nélkül, folyamatos internetes tájékoztatás mellett Magyarország alaptörvényének és a jogszabályoknak megfelelően került lebonyolításra. Ebben fontos szerepe volt személyes és online képzéseinknek, valamint a választási bizottságok részére készített szavazásnapi kézikönyveinknek, amelyek az egységes joggyakorlatot biztosították.
3: Az NVI elnöke beszámolójában jelezte azt is, hogy az elmúlt évek népességváltozása miatt ismét a választókerületi beosztás módosítására van szükség. A rövid szünet után ismertették a képviselők és nemzetiségi szószólók névsorát, majd a képviselők ünnepélyes esküdtettek a történelmi zászlók előtt. Az eskü szövegét Berki Ákos, a legfiatalabb képviselő olvasta fel.
7: Én Berki Ákos fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek,
3: Az eskütétel után a korelnök bejelentette az országgyűlés megalakulását és az előző kormány megbízatásának megszűnését. Ezt követően az államfő szólt a képviselőkhöz.
4: Magyarország történelmének újabb fejezetéhez érkeztünk.
3: Sólyog Tamás úgy fogalmazott: a választáson a Tisza párt példátlan mértékű részvétel mellett példátlan mértékű győzelmet aratott. Hangsúlyozta: a felhatalmazással a kormánypárt történelmi felelősséget visel hazánkért és nemzetünkért.
4: A hazát, a nemzetet szolgálni, magyar embereket képviselni a legnagyobb megtiszteltetés és a legnemesebb feladat. Ennek tükrében szemlélhető az önök előtt álló 4 év munkája. Egy ezred év országépítői közé soroltattak be. Ezért mindenkire, akit az a megtiszteltetés ér, hogy a magyar parlamentben képviselje a nemzetet, egyben történelmi szerep is hárul, és a történelem is fogja majd megítélni tevékenységüket.
3: Az államfő beszéde végén a választást megnyert párt vezetőjét, Magyar Pétert javasolt a kormányfőnek. Megválasztásához a parlamenti képviselők többségének támogatására lesz szükség. Az adásunk idején is zajló ülésen megválasztják az országgyűlés elnökét, az alelnököket és a jegyzőket, valamint a korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt. Az új kormányfő eskütétele és beszéde várhatóan 15 órakor lesz. Az alakuló ülés végén elhangzik majd a szózat, a székely himnusz és az örömóda, valamint a Süközdi Tambura zenekar előadja a sokak által cigány himnusznak tartott Zöld az erdő, zöld a hegy is kezdetű dalt. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza párt egész napos rendezvényt tart a Kossuth Lajos téren és a rakparton. Magyar Péter miniszterelnöké választása után a Kossuth téren díszszemle és ünnepélyes zászlófelvonás lesz, majd az új kormányfő köszönti az egybegyűlteket.
1: Reggel óta gyülekeznek az emberek a Kossuth Lajos téren az országgyűlés alakuló ülésére szervezett programra. Fiatalok, idősek és családosok is érkeztek a jó időben, hogy részt vegyenek az egész napos rendezvényen. Pálfai Csikót halljuk a helyszínről.
8: Hosszú nap áll a résztvevők előtt, hiszen a tervek szerint 4 óra körül a megválasztását követően fog Magyar Péter kijönni ide a Kossuth térre, ahol díszszemlével, ünnepélyes zászlófelvonással és a miniszterelnöki köszönő beszédével, valamint színvonalas zenés és kulturális programokkal kezdődik el a népünnepély. A tervek szerint 5 óráig, de minden bizonnyal az estébe fognak nyúlni az ünnepi programok.
1: A Fidesz-KDNP frakció az ország sikerében érdekelt, ezért normális ellenzékként fog viselkedni. Erről a Fidesz frakció vezetője írt az országgyűlés alakuló ülését megelőzően.
2: Gulyás Gergely kiemelte, minden jó kormányjavaslatot támogatnak majd, viszont a Tisza párt kampányban tett választási ígéreteinek betartását számon kérik. Hozzátette, kiemelt fontosságúnak tartják, hogy az elért eredményeket megőrizze a következő kormány.
1: A következő időszak az újragondolásról, az építkezésről és a megújulásról szól, majd erről a KDNP frakció vezetője írt a közösségi oldalán.
2: Rétvári Bence úgy fogalmazott, a közösségüknek újra talpra kell állnia. Hozzátette, bár most nehéz időszak következik, egy dolgot soha nem szabad elfelejteni, a haza több mint egy választási eredmény.
1: Magyar Péter pártja parlamenti frakciójának április 20-ai alakuló ülése után jelentette be, hogy kormányában várhatóan 16 minisztérium lesz, aznap meg is nevezte 7 tárca vezetőjét, azóta pedig véglegessé vált a lista. A Tisza kormány külügyminisztere Orbán Anita, a pénzügyminisztere Kármán András, a gazdasági és energetikai minisztere Kapitány István, még az egészségügyi minisztere Hegedű Zsolt lesz. Részletek Zilai Zsuzsannától.
9: Az elmúlt hetekben folyamatosan jelentette be a Tisza kormány új miniszterjelöltjeit a leendő kormányfő. Összesen 16 tárca vezető lesz. A kormányt miniszterelnökként Magyar Péter vezeti, helyettese Orbán Anita lesz, aki egyben külügyminiszterként is tagja a kabinetnek. Magyar Péter korábban arról is beszámolt, hogy az eddigi struktúra helyett lesz külön egészségügyi miniszter, oktatási miniszter, környezetvédelmi és vidékfejlesztési miniszter is. Emellett szétválasztották a külgazdaságot a külügyminisztériumtól.
10: A Fidesznél csúcsminisztériumok voltak, nálunk pedig minden szakminisztériumnak külön felelőse lesz, külön egészségügyi miniszter, oktatási miniszter, környezetvédelmi miniszter és éppen vidékfejlesztési miniszter is. Egy tiszta pénzügyminisztérium lesz, tehát a gazdaságügyeket kivesszük, együtt lesz a külgazdaság és a belgazdaság.
9: Mondta Magyar Péter a Tisza párt megválasztása után tartott nemzetközi sajtótájékoztatón. A Tisza kormány egyik új önálló minisztériumának vezetőjét, Lannert Juditot április 24-én kérte fel gyermek- és oktatásügyi miniszternek a leendő kormányfő. Lannert Judit közgazdász, szociálpolitikus, szociológus és oktatáskutató. A hazai oktatási egyenlőtlenségek, az iskolarendszer teljesítménye és a pedagógus politika kérdéseinek ismert elemzője. A leendő miniszter hangsúlyozta, a magyar oktatásban szemléletváltásra van szükség.
11: Nagyon fontos az, hogy a gyerekek minőségi oktatáshoz jussanak, és a GDP-be is bármiben, ha nézzük, ennek komoly hatása van. De azt is kell tudni, hogy az igazán jól működő rendszerek azért ennyire jól működők, mert az alul lévőket is föl tudják húzni. Tehát nem az elit képzés húzza ki ilyenkor, ez is szép ékkő, de ha ki akarunk mozdulni ebből, akkor az alsó részt kell megmozdítani, azokat kell fölhúzni.
9: Az oktatás mellett az egészségügy is önálló tárcát kap, amelynek vezetője Hegedű Zsolt lesz. A leendő miniszter úgy fogalmazott, a kormányváltás során és azt követően is kiszámíthatóságra és felelős átadás átvételre lehet számítani az egészségügyben. Hozzátette, a betegellátás folyamatossága, az intézmények stabilitása és a dolgozók biztonsága elsődleges szempont marad. Céljuk pedig a működőképesebb, átláthatóbb és emberségesebb egészségügyi rendszer megteremtése.
12: Az egészségügy hála Istennek egy olyan helyzetbe került, hogy a munkacsoportjaink már több mint másfél éve finomítgatják azokat a szakmai anyagokat, amit még természetesen majd át kell beszélni a szakmával is, illetve a társadalommal is, mert a társadalmat is akarjuk bevonni és érzékenyíteni.
9: Magyar Péter még januárban az elsők között nevezte meg a leendő gazdasági és energetikai minisztert, Kapitány Istvánt. A múlt héten a miniszterjelölt a gazdasági növekedés beindítását nevezte az egyik legfontosabb pillérnek. Jelezte azt is, hogy kiemelten foglalkoznak majd a korrupció kérdésével, és a közpénzek hatékony felhasználásához egy biztos keretet alakítanak ki.
13: Azt nem ígérhetjük, hogy 100 nap alatt minden hibát kijavít. Azt viszont bátran ígérhetjük, hogy az első 3 hónapban a jó irányba kormányozzuk a hajót, amit már a legtöbben érezni fognak. Belső munkatervünkben számításba vettük a programunkban tett ígéreteinket. Van, ahol az első hónapokban már látványos eredményeket fogunk elérni, van viszont, ahol csak az első lépéseket tudjuk megtenni. Egyet viszont garantálhatok, minden transzparens lesz, és mindent megfelelően el fogunk magyarázni, hogy a döntéseinket mindenki magáénak érezze.
9: Április végén derült ki az is, hogy Tanács Zoltán a Tudományos és Technológiai Minisztérium vezetője lesz, Tarr Zoltán pedig a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztériumot irányítja majd.
14: Eljött a nap, bevesztük a parlamentet. 2026. április 12-én kezdődött és indult el. Ez a ti fantasztikus és bátor döntésetekkel megbíztatok minket, hogy képviseljünk titeket, azért ezt az országot újra és újjá alakítsuk veletek együtt.
9: Mondta Tarr Zoltán szombaton a közösségi oldalára feltöltött videójában. A leendő miniszter úgy fogalmazott, Magyarország szimbolikusan és a tettek mezején is visszatér oda, ahová történelme, kultúrája és szellemisége alapján 1000 éve tartozik, Európába, a nyugati értékközösségbe. A magyar választóknak pedig azt ígérte, hittel, tisztességgel, rendíthetetlen elhivatottsággal és békességgel fogják szolgálni az országot. A minisztérium működése kapcsán pedig elmondta, hogy azt a szabadság, az autonómia tisztelete és a párbeszéd fogja jellemezni. A miniszterjelölteket a parlamenti bizottságok az alakuló ülés utáni napokban hallgatják meg. Az alaptörvény szerint a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki a minisztereket, a kinevezéssel pedig megalakul az új kormány.
1: Szlovákia jó szomszédi kapcsolatokat kíván ápolni a Magyar Péter vezette új kormány idején Magyarországgal, jelentette ki a szlovák miniszterelnök Moszkvában.
2: Robert Fico azt mondta, személyesen még nem ismeri Magyar Pétert, de arra kell törekedni, hogy a két ország közötti kapcsolatok ugyanolyanok legyenek, mint Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök idején. Hozzátette, Magyar Péterrel megállapodtak abban, hogy az első találkozójukat Brüsszelben tartják.
1: Háromnapos tűzszünet lépett érvénybe Ukrajna és Oroszország között, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump közölte, a javaslatát Kijev és Moszkva is elfogadta, a felek pedig fejenként 1000 hadifogoly átadásáról is megállapodtak. Pékbulcsú összefoglalója.
15: Örömmel jelentem be, hogy május 9-től 11-ig háromnapos tűzszünet lép érvénybe Oroszország és Ukrajna között, írta az amerikai elnök a közösségi oldalán. Donald Trump kiemelte, hogy a fegyvernyugvás az ő kezdeményezésére jött létre, és mindkét ország részéről 1000-1000 hadifogoly átadását is tartalmazza. Az amerikai vezető újságírók kérdésére úgy fogalmazott, nem kizárt, hogy a tűzszünet hosszabb lesz 3 napnál. Ez egy valós lehetőség, és örülnék neki. Szeretném, ha a háború véget érne, 25 000 katona hal meg minden hónapban. Ez őrültség, a második világháború óta nem volt példa ilyesmire, mondta Donald Trump. Nem ez az egyetlen példátlan jelenség a háborúban. Szombat délelőtt ugyan megtartották Moszkvában a II. Világháborús győzelem előtt tisztelgő katonai felvonulást, a ceremónia azonban a megszokottnál jóval visszafogottabb volt. A rendezvényen jellemzően az orosz hadsereg fegyveres képességeit is felvonultatják, idén azonban csak masírozó katonákat lehetett látni a Vörös téren. Az orosz vezetés egy potenciális ukrán támadás veszélye miatt döntött a változtatásról. Az elővigyázatosság nem megalapozatlan. Ukrajna a héten több alkalommal is dróntámadást indított az orosz főváros ellen. Hétfőn egy toronyház felső szintjeibe csapódott egy ilyen eszköz, jelezve, hogy az ukrán akciók egészen Moszkváig el tudnak érni. Volodymyr Zelenszky korábban minden ország vezetőit óvaintette attól, hogy Moszkvába látogassanak az állami ünnepségek idejére. Pénteken azonban elfogadta a Washington által kínált új tűzszünetet, és rendeletet írt alá arról, hogy a vöröstéri orosz felvonulást ne próbálja megzavarni az ukrán hadsereg. Szombat hajnalban Ukrajna Oroszországgal szomszédos Szumi megyejében ugyan jeleztek újabb orosz csapásokat, az azonban nem ismert, hogy a drónok éjfél előtt vagy azután lépték-e át a határt.
1: Az ukrán kormány szerint a háború finanszírozására és az ország működő képességének fenntartására továbbra is jelentős pénzösszegre van szükség. Ezt Kijev a nyugati szövetségeseitől reméli. Részlete Kíváncsik Attilától.
16: Jelenleg 35 milliárd euró hiányzik az ukrán költségvetésből csak az idei katonai kiadásokra, tájékoztatott a kijevi kormány. A pénzhiány miatt az ország gazdaságának életben tartása is veszélybe került. Ukrajna arra számít, hogy az Európai Unió által felajánlott 90 milliárd euró fele még idén megérkezik, és azt a katonai kiadások mellett a szociális ellátórendszer, az oktatási hálózat és az egészségügyi szféra működtetésére is fordíthatják. Az Európai Unió a háború kirobbanása óta már 194 milliárd eurót adott Ukrajnának, ebből 70 milliárdot kifejezetten fegyverek és lőszer vásárlására. A kijevi sajtó arról ír, hogy jelenleg az egyfőre jutó államadóság 7200 dollár, és ez az összeg folyamatosan emelkedik. A költségvetési hiányt Ukrajna főleg a nemzetközi valuta alaphiteleiből próbálja fedezni. A Kijev és az IMF közötti legutóbbi megállapodás szerint újabb 8 milliárd dollárt kap az ország. Szakértők kiemelik, a háború Ukrajna minden pénzét felemészti, az ország csak külső támogatással tud működőképes maradni.
1: Az amerikai elnök kilátásba helyezte, hogy Lengyelországba telepítenék azokat az amerikai katonákat, akiket az Egyesült Államok kivon Németországból.
2: A lengyel külügyminiszter bejelentette, Varsónak érdeke, hogy Európában, ezen belül Lengyelországban minél több amerikai katona állomásozzon. Washingtoni források szerint az 5000 német katonát az elkövetkező fél évben telepítenék át Lengyelországba. Az Európában állomásozó mintegy 86 ezer amerikai katonából több mint 36 ezer Németországban van. Az amerikai elnök azután jelentette be a németországi csapatkivonást, hogy Friedrich Merz német kancellárral vitája alakult ki az iráni konfliktus miatt.
1: Súlyos vereséget szenvedett a kormányzó munkáspárt az angliai tanácsi, illetve a skóciai és walesi parlamenti választásokon. A részletekről Londonból Tóth Vali számol be.
17: Jelentős változások zajlanak a brit politikai életben. Átrendeződik a pártok támogatottsága. A mostani megmérettetésen súlyos vereséget szenvedett a kormányzó munkáspárt, amelynek vezetőjét Keir Starmer kormányfőt pártján belül többen is távozásra szólították fel. Ő azonban közölte, vállalja a felelősséget a vereség miatt, de nem mond le, mert ezzel káoszba dönteni az országot. A választások legnagyobb nyertese a Nigel Farage vezette radikális EU és bevándorlás ellenes Reform UK párt, amely pár éve még nem is létezett, ám most megszerezte a legtöbb önkormányzati képviselői helyet. Az angol kerületek és megyék 40%-ában tartottak önkormányzati választást a héten. A szavazók több mint 5000 önkormányzati képviselői mandátum sorsáról dönthettek. A munkáspárt mellett a konzervatívok is vesztettek támogatottságukból. Az eddig szinte jelentéktelen liberális, demokrata és zöld párt komolyan megerősödött. Így vége lehet az eddigi kétpárti politizálásnak. Az angol önkormányzati választásokkal egy időben, Skóciában és Walesben is parlamenti választást tartottak. Mindkét országban nacionalista és az Egyesült Királyságból való kiválás mellett kampányoló pártok küldhetik a legtöbb képviselőt a helyi autonóm parlamentbe. Skóciában a Skót Nemzeti Párt, Walesben pedig a Plaid Cymru, ám a függetlenedésnek jelenleg egyik országrészben sincs realitása.
1: Könnygázt és vízágyút vetett be az albán rendőrség Tirana központjában az ellenzéki tüntetők ellen, miután a demonstrálók molotov koktélokat dobtak rájuk és a belügyminisztérium épülete felé indultak.
2: A tüntetést az ellenzéki demokrata párt szervezte, amely Edi Rama miniszterelnök lemondását követeli és korrupcióval vádolja. Albánia 2030-ig szeretne csatlakozni az Európai Unióhoz, Brüsszel azonban hangsúlyozta, hogy erőteljesebb fellépésre van szükség a korrupció és a szervezett bűnözés ellen.
1: Egyre nagyobb a tiltakozás Tenerifén, ahová várhatóan holnap érkezik meg az a luxus hajó, amelynek fedélzetén hantavírus ütötte fel a fejét. A hajó utasai közül 8-an betegedtek meg, de ők már korábban leszálltak az óceánjáróról. 6-an bizonyítottan hantavírussal fertőzöttek, 2-en még várnak a teszt eredményre. Az óceánjáró utasai közül a betegség miatt eddig 3 ember halt meg, egy német férfi és egy holland házas pár. Részletek Lehocki Zsuzsától.
18: Gőzerővel folynak az előkészületek Tenerifén. Várhatóan vasárnap érkezik meg a Hondius luxushajó 146 utasa. A hajó a tengeren fog lehorgonyozni, 23 ország utasát pedig hajókon szállítják be Granadilla város kikötőjébe, ami a sziget déli repülőteréhez van közel. A spanyol hatóságok itt alakítják ki a legmegfelelőbb körülményeket, hogy az utasok a legrövidebb időn belül biztonságban elhagyják a Kanári-szigeteket. 3 egymástól elkülönített területet hozunk létre. Az elsőben fogadjuk az utasokat. A második a személyi védőfelszerelések cseréjére szolgál azok számára, akik részt vesznek az utasfogadási műveletben. A második területre érkeznek majd a buszok, hogy felvegyék az utasokat. A harmadik pedig egy olyan zóna, amelyet azért alakítottunk ki, hogy az egész művelettől távolságot lehessen tartani, mondta a kikötői hatóság vezetője, hozzátéve, az utasokat Tenerife-ről repülőkkel szállítják el 48 órán belül. Közben Tenerifén egyre többen tiltakoznak amiatt, hogy a hajó, amelyen a hantavírus felütötte a fejét, a szigeten köt ki. A kikötői munkások attól tartanak, az utasok kapcsolatba kerülhetnek a helyiekkel, és az beláthatatlan következményekkel járhat. Nem jut el hozzánk semmilyen információ. Nem tudjuk, hogy terjed ez a vírus, milyen egészségügyi elővigyázatosságok kellenek. Azt sem tudjuk, hogy egyszerű vagy FFP2-es maszkot kell viselnünk. Panaszolta egy tiltakozó kikötői munkás, aki szerint még mindenkiben élénken élnek a Covid-járvány miatti lezárások. Az óceánjáró április elején indult útnak az argentinai Ushuaiából, a világ legdélebben fekvő városából, és eredetileg a Zöldfoki szigetekre tartott. Április 11-én azonban egy 70 éves férfi életét vesztette a fedélzeten. Halálának pontos okát akkor még nem tudták megállapítani, holttestét április 24-én Szent Ilona szigetén vitték le az óceánjáróról. Később a felesége és egy német utas is belehalt a fertőzésbe. Ekkor derült ki, hogy hantavírussal voltak megfertőzve, a kornak egy olyan törzsével, amely emberről emberre is terjed. A legnagyobb gondot jelenleg az okozza, hogy Szent Ilona szigetén 40 utas szállt le a hajóról, már azután, hogy egy utas hantavírus fertőzés következtében meghalt. Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint az utasok 12 országból származnak, akiket most a hatóságok világszerte keresnek. Jelenleg 8-an betegek a hajóutasai közül, akik már korábban leszálltak az óceánjáróról. Közülük 6-an bizonyítottan hantavírussal fertőződtek, 2-en még várnak a teszt eredményükre. A spanyol hatóságok szerint a hajón április 28-a óta nem voltak gyanús esetek. Az utasok és a személyzet tünetmentes.
1: Szokatlanul hosszú a lappangási ideje annak a hantavírus variánsnak, amelyel a holland óceánjárón fertőzöttek meg a hajó egyes utasai. Ők az andoki típustól betegedtek meg, és egymástól kapták el a fertőzést. A vírus elleni vakcinán már dolgoznak a kutatók. Részletek Kovács Mártontól.
19: A mostani vírus az az andoki változat, vagy Andes változat, ez Dél-Amerikában van, és ez az, ami leginkább hajlamos arra, hogy emberről emberre terjedjen, mert tüdőödémát, tüdőgyulladást okoz.
20: mondta a közmédiának Rusvai Miklós virológus az óceánjárót érintő fertőzésekkel kapcsolatban. A szakértő hozzátette, a hantavírus csoport variánsai közül Magyarországon a Pumala és a Dobrava-Belgrád változat fordult elő, amelyek jellemzően vesekárosodást okoznak és emberről emberre nem terjednek, míg az andoki súlyos szív- és tüdőbetegséggel járhat. Rusvai Miklós közölte, a hantavírust rákcsálók okozzák. Az ember elsősorban úgy fertőződhet meg, ha az állat vizeletével vagy székletével közvetlenül érintkezik valamilyen sérülésen keresztül, éppen ezért csekély az esélye annak, hogy kiterjedt járvány alakuljon ki. A vírus gyors terjedése azonban elővigyázatosságra ad okot.
19: Az a hölgy, aki Johannesburgban halt meg, repülőre akart szállni, és nagyon rövid ideig érintkezett a KLM-nek az utaskísérőjével, aki leszállította a repülőgépről, mert már beteg volt, és ezért ott kellett maradni a Johannesburgban. Ez a nagyon rövid időablak is elég volt arra, hogy megfertőzze a stewardest, akit most otthon kezelnek a hollandiai megfelelő intézetben, de egy ilyen rövid kontakt az, hogy lehetővé vált a vírus átadása, ez minden esetben nagyon gyanús.
20: Aki megfertőződött, akár 45 napig is hordozhatja a hantavírust úgy, hogy nem tud róla. Ez a lappangási idő szokatlanul hosszú. Erről már a Délpesti Centrum Kórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetének főorvosa beszélt a közmédiának. Szlávik János azt mondta, ahhoz, hogy pontosan megismerjék a vírust, meg kell vizsgálni annak genetikai szerkezetét, a fertőzöttet pedig különleges körülmények között kell megfigyelni.
21: Aki már beteg, azt úgy kell kezelni olyan helyen és olyan módon, hogy még véletlenül se fertőzhesse meg például az ápoló személyzetet. Az ilyen típusú járványoknál nagyon gyakran az ápolók, orvosok, családtagok betegedtek meg legelőször. Erre ma már nagyon jó protokollok vannak Magyarországon is, hogy milyen izolációs szobába kell elhelyezni, hogy kell beöltözni az ápoló személyzetnek. Sajnos más nem tudunk tenni, hiszen specifikus terápia, akár védőoltás nincs erre a betegségre.
20: Magyarországon 2024-ben 8, tavaly 3 hantavírusos esetet regisztráltak. A hantavírus fertőzés a vérzéses lázak közé tartozó betegség. Mivel a kórokozót rákcsálók hordozzák, ezért a kirándulókat, a mezőgazdasági munkásokat és a terepen mozgó katonákat veszélyeztetheti elsősorban. Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint jelenleg nincs engedélyezett antivirális kezelés, és vakcina sem létezik a hantavírus ellen. A betegeket kizárólag tünetileg tudják kezelni. Brit, texasi és dél-afrikai kutatók azonban már dolgoznak egy olyan védőoltás kifejlesztésén, amely az andoki típus ellen is hatékony.
2: Fél egy lesz 2 perc múlva.
1: Adásunkban eddig elmondtuk, hogy megalakult az új országgyűlés, ünnepélyes esküdtettek az áprilisban megválasztott képviselők. Szó volt arról, hogy 3 napos tűzszünetet jelentett be az amerikai elnök Ukrajna és Oroszország között, a két ország 1000-1000 hadifoglyot is kicserél. És hamarosan beszámolunk arról, hogy országszerte csaknem 50 helyszínen interaktív programokkal várják a látogatókat az emlékhelyek napján.
22: Déli krónika.
1: Történelmi csúcsra emelkedett Magyarország deviza tartaléka. A Magyar Nemzeti Bank nemzetközi tartalékainak összege egyetlen hónap alatt 2 milliárd euróval nőtt, éves összehasonlításban pedig több mint 14 milliárd euróval emelkedett, így április végére meghaladta a 60 milliárd eurót.
2: A magas devizatartalék javítja a befektetők bizalmát, az ország külső finanszírozási megítélését is, mondta a Magyar Gazdaságfejlesztő Ügynökség gazdaságelemzési központjának vezető elemzője. Molnár Dániel hozzátette, az emelkedés hátterében több tényező is állhat.
23: Egyrészt a nemzetközi tartalékok nagyjából negyede aranyban áll. Itt az elmúlt időszakban, az elmúlt 1 vagy 2 évet tekintve jelentősen emelkedett az arany ára. A jegybankok irányából is jelentős kereslet volt, de a bizonytalanság például az iráni háború is felhajtotta az arany árát, ami növelte a nemzetközi tartalékok értékét. Másik, az év elején az államadóságkezelő központ jelentős deviza kötvénykibocsátást hajtott végre, és ez is emelte a tartalékok értékét.
1: Hazánkban évente nagyjából 2,5 ezer tonna gyapjú termelődik, elsősorban a juhok nyírásából. A magas feldolgozási költségek miatt azonban az értékesítése nehézkes, így a hazai gyapjú jelentős része kárba megy. Az ősi, természetes anyagnak számtalan felhasználási lehetősége van, kiváló hang- és hőszigetelő, de készülhet belőle ágynemű, kalap, táska, öltöny is. Erre hívják fel a figyelmet a hétvégén Hortobágyon, ahol hosszú évek után ismét gyapjú fesztivált tartanak.
2: A programok a juhászok és állataik életét, a gyapjú útját mutatják be a nyírástól a késztermékig. Megyesi Gergely Árpád, a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóság igazgatója szerint az egyik legfontosabb feladata egy nemzeti parknak, hogy tanítson.
0: Átfogóan meg tudjuk mutatni, mi volt a múltja, mi a jelene, és remélhetőleg mi lesz a jövője a gyapjúnak. Reméljük, hogy ezzel segítünk azoknak az embereknek, akik jelenleg is juhokkal, kecskékkel foglalkoznak, mert felértékelődik az a tudás, és ez a termék, amiket ők előállítanak. A gyapjúnak azt gondolom, ez a legfontosabb mondani valója.
1: Jótékonysági hangversenyt tartanak délután 4 órakor a Budapest felső vízivárosi Szent Anna plébánia templomban, ahol a Vakok Boldog Batthyány Stratmann László katolikus intézményének látás és mozgássérült kórusa lép fel.
2: Az iskola énektanára a Kossuth Rádióban azt mondta, zarándoklatra, szintetizátorra és hangversenyre gyűjtenek. Csont Tamásné Judit hozzátette, egyházi énekeket, musical dalrészleteket és népdalfeldolgozásokat adnak elő. A kórust egy orgonaművész is kíséri majd, és saját verseket is felolvasnak a fiatalok.
5: Volt zongonak tanárunknak a fia Medvecki Szabolcs is ajánlott a kórusnak egy Mi atyánkot, azt is előadjunk, de lesznek népdalfeldolgozások, akkor lesznek szólók, egy részlet a Padlás musicalből.
1: 1956-os eseményeket idéző szabaduló szoba a Műegyetemen, interaktív fegyver és viselet bemutató az Egri várban, Solymászok a Gyulai várban. Egyebek mellett ezek a programok várják az érdeklődőket az emlékhelyek napján. Országszerte csaknem 50 nemzeti és történelmi emlékhely nyílik meg a látogatók előtt, Falucskai Ivett összeállítása.
6: Látszottak a körvonalai, el lehetett képzelni, hogy körülbelül, hogy hol lehettek ezek a medencék. Hát én igazániból bele tudtam képzelni magukat, akkor a embereket is ebbe a fürdőbe.
22: A látogatók körében rendkívül népszerű az Egri romfürdő. A Valide Szultán Hammam maradványait az emlékhelyek napja alkalmából nyitották meg újra az érdeklődők előtt. Eger egyik kuriózumának számító rom egész szezonban látogatható lesz. Osztotta meg a részleteket Novákném Lakár Zsófia, a Dobó István Vármúzeum igazgatója.
24: Meglehetősen magas állófalakkal rendelkező épület, tehát az egykori forrókamrának a sarkain elhelyezkedő kis fülkék még meglehetősen magas falakkal rendelkeznek, úgyhogy azt lehet mondani, hogy az országban mi büszkélkedhetünk az egyik legszebb és legépebben megmaradt gőzfürdővel.
22: A Nemzeti Örökség Intézete minden évben május 2. szombatján rendezi meg az Emlékhelyek Napja országos programsorozatot. Idén csaknem 50 helyszínen várják az érdeklődőket. Egyebek mellett vezetett sétákkal, hagyományőrző bemutatókkal, tárlatvezetésekkel készültek a szervezők, mondta a főigazgató. Mozár Gábor hozzátette, a történelem kiemelt helyszíneit, a múlt értékeit szeretnék közelebb vinni a fiatalokhoz.
25: Az a fontos küldetése, hogy ráirányítsa a figyelmet az ország történelmének legkülönbözőbb fejezeteire, illetve arra a vágyra irányul, amely bennünk mindannyiunkban megvan, hogy értsük és kapcsolódjunk a múltunkhoz. És hát ilyenkor a családok és az odalátogatók felé egészen különleges programok nyílnak meg.
22: A legtöbb program

0: Nem csak az a fontos, hogy ad egy látható fénysötétedést, hanem hogy az UV-t is szűri. A 400 nanométerig történő UV-védelem a fontos. Hívta fel a figyelmet a Logodi Látászcentrum szemész szakorvosa, aki hozzátette, a káros ultraibolya sugárzást blokkoló lencsét UV-400 vagy 100% UV-felirattal jelzik. Ezt és az uniós szabványt jelző CE rövidítést kell keresni, ha valaki megbízható napszemüveget vásárolna. Gergely Róbert azt mondta, a jó minőségű napszemüveg rövid és hosszú távon is védi a szemet.
1: Van egy tévhit, hogy minél sötétebb a napszemüveg, akkor biztos annál jobban véd UV felé. Nem, ez csak a látható fénytartományra vonatkozik. Az UV védelem az magában a lencse anyagában van, tehát ez nem látható, tehát egy átlátszó lencse is tud UV-t védeni. A szemnek van egy természetes védekező mechanizmusa, hogyha becsapjuk a szemünket és egy sötét lencsén keresztül nézünk, akkor a szembogarunk megtágul, több fény tud bejutni a szem belsejébe, az ideghártyára. Ez pedig, hogyha nincs megfelelő UV védelem, akkor ezek a káros sugarak fokozottan fogják károsítani a szemnek a különböző részeit.
0: Visszafordíthatatlan sérüléseket okozhat a rossz napszemüveg használata. Hosszú távon makula degenerációhoz vagy szürkehályok kialakulásához, rövid távon pedig akár szaruhártya vagy ideghártya károsodáshoz is vezethet. Utóbbiak gyakori tünete a fényérzékenység és a könnyezés, mondta Gergely Róbert, aki hangsúlyozta, gyerek napszemüveg vásárlásánál ugyanazok a kritériumok érvényesek, mint a felnőtteknek gyártottaknál.
1: Különösen fontos arra figyelni, hogy megfelelő nagyságú legyen ez a napszemüveg, tehát a szemöldök ívet fedje, oldalt fedje. Gyerekeknél nagyon gyakran látunk olyat, hogy lötyögő, az orrnyereg nem megfelelő helyen illeszkedik. Érdemes az UV védelmet kiegészíteni például kalappal.
0: Idén is kiemelten ellenőrzik a napszemüvegek biztonságosságát, jelöléseit, valamint a gyártói, forgalmazói tájékoztatók meglétét és megfelelőségét a szakemberek. Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke a Krónikának azt mondta, szúrópróbaszerűen látogatnak el az árusító helyekre. Hagyományos kereskedelmi egységekben, bevásárlóközpontokban, áruházláncokban és az online térben is ellenőrzik a termékeket.
2: Nagyon olcsó, nagyon gagyi napszemüvegek általában rosszabb áteresztő képességgel rendelkeznek, tehát nem megfelelőek, nem biztonságosak. Ugyanígy a harmadik országból rendelt nagyon olcsó online platformokon keresztül vásárolt napszemüvegek és magasabb a kifogásolási arány. Akkor szerint megbízhatónak és minőségének egy napszemüveg, ha a fény áteresztő képessége megfelelően biztosított, tehát hogy megszűri a káros UVA és UVB sugárzásokat, vagyis az UV sugárzás elleni védelem hatékonyságát vizsgáljuk. Amennyiben ez nincs meg, akkor nem vásárolhatók, illetve nem adható a kereskedelmi forgalomban ezek a termékek.
0: Az árusok késő őszig számíthatnak a szakemberek megjelenésére, akik szabálytalanság esetén a gyártót és a forgalmazót is megbírságolhatják, emellett a terméket is kivonhatják a forgalomból.
3: Autós percek. Az Útinform tájékoztatása szerint baleset történt az M7-esen Letenye felé a 28-as kilométernél, csak a leálló sávjárató 3 kilométeres a torlódás. Aszfaltoznak a 6-os főúton a 65-ös főút csomópontja után Szekszárd térségében. A 143-as és 144-es kilométer között sávzárásra és jelzőrös irányításra kell számítani.
4: Fővárosi információkkal folytatjuk.
5: Üdvözlöm a hallgatókat. A fővárosban az M1-es metró a Kisföld alatti helyett hétvégén az Oktogon és a Mexikói út között pótlóbusszal lehet utazni karbantartás miatt. Szintén hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Schilling Zsolt, BKK Info.
6: Időjárás jelentés.
4: A maihoz hasonló idő lesz holnap is, majd a jövő hét elején már egyre több felé esni fog. A többit Fejős Ádám meteorológusra bízom. Szervusz Ádám!
7: Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Marad valóban az átlag felett a hőmérséklet, ma elvétve kisebb zápor, futózápor előfordulhat, legfeljebb 26 fok lesz. Az éjszakai hajnali órákra ezek a kisebb csapadékgócok megszűnnek, marad a változóan felhős idő. Döntően 10 és 14 fok közé hűl a levegő, tehát nem lesz nagyon hideg a reggeli órákban, a vízpartokon, nagyvárosokban lesz melegebb, a völgyekben viszont 10 fok alatt is lehet a minimum, de 5 fok felett. lesz még arrafelé is. Napközben több óra napsütés mellett kevés felhő azért előfordulhat, majd a délutáni óráktól, pontosabban a déli óráktól kezdve már délnyugat felől labilisabb levegő érkezik, a labilisabb levegőben hevesebbek a feláramlások, így gomoly felhők alakulnak ki. Országunk déli részein megint csak elvétve fordul elő futó zápor, az átmeneti felfrissülést követően ott füllettség lehet a jellemző, hiszen

0: 27-28 fok is lehet ebben a térségben, míg az északi területeken inkább 22-25 fok lesz a jellemző. A folytatásban futószalagon érkezik majd a nedvesség, markáns hidegfront miatt keddre, szerdára jelentősen visszaesik majd a hőmérséklet.
1: Köszönjük szépen, Ádám, kedves hallgatóink, a déli krónika véget ért. A szerkesztő Király Erzsébet, a hírszerkesztő Poják Adrien és a technikai munkatársak Fácán Andrea és Lajer Rita nevében is köszöni figyelmüket Bordi András és Ciprus Éva. Viszont hallásra 17:30.
2: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
3: A Ferencváros 25-ször, a Zalaegerszeg másodszor lehet a labdarúgó Magyar Kupa győztese. Sportolóink 4 éremmel kezdték a Szegedi Kajakkenu világkupa verseny délelőtti döntőit. Ismét Szolnok Falkó finálé lesz a férfi kosárlabda NB1-ben. Előnyben a Kaposvár a férfi röplabda extraliga döntőjében. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
2: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
3: Sorozatban harmadik idényében jutott be a labdarúgó Magyar Kupa döntőjébe a Ferencváros, amely a mai fináléban az Zalaegerszeg ellen lép pályára a Puskás Arénában, ahol csaknem 50 ezer nézőre számítanak a rendezők. Az FTC 25-ször, az ETL másodszor hódíthatja el a trófeát. A 18 órakor kezdődő finálét a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A jelenleg a Fradit erősítő Gruber Zsombor kölcsönben a zalaiaknál is játszott, a támadót Kamrát Flórián kérdezte az esti meccsel kapcsolatban.
4: Mekkora erőt lehetett meríteni mindabból, ami Újpesten történt a múlt héten?
5: Örülök neki, hogy ilyen sikert tudtunk aratni Újpesten, de ez már a múlt. Most a Zalaegerszeg elleni kupa döntő a fő célunk, meg kell nyerni, így megyünk. Persze azért volt öröm a meccs után, de a következő nap már tényleg arra fókuszáltunk, hogy kupa döntő hete van. Készültünk a Zalaegerszegre, és remélem, hogy jól felkészültünk.
4: A Zetével kapcsolatban sokan kiemelik, hogy kétszer nyert az Egerszeg a Fradi ellen ebben a szezonban. Mi kellhet most a sikerhez, hogy látod?
5: Eddig kétszer veszítettünk, ha mi játékunkat tudjuk hozni, amit az Újpesten is sikerült megmutatni, akkor nem lesz probléma, de tényleg ezt kell hozni. Játszottam ott fél évet kölcsönbe, szerettem ott lenni, nagyon jó közösség van ott, a szurkolók is nagyon rendben vannak, de most a Ferencváros sikereire harcolok, és mi szeretném megnyerni a kupát.
3: Gruber Zsombor után következzen a Zalaegerszeg csapatából Csonka András, aki korábban éppen a Ferencváros játékosa is volt. A középpályással Kohári Zsombor beszélgetett a labdarúgó Magyar Kupa mai döntőjének esélyeiről.
6: Idén már kétszer is legyőztétek a Ferencvárost, ugye az első mérkőzésen te nem léphettél pályára eltiltás miatt, a másodikon ott voltál, idén harmadjára találkoztok, meg majd a bajnokság utolsó fordulójába negyedszer is. Mivel készültök? Most kell változtatni nektek a taktikán erre a találkozóra?
5: Ez az edző dolga, a taktikai utasítások. Szeretnénk most is sikeresen zárni ezt a mérkőzést, és ugye utána megint a Fradival játszunk, úgyhogy még két meccsünk is van ellenük. Mind a kettőbe úgy kell belemenni, hogy 100%-ot beleadni, és mindent megtenni a legjobb eredményért. Ez volt a cél. Ez volt az elején is már a cél, hogy itt játszhassunk majd a végén. Szerintem emellé nem kell különleges motiváció, mindenkibe érzem azt a pluszt, ami segített minket, majd mindenkit teljesen késznek érzek a mérkőzésre.
2: Nemzeti Sport Krónika.
3: A Szegedi Kajakkenu világkupa verseny délelőtti döntőiben a Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente, Tótka Sándor összetételű kajak négyes magabiztosan győzött 500 méteren. A Mircse Iván, Hidvégi Zalán, Keller Gergő, Szabó Levente alkotta másik csapatunk hatodikként ért célba. Kajak egyes 1000 méteren Csikor Zsóka arany, Kőhalmi Emese ezüstérmet nyert. 500 méteren a Kis Ágnes, Nagy Bianca kenupáros a harmadik helyen végzett. Szintén 500 méteren negyedik lett a Kiskóréka, Szegedi Angelina, Decsi Dorina, Mészáros Anna női kajak négyesünk, és ugyancsak a negyedik helyet szerezte meg kenu egyes 1000 méteren Fejes Dániel. Az 500 méteren aranyérmes férfi kajak négyesünk tagjait Bitman Emil szólaltatta meg, elsőként Nádas Bencét hallják.
7: Mindnyáján nagyon jó kvalitású versenyzők vagyunk. Idén azért keményen letettük a névjegyünket már a hazai válogatón is, azért két olyan páros vívott itt Ádász csatát, ami világszínvonalú. És én bíztam benne, hogy ez a két páros, ha összeadod, akkor szép eredmények születhetnek. Nagyon boldog vagyok, hogy egy szegedi világkupa győzelemmel debütált az egységünk. Nagyon bízom benne, hogy hosszú időszak lesz ez ennek a négyesnek, és tudunk még fejlődni. Nagyon várom a közös munkát, élvezem a pillanatot, és próbálom élvezni az utat is. Szerintem sokra hivatott még ez az egység.
8: Fodor Bence a következő. volt erő ebben az egységben, gyakorlatilag rajt célgyőzelmet arattatok, és végig az élen haladtatok. Ugyanezt a dinamikát érezted végig 500 méteren keresztül?
5: Érzésre azért nem volt olyan jól esős pálya. Ahogy a végén éreztem, nem is voltunk annyira egybe, mint ahogy a tankönyvekben mondják. Nem érzékeltem belőle semmit, csak a végén láttam azt, hogy nyertünk. Nem tudom, mennyivel és hogyan állt össze a pálya.
8: Teljesen mindegy, mennyivel nyertek, hogyha nyertek. Kuruc Levente, milyen érzés volt most négyesben győztes egységtagja lenni?
9: Jó volt, kicsit szoknunk el még ezt a harmadik pozíciót itt a négyesbe. Ez a második alkalom, hogy harmadik lyukban ülök egy négyesben. Nagyon jó érzés volt végigcsinálni ezt a pályát. Belülről nem sok mindent érzékeltem. Próbáltam magunkra koncentrálni, és bízni benne, hogy a mellettünk lévő pályákon csak mögöttünk vannak.
8: Tóta Sándor nagyon sok négyesben ült már, és amikor beszélgettünk a középutam után, akkor elejtettél egy ilyen mondatot, hogy lehet, hogy ebben a négyesben lesz valami meglepetés. Valami ilyesmire gondoltál?
10: Ilyesmire egyébként, mert amikor itt edzettünk Szegeden a héten, olyan időket mentünk, ami nem volt egyenesen arányos az érzéssel, hiszen sokkal könnyebb volt. Régebben jobban meg kellett nyomnunk azokat a résztávokat, hogy ilyen időreményeket hozzunk. Ennek alapján gondolkodtunk, hogy ebből lesz valami, de nem akartunk előrénni a medve bőrére, dolgoztunk alázatosan, és ennek egy arany lett most a vége, de hosszú még a szezon. De minden esetre gyűjtjük a pontokat, hogy ez egy fontosabb verseny, mint mondjuk 4 évvel ezelőtti világkupa.
3: A Szegedi Kajakkenu világkupa viadalon, amely az olimpiai kvalifikációs versenysorozat része, 14 óra után újabb döntőket rendeznek. Ezüstérmet nyert a Fábián Sára Ráhel, Jákó Mirjam, Major Veronika összeállítású magyar csapat a női sportpisztolyosok versenyében az Eszéken zajló 25 és 50 méteres sportlövő Európa-bajnokságon.
2: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
3: A címvédő Szolnok és a Falco játssza a férfi kosárlabda NB1 döntőjét. Az elődöntő harmadik találkozóján, ugyanis a Szolnok hazai pályán rendkívül szoros csatában 65-63-ra bizonyult jobbnak az atomerőműnél, és hatalmas küzdelemben dőlt el a Falco Kaposvár elleni összecsapása is. A szombathelyiek 93-92-re múlták fölül a vendégeket. Összesítésben mindkét párharcot győztes csapat 3-0-ás sikerével ért véget. A két együttes egymás után harmadszor mérkőzik meg a bajnokság fináléjában. A szolnokiak csapatkapitányával, a Paks ellen 9 pontot dobó Pallai Tamással Balogh Balázs értékelt.
11: Nagyon-nagyon nehéz volt ez az elődöntő, a Paks az egy nagyon jó csapat, ezt bebizonyították az alapszakasz legvégén, ezt bebizonyították a negyeddöntőben az Alba ellen, ahol fantasztikusan játszottak, és nekünk is sok pillanatban feladták a leckét, nagyon nehéz perceket okoztak, de helyén volt a szívünk, helyén volt az eszünk, és én abban a hitben megyek most haza, hogy a Jobbik csapat jutott be a döntőbe.
12: Nagyon kevés volt a pont, ez az idegeskedés számára is írható?
11: Valószínűleg volt benne idegeskedés, én úgy ezen a meccs elején nem pörögtünk fel úgy, ahogy az előző két meccsen, illetve jól védekezett a Paks. Nem adták nekünk meg azokat a helyzeteket, amiket mi szeretünk és előszeretettel használunk. Ennek ellenére, ahogy elkezdtük egy picit jobban megtörni az ő védekezésüket, ahogy ők is fáradtak jobban, úgy a kosaraink is elkezdtek beesni, illetve egy kicsit önbizalomra is kaptunk ekkor.
12: 13 pontos is volt a különbség, ugye amikor vezetett a Paks, akkor sem bizonytalanodtatok el?
11: Ez egy érdekes kérdés. Én évről évre azt érzem, hogy itt hazai pályán nagyon nehéz elbizonytalanodni ezek előtt a srácok, a szurkolók előtt. Tényleg nehéz azt érezni, hogy nem nekünk áll az ászló. Még az ilyen nehéz pillanatokban is én úgy éreztem, hogy magabiztosak tudtunk maradni, és koncentráltak, így nem volt igazán félnivalók. Ugyanakkor persze a vereség szele az azért az ott lebegett ezekben a pillanatokban.
12: Tavaly is ugyanilyen volt az elődöntő a Paks ellen.
11: Nagyon-nagyon szoros volt az a mérkőzés, nagyon fizikálisak voltak a paksi elődöntők tavaly is, ott ugye 3-1 lett a végeredmény, de ott övék volt a pálya előny, most ez fordítva volt, de én nagyon hasonlónak ítéltem meg ezt a párharcot sok szempontból, főleg a fizikalitás szempontjából.
3: A szolnokiak csapatkapitánya Pallai Tamás után hallgassák az ellenfél, a paksiak csapatkapitányának Eilingsfeld Jánosnak a véleményét az elődöntőről, a riporter Szekeres Péter.
13: Elszalasztott lehetőség volt ez a mérkőzés most?
14: Nyerhettünk volna, de Szolnok egy nagyon erős csapat, mindent kiadtunk magunkból, ők is mindent kiadtak magukból. Úgy gondolom nem szégyen kikapni egy bajnok, aki elben majdnem bejutott a legjobb 8 csapat közé együttestől. Büszke vagyok az egész csapatra, most tényleg nagyon mérges vagyok, hogy elvesztettük ezt a mérkőzést, de nem tudok haragudni senkire, meg nem tudok talagudni a csapatra, mert tényleg mindent kiadtunk magunkból. Nem dobtunk jól, de hozzá kell tenni, hogy a Szolnok extrán védekezett, mi is extrán védekeztük, nagyon kevés pont született a mérkőzésen. Sajnos így alakult, nem tudtuk visszavinni Paksra a negyedik mérkőzést.
13: A bronz mérkőzésre össze kell kapni magát a csapatnak, ilyenkor nehéz mentálisan felállni?
14: Kell egy pár nap, hogy kipihenjük magunkat, jövő hét szombaton fog kezdődni a bronzcsata. Profi játékosok vagyunk, most egyben meg is beszéltük, hogy a harmadik helyet meg szeretnénk szerezni, meg is akarjuk szerezni. Meg is beszéltük, hogy ha így játszunk, meg így küzdünk, meg ezt a védekezést csináljuk, akkor úgy gondolom, hogy meg lehet a harmadik hely.
3: A Falco a Kaposvár 93-92-es legyőzésével jutott be a férfi kosárlabda NB1 fináléjába 21 pontjával, a mezőny legeredményesebb játékosa volt a szombathelyi Váradi Benedek, aki így látta a találkozót.
15: Nyilván nem kell azt magyarázni, hogy 3-0-ra sikerült nyernünk és bejutni a döntőbe, viszont rengeteg tanulnivalónk van ebből a párharcból. Megmutattuk a karakterünket, hiszen 11 ponttal vezetett az ellenfél a harmadik negyed végén. Próbáltuk megállítani őket, nagyon sok mindent megpróbáltunk a védekezésük ellen, de valahogy semmi sem akart működni vagy sikerülni. Arra büszkék lehetünk, hogy most ezen a meccsen csak 12 labdát adtunk el egy naptempó mérkőzésen. Erre próbáltunk fókuszálni, főleg az előző mérkőzés után. Örülünk, hogy benn vagyunk a döntőbe. Nagyon kemény párharc volt. Gratulálok a Kaposvárnak, hogy feljutóként itt vannak. Sok sikert kívánok nekik a továbbiakban, és nyilván az, hogy mindenki maradjon egészséges náluk is, és minden csapatban. Remélem, hogy egy nagyon jó döntő lesz a továbbiakban. Köszönjük a szurkolóinknak is a támogatást, hiszen amikor nem voltunk, akkor is próbáltak minket segíteni, és rengeteg energiát adtak.
3: A Kaposvár 3-1-re nyert Székesfehérváron a MÁV Előre ellen, a férfi röplabda extraliga döntőjének harmadik összecsapásán, ezzel 2-1-re vezet az egyik fél a harmadik győzelméig tartó párharcban, és a somogyi csapat kedden hazai környezetben akár megszerezheti a bajnoki címet. A Kaposvár csapatkapitánya Magyar Bálint Bobák Róbertnek nyilatkozott.
16: A negyedik szedben állva hagytátok az ellenfelet, extrém jól játszott a csapat, többek között te is. Minek köszönhető ez a siker, és hogy sikerült a hazai vereségből így talpra állni és megverni másodszor is Fehérvárot a MÁV Előrét?
17: Ami otthon történt, én úgy érzem, azt már megbeszéltük, túl görcsösek voltunk, akkor meg ugye nagyon higgadt volt a Fehérvár. Ezt beszéltük, hogy nekünk is higgadtnak kell maradni, mikor szoros az állás, illetve nem úgy megy ugye a gépezet. Itt megint előfordultak olyan hibák, hogy könnyű pontokat adtunk nekik, és megint nőtt csak a nyomás rajtunk, de én úgy éreztem, hogy kellett az a holdpont, ahol szerencsére jöttünk ebből, és sikerült nyerni.
16: Szenzációs röplabdát láthatott a közönség. Mi volt az a pici, amivel szerinted jobban jöttetek ebből a meccsből, hiszen gondoltuk volna, hogy hazai közönség előtt javít a MÁV Előre, de másodszor is nyertetek.
17: Fantasztikus a hangulat, hiszen nagyon sok szurkoló elkísér minket, köszönjük nekik ezúton is. Szerintem a taktika, mert kielmeztünk mindent mi is, újat nem tudtak mutatni, és leginkább az döntött ugye, hogy itt a vége fele már be tudtuk ütni azokat az extrákat, amiket kivédekeztünk, illetve a szervák most sokkal jobban működtetünk az előző mérkőzésen. Örülök a győzelemnek, és szeretnénk befejezni a következő mérkőzés.
16: Csak ebben a döntőben is láttunk már változásokat, talán nem várt eredményeket. Mi kell ahhoz, hogy most másodszor hazai környezetben meglegyen, és ne remegjenek meg a lábak?
17: Még nyugodtabbaknak kell lennünk, illetve szeretnénk tényleg megtölteni a csarnokat, és biztos vagyok benne, hogy ez lesz a kulcsa. Bízom, hogy nagyon sokan ki fognak jönni a mérkőzés, és meg fogjuk tudni nyerni a bajnokságot.
3: Az élvonalbeli női kézilabda bajnokságban a címvédő Győri Eto 39-29-re győzött Esztergomban. A Bajnokok Ligája 4-es döntőjére készülő győriek továbbra is veretlenül vezetik a tabellát. Koch Máté és Nagy Dávid kiemeltként, Andrássy Tibor, valamint Kovács Gergely a selejtezőből felkerülve a 64 között küzdhet a kolumbiai Medellínben zajló férfi párbajtőr Grand Prix viadalon. Kedves hallgatóink, sportkronikánk ezzel véget ért, köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!
2: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika.
18: Vízállás jelentés.
19: A Duna hazai szakaszán a Donyik apad, alatta árad, a folyó igen alacsony vízállású. A Duna vizének hőmérséklete Komáromnál 16,9, Budapestnél 18,1, Mohácsnál 19 Celsius fok. Mai vízállások és mederteltségek a Dunán. Duna remete 82 cm, 16%, Medve 91,9. Nagybajcs 56-11, Gönyű 24-12, Komárom 65-9. Esztergom 48-8, Nagymaros mínusz 7-8, Budapest 101-8. Dunaújváros mínusz 23-7, Dunaföldvár mínusz 139-7, Paks mínusz 24-7. Dombori 6-9, Baja 101-8, és végül Mohács 109 cm 6%. Gázlóviszonyok a Dunán. A Duna magyarországi szakaszán a mai napon 38 gázló van. Az országhatár és az Ipoly torkolat között a mértékadó gázló 1735,2 és 1733,3 folyamkilométer között 21 deciméter, szélessége 100, hosszúsága 1900 méter. Piros úszó mellett 24 deciméter, 60,1900. Az Ipoly torkolat és Budapest között 1699,3 és 1697,7 folyamkilométer között 19 deciméter, 120,1600. Budapest és Dunaföldvár között 1616,7 és 1616,3 folyamkilométer között 18 deciméter, 110,400, középen 22 deciméter, 90,400. Dunaföldvár és az országhatár között a mértékadó gázló 1521,8 és 1520,8 folyamkilométer között hajószűkület, szélessége 130, hosszúsága 1000 méter. Mai vízállások és mederteltségek a Duna mellékfolyóin. A Rába Szent Gotthárdnál mínusz 91 cm, 4%. Árpásnál mínusz 94,8, Győrnél 239, 28. A Marcal-Móricz hídánál mínusz 37, 11. Az Ipoly Nógrád-Szakálnál nincs jelezve, Balassagyarmatnál mínusz 87, 7. A Sió-Siófoknál gát alatt nincs jelezve, Simontornyánál 95, 12, Szekszárdnál 203, 30. A Mura Letenyénél 112, 14. A Dráva Őrtilosnál mínusz 75, 16, Barcsnál mínusz 146, 3, Drávaszabolcsnál mínusz 8, 7. A Száva Belgrádnál 159 cm, 36%. A Tisza a hazai szakaszán kiskörre alatt apad, felette alig változó vízállásokat mérnek. A folyó a duzzasztásmentes, vagyis az Áhonyig és a Kiskörétől Csongrádig tartó szakaszokon igen alacsony vízállású. Záhonytól kezdődően a vízjárást az erőművek üzemrendje jelentősen befolyásolhatja. A Tisza vizének hőmérséklete Tokajnál 18,2, Szolnoknál ugyanannyi, Szegednél 18,4 Celsius fok. A Balaton átlag vízszintje és mederteltsége 85 cm, 47%, átlag vízmészsége 333 cm, hőfok a Siófoknál 18,6 fok. A Velencei tó a Gárdnál 66 cm, 8%, a víz 19,7 fokos. A Fertő tó Fertőrákosnál nincs jelezve, a víz hőfoka 17,8 fok.
18: Műsorajánlat.
20: Takaróból lett tarisznya, farmernadrágból vart mellény, foltonfolt alkotások, értékmentés és újrahasznosítás a szépség jegyében. Szárított virágok, növényi olajok, kecsketeljes kézműves szappanok, gyógyító tisztaság a természet patikájából. Madárgyűrűzés, túzok nevelde, solymász bemutató, tollal és ecsettel megörökített szárnyaló élmények. Dévaványa és a Túzok Fesztivál érdekes emberei, értékálló alkotásai.
21: Országjáró szombat délután 15:30-16 a Kossuth Rádióban. Az országgyűlés alakuló ülését közvetítjük ma délután 15:00 a Kossuth Rádióban.
22: Két tábor csap össze, az egyik oldalon a nyüzsgő városok rajongói, a másik oldalon pedig a természet szerelmesei.
23: Adri azt mondta, hogy még soha nem vesztettek, úgyhogy nem csak a neve, az arca is nagy volt, úgyhogy most megkapja!
24: Magyarország, szeretlek! Vasárnap 19:45 a Dunán.
25: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
26: Tavaszi rádiókabaré felvételek a Tália téli kertben. Kiváló színészek, ismert humoristák és 3 óra felhőtlen szórakozás. Május 18-án a házigazda Felméri Péter. Sztárvendégek Szerednyei Béla és Müller Péter Sziámi. Közreműködik Aradi Tibor, Bach Szilvia, Maksa Zoltán, Nádas György, Vida Péter és sokan mások. Vegye meg jegyét már most, hogy ne maradjon le a rádiókabaré tavaszi bemutatóiról. Jegyek és bővebb információ a www.jegymester.hu oldalon. Valamint a Tália Színház jegypénztárában.
0: Federico Colli olasz zongorista május 10-én Budapesten. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának olasz estjén Riccardo Frizza vezényel és Respighi nevezetes Róma trilógiája által megelevenedik előttünk az Örökváros. Martucci első zongora versenyét Federico Colli szólaltatja meg. Találkozzunk május 10-én a Műpában. mrme.jegy.hu.
25: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
19: 13 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Megalakul az új országgyűlés, letették az esküt a parlament új képviselői. Sülyök Tamás Magyar Pétert javasolta a miniszterelnöknek. A köztársasági elnök azt mondta, hogy a Tisza párt történelmi felelősséget is visel hazánkért és nemzetünkért a példátlan mértékű felhatalmazással. Háromnapos tűzszünetet jelentett be az amerikai elnök Ukrajna és Oroszország között. A két ország 1000-1000 hadifoglyot is cserél. Tiltakoznak Tenerifén, ahova holnap érkezik majd meg az a luxushajó, amelyen hantavírus ütötte fel a fejét. A vírus ellen nincs oltóanyag, de már dolgoznak rajta. Itthon napközben mindenütt sok napsütés valószínű, a Nyugat-Dunántúlon, illetve a középső és északkeleti tájakon alakulhatnak ki elszórtan záporok, zivatarok. A hőmérséklet délután 21 és 27 fok között alakul.
25: Műsorajánlat. Korkóstoló. Tájak, ízek, történetek.
1: Közétkeztetés újra gondolva egy országos szakácsversenyen. Egy borász útja a flow élményig, főzés és tartalomgyártás találkozása, valamint elfeledett szőlőfajták újjászületése. Finom históriák, különleges szereplők tálalásában a gasztrokulturális magazinban.
25: Korkóstoló. Vasárnap délelőtt 9:30 után a Kossuth Rádióban.
4: Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében. A Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai. Kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Hamarosan a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
25: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 500 g-os magyar zöld vagy fehér spárga csomagja csak 1199 forint. A 250 g-os áfonya csomagja pedig csak 1111 forint. Lidl. Igazán megéri.
6: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával május 14-én és 15-én a Dohnányi Ernő Zenei Központ ad otthont az Átriumnak, a Bartók Rádió tavaszi kortárs zenei seregszemléjének. A 14-i kamaraesten Fejes Krisztina zongorázik, Szűcs Máté mélyhegedűn, Oncai Zoltán gordonkán, Pusker Júlia és Stadthatos Sebestyén hegedűn játszik. 15-én pedig az Anima Musicae kamarazenekar játsza ma élő szerzők alkotásait Horváth Balázs irányításával. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu/Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
25: Reklámot hallottak. Jó ebédhez szól a nóta.

Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm Önöket itt a Kossuth Rádióban 2026. május 9-én szombaton. Jó ebédhez szólanóta ma is, tartsanak velem egészen fél kettőig. Jó szórakozást kíván a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix. Mai műsorunkat egy C-moll friss csárdással nyitottuk meg. Balázs Tamás és Cigány zenekara játszott. A folytatásban Boros Jolán nóta felvételeiből szemezgetünk. Már is sorolom, mely magyar nóták csendülnek fel egy közel 7 perces összeállításban. A fehér őszi rózsáról is szól majd a dal, de a Szép a szőke, szép a barna című csárdás is elhangzik. Elsőként a Halvány sárga rózsát egy csokorba szedtem című Sándor Jenő szerzeményt halljuk. A felvétel 1962-ben készült a Magyar Rádióban. Boros Jolánt Lakatos Sándor zenekara kíséri. Jó rádiózást!

most, kedves hallgatóink, Boros Jolán nótacsokrát követően változatokat hallunk cimbalmon a Hungarikum hangszeren egy csárdásra. Farkas Jenő muzsikál.

Solti Károly, a magyar nóta műfajának egyik emblematikus előadója. A következő percekben Kalmár Tibor, Szerdahelyi János és Nádasdi Géza szerzeményeit adja elő. Ha egy őszi estén, várjatok még őszi rózsák, és mindig mondtam veszedelmes a lány címmel. Solti Károlyt Kozák Gábor József és Cigány zenekara kíséri egy 1964-es felvételen.

Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Jó ebédhez szólanóta című műsorunk idejébe, melyben hallottuk Balázs Tamást és kiváló zenekarát, cimbalmozott Farkas Jenő, és válogattunk Boros Jolán, valamint Solti Károly rádió felvételeiből. Legvégül Lakatos Sándor zenekara játszik. Köszönöm, hogy ma is velem tartottak. Várom Önöket holnap is a megszokott időben, a megszokott helyen itt a Kossuth Rádióban. Addig is vigyázzanak magukra, és vigyázzunk egymásra. Jó étvágyat kívánok mai ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. Búcsúzik a szerkesztőműsor vezető Budai Beatrix. További kellemes szép hétvégét mindjárt.

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: 13 óra 30 perc. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. Az áprilisban megválasztott képviselők ünnepélyes eskütételével megalakult az új országgyűlés. A 199 fős országgyűlésben a Tisza pártnak 141, a Fidesznek 44, a KDNP-nek 8, a Mi Hazánknak 6 képviselője van. Magyar Péter kora délután teszi majd le miniszterelnöki esküjét. A példátlan mértékű felhatalmazással a Tisza párt történelmi felelősséget is visel hazánkért és nemzetünkért, jelentette ki a köztársasági elnök az országgyűlés alakulőülésén. Súlyog Tamás azt mondta, a kiélezett kampány után a politikának vissza kell térnie természetes közegébe, a közjogi keretbe. Letette az esküt az országgyűlés új elnöke. A Tisza párt Forsthoffer Ágnest a párt alelnökét jelölte házelnöknek. Beszédében úgy fogalmazott, olyan változások jönnek, amelyek új korszakot nyitnak a magyar parlamentális demokrácia történelmében. A házelnök első döntéseként elrendelte, hogy visszakerüljön az Európai Unió zászlója a parlament épületére. A korrupció megállítása és az uniós források hazahozatala lesz a legfontosabb feladat, mondta a leendő gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István úgy fogalmazott, sok területen nem volt igazi verseny, azért nem fejlődött a magyar gazdaság, mert a kivételezettek kaptak óriási szerződéseket. Lassú a haladás az M7-es autópályán a Balaton felé vezető oldalon. Martonvásár térségében korábban két autó karambolozott, jelenleg csak egy sávon lehet közlekedni. Az ország nagy részén süt a nap, csak az északi középhegységben vannak felhősebb területek. Holnap szinte mindenütt zavartalan lesz a napsütés. A hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul.
0: A következő műsor termék megjelenítést tartalmaz. Örök zöld. Zenék, filmek, történetek. A házigazda Balogh Tamás.

Azt, hogy a korabeli rádióslágerek, filmzenék vagy tánczenék dallama, dalszövege időtálló, mi sem bizonyítja jobban, hogy a melódiákból számtalan feldolgozás készült. Ezekből is hallhatnak jó néhányat hétről hétre, hiszen ez az Örök Zöld. Köszöntöm Önöket! Ábrándos szép napok, közeli helyeken, Trabanton szállni élvezet. Slágerek, melyeket egy dolog biztosan összeköt, mindegyik szerzemény 1989-ben vált közkedvelté egyik napról a másikra. Nem csoda tehát, hogy a rajongók a ropogó slágereket nem csak a kívánság műsorokban kérték, hanem a hanglemezboltok polcain is keresték, és jó eséllyel meg is találták. Mai műsorunkban tehát 37 évet ugrunk vissza az időben. Zenei kalandozásunkat nyissuk Fenyő Miklós felfedezettjével, Szandival, aki 13 évesen, svájci sapkával a fején lelkesen hirdeti: majdnem Monroe. A szerkesztő Toldi Szabolcs nevében is jó szórakozást kívánok. Tartsanak velünk!

Ez a Kossuth Rádióban az Örök Zöld. Amíg Delhusza John, Rómeó és Júlia, addig Homonyik Sándor Molnár Csilla emlékét őrizte meg 1989-ben megjelent slágerével. Ő volt az a gimnazista lány, aki 1985-ben elnyerte a Magyarország szépe címet és a koronát, még 1986. februárjában a Miss Európa szépségversenyen harmadik helyezést ért el Máltán. Molnár Csilla 1986 nyarán nehezen viselte a hirtelen jött országos ismertséget, részben emiatt szenderült örök álomba, búcsú nélkül. Az álmod királylány 1989-ben elnyerte az év daláért járó Emerton díjat.

1989. júniusában megrázta a közönséget Ihász Gábor halálhíre. A 42 éves korában elhunyt slágerszerző olyan szívhez szóló dalokkal ajándékozta meg a nagy érdeműt, mint a Csillag vagy nékem, amely a mosolygós pop nagypapa posztumusz lemezén is helyet kapott.

Folytatjuk zenei időutazásunkat 1989-ben. Immár 33. éve tilos volt nyíltan 1956-ról beszélni, azonban megtört a csend. Június 16-án újra temették Nagy Imre miniszterelnököt és mártírtársait, ami a rendszerváltás egyik legmeghatározóbb pillanatává vált. Az ISZT együttes az elsők között, mert őszintén ám mégis méltósággal nyúlni az 56-os emlékezethez. A szabadságvágy, az elhallgatott múlt és az új remény himnusza lett az ISZT együttes és Maleka Andrea közös dala.

A rendszerváltás idején sok ember egyszerre érzett reményt, bizonytalanságot, nosztalgiát és várakozást. A Dolly Roll együttes most következő slágere 1989-ben ezért különösen erősen hatott. Az Ábrándos Szép Napok című albumért elnyerték az év lemeze díjat.

Ez még mindig az Örök Zöld, itt a Kossuth Rádióban. Hogy mit néztünk 1989-ben a tévében? Például mindenki tudta, mi történik Dallasban, hogyan telnek a mindennapok a szomszédoknál, és képzeletben mindenki megpörgette a szerencsekereket. Szóval kiürültek az utcák. Talán épp egy ilyen magányos este hívta életre a Bikini együttes slágerét.

1989 a nagy bevásárló utak éve volt, mivel egy évvel korábban bevezették a világútlevelet, és mindenki kapott egy jelképes valutakeretet, a magyarok megrohanták Bécset. Melyek voltak a sláger termékek? Fagyasztóláda, videómagnó, kétkazettás magnó, Walkman és déli gyümölcsök. Olyan sorok álltak a határon Hegyeshalomnál, hogy a várakozási időt rendszeresen közölte a rádió egy Neoton Família sláger előtt, vagy éppen után. Ki emlékszik már?

Nem csalás, nem ámítás. Következik a nemzetközi kitekintő az örökzöldben. Lássuk, hogy mások mellett kik vezették az 1989-es slágerlistákat a nagyvilágban. Tina Turner.

nemzetközi kitekintőnk után vissza a hazai előadókhoz. Folytatjuk zenei időutazásunkat Lang Györgyi és Falusi Marian duójával. A Vadödő bemutatkozó nagylemezén a szocialista tömegdalok stílusában gúnyolták ki a kötelező munkakultuszt.

Az imént hallott Falusi Marian és Lang Györgyi is játszott az Eldorado című filmdrámában, amely 1989-ben az egyik legnézettebb magyar alkotás lett a hazai mozikban. Az esztendő igazi korszakhatárt jelentett, hiszen ebben az évben kezdett el látványosan megváltozni a mozik kínálata. A korábbi szovjet és kelet-európai filmek helyét átvették a hatalmas amerikai kasszasikerek, így az Esőember, a Batman és az Amerikába jöttem, még a gyerekek körében tarolt az Őslények országa. És a jegyárak? Hihetetlennek tűnik, de 1989-ben egy mozi jegy ára 20 és 40 forint között mozgott. A mozi élményhez tartozott a pörkölt földi mogyoró, a dunakavics, a francia drazsé és a papír dobozos almalé. A videótékák polcain megjelentek az első hangalámondásos horrorfilmek, a házi bulikban pedig a sötétebb, misztikusabb hangulat lett a divat. Az első emelet tűpontosan megérezte ezt a vibrálást. Dracula táncol.

Ez a Kossuth Rádióban az Örök Zöld. Még mindig 1989-ben járunk. Ez az év volt a technológia hajnala. Az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet, vagyis a CERN egyik munkatársa 1989 márciusában tette le az asztalra azt a javaslatot, amiből a mai internet lett. Ezzel egy időben Japánban és Amerikában piacra dobták a Game Boy-t. Ez a videójáték lett minden gyermek és sok felnőtt álma akkoriban. Miközben a világ éppen belépett a digitális korszakba, a slágerlisták élén továbbra is azok a dalok maradtak igazán erősek, amelyek az emberi érzésekről szóltak. Ilyen a Darabokra törted a szívem is, amely eredetileg a 70-es évek szülötte, ám a szerzemény 1989-ben olyannyira közönségkedvencé vált, hogy még a diszkókban is kánonban énekelték Katona Klárival.

Darabokra törted a szívem. Katona Kláritól hallhattuk a Bergendi együttes slágerét. Jöjjön most a dal eredeti előadója, vagyis Demjén Ferenc, aki a Bergendi, majd a V-motorok feloszlása után szóló lemezzel örvendeztette meg a rajongóit. Szálljunk fel most együtt a szerelem vonatra.

A 89-es slágerek között az év egyik legfontosabb sorsdöntő eseményéről. November 9-én leomlott a berlini fal. A 160 kilométernyi beton nem csak egy várost, hanem a világot is ketté vágta. A tévéképernyők előtt milliók nézték döbbenten, ahogyan Berlinben az emberek a fal tetején táncolnak, pezsgőznek és csákánnyal bontják a rendszert. Régen látott családtagok, mi több, a fal két oldalán élő szomszédok, barátok ölelhették át újra egymást 28 év után. Ez a pillanat jelentette Európa újjászületését. A történelmi eseményre is emlékeztet minket a kelet-német autócsodát méltató Exotic Schlager.

Szálljunk tovább biciklivel ég és föld között. A Napóleon Bulvár slágerével zárul a mai örökzöld, amelyben az 1989-es esztendő magyar slágereiből válogattunk. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A szerkesztő Toldi Szabolcs és a hangmérnök Pór István nevében is további kellemes hétvégét kívánok. Balogh Tamást hallották.

0: Az elhangzott műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
1: 14:30 van, folytatódik az Országjáró magazin, ma Békés vármegyébe, Dévaványára. A 8. Túzok Fesztivál helyszínére hívogatjuk Önöket. A túzok a hazai természetvédelem egyik emblematikus faja, és itt Dévaványa környékén található ennek a különleges nagytestű madárnak legnagyobb egybefüggő költő és fészkelő helye Európában. Hogy ez miért is fontos, és hogyan vigyáznak rá a szakemberek, erről is beszélünk mindjárt, majd elindulunk a réhei tanösvényen. Szóval tartsanak ma is az Országjáróval 4:30-ig Dévaványa kincsei. Erről is szólunk. Előbb azonban krónika, Budapesten a stúdióban Bordi András.
2: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Letették esküjüket az áprilisban megválasztott képviselők, és ezzel megalakult az új országgyűlés. A 199 fős törvényhozásban a Tisza párt 141, a Fidesz 44, a KDNP 8, a Mi Hazánk 6 mandátumot szerzett. A házelnök Forsthoffer Ágnes a Tisza párt alelnöke lett. Első döntésével elrendelte, hogy az Európai Unió zászlója kerüljön vissza a parlament épületére. A képviselők szavaztak az országgyűlés alelnökeiről és jegyzőiről is. Kora délutánra szinte megtelt a Kossuth tér. A parlamentben zajló eseményeket kivetítőkön lehet követni. Az országgyűlés alakulülése után 16 óra körül lesz a zászlófelvonás, honvédségi díszszemle, majd a téren is mond egy beszédet Magyar Péter. Ezt követően az éjszakában nyúlóan tartanak a programok meglepetés vendégekkel, kulturális produkciókkal. Ma az emlékhelyek napján nyílt meg az Egri várban a török fürdőkultúrát bemutató új kiállítás. Az érdeklődőket délután is tárlatvezetések, fegyverbemutatók várják. A Dobó István Vármúzeum már készül a pünkösdi hosszú hétvégére is, akkor lehet majd kipróbálni a vár új, interaktív kalandkönyvét. Karbantartás miatt rövidített útvonalon közlekedik a hétvégén a Kisföld alatti. A szerelvények csak a Vörösmarty tér és az Oktogon között járnak, onnantól a mexikói útig pótlóbuszok szállítják az utasokat. Országszerte napos gomoly felhős az idő, holnap is szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, csak délután délnyugat felől növekszik majd meg a felhőzet, és elvétve kialakulhat egy-egy zápor. A szél időnként megélénkül. Az éjszakai 6-14 fok után holnap napközben 22 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
1: Kellemes délutánt kívánok, Cifre Szilvia vagyok, szerkesztőtársammal Domokos Istvánnal a délután folyamán is Dévaványáról, a 8. Túzok Fesztivál helyszínéről jelentkezünk. A túzok a világ egyik legnehezebb, de repülő madara, bár nagy teste ellenére képes kitartóan repülni, azért inkább a föld közelben érzi jól magát. Szürkésbarna tollruházat és erős futólábak jellemzik, és itt Dévaványán és környékén különösen jól érzi magát, hiszen ezen a vidéken található legnagyobb egybefüggő fészkelő helyük Európában. A magyar természetvédelem büszke erre az adottságra, a túzok hazánkban fokozottan védett, ha hiszik, hanem egy-egy példányának természetvédelmi értéke a legmagasabb kategóriát jelentő 1 millió forint. Hogy mi mindent tesznek a Körösmaros Nemzeti Park természetvédelmei szakemberei ennek a különleges földlakó madárnak védelmében, erről is beszélünk mindjárt, illetve Dévaványa érdekes emberei, különleges alkotásai is megérkeznek az alkotók erre a településről, és itt lesznek velünk a Túzok Fesztivál helyszínén. Lesz itt cirokszára tekert kürtös kalács, aztán fehéring, bőgatya, csikós kalap és a csergetés tudománya, a lófektetés és egy festmény valóra váltásának története is. A csikósok is megjöttek már hozzánk. Tartsanak ma is az Országjáróval 4:30-ig Dévaványára hívjuk Önöket.

0: Sztoriak, élmények, feltöltődés Magyarország ösvényein, országjáró vándorbot.
1: Dréva bányára is elhoztuk az országjáró vándorbotot, és itt van mellettem Lengyel Tibor, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság Dréva bányai tájegység vezetője, kezében egy szallaggal. Ezt a szallagot fölkötjük az országjáró vándorbotra, de mielőtt megtennénk, mondjuk el a hallgatóknak, hogy mit írtak a szalagra?
2: A szalagra azt írtuk rá, hogy víz járt a puszták vidékén.
1: Mert hogy itt ez ilyen vidék, sok a víz, ha esik az eső?
2: Hát gyakorlatilag most a Nagy Sárétnek a nyugati oldalán vagyunk, a valamikorani Nagy Sárétnek. Itt 100 000 hektár mocsárvilág terült el a múlt században. Sajnos a folyószabályozás, illetve a lecsapolási munkák annyira jól sikerültek, hogy mára eltűnt a...
1: Itt a szabályozását, a körösök szabályozását értik leginkább?
2: Gyakorlatilag 3 folyó hozta ide az árvizét, valamikor a Tisza, a Berettyó, illetve délről a Körös. Ez a 3 folyó határozta meg a Nagy Sárétnek a vízivilágát.
1: És ez a terület, hogyha ránézünk a térképre, akkor milyen nagyságú?
2: A mostani tájegységünk az valamivel kisebb, 19.800 hektár védett területet tartalmaz.
1: És állatvilágban, növényvilágban, madárvilágban mi az, ami az élen jár? A túzok, azt tudjuk.
2: Gyakorlatilag nagyon gazdag a madárvilága, közel 300 faj fordul elő a tájegység területén, védett növényből 66 fajt tartunk számon, de a mai napig is kerülnek elő olyan fajok, amin a tájegységen belül nem volt adata. Éppen 2 hónappal ezelőtt például a barna varangy került elő, ami hegyvidéken gyakori, de nálunk még soha nem volt adata, illetve a májvirág került elő egy 100 éves udvarház udvarába. Gyakorlatilag ez egy bükkösökben, Gyert János tölgyesekben élő faj, valószínűleg telepítetten maradt fönn, de érdekes, hogy a mai napig itt fönnmaradt egy pici kis populációja. A növényvilága gyakorlatilag 2 részre bontható, egyrészt a pusztai élőhelyeken előforduló növények, ilyen például a vizesebb részeken a buglyos boglárka, vagy a kisfészkű aszat, az ártéri részeken pedig a klasszikus mocsárhoz köthető fajok, súlyom, rence, vízitök, tündérfátyó.
1: És ugye néztem, hogy például ki van az írva, hogy dr. Sterbez István, tehát ő kapta, őről nevezték el ezt a tájegységnek, ezt a látogató központi épületét, hogy miért, ki volt ő, hogyan kapcsolódik ide?
2: Ő gyakorlatilag ennek az Alföld vidéknek a szülötte, az ő nevéhez köthető 1975-ben a Dévanyai Tájvédelmi Körzet megalakítása, amikor is 3500 hektárt nyilvánítottak, védették, kimondottan a túzok.
3: Kedves hallgatóink, most megszakítjuk az országjáró adását, és kapcsoljuk a parlamentet, az országgyűlés üléstermét, ahol Magyar Pétert megválasztották miniszterelnöknek, esküdtesz és elmondja első miniszterelnöki beszédét. Hamarosan Magyar Pétert hallják.
4: Díszőrhelyre lépés!

0: A miniszterelnököt néhány másodperccel ezelőtt választotta meg az országgyűlés, 140 igen, 54 nem és egy tartózkodó szavazat mellett. Most a fanfárokat hallják, a történelmi zászlók vonulnak be az országgyűlés üléstermére. Üléstermébe a képviselők állnak. Az országgyűlés új elnöke, Forsófer Ágnes jelentette be egyébként a megválasztást.
1: Dísz, állás!
2: Felkérem Magyar Péter miniszterelnök urat, hogy az ülésterem közepén tegye le esküjét. Felkérem Sóti Anikó Zsuzsanna jegyzőasszonyt, hogy olvassa elő az esküszövegét.
3: Én
4: Magyar Péter.
3: Fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartatom.
4: Miniszterelnök.

0: elnöki tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom.
1: Miniszterelnöki tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom. Isten engem úgy segéljen.
2: Tisztelt Országgyűlés, most felkérem Balogh Mihály képviselő urat, hogy aláírásra készítse elő az esküokmányokat, Magyar Péter miniszterelnök urat pedig megkérem, hogy kézjegyével lássa el azokat.

0: Magyar Péter eskütételét közvetítettük a parlamentből, de természetesen közvetítjük azonnal első miniszterelnöki beszédét is. Az újonnan megválasztott miniszterelnök most írt alá a kinevezési okmányát.
1: Szívből gratulálok az országgyűlés és a magam nevében. Kívánok az ország vezetéséhez sok sikert, bölcsességet és Isten áldását. Tisztelt képviselőtársaim, tájékoztatom önöket, hogy miniszterelnök úr az ülésterem közepén fogadja a gratulációkat, elsőként dr. Súlyog Tamás köztársasági elnök úrtól.
0: És akkor a gratulációk jönnek, Súlyog Tamás érkezik Magyar Péterhez. Kezet fognak, gratulálnak egymásnak.

0: és jönnek a további gratulációk is a frakcióknak a képviselői. A Fidesz a KDNV frakciójának a képviselője, a Mi Hazánk képviselője, Torockai László. Előtt ugye Rétvári Bencét és Gulyás Gergelyt láthatták. És most a Tisza párt részéről is.
1: Tisztelt Országgyűlés, most felkérem Magyar Péter miniszterelnök urat, hogy tartsa meg első miniszterelnöki beszédét.

0: Péter miniszterelnököt hallják azonnal.
1: Tisztelt honfitársaim, magyarok, határon innen is túl, tisztelt vendégeink, tisztelt képviselőtársaim! Ünnepi pillanatban megrendülten állok önök előtt. A csodálatos hazánk Magyarország szolgálatára, egy olyan nemzet szolgálatára esküdtem fel néhány perccel ezelőtt, melynek első miniszterelnöke a mártírrá vált gróf Battyányi Lajos volt. Ahogy 36 éve, 1990-ben e falak között Antal József néhai miniszterelnök felidézte, gróf Battyányi Lajos és Teleki Pál sorsa, és később Nagy Imre miniszterelnöknek a nemzetért vállalt mártír halála minden magyar kormányfő számára figyelmeztetés és örök szimbóluma a magyar történelemnek. Ezért a hazáért az elődeink az életüket adták. Magyarország miniszterelnökének lenni hatalmas politikai és emberi felelősséggel jár, de annak történelmi terhével is, hogy az ő áldozatuk, milliók áldozata, amit a hazáért hoztak, ne legyen, nem lehet hiába való. Hittel, akaraterővel, hazaszeretettel fogok dolgozni az év minden napján, a nap minden órájában azért, hogy megfeleljek az olyan elődök figyelmeztető példájának, mint Battyányi Lajos, Nagy Imre vagy éppen Antal József. Tisztesség, bátorság, bölcsesség. Miniszterelnökként kellő alázattal ebben fogok példát venni és tanulni tőlük. Érzem és értem a felelősségem. Láttam elődeim sorsát, és nem csak a hősökét. Láttam azt is, hogyan lehet a miniszterelnöki pozíciót a nemzet szolgálata helyett a hatalom szolgálatába állítani. Láttam, hogy hogyan tudja a hatalom lassan maga alá gyűrni az embert. Hogyan válhat a politikus fokozatosan saját rendszerének a fogjává, és hogyan képes egy politikai közösség elveszíteni a kapcsolatát azokkal az emberekkel, akiktől eredetileg a felhatalmazását kapta. A magyar történelem figyelmeztetés minden miniszterelnök számára. Figyelmeztetés arra, hogy a hatalom múlandó. A döntéseink következménye azonban generációkon át velünk maradnak. Egy országot fel lehet emelni néhány bátor és tisztességes döntéssel, de le is lehet rombolni önzéssel, göggel, rövidlátással vagy éppen kevésséggel. Éppen ezért szeretném világosan kimondani itt, a magyar demokrácia és alkotmányosság házában. Én nem uralkodni fogok Magyarországon, szolgálni fogom a hazámat. Antal József szavai jelölik ki számunkra ennek a szolgálatnak az erkölcsi mércéjét és kötelességét. Én szolgálok addig, ameddig a szolgálatom hasznos. Teszem ezt a legjobb tudásom szerint, ameddig tudom, és a magyar nemzet igényli. Nem azért állok most itt, mert külön vagyok bárkinél az országban. Nem vagyok. Azért állok itt, mert a magyarok milliói úgy döntöttek, hogy változást akarnak. És ez a bizalom, amelyet kaptunk, egyszerre megtiszteltetés, súlyos erkölcsi kötelezettség, de csodálatos érzés is. Csodálatos érzés, mert ezért az országért dolgozni felemelő dolog. Nincs még egy hely a világon, ahol ennyi tehetség, ennyi kitartás, ennyi fájdalom és ennyi élni akarás sűrűsödne össze egyetlen nemzet történetében. Magyarország azért csodálatos, mert újra és újra talpra tudott állni. Akkor is, amikor már sokan lemondtak róla. Mert ebben az országban emberek milliói dolgoznak csendben, tisztességgel, napról napra a családjukért, a közösségeikért és a szeretett hazájukért. Magyarország az otthonunk, amely egyszerre tud szívszorítóan szomorú és egyszerre végtelenül derűs lenni. Az otthonunk tele makacsággal, derűvel, humorral, találékonysággal, szabadságvágyal és hazaszeretettel. Az otthonunk, a sorsunk, a gyerekeink és az unokáink jövője. Honfitársaim, a harmadik magyar köztársaság történetében példátlan az az erő, amivel a magyar emberek a változás oldalára álltak 2026. április 12-én. Példátlan volt az országgyűlési választáson résztvevők száma, ahogyan a 3.385.000 rendszerváltó szavazat is az volt. Példátlan az az út, amit az elmúlt két évben Magyarország megtett, a magyar emberek megtettek. Köszönöm nekik. Én arra kérek mindenkit itt, az országgyűlés, vagy ahogy a tervezője Steindl Imre nevezte, az alkotmány templomának falai között, hogy hallják és értsék meg ezt az akaratot. A magyar emberek arra adtak nekünk felhatalmazást, hogy lezárjuk az évtizedek sodródását. Arra adtak nekünk felhatalmazást, hogy új fejezetet nyissunk Magyarország történetében, hogy ne csak kormányt, hanem rendszert is váltsunk, hogy kezdjük újra. Tudnunk kell azonban, hogy újrakezdés nincs megbékélés nélkül. Megbékélés viszont nincs igazságtétel nélkül. Igazságtétel pedig nincs szembenézés nélkül. Szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre van szükség. Ha ezek bármelyike hiányzik, a nekünk felhatalmazást adó magyar embereknek újra csalódniuk kell majd. Tisztelt képviselőtársaim! Szembenézésre van szükség. Szimbolikus, hogy az Orbán-Gyurcsány korszak két névadó miniszterelnöke ma nem ül itt a padsorokban, hogy nyíltan, tisztán beszéljünk a ránk hagyott örökségükről. Nem egyszerűen azért, mert a pártjaik elveszítették a választást, hanem mert megbuktak politikailag, emberileg, erkölcsileg. Megbukott az a politikai működés, amely folyamatosan egymásból élt, még a hazát kifosztotta. Egymás ellenében mozgósított, miközben felélte Magyarország gazdasági, erkölcsi és társadalmi tartalékait. 22 évvel azután, hogy Magyarország újkori történetének legnagyobb lehetőségét kapta az uniós csatlakozással, szeretett hazánk már a felperzselt föld lett. Kifosztották, szétrabolták, elárulták, megvezették. És amikor mindezért vállalni kellene a felelősséget, saját politikai közösségük és az ország felé elsonfordálnak, lemondanak, visszavonulnak, mossák kezeiket. Az, hogy nem ülnek ma itt, pontos látlelete ennek a politikai kultúrának, amely évtizedeken keresztül uralta ezt az országot, a felelősség elhárításának, az önvizsgálat teljes hiányának, és a következmények nélküli hatalomgyakorlásnak. De a magyar nép, kedves képviselő társaim, nem fogja megtenni azt a szívességet, hogy hagyja, hogy ez a szembenézés elmaradjon. Egy olyan országot örököltünk, ahol 3 millió ember él szegénységben. 800 000 nyugdíjas létminimum alatt. 400 000 gyermek nő fel nélkülözésben és társadalmi kirekesztettségben. Olyan országot örököltünk, ahol a leköszönő kormány 3 hónap alatt összehozta az éves tervezett költségvetési hiány több mint 90%-át. Ahol megbukott a hatalom, és a bukott hatalom még az utolsó óráiban is, az utolsó napokban is megkísérelt ellopni mindent, ami mozdítható. Egy olyan országot örököltünk, ahol évente több 10 000 ember hal meg idő előtt azért, mert az egészségügyet kivéreztették. Ahol 900 000 embernek nincs saját házi orvosa. Ahol hónapokat vagy éveket kell várni egy vizsgálatra vagy egy műtétre, és ahol az emberek 5 évvel rövidebb ideig élnek az európai átlagnál. Egy olyan országot örököltünk, ahol az oktatás a felemelkedés helyett egyre inkább a társadalmi különbségek újra termelődésének az eszköze lett, ahol egy gyermek sorsát sokszor már a születése pillanatában a családja, anyagi helyzete és a lakóhelye dönti el. Egy olyan országot örököltünk, ahol a felnőtt magyarok fele 300 000 forintnál kevesebből kísérel meg megélni, miközben az árak elszabadultak, a pénzünk az értékének közel a felét elveszítette, a lakhatás pedig fiatal családok 100 000-ei számára vált elérhetetlen luxussá. Egy olyan országot örököltünk, ahol a gyermekvédelem sok esetben magára hagyta a legkiszolgáltatottabb gyermekeket, és ahol rengeteg fiatalnak félelemben, megaláztatásban vagy szeretet nélkül kellett felnőnie, kell felnőnie azokban az intézményekben, amelyeknek biztonságot kellett volna nyújtaniuk nekik. Egy olyan országot örököltünk, ahol az állam a saját polgárai helyett egy szűk politikai és gazdasági elit meggazdagodását segített elő, miközben ezer milliárdok tűntek el alapítványokból, a Nemzeti Bankból, túlárazott és felesleges beruházásokkal és politikai klientúrák zsebében. Egy olyan Magyarországot örököltünk, amely az Európai Unió legkorruptabb tagállamává vált, és ahol 20 000 milliárd forintra becsülik azt a vagyont, amelyet az elmúlt másfél évtized rendszere kivont, ellopott a magyar nemzet közös szolgálatából, a magyar emberek zsebéből, a magyar emberek, a magyar gyerekek és idősek asztaláról. Egy olyan országot, ahol 8 000 milliárd forintnyi uniós forrás vált elérhetetlenné a korrupció és a jogállam szándékos leépítése miatt. Ez a magyar emberek pénze, amelyből kórházak, iskolák, utak és vállalkozások fejlődhettek volna. Egy olyan országot örököltünk, ahol a politika tudatosan fordította a magyarokat a magyarok ellen, családokat, barátságokat és közösségeket szakítva szét a gyűlöletre, félelemre és állandó uszításra alapuló, épülő hatalomgyakorlással. És végül egy olyan országot örököltünk, ahol emberek milliói veszítették el a hitüket abban, hogy ez az ország még lehet igazságos, emberséges, közös hazája minden magyarnak. Honfitársaim, az elmúlt két évtized politikájáért, egy szűk hatalmi elitcsoportot leszámítva, az egész ország súlyos árat fizetett. A fideszes érzelmi honfitársaink is, a mi hazánkra szavazók is, a baloldali választópolgárok is. És megfizették azok is, akik kiábrándultan hátat fordítottak a politikának. Mondjuk ki, ami történt, az nem a magyar emberek hibája. A magyar emberek éppen bebizonyították, hogy szemben az őket irányítókkal ez az ország képes a megújulásra, képes a józanságra, képes a szabadság és az igazság iránti vágy, igény megfogalmazására. A tudósok, újságírók, véleményformálók által sokszor leírt, hibáztatott magyar nép jóval bölcsebb, jóval demokratább, jóval hazaszeretőbb, mint a saját politikai elitje, amely az elmúlt évtizedekben cserbe hagyta őt. Miközben a jobb és baloldali politika foglyulejtette, egyben életben is tartotta egymást. Miközben folyamatosan egymás ellen mozgósították saját táboraikat, valójában kölcsönösen fenntartották egymás politikai rendszerét. Minden politikai oldalnak szembe kell néznie a saját felelősségével. A volt kormánypárti képviselőknek és a fideszes hatalmi elitnek hosszú utat kell majd ehhez megtennie, a szembenézéshez. Ennek a szembenézésnek csak az első lépése lesz annak felismerése, hogy vezetőik személyes és erkölcsi értelemben is milyen károkat okoztak. A valódi szembenézés akkor jön majd el, amikor az a kérdés is feltehető, hogy hogyan engedhette a polgári jobboldal, az egykori polgári jobboldal ezt a károkozást. De az országgyűlésből kihullott, valaha volt ellenzéknek is van elszámolnia valója azzal, hogyan tartotta fontosabbnak sokszor a saját politikai túlélését a haza jövőjénél. A demokráciát nem a valaha volt ellenzék bontotta le, de hosszú éveken át megelégedett a következmények nélküli ellenzékiséggel, miközben a hazánk egyre mélyebb, egyre súlyosabb válságba sodródott. A magyar nép nem olyan elitet, nem olyan politikát érdemel, mint ami sorsára jutott az utóbbi évtizedekben. A Tisza képviselői ezért megfogadják, hogy lezárják azt a történelmi korszakot, amely újra és újra egymással fordította szembe a magyar embereket. Arra vállalunk közös kötelezettséget, hogy Magyarországon újra erősebb lesz az, ami összeköt minket, mint ami elválaszt. Hogy újra megtanulunk egy nemzetként gondolni önmagunkra, akkor is, ha különböző helyről jöttünk, különböző tapasztalatokat hordozunk, vagy más politikai közösségre szavaztunk.

Megfogadjuk, hogy a következő években a bizalom, az emberség és a közös hazaszeretet nyelvét fogjuk erősíteni ebben az országban. Hogy a közéletet újra az együttműködés, a kíváncsiság, az egymás iránti tisztelet és a közös felelősség érzése fogja áthatni. Hogy Magyarország minden magyar ember közös otthona lesz végre, ahol mindenki érezheti, hogy helye van a nemzetben. Megfogadjuk, hogy minden magyar ember méltóságát tiszteletben tartjuk. Azokét is, akik bennünket támogattok, és azokét is, akik más politikai közösségben hittek. Mert a nemzethez való tartozás, közös sors, közös nyelv, közös történet és közös felelősség. Megfogadjuk, hogy olyan országot építünk, ahol a politika képes újra reményt, biztonságot, közös célokat adni az embereknek. Olyan Magyarországot, ahol a családok, barátok és közösségek újra képesek beszélgetni egymással, meghallgatni egymást, és együtt örülni annak, hogy ugyanahhoz a hazához tartoznak. És megfogadjuk azt is, hogy minden döntésünknél emlékezni fogunk arra a történelmi pillanatra, amikor a magyar emberek milliói kimondták, Magyarország új korszakot akar nyitni, egy szabadabb, emberségesebb, bizakodóbb és egymásra büszke ország korszakát. Tisztelt képviselőtársaim, a szembenézés után, de csak utána, igazságtételre van szükség. Az igazságtétel a demokratikus újjáépítés egyik alapfeltétele. Annak kimondása, hogy Magyarország nem épített új korszakot elhallgatott bűnökre, eltitkolt szerződésekre, magánérdekek szolgálatába állított közvagyonra és következmények nélkül hagyott hatalmi visszaélésekre. A magyar embereknek joguk van tudni, hogyan működött az elmúlt évtizedek hatalmi rendszere. Joguk van tudni, hogy milyen döntések vezettek oda, hogy a nemzet közös vagyonának jelentős része egy szűk politikai és gazdasági elit kezében koncentrálódott. Joguk van tudni, hogyan lett a közpénzből magánvagyon. Hogyan lett állami vagyonból politikai befolyás. Hogyan lett közbeszerzésből hűbéri rendszer. Hogyan lett koncessziókból kiváltság. Ezért az új országgyűlés megalakulását követően az elsők között fogjuk benyújtani a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényt.

Ez a... Ez a hivatal a 2026-os rendszerváltás egyik legfontosabb intézménye lesz. Az lesz a feladata, hogy feltárja az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseit, kivizsgálja a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciókat, segítse a büntetőeljárásokat, és minden törvényes eszközzel fellépjen a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzéséért. A hivatal nem a kormány alá rendelt politikai eszköz lesz. Autonóm, független állami szervként fog működni, amely kizárólag az országgyűlésnek tartozik majd beszámolással. A függetlensége, a szakmaisága, az átláthatósága azért fontos, mert az igazságtétel csak akkor lehet hiteles, ha maga az intézmény is jogállami alapokon áll. A hivatal fel fogja tárni az állami közbeszerzések rendszerét, a koncessziós szerződéseket, az alapítványokba kiszervezett közvagyont, az állami beruházások túlárazásait, az uniós forrásokkal való visszaéléseket, a Magyar Nemzeti Bankhoz kötődő pénzügyi konstrukciókat, a TAO rendszer pénzmozgásait, a magántőke alapok, az offshore hátterű konstrukciók szerepét, valamint minden olyan ügyletet, amelyeknél felmerül a közvagyon sérelmének, a hivatali visszaélésnek, a hűtlen kezelésnek, a pénzmosásnak, a költségvetési csalásnak, vagy a vagyonkimentésnek a gyanúja.

Ahol büntetőjogi felelősség merül fel, ott a hivatal, a nyomozó és igazságszolgáltatási szervek munkáját fogja előkészíteni és támogatni. Ahol polgári jogi úton lehet visszaszerezni vagyontot kártérítési, jogalap nélküli gazdagodási, fedezet elvonási és vagyonzárolási eljárásokat fog kezdeményezni. Ahol külföldre vitték a vagyont, ott nemzetközi jogsegélyt és együttműködést fog igénybe venni, ahol állami szerződések, koncessziók vagy alapítványi konstrukciók sértik a közérdeket, ott jogi úton fogja megtámadni ezeket. Világosan szeretném kimondani, aki azt hiszi, hogy politikai kapcsolat, párthűség, személyes lojalitás vagy régi hatalmi védelem felmentést adhat a törvénysértések, a visszaélések vagy a közvagyon elleni cselekmények következménye alól, az súlyosan téved. Magyarország többé nem lesz következmények nélküli ország.

ami a nemzeté, annak a nemzet szolgálatában kell állnia. Amit jogellenesen vittek el, azt törvényes úton vissza fogjuk szerezni. Amit eltitkoltak, azt nyilvánosságra fogjuk hozni. Amit elkövettek, azt ki fogjuk vizsgálni, és be fogjuk mutatni. Akik felelősek, azok számot fognak adni a tetteikről. Ez az igazságtétel lényege. És van még itt valami, amiről beszélnünk kell. Az elmúlt években közjogi intézmények tucatjai veszítették el a függetlenségükbe vetett társadalmi hitet, bizalmat. Eljátszották? Vagy mert soha nem is gondolták komolyan? Kiüresítették a fékek és ellensúlyok rendszerét. Magukra hagyták a nemzetet a bajban. Ezért most itt a magyar demokrácia és alkotmányosság házában felszólítom azon közjogi méltóságokat, intézményvezetőket, akik az elmúlt rendszer politikai kiszolgálóivá váltak, vagy mindig is azok voltak, legyen bennük egyszer bátorság szembenézni a saját felelősségükkel, és félreállni Magyarország demokratikus megújulásának az útjából. Mondjanak le ma, de legkésőbb május 31-ig, és kezdje a sort rögtön, Sólyog Tamás.

az a Sulyog Tamás, akit ma itt hallhattunk a nemzet egészének képviseletéről beszélni, jogállamról beszélni, először 2 év után a jogállamért aggódni. Ironikus. Ironikus, elnök úr, hogy ez az elmúlt 2 évben nem sikerült. Nem jött össze. Nem sikerült akkor például, amikor Orbán Viktor bukott miniszterelnök a fél országot kiirtandó rovarnak nevezte. Elnök úr, nem sikerült akkor, amikor Orbán Viktor, vagy éppen a kúria elnöke bírókat, vagy művészeket, civileket fenyegetett, vegzált. És nem sikerült akkor sem aggódni, elnök úr, amikor a gyermekvédelemben tönkretett kiskorú gyermekek mellett kellett volna kiállni. És nem sikerült akkor sem, amikor a most megbukott kormány a titkos szolgálatokat küldte a legnagyobb ellenzéki pártra. Nem sikerült, elnök úr, de akkor sem sikerült megszólalni, amikor a bukott miniszterelnök közpénz milliárdokból öntött háborús gyűlöletet minden magyarra, közte a gyerekeinkre. De az alkotmányra és a jogállamra ma már oly kényes ügyvédnek egyszer sem sikerült megállítani az alkotmányellenes jogszabályokat sem, vagy akár minimálisan ellen tartani a jogi önkénynek. Vajon hogyan tudná ennyi gyávaság, félrenézés és hazugság után ennek a gyönyörű nemzetnek az egységét ön megtestesíteni? Szerintem sehogy. Elnök úr, ideje távozni emelt fővel, ameddig még lehet.

Tisztelt képviselők, tisztelt honfitársaim! Ha túl leszünk a szembenézésen és az igazságtételen, akkor megbékélésre van szükség. Csak hogy nyílt, vérző sebű áldozatoktól nehéz kérni a megbékélés munkáját. Márpedig az előző két évtized áldozatainak sora hosszú. Meg annyi honfitársunk, akiknek az állam ma a kiszolgáltatottságot és nem a védelmet jelenti. Akik segítséget kértek, de csak hallgatást kaptak. Akik bíztak az intézményekben, de azok cserbe hagyták őket. A megbocsájtás nem felejtés. Valódi megbékélés nem születhet kimondatlan fájdalmakra, elhallgatott bűnökre és feldolgozatlan, elvarratlan sebekre sem. Nem fogunk tudni új korszakot nyitni, ha nem vagyunk képesek szembenézni azokkal, akiket cserbe hagyott, megalázott, vagy magukra hagyott a magyar állam. Ki kell mondani, hogy ami sok honfitársunkkal történt, az elfogadhatatlan. Éppen ezért engedjék meg nekem, hogy a magyar közjogi folytonosság házában Magyarország miniszterelnökeként bocsánatot kérjek. Frissen megválasztott és felesküdött magyar miniszterelnökként először is bocsánatot kérjek a bicskei áldozatoktól.

Magyarország miniszterelnökeként bocsánatot kérek a Szőlő utcai áldozatoktól is. Bocsánatot kérek a magyar gyermekvédelmi rendszer minden áldozatától. Azoktól, akik ma még gyermekek, és azoktól is, akik már felnőttként hordozzák magukban mindazt, amit velük tettek, és amit a magyar állam elmulasztott megakadályozni. Azt üzenem nekik, hogy nincsenek egyedül. Magyarország mostantól nem fordítja el a fejét. Az államnak az a kötelessége, hogy megvédje a rábízolt gyermekeket, és ez a kötelesség nem tűr halasztást, magyarázkodást vagy politikai mellébeszélést. Magyarország miniszterelnökeként bocsánatot kérek mindazoktól, akik az elmúlt évtizedekben azt tapasztalták, hogy az állam nem egyformán védi és nem egyformán tiszteli a saját polgárait. Bocsánatot kérek a honfitársainktól, az előző évtizedek elvesztegetett lehetőségeiért, a korábbi kormánypárti politikusok által elszenvedett megaláztatásokért, a leszakadás újratermelődéséért, és azért, hogy túl sok gyermek úgy nőtt föl Magyarországon, hogy kevesebb esélyt kapott az életben, pusztán azért, mert máshová, másmilyen családba született. Bocsánatot kérek azon civilektől, tanároktól, újságíróktól, egészségügyi dolgozóktól és közéleti szereplőktől, akiket megbélyegeztek, meghurcoltak, vagy ellenségként kezeltek azért, mert felmerték emelni a hangukat, mert kimertek állni az elesettek mellett, mert kritikát fogalmaztak meg, vagy csak más véleményt képviseltek. Bocsánat!

Honfitársaim, az elmúlt évek legsúlyosabb bűne az volt, hogy a politika szándékosan szembefordította a magyart a magyarokkal. Családokat, barátságokat, közösségeket szakított szét a gyűlölet, a megbélyegzés és az állandó usszítás. Emberek millióit taszították bele a félelem és a lelki bizonytalanság állapotába. Gyerekek nőttek fel állandó politikai gyűlölet kampányok közepette. Idős emberek rettegtek a jövőtől, a háborútól, egymástól, egymás szomszédaitól. Egy egész ország lelki állapotát megmérgezte az a politika, amely cinikusan játszadozott a mesterséges félelemkeltéssel. A magyar állam ilyet többé nem tehet a saját polgáraival, soha többé. Április 12-én ez a korszak lezárult egyszer és mindenkorra.

A magyar történelemben ritkán adódik olyan pillanat, amikor egy nemzet ilyen világosan és ilyen erővel dönt a változás mellett. A magyar emberek most saját maguknak adtak egy történelmi esélyt, és ezt az esélyt kötelességünk megőrizni, azzal jól sáfárkodni. Ezért szeretnék most kérni minden, majd szeretnék kérni minden magyar embertől valamit, aki bizalmat szavazott nekünk. Tanuljunk közösen a múlt hibáiból. Ne hagyják magukra a politikusokat a politikával. Figyeljenek bennünket, kérjenek számon bennünket, kérjék számon az ígéreteinket, vitatkozzanak velünk, és soha ne engedjék, hogy bárki visszajön azzal a felhatalmazással, amelyet önök adtak. És azt kérem, hogy kezdjük meg közösen a nemzet újraegyesítésének a hatalmas munkáját is. Kopogjunk be egymáshoz, nézzünk egymás szemébe, és találjuk meg, mi köt össze bennünket. Látogassuk meg azt a szomszédunkat, azt a barátunkat, azt a családtagunkat, akivel évek óta nem tudunk politikáról beszélni, anélkül, hogy abból sértettség vagy harag ne legyen. És ezúttal ne meggyőzni akarjuk egymást, ne újabb politikai vitát akarjunk nyerni, egyszerűen próbáljuk meg megérteni egymást. Mondjuk el egymásnak, hogy attól még, hogy más pártra szavaztunk, ugyanúgy szeretjük ezt a gyönyörű országot. Ugyanúgy biztonságot szeretnénk a gyerekeinknek. Ugyanúgy békés, működő, tisztességes, emberséges országban akarunk élni. Tanuljuk újra a közös nemzetben élés legegyszerűbb szabályait. Hogy igenis lehet egymással vitatkozni úgy, hogy közben nem akarjuk eltörölni a másikat a föld színéről, kiírni a nemzet egészéből, testéből. Hogy lehet politikai nézetkülönbségek mellett is közös hazában gondolkodni. Hogy lehet egyformán szeretni Magyarországot úgy is, hogy közben teljesen mást gondolunk a világról és a politikáról. A nemzeti megbékélés ezért nem egyetlen törvényen, nem egyetlen beszéden, nem egyetlen választási győzelmen múlik. Azon múlik, hogy a magyar emberek képesek lesznek-e újra bizalommal fordulni egymás felé. Hogy képesek leszünk-e újra feltételezni egymásról a jó szándékot. Képesek leszünk-e újra meghallgatni egymást anélkül, hogy rögtön árulót vagy ellenséget látnánk a másikban. Képesek leszünk-e újra közös történetként tekinteni Magyarországra. Hiszem, hogy képesek leszünk. Sőt, a magyar nemzet egy emberként vár ennek a közös történetnek az elkezdésére.

honfitársaim, a rövidesen megalakuló Tisza kormány minden magyar kormánya lesz. A mi célunk az, hogy minden magyar ember valódi polgára legyen ennek a hazának. Ne csak a gazdagok, ne csak a befolyásosak, ne csak a politikailag hűségesek, hanem mindenki, aki ebben az országban él, dolgozik, gyermeket nevel, adót fizet, remél és jövőt szeretne magának. Mert a haza nem kiváltság. A haza közös otthon, és a magyar államnak végre minden ember felé ugyanazzal a tisztelettel, ugyanazzal a méltósággal és ugyanazzal a felelősséggel kell fordulnia. Tisztelt honfitársaim! A szabad Magyarország számomra azt jelenti, amit Ady Endre úgy fogalmazott meg, minden ember fennség. Azt jelenti, hogy ebben az országban minden ember számít, minden magyar embernek joga van ahhoz, hogy úgy érezze, a magyar állam érte is dolgozik, őt is védi, az ő méltóságát is tiszteli. Polgár, a sükösdi tamburás kisfiú, aki talán ma először jár Budapesten, de bizonyosan először a világ legszebb épületében, és aki ugyanazzal a kíváncsisággal néz erre az országra, mint bármelyik nagyvárosi gyermek. Érte is fogunk dolgozni, mert neki is a legjobb iskola jár, a legjobb tanár, és neki is ugyanaz az esély jár a boldogulásra.

polgár a nevelő otthonból megszökött Martin is, akit túl sokszor hagyott magára az állam. Polgár, akire vigyázni kell. Érte is fogunk dolgozni, mert joga van ahhoz, hogy biztonságban, szeretetben és méltóságban élhessen, növekedhessen. Polgár az a 4 gyermekes édesanya is, aki hónapról hónapra számolgatja, mivel jut még, mire jut még pénze a fizetéséből, és aki közben dolgozik, nevel, remél, helytáll. Érte is fogunk dolgozni, mert az ő munkája ugyanúgy életben tartja ezt az országot, mint bárki másé például itt. Polgár az az idős férfi is, aki 40 év tisztes munka után nem akar mást, csak nyugalmat, biztonságot és egy kis megbecsülést az élete végén. És polgár az a nyugdíjas asszony is, aki csak arra vágyik, hogy ne kelljen többé választani a gyógyszer, élelmiszer vagy fűtés között. Értük is fogunk dolgozni. Polgár az a vidéki gazda is, aki generációk óta műveli ugyanazt a földet, és polgár a fiatal vállalkozó, aki hisz abban, hogy tisztességes munkával Magyarországon is lehet jövőt építeni. Őértük is fogunk dolgozni. Polgár az a tanár, aki minden nehézség ellenére még mindig hisz a pedagógusi hivatásban. Polgár az az ápoló, aki éjszakáról éjszakára emberek életéért dolgozik. Polgár az a rendőr, az a tűzoltó, az a mentős, az a szociális munkás, aki akkor is szolgálja az országot, amikor sokszor maga sem kapja meg a kellő megbecsülést. Őértük is, mindannyiukért fogunk dolgozni. Polgár a határon túli magyar is, aki ugyanúgy ehhez a nemzethez tartozik, bárhol is éljen a világban. És polgár az a fiatal is, aki külföldre kényszerült, de minden hazatelefonáláskor a fájdalommal és szeretettel gondol Magyarországra. Értük is, mindannyiukért fogunk dolgozni. Polgár az, aki szabadon gondolkodhat, szabadon vállalkozhat, szabadon gyakorolhatja a hitét, és akit sem a világnézete, sem a származása, sem a szerelme, sem a politikai véleménye miatt nem érhet hátrány. Minden magyar emberért fogunk dolgozni.

Mert kedves képviselő társaim, ha haza nem lehet, és nem lesz kevesek kiváltsága, a mi csodálatos hazánk minden magyar ember közös otthona. Tisztelt honfitársaim, újrakezdésre van szükség. Lépésről lépésre, tégláról téglára fogjuk újjáépíteni azt, amit az elmúlt évtizedek leromboltak. Az államot, a bizalmat, a közszolgáltatásokat, a tisztességes versenyt, a nemzeti összetartozást és a reményt. Olyan Magyarországot fogunk építeni, ahol a szegénységben élő honfitársunknak újra esélye lesz a felemelkedésre, ahol egyetlen gyermek sorsát sem pecsételi meg az, hogy hova született, milyen családból jön, vagy az ország melyik településén nő fel. Olyan országot fogunk építeni, ahol az idősek megbecsült polgárként élhetik életük utolsó éveit, ahol a nyugdíj újra biztonságot jelent, és ahol egy élet munkája után senkinek sem kell választania a fűtés vagy az élelmiszer között. Olyan Magyarországot fogunk építeni, ahol az egészségügy időben érkező segítséget jelent, ahol az ember sorsáról szakemberek, lehetőleg szakvizsgázott szakemberek, működő kórházak, elérhető háziorvosok, megbecsült ápolók és orvosok gondolkodnak. Olyan Magyarországot fogunk építeni, ahol a bölcsőde, az óvoda és az iskola újra a felemelkedés kapuja lesz. Ahol a dadus, az óvónő és a tanár megbecsült ember, és a gyermek nem statisztika, a tudás nem kiváltság, és ahol egy szegény családba született tehetséges fiatal előtt is nyitva áll az út a boldogulás felé. Olyan Magyarországot fogunk építeni, ahol a gyermekvédelem valóban védelmet jelent. Fel fogjuk tárni az elmúlt évek gyermekbántalmazási ügyeit, megerősítjük a gyermekvédelmet, és világossá tesszük, a gyermekek biztonsága a magyar állam egyik legfontosabb kötelessége. Olyan Magyarországot fogunk építeni, amely újra hazavárja a külföldön élő magyarokat, ahol újra százezrek érezhetik úgy, hogy érdemes hazatérniük, mert itthon is lehet biztonságban élni, gyermeket vállalni, otthont építeni, jövőt tervezni, ahol a külföldre költözött honfitársaink

teremtés köti le, és ahol a magyar gazdaság gyarapodásából végre a magyar családok is részesülnek. Az elmúlt években százmilliárdok mentek el, olyan, lehet ezer, olyan külföldi beruházások támogatására, amelyek Magyarországot egyszerű, összeszerelő és ilyen beruházási övezetként kezelték. A profit fontosabb lett az embernél, a természeti környezetnél és a helyi közösség biztonságánál. És ezt a ma leköszönő magyar kormány hagyta, sőt, hát támogatta, most is támogatja. Voltak vállalatok, amelyek úgy viselkedtek Magyarországon, mint ha rájuk nem vonatkoznának ugyanazok a szabályok, mint amik a magyar állampolgárokra, cégekre vonatkoznak. És ezt azért tehették meg, mert a leköszönő magyar kormány ezt hagyta, sőt, támogatta, büszke volt rá. Ennek véget fogunk vetni. Olyan Magyarországot fogunk építeni, ahol a beruházó, minden beruházó tiszteletben tartja a törvényeinket, a környezetünket, a munkavállalóinkat és a helyi közösségeink biztonságát.

olyan Magyarországot fogunk építeni, ahol a közpénz újra közpénz, a közvagyon újra a nemzet vagyona lesz, és ahol senki nem gondolhatja többé, hogy politikai kapcsolatokkal, párthűséggel, vagy személyes lojalitással megszerezheti azt, ami minden magyaré. Olyan Magyarországot fogunk építeni, amelynek újra van becsülete Európában és a világban, amely nem sodródik ki a saját maga által választott szövetségi rendszerekből, nem hajbókol idegen érdekek előtt, és nem keveri össze a szuverenitást a magányossággal. Magyarország helye Európában van, és mi erős, megbecsült, saját érdekeit világosan képviselő európai Magyarországot építünk. A nemzeti önrendelkezés kormánya leszünk, helyreállítjuk Magyarország nemzetközi hitelességét, újjáépítjük a szövetségi kapcsolatainkat, és hazahozzuk azokat az uniós forrásokat, amelyek a magyar embereket, a magyar vállalatokat illeti meg. Ki kell mondjuk... Ki kell mondjuk, Szent István országa nem átjáró ház. Magyarország 1100 éve a magyarok hazája a Kárpát-medencében. Nyitottak vagyunk minden ember felé, aki békével, tisztelettel és együttműködési szándékkal érkezik hozzánk. De akik kihasználni akarják ezt az országot, akik befolyást, kiszolgáltatottságot vagy függőséget akarnak építeni Magyarországon, azokkal a leghatározottabban fel fogunk lépni. Magyarország újra valóban szuverén ország lesz, és az is marad. Ez lesz a működő Magyarország, és ez lesz az emberséges Magyarország. Működő, mert az állam végre elvégzi a dolgát. Gyógyít, tanít, véd, közlekedést szervez, biztonságot ad, esélyt teremt, és pontosan elszámol a rábízott vagyonnal. Emberséges, mert nem felejti el, hogy minden döntés mögött emberi sorsok vannak. Gyermekek, szülők, idősek, betegek, dolgozók, tanárok, ápolók, rendvédelmi dolgozók, szociális munkások, vállalkozók, gazdák, diákok, külhoni és külföldön élő magyarok.

Tisztelt képviselő társaim! Arra kérem önöket, üljenek akár a kormánypárti, akár az ellenzéki frakcióban, hogy értsék meg a mögöttünk álló választás üzenetét és történelmi súlyát. Különösen nagy felelőssége van most a kétharmados többséggel rendelkező kormánypárti frakciónak. A magyar történelemben túl sokszor fordult elő, hogy egy politikai közösség összekeverte a választási győzelmet az erkölcsi politikai tévedhetetlenséggel. Mi ezt a hibát nem szabad, hogy elkövessük. Ezért a saját hatalmunkra is korlátként tekintünk. Elindítjuk Magyarország alkotmányos rendszerének átfogó felülvizsgálatát. Annak érdekében, hogy soha többé ne alakulhasson ki az eddigiekhez hasonló mértékű hatalmi koncentráció ebben az országban. Meg fogjuk erősíteni a fékek és ellensúlyok rendszerét, helyreállítjuk az intézmények, a valódi intézmények függetlenségét, és kezdeményezni fogjuk a miniszterelnöki ciklusok számának korlátozását.

Mert egy demokratikus országban a hatalomnak mindig korlátok között kell működnie. A szabadságot nem elég kivívni, meg is kell védeni a mindenkori hatalomtól. És külön kérem a saját képviselő társaimat, minden nap úgy lépjenek be ebbe a házba, hogy másfél-két évvel ezelőtti önmaguk is büszke lehessen majd önökre. Emlékezzenek arra az emberre, aki nemrég egy pulttal kiállt egy térre, sokszor bizonytalanul, sokszor félelemmel, de mégis elszántan, mert adott még egy utolsó utáni esélyt ennek a csodaszép országnak. Emlékezzenek arra, hogy mit éreztek akkor, amikor reménytelennek látták a magyar közéletet, amikor azt gondolták, hogy 2026 után talán már nem is lesz maradásuk ebben a csodaszép országban. Minden döntésüknél legyen ott ez az emlék. Vegyék körül magukat olyan emberekkel, akik erre minden egyes nap emlékeztetik önöket. Mert a hatalom első kísértése mindig az, hogy elfeledteti velünk, honnan, hova indultunk, és kikért és vállaltuk mindezt. De az ellenzéki képviselő társainknak is óriási a felelőssége, amivel szembe kell nézniük. Ezért hadd forduljak most a korábbi kormánypárt a Fidesz soraiban ülő képviselőkhöz. A választások eredményét jogilag természetesen elfogadjuk, és a kölcsönös tisztelet megalásával kezdjük meg a parlamenti munkát. Van azonban egy ügy, amely mellett nem mehetünk el szó nélkül. Ág Péter mandátumának körülményei túlmutatnak egy egyetlen választókerületen. Olyan politikai mahináció jelent meg ott, amely méltatlan a magyar demokráciához, és amelyet a magyar közéletből végleg ki kell és ki is fogunk vezetni. Észak-Vas megye polgárainak nincs okuk a félelemre, semmiféle politikai retorzió vagy hátrány nem érheti őket, az ő érdekeik is valóban képviselve lesznek ebben a házban. Akkor is biztosított lesz az ő érdekük képviselete, ha a magyar demokrácia és jogállam védelmében világosan kimondjuk, hogy manipulatív, piti, jogellenes választási módszerekre nem lehet jogállamot és demokráciát építeni. Különösen súlyos, hogy ebben a kampányban ugyanitt egy olyan ember magyarságát is sikerült kétségbe vonni, aki felvidéki születése ellenére, vagy éppen azért ugyanennek a magyar nemzetnek a tagja, mint bármelyikünk ebben a teremben, kedves Lázár János. Strompová Viktória...

0: Ha gondolja a képviselő, megadom a szót. Szívesen, vagy az elnök asszony, bocsánat kérésre.
1: Strompová Viktória története arra figyelmeztet bennünket, hová vezet, hogyha a politika újra és újra meg akarja mondani, ki tartozhat a nemzethez, és ki nem. Ennek a korszaknak is véget vetünk, vagyis véget vetett április 12-e. Tisztelt fideszes képviselők, önök most a kisebbségbe szorult, csalódott, sok esetben bizonytalan állampolgárok politikai képviseletét jelentik ebben a házban. Mi ezt tiszteletben tartjuk. A választás eredménye világos felhatalmazást adott nekünk a kormányzásra, de ez nem teszi kevésbé fontossá azt a több millió magyar embert, aki más politikai közösségben hitt, más döntést hozott, más jövőt képzelte Magyarországnak. Őket természetesen elsősorban önök képviselik, mi is képviseljük, de ezért az önök felelőssége is történelmi. A nemzet újraegyesítéséhez önökre is szükség van. Ahhoz, hogy tiszta lappal indulhasson Magyarország, közös érdekünk az elmúlt 20 év bűneinek a feltárása. Az ügynökakták nyilvánosságra hozatala. Közös érdekünk a közvagyon sorsának feltárása, és közös érdekünk a nemzeti vagyon visszaszerzési és védelmi hivatal felállítása is. Ez nem egyetlen politikai oldal ügye. Ezek annak a feltételei, hogy végre minden magyar lássa, milyen döntések születtek, kik hozták meg ezeket, kik hajtották végre, kik jártak jól ezekkel, és kit milyen felelősség terhel. Kiemelt jelentősége és történelmi súlya lesz annak, hogy önök, az ellenzék milyen álláspontra helyezkednek majd, hogyan szavaznak ezekben a kérdésekben. Ügynök akták, közvagyon sorsának feltárása, nemzeti vagyon visszaszerzési és védelmi hivatal. Nem, az AVH az már volt, képviselő úr. Ezért kérem önöket, kedves fideszes képviselő társaim, legyenek ellenfeleink. Ha úgy látják helyesnek, legyenek szigorú bírálóink, ha hibázunk, de legyenek partnereink abban, hogy Magyarország végre tiszta, átlátható, és minden magyar közös országa legyen. Aki ma ellenzékben ül, annak is lehet történelmi szerepe. Nem kisebb, mint megmutatni a saját választóinak, hogy a verességből nem újabb, nem további gyűlölet, hanem felelős, alkotmányos, hazafias ellenzékiség is születhet. Tisztelt honfitársaim, magyarok! 1990-ben az újkori magyar demokrácia születésekor a szabadon választott országgyűlés alakuló ülésének első napján egy 88 éves Amerikába emigrált idős ember sétált fel erre a pulpitusra. A képviselőkhöz szólni. Varga Bélának hívták. Ő az 1946-os, a kommunizmus előtti utolsó szabadon választott nemzetgyűlés egykori elnöke volt. Az ő intőszavai, Varga Béla intőszavai ma éppen olyan aktuálisak, mint akkor voltak. Az emberi szabadság nem körülmény, hanem feladat. A bilincsek lehullásával együtt jár a magunkra, magunk által szabott emberi kötelesség. Nehezebb olykor szabadnak, mint rabnak lenni. Ma történelmi pillanatban állok önök előtt, és történelmi pillanat előtt áll Magyarország is. A magyar emberek április 12-én úgy döntöttek, hogy saját kezükbe veszik a sorsukat. Úgy döntötték, hogy egy világnak tanítják meg, hogy a szabadság nem főnév, hanem ige. Legyőzhetetlen, alkotó, felemelő cselekvés, aminek semmi sem állhat az útjába. Ezért köszönet jár minden magyar embernek.

0: De ahogy Varga Béla figyelmeztetett bennünket, a szabadság önmagában nem garancia semmire. Sőt, a szabadság súlyos felelősség. Felelősség a hazánkért, felelősség egymásért, felelősség azért, hogy milyen országot hagyunk a gyermekeinkre. Rajtunk múlik, hogyan élünk azzal a szabadsággal, amit a magyar nemzettől most kaptunk ajándékba. A szabadságot most munkává kell alakítanunk. A reményt működő, újra működő intézményekké, a bizalmat törvényekké, a felhatalmazást szolgálattá, a győzelmet pedig jobb, emberségesebb hétköznapokká. Ha ezt megtesszük, akkor néhány év múlva nem csak azt mondhatjuk el, hogy leváltottuk ezt a korszakot, hanem azt is, hogy felépítettünk egy olyan országot, amelyben végre mindenkinek jó élni, jó dolgozni, gyermeket nevelni és jó magyarnak lenni. Alázattal, szolgálattal és közös munkával fogunk ezért dolgozni minden egyes nap. Honfitársaim, Isten áldja Magyarországot. Isten áldjon meg minden magyart itthon és szerte a nagyvilágban. Köszönöm, hogy meghallgattak.
1: Kedves hallgatóink, Magyar Péter eskütételét és első miniszterelnöki beszédét közvetítették az Országházból. Van még 5 percünk az órából, visszaadjuk a szót az országjáró csapatának és Cifra Szilviának.
2: Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
3: Az országjáró ma Dévaványáról jelentkezik, itt vagyunk a Túzok Fesztivál helyszínén, és érkeznek a látogatók, illetve a szakértők is itt vannak velünk. Domokos Istváni a szó.
4: Köszönjük szépen a szót, Szilvia, és folytatjuk a beszélgetést Lengyel Tiborral, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság dévaványai tájegység vezetőjével, és ott hagytuk abba a beszélgetésünket, hogy sok-sok látnivaló van ezen a vidéken, aki erre jön, akár túrázni is lehet kerékpárra, kölcsönözni is.
5: Így van, a Sterbec István Túzokvédelmi Látogató Központban van erre lehetőség, hogy kerékpárt kölcsönözzenek, és itt a kolléganők elmondják azt az útvonalat, ami szabadon bejárható, hiszen a térségben azért nagyon sok olyan terület van, ahova fokozottan védett, tehát belépni is csak engedéllyel szabad.
4: Ez olyan lehetőség, hogy akár iskolások is megragadhatják ezt ugye a tanóra keretében.
5: Természetesen, gyakorlatilag erdei iskoláztatásra is van lehetőségünk, ahol szakmai programot tudunk biztosítani a diákságnak.
4: És itt van velünk Szélnél Sándor Katalin, aki a Túzokvédelmi Látogató Központ vezetője, kezi csókolom. Nagy a forgalom önöknél?
6: Igen, általában ilyenkor ebben az időszakban elsősorban, hogy említette, már iskolások érkeznek hozzánk, nagyon sokféle programot vesznek igénybe, szakmai programokat, és ami itt adott a területen, ezekkel is mindegyikkel próbálnak ismerkedni.
4: És mire fektetik itt a legnagyobb hangsúlyt, csak a túzokra?
6: Hát természetesen a túzok az a fő attrakciónk, de emellett, ha iskolásokat fogadunk, akkor próbáljuk őket a terület értékeivel megismertetni, azokat a tájra jellemző értékeket, növény és állatvilágot próbáljuk bemutatni mindenféle szakmai programon keresztül, bemutatókon, kísérleteken keresztül, amelyek itt ránk jellemzők, vagy éppen azokat, amelyek ritkák, fokozottan védettek, ezekre hívjuk fel a figyelmet.
4: Ön is egy megszállott, ugye, természetvédő, meg őr, meg nem is lehet ezt csak így szívvel, lélekkel csinálni, mert ahogy hallgatom itt önöket, akik itt dolgoznak, mindenkire ez jellemző.
6: Igen, szerencsére ilyenek vagyunk, vagy a biológiához, az állatokhoz, növényekhez kapcsoltan, ornitológia nagyon fontos, a madártan, ugye ez nálunk egy kiemelt itt a családban egyébként is, és hát mindenképpen a természet kedvelői, szeretői vagyunk, vénánkban benne van, szülőktől és igazából még a nagyszülőktől is örököltük ezeket, és szerencsére azok az emberek dolgoznak itt, akik hozzám hasonlóan ilyen környezetből kerültek.
4: És aki Dévaványára érkezik ide a Túzokvédelmi Látogató Központba, az hogyan teheti meg, mondjuk iskolák jönnek, be kell jelentkezni, vagy mit a rendtartás?
6: Hát igazából szeretjük, ha bejelentkeznek, főleg akkor, hogyha előre programot kérnek, de a teljes nyitvatartásunk április 1-től minden évben, október 31-ig ünnepnapokon, hétvégeken is, 9 órától 17 óráig, ebben az időintervallumban bármikor bárki jöhet, ugye kollégát itt találja. Csak a programok esetében, hogyha kérnek, akkor kérünk előre jelzést. és természetesen tudjuk biztosítani a megfelelő szakembereket.
4: Már csak azért is érdemes ide jönni, mert a tanösvényen, ha végigmegyünk, akkor ott szinte mindent meg lehet tanulni.
6: Igen, hát a tanösvényünket direkt arra építettük ki, jelenleg 6 állomáson, épp az idejében frissítettük, amellett, hogy interaktív játékos elemei is vannak. Természetesen az elsődleges, legfontosabb, hogy szakmailag tudjunk többet adni, hiszen ez a terület a nagy sárét, az egykori értékei mellett most már egy kiszáradt terület, ugye egy szikes puszta.
4: Megvan a szépsége, bocsánat, hogy közbevágok, annyira szép, ha az ember hallgató képzelje maga elé ezt, akkor ne azt képzelje, hogy egy sivárság van itt.
6: Nem, sokan azt mondják, mit lehet itt látni, és amikor megmutatjuk, akkor mindig nagyon elégedettek, és valóban van látni, való, csak nyitott szemmel kell járni, és tudni kell azt, hogy itt a szikes pusztákon mik azok az értékek, amelyekre számít.
4: És önnek melyik az a legszebb szeglete ennek a vidéknek, ami a szívéhez közel áll?
6: Hát nekem Dévaványa, itt ez a térség, itt is nőttem fel, a gyerekeim is itt nőttek föl, és mindenképpen itt a Túzok, és nekem a Baglyok a kedvenceim, és hogy őket is kedvelem, ez a térség, a Sárvét, ez mindenképpen megfogott itt bennünket, és természetesen sok ide érkező vendéget is.
4: Nagyon szépen köszönjük.
6: Szívesen köszönjük.

0: Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
1: Pontosan 16 óra van, az Országjáróban ma Békés vármegyébe Dévaványára hívogatjuk Önöket. A folytatásban még kalandozunk a Túzok Fesztivál helyszínén. Szárított virágok, növényolajok, kecsketeljes kézműves szappanok, a gyógyító tisztaság a természet patikájából. Már is érkezik hozzánk egy hölgy, aki védőnői hivatása mellett szeretett bele a szappankészítésbe. Bele is beszélgetünk tehát, előbb azonban Krónika, Budapesten a stúdióban Bordi András.
2: Kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Hittel, akaraterővel és hazaszeretettel fog dolgozni, jelentette ki első parlamenti beszédében Magyar Péter miniszterelnök. Közölte, hogy a Tisza kormány az elsők között nyújtja be a vagyon visszaszerzési és védelmi hivatalról szóló törvényt. Mint fogalmazott, a magyaroknak joguk van tudni, hogyan működött az elmúlt évtizedek hatalmi rendszere, milyen döntések vezettek oda, hogy a nemzeti vagyon jelentős része egy szűk politikai és gazdasági elit kezében koncentrálódott. Beszédében Magyar Péter bocsánatot kért a Bicskei és a Szőlő utcai áldozatoktól, a gyermekvédelmi rendszer elszenvedőitől, mert mint fogalmazott, a magyar állam ezt elmulasztotta megtenni. Délelőtt letették esküjüket az áprilisban megválasztott képviselők, és ezzel megalakult az új országgyűlés. A házelnök, Forsthoffer Ágnes, a Tisza párt alelnöke lett. Első döntésével elrendelte, hogy az Európai Unió zászlója kerüljön vissza a parlament épületére. A képviselők szavaztak az országgyűlés alelnökeiről és jegyzőiről is. Emellett elfogadták a bizottsági struktúrát, és megválasztották a testületek elnökét, alelnökeit és tagjait. Az előző ciklushoz képest 4-jel több, 20 bizottsággal folytatja munkáját az új parlament. A testületek közül 14-et a Tisza, mint kormánypárt, 4-et a Fidesz, 1-et a KDNP és a Mi Hazánk elnököl. Az országgyűlés alakuló ülése után a Kossuth téren folytatódnak a programok. A zászlófelvonás és a honvédségi díszszemle után Magyar Péter kormányfő beszédet mond a parlament épülete előtt is. Ezt követően az éjszakában nyúlóan meglepetés vendégekkel, kulturális produkciókkal várják az érdeklődőket. Az új kormány megvizsgálja az ország pénzügyi helyzetét, és új, felelős pótköltségvetést terjeszt be az idei évre, mondta újságíróknak a leendő pénzügyminiszter. Kármán András úgy fogalmazott, a Fidesz kabinet felelőtlen módon gazdálkodott a közpénzekkel, a jövő évi büdzsét már egészen más alapokon fogják megtervezni. A tegnap közzétett adatok szerint április végére az államháztartás hiánya megközelítette a 3850 milliárd forintot, ami az egész évre tervezett összeg több mint 70%-a. A korrupció megállítása és az uniós források hazahozatala lesz a legfontosabb feladat. Erről már a leendő gazdasági és energetikai miniszter beszélt az alakuló ülés szünetében. Kapitány István úgy fogalmazott, sok területen nem volt igazi verseny. A kivételezettek kaptak óriási szerződéseket, ezért nem fejlődött a magyar gazdaság. Hozzátette, a beruházási stratégia összeszerelő üzemeket támogatott, és ez vezetett oda, hogy a magyar vállalatok jelenleg az export 5%-át teszik ki. Az alaptörvény módosítását kezdeményezte a Mi Hazánk mozgalom a képviselői mentelmi jog megszüntetése érdekében. Novák előtt frakcióvezető helyettes azt mondta, itt az ideje az elszámoltatásnak. Jelezte azt is, hogy kezdeményezték a háborús veszélyhelyzet megszüntetését, valamint a parlamenti választási rendszer arányosabbá tételét. A győzelem mindig Oroszországé lesz, ezt hangoztatta Vlagyimir Putyin elnök Moszkvában a náci Németország felett aratott győzelem 81. évfordulóján mondott beszédében. A katonai díszemlét idén a nehéz fegyverek felvonultatása nélkül rendezték meg. A gyalogos alakulatok rövid felvonulását lezárva harci repülőgépek húztak el a vörös tér fölött. A parádét rendkívüli biztonsági intézkedések mellett rendezték meg. Az orosz fővárosban a mobil internetet is lekapcsolták. Közben Donald Trump, amerikai elnök bejelentette, amerikai közvetítéssel mától 3 napos tűzszünet lép életbe. Ennek részeként újabb 1000-1000 hadifogoly térhet haza Ukrajnába, illetve Oroszországba. Országszerte napos gomoly felhős idő van, holnap is szinte, ha zavartalan lesz a napsütés, csak délután délnyugat felől növekszik majd meg a felhőzet, elvétve egy-egy zápor is kialakulhat. A szél helyenként megélénkül, az éjszakai 6-14 fok után holnap napközben 22 és 28 fok közötti értékekre számíthatunk.
3: Műsorajánlat.
1: Minden korban van valami titokzatos, amit nehéz megfejteni. Olyan ez, mint egy tárgy, aminek nem tudjuk a funkcióját, csak a helyét a konyhánkban vagy a szobánkban. Az időskor például éppen olyan csodálatos, mint a többi, csak rossz a PR-ja, mondja a 92 éves újságíró, aki 10 éve idős otthonban él. Idősek, a meséik és a földtől nem is annyira elrugaszkodott célok. Ezekről szólnak történeteink.
3: Családok, történetek. Családban élni könnyebb. Vasárnap 14 óra után a Kossuth Rádióban.
4: Ahol az élet kezdődik, és a szeretet sosem múlik el. A család az erőnk. Erősítsük meg közösen. Május 15-én a Család Nemzetközi Napját ünnepeljük együtt. Egész nap különleges műsorok a közmédia csatornáin.
3: Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
1: Az országjáró ma Dévaványára jelentkezik, itt kalandozunk egészen 17:30-ig, és a Túzok Fesztivál a helyszínünk, de itt más hagyományok is megelevenedtek, például mindjárt a csíkós hagyományokról beszélgetünk.
3: Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
5: Időközben bejárjuk itt a Sárréti pusztát, és Kis Lajossal, mint Csikóssal, a Sárréti Csikósok egyik oszlopos tagjával beszélgetünk. Több lóval érkeztek, ahogy itt elnézem, és ugye mindnyájan viseletben vannak, és arról kezdtünk beszélgetni, hogy mi a különbség a hortobágyi és a Sárréti Csikósok között, és kiderült, hogy nem sok, talán semmi.
6: Így van. Talán egy picivel, mint a tájegység, ugye a Sárréti és a Hortobágy találkozásán pásztorkodunk, és ebből kifolyólag nem is nagyon tér el sem a viseletünk, sem a munkaeszközünk, sem a munkánk a hortobágyiakétől.
5: És egy igazi csikósnál, hogyha a viseletet ölt magára, akkor hogyan kell azt kinéznie, vagy hogyan néz ki, hogyan írja le önmagát itt szavakban?
6: Hát mondhatnám, hogy ez az ünneplő viselet, ugye, mert hogyha dolgozna az ember, akkor nem volna rajta jelen pillanatban már a cifraszőr, a bőszájú ingúj, a lajbi, és ugye a bő gatya, és a csizma. Úgyhogy ez a viselet tulajdonképpen már az ünnepségnek szól.
5: És önnél ez a fajta mesterség, a csikóskodás mikor jön az életében? Hogyan lett csikós?
6: Nekem eredetileg én nagyapám volt csikós, tehát nem mondhatjuk, hogy apáról fiúra szállt ez az egész, mert ugye a nagy rendszerváltozás után nem volt szükség annyi lóra és lovasemberre, hanem traktoros, vasutas és ilyesmi volt a felmenőim között. Viszont én nagyon vonzoltam a pászorkodáshoz és konkrétan a lovakhoz. Én nagyon sokáig gulyás voltam, aztán egy lehetőség által lettem csikós.
5: És a csikósnak mi a munkája, mi a feladata, mit csinál?
6: Máig napig ugye a pásztoroló életmódot próbáljuk a megőrizni és bemutatni a fiatalságnak, és próbálni a fiatalokat is belevonni ebbe az életformába. Mi ugye együtt élünk, együtt dobban a szívünk a lovakkal, és a legeltetés és a lovak gondozása, kezelése és a legelő karbantartása is hozzánk
5: tart. Milyen lovakkal dolgoznak, szép kiállásúak, azt látom.
6: Hát a mi szívünkhöz legközelebb a Nonius, ugye a tájegységre jellemzően a Nonius, és mi a fiammal a Furiózon ménesnél is teljesítünk szolgálatot.
5: És a fiát hogyan sikerült mindenre rávennie, vagy lehet, hogy nem is kellett, ebben nőtt föl?
6: Igazság szerint hamarabb volt a lovak között és a lóhátán, mint a nagymamáék szülői háza, vagy a nagymamáék házában, úgyhogy valószínűleg, hogy akkor az első szippantással a ló szeretetet magába szívta.
5: Azért ebben van egyfajta szabadság, a puszta, a ló, a vágtatás.
6: Így van. Ezt csak az érti meg, aki legalább egy napot vagy egy hetet eltölt velünk, vagy köztünk. Ugye fáradtságos és embert kívánó munka, mert hajnal 3 órakor kellünk fél négy, négy órakor indítjuk a jószágot a legelőre. Délben a nagyma legelőre mi is elhúzódunk, de délután 4 óra, fél ötkor, mikor kiengedünk, este 10-11 órakor állítunk vissza az állásra, és ezt ugye nem mindenki bírja, és nem mindenki szereti.
5: Hát ha olvasunk különbözőféle irodalmi műveket, ott egyfajta ugye varázslata van a pásztoroknak, meg a csikósoknak, de azért ennél sokkal több, meg nagyobb a felelősség.
6: Természetesen, tehát azt, amit egy mindennapi ember lát ebből, az, az nagyon az aprója az egésznek. Ennek a mi voltában az ember és az ember próbáló természet feletti, hogy is mondjam, igény arra, hogy kibírjuk, és ott legyünk, és gondozzuk, és ápoljuk, és vigyázunk rájuk.
5: És mi az, amit megmutatnak a nagy közönségnek ebből a fajta munkából, szóval, mert azért itt is van egyfajta parádé.
6: Így van. Hát magát a virtust, és az, hogy egy csikósnak, tulajdonképpen borzasztó embernek és emberségesnek kell lenni, és borzasztó empátiát kell mutatni mindenkivel, és a saját lovával szemben is, mert különben, ha nincs meg az összhang az emberekkel és a lóval, akkor nem sikerül a bemutatni.
5: És a csikósok találkoznak, akkor hogyan köszöntik egymást? Van ilyen, vagy éppen elválnak?
6: Hát természetesen kézfogással, öleléssel, és mindig egy jó szóval, és nagyon várjuk azokat a rendezvényeket, ahol a másik több tájegységből, például a bugaciakkal közösen, vagy bugaciakkal is találkozhatunk, amire most például nagyon jó alkalom lesz a Hódmezővásárhelyi állattenyésztés.
5: Legyen ilyen sok találkozó. Köszönjük szépen.
6: Nagyon szépen köszönjük.
3: Országjáró a Kossuth Rádióban.
1: Bizony-bizony mondtuk itt a kollégákkal, hogy milyen jó meleg lett, mintha már nyári meleg lenne, és akkor ebben a jó kis füllett levegőben, melegben jól esik a hűsítő víz. Hát Hajdú Ildikó, a Berecki Imre helytörténeti gyűjteményből egy különleges korsót hozott nekünk. Hát ebbe jó hűsvizet lehetne, kútvizet lehetne önteni, tartani.
7: Igen, azt lehetne. Ez a gyönyörű szép tárgy egy túri korsó, Vadár Erzsinek a munkája, akiről azt kell tudni, hogy ő volt az első női fazekas. Nagyon különleges tárgya ez a múzeumnak. A tavalyi évben volt 25 éves a gyűjtemény, és akkor nyitottunk egy állandó kiállításunkat, és ezt onnan emeltem ki abból a kiállításból. Azt kell tudni róla, hogy ez a 99.1.1-es leltári számot viseli, vagyis 25 évvel ezelőtt ez a tárgy lett elsőként beleltározva a Berecki gyűjtemény újra rendszerezése során.
1: És hogyha egy kicsit megforgatja ezt a korsót, akkor hangja lesz.
7: Igen, igen, zörgős korsó.
1: Most hallatszik jól.
7: Hallatszik igazán, ugye azért, hogy a vízkövet föloldja, hogyha esetlegesen ugye a sok víztárolástól valami kis üledék képződne benne, akkor ezek a kis zörgők, kis agyag golyóbisok oldották le ezt, mert ugye szűrő van a száján, tehát ezek a golyók nem tudnak kiesni, ugye, de ezért tették ezt bele. Meg hát így érdekesebb is.
1: És hát, hogyha már kortyoltunk legalábbis egy gondolat erejéig a vízből, akkor együnk is valami dévaványai helyi értéket, mert Varga István Érénke is megérkezett hozzánk. Ő a Hagyományőrző Nők Egyesületét képviseli, és cirok szárra tekert kürtős kalács. Ezt tetszett hozni nekünk?
8: Igen, igen. Cirok szárra tekert kürtős kalács. Hát az a nagyanyáinknak a ünnepi kalácsa tulajdonképpen. És nagyon egyszerű a kalácstészta, mint keltészta, és ennek csak a formája az, hogy rátekerjük a kürt, vagy a cirokszára, és akkor diós cukorba mártogatjuk, vagy hát megkenjük tejjel, vagy tojásfehérjével diós cukorba mártogatjuk, és akkor így sütjük ki.
1: És miért pont cirokszára tekerték annak idején a dévaványai? A szög, mert ez volt a ház körül, nem?
8: A ciroknak a egyenletes a szára tulajdonképpen, tehát több ilyen kis csutka kijön belőle. A kukoricáját is szokták használni, de a kukoricának csak az, ami a címert tartja, csak az a része, tehát keveset tudnak belőle csinálni, és ez egyenletes hengeres a ciroknak a szára, tehát ebből lehet a legjobban csinálni. Próbálták már náddal is, de a nád azért nem jó, mert az üreges, nem lehet tisztítani utána. Tehát ez meg tehát tömött szár, könnyű tisztítani, és de sokáig, tehát évekig is lehet használni.
1: Gondolom, hogy Irénke nagyon sok ilyen finomságot sütött, lekváros kiflit is, ami szintén a Ványai lekváros kifli néven híresült el.
8: Igen, tulajdonképpen az a specialitásunk, ez a két dolog, mert akárhova megyünk, ezt úgy a legegyszerűbb megcsinálni, mert az egyesületünk korosztálya is olyan, hogy ezek a régi tésztafélék sütemények, tehát ezekhez értünk, mennyáján háziasszonyok vagyunk, és akkor úgy gondoltuk, hogy ezzel tudunk bármerre menni. Igen, a szilvalekvárt is mi főzzük, tehát általában 2-3 üstel szoktunk főzni, akkor előző este kimagozzuk, és akkor reggel pedig feltesszük a három üstbe főzni.
7: És egész nap kavargatják, olyan lesz a karjuk, hogy ihaj, nem kell edzőterembe menni, bizony bírják a hölgyek ezt az egész napos lekvárkavarást. De a helytörténeti gyűjtemény is van olyan alkalom, amikor kínálják ezeket a dévaványai finomságokat. Igen, természetesen, tehát a szakmai programjaink mellett szabadidős rendezvényeink is vannak. Székhelye vagyunk a Dévaványai Múzeum Barátok Köre a civil szervezetnek, és akkor ővelük együtt legközelebb például a múzeumkerti est lesz az, amelyet majd megrendezünk, és hát Irenke néniekkel is többször találkozunk, akár a betakarítási ünnepen, ősz során, úgyhogy mindenképpen helye van a finomságnak nálunk is, a hagyományőrzésnek.
9: És mikor lesz ez a múzeumi est? Mikor jöjjünk Dévaványára ismét?
7: Ha minden igaz, akkor június 26-án.
9: Jöjjenek Dévaványára, Hajdú Ildika, a Berecki Imre helytörténeti gyűjtemény vezetője, illetve Varga Istváni Irénke, a Hagyományőrző Nők Egyesületének tagja hívogatta önöket. Dévaványa finom és érdekes.
3: Országjáró a Kossuth Rádióban.
5: Életmód, harcmodor újraélése. Következő vendégünk Fülöp Csaba, a Hódmezei Őrzők Íjász Egyesület vezetője, elnöke, és hát talpig viseletben van, a 10. századot mutatja itt be nekünk, de mindjárt ő elmondja, hogy amit magára öltött, az mi minden.
10: Hát kezdeném fölőrül a sort. Ez egy honfoglaláskori süvegnek a rekonstrukciója. Nem tudom részletesen bemutassam.
5: Így gyorsan végig megyünk.
10: Ez egy bőrsüveg, egy rókaprém peremmel, a tetején egy süvegcsúcsa, onnan lefelé haladva egy íjász ing, egy korhű ing.
5: Vászon, díszes.
10: Így van, egy díszes lemvászon ing. Alatta egy lemvászon nadrág és egy bőrcsizma. Egy
5: pörge, valós, igen.
10: Egy pörge órú bőrcsizma.
5: Olyan őrre nézni, mintha egy időutazás része lennék.
10: Így van, ez a tizedik században egy mindennapos viseletnek felelt meg, amit igazából harcosként is használtak, vagy az életmód alapján nyilván egy nem ennyire díszes változataként használták, de az alapja ugyanaz volt mind a kettőnek, akkor felelhető, készíthető lemvászon.
5: Itt a 21. században az ember ilyenre miért vállalkozik?
10: Azért, hogy nem halljanak ki ezek a hagyományok.
5: De ez honnan jön, hogy ne halljanak ki? Hát ez érthető. De mi az, ami ezt mozgatja önben?
10: Nyilván a legmegfelelőképpen az, hogy maga ezt a harcmodort, ezt az életmódot feleleveníteni, gyakorolni, hogy lássák az emberek, hogy ne felejtsük el, őrizzük ugyanúgy, folytassuk ezt az életvitelt.
5: De ezt a nomád életet, ugye amit egykor eleink, ugye őseink megéltek, azt önök is meg tudják élni itt a jelenben?
10: Nézze, erre azt tudom mondani, hogy több íjásztársunkkal vettünk részt olyan íjászaton, ahol több mint ezren lőttünk egyszerre. Azt az érzést, azt nem lehet elmondani.
5: Tehát egyfajta a közösség, csapatépítés, ilyenkor ugye együtt dobban a szív, és ugye a lelkek is találkoznak, és hát a célra is ugye úgy próbálnak betalálni, hogy az a legjobb legyen. Versenyek is vannak?
10: Természetesen. Egy évben több versenyt is szervezünk, ami nyilván az IAS szövetségnek a jóváhagyásával történik a régióban. Ezek lehetnek versenysorozatok, önálló versenyek, több mint 100 nevezőnk van szerintem szinte mindig.
5: Népszerű ez a nevezzük, ugye hagyományőrzés, de egy kicsit azért az íjász sport is benne van, ez a fajta dolog, mert igen, sport is.
10: Igen, hát a versenyszellem azért hagyja az embereket. Itt is úgymond sokat ért, mert azért valakit egy regionális verseny, ami 6 fordulóból áll, és ennek a bajnokának nevezni, azért szerintem egy elég nagy cím.
5: De azt áruljál már el, hogy hogyan lehet olyan nagy távolságokba célba találni. Ez vakon történik?
10: Erre azt mondom egy szóval, hogy ügyesen. Tehát ez azt jelenti, hogy evel kell, evel fekszik az ember.
5: De én úgy nézem sokszor, hogy nem is látom azt a célt, és mégis beletalál az íjász önök közül.
10: Erre születni kell.
5: Gondolkodtam, hogy ha nem a szemmel, akkor a szívükkel látnak.
10: Igen, igen, a magyar szívvel.
6: Hát ezt így bele kell gondolni, igaz? És az ember gondolja, hogy ott van, és a célt elképzeli maga elé, mint egy víziót?
10: Nem csak vízió, azért régen is az embereknek voltak célzási technikájuk, ebben nem akarok mélyen belefolyni, de ott is tudták, hogy azért mit, hogy kell fogni, hogy húzzuk az íjat, hova tartjuk a vesszőt, az íjat hova tartjuk, ezzel mindig találathoz jutottak.
6: Ugye úgy kezdtük, hogy életmód, harcmodor, ezt próbálják bejárni itt a múlt szelleme szerint, de azért tanulnak is, sokat tanulnak ebből.
10: Itt mindig van tanulnivaló. Szerintem holtáig tanul ugye az ember, és nem csak a pap. Én azt tudom mondani, aki íjászatra adja a fejét, az még él, tanulni fog, szeretni fogja ezt a sportot.
6: Köszönjük szépen, és úgy tűnik, hogy a Hódmezei Őrzők Íjász Egyesületének elképzelése az célba talált. Minden jót!
10: Köszönjük szépen, visszahallás!
3: Országjáró a Kossuth Rádióban.
9: A mai nap folyamán már nagyon sokat beszéltünk a természeti értékekről, leginkább a túzokról volt szó, hát a folytatásban a virágoké lesz a főszerep, méghozzá különleges alkotásokon Víg Hilda érkezett meg hozzánk, és olyan különleges, modern és használható tárgyakat hozott, mint például egy edényfogó kesztyű, vagy egy övtáska, esetleg egy hátizsák, és mindnek története van, mert valami régit újjá alakít Hilda. Ez az ön szemlélete, hogy megmentse azokat a dolgokat, amelyeket lehet, hogy már nem használ.
11: Igen, én így nőttem föl. Nekünk ez természetes volt, hogy bármi, ami még használható volt, azt újra hasznosítsuk.
9: Ez valamikor a régi paraszti világban, hogy én egyszerűen fogalmazzak, ez természetes volt, hogy lehet, hogy egy kicsit át kellett alakítani, de amíg lehetett egy darabját is használni, azt használtuk. Na most, akkor az ön életében mikor jött az újrahasznosítás szelleme?
11: Tulajdonképpen a gyerekkoromat is végig kísérte, csak akkor az anyukám újrahasznosított ruhácskáit hordtam. Aztán, amikor elkezdtem varni, akkor rájöttem, hogy ezeket a gyönyörű kézzel készült hímzéseket, amiben benne van a mi ősi kultúránk, hát ezt nem szabad hagyni, hogy elveszem, és ezért elkezdtem ezeket a textileket gyűjteni.
9: Házról házra járt, ismerőseket kérdezgetett, hogy a nagymamának van-e még egy olyan terítője, amit már nem használ, vagy esetleg van egy olyan hímzett párnahúzat, ami már esetleg nem illik az új lakás hangulatába, de ön örülne neki?
11: Tulajdonképpen így, illetve ez egy kicsi város, tehát itt már tudják azt, hogy hozzám bármikor a kapura be lehet akasztani egy olyan vagyok, mint egy textilmenhely, ami nem kell másnak, az jöhet hozzám, de turkálókba és mindenféle olyan helyen, a bolhapiacon például nagyon szeretek keresni különleges dolgokat. És aztán majd otthon dől el, hogy abból abból a textilből mire lehet, mit lehet aztán készíteni. És ebből a nagyobb darabokból hátizsák, az egészen kicsikből meg icipici kis
9: zsebkendő tartó, névjegykártya tartó, fénykép tartó, sőt, ékszerek.
11: A kicsi virágokból még ékszereket is lehet készíteni.
9: Nagyon izgalmas, hogy akkor tulajdonképpen az újrahasznosítással átörökít régi nagyanyáink, dédanyáink korából megőrzött textíliákat. Esetleg hímezni is megtanult, volt ahhoz kedve, hogy akkor esetleg megpróbálja ön is?
11: Valahogy a tűvel én nem jól bánok, csak a varrógép tűve. De kacérkodom a gondolattal, mert egy-két hímzés, például az a békési szűrhímzés, és az legalább itt a mi tájunkra jellemző, ez annyira gyönyörű, hogy nem szabad, hogy ez eltűnjen. Úgyhogy elképzelhető, hogy a későbbiekben én még tűt ragadok, ilyen tűt, és egy-két darabot elkészítek.
9: Mi az, amin esetleg mostanság dolgozik? Mert ugye, aki alkot, szab, var, az mindig valamit csinál, vagy legalábbis gondolkodik rajta.
11: Mostanában ezek a termékek, mivel nyáron hordunk ilyen táskákat és ilyen övtáskákat leginkább, velük foglalkozom. Van két üzlet, ahova én folyamatosan beszállítok.
9: Olyan. Egész messzire is, mi már találkoztunk az ön termékével, ha minden igaz, aztán Hollókön, vagy Mezőkövesden, Hollókön.
11: Hollókön, és Szentendrén is van egy üzlet, úgyhogy oda, ami kell, azt én megkapom megrendelésben is, és azt készítem.
9: Na hát kívánom, hogy egyszer legyen lendület a tűnek a hímzésre való használatára is, de addig is csodás alkotásokat hozott nekünk Víg Hilda, megnézhetik majd holnap a Kossuth Rádió Facebook oldalán.
3: Helyi érték az országjáró szombat délutánban.
9: Mai délutáni játékkérdésünk így hangzik: melyik hazai természetvédelemmel foglalkozó szervezetek címerállata a túzok? Két szervezet nevét kell nekünk megírni. 0639666 az SMS számunk.
3: Országjáró.
6: A folytatásban szappanokkal fogunk foglalkozni, pedig házi készítésű szappannal, és ebben lesz itt segítségünkre Bodáné Kati, aki házi szappanokat készít kecsketejből, és itt elkezdte mondani, hogy hát saját maga miatt kezdett ebbe bele, mert ugye rájött, hogy ez önnek jó.
12: Igen, jó, ez ápolja a bőrt, ebbe benne marad még a glicerin. Én úgy készítem, ahogy nagyanyáink készítették, és mégsem modernizáltam.
6: Ez hogyan tanulta meg, vagy kitől lehet megtanulni? Emikeninél ez kicsoda?
12: Hát, aki üstbe megfőzte nekem a szappant, és utána én egy télen keresztül...
6: Hát ez a lók, stb.
12: Igen, igen, a hagyományos
6: módon. A veszélyes része még.
12: Igen, és akkor én szépen otthon a sütőmbe 3 liter zsíradékból elkezdtem kísérletezni, és szépen kialakult az, hogy hogyan tudom én kicsibe mégis elkészíteni a szappanokat. Jött a házi szappan, aztán próbáltam bele.
6: Ez a házi szappan, az a klasszikus mosószappan.
12: Igen, nekem is lerakják a kapuba a zsírt, olajat, és akkor abból olyan sima mezei házi szappan készül.
6: Nagymamámnál még a padláson volt, igen, ilyen, ott tartották, igen, száraz helyen.
12: Igen, és ez teljesen jó, az 20 év múlva, 50 év múlva is teljesen tökéletes.
6: És milyen jól mos, ugye? Ha az ember azt jól használja, akkor azzal tudja tisztítani a ruhát.
12: Én 25 éve azzal mosok, lereszelem, és azt rakom a
6: mosó. Különbözőféle színűek vannak, ez azt jelenti, hogy különbözőféle hatása is van, gyógynövényeket kever hozzá?
12: Igen. Gyógynövényeket, iszapokat, nagyon sok körömvirágosan van, na én fürtőjást is rakok a szappanokba, tehát kecsketeljes, fürtőjásos, körömvirágos például ez a szappan, és ettől ez nagyon ápoló lesz.
6: Ez arcra is jó?
12: Igen, van amelyik...
6: Meg lehet szépülni tőle?
12: Igen. Igen, igen, lehet. És ez ápolja a bőrt, aki allergiás, akinek mindenféle bőr problémája van. Hát úgy jött ilyen sokfajta, hogy jöttek a piacon hozzám, hogy na erre a bőrre adjon valamit. És akkor szépen elkezdtem gondolkozni, ugye rengeteg gyógynövényt ismerek, én védőm.
6: Tanul nézni, olvasni, stb.
12: És akkor szépen, akkor ezt rakok bele, azt rakok bele, amazt kavartam a dolgokat, plusz olajokat raktam bele.
6: Ilyen boszorkányos ügyesség.
12: Igen, igen, szokták is mondani, hogy boszorkányos vagyok, de jó boszorkány.
6: Jó értelemben,
12: igen,
6: mert...
12: Igen, igen, jó boszorkány. És csokoládés szappanok vannak, a körömvirágosból is többfajta, a méhész barátoktól propoliszt kapok, akkor kavarom, hogy propoliszos és körömvirágos, különböző illóolajokkal, és ez sok mindenre jó, de nem jó mindenre mindegyik.
6: És azt is mondta itt kedves Katalin, hogy önnek ez egyfajta kikapcsolódás, ha azt mondom, ilyen divatos szóval relaxáció is.
12: Igen.
6: Amikor készíti.
12: Igen, és csak akkor lehet készíteni, amikor jó kedvem van, ha rossz kedvem van, akkor elrontom a szart.
6: Mert akkor abban átmennek, hogy ezek a rezgések, az energia.
12: Igen, hát a barátnőm az nagyon érzi az energiákat, ő szoktam mondani, hogy például a gerálni most abból nincs zöldalgás szappanom, az olyan energiákkal van, hogy amikor fürdik vele, akkor érzi. Most szerintem a rózsás szappanom olyan.
6: És ha megillatozzuk, ez, akkor érzem a...
12: Az nem, az csak is ez.
6: Tényleg csokoládé.
12: Igen, igen, a bakakó.
6: És itt a rózsaillat egész, igen, intenzíve.
12: Törökországi rózsaillóval.
6: Hát megfőzi, vagy lefőzi, pálatot készít, igen, a szirmokból?
12: Azt veszem, meg a törökországi rózsaillót, és azt rakom bele. És ebben ráadásul csipke bogyóolaj van, tehát ez egy ilyen csupa rózsa.
6: És hányféle van itt színben? Azt látom sok, de egy hatásra...
12: Most itt csak 13 fajta van. A legtöbb, amit készítettem egy 6 évvel ezelőtt, 85 fajta szappanom volt. De most már ez csak szerelem, nem járok vele fesztiválokra árulni, meg piacra. Most otthon lehet tőlem, aki igazándiból ad ajándékozom.
6: El tudom képzelni, ha a belépőnhöz valaki, hogy ez a sokféle illazott ára terjeg.
12: A bejáratnál az pontosan, mert most már természetgyógyászkodok, masszírozok, és mikor bejönnek, az ajtó mellett egy polcon ezek vannak, és egyből ez csapja meg.
6: Azért ebből is kiderül meg, hogy hallgatom önt, hogy a természetes dolgok jó hatással tudnak lenni az emberre, és hogyha jó hatással vannak az emberre, akkor az ember is sokkal kerekebb, egységesebb tud lenni.
12: Vissza kell térni a természethez, és most már tudjuk, hogy hogyan tudunk visszamenni. És én természetgyógyászatot tanultam most már 10 éve, és ezekkel foglalkozok most már jobban. Tehát ez most már tényleg csak szerelem.
6: Ezért is jó itt a Körösmaros Nemzeti Park táján lenni. Köszönjük szépen Bodáni Katinak, hogy mesélt a szappanokról, a szappan titkairól, illetve az illatok gyógyító hatásairól.
12: Köszönöm szépen.

0: Fél öt van, az országjáróban ma Békés vármegyébe Dévaványára hívogatjuk Önöket. Takaróból lett tarisznya, farmer nadrágból vart mellény, folton-folt alkotások, értékmentés és újrahasznosítás a szépség jegyében. Már is érkezik hozzánk egy hölgy, akinek keze alatt új életre kelnek az elfeslett, elszakadt, színehagyottá vált anyagok. Mert egy kis festés, alakítás, szabás, varrás, jópofa, kreatív ötletek, és már is megszületik egy új alkotás. Majd a dalok szárnyán emelkedünk a magasba, indulók, műzikelek, filmslágerek, vidám dallamok, a kisújszállási mellofon fúvós együttes ezekben a percekben még itt a Dévaványai Túzok Fesztivál színpadán muzsikál, de hamarosan az országjáróban is hallani lehet őket. Előbb azonban Krónika, Budapesten a stúdióban Bordi András.
1: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A Tisza kormány az elsők között nyújtja be a vagyon visszaszerzési és védelmi hivatalról szóló törvényt, közölte megválasztása utáni első parlamenti beszédében Magyar Péter. A miniszterelnök úgy fogalmazott, a magyaroknak joguk van tudni, milyen döntések vezettek oda, hogy a nemzeti vagyon jelentős része egy szűk politikai és gazdasági elit kezében koncentrálódott. Magyar Péter ismét lemondásra szólította fel Sólyog Tamás államfőt, elszámoltatást ígért és közölte, újjáépítik Magyarország kapcsolatait és hazahozzák az uniós forrásokat. Az új kormány megvizsgálja az ország pénzügyi helyzetét és új felelős pótköltségvetést terjeszt be az idei évre, mondta újságíróknak Kármán András leendő pénzügyminiszter. A tegnap közzétett adatok szerint április végére az államháztartás hiánya megközelítette a 3850 milliárd forintot, ami az egész évre tervezett összeg több mint 70%-a. Az országgyűlés alakuló ülése után a Kossuth téren folytatódnak a programok. A zászlófelvonás és honvédségi díszszemle után Magyar Péter kormányfő beszédet mond a parlament épülete előtt is. Ezt követően az éjszakába nyúlóan meglepetés vendégekkel, kulturális produkciókkal várják az érdeklődőket. Ami az időjárást illeti, országszerte napos gomoly felhős idő van, holnap is szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, csak délután délnyugat felől növekszik majd meg a felhőzet, elvétve egy-egy zápor kialakulhat. A szél időnként megélénkül, az éjszakai 6-14 fok után, holnap napközben 22 és 28 fok közötti értékekre számíthatunk.
2: Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
0: Az országjáróban ma Dévaványára hívogatjuk Önöket, itt vagyunk a Túzok Fesztivál forgatagában. És a folytatásban már is érkezik hozzánk egy úr, aki gyerekkora óta ragadozó madarak bűvöletében él. És itt is volt madárgyűrűzési bemutató séta a Túzok neveldében, és természetesen ő maga sólymász bemutatót tartott. Hát, hogy vajon a szárnyaló élmények a jövő generációját megragadták-e, magukkal ragadták-e, már is elmeséli nekünk. És aztán a dalok szárnyán emelkedünk a magasba, mert hogy indulók, műzikelek, filmslágerek, vidám dallamok, a kisújszállási mellofon fúvós együttes hamarosan az országjáró színpadán is muzsikál. Néhány perccel ezelőtt még a Dévaványai Túzok Fesztivál színpadán fújták, hogy vajon milyen dalt választottak Önöknek, már is kiderül. Tartsanak ma is az országjáróval, Dévaványán kalandozunk egészen 17:30-ig.

0: a ragadozó madarak körül forog, vannak vándorsólymaink, európai héják, vörösfarkú ölyvek, illetve heriszhéjáink.
1: Hogyan lehet egy ilyen sólyom, mert sólyom, jól látom, hogy most már vándorsólyom, ennyire fegyelmezett, hogy itt áll már legalább egy negyed órája, a sólyom csak tekint jobbra, tekint balra, de nem mozdul egyébként a testével.
0: A vándorsólymok, főleg sapka alatt, iszonyatosan nyugodt madarak, ők ezáltal nekik, ha kikötjük a látást, mint ingert, ezáltal nekik egy ilyen relax módban maradnak, és ezt egész nap képesek csinálni.
1: És ennek a sólyomnak neve is van?
0: Igen, ő itt Andor a vándorsólyom, ő egy 2 éves imprint hím vándorsólyom.
1: És milyen szép a sapkája!
0: Köszönjük szépen, ezt egy magyar gyártó csinálja egyébként, Záborszky Ede.
1: De ha lejjük a hallgatóknak, hogy egy sólyom sapkája hogyan néz ki, akkor mit mondunk erről, ami a legfőbb jellemző?
0: Hát a legfőbb jellemző az az, hogy minden madárnak egyedi sapkája van, minden madárnak a fejéhez kell sapkát csinálni, ugye két madár sem egyforma, ugye ez egy marhabőrből készült sapka, zárszíjas sapka, ami azt jelenti, hogy tökéletesen illeszkedik a madárnak az arcához, a madárnak a fejéhez.
1: És ha leveszük a sapkát, vagy leveszi a fejéről a sapkát, akkor mi történik a sólyomnál, mi változik?
0: A sólyomnál igazából annyi változik, attól függ, hogy most éhes, vagy nem éhes, vagy éppen milyen a fúj a szél, nem fúj a szél. Lehet, ha megijesztik, akkor lehet ingerült, lehet félős, de egyébként legtöbb esetben ő ilyen nyugodtan marad, mint
1: most. Látok itt egy csengettyűt a lábánál, igen, az miért van?
0: A csengettyű az egy ilyen pozicionálási eszköz. A repülés közben, hogy tudjuk, hogy éppen merről jön, merre megy a madár. Ez is egy magyar gyártmány, ezt itt Magyarországon készíti egy sólymász bácsi már nagyon régóta.
1: És mire lehet megtanítani a sólymokat, tehát milyen dolgokat tudnak elsajátítani?
0: Hát ezekkel a madarak, vagy hát például Andorra, ami általában bábúzni szoktunk, ami azt jelenti, vagy szatunázni szoktunk, ez azt jelenti, hogy van egy patkó alakú bábú, egy bőrből készült bábú, egy madzagon, forgókarikával, ezt pörgetem magam körül, és a madár konkrétan támadja, megpróbálja levadászni azt a bábút, és ezáltal meg lehet repíteni bemutatóban, meg lehet repíteni vetésőrzés közben, illetve akár gyárőrzésben is, egy élelmiszeripari gyárban is meg lehet repíteni. Tökéletesen tud lavírozni a csövek között.
1: Jobb, mint egy éjjeli őr?
0: Jobb, mint egy, hát a galamboknak az éjjeli őre, igen. Távol tartja a galambokat olyan szinten, hogyha Andorka a levegőben van, akkor a galambok vagy elhagyják a gyárat, vagy elhagyják a területet, vagy elbújnak úgy, hogy egész nap nem látni őket.
1: El is kapják, ugye, és van ragadozó madár? Mi az, amivel szembeszáll mondjuk Andorka, vagy legyőzheti Andorkát? Milyen madár lehet?
0: Hát Andort meg tudja enni a héja, meg tudja enni a sas. Igazából nekünk sólymászoknak az a fő feladatunk, hogy ne találkozhasson Andor, ne kerüljön összetűzésbe vadragadozó madárral, mert abból általában a sólymásznak a madara húzza a rövidebbet.
1: A galambok azok már egyszerűbbek, ott a sólyom győz, ugye?
0: Igen, ugye Andornak nem az van megtanítva, neki nem az a fő feladat, hogy levadássza a galambot, neki egyetlen egy feladata van, repüljön, körözzön a fejem, vagy körözzön körülöttem, és mindig figyeljen rám. Ez a galamboknak doszt elég ahhoz, hogy ne akarjanak leszállni ugye a gyárban, mert ugye a vándorsólymoknak vannak vad egyedei Magyarországon, és a vad egyedek azok folyamatosan vadásszák a parlagi galambállományt, illetve az örvös galambállományt, és hogyha meglátnak egy ilyen madarat a galambok, nem tudják eldönteni, hogy most az egy sólymásznak a, vagy egy hivatásos sólymásznak, vagy egy sólymásznak a madara, vagy éppen az egy vad ragadozó madár, mert a Andor az kijelenthetjük, hogy nem veszélyes a galambra, viszont a vad ugyanúgy néz ki a vad is, mint ő, csak nincsen ilyen bőrszalag a lábán, és a vad az viszont kifejezetten veszélyes a parlagi galambok.
1: És a sólymászok esetében mi az a legleg, amit el szeretnének érni, vagy el is érnek? Mikor vannak a csúcson?
0: Hát mindenki más célokat tűz ki maga elé. Ez általában egy bizonyos madárfajjal, egy bizonyos zsákmányállat elejtése szokott lenni a fő cél, amit kitűznek maguknak. Ez lehet például az, hogy két vándorsólymot repít egyszerre is. A két vándor sólyom összedolgozik és elejti a fácánkakast, vagy éppen lehet az, hogy szírt is assal őzet fogasson, vagy rókát fogasson, vagy sakát fogasson. Ez mind olyan mérföldkő egy sólymász életében, amit cél

0: ként kitűzhet magának.
1: És a sólyomnál például mik azok a mérföldkövek, mércék? Mondjuk egy versenylónál tudjuk az idő, a teljesítmény, a sólyomnál.
0: A sólyomoknál általában a magasság, vagy a szatunázás közbeni bábúz, hány vágást tud megcsinálni egy madár.
1: És ezt naplózzák, írják?
0: Természetesen a zsákmányokat is, zsákmánynaplót is szoktak a sólyomászok általában, illetve azt is, hogy ma 150-et vágott a bábúra a sólyom, holnap már 160-at fog, úgyhogy ez mindegy ilyen mérföldkő.
1: Megrázta a fejét, mi történik itt?
0: Ilyenkor csak igazítja.
1: Már nem ön, hanem a madár.
0: Igen, igen. Ilyenkor megvakarja a csőrét, és azon van, hogy valószínűleg viszketett neki az orra.
1: Lehet, hogy unatkozik, unja a beszélgetésünket.
0: Nem, ilyenről nincs szó.
1: Egyébként érti a beszédet?
0: Nem, annyit ért, attól függ, mire van tanítva. Például Marci, az érti a saját nevét. Elrikkantom magamat, hogy Marci, hey, hopp, akkor Marci azonnal jön, kivéve akkor, hogyha a lovat lát, vagy ilyesmi. Andorkánál ez úgy működik, hogy két hangra van megtanítva, a hop, hop, hé. Amikor azt mondom, hogy hop, akkor mindig befordul felém és szűkül a madár. Amikor azt mondom, hogy hé, akkor meg leszáll a bábúra a földre, és
1: most is figyel, reagál.
0: Természetesen ugye ezekre a hangokra ilyenkor is...
1: Csak a gazdájára, hogy a gazda hangja az, ami mérvadó.
0: Igen, igen, a vándorsólyomokra azt szoktuk mondani, hogy ők igencsak egy gazdásak.
1: Na, lecsengetett bennünket, Andorka. Köszönjük szépen, hogy itt volt, minden jót kívánok.
0: Köszönjük szépen, további szép napot.
2: Helyi érték az országjáró szombat délutánban.
1: Mai feladványunk így hangzik, hogy mely hazai természetvédelemmel foglalkozó szervezetek címer állata a túzok, két nevet is várunk, vártunk pontosabban, és a leggyorsabb telefonáló itt van velünk a telefonvonal túlsó végén. Szép jó napot kívánunk!
3: Halló, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Itt jó az idő, ön honnan küldte a jó megfejtést?
3: Egészen közel önökhöz, Mezőtúról.
1: Hát ez itt van, a sólyommal akár át is repülhetnénk olyan légvonalban, nem is tudom mennyi, 30 kilométer, 40? Durván, ugye?
3: Na, olyan 30 körül van.
1: Na akkor tessék mondani a helyes megfejtést.
3: A Körösmaros Nemzeti Park és a Magyar Madártani Egyesület címer állata még a
1: túrok. Tökéletes volt a válasz, hát egy itt élő embernek ezt tudnia kell. Ha most egy mondatban kellene ezt elmondani a hallgatóságnak, hogy milyen ez a vidék, ahol ön is él Mezőtúron, akkor mit tudná elmondani, milyen hívó szavakkal tudná ide hívni az országjáró hallgatóit, pontosabban oda Mezőtúrra?
3: Igaz, hogy sík, de sok szép látnivalóval a maga nemében érdemes megnézni.
1: Köszönjük szépen, gratulálunk, és hamarosan érkezik a postás, viszi a nyereményét. Minden jót, hallgassa továbbra is az országjárót.

0: Országjáró a Kossuth Rádióban.
1: Vidámság és jókedv, amikor közbeszólt az ég, énekelt az előbb a Csíkzenekar, és Csatár Ildikó életében is sokszor közbeszólt az ég, mert alkalmazkodni kellett valamihez, és ezekből születtek azok a csodás textil alkotások, amelyeket elhozott nekünk. Mert ugye azt mondta, hogy hát először a hasznosítás, meg a megmentése az anyagoknak a gyerekekkel kezdődött.
2: Igen, a gyerekekkel, amikor születtek, és hát nem volt annyi pénzünk, hogy gyorsan mindig mindenkinek úgy tudjunk új ruhát varázsolni, és hát a rokonságból jöttek hazafele mindenféle ruhanemük, és akkor volt egy varrógépem, amit 4000 forintért vettünk itt ebben a Ványai áruházban, és akkor egy idős néni megmutatta, hogy hogy kell befűzni a varrógépet, és mondta, hogy na most már csináld, kis Jány. És akkor onnantól kezdve azért én mindent összevartam, mindent is összevartam. Tehát ez így alakult. Biztos, hogy volt valami a mélyében, hogy valamiféle kíváncsiság, hogy ezt hogy meg hogy lehet. Aztán nagyon sokára volt az, amikor egy vadonatúj anyagnak neki mertem ereszteni az ollót.
1: Igen, mert ez egy felelősség, mert ha egyszer azt elvágtuk, akkor onnan már nincs visszaút, vagy csak fércelve lehet esetleg valamit újra összevarni. Na de ott is ott volt, amikor közbeszólt az ég, hogy megint visszautaljak, amikor egyszer csak nagyon sok farmer nadrággal kellett valamit kezdeni. De nem az volt az elsődleges gondolat, hogy ezt újra hasznosítja.
2: Igen. Egy idős néni, egy nagyon kedves idős néni, és hál' Istennek él még, egyszer rám bízta, hogy én azzal biztos tudnék mit kezdeni, több száz farmer nadrág. Egy szabad szemmel alig látható összeget kért érte, de tudtam, hogy én segítem őt ezzel. És nekem lett sok száz nadrágom, és nem volt sok ötletem. Aztán nekiálltam, szétbontottam, mit lehetne, és mindent lehet a farmer nadrágból csinálni. Mindent.
1: Hát erre példa, amiket hozott, és majd holnap a Kossuth Rádió Facebook oldalán megnézhetik a hallgatók is. Itt majdnem minden alkotásnak a farmer egy alapanyaga, egy kiegészítője, legyen az egy szatyor, legyen az egy rózsamintával kiegészített, egészen csajos, nőies kis oldaltáska, vagy legyen akár egy ilyen átvetőpántos táska, a fiatal lányok kedvence, mert szabad a kéz, és mégis van egy csinos darab rajtunk. Szóval sok mindent lehet csinálni farmerrel, meg farmer hatású anyaggal. Azt hiszem, az egy örök darab, mégiscsak azt kell, hogy mondjuk, hogy a farmer egy örök darab.
2: Igen, és igazából régen nem dobtak el az emberek semmit sem. Tehát ott van például annak a legelső neszeszernek, az a kis kockás része, az egy ing új darab. És akkor, amikor a régi öregek mindent felhasználtak, egy régi inget nem dobtak el, csináltak belőle tésztás zsákot. Tehát ez a far, ennek a füle, ez is egy újrahasznosított dolog, mert sok táskát megvettem, ami nagyon nem így nézett ki, de lebontottam róla, és mindenét, a cipzár részét, a belső zsebét, mindent lehet hasznosítani, és egy ilyen kis retro fülű táska lett belőle. Vagy itt van például ez egy levágott nadrág szára.
1: Ez egy ilyen keki, kicsit ilyen sportos, terepszínű nadrág, amiből egy remek neszeszer lett.
2: Neszeszer lett belőle, de neszeszert mindenből lehet csinálni. Mindenből lehet.
1: És nincs annyi neszeszer, amilyen nőnek ne kellene. Tehát biztos vagyok benne, hogy minden hölgynek a tulajdonában sok-sok neszeszer van, és hol ebbe, hol abba, hol amabba pakol, és akkor mindig úgy érzi, hogy kell még egy.
2: Igen, és táskarendezőnek, mert hát hogy néz ki egy nőnek a táskája? Tehát egy magnebéhatot bele lehet dobni, mert csak úgy belehánytuk a dolgokat. Bocs.
1: És az is fontos, hogy szinte szárnyal, ugye, ahogy a madarak szárnyalnak, a kreativitás is szárnyal az ön fejében, mert hogy tényleg annyiféle variáció van, hogyha kap egy új anyagot, akkor már megcsillan az alkotás az ön szívében, lelkében, vagy kezd most már keresgélni akár az interneten is, mert már annyi mindent készített, hogy kell egy új impulzus.
2: Ha látok egy anyagot, én abból már valahogy ki tudom látni. Hát, hogyha én valakin látok egy szép szoknyát vagy egy blúzt, és akkor néha nem átalkodok oda menni, azt mondani, hogy én ebből olyan szép táskát tudnék varni. Aztán vagy lesz belőle, vagy nem, de hát...
1: Volt már, amikor valakiről lebeszélt a ruháját, hogy hozza már el hozzám, inkább adok helyébe ugyanebből az anyagból egy táskát?
2: Az nem, de lányomnak régi szoknyájából vartam már magamnak táskát, mert így tovább él az a szoknya, valamikor kamaszkorában hordott egy szoknyát, szoknyaként már nem használható, de táskaként szuperül működik. Vagy itt vannak ezek a régi csipkék például, egy anyagra, ha rávarjuk, nem tudjuk, kinek a kezemunkáját dicsérik ezek a csipkék, ezek a gyönyörűk, vagy ott elől az a kis minta. Nem tudjuk, kik voltak azok, akik ezeket elkövették, mert szerintem már ilyeneket nem csinálnak. De így ezen a terméken így tovább él. Így tovább él. Az például sötétítő volt valamikor lánykorában ez.
1: Ez a szép fényes anyag, tényleg, ez egy sötétítő függöny lehetett, mint mondjuk Scarlett O'Hara leszette a függönyt, és abból varta a gyönyörű legendás zöld ruhát. Csak ez jutott most hirtelen eszembe, ilyen lányos gondolatmenet apropóján. De amikor alkot, akkor azt hiszem, hogy szárnyal tényleg a lelke, mert az alkotás önmagában egy kis kikapcsolódás, önmagában a szárnyalás, ahogy a flow mondják, ugye a repülés élmény. Tehát, hogy azért nagyon jó dolog, hogyha valaki tud alkotni a két kezével valamit.
2: Igen, és ez tényleg egy áramlat. Na, de hát a gyerekeink felnőttek már, már az ember, én szerintem azt csinál, amit akar. Tehát már nem kell gondoskodni róluk, most már arról, azzal foglalatoskodhatunk, ami igazából ott van a szívünkben, amit igazán szeretünk csinálni, csak ne kelljen abba hagyni.
1: Hát ne hagyja abba, Csatár Ildikó, hogy jött el az országjáróba, és a mosolyt még magával hozta a napfénnyel együtt, csodás alkotásait pedig holnap a Kossuth Rádió Facebook oldalán megnézhetik. Köszönjük.
0: Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.

0: háttérben a kisújszállási mellofon fúvós együttest hallják, és ide érkezett hozzám a karmester úr Szél Bence. Az együttes most éppen mi az, amit játszik? Mit hallhatnak a hallgatók?
1: Az együttes éppen az egyik kedvencét, a Jászkun indulót játsza.
0: A hazait.
1: Tehát természetesen.
0: Gyakrabban az, hogy a hazai dallamvilágból merítenek?
1: Igyekszünk mindenképpen otthonunkat is képviselni, de nagyon sokféle zenét játszunk.
0: Ahogy nézem a fúvósok összetételét, férfiak, lányok, fiúk, idősebbek, szóval nagyon szélesült a korosztály.
1: Igen, mindenkit nagyon sok szeretettel látunk. Hát a zeneiskolától kezdve a pályára visszatérőkig bezárólag mindenki megfordulhat nálunk.
0: A mai világban hogyan lehet egy ilyen együttest, egy fúvós együttest, ilyen jó együtt tartani, és ilyen jó formába tartani?
1: Hát nagyon sok munkával. Mindenképpen a legalapabb szerintem az, hogy a kellő humorral kell hozzájuk állni, a kellő megértéssel, és az, hogy egy hobbi zenekar működjön, az nagyon becsülendő dolog.
0: Hobbi zenekar profi módon, jól gondolom, mert így hangzásra nagyon az.
1: Köszönjük szépen, igyekszünk.
0: És önnél mikor jött ez a fajta szenvedély? Gondolom a fúvós hangszer ott volt az életében.
1: Igen, még én is ebben a zenekarban kezdtem a pályafutásomat. 11 éves lehettem, amikor először ültem be a zenekar.
0: Milyen hangszeren játszott?
1: Ültön tanulok.
0: Tanulok, vagy már tanult?
1: Tanulok is jelenleg. Egyetemi hallgató vagyok, és Debrecenben kürtölni tanulok.
0: Nincsenetes, egy fiatal embernek van egy fúvós együttese.
1: Igen.
0: És amikor kiválasztja az embereket, vagy hogyan történik? Ki lehet fúvós önöknél? Jó, hát a hangszeren tudni kell játszani, de mi az a szint?
1: Nyitva állnak a kapuk. Igazából azon vagyunk, hogy mindenkinek segítsünk abban, amiben talán hátrány szenved, és a közös muzsikálás örömét találjuk meg együtt.
0: És amikor összeállítják, hogy miket játszanak, persze gondolom attól is függ, hogy hova mennek, ez mitől függ? Tehát milyen szélesít az a repertoár, amivel meg tudnak jelenni?
1: Rettentően széles. Nagyon sok igény van, ami felmerül, ugye a megrendelő részéről is, az én részemről, de a zenekar részéről főleg.
0: És önnek vágya volt, hogy egy karmester lehessen majd, és legyen egy hát együttes maga mögött, vagy maga előtt?
1: Nem feltétlen volt ez. Nem gondoltam volna nagyon sokáig, hogy az én kezemben karmesteri pálca lesz, de nem cserélném le.
0: Mert mi a szépsége ennek? Azon túl persze a muzsika szép, szerethető, de azért gondolom van ebbe fáradtságos hétköznap is.
1: Hát természetesen sokat kell készülni, viszont szerintem az a legszebb dolog ebben, hogy nem ők vannak én értem, hanem én vagyok értük, és az örömöt, amit tudok nekük okozni, az igazából nagyon sokat jelent számomra.
0: Egy fúvós együttesnek, egy fúvós zenekarnak azért mindig van egyfajta tartása, az, ha megszólal, akkor mindenki felfigyel. Ezt ugye gondolom észrevette.
1: Természetesen igen.
0: Mindig a figyelem középpontjában lenni, azért az azt is jelenti, hogy minőségében is tudni kell mindig hozni azt a szintet. Itt azért nagyon nem lehet mellé fújni.
1: Nem lehet, ezért vannak a próba folyamatok kitalálva és precízen végig.
0: És kisújszálláson ott gyakorolnak, ott jönnek össze, milyen gyakran?
1: Igen, kisújszálláson a zeneiskola biztosítja számunkra a próbatermet, és minden héten a szombaton délelőtti órákban a kollégák áldozzák rám a szabadidejüket, és jönnek próbálni.
0: Ahogy nézem, sokan vannak, de létszámában itt van mindenki, nincs itt mindenki.
1: Nincs itt mindenki.
0: És mennyien vannak, mikor mindenki itt van, vagy ott van?
1: Hát a legtöbben a két heten belül megrendezett koncertünkön leszünk, körülbelül 25-30 fő között számítom a zenekart.
0: Nagyon szépen köszönjük, és legközelebb hol fognak fellépni, hova menjünk majd?
1: Legközelebb két hét múlva, kisújszálláson, a Vigadóban fog.
0: Otthon játszanak, az otthoniaknak. Köszönjük szépen.
1: Köszönjük.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadát. Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sopszon vagy Variációk bérletét.
1: Reklámot hallottak. Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
2: Pontosan 17 óra van, a következő bő negyed órában is Dévaványára a 8. Túzok Fesztivál helyszínére hívogatjuk Önöket, és van még kincsérték érdekes egyéniség, lelkes természetvédő, úgyhogy velük is folytatjuk majd a barangolást. Előbb azonban Krónika, Budapesten a stúdióban Bordi András.
3: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A választók áprilisban nem csak kormányt, hanem a rendszer leváltására adtak felhatalmazást. A Tisza pártnak fogalmazott megválasztása utáni első parlamenti beszédében Magyar Péter. A kormányfő hangsúlyozta, hogy ehhez szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre van szükség. Közölte, hogy az elsők között nyújtják be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényt, mert a magyaroknak joguk van tudni, hogyan lett a közpénzből magánvagyon, az állami vagyonból politikai befolyás. Beszédében a miniszterelnök bocsánatot kért a bicskei, illetve a Szőlő utcai áldozatoktól és a gyermekvédelmi rendszer minden áldozatától. Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés délután 4 órakor kezdődik. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. A kormánynak 16 minisztere lesz. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet, Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter, még Hegedűs Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. Délelőtt letették esküjüket az áprilisban megválasztott képviselők, és ezzel megalakult az új országgyűlés. A házelnök Forsthoffer Ágnes a Tisza párt alelnöke lett. Első döntésével elrendelte, hogy az Európai Unió zászlója kerüljön vissza a parlament épületére. A képviselők szavaztak az országgyűlés alelnökeiről és jegyzőiről is. Emellett elfogadták a bizottsági struktúrát és megválasztották a testületek elnökét, alelnökeit és tagjait. Az előző ciklusról ciklushoz képest 4-gyel több, 20 bizottsággal folytatja munkáját az új parlament. A testületek közül 14-et a Tisza, mint kormánypárt, 4-et a Fidesz, 1-et pedig a KDNP és a Mi Hazánk elnökök. Az országgyűlés alakuló ülése után a Kossuth téren folytatódnak a programok. A zászlófelvonás és honvédségi díszszemle után Magyar Péter kormányfő beszédet mond a parlament épülete előtt is. Ezt követően az éjszakába nyúlóan meglepetés vendégekkel, kulturális produkciókkal várják az érdeklődőket. Magyarország ma visszatért Európába, a nyugati értékközösségbe, oda, ahová történelme, kultúrája és szellemisége alapján 1000 éve tartozik, írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős leendő miniszter Facebook oldalán. Tar Zoltán történelmi és szimbolikus pillanatnak nevezte, hogy az eskütételre éppen május 9-én az Európa napon kerül sor. Magyar Péter miniszterelnökként várhatóan még májusban Lengyelországba látogat első hivatalos külföldi útján, erősítette meg a sajtóértesüléseket a lengyel külügyminiszter helyettes. Magyar Péter a választási kampány idején többször jelezte, hogy először Varsóba utazik majd, hogy helyreállítsa a magyar-lengyel kapcsolatokat. A két ország viszonya az elmúlt években megromlott. Elsősorban Orbán Viktor távozó miniszterelnök orosz barát politikája és Vlagyimir Putyin orosz elnök támogatása miatt, írta a PAP lengyel hírügynökség. A győzelem mindig Oroszországé lesz, hangoztatta Vlagyimir Putyin elnök Moszkvában, a náci Németország felett aratott győzelem 81. évfordulóján mondott beszédében. A katonai tisztemlét idén is a nehéz fegyverek felvonultatása nélkül rendezték meg. A gyalogos alakulatok rövid felvonulását lezárva harci repülőgépek húztak el a vörös tér fölött. Közben Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy amerikai közvetítéssel mától 3 napos tűzszünet lép életbe. Ennek részeként újabb 1000-1000 hadifogoly térhet haza Ukrajnába, illetve Oroszországba. Itthon országszerte napos gomoly felhős az idő, és holnap is szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, csak délután délnyugat felől növekszik majd meg a felhőzet, és elvétve lehet egy-egy zápor. A szél időnként megélénkül. Éjszaka 6 és 14, holnap napközben 22 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Műsor ajánlat.
4: A Rádió Kabaré mai sztárvendége Kránic Balázs.
5: Állunk, várjuk a gépet, és mondom nekik, a budapesti bázisú a személyzet, akkor szoktak nekünk villogtatni. És ahogy ezt kimondtam, abban a szent pillanatban, ami kapcsolható volt a repülőgépen fény, pilóták mindent kapcsoltak. Megáll előttem egy kis ovis, rám néz, szerintem lehallgatott minket a csávó.
4: A házigazda Aradi Tibor. Humor nélkül lehet, de érdemes.
1: Rádió Kabaré. Ma kivételesen 19 óra után a Kossuth Rádióban.
6: A 20. századi Magyarországnak abba a korszakába csöppenünk, amikor Rákosi Mátyás és bűntársai új ellenségképet vetítettek a magyarok elé, amely nem volt más, mint a klerikális reakció rémképe.
7: Mint szentizmus férgét, ki kell irtani kíméletlenül itt is?
8: Nagyon ügyesen, nem az egyházak egészét támadják, hanem az úgymond reakciós képviselőit.
9: Koncepciós pereket, illetve koncepciós perek tucatjait folytatták le.
10: Szabadságtér 56. A kommunista terror aktái. Ma 17 óra 50 perckor az M5 műsorán.
1: Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
2: Az országjáró ma a Dévaványai Túzok Fesztivál helyszínéről szól, ahol a nap folyamán családok, baráti társaságok, fiatalok és örökifjak fordultak meg. Léptek közelebb a természethez, élmények segítségével tanultak sokat a környék természeti értékeiről, a környezet változásairól, alakulásáról. Szakszerűen szólva, játékos vagy épp élmény alapú tudásátadásban vettek részt, hogy minél jobban megismerjék a magyar természetvédelem egyik emblematikus szereplőjét, a túzokot. Ahhoz, hogy ez a rendezvény sikeres legyen, a természetvédelmi szakemberek mellett számos önkéntes lelkesedése, elhivatottsága, energiája és segítő kezei kellettek. De vajon miért áldozza fel valaki az idejét a természetvédelem oltárán? Miért nem elég, ha önmagában kirándul vagy fotózza a természet titkait? Hogyan száll a jó példa, az önzetlen segítségnyújtás és tudás anyáról leányra? Már is kiderül, lelkes önkéntesek érkeznek hozzánk. A Túzok Fesztivál eseményeiről még egészen 17:30-ig szól az ország. Járó műsora.

0: Nyílik Százvirág, Dániáfi Gergőtől hallhatták ezt a dalt, nótát, muzsikát, és vendégeinkkel pont azt beszéltük, hogy ez akár lehetne az önkéntesek dala is, mert hogy minden percét élvezik annak a munkának, amivel ugye hát foglalkoznak. Itt van körünkben Dávid Kis Borbál, aki amatőr fotós, természetfotós, és Hercegné Harsányi Krisztina, aki teljesítménytúrázik, meg mindenféle madarakkal foglalkozik, és lepkéket is fényképez, fotóz. Úgyhogy hol kezdjük, Borbála? Honnan érkezett ebbe a világba, mert hogy önkéntes?
1: Önkéntes vagyok, szeretettel üdvözlöm a Kossuth Rádió hallgatóit, köszönjük, hogy itt lehetünk és megszólalhatunk. Én Kisújszállásról érkeztem, és harmadik éve vagyok önkéntes ezen a fesztiválon, aminek minden percét élvezem valóban, úgyhogy Krisztikével itt, ő már hamarabb kezdte az önkéntességet, de a mi barátságunk az innen datálódik három.
0: Mi volt itt a hívó szó, ami azt mondatta önnel, hogy önkéntes kell legyek itt a Körösmaros Nemzeti Park Túzok Fesztiválján?
1: Hát igazából itt lakom a környéken, tehát szinte hazajárok Dévaványára. Innen tanultam madarászkodni Szél Antaltól, akit innen is üdvözlök szeretettel, ő volt a mesterem. Kisgyermekként szerettem meg a természetet, beleszülettem egy vadász családba, és akkor innen a természet szeretete.
0: Na és mindez Krisztináéknál hogyan történt? Ön is itt járt egyszer, és akkor azt mondta, hogy itt is maradok, és segítek, ahol tudok.
2: Igen, egyébként, tehát kiskorom óta nekem is a természet az a minden igazából, tehát én is ugye tanyára születtem igazából, tehát természet közeli hely.
0: Tehát akkor tanyasi leány.
2: Hát végül is így is mondhatjuk, igen. Úgyhogy nekem minden ered ez a természet szeretet, és ugye az önkéntességet ugye megláttam a Nemzeti Parkkal kapcsolatos oldalon, és ott döntöttem el azt egyből, hogy akkor ezen szeretnék részt venni.
0: Na és akkor ma mi volt a feladat, mint önkéntesnek?
2: Hát, mint önkéntesnek ugye vártuk a látogatókat, mi fogadtuk az információs sátornál.
0: Ketten Borbálával.
2: Így van, ketten. Úgyhogy,
0: ezért meg... is volt a jó az összhang, itt ugye az már ki is derült.
2: Igen, meg plusz ugye még ketten, tehát négyen voltunk összesen, és interjúvoltuk a vendégeket, hogy honnan érkeztek, irányítószámot kértünk tőlük, útbaigazítót, segítettük őket.
0: És akkor mire jöttek rá, hogy nagyjából hányan lehettek itt ezen a fesztiválon, mert azért csináltak egy ilyen gyors számolást, a számítást.
2: Igen, tehát a gyors számítás elvileg úgy 1500 főt datál kb., tehát így az első számításunk az ennyi, hogy 1500 fő látogatott ki ide hozzánk.
0: Milyen szép szám, és ugye Borbál, aki szintén önkéntes, mondtuk, hogy amatőr természetfotós, hozott egy-kettő-három fotográfiát is keretbe, sőt még több. Hát egy rögtönzött kiállítás, akár itt a Körösmaros Nemzeti Park szívében, itt a látogató központnál. De a fényképezőgép ott van önnél, és ott van a természet csodája, akkor mi az, amit legszívesebben megörökít?
1: Hát igazából mindent, mert van úgy, hogy csak kimegyek a természetbe, és a téma megtalál engem, tehát nem fókuszálok kimondottan egy témára, hanem kimegyek a határba, és ami éppen lencse végre kerül. Máskor viszont beülök a saját lesembe, és célirányosan várom.
0: A saját les az milyen? Beássa magát a fűbe, a bokorba, vagy hogyan képzeljük el?
1: Nekem egy saját itatós lesem van a saját gyümölcsös kertembe.
0: Ha oda csalogatja a madarakat?
1: Igen, mondhatni, igen, van egy ilyen reflexiós üveg, egy les, és akkor beülök a mögé, és ott várom a madarakat. Szóval...
0: És meddig kell várni a csodát? Milyen időben mennyi ez a várakozás?
1: Van úgy, hogy néhány perc, de van úgy, hogy órákig ott ülök, szóval egy iszonyat nagy türelmet igényel a természetfotózás, de elég jól bírom, mert a munkám mellett nagyon kikapcsol.
0: Mert hogy mivel foglalkozik, azt el szabad mondani?
1: Igen, pedagógus vagyok, szakoktatóként dolgozok, népi kézműveseket tanítok, úgyhogy az iskola után nekem felüdülés a fotózás.
0: És akkor ugye itt túrázott és meg túrázik is Krisztina, bejárta itt már ugye az egész tájat, ennek mely szeglete az a legszebb, és azt mondja, hogy oda érdemes meg, sőt, menjen el mindenki.
2: Hát én azt mondom, hogy itt a Körösmaros mentén, itt a legszebb, ez áll közel a szívemhez nekem is, de nyilván ugye vonzanak a hegyek is, tehát a hegyeket is meg kell hódítani, de nekem a kedvencem igazából az a Pilisés környéke.
0: Na és ön a civil életben mivel foglalkozik? Itt az előbb már elmondtuk, hogy van egy pedagógusunk, ön?
2: Én bankban dolgozom.
0: Bankban dolgozik, teljesen más világ.
2: Így van, ég és föld a kettő, és nekem ez a kikapcsolódás.
0: És akkor látom, pillangókat hozott, sok-sok pillangó, színes pillangók, változata. Ezt sok idő volt így lefényképezni?
2: Hát nekem is, mint ahogy Bori is mondta, van, amikor pár perc, de van, amikor órákba telik.
0: De mit keres? Mi a pillanat ilyen itt az ön esetében?
2: Igazából meghatározni nem tudom. Tehát mindig várok egy pillanatra, amikor szétterje a szárnyát mondjuk, és akkor így szépen le tudom fotózni őket. Ugye nekünk otthon van egy saját kis levendulásunk, hogyha lehet így mondani, és én ott szoktam őket lencse végre kapni.
0: És a pillangókat be is tudja azonosítani, melyik milyen fajta féle pillangó?
2: Egyik másikat már egyébként stabilan, de van, ahol még használok ilyen rovar és állathatározót igazából.
0: És ez egy kikapcsolódás önnek, gondolom, hobbi, abból a banki világból. Igen. Előveszi a fényképezőgépet, és akkor egy más világ tárul ki. Igen. Ön elé, fénnyel írja a természetet.
2: Így van, ez számomra egy kikapcsolódás.
0: És voltak már jó felvételek, hát ezen kívül ezek is nagyon jók, amire mondjuk a legbüszkébb?
2: Voltak, igen, azokat most nem hoztam el, csak így ugye őket szedtem össze, de vannak, igen.
0: Na de mit látunk azon a képen?
2: Ott is lepkét, és volt már olyan fotópályázat, amit beneveztem, és egy harmadik helyet sikerült össze is hoznom.
0: Lepke a mindene?
2: Igen, mondhatjuk így.
0: És hány lepkét sikerült már így begyűjteni ebbe az albumba, a fotóalbumba?
2: Hát ez egy 100 férőhelyes album, és kb. Ilyen 80 fotónál tartok, tehát nyilván szelektálok is belőlük, de igen. Tehát
0: ugye a dalban volt 100 virágunk, önnél van 100 lep.
2: Kb. Igen, így van.
0: Na és akkor vissza Borbálához. Szóval nem könnyű azért fényképezni a mozgó madarakat, és itt van egy bagoly, egy szép füles bagoly, belenéz az objektívbe.
1: Igen.
0: Köszönöm önnek, üdvözli.
1: Igen, nagyon viccesek a baglyok, nagyon szeretem őket.
0: Ez egy füles bagoly?
1: Ez egy erdei füles bagoly, igen, a kép Turkevén készült, ugye a baglyok fővárosában, az erdei fülesbaglyok fővárosában.
0: És akkor egy utolsó kérdésünk, ugye nagy levegőt is vett, mert gondolom a nap az fárasztó volt. Mondjuk mi legyen ez a mai pont, ahova megállunk és készítsünk egy fotót, és mondjuk azt majd a Kossuth Rádió Facebook oldalára kiteszünk, és ott leszünk mondjuk hárman.
1: Nyilván a Túzokhoz álljunk be, én úgy gondolom.
0: Akkor megyünk a Túzokhoz?
2: Menjünk szerintem is.
0: Köszönjük szépen.
1: Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.
3: Amíg Istvánék elmennek a Túzokhoz egy fényképet készíteni, addig mi lassan elköszönünk a Túzok Fesztivál helyszínétől. Dévaványáról jelentkezett az országjáró 333. adása, de holnap a Kossuth Rádió Facebook oldalán megnézhetik az országjáró mai képes beszámolóját. Ott lesznek azok a hangok, arcok formájában, akik ma kalauzaik voltak itt a Túzok Fesztivál helyszínén. És a Kossuth Rádió országjáró műsora legközelebb jövő szombaton, majd a 101 éves Tour de Hongrie magyar kerékpáros körverseny negyedik szakaszának állomásairól, Mohácsról, Villányból és Pécsről jelentkezik majd. Tartsanak, vagy mondhatnám azt is, hogy tekerjenek akkor is majd a Kossuth Rádió hullámhosszára, és hallgassák az országjárót délelőtt 10 órától. A mai műsort készítették a gyártásvezető Szarka Szilárd, a hangmérnökök Járic István, Galló Dániel, Megadja Sándor. Munkatársunk volt Karai Aladár, Fehér Miklós, Petelilla, Ludas Dezső, Tóth Attila és Jakocska György. A zenei szerkesztő Radics Zsuzsa volt. Az adást ezúttal is a felelős szerkesztő Domokos István szerkesztette. Nagyon szépen köszönjük, hogy a Kossuth Rádió országjáró műsora Dévaványán is vendégeskedhetett a Túzok Fesztivál helyszínén. Sok kincset, értéket és érdekes egyéniséget ismertünk meg. És hát a természetet járni mindig jó. Indul a szezon. Önök is húzzanak túra, bakancsot, vegyék elő a fényképezőgépet és induljanak Magyarország ösvényein. Köszönjük, hogy ma is velünk utaztak. Cifra Szilviát hallották.

0: országot.
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Nemzeti Sportkrónika.
3: Megvannak a kezdőcsapatok a labdarúgó Magyar Kupa döntőre. 8 érmet szereztek a magyarok a Szegedi Kajakkenu Világkupa mai verseny napján. Európa bajnoki ezüstérmes a magyar női sportpisztolyos csapat. Köszöntöm a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sport Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Szilágyi Dóra.
2: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
3: Hamarosan kezdődik a labdarúgó Magyar Kupa döntő a Puskás Arénában. A 18 órakor induló Ferencváros-Zalaegerszeg mérkőzést a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Most pedig kapcsolunk a helyszínre a rádiós kommentátorokhoz, Katona Lászlóhoz és Tóth Bélához.
4: Köszöntjük a kedves hallgatókat, gyülekeznek most már nem csak a nézők, hanem a csapatok is kint vannak és készülődnek, hiszen majd 18 órától jön a labdarúgó Magyar Kupa döntője. A Ferencvárosnál pedig mondjuk azt, hogy 3 magyarral, de tényleg, ami biztos, hogy 2-vel a kezdő csapatban. Dibusz a kapuban, Kadu, Makrekis, Rámákers, Gomez és Odauda. A középpályán pedig Zakariasen, Rommens és Kanikovszki, persze Kadu és Odauda kettőse a szélen, jobb, illetve bal oldal fölle rohangál majd a mérkőzés során. Elől pedig Joseph, valamint Gruber. Jusszuf ott van a kispadon, aki egyelőre 6 góljával akár a gólkirályi címet is elhódíthatja. Persze ez azért egyet kellene lőnie, de Joseph, hogyha duplázik, amit az elmúlt hetekben rendszeresen megtesz, akkor ő lesz majd a Magyar Kupa gólkirálya. A Ferencváros az elmúlt években ott volt a döntőben 2 alkalommal is, csak hát a Paks legyőzte, most az ellenfél az Alaegerszeg.
5: Amely pedig legutóbb a Magyar Kupa döntőjében 2023-ban szerepelt, akkor meg is nyerte az ETM, méghozzá Budafok ellen hosszabbítás után úgy 2-0-ra, hogy Németh, valamint Szalai szerezte a gólokat. Ez a két játékos most már nem tagja az Alaegerszeg keretének, de például Szendrei Norbert, a csapatkapitány, igen, ő ott volt 2023-ban is, csak úgy, mint egyébként az a Gundel Takács és az a Csonka, aki akkor még a Budafok labdarúgójaként szerepelt a Puskás Arénában. Gundel Takács a kapuban az Alaegerszegnél, egyébként Nuno Campos a legerősebb kezdő 11-ét jelölte erre a találkozóra. Érdekesség, hogy bár Jean Mauricio védett a kupasorozatban végig, Gundel Takács kap lehetőséget a fináléban. Csonka, Viktori, Várkonyi, Calderón összetételben a hátvédsor, a középpályán Kis, Amato, Szendrei, valamint Skribek, elől pedig a brazil duó, João Viktor és Maxwell, tehát ez a csatárkettős az Alaegerszegnél. Egyébként az ETE összességében a 3. Magyar Kupa döntőjére készül, legutóbb ugye 2023-ban győzött, azt megelőzően pedig 2010-ben a Debrecentől szenvedett vereséget. Így várják tehát a csapatok a kezdés, bő fél óra még és kezdődik a találkozó, a szó a stúdiói.
3: Katona Lászlót és Tóth Bélát hallhatták, és ahogy az előbb is elhangzott, 18 órától kezdődik a mérkőzést, amelyet a Nemzeti Sportrádióban majd élőben követhetnek. 1-1-es döntetlent játszott a Liverpool odahaza a Chelsea ellen az angol élvonalbeli labdarúgó bajnokság 36. fordulójában. A hazai csapatban a magyar válogatott Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is végigjátszotta a találkozót. A Chelsea sorozatban 6 vereség után ért el döntetlent. A mai játéknapon Fulham Bournemouth 0-1 a 60. percben, és Tóth Alex még nem kapott lehetőséget. A női kézilabda NB1-ben a DVSC 33-23-ra nyert a Vác ellen. 8 érmet szereztek a magyarok a Szegedi Kajakkenu Világkupa mai versenynapján. Részletek a helyszínről Bitman Emiltől.
6: Ha valaki életében nem látott még kajakkenut, és azt akarjuk, hogy megszeresse, akkor elég csak megmutatni ezt a döntőt, vagy az utolsó 200 métert. Elképesztő csatát vívtatok Pimentával, illetve Greennel. Most Pimenta egy picit szerencsésebb volt talán, hiszen néhány századdal megnyerte ezt a döntőt, de ez egy óriási menet volt, és nagyszerű teljesítményt. Te hogy érzed?
7: Nem semmi, hogy Pimenta, hogy végigbírta. Ugye híres arról, hogy nagyon erős rajtad indul. Ő meg is tudja tenni, hiszen igen tömeges az izma, és ugye egy nagyon erős utaz volt, a legerősebbeket ő szokta átvenni 1000 méteren, és ezt most végig is bírta, mert a hátába a legvégére már elköt. Én meg nem azt mondom, hogy frissen és üdén robbantottam egyet, de megindultam, ahogy terveztem, egy ilyen erős utazó tempó után is, amit vittem. Úgyhogy nagyon elégedett vagyok azzal a teljesítménnyel, amit most le tudtam adni. 3:22-t eveztem, az brutál, és arra számítottam, hogy rendkívül kemény lesz a csata, hiszen óriási nevek vannak itt. Nagyon jó formában voltak a többiek, ezt már előző nap láttam. Éveleje van, remélem még nem lőttem a puskaport, mert ez igaz a két forma nagyon jó volt, amit a válogatón hoztam, illetve most a versenyen. És így, hogy egyedül edzek hónapok óta, évek óta, versenyről versenyre fejlődök, remélek ennél még jobb formát, van még egy kis tartalék.
6: És hát azt szögezzük le, hogy május 9-én mentél 322 ezer méteren, és még hol van az év vége?
7: Nagyon segített most a szél, rendkívül erős tolóz hátszél volt, és a vízhőmérséklet is már sokat melegedett az elmúlt napokban, ez mind segítette azt, hogy ilyen időt tudjunk menni. Hát nem tudom, hogy a következő versenyeken majd milyen szerek lesznek, mert nagyon-nagyon fontos. Ahogy mondtam, éveleje van, még ennél lehet kicsit hozni a formán. Amúgy nemrégiben kezdtük meg azt a gyorsító munkát, ami ahhoz kell, hogy még intenzívebb el tudjak indulni a végén a távnak, úgyhogy remélem a legjobbakat, és nagyon fókuszálok, menni szeretnék még jobb pályát, maximalista vagyok, nem vagyok elégedett a második helyen, és ez nem nagy képűség, ezért edzek minden nap olyan keményen, és mondok le olyan sok mindenről, hogy aranyérem legyen. Idén a világbajnokság lesz a fő cél Poznánba, és ott szeretném a idei év legnagyobb formáját hozni, ezért fogok dolgozni.
3: Kopasz Bálintot hallották, aki a második helyen végzett a királyszámban, azaz a kajak 1-es 1000 méteren a szegedi kajakkenu világkupán, most pedig halljuk a részleteket Bitman Emiltől.
0: Két aranyérem, három ezüst és három bronzérem az első döntős nap termése a szegedi gyorsasági kajakkenu világkupán. Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A délelőtt volt az izgalmasabb és az eredményesebb magyar szempontból, hiszen mind a két magyar győzelem a délelőtti programban született. Az első siker Csikó Zsóka nevéhez főződik, aki női kajak 1-es 1000 méteren rajt cél győzelmet aratott, nagyszerre nevezett, és bemegegített a délutáni 500-ra. Ugyanebben a számban Kőham Jemese volt, aki megpróbálkozott azzal, hogy utolérje a világbajnoki címvédő Csikó Zsókát, de nem sikerült. A kettős magyar siker viszont igen, Csikó Zsóka, tehát arany, Kőhami Emese pedig ezüstérmes lett ebben a számban. A másik magyar győzelmet pedig a férfi kajakkenus szállítottan Ádás Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente és Tótka Sándor összeállításban. A rutinos olimpiai bajnok Tótka Sándor azt mondta a futam után, hogy régen ült már olyan négyesben, amely ennyire jól ment a vizen. Ennek a bizonyítéka volt, hogy egy nagyon-nagyon erős mezőnyben tudtak nyerni a srácok, igazán komoly teljesítményt leadva. Ugyanebben a számban a másik magyar négyes, a fiatalok, az U23-as világbajnokságra készülő egység a hatodik helyen zártak. Ugyanebben a számban csak a hölgyeknél, tehát kajak négyesek 500 méteres döntőjében, a fiatal magyar négyes a negyedik helyen ért be a célba. Nagyon szépen neveztek a lányok, ebből most nem jött össze a dobogó, de egy szép negyedik helyet ért el a kiskoréka, Szegedi Angelina, Decsi Dorina, Mészáros Anna összeállítású egység. És volt még egy bronzérmünk délelőtt, az pedig a Kis Ágnes Nagy Bianca női kenupáros szállította C2 500 méteren, tehát a női kenupárosok 500 méteres fináléjában. Az ukránok, valamint a kínaiak előzték meg a magyar páros, de Nagy Bianca azt mondta, hogy a tavalyi évhez képest tudtak előrelépni, ez pedig nagyon biztató a jövőt illetően. Délután pedig jöttek az újabb döntők, főleg egyesben voltak nagy reményeink. Kopasz Bálint elképesztő döntőt vívott megint a portugál Pimentával a férfi kajakosok király számában 1000 méteren. Most ezúttal Pimentának jött ki jobban a lépés, és 7 vagy 8 századdal, de meg tudta előzni Kopasz Bálintot, aki nagyon durva utolsó 100 métert csinált, nagyon megközelítette Pimentát, és talán, hogyha van még egy vagy két méter, de ezt a mondatot nem is érdemes folytatni, ezúttal Kopasz Bálintnak ezüstérem jutott, úgyhogy meg kellett elégedni ezzel. Picit csalódott volt, azt mondta, hogy mindenképpen nyerni akart, de messze még a szezon vége, hiszen május 9-ét érünk. És ugyancsak egyesben Csikó Zsóka, aki az 1000 méteres győzelemben melegített 501-esben, nem sikerült a döntő, ilyet még nem is láttunk tőle, mióta berobbant. Ezúttal picit visszafogott a teljesítmény, nyújtott, és csak a 7. helyen végzett ebben a fináléban. Csorba Zsófia révén azonban volt még egy érmünk egyesben a női kenusoknál 500 méteren. Nagyon-nagyon szép utolsó 100 méter produkált, ennek a gyümölcse pedig egy bronzérem, mert el sem hitte a beérkezésnél, amikor visszafordították a kiszállásnál, hogy neki még van dolga a közönség előtt, mert hogy a dobogósokat a pódium előtt szállítják ki a vízből, úgyhogy Csorva Zsófia egy bronzérmet nyert, ugyanebben a számban Györe Panna a 7. helyen végzett. És szintén egyesben a kajakosoknál 200 méteren Balogh Gergely lett ezüstérmes, óriási csatát vívtak egymással a döntőben.
3: Ezüstérmet nyert a Fábián Sára, Ráhel Jákó, Miriam Major, Veronika összeállítású magyar csapat. A női sportpisztolyosok versenyében az eszéki 25 és 50 méteres sportlövő Európa bajnokságon. A nőknél Fábián Sára, Ráhel az 5., Major Veronika pedig a 7. helyen végzett ezen kívül. Az összetett puskaduett számban a nagybányai Nagy Anna Péni István páros elveszítette a bronzmeccset és 4. lett. Köszönöm szépen a figyelmet a hallgatóknak, viszont hallásra!
2: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
1: Esti Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
8: 6:30. Jó napot kívánunk, Ciprusz Éva vagyok, a bemondó. Bordi András főbb híreink először röviden. Hittel, akaraterővel és hazaszeretettel fog dolgozni, jelentette ki első parlamenti beszédében Magyar Péter miniszterelnök.
9: Háromnapos tűzszünet kezdődött Ukrajna és Oroszország között. A két ország 1000-1000 hadifoglyot is kicserél.
8: Tiltakoznak Tenerifén, ahová holnap érkezik meg az a luxushajó, amelyen hantavírus ütötte fel a fejét. A vírus ellen nincs oltóanyag, de már dolgoznak rajta.
9: A maihoz hasonló idő lesz holnap is, majd jövő hét elején egyre több felé elered az eső. Holnap napközben 22-28 fok közötti értékekre számíthatunk.
8: Következnek a részletek, a szerkesztő Király Erzsébet. Megalakult az új országgyűlés. Sólyog Tamás államfő a képviselők eskütétele után úgy fogalmazott: Magyarország történelmének újabb fejezetéhez érkeztünk, és a Tisza párt a választáson kapott felhatalmazással történelmi felelősséget visel hazánkért és nemzetünkért. Az ülésen megválasztották az új miniszterelnököt is. Magyar Péter eskütétele után hangsúlyozta, a rövidesen megalakuló kabinet minden magyar kormánya lesz. Mint mondta, olyan országot építenek, ahol a politika képes újra reményt, biztonságot és közös célokat adni az embereknek. Harcsás Gergely összefoglalója.
10: Köztársasági elnök köszöntőjével kezdődött az országgyűlés alakuló ülése délelőtt 10 órakor a parlamentben.
11: Az országgyűlési képviselők 2026 évi választását követő új országgyűlés alakuló ülését megnyitom.
10: A himnusz közös eléneklése után Sólyog Tamás államfő köszöntötte az országgyűlési képviselőket és a nemzetiségi szószólókat, valamint bejelentette a megbízó levelek átvételét. Az ülés vezetését ezután Vitányi István korelnöknek adta át. Az ülés elején a Nemzeti Választási Bizottság és a Nemzeti Választási Iroda elnöke beszámolót tartott az országgyűlési választásról, majd a képviselők esküdtettek a történelmi zászlók előtt. Az eskü szövegét Berki Ákos, a legfiatalabb képviselő olvasta fel.
12: Én Berki Ákos fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek,
10: Az eskütétel után a korelnök bejelentette az országgyűlés megalakulását és az előző kormány megbízatásának megszűnését. Ezt követően az államfő szólt a képviselőkhöz. Sólyog Tamás úgy fogalmazott: a felhatalmazással a Tisza párt történelmi felelősséget visel hazánkért és nemzetünkért.
11: A hazát, a nemzetet szolgálni, magyar embereket képviselni a legnagyobb megtiszteltetés és a legnemesebb feladat. Ennek tükrében szemlélhető az önök előtt álló 4 év munkája. Egy ezred év országépítői közé soroltattak be. Ezért mindenkire, akit az a megtiszteltetés ér, hogy a magyar parlamentben képviselje a nemzetet, egyben történelmi szerep is hárul, és a történelem is fogja majd megítélni tevékenységüket.
10: Az újonnan megalakult országgyűlés Forsthoffer Ágnest, a Tisza párt alelnökét választotta házelnökké, aki úgy fogalmazott: olyan változások jönnek, amelyek új korszakot nyitnak a magyar parlamentális demokrácia történetében.
13: Minden megszólalásnál a magyar nemzet egységére kell törekednünk. Legyen itt helye az érvelésnek, a meggyőzésnek, az értő figyelemnek, a tényeken nyugvó, tiszteletteljes párbeszédnek és a bocsánatkérésnek is. És legyen helye a szeretetnek.
10: A alelnök első döntésével elrendelte, hogy kerüljön vissza az Európai Unió zászlója a parlament épületére. A képviselők ezután megválasztották az országgyűlés alelnökeit és jegyzőit, valamint a parlamenti bizottságok tisztségviselőit. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülésen megválasztották az új miniszterelnököt. Magyar Péter eskütétele után hangsúlyozta, olyan országot építenek, ahol a politika képes újra reményt, biztonságot és közös célokat adni az embereknek.
14: Arra vállalunk közös kötelezettséget, hogy Magyarországon újra erősebb lesz az, ami összeköt minket, mint ami elválaszt. Hogy újra megtanulunk egy nemzetként gondolni önmagunkra, akkor is, ha különböző helyről jöttünk, különböző tapasztalatokat hordozunk, vagy más politikai közösségre szavaztunk.
10: Az újonnan megválasztott kormányfő bejelentette, hogy az elsők között fogják benyújtani a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényt.
14: Ez a hivatal a 2026-os rendszerváltás egyik legfontosabb intézménye lesz. Az lesz a feladata, hogy feltárja az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseit, kivizsgálja a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciókat, segítse a büntetőeljárásokat, és minden törvényes eszközzel fellépjen a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésért.
10: Magyarország többé nem lesz következmények nélküli ország, fogalmazott Magyar Péter, aki szerint az elmúlt években közjogi intézmények tucatjai veszítették el a függetlenségükbe vetett társadalmi hitet. Ezért a közjogi méltóságokat és az elmúlt rendszer politikai kiszolgálóit távozásra szólította fel. A kormányfő bocsánatot kért mindazoktól, akik az elmúlt évtizedekben azt tapasztalták, hogy az állam nem egyformán védi a saját polgárait.
14: Bocsánatot kérek a magyar gyermekvédelmi rendszer minden áldozatától. Azoktól, akik ma még gyermekek, és azoktól is, akik már felnőttként hordozzák magukban mindazt, amit velük tettek, és amit a magyar állam elmulasztott megakadályozni.
10: Magyarország helye Európában van, fogalmazott Magyar Péter, aki hangsúlyozta, erős, megbecsült és a saját érdekeit világosan képviselő országot építenek.
14: A nemzeti önrendelkezés kormánya leszünk, helyreállítjuk Magyarország nemzetközi hitelességét, újjáépítjük a szövetségi kapcsolatainkat, és hazahozzuk azokat az uniós forrásokat, amelyek a magyar embereket, a magyar vállalatokat illeti meg.
10: A kormányfő közölte azt is, elindítják Magyarország alkotmányos rendszerének átfogó felülvizsgálatát, megerősítik a fékek és ellensúlyok rendszerét, helyreállítják a valódi intézmények függetlenségét, és kezdeményezik a miniszterelnöki ciklusok számának korlátozását. Magyar Péter egyértelművé tette, a rövidesen megalakult

0: Az újragondolásról, az építkezésről és a megújulásról szól, majd erről a KDNP frakcióvezetője írta a közösségi oldalán.
1: Rétvári Bence úgy fogalmazott, a közösségüknek újra talpra kell állnia. Hozzátette, most nehéz időszak következik, egy dolgot soha nem szabad elfelejteni, a haza több, mint egy választási eredmény.
0: Az alaptörvény módosítását kezdeményezte a Mi Hazánk mozgalom a képviselői mentelmi jog megszüntetése érdekében.
1: Novák előtt frakcióvezető helyettes azt mondta, itt az ideje az elszámoltatásnak. Jelezte azt is, hogy kezdeményezték a háborús veszélyhelyzet megszüntetését, valamint a parlamenti választási rendszer arányosabbá tételét.
0: Rendszerváltó népünnepét szervezett a Tisza párt a Kossuth térre.
1: A zsúfolásig megtelt téren a résztvevők kivetítőkön követhették a parlament alakulőlését. A miniszterelnök a parlamenti beszéde után a Kossuth téren összegyűlt tömeghez is szólt. Magyar Péter azt mondta, Magyarország képes közös hazája lenni minden magyar embernek. Hozzátette, a magyarok példát mutattak a világnak. A helyszínen művészeti produkciók, meglepetés vendégek várják a látogatókat. A rendezvény várhatóan hajnali 1:30-ig tart majd.
0: Magyar Péter pártja parlamenti frakciójának április 20-ai alakuló ülése után jelentette be, hogy kormányában várhatóan 16 minisztérium lesz. Aznap meg is nevezte 7 tárca vezetőjét, azóta pedig véglegessé vált a lista. A Tisza kormány külügyminisztere Orbán Anita, a pénzügyminisztere Kármán András, a gazdasági és energetikai minisztere Kapitány István, míg az egészségügyi minisztere Hegedűs Zsolt lesz. Részletek Zilai Zsuzsannától.
2: Az elmúlt hetekben folyamatosan jelentette be a Tisza kormány új miniszterjelöltjeit a kormányfő. Összesen 16 tárca vezető lesz. A kormányt miniszterelnökként Magyar Péter vezeti, helyettese Orbán Anita lesz, aki egyben külügyminiszterként is tagja a kabinetnek. Magyar Péter korábban arról is beszámolt, hogy az eddigi struktúra helyett lesz külön egészségügyi miniszter, oktatási miniszter, környezetvédelmi és vidékfejlesztési miniszter is. Emellett szétválasztották a külgazdaságot a külügyminisztériumtól.
3: A Fidesznél csúcsminisztériumok voltak, nálunk pedig minden szakminisztériumnak külön felelőse lesz, lesz külön egészségügyi miniszter, oktatási miniszter, környezetvédelmi miniszter és éppen vidékfejlesztési miniszter is. Egy tiszta pénzügyminisztérium lesz, tehát a gazdaságügyeket kivesszük, együtt lesz a külgazdaság és a belgazdaság.
2: Mondta Magyar Péter a Tisza párt megválasztása után tartott nemzetközi sajtótájékoztatón. A Tisza kormány egyik új önálló minisztériumának vezetőjét, Lannert Juditot április 24-én kérte fel gyermek- és oktatásügyi miniszternek a kormányfő. Lannert Judit közgazdász, szociálpolitikus, szociológus és oktatáskutató. A hazai oktatási egyenlőtlenségek, az iskolarendszer teljesítménye és a pedagógus politika kérdéseinek ismert elemzője. A leendő miniszter hangsúlyozta, a magyar oktatásban szemléletváltásra van szükség.
4: Nagyon fontos az, hogy a gyerekek minőségi oktatáshoz jussanak, és a GDP-be is bármiben, ha nézzük, ennek komoly hatása van. De azt is kell tudni, hogy az igazán jól működő rendszerek azért ennyire jól működők, mert az alul lévőket is föl tudják húzni. Tehát nem az elit képzés húzza ki ilyenkor, ez is szép ékkő, de ha ki akarunk mozdulni ebből, akkor az alsó részt kell megmozdítani, azokat kell fölhúzni.
2: Az oktatás mellett az egészségügy is önálló tárcát kap, amelynek vezetője Hegedűs Zsolt lesz. A leendő miniszter úgy fogalmazott, a kormányváltás során és azt követően is kiszámíthatóságra és felelős átadás átvételre lehet számítani az egészségügyben. Hozzátette, a betegellátás folyamatossága, az intézmények stabilitása és a dolgozók biztonsága elsődleges szempont marad. Céljuk pedig a működőképesebb, átláthatóbb és emberségesebb egészségügyi rendszer megteremtése.
5: Az egészségügy, hála Istennek, egy olyan helyzetbe került, hogy a munkacsoportaink már több mint másfél éve finomítgatják azokat a szakmai anyagokat, amit még természetesen majd át kell beszélni a szakmával is, illetve a társadalommal is, mert a társadalmat is akarjuk bevonni és érzékenyíteni.
2: Magyar Péter még januárban az elsők között nevezte meg a leendő gazdasági és energetikai minisztert, Kapitány Istvánt. A múlt héten a miniszter jelölt a gazdasági növekedés beindítását nevezte az egyik legfontosabb pillérnek. Jelezte azt is, hogy kiemelten foglalkoznak majd a korrupció kérdésével, és a közpénzek hatékony felhasználásához egy biztos keretet alakítanak ki.
6: Azt nem ígérhetjük, hogy 100 nap alatt minden hibát kijavít. Azt viszont bátran ígérhetjük.

0: megtehetjük, hogy az első három hónapban a jó irányba kormányozzuk a hajót, amit már a legtöbben érezni fognak. Belső munkatervünkben számításba vettük a programunkban tett ígéreteinket. Van, ahol az első hónapokban már látványos eredményeket fogunk elérni, van viszont, ahol csak az első lépéseket tudjuk megtenni. Egyet viszont garantálhatok, minden transzparens lesz, és mindent megfelelően el fogunk magyarázni, hogy a döntéseinket mindenki magáénak érezze.
1: Április végén derült ki az is, hogy Tanács Zoltán a Tudományos és Technológiai Minisztérium vezetője lesz, Tarr Zoltán pedig a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztériumot irányítja majd.
2: Eljött a nap, bevesztük a parlamentet 2026. április 12-én kezdődött és indult el. Ez a ti fantasztikus és bátor döntésetekkel megbíztatok minket, hogy képviseljük titeket azért, hogy ezt az országot újra és újjá alakítsuk veletek együtt.
1: Mondta Tarr Zoltán szombaton a közösségi oldalára feltöltött videójában. A leendő miniszter úgy fogalmazott: Magyarország szimbolikusan és a tettek mezején is visszatér oda, ahová történelme, kultúrája és szellemisége alapján ezer éve tartozik, Európába, a nyugati értékközösségbe. A magyar választóknak pedig azt ígérte, hittel, tisztességgel, rendíthetetlen elhivatottsággal és békességgel fogják szolgálni az országot. A minisztérium működése kapcsán pedig elmondta, hogy azt a szabadság, az autonómia tisztelete és a párbeszéd fogja jellemezni. A miniszterjelölteket a parlamenti bizottságok az alakuló ülés utáni napokban hallgatják meg. Az alaptörvény szerint a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki a minisztereket, a kinevezéssel pedig megalakul az új kormány.
3: Az új kormány megvizsgálja az ország pénzügyi helyzetét, és új felelős pótköltségvetést terjeszt be az idei évre, mondta újságíróknak a leendő pénzügyminiszter.
4: Kármán András úgy fogalmazott, a Fidesz kabinet felelőtlen módon gazdálkodott a közpénzekkel. A jövő évi büdzsét már egészen más alapokon fogják megtervezni. Az adatok szerint április végére az államháztartás hiánya megközelítette a 3850 milliárd forintot, ami az egész évre tervezett összeg több mint 70%-a.
3: Történelmi csúcsra emelkedett Magyarország devizatartaléka. A Magyar Nemzeti Bank nemzetközi tartalékainak összege egyetlen hónap alatt 2 milliárd euróval nőtt. Éves összehasonlításban pedig több mint 14 milliárd euróval emelkedett, így április végére meghaladta a 60 milliárd eurót.
4: A magas devizatartalék javítja a befektetők bizalmát, az ország külső finanszírozási megítélését is, mondta a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség gazdaságelemzési központjának vezető elemzője. Molnár Dániel hozzátette, az emelkedés hátterében több tényező is állhat.
5: Egyrészt a nemzetközi tartalékok nagyjából negyede aranyban áll. Itt az elmúlt időszakban, az elmúlt egy vagy két évet tekintve jelentősen emelkedett az arany ára. A jegybankok irányából is jelentős kereslet volt, de a bizonytalanság például az iráni háború is felhajtotta az arany árát, ami növelte a nemzetközi tartalékok értékét. Másik, az év elején az államadóságkezelő központ jelentős deviza kötvénykibocsátást hajtott végre, és ez is emelte a tartalékok értékét.
3: Az elmúlt hetekben jelentősen erősödött a forint. Az euró árfolyama szombatra 351 forintig csökkent, ami közel 5 éves rekordot jelent. Az elemzők úgy látják, hogy ha az infláció kedvezően alakul és a forint stabil marad, akkor a jegybank később csökkentheti az alapkamatot. Dorogi Zsuzsanna összeállítása.
6: Megélénkült a valutaváltók forgalma, legtöbben forintot váltanak euróra. Az elmúlt hetekben annyira megerősödött a hazai valuta, hogy sokan a nyaralásra szánt pénzüket váltják be.
7: Valószínű, hogy megyünk a közeljövőbe olyan országból, ezt tudom használni, és mondhatom, hogy most veszek valamennyit.
6: Folyamatosan erősödik a forint, pénteken csak nem 5 éves rekordot döntött az euróval szemben, szombaton a reggeli órákban az euró már 351 forinton állt. Legutóbb 2024 júniusában volt ennyire erős a magyar fizetőeszköz. A dollár is lélektani határon van, 300 forintba kerül, ilyen árfolyamra több mint 4 évvel ezelőtt volt példa. A Tisza kétharmados választási győzelme óta erősödik a hazai fizetőeszköz, míg április elején több mint 380 forintot kellett fizetni egy euróért, ma már csak nem 30 forinttal kevesebbet. Elemzők szerint mindez annak is köszönhető, hogy az új kormány már hetek óta azon dolgozik, hogy lehívja a Magyarországnak járó uniós forrásokat, emellett az euró bevezetésének napi rendre vétele is hatással van a piacra.
8: A piac beáraszta a kormányváltást.
6: Vrazsovics Rita pénzügyi elemző szerint, ha továbbra is kedvezően alakul az infláció, és a forint is erős marad, akkor az később lehetőséget jelent majd a jegybanknak, hogy csökkentse az alapkamatot, vagyis a jövőben a vállalkozók és a lakosság is olcsóbb hitelekhez juthat.
8: El tudnak kezdeni beruházni, új fejlesztéseket indíthatnak az olcsóbb forrásoknak köszönhetően, ez mindenképpen pozitívan befolyásolja majd a vállalkozások és a lakosság életét is.
6: Egyre bátrabban is egyre többet vásárolnak az emberek. Márciusban több mint 10%-kal nőtt a fogyasztás. Szakértők szerint ez az ütem tovább folytatódhat. Ha ugyanis a forint erős marad, akkor például olcsóbbak lehetnek az importtermékek, ami főleg a műszaki áruházakban hozhat majd árcsökkenést.
3: Moszkvában rendkívüli biztonsági intézkedések mellett tartották meg a győzelemnapi díszszemlét a Vöröstéren, ahol nehéz fegyvereket most nem vonultattak fel.
4: Donald Trump kezdeményezésére május 9-e és 11-e között háromnapos tűzszünet lépett életbe Oroszország és Ukrajna között, melynek részeként hadifoglyokat is kicserélnek. Volodymyr Zelenszky elfogadta a javaslatot, ugyanakkor az orosz védelmi minisztérium szerint az ukrán hadsereg több ezer alkalommal megsértette a fegyvernyugvást. Kijev egyelőre nem közölt adatokat az orosz jogsértésekről.
3: Az ukrán kormány szerint a háború finanszírozására és az ország működőképességének fenntartására továbbra is jelentős pénzösszegre van szükség. Ezt Kijev a nyugati szövetségeseitől reméli. Részlete Kíváncsi Katillától.
9: Jelenleg 35 milliárd euró hiányzik az ukrán költségvetésből csak az idei katonai kiadásokra, tájékoztatott a kijevi kormány. A pénzhiány miatt az ország gazdaságának életben tartása is veszélybe került. Ukrajna arra számít, hogy az Európai Unió által felajánlott 90 milliárd euró fele még idén megérkezik, és azt a katonai kiadások mellett a szociális ellátórendszer, az oktatási hálózat és az egészségügyi szféra működtetésére is fordíthatják. Az Európai Unió a háború kirobbanása óta már 194 milliárd eurót adott Ukrajnának, ebből 70 milliárdot kifejezetten fegyverek és lőszer vásárlására. A kijevi sajtó arról ír, hogy jelenleg az egyfőre jutó államadóság 7200 dollár, és ez az összeg folyamatosan emelkedik. A költségvetési hiányt Ukrajna főleg a nemzetközi valuta alaphiteleiből próbálja fedezni. A Kijev és az IMF közötti legutóbbi megállapodás szerint újabb 8 milliárd dollárt kap az ország. Szakértők kiemelik, a háború Ukrajna minden pénzét felemészti, az ország csak külső támogatással tud működőképes maradni.
3: Az amerikai elnök kilátásba helyezte, hogy Lengyelországba telepítenék azokat az amerikai katonákat, akiket az Egyesült Államok kivon Németországból.
4: A lengyel külügyminiszter bejelentette, Varsónak érdeke, hogy Európában, ezen belül Lengyelországban minél több amerikai katona állomásozzon. Washingtoni források szerint a katonákat az elkövetkező fél évben telepítenék át Lengyelországba. Az Európában állomásozó mintegy 86 ezer amerikai katonából több mint 36 ezer Németországban van. Az amerikai elnök azután jelentette be a németországi csapatkivonást, hogy Friedrich Merz német kancellárral vitája alakult ki az iráni konfliktus miatt.
3: Egyre nagyobb a tiltakozás Tenerife-n, ahová várhatóan holnap érkezik meg az a luxushajó, amelynek fedélzetén hantavírus ütötte fel a fejét. A hajó utasai közül 8-an betegedtek meg, de ők már korábban leszálltak az óceán járóról. 6-an bizonyítottan hantavírussal fertőzöttek, 2-en még várnak a teszt eredményre. Az óceánjáró utasai közül a betegség miatt eddig 3 ember halt meg, egy német férfi és egy holland házas pár. Részletek Lehocki Zsuzsától.
10: Gőzerővel folynak az előkészületek Tenerife-n. Várhatóan vasárnap érkezik meg a Hondius luxushajó 146 utasa. A hajó a tengeren fog lehorgonyozni, 23 ország utasát pedig hajókon szállítják be Granadilla város kikötőjébe, ami a sziget déli repülőteréhez van közel. A spanyol hatóságok itt alakítják ki a legmegfelelőbb körülményeket, hogy az utasok a legrövidebb időn belül biztonságban elhagyják a Kanári-szigeteket. 3 egymástól elkülönített területet hozunk létre. Az elsőben fogadjuk az utasokat, a második a személyi védőfelszerelések cseréjére szolgál azok számára, akik részt vesznek az utasfogadási műveletben. A második területre érkeznek majd a buszok, hogy felvegyék az utasokat. A harmadik pedig egy olyan zóna, amelyet azért alakítottunk ki, hogy az egész művelettől távolságot lehessen tartani, mondta a kikötői hatóság vezetője, hozzátéve, az utasokat Tenerife-ről repülőkkel szállítják el 48 órán belül. Közben Tenerifén egyre többen tiltakoznak amiatt, hogy a hajó, amelyen a hantavírus felütötte a fejét, a szigeten köt ki. A kikötői munkások attól tartanak, az utasok kapcsolatba kerülhetnek a helyiekkel, és az beláthatatlan következményekkel járhat. Nem jut el hozzánk semmilyen információ. Nem tudjuk, hogy terjed ez a vírus, milyen egészségügyi elővigyázatosságok kellenek. Azt sem tudjuk, hogy egyszerű vagy FFP2-es maszkot kell viselnünk, panaszolta egy tiltakozó kikötői munkás, aki szerint még mindenkiben élénken élnek a Covid-járvány miatti lezárások. Az óceánjáró április elején indult útnak az argentinai Ushuaiából, a világ legdélebben fekvő városából, és eredetileg a Zöldfoki szigetekre tartott. Április 11-én azonban egy 70 éves férfi életét vesztette a fedélzeten. Halálának pontos okát akkor még nem tudták megállapítani, holttestét április 24-én Szent Irona szigetén vitték le az óceánjáróról. Később a felesége és egy német utas is belehalt a fertőzésbe. Ekkor derült ki, hogy hantavírussal voltak megfertőzve, a kornak egy olyan törzsével, amely emberről emberre is terjed. A legnagyobb gondot jelenleg az okozza, hogy Szent Ilona szigetén 40 utas szállt le a hajóról, már azután, hogy egy utas hantavírus fertőzés következtében meghalt. Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint az utasok 12 országból származnak, akiket most a hatóságok világszerte keresnek. Jelenleg 80 betegek a hajóutasai közül, akik már korábban leszálltak az óceánjáróról. Közülük 6-an bizonyítottan hantavírussal fertőződtek, 2-en még várnak a teszt eredményükre. A spanyol hatóságok szerint a hajón április 28-a óta nem voltak gyanús esetek. Az utasok és a személyzet tünetmentes.
3: Szokatlanul hosszú a lappangási ideje annak a hantavírus variánsnak, amellyel a holland óceánjárón fertőzöttek meg a hajó egyes utasai. Ők az andoki típustól betegedtek meg, és egymástól kapták el a fertőzést. A vírus elleni vakcinán már dolgoznak a kutatók. Részletek Kovács Mártontól.
11: A mostani vírus az az andoki változat, vagy Andes változat, ez Dél-Amerikában van, és ez az, ami leginkább hajlamos arra, hogy emberről emberre terjedjen, mert tüdőödémát, tüdőgyulladást okoz.
12: Mondta a közmédiának Rusvai Miklós virológus az óceánjárót érintő fertőzésekkel kapcsolatban. A szakértő hozzátette, a hantavírus csoport variánsai közül Magyarországon a Pumala és a Dobrava-Belgrád változat fordult elő, amelyek jellemzően károsodást okoznak, és emberről emberre nem terjednek, míg az andoki súlyos szív- és tüdőbetegséggel járhat. Rusvai Miklós közölte, a hantavírust rákcsálók okozzák. Az ember elsősorban úgy fertőződhet meg, ha az állat vizeletével vagy székletével közvetlenül érintkezik valamilyen sérülésen keresztül, éppen ezért csekély az esélye annak, hogy kiterjedt járvány alakuljon ki. A vírus gyors terjedése azonban elővigyázatosságra ad okot.
11: Az a hölgy, aki Johannesburgban halt meg, repülőre akart szállni, és nagyon rövid ideig érintkezett a KLM-nek az utas kísérőjével, aki leszállította a repülőgépről, mert már beteg volt, és ezért ott kellett maradni a Johannesburgba. Ez a nagyon rövid időablak is elég volt arra, hogy megfertőzze a stewardest, akit most otthon kezelnek a hollandiai megfelelő intézetben, de egy ilyen rövid kontakt az, hogy lehetővé vált a vírus átadása, ez minden esetben nagyon gyanús.
12: Aki megfertőződött, akár 45 napig is hordozhatja a hantavírust úgy, hogy nem tud róla. Ez a lappangási idő szokatlanul hosszú. Erről már a Délpesti Centrum Kórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetének főorvosa beszélt a közmédiának. Szlávik János azt mondta, ahhoz, hogy pontosan megismerjék a vírust, meg kell vizsgálni annak genetikai szerkezetét, a fertőzöttet pedig különleges körülmények között kell megfigyelni.
13: Aki már beteg, azt úgy kell kezelni olyan helyen és olyan módon, hogy még véletlenül se fertőzhesse meg például az ápoló személyzetet. Az ilyen típusú járványoknál nagyon gyakran az ápolók, orvosok, családtagok betegedtek meg legelőször. Erre ma már nagyon jó protokollok vannak Magyarországon is, hogy milyen izolációs szobába kell elhelyezni, hogy kell beöltözni az ápoló személyzetnek. sajnos más nem tudunk tenni, hiszen specifikus terápia, akár védőoltás nincs erre a betegségre.
12: Magyarországon 2024-ben 8, tavaly 3 hantavírusos esetet regisztráltak. A hantavírus fertőzés a vérzéses lázak közé tartozó betegség. Mivel a kórokozót rágcsálók hordozzák, ezért a kirándulókat, a mezőgazdasági munkásokat és a terepen mozgó katonákat veszélyeztetheti elsősorban. Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint jelenleg nincs engedélyezett antivirális kezelés, és vakcina sem létezik a hantavírus ellen. A betegeket kizárólag tünetileg tudják kezelni. Brit, texasi és dél-afrikai kutatók azonban már dolgoznak egy olyan védőoltás kifejlesztésén, amely az andoki típus ellen is hatékony.
4: Autós percek. Az Útinform tájékoztatása szerint baleset történt az M6-oson Pécs felé az M9-es autó csomópontja előtt. A 141-es kilométernél csak a belső sáv járható. Motorossal ütközött egy autó az 52-es főúton a 35-ös kilométernél. Itt a félútpályát lezárták.
3: Fővárosi információkkal folytatjuk.
14: Jó napot kívánok! A fővárosban rendezvény miatt nem járható az Alkotmány utca, várhatóan holnap hajnalig a környéken lassulásra kell számítani, illetve a 15-ös autóbusz terelve közlekedik, több megállót is kihagyva, a 2-es, a 2B és a 23-as villamos pedig nem jár a Jászai Mari tér és a Kossuth Lajos tér Széchenyi rakpart között. Varga Etele, BKK Info.
4: Időjárás jelentés.
15: Jó napot kívánok! Éjszaka elsősorban északon lehetnek felhősebb tájak, holnap a gomoly felhőképződés mellett pedig sokat fog sütni a nap, majd délutántól délnyugat felől egyre vastagabb felhőzet húzódik fölénk. Holnap késő délutánig csak néhol alakulhatnak ki záporok, majd egyre növekszik a csapadék esélye. A déliesre forduló szél napközben időnként megélénkül. Vasárnap hajnalban 6-14 fok valószínű, délután 22-28 fokot mérhetünk. Pál Márton, Hungaromet.
3: Az esti krónika véget ért, a szerkesztő Király Erzsébet, a hírszerkesztő Berente Marian és a technikai munkatársak Farkas Szilvia és Hajósi Bence nevében is köszöni figyelmüket Bordi András és Ciprusz Éva. Legközelebb hírekkel itt a Kossuth Rádióban 19 órakor várom Önöket. A viszonthallásra!
16: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
4: 18 óra. Jó estét kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A Tisza kormány az elsők között nyújtja be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényt, közölte megválasztása utáni első parlamenti beszédében Magyar Péter. Délelőtt letették esküjüket az áprilisban megválasztott képviselők, és ezzel megalakult az új országgyűlés. A képviselők szavaztak az országgyűlés alelnökeiről és jegyzőiről is, valamint elfogadták a bizottság struktúráját. Háromnapos tűzszünet kezdődött Ukrajna és Oroszország között, ennek részeként újabb 1000-1000 hadifogoly térhet haza. Tiltakoznak Tenerifén, ahova holnap érkezik meg az a luxushajó, amelyen hantavírus ütötte fel a fejét. Itthon holnap is napos gomoly felhős idő lesz, legfeljebb nyugaton lehet elszórtan egy-egy zápor, a szél időnként megélénkül, éjszaka 6 és 14, napközben 22 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
16: Műsor ajánlat. Holnap reggel 5 órától hajnaltáj.
17: Málint Judit, családi vállalkozó, zöldségtermesztő, mindent feldolgoz, a családi recepteket menekíti.
18: Amit ő saját maga rak el, saját alapanyagból, az mennyivel táplálóbb, mennyivel finomabb, mennyivel nagyobb örömet tud vele szerezni, akár ajándékba, akár ha jön egy vendég, van mihez nyúlni, van mit levenni a polcról.
17: Bakos Csaba vagyok, várom Önöket.
16: Hajnaltáj, a Vidék magazinja 5-től 6-ig a Kossuth Rádióban.
19: Két tábor csap össze, az egyik oldalon a nyüzsgő városok rajongói, a másik oldalon pedig a természet szerelmesei.
20: Adri azt mondta, hogy még soha nem vesztettek, úgyhogy nem csak a neve, az arca is nagy volt, úgyhogy most megkapja!
21: Magyarország, szeretlek! Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
16: nélkül Berek Janikóval.
3: Köszöntöm hallgatóinkat határokon innen és túl. Ma a következő témákat ajánlom figyelmükbe. Transzilvanizmus, avagy a magyarság tudat történelmi változata. Beszélgetés Dávid Gyula, Széchenyi díjas irodalomtörténésszel a 100 éves erdélyi helikonról. Családapa, triatlon edző, hegyi mentő. Ismerkedjenek meg Buti Lászlóval, aki ma már a Székelyudvarhely legprémább sportolója díj büszke tulajdonosa is. Az esztendő kereke Csíkszeredában. A Kárpát-medence gazdag népszokásait idézi meg legújabb előadásában a Hargita Székely Néptánc Színház. Most következzenek a részletek. Idén július 17-én lesz 100 éve annak, hogy Kemény János meghívására a Marosvécsen összegyűlt erdélyi írók közakarattal létrehozták az egyik legjelentősebb íróközösséget, az erdélyi helikont. Az 1918-as impériumváltás után nem ez volt az első alkalom, hogy az immár Romániában kisebbségi sorsban élő szerzők életjelt adtak magukról. Ugyanakkor az erdélyi helikon szövetében kezdték meg azt a közösségépítő, erősítő munkát a megmaradásért, amelynek eredményeként a transzilvanizmus eszményét korokon átívelően tudták foganatosítani. Az erdélyi helikonról Dávid Gyula, Széchenyi díjas irodalomtörténészt, Ferenc Ádám kérdezte.
0: Hogyan működött a 18 éve alatt, majdnem a második világháború végéig, 1944-ig az íróközösség? Mennyire volt nehéz egyrészt a 20. század viharában, másrészt egy magyar irodalmi közösségként, immáron Romániában működnie?
21: Sokféle nehézség volt, tehát voltak külső tényezők, amik a román közigazgatás törvényesítése után meghatározták azt, hogy egy egyesület egyáltalán hogy működhetik. Másrészt pedig a politikai környezet, ami szintén nagymértékben befolyásolta azt, hogy egy ilyen testület, ami összejön, ez hogy is alakul. Amikor az első találkozó alkalmával megegyeztek abba egyrészt, hogy fognak indítani egy folyóiratot. Kuncaladár, illetve Koskároly már akkor felajánlotta a Szépműves céhet, mint kiadót, hogy felvállalja a helikon írói könyveinek a kiadását. Másrészt pedig elhatározta persze, hogy be kell jegyeztetni. Tehát az egy természetes dolog volt. Közben viszont kiderült az, hogy a jogi legalizálás olyan feltételekkel járt az államnak a beavatkozására, olyan lehetőségeket adott. Ez az Erdélyi Múzeum Egyesület esetében már folyamatban volt, az EMKE esetében pedig aztán végképpen, mert az EMKE volt a román államépítésnek az egyik fő ellensége, mert az egész országot kulturálisan próbálta átfogni, és lemenően egészen a falu közösségekig. Tehát olyan lehetőséget ad az államnak a beavatkozásra, hogy akkor úgy döntöttek, hogy nem lemondanak a bejegyzésről. Hivatalosan, törvényesen annyi történt, hogy a Szépműves cég, amelyiknek üzleti dolgai voltak, számlázásban, kölcsön, és a többi, és a többi. Ennek következtében a Szépműves cégnek magát be kellett jegyeztetnie, mint cégnek, és akkor Szépműves cégnek az irodája volt az, amelyik a helikoni anyagi ügyeket bonyolította egyrészt, másrészt pedig, mikor aztán megalakult, elindult az erdélyi helikon a folyóirat, annak is a Szépműves cég volt a kiadója, a könyvkiadást ők bonyolították, később a magyarországi kapcsolatok révén a magyarországi kiadókkal való közös kiadás, illetve az erdélyi könyveknek, a Szépműves cég könyveinek a magyarországi kiadását is a Szépműves cég bonyolította, tehát gyakorlatilag egy ilyen szerepe is volt, tehát végső fokon azáltal működött évről évre, hogy Kemény János nyilván megbeszélve Kuncaladárral, amint Kuncaladárral lehetett, aztán utána még a többiekkel szétküldte a meghívókat. A 28 embernek, aki legelőször meg volt hívva, és minnyáján nem voltak itt, de minden esetre legnagyobb része itt volt, azoknak és azon kívül a fiatalabbaknak, akik a következő generációk jöttek, Mester Kisjenő, Zsida Jenő később benne, és a többi, és a többi. Tehát ez volt, ami összefogta a helikoni közösséget. A folyóirat megindulása után pedig az Erdélyi Helikon, mint folyóirat egy olyan tényező volt, amelyiken keresztül egyrészt képviselni lehetett és szorgalmazni lehetett a helikoni elképzelés szerinti programot, egy csomó minden irányba nyitottak ők akkor, azt évről évre a helikoni jegyzőkönyvekből nyomon lehet követni, hogy mikor milyen új feladatokat láttak, mert a helikoni elképzelés az volt, hogy nem pusztán egy irodalmi testület legyen, tehát hogy az irodalom terén, hanem az egész erdélyi magyar kultúrát szélességébe és mélységébe is egyaránt, tehát lemenően odáig, hogy foglalkoztak azzal, hogy az iskolákba a magyar irodalom ismerete és a magyar szellemi élettel, a magyar kultúrával való kapcsolat mennyire vihető be. Akkor ott volt Kacsó Sándornak a kezdeményezése, és hát Gyalai Domokosnak is más irányba olvasmányt adni a falunak. És akkor a másik dolog, amivel foglalkoztak, a színház kérdése. Abban az időben Janovics Jenő bérelte a Kolozsvári Magyar Színházat, azután miután a Ugyari térről ki kellett a Nemzeti Színház épületéből költözniük, és amikor egy adott pillanatban próbáltak rajta segíteni, mert rendkívül nehéz körülmények között működött akkor a színház, és amikor aztán Janovics Jenő csődbe ment, akkor szanálták az ő tartozásait, és a Helikon tulajdonképpen Kemény János támogatásával, aztán Kemény János 40 után igazgatója is lett a színháznak, de minden esetben Kemény Jánosnak jelentős anyagi szerepe is volt ebben.
0: Ugye mondhatjuk, hogy egész fennállása során a helikoni közösség eszményképe a transzilvanizmus volt. Miben áll ez az idea, és mit tanulhatunk belőle ma?
21: Lán Gusztáv kezdettől fogva egyetemi hallgató évei után már kezdett foglalkozni a transzilvanizmusnak és a helikonnak a kérdésével, és egy szomorú dolog az, hogy egy nagy monográfiával készült, aminek a befejezetlen kézirata a halálával ott maradt Szombathelyen. Minden esetre neki nagyon sok írása van. Az ő felfogása azt mondja, hogy a transzilvanizmus az a magyarság tudat történelmi változata. Tehát amikor politikailag leszakad a magyarságnak egy jelentős tömbje a nemzetállamról, és bekerül egy másik államnak a körébe, akkor valahol egy olyan fajta nemzettudatot, nemzetiség tudatot kell megfogalmaznia, ami egyértelműen vállalható, és benne van tulajdonképpen az, ami a lényege, a magyarsághoz való tartozás, tehát a magyar kultúrának az öröksége, a folytatása, meg stb., de ugyanakkor nem vallhatja magát egyértelműen, és hát a Ceausescu korszaknak az egész ideje alatt, és különösen a végén folytonosan ez volt a probléma, hogy hát hogy meri magát a magyarsághoz tartozónak mondani, és akkor a végén kitalálták, hogy magyar nyelvű román. Író. Tehát erre a román állam mindenféle változatában még mai napig is érzékeny. Tehát kellett teremteni egy transzilvanizmusként egy olyan ideológiát és egy olyan érzületet, szemléletet, amelyikben hazámnak mondhattam azt a földet, amelyiken élek. Ugyanakkor mégsem neveztem meg. És akkor ez volt tulajdonképpen a transzilvanizmusnak a lényege, és ez jelentette ideológiailag a múlt a vállalását, tehát magyarként éltem végig azt az időszakot, amikor még lehetett. Utána magyarként élem végig most is, de ennek a magyarság tudatomnak a lényege, illetve a tartalma tulajdonképpen a természethez való ragaszkodás, és akkor itt jön be az a költészet, amelyik az erdélyi tájat és az erdélyi földet, és bejön az az irodalom, amelyik az erdélyi embert, főleg a székely ábrázolja, aztán ennek volt aztán nagy kifutása, és ugyanakkor ténylegesen egy olyan ideológia, ami lényegében az én véleményem szerint folyamatosan biztosan vállalható, nem csak vállalható volt, és vállalt is volt mondjuk a 70-es, 80-as években, amikor egy romániai politikai változásnak a következtében a Ceausescu hatalom átvételének az első időszakában lehetővé vált az, hogy magyarságtudatot fenntartó, illetve kisebbségtudatot fenntartó intézményeket hozzanak létre, létrejött egy kisebbség, egy nemzetiségi könyvkiadó, amelyik ugyanúgy ápolta a szászoknak és a sváboknak a német tudatát, a szlovákoknak a szlovák tudatát, elmenően egészen a török tatároknak a mohamedanizmushoz, illetve hagyományukhoz való kötődését, amiből aztán botrányok is voltak közben időként, és a végén a szemére is hányták, és a végén már az utolsó időszakban ezt már nem is lehetett volna tovább folytatni, ha Ceausescu tovább létezhetik, de minden esetre egy olyan fajta önazonosság tudat, én szerintem a transzilvanizmus, az erdélyiséghez való kötődés, ami a költészetben, az irodalomban is a 70-es, 80-as években minden további nélkül vállalható volt, és én szerintem vállalható volna ma is. A transzilvanizmus kérdése a 90 óta elmúlt időben, több mint 30 esztendő alatt újra meg újra előkerült, és mint probléma ez mai napig is él, viszont én szerintem az volna érdekes, és az értelme az egésznek, hogyha ez az alkotó íróba is élne.
3: Az Erdélyi Helikonról Dávid Gyula Széchenyi díjas irodalomtörténészt Ferenc Ádám kérdezte. Itt a határok nélkül. 200 kilós cementes zsákként húzza Buti László vállát a Székelyudvarhely legprímább sportolója díj, amellyel nemrég tüntették ki. A triatlon edzőként, valamint önkéntes hegyi mentőként is ismert sportoló büszkén hangsúlyozza, hogy Székelyudvarhelyen mintegy 30%-kal több gyerek sportol a romániai átlaghoz képest. Buti László 3 évvel ezelőtt egy betegség miatt még az életéért küzdött, de ma már futópályáért, uszodáért, zöld övezetekért tevékenykedik szülővárosában. Geréb Krisztina egy úszóedzés után beszélgetett Buti Lászlóval.
1: Atlétika és triatlon edző, sporttanár, hegyi mentő, családapa. Jó-e a sorrend? Kihagytam valamit?
2: Sportoló. Az első mindenféleképpen számra a családapa. A család az első mindenféle körülmények között, akár lehet edzés, akár lehet verseny. Elsőnek azt nézem, hogy az otthonból ez mennyit vesz el. A sportát is lehetőségemet azt próbálom minden nap betenni, akkor utána következik az atlétika, triatlon edző. Amikor tehetem, pedig ugye általában hétvégente, mert hétközben nagyon sokat dolgozunk, pedig hegyi mentőként is tevékenykedek.
1: Nekem úgy tűnik, hogy ilyen sok elfoglaltság mellett, hogy azért elég sokat elvesz a munka, nem?
2: A munka valójában igen sok időt elvesz, de gondolom a kérdést a szülői tisztségemre érted. Szerencsére vagy nem szerencsére, apa az úszóedzőjük, apa a futóedzőjük, a versenyeinkre én kísérem el őket, én készítem fel őket, velük vagyunk, a sízés is, ami hétvégi sportág, megint a gyerekeimmel vagyok, nemet mondtam a síoktatói tisztségemre, az idei év pedig a sítúrázás és az új felszerelés megvásárlása arra ösztönözte őket, hogy még többet töltsünk együtt a hegyekben. Én azt mondom, hogy este 7-8-ra akkor beesek az ajtón, minden nap 1-2 órát el tudtam tölteni a gyerekeknek.
1: A kellemest a hasznossal.
2: Pontosan igen.
1: Sporttanár és edző, szigorú, de igazságos karakteres edzőként tartják önt számon. Meg tudja találni az egyensúlyt a tekintély, megfedés, dicséret, probléma menedzsment között a gyerekekkel.
2: Igen, nagyon fontos a tanárnak az élete során felemelkedni arra szintre, mint egy komoly edző, és lemenni arra szintre, mint egy gyerek. És ezt a hidat meg tudtam találni, és meg tudtam tanulni az életem pályafutásom során. Minden tanítványommal egyéni viszonyt ápolok. Nem mondom, hogy nincsenek kudarcok, és vannak problémák, amiket nem tudok megoldani, de próbálom minden egyes olyan helyzetet megoldani, amiben meg kell tudjak oldani, mint edző. A szülők visszaedése alapján tanárbácsitól megkérdezzük, vagy tanárbácsira rábízzuk, általában ez a mondat szokott elhangzani, és a tanárbácsinak igaza van, ez a harmadik jók a visszajelzések.
1: Milyen problémák merülnek fel?
2: A problémák általában, amik bekövetkeznek a csapaton, csoporton belüli hierarchiák, sajnos a gyerekek hajlamosak arra, hogy a hátteret azt úgymond villogtatják az edzéseken, a cipőjük, ruházatuk, kerékpárjuk, úszószemüvegük jobb szebb vagánya, mint a másiké. Ezt próbálom én a lehetőséghez képest adott helyzetben úgy kommunikálni, hogy mindenki egyforma, mindenki jó. Tehát ez az egyik probléma, a másik probléma pedig a teljesítmény, ugye. Nem mindenki izmos, nem mindenki gyors, mindenki saját magához képest nagyon-nagyon jó teljesít, ezért vannak a felmérések, ahol tényleg szemmel láthatok a gyerekeknek a hónapról-hónapról való fejlődéseik, és ezzel úgymond, akik kevésbé teljesítő képességgel rendelkeznek, azok is magukat úgymond előtérben tudják érzni, hogy érdemes a heti befektetett munkát tovább hajtani.
1: Hogyha az edzésekről beszéltünk, és a gyerekekről, akkor a statisztikák szerint a 7-9 éves gyerekek harmada túlsúlyos vagy elhízott Romániában, a kamaszoknak pedig majdnem fele semmit nem sportol. Aggasztónak tartja ezt a számot?
2: A románia statisztika ugye az egy felmérés volt, úgyhogy ebben én beleszólni nem tudok. Viszont Udvarhelyi zónát és Székudvarhelyt tekintve, mivel iskolaváros vagyunk, és a délutáni elfoglaltságot nagyrészt a magánórákon kívül az edzések töltik be, úgyhogy én azt mondom, az a sportág, ami megvan létesülve Udvarhelyen, mindenki meg tud maximálisan élni. Vegyük például az Udvarhelyi sportiskolát, ahol állandóan szeptember év kezdetével több mint 500 gyerekkel indulunk, emellett még nagyon-nagyon sok tömegsportot megmozgató sportág van. Ezek több száz gyereket mozgatnak meg heti havi szinten, úgyhogy én ezt a statisztikát Udvarhelyen teljes mértékben felborultnak látom.
1: Itt jobb a helyzet, úgy
2: jobb a helyzet, szerintem egy 20-30%-ot lehet mondani. Nálam is edzéseken vannak túlsúlyos gyerekek, attól függetlenül még az ügyessége, a gyorsasága fejleszthető. Úgyhogy minden sportágban egy-két gyerek belecsöppen, aki a túlsúlyával küzd, de eljön és sportol a jó egészség érdekében.
1: Nyíltan szokott beszélni arról, hogy hogyan küzdött a rákkal néhány éve. Visszatekintve erre az időszakra, mennyiben változott meg az élete?
2: Nyíltan beszélek a betegségemről, mert felvállaltam, és azt a hatalmas nagy szeretetet és azt a hatalmas nagy érdeklődést a betegségem alatt és után, azt a városnak köszönhetem, és ezzel a hozzáállásommal, ezzel a pozitív hozzáállásommal azért mellem felvállalni, mert nagyon sok embernek segítek. Nagyon-nagyon öntörvényű voltam, és próbáltam csak az én igazamat folytatni, és mindennel szembe mentem. Ez egy szárnyaszakos fordulatot vett az életemben, mert sokkal megalapozottabb vagyok a döntések felhozatalában.
1: Azóta?
2: Azóta igen. Nem kell mindenkinek az életében ekkora törésbe következzen, de általában az emberek akkor változnak meg, amikor valaminek a vége van. Akkor tudnak fohászkodni, akkor tudnak a Jóistennel úgymond kommunikálni. Nekem ő is segített, mai napig itt van mellettem. Tehát ha nem tudunk nyitni a hitünk fele egy bizonyos szint után, nézzük meg azokat az embereket, akik el vannak zárva a társadalomtól, börtönben vannak, vagy a bűnözőket, nagy részt mindenki megtör. Tehát meg kell törjenek ahhoz, hogy ezt fel tudják vállalni, és meg tudjanak változni. Én is ebben voltam, nagyon mélygödörben voltam, mély depresszióban voltam, tolókocsiban voltam, és abból el kell hitessem magammal, hogy ebből még jó is lehet. És jó is lett, igen. Mi emberek nagyon kényelmesek vagyunk, nagyon könnyen mondunk nemet, nem tudjuk felvállalni a dolgoknak a nehézségét. Az utóbbi időben, ami probléma történt velem, van a mindennapi életben, azt nem úgy élem meg, hogy probléma, hanem feladat. És megpróbálom megoldani. Visszakerültem abban a mókuskerékben, hogy túlvállalom magamat, és próbálok magamból adni, amennyit lehet a körülöttem lévő sportolóknak, felvállalom azt a sok versenyt, amit úgymond nem kellene. Ez egy drog, ahogy más a cigarettát nem tudja letenni, vagy az alkoholt, nem tudja letenni a sportolást. Ez újra adatott nekem. Megváltoztam, lelkileg mindenféleképpen megváltoztam, fizikailag is megváltoztam, mert mai napig is teszek azért, hogy az egészségem jól működjön, nem vettem meg a gyógytornát, nem vettem meg az edzéseket. Tudom, hogy van bennem egy olyan hátráltatott mínusz, ami későbbiekben, az öregségemben elő fog kerülni, és nehezebb lesz az öregségem, ezért én nap mint nap kell tegyek, és még egészségesebben kell éljek. A betegség rávetett arra, hogy a tudatosabb élettel való felkészülés még jobb. Én is megittem a sört, megittem a pálinkát, most már több mint egy éve abszolút semmi alkoholt nem iszok. Sok minden bekövetkezett az életembe, de inkább a gondolkodásmódom és a dolgoknak az elfogadása és a nem rögtönzött hirtelen válaszadás, ami nagyban elősegített a mindennapjaimban.
1: Mennyire folyik bele a közéleti történésekbe, a politikába?
2: Környezetem nagyon fontos. Próbálom elérni azokat az infrastruktúrákat a városban, amiben sajnos Székudvarhely a többi körülöttünk lévő magyar városban lemaradt. Ezt sajnos egy módon lehet ugye, politikai szinten, így azoknak az embereknek, akik ezekkel a projektekkel foglalkoznak, háttérből őszinte vallomásomat írom le, mondom el, hogy miért kell futópálya, miért kell egy uszoda, miért kell zöldövezet, és sorolhatnám. Politizálni abszolút nem politizálok, és egyetlen egy oka azért nem politizálok, mert sportoló vagyok, és mi sportolók szabályokkal élünk. Lehet ez a politikában még nem jött bele, hogy szabályokkal dolgozzanak az emberek. A másik dolog, amit nem igazán szeretek, hogy nagyon sok sportoló edző felépített egy karriert, a végén csöppen bele a politika, és az ők csillogásukkal, érmeikkel, okleveleikkel, diplomáikkal próbálják magukat úgymond fényesíteni, ami nem sportszerű.
1: És a végén nemrég díjazták, a 2026-os év legprímább sportolója címet kapta meg nemrég az Arkum Alapítványtól. Van-e feljebb, mi az, amit még el szeretne érni?
2: A legprímább orvos, legprímább sportoló mögött nagyon-nagyon sok munka, nagyon-nagyon sok év és belefektetett erő, energia van, amit elmondtam, ugye, és hallják a hallgatók is, hogy reggel 6-tól este 8-ig dolgozunk, emellett még sportolunk. Ami nehéz nekem, hogy ez egy nagy tisztséggel jár, és ahogy felolvasták a gálán, nagyon-nagyon sok elvárás van a várossal szembe. Azt mondtam, hogy ez egy 200 kilós cementes zsák plusz az én vállamon, amit egyenes gerincsel méltóan fogok a későbbiekben cipelni, és még jobban odafigyelek arra a munkámra, amit végzek. Sportolok, és a gyereket próbálom arra az útra terelni, ami jó, egészséges és példás emberként tud 18 éves korában majd megjelenni udvarhelyen.
3: Buti Lászlóval, a Székelyudvarhely legprímább sportolója díj kitüntetettjével Gerép Krisztina beszélgetett. Itt a Határok nélkül. A Kárpát-medence gazdag népszokásait idézi meg legújabb előadásában a csíkszeredai Hargita Székely Néptánc Színház korszerű táncszínházi eszközökkel ötvözve a folklór világát. A dr. Diószegi László rendezésében készült produkció a négy évszak váltakozására épül, és az egyes időszakokhoz kapcsolódó hagyományokat eleveníti fel. Bíró István összeállításában elsőként András Mihályt, a Néptáncszínház igazgatóját halljuk.
5: Mindnyájunkkal fordul az élet kereke, az esztendő kereke, és milyen megtisztelő, hogy élhetünk, és mert hát ez maga az élet, és minden évben újra kezdi, tehát mindig új esélyt kapunk, hogy újra megéljük, és akár ugyanúgy, vagy akár másként cselekedjünk. A népszokásban sok ünnep szerveződik a jeles napokra, az évszakok múlására, összhangba akarnak élni az emberek a természettel, és a segítségükre hívni varázslásokkal, jó kívánságokkal is hisznek benne az emberek, hogy ezek meg fognak valósulni, és hát amiben hiszünk, az többnyire megvalósul. És egy ilyen műsorra hívjuk meg a közönségünket, hogy az életkerekének a körforgásában legyenek velünk egy műsor erejéig, de azt is kell látnunk, hogy mi főleg a múltból merítkezünk, és a szokásanyag abból a múltból érkezik, ami át tudta örökíteni ezeket a szokásokat akár máig. Itt mosolyogtuk azt, hogy arról beszélünk, hogy regölés, és hogy ezt a szokást nagyon messziről hozzuk, akár pogánykori szokásnak is nevezhetjük, de hát ez a szokás még mindig él, és még mindig él keleten és nyugaton. Azt mondjuk, hogy moldvai csángoknál vagy az őrségben, de még itt is megvannak az emlékei Székelyföldön, igaz, a kénosi regölés, vagy a lövételiek emlékeznek rá, tehát itt a kollégám Gábos Endre énekli a dallamokat az édesanyjának, és akkor azt mondja, az előttünk valók énekelték, de azt mondja, mi meg ezeket a dallamokat énekeltük, tehát ezek a dolgok még mindig élnek, és csak arra várnak, hogy megszólítsuk őket, és segítik életünket, szebbé teszik.
7: A Kárpát-medence különböző tájegységeinek táncait mutatja be, táncain keresztül mutatja be az esztendő kerekének forgását, fordulását a Hargita Együttes új előadása, amelynek rendező koreográfusa dr. Diószegi László. Hogyan sikerült a Kárpát-medence táncait bevonni és egy elmesélhető történetet tárni a nézők elé?
22: A műsor dramaturgiai fonala a négy évszaknak, a télnek, a tavasznak, nyárnak és az ősznek a jeles napjaira épül fel. Kiválasztottunk egy-egy tájegységnek jellegzetes népszokását, és a népszokásokhoz szinte kivétel nélkül tánc is kapcsolódik, úgyhogy ilyen módon aztán egy kárpát-medencei utazás, táncos utazás is lesz ez a műsor. Adódott, de nyilván szándékunk is az volt, hogy változatos és több helyszínről, Kárpát-medence több pontjáról válogassunk szokásokat és táncanyagot, így aztán a keleti nyelvterületre, keletibb vidékre, a moldvai csángoktól eljutunk a másik oldalra, a nyugati szorványvidékre, a Zobor vidékre, a felvidéki Zoboralja sziget magyarságának a népszokásához, és hát persze közben érintünk a Mezőföldről, ugye a Regőlés, amelyik egy zalamegyei népszokás, és hát persze Erdélyse hagyjuk ki, mert Kalotaszegnek a táncait a Jubemérésen keresztül mutatjuk be. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy maga a dramaturgia is lehet azt mondani, hogy különleges, hiszen a jeles napokat, a szokásanyagot ritkábban teszik színpadra, és hát ez a sokszínűség, ami szerintem mindenképpen vonzó, hiszen hogyha valaki beül és megnézi ezt a műsort, akkor egy nagy Kárpát-medencei utazásnak a részese lesz.
7: Itt az előadást beharangozó sajtótájékoztatón azt mondta, hogy aki színházba szeretne jönni, az sem fog csalódni.
22: Ma már a folklor bemutatóknak is kell egy színházi világ, a színházi üzenete legyen, és ebben nagyon nagy segítségemre volt Hátszegi Zsolt, aki egy háttérvetítés animációt szerkesztett meg és hozott létre, ami nagyon erőteljesen közvetíti a mi mondandunkat, nevezetesen az, hogy egy több száz éves, vagy hogyha a Helygedést és a Regőlést nézzük, akkor még az ázsiai tartózkodásunk idejére visszanyúló népszokásról van szó, és egy múltat, tehát egy több száz éves múltat hozunk a jelenbe, és a háttérvetítés ezt a múltat idézi meg rendkívül látványos, ugyanakkor nagyon kreatív módon. Úgyhogy azt hiszem, hogy itt tényleg egy olyan műsorról van szó, ami színházi élményt is ad, ez is volt a szándékunk.
7: Én már sokadjára rendezett előadást itt Csíkszeredában. Milyen együtt dolgozni a Hargita együttessel?
22: Én nagyon örülök annak, hogy ismét dolgozhatok velük, mert egy olyan társulatról van szó, akik lélekkel csinálják azt, amit csinálnak. A különösen a professzionális együtteseknél nagy veszély az, hogy a nagyon-nagyon magas előadásszám, a napi próbának a robotja, az kiöli a lelket, márpedig a tánc lélek nélkül semmit sem ér. És hát a hargításoknál, ugye én most már több mint 10 éve csináltam az első műsort, minden évben, mikor visszajövök, akkor nagy örömmel tapasztalom, hogy az a lélek, ami akkor is megfogott engem, az most már ugye változtak a táncosok, a generációk sok új van, de ez a folytonosság ez megmaradt, úgyhogy én nagyon nagy örömmel fejezem be a mostani munkát is, mert most már a munka végén vagyunk, jó élmény volt velük dolgozni.
7: Mekkora kihívást jelentett a darab zenei szerkesztése? Dr. Mihó Attila, Junior Prima díjas, prémás, a darab zenei szerkesztője.
6: Amellett, hogy az adott a táncát és a zenét hitelesen be kell mutatni, amellett a tájegységre jellemző népszokást is be kell mutatni, és ott már azért jócskán lecsökken a mozgástér, ugyanis vannak olyan dallamok, amik tipikusan az adott szokáshoz valók, vagy akár az is probléma tud lenni, hogy az adott időszakban, mondjuk egy adventi időszakban ugye a zenés mulatság nem volt, tehát ott az énekekre kell hagyatkozni, és akkor ott pedig olyan énekeket kiválogatni, amik a néző fülének is érdekesek, és nem megszokottak, és alátámasztják az adott jelenetet is. A műsor zenei anyagának az összeállítása olyan szempontból volt nehéz, hogy általában olyan műsorokat szoktunk készíteni, ami egy folklór műsor, tehát igazából arra koncentrál, vagy hogy az adott tájegységnek a táncát teljes valójában bemutassa. Itt a nehézségi fokozat jóval nagyobb.

0: Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. A határok nélkül is visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Bereki Anikó. Viszont hallásra határok nélkül.
1: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Népzene határok nélkül.

Jó estét kívánok, Vasvári Anna Mária vagyok. Sebő Ferenc és Halmos Béla, azaz a legendás Sebő-Halmos duó énekelte a 70-es évek elején ezt a somogyi, karádi dallamot, és ma a Táncház napján Népzene határok nélkül című műsorunkban. Az 1972. május 6-án a budapesti Írókboltjában megrendezett első táncházban ők ketten, valamint műsorunk alapító szerkesztője Éri Péter muzsikált. 2012 óta az ehhez a dátumhoz legközelebb eső szombaton, idén május 9-én, azaz ma rendezik meg Kárpát-medence szerte a táncház napját, ünnepelve a táncház módszert, mely 2011-ben, mint a szellemi kulturális örökség átörökítésének magyar modellje került fel az UNESCO reprezentatív listájára. A hagyományőrzés, azaz inkább a hagyományélés e világhírű modelljének elindításában és kivirágoztatásában elévülhetetlen érdemei voltak Sebő Ferencnek, kitől barátai és tisztelői ma este 8 órától búcsúznak a Budapesti Hagyományok Házában. Ma mi is az április 27-én életének 80. évében elhunyt Sebő Ferencre emlékezünk, a Nemzetművészet címmel kitüntetett Kossuth díjas énekesre, népzenekutatóra és építészmérnökre, a hazai hangszeres népzenei és táncház mozgalom egyik elindítójára, a Hagyományok Háza koncepciójának megálmodójára és az intézmény alapítójára, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem népzenetanszékének oktatójára, a Sebőzés 50 éve című, a Grillus kiadó gondozásában megjelent albumról készült beszélgetés felidézésével, és természetesen Sebő Ferenc vers megzenésítéseivel és a nevét viselő együttes felvételeivel. A most következő Víg Rudolf kispaládi gyűjtéseiből összeállított csokor, melyben már Sebestyén Márta énekel, 1975-ben született, és biztosan elhangzott a Zuglói Kassák Klubban, ahová nem csak a népi kultúra iránt érdeklődők, a táncház mozgalom első generációjának tagjai jártak, hanem írók, költők, képzőművészek, a kor jelentős alkotói, gondolkodói is.

0: találtam valamit, de aztán később megtanultam, hogy dehogy találtam én föl, én csak felújítottam valamit, ami évszázadokon keresztül a költészetnek az egyetlen megszólalási formája volt, az énekelt verset, ami tehát egy történeti műfaj, és amelynek ráadásul az egyetlen túlélője az a népdal. Akik ezzel élnek, azok azt még használják, ugyanabban a formában, hogy a Balassék annak idején. És hát vastagon azt mondom most már a mai eszemmel, hogy ez egy régi zenemnek van még túlélője, tehát élő formában is lehetett hallani, ez volt a nagy szerencsénk, mert másképp nem szereztünk volna élményeket róla. És nem csak a dallamok régiek, ahogy hát a Kodály kielemezték ezeket, hanem maga a megszólalás, a műfaj is. Ez régi zene, méghozzá a régi zenének is a populáris vonulata, az, amit az emberek minden nap életükben használtak. Historikus popzene. Ahogyan egyre többet foglalkoztam vele, kirajzolódott, hogy hát bizony még a mai költők is használják azokat a dalformákat, amire akkoriban énekeltek. Ma már nem énekel rá senki, meg ma már senki semmire nem énekel, de akkor ezek a formák rögzültek, és lehet, hogy a költők már szótagszám kiszámolásokkal, nem tudom, mivel használják, kiki a műveltségének megfelelően, de Vörös Sándor azért keményen meg tudta mondani mindig, hogy ő melyik mintát követi, és hogy annak mi volt a 17. században a szövege, stb.
1: A dupla album kísérő füzetében például Vörös Sándorral is van egy interjú, Szécsi Margit, Orbán Otto szöveg, Grecsó Krisztián, Tóth Krisztina, tehát a költők úgy tűnik, hogy a 70-es évektől kezdve örültek annak, hogy végre nem olvasni kell ezeket a verseket, hanem dallal együtt rögzülnek, és valljuk be, sokkal könnyebben rögzülnek.
0: Igen, örültek neki, és nagyon sokat segítettek is nekünk, megmondom őszintén, tehát Vörös is, és Nagy László különösen, meg Szécsi Margit, úgy kicsit egyengedték az utunkat is ezekbe a berkekbe, mert hát azért nem volt egyszerű, lássuk be. De kiderült, hogy ha a formát az ember betartja, és a dalforma mentén szedegeti a verset, mert azért sok más formájú vers is van, tehát nem lehet minden szembe jövő verset megzenésíteni. Ha az ember a dalformát követi, akkor ott nem történhet meg az, hogy levon a szöveg értékéből. Összejön az az állapot, ami a természetes állapota volt a régebbi századokban a költészetnek, hogy a zene csak hordozza azt a szöveget. És olyannak kell lennie, hogy ne azt kelljen figyelni, hanem a szöveget lehessen figyelni, a népdalok azok ilyenek. Miből látszik például az is, hogy régi zene? Hát abból, hogy a régi zenében még nem volt meg a zenének az a romantikus stílusa, hogy dallamnak ki kellett fejeznie a szöveg tartalmát. Egy Schubert dalnál nem lehet akármire lecserélni. De a népdal, meg az énekelt vers nem fejezi ki a dallam a szöveget. Csorba bácsi, akivel én sokat beszélgettem, és vettem föl tőle énekeket.
1: A széki énekes, Csorba János.
0: Ő egyszer elkezdte nekem énekelni, hogy Szilágyi Erzsébet levelét megírta, szerelmes könnyével azt is telesi. No, János bácsi, ezt honnan szedte? Hát az édesanyjától tanultam. És az édesanyja honnan szedte? Hát tanult az iskolába. Na tehát a dallam, hát mire hazaért, ráhúzta erre a dallamra. Hát ez így ment a Balassé korába is pontosan. Ami benn volt a tarsolyba, dallamabból gazdálkodtak, és a szöveget pedig szótagszám szerint egyeztetni kellett ezekkel a dallamokkal, de semmiféle szó nincs arról, hogy ezek a dallamok kifejeznék a szövegnek a tartalmát. Ezek lecserélhetők, és ezért a romantikus zenének egy csomó eleme nincsen benne. És igazából, amikor mi ezt az egészet elkezdtük, az bántotta a fülünket ezekben a rádiós népzene feldolgozásokban, hogy azok mind a romantikának az eszközeit használták. Piano, forte, indulatok, mindaz, ami ebben a régi zenében nincsen. A régi zenében a szöveget kellett középpontba helyezni, és az fejezte ki a mondani valót.

0: Sebő Ferencet hallották, majd a nevét viselő zenekar és a 6 éve elhújt Kossuth díjas énekmondó Kátai Zoltán előadásában Berzsenyi Dániel Magyarokhoz című költeményét. Most ismét az április 27-én életének 80. évében elhunyt Sebő Ferencet hallják.
1: Térjünk vissza a Sebő együtteshez, illetve hát ehhez a sebőzős dupla albumhoz. Az első lemez a régi idők, és aztán közeledünk szépen a mai naphoz. Kiadatlan felvételek. Honnan vannak ezek? Hát tudom, hogy van egy óriási Sebő archívum, de nem biztos, hogy mindegyik onnan van.
2: Nem, hát ezek különféle alkalmakkor születtek, és én pont arra láttam itt egy lehetőséget, hogy most akkor ezek ne veszelnek kárba. Grabosz Miklós jóvoltából nekünk egy csomó rádió felvételünk meg volt a 70-es évek elejéről. Almár Sebestyén Márta is énekelt velünk, meg a Ferencéva, meg a Jobba Gabi, meg egy csomó, akik körülvettek engem. És abból tudtam válogatni. A másik lemezen pedig olyan felvételek vannak, amik kecsegtettek valami lemezfelvétel lehetőséggel, még a stúdió felvételt is megcsináltuk, aztán elálltak tőle, mégse lett belőle. Volt például egy felvétel sorozat, amit a Karinti Gimnázium rendelt meg tőlünk, ilyen példalemeznek az irodalmoktatáshoz, hogy legyen benne János Pannonius, legyen benne Balassi, Berzsenyi, Csokonai, mindenféle. És akkor felvettünk egy csomó zenét, mert akkor ez nekem kézbe volt. És aztán valahogy nem volt mégse pénzük rá, elálltak tőle. A Csokonaiból még összegen volt egy színházi eladás is, a Jordán rendezett ott egy tempefei eladást, ahol még írtam új dalokat, és azt is felvettük. És jöttem nagy boldog a hazam, mondom, Grizzotani, csináljunk egy Csokonai lemezt, van egy halommarha jó zeném. Jaj, hát nem, éppen most tudom ki a Kis Tamásnak a lemezét, az Csokonaian. A fene egye, megmondom. És azok is megmaradtak a nyakamon. Na most hát ezek, mondhatnám, hogy a fénykorunkban születtek. Éppen akkor muzsikált mindenki a legjobban, és ezekből válogattam össze. Az a furcsa helyzet adódott, hogy emiatt a koncepció miatt tulajdonképpen a lányok kimaradtak a lemezről. Mert ővelük már, ami fontosabb már fölött, azt már kiadtuk lemezen, tehát ott megvannak. Kellett magyarázkodnom, mert nem figyeltem oda igazából. Egyet azért tehettem volna vele. De hát így alakult, mert mindegyikért fájt a szívem. Tehát a Csokonaiból is volt, hogy 6-8, ami ráadásul olyan, hogy közben az irodalomkutatás kiderítette már, hogy melyik dalomokra írottak, és azokat is előszedtük, és azokat is beledolgoztam ebbe, úgyhogy ezek elég autentikusak ráadásul, és meg fogod lepődni, hogy mennyire mai zenének hangzik. Táncházi zenének nyugodtan elmehetne. Olyannyira, hogy például megtaláltam azt a dallamot is, amit én a 7. szoktam használni közzenének, azt a legényes dallamot. Hát az is egy Csokonai versnek a dallama volt, ami majdnem egy az egybe ez a dallam. 18. században ez is sláger volt. Szóval nagyon érdekes, mert az embernek ugye az időhatárok felnyílnak, és közlekedünk a múltba is, mint a jelen lenne. Hát ez talán ennek az irodalomnak is az értéke, hogy régi emberekkel is tudunk tárgyalni, és számba tudjuk venni az ő hagyományokat, és ki tudjuk válogatni azokat a részeket, amiket ma is tudunk használni. És nagyon sok van ezek között ilyen.

0: Csebő Ferencet hallották, majd Csokonai Vitéz Mihály két versét, a 2022-ben megjelent a Sebőzés 50 éve című dupla lemezről. Az április 27-én 79 éves korában elhunyt Csebő Ferenc több mint 30 lemezt jegyez vers megzenésítések mellett, népzenei kiadványokat, írt film és színházi zenét, hosszú éveken keresztül volt szerkesztője, műsorvezetője, televíziós és rádiós ismeretterjesztő sorozatoknak, de a Duna Televízió felszállott a Páva tehetségkutató műsorának zsűri elnökeként is ismerhették őt. Azt hiszem, nem szeretné és lehetetlen is lenne pályájának minden területét felsorolni, úgy látná jónak ő is, hogy dalaival emlékezzünk rá. A Táncház napján, Népzene határok nélkül című műsorunk végén Küküllő vidéki balástelki dalokat fúj Csebő Ferenc, volt zeneakadémiai tanítványával, Tímár Sárával, akivel később együtt muzsikáltak a Csebő együttesben. Majd adásunkat Mékeréki táncdallamok zárják 1976-ból. Csebő Ferencnek és Halmos Bélának, a Csebő együttes alapítóinak életre szóló élmény volt a magyarországi románok híres prímásával, Kovács Tivadarral való megismerkedés és barátság, akitől a táncház mozgalom indulásakor elleshették, hogy kell tánc alá muzsikálni. Vasvári Anna Máriát hallották. Műsorunkat a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megrendelésére az MTV-ja készítette 2026-ban, melyet újra meghallgathatnak a mediaclick.hu internetes oldalon.
1: Balástelki, hármas határ, áj la la la la la la la la la. Balástelki, hármas határ, áj la la la la la la la la la la. Bolond, aki lányokhoz jár, la la la la la la la la. Bolond, aki lányokhoz jár, la la la la la la la la. Mert én menyecskékhez járok, áj la la la la la la la la la la. Mert én menyecskékhez járok, áj la la la la la la la la la la. Sejem paplan alatt hálok, la la la la la la la la. Sejem paplan alatt hálok, la la la la la la la la. Kutádosra szállott a sas, ej, la la la la la.

Által mentem a Tiszán neki Kolozsvárnak, neki tettem egy kislányt a szénabogjához, szennyes volt a pendelyem, megirtóztam tőle, ja Istenem, teremtőm, szabadíts meg tőle.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 19 óra, jó estét kívánok! A Tisza kormány az elsők között nyújtja be a vagyon visszaszerzési és védelmi hivatalról szóló törvényt, közölte megválasztása utáni első parlamenti beszédében Magyar Péter. A miniszterelnök úgy fogalmazott, a magyaroknak joguk van tudni, milyen döntések vezettek oda, hogy a nemzeti vagyon jelentős része egy szűk politikai és gazdasági elit kezében koncentrálódott. Magyar Péter ismét lemondásra szólította fel Súlyog Tamás államfőt, elszámoltatást ígért és közölte, újjáépítik Magyarország kapcsolatait és hazahozzák az uniós forrásokat. Katonai díszszemlével és ünnepélyes zászló felvonással kísért rendszerváltó népünnepét tartanak a Kossuth téren. Magyar Péter az ott elmondott beszédében úgy fogalmazott, Magyarország tele van csodával, nem a gyűlölet, a félelem és reménytelenség, hanem a tehetséges, szabad, bátor és tisztességes emberek hazája. A program éjszakába nyúlóan meglepetés vendégekkel, kulturális produkciókkal folytatódik. Délelőtt letették esküjüket az áprilisban megválasztott képviselők, és ezzel megalakult az új országgyűlés. A házelnök Forsthoffer Ágnes a Tisza párt alelnöke lett. Első döntésével elrendelte, hogy az Európai Unió zászlaja kerüljön vissza a parlament épületére. Magyarország ma visszatért Európába, a nyugati értékközösségbe, oda, ahova történelme, kultúrája és szellemisége alapján ezer éve tartozik, írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős leendő miniszter a Facebook oldalán. Tar Zoltán történelmi és szimbolikus pillanatnak nevezte, hogy az eskütételre éppen május 9-én az Európa napon kerül sor. Az Európai Unió vezetői gratuláltak Magyar Péternek miniszterelnök kiválasztása alkalmából. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke úgy fogalmazott, a megújulás reménye és ígérete erős jelzés a kihívásokkal teli időkben. António Costa, az Európai Tanács elnöke azt hangsúlyozta, hogy készen áll az együttműködésre az új magyar kormánnyal. Gratulált az ukrán elnök is, Volodymyr Zelenszky X-en azt írta, Ukrajna kész erős kapcsolatokat építeni a két ország között a jó szomszédi viszony és a kölcsönös tisztelet talaján. Holnap hajnalban érkezik meg Tenerifére az a holland hajó, amelynek fedélzetén felbukkant a hantavírus. A gyors és biztonságos kiürítés feltételeit már megteremtették, közölte a spanyol egészségügyi miniszter. A 147 utast még a hajón megvizsgálják az orvosok, majd katonai járművekkel viszik őket a reptérre, ahonnan nemzetiségek szerinti csoportokban térhetnek vissza hazájukba. A hantavírus fertőzésben hárman veszették életüket, 8-an feltetően megfertőződtek. Több utast ugyanakkor még keresnek, mert ők azelőtt elhagyták a hajót, hogy a hatóságok domást szereztek volna a járványról. Június végétől ismét indulnak retro Istria Expresszek az Adriára, közölte a MÁV. Az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul, és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. Ljubljana után a Csepkő barlangjáról híres Postojnát érinti, végül pedig eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A vasúttársaság Budapestről idén is indít közvetlen járatot Koperbe, Opatiába és Riekába, még egyszeri átszállással Pula és Triest is elérhető. Karbantartás miatt holnap is rövidített útvonalon közlekedik az M1-es metró. A kisföld alatti szerelvényei csak a Vörösmarty tér és az Oktogon között járnak. A Mexikói út és az Oktogon között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Változik a közösségi közlekedés holnap Budapesten az EU félmaraton futóverseny miatt. A 2-es, a 2B és a 23-as villamosok reggel 6 órától délután 2 óráig rövidített útvonalon. A Jászai Mari tér helyett csak a Kossuth térig járnak. A 15-ös busz is terelve közlekedik, több megállót nem érint. Végül a várható időjárásról. Holnap is napos, gomoly felhős idő lesz, csak délután délnyugat felől növekszik meg a felhőzet. Főként nyugaton lehet elszórtan egy-egy zápor, a szél időnként megélénkül. Éjszaka 6 és 14, napközben 22-28 fok közötti hőmérséklet várható. A híreket Naményi Krisztina szerkesztette. Ciprus Évát hallották, 19 óra múlt, 5 perccel.
0: Műsorajánlat. Korkóstoló. Tájak, ízek, történetek.
2: Közétkeztetés újra gondolva egy országos szakácsversenyen. Egy borász útja a flow élményig, főzés és tartalomgyártás találkozása, valamint elfeledett szőlőfajták újjászületése. Finom históriák, különleges szereplők tálalásában a Gasztrokulturális magazinban.
0: Korkóstoló. Vasárnap délelőtt 9:30 után a Kossuth Rádióban.
3: Ahol az élet kezdődik, és a szeretet sosem múlik el. A család az erőnk. Erősítsük meg közösen. Május 15-én a Család Nemzetközi Napját ünnepeljük együtt. Egész nap különleges műsorok a közmédia csatornáin. Olvasmányok, amik ugyan kötelezőek, de leginkább kihagyhatatlanok.
4: El ne sorolja, tudjuk azt magunk.
3: Főhőseink most kilépnek a lapok közül.
5: Téged hogy hívnak?
6: Miros Mihály, második
3: B. És beköltöznek a nappaliába.
4: Na, amit ittunk, azt faktunk.
3: Klasszikus történetek.
7: A piros ernyő.
8: Azaz.
9: Szent Péter esernyője.
3: Vadonatúj élmények.
10: Vasárnap eljöhetne moziba.
3: Készítse a popcornt.
11: Moziba? Megyek.
3: Mert vasárnap jövünk. Kötelező olvasmányok a Filmvásznon. Minden vasárnap 21 órakor a Dunán.
0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
12: Federico Colli olasz zongorista május 10-én Budapesten. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának olasz estjén Riccardo Frizza vezényel és Respighi nevezetes Róma trilógiája által megelevenedik előttünk az Örökváros. Martucci első zongora versenyét Federico Colli szólaltatja meg. Találkozzunk május 10-én a Műpában. nrme.jegy.hu.
0: Reklámot hallottak. A következő műsor termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: Rádió Kabaré a Tália téli kertből. A házigazda Aradi Tibor.
14: Szeretettel köszöntök mindenkit, Önök a Rádió Kabarét hallják, a mikrofonnál Aradi Tibor. Kedves hallgatóink, sztárbeszélgetés sorozatunk mai része következik. Fogadják szeretettel Vida Pétert és vendégét.
15: Tisztelt hallgatók, kedves nézők, itt a helyszínen engedjék meg, hogy egy volt rádiós kollégát szólítsak színpadra. Szerkesztő műsorvezető volt, jelenleg a budapesti Aeropark túravezetője, Kránitz Balázs.
16: Jó napot kívánok, szervusz.
15: Hát a repüléshez nekem ugye, mint valóságos légügyi dinasztiának, ugye annyi kapcsolásom volt, hogy az óvodában repülő volt a jelem. A fiam, Bálint, ugye ő pilóta akart lenni, egészen kicsi kora óta, óvodás kora óta, úgy tudom, ti is fogadtok már óvodás csoportokat.
16: Természetesen ugye minden korosztálynak szoktunk ilyen programot csinálni, és mint az ominózus építőkocka játéknál a legkisebbektől a 99 éves korosztályig. Egyébként tényleg különösen izgalmas, amikor ilyen két órás, három órás program csinálunk a törpökkel, 40 óvisot körülöttünk, rácsodálkozás, és ez az igazi őszinteség még a gyerekeknél, ami a szívükön, az a szájukon, és ugye ez megvan egyébként a nyugdíjas csoportoknál, tehát velük ugyanúgy nagyon-nagyon coki dolog venni.
15: Hogy hívjátok, amikor az a sok-sok láthatósági mellényes fiatal vonul?
16: Nem mi hívjuk így magunkat a repülőtére, hanem a pilóták neveznek minket minyó hadseregnek. Egyébként korosztálytól függetlenül, mert tényleg úgy nézünk ki ott 40-50-en sárga mellényben, ahogy áll.
15: Meg szoktatok állni ott a kifutópálya végén, ahol ugye szállnak le a gépek. Bizony. 40 méterrel vagytok alatta, döbbenetes élmény, és ugye ott vannak a kifutópálya fényei.
16: Így van, a bevezető fénysor, és ott sokszor ilyen 80 tonna, 100 tonna, meg van, amikor 250 tonna jön a fejünk fölött. Van a Barbie repcsi, nem mondom ki a légitársaság nevét, de ilyen színe van az adott légitársaságnak. Van a méhecskés repcsi, és akkor ebből integet a Gabi bácsi, Rózsika néni, és hát tényleg ezektől a gyerekcsoportoknál annyira fantasztikus, fantasztikus, volt egy olyan, tavaly májusban volt valamikor, állunk, várjuk a gépet, és mondom nekik, hogy na figyeljünk, mert Barbie repcsi jön, és hogyha budapesti bázisú a személyzet, akkor szoktak nekünk villogtatni. És ahogy ezt így kimondtam, abban a szent pillanatban, ami kapcsolható volt a repülőgépen fény, pilóták mindent kapcsoltak. Megáll előttem egy kis ovis, mai napig, tudom, Tihamérka, így rám néz, gyanakvóan, azt mondja, szerintem lehallgatott minket a csávó. Ki mit hoz otthonról? Ránézek, de mondom, ezt miből gondolod? Azt mondja, nagyon gyanús volt ez az összjáték. És akkor eljött még két gép, jött az a pillanat, amikor ilyenkor megszoktuk lepni kifejezetten az aranyos csoportokat, meg hogyha van egy forgalmi szünet, hogy akkor bekapcsoltatjuk a futópályán a fényeket, nem sokat, csak pár százat, ugye 3707 méter hosszú a kettes pálya, és akkor mondom, hogy na figyeljünk, mert most így májusban is karácsonyi hangulatot varázsolok nektek, csak azt látta, hogy nyomkodom a telefonomat, hívtam az irányító tornyot, ott kell kérni a kollégáktól, hogy adjanak fényt a pályára, ugyanez a kiskölök oda jön, belenéz a telefonba, azt mondja, Google Play-en fönt van ez az alkalmazás, amivel most kapcsolni fogod a fényeket. De nem csak a Tibi bácsit hívom fel a toronyban, azt mondja, akkor add meg a számát, mert ez nekem nagyon tetszik. Tehát egy ilyenkor is élmény ott dolgozni mindig.
15: Említetted a nyugdíjas csoportot, Békés Csabáról érkeztek, átlag életkor 80 év, ahol egy érdekes felvetés hangzott el.
16: Több is határozottan, igen, tehát amikor megyünk be a tűzoltóbázisra, akkor az ott egy külön élmény, hogy ott vannak a 40 tonnás tűzoltóautók magasról, hogyha kell, csúsznak le a tűzoltók, és ott természetesen nagyon komoly biztonsági intézkedések vannak, mert hogyha lenne egy riasztásuk a tűzoltóknak, akkor nekünk azonnal 45 másodperc alatt az 50 fős csoporttal szabad utat kell adni, és akkor mindig ott elmondjuk, hogy hogy történik a kivonulás, és ugye ott vannak ezek a rúdtánchoz hasonló csúszdák, csúszdának hívjuk, amiről a második emeletről jönnek le a tűzoltók, és akkor elmondom a biztonsági tudnivalókat, és egy hócuki, 80 év körül, ez a klasszik nagy alkat néni így megáll előttem, azt mondja, mi van akkor, hogyha az zuhanyozóba írja a tűzoltót a riasztás? Mondom, igazából semmi, így éreztem, hogy témánál vagyunk, mondom, kilép a zuhanykabinból, ha van körülötte valami, akkor abban jön, ha nincs, akkor úgy jön le. Na, ott nagyit így láttam, hogy elvesztettük, teljesen, és de amikor tényleg így önálló életre kell a csoportdinamika, három barátnővel így elindultak, beálltak a csúszda alá, és mit akik ilyen jelenésre várnak, a csodát, ott így látszott rajtuk, hogy itt bármit megtennének érte, hogy közlekedjen a tűzoltó ruházat nélkül feléjük lefelé. És akkor hagytam őket egy pár percig ott így gondolkodni, meg úszni az emlékek szárnyán, és akkor mondom, hogy na lányok, gyertek, megyünk tovább. Nagyi beáll elém, azt mondja, ha összeszedek a lányoktól 30 ezer forintot, nem csúszik le valaki mesztelenül. Tehát mint a Peep Show-ban ezt nem tudtuk teljesíteni.
15: Az előbb is említetted, komoly szakmai protokollja van az ilyen túráknak, hiszen ugye nem csak utasként, hanem ilyenkor látogatáskor is vannak tiltott dolgok és óvintézkedések.
16: Abszolút, ugye aki utazott repülőgéppel tudja, hogy az egyik, hát sokan úgy vannak fel, hogy az egyik legstresszesebb rész az az utasbiztonsági ellenőrzés, egyébként nem kell, hogy az legyen, és miután mi is a repülőgépek környékén mozgunk ott a reptérlátogatáson, ugyanaz vonatkozik ránk, hogy utasbiztonsági ellenőrzésen megyünk át, csak teljesen máshol, mint az utasok. És hát van egy csomó tiltott eszköz, amivel nem lehet a repülőtéren úgymond utastól különböző személyként, hogy hivatalos legyek reprezentálni. Na most ehhez képest tavasszal szoktak az autóbuszainkon a túra kezdetén metszőollók előkerülni. Tehát tök hétköznapi dolog, az ember elmegy reptérlátogatás, akkor metszőollót visz magával. Akkor volt kalapács, akkor szögbelövővel érkezett kedves utas. Akkor ugye van a kalapácsnak a B-verziója, hogy női táskaljában, ellenben a tulajdonosa nem tudja, hogy van benne ott a harcoló német alakulatok mellett, és a röntgen kimutatja. Aztán a nagy kedvencem, az 2 éve volt, abszolút rekord, így mondom ott a buszon, hogy akkor mit nem lehet vinni, ütésokozó, stb. Úriember egy hátizsáknak így elhúzza a cipzárját, 21 kilós öntött vaskályha ajtót varázsolt elő, kérdeztem, hogy mi a cél. Tehát, hogy nyár volt, jó idő volt, minden a programnak.
15: Ha melege van, becsukja.
16: Nincs olyan része a programnak, hogy szalonnát sütünk a pálya mellett. Leadtuk a portánál, nézett nagyot a kollégina, úgyhogy ilyenek abszolút elő tudnak kerülni.
15: És mi a helyzet az alkohollal, hát hiszen az is tiltott.
16: Igen, tehát ugye beszokták mondani, hogy csak a fedélzeten vásárolt, vagy az úgynevezett duty free-ben vásárolt. Nálunk főszabály szerint nem lehet bevinni alkoholt, csak testen belül. Ehhez képest azért főleg ilyen szervezett kluboknál, csoportoknál elő tud fordulni mindenféle változatban. Ez is szezonális, azt látjuk, hogy nyáron hűtött csörök, télen lapos üveg, mindenféle tömény, és hát a rekorderünk, az, amióta zajlanak a reptérlátogatások, a székesfehérvári nyugdíjas klub tartja. 24 fővel elindultunk, és mire a főportához értünk, ahol megkapjuk az engedélyeket, 12 liter pálinka került elő különféle táskákból, meg minden. Mondom a hölgyeknek, uraknak, hogy na, ezt most itt kint fogjuk hagyni, és hát itt többen halálosan megrémültek, hogy jó, de vissza fogják-e kapni. És akkor, hogy végignézek az Icarus buszonkon, mit látok? Utolsó előtti sorban néni torokra nyomva a lapos üveg mentette, ami menthető. Elég jó hangulat lett a végére.
15: És akkor a másik, az esetleges fegyver.
16: Igen, hát ugye mindig, amikor elmondjuk, hogy mi az, amit nem lehet bevinni, hozzátartoznak a fegyvernek látszó tárgyak, meg a fegyverek is. Tehát ami elő szokott fordulni, mindenki nagyon örül neki egy repülőtéren, ez most egy ilyen új örött parfüm kézigránát formájú palackban. Tehát amikor azt átküldik a röntgenen, ugye el lehet képzelni, hogy az utas biztonsági ellenőr kollégák szerte Európában kicsit felszalad a szemük. Volt már vízipisztoly, minden hasonló, és hát egy jó 10 évvel ezelőtt történt meg egy középiskolás osztálynál, hogy fegyvernek látszó tárgyaknál tartunk, és jön előre egy fiatal ember, hogy hát önálló igazából éleslő fegyver van. És akkor így mondom, hogy ha jó poén, nem. Komolyan, és így előkaptam. Elsősorban jött az osztályfőnök, az fontos hozzátenni, hogy egy olyan osztály volt, hogy a tanárnő elhozta a rendes 10 éves fiataljait, akik normál iskolarendben vannak, és elhozta a levelezősöket, akik ugye munka mellett már érettségére készültek, és hát itt volt ez a fiatal ember, aki szolgálaton kívül volt, hivatalosan nem lehetett volna nála a fegyver, és mégiscsak elhozta repülőtérre bevinni. Tök életszerű, és tök jól működő dolog. Hát ott nem volt mit tenni, ugye rendőr, páncélszekrény, elzárni, intézkedés, jogos, jogtala, minden. Szerencsétlen osztályfőnököt sajnáltam a legjobban. Arra emlékszem, hogy a hölgyet az első sorban így összecsuklott, ilyen fehér arc, meg minden, és fél órán keresztül csak azt bírta ispételgeti, hogy ez a földrajzórán is ott van. Mondom, igen, biztos, tehát nyugodjon meg. Úgyhogy volt ilyenünk, szerencsére jó végkimenete lett a dolognak.
15: És hogyha hölgyek neszeszerébe, táskájában találnak nem férfi borotvát, azt
16: is szoktak.
15: Azt mire véljük?
16: Értem, mire célzó, értem a kérdést.
15: Próbáltam közszolgálatilag fejteni.
16: Nagyon-nagyon közszolgálatilag sikerült a rezgő csomagot fölkonferálnod. Kinek mi jutott az eszébe? Igen, tehát ez a orszörnyíró, borotva, minden hasonló. Igen, tehát ez reptereken egy külön riasztási kategória, ami lecsapódik a hatóságoknál. Rezgő csomagnak hívjuk, főszabály szerint, amikor hát úgy mondjuk, hogy elemes tárgyak önálló életre kelnek. És hát nem csak a borotva szokott elszabadulni a tapasztalatok szerint. Egy a lényeg, hogy bármi, ezt jó tudni, ami elszabadul, annak az lesz a vége. Vezető légiutas kísérő nagyon diszkréten szólítani fogja a horvát Arankát, hogy fáradjon előre, mert rezeg a csomagja. 180 utas, innentől kezdve szurikáta effektus, mi történik. Addig senki nem foglalkozott semmivel. Ott áll a hatóság, jellemzően tűzszerész, és felkéri a érintettet, hogy legyen kedves bemutatni a probléma forrását. Na most, amikor a borotvát kell kikapcsolni, oké. Elég fölmenni a netre, minden repülőtér azért ezt úgy megszokta osztani, főleg Amerikában. Lehetett már sok helyen Kínjában Jedi kardozó utast látni, aki ott élete párjával küzdött meg, 30-tól 60 cm-es hosszig, hogy ugye a méreteket érzékeltessük, és ugye ilyenkor szerencsétlen hatósági ember, tűzszerész van ott a legnehezebb helyzetben, mert ugye amikor már szerencsétlen utas nagyon küzd, akkor sokszor elhangzik az a mondat, hogy asszonyom, segíthetek-e hatástalanítani a berendezést, és akkor ő csomag gól vissza a podgyászba. Tényleg vannak ilyenek.
15: repülőgépeken egzotikus állatokat is szoktak teljesen legálisan transportálni.
16: Igen, nem is gondolnánk, hogy akár egy normál utasszállító repülőgépen mennyi minden lehet a raktérben. Nem csak az utasoknak a podgyászai, egy utasszállító gép vihet kargó teherárut, és ezek között bizonyos légitársaságoknál sokszor lehetnek élő állatok is. És igen, ez tavaly vagy tavaly előtt volt, a holland légitársaság amszterdami járatával utazott a kassai állatkertnek a vörös pandája. Hót cuki állatka, Timpinek hívták, és Magyarországon van erre egy zseniális hölgy, aki ezeknek a extra szállítmányoknak a szervezésére szakosodott, és szerveztünk is egy forgatást ebből, hogy hát azért megmutatjuk, hogy hogy utazik a vörös panda egy utasszállító gépen. Kimentünk a repcsihez, és megérkezett a teherterminálról a panda, és jött le a járatnak a kapitány. Egy szenzációsan jó fej, laza, nyugdíj előtt álló csávó volt, aki ott elmesélte, hogy hát annyi mindent szállított már, holland légitársaságnál volt olyan, hogy nagy géppel Amsterdamból Mexikóba elől 250 utas, hátul 30 ló. Tehát ugye ez egy rendszeres történet volt, külön légiutas kísérő foglalkozott a lovakkal, és akkor ott szelfizett a vörös pandával, és akkor egyszer csak a rakodók hoztak még 4 kutyát. 4 ilyen kis francia buldogot. Ők is mentek fel a Timpi mellé, a vörös panda mellé. Jött egy fehér veszti kutya, 5. kutyánál tartottunk, majd érkeztek a rakodók egy ilyen böhöm nagy fekete dobozzal, és abban is állatok voltak, rá volt írva, hogy 500 darab pók található benne. És akkor ott így nézte a kapitány, és hogy papírokat, minden hasonlót, azt mondja, de érdekes, ez annyi járata volt, az, hogy egy járaton ennyiféle állat legyen, ilyen még nem. És akkor ott már ment a fordulóidő, mondja, hogy na jó, gyorsan, akkor elköszön tőlünk, körbejárja a repülőgépet, fölvegy és elmondja az utasoknak, hogy mennyi minden van a raktérben. És nézek rá, de aggul, hogy are you sure, captain? Biztos vagy benne, kapitány úr? Visszanéz, azt mondja, pókokra gondolok? Mondom, aha, jó, csak a vörös pandát mondom meg nekik. Tehát, hogy képzeljük el, hogy bejelenti, hogy hölgyeim és uraim, üdvözlöm önöket, 500 póka legyetemben az Amsterdamba tartó járaton, élvezzék a repülést, dőljenek hátra, aki látta az arachnofóbia filmet, már indulás előtt leszáll mindenki. Úgyhogy a kapitány megfogadta a tanácsomat, elment a járat teljes létszámmal.
15: Köszönjük szépen, hölgyeim és uraim, Kránitz Balázs!
16: Köszönöm szépen!
14: A Rádió Kabarénak több visszatérő sorozata is van, ilyen például a most következő 5 másodpercesek is Móricz Tamás tollából, akik előadják Cserna Antal, Faragó András és Petridis Christos.
5: Okos vásárló.
6: Képzeld, vettem egy okos zoknit.
5: Na, és mitől okos?
6: Ha koszos lesz, elszíneződik.
7: Autóvezetés.
5: Na, átmentél a vizsgán?
6: Hát azon nem, de sajnos a vizsga biztosan igen.
5: Autószalomban.
8: Szép napot, uram. Miben segíthetek?
11: Egy új autót szeretnék vásárolni.
8: Melyik modellre gondolt?
11: Momentán arra a nagy mellű szőkére. De hogy jön ez most ide?
5: Közmondásos.
11: Bár még hűvös volt, kimentem a partra és kifeküdtem egy szál fecskében. De aztán gyorsan haza is mentem, és megállapítottam, hogy egy fecske tényleg nem csinál nyarat.
5: Műértés.
8: Szóval maga ilyen iparos ember, festőmázoló.
11: Jaj, dehogy. Igazi festő vagyok. Íme a képeim.
8: Maradjunk inkább a mázolónál.
11: Találós kérdés.
5: Hogy hívják azt, aki a régi korok leletein a korabeli emberek halló és szagló szervét kutatja? Fülorrégész.
8: Sznobéria.
11: Üdvözlöm Önöket éttermünkben, ahol saját termesztésű gyümölcseinket és zöldségeinket élő hárfa zenére érleltük, és hajnali harmadban mostuk le őket, állatainkat pedig esténként szűzlányok ringatták álomba. Mit hozhatok a kedves vendégeknek?
5: A kabátunkat, de rohadt gyorsan.
11: Unortodox matek.
5: Pistike, mondj egy számot 1 és 10 között, ami osztható 3-mal.
8: 8.
5: Az nem osztható 3-mal.
8: De, csak nagyon szarul.
11: Első randi.
8: És mivel jöttél?
5: Egy önvezetővel.
8: Ó, egy Teslával.
5: Nem, 4-es metró.
14: Fiatalok kedvére mondom, 50 éves kor felett egyetlen egy jó dolog lesz majd az életetekben, mert ugye sokszor előfordul, hogy itt viszket, meg ott viszket, meg amut viszket, ez megszűnik. 50 éves kor felett egyetlen egy helyen fog csak viszketni a testetek, ott, ahol nem éred el, a rohadt anyját, itt hátul van. Minden ajtófélfa, haverom. Hamarosan elérem a nyugdíjkorhatárt, és hát mi hasznom lesz belőle. Egy haverom mondta, hogy hülye vagy, hát ingyen utazhatsz. Én meg visszahülyeztem, hogy öcsém, eddig is ingyen utaztam, csak le kellett szállni, hogy jött az ellenőr. Következő fellépőnkről meg nem mondanám, hogy jövőre eléri a nyugdíjkorhatárt, hiszen egyrészt nem látszik rajta, másrészt egy hölgynél nem illik firtatni a kort. Fogadják szeretettel a Rádiókabaré tehetséges humorista hölgyét, Redenczky Marcsi nénit.
7: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, és hát ahogy Tibi felvezette, minden életszakasznak megvan a maga öröme, ajándéka, és ezt az ember úgy várja. És én pont egy ilyen életszakasz előtt vagyok, hogy akár jövőre nyugdíjba is mehetnék, megvan a 40 éves munkaviszonyom, és én tényleg ugyan izgatottan várom, de ugyanakkor nagyon fura. És a családom is így áll hozzá. Azt mondja a 16 éve fiatalabb öcsém, hogy tesóm, ezt nekem lelkileg ezt nagyon nehéz feldolgozni. Mondom, mit? Hát az, hogy lesz egy nyugdíjas nővérem. És én nem hibáztatom, mert azt is nagyon nehezen dolgozta fel, amikor mondtam neki, hogy szemüveges lettem, kaptam egy olvasó szemüveget, és akkor kérdezi, hogy tesóm, beteg a szemed? Mondom, nem, ez ilyen öregkori látásromlás. Azt mondja, micsoda? Mondom, öregkori látásromlás. Mondom, süket vagy? Szóval nem, de olyan jó volt hallani. Hát, ilyen egy támogató család. Tényleg az ember nagyon sok ismerőssel találkozik, és a szomszéd néni nyugdíjas, és akkor azt mondja nekem, hogy régen úgy volt, hogy ha egy nő nem tudott tarhonyát csinálni, meg kovászos uborkát, nem mehetett nyugdíjba. Hát mondom, nekem ezt nem firtatta senki a nyugdíjfolyósítónál, de mondtam neki, hogy viszont tudok jetskizni és kvadozni. Azt mondja a néni, hogy ő nem ismeri ezeket az önvédelmi technikákat. De azt mondja, nem akarom elhinni, hogy nem tudsz például rétest nyújtani, vagy gőzgombócot csinálni. Hát mondom, azt nem, de tudok tartalmakat gyártani Facebookra, Instára, TikTokra. És azt mondja, hogy jaj, anyukám, az én konyhám nincs ennyire felszerelve. Gondolkoztam, hogy nekem még nincs unokám, viszont én vagyok a bolond nagynéni, amíg nem lesznek, tehát az unokaöcseimmel játszom. Képzeljék el, hogy megyek az öcsémékhez, 5 éves kornéka, egy fehér kavicssal, egy ilyen 10 centis betűmérettel a kocsi motorháztetőjén elkezdte felkarcolni a magyar ABC-t, ami tartott egész az első ajtó végéig. Hát az egész család ki volt borulva, én voltam egyedül nyugodt, meg örültem, egyrészt azért, mert nem az én kocsimmal csinálta. Másrészt meg nagyon megdicsértem, mert minden betű megvolt, pedig még csak 5 éves. És mondta az öcsém, hogy tesó, most mondd, mit szólsz hozzá? Hát mondom, egyrészt soha többet nem fog beállni az udvarba hozzátok. Másrészt pedig, ha hamarabb kinézel a gyerekre, lehet, hogy csak a kábeti ügyít el. De egyébként az vesse ránk az első követ, aki tényleg nem csinált ilyet gyerekkorában. Most mindenki gondolja végig a gyerekkorát. És mondtam az öcsémnek, hogy én például emlékszem rá, hogy a nagymamámnál magasfényű lakkozott szobabútor középső elemébe egy csavarhúzóval 20 centis mérettel belevéstem, hogy 1 + 1 = 2. És mondtam az öcsémnek, látod, bátor voltam és okos. Hát azt mondta az öcsém, hogy ha más lett volna a végeredmény, mondjuk 3, akkor alakulhatott volna másképp is, mert bátor vagy, de hülye. Tehát az, hogy valaki idős, meg nyugdíjas lesz, lehet vidám. Az én mamám például úgy szórakozott, mondjuk nem is ő szórakozott, a szomszéd asszonya, idegesítette a nő, mert a mama, amikor felébredt, felhúzta a redőnyt, a szomszéd asszony ezt leste, és mindig mondta neki, amikor összefutottak, hogy látom, Marikám, 5-kor keltél. Én már 4-kor fent voltam. És ez nagyon bántotta a mamát, és elmesélte nekem, hogy képzeld el, felébredtem olyan hajnal 1-kor, gondoltam egyet, felhúztam a redőnyt, aztán elmentem lefeküdni a másik szobába, hadd gondolkozzon a szomszédasszony. Így is lehet csinálni. Megmondom őszintén, én a szórakozást másképp képzeltem el. Például elmentünk retro diszkóba a barátnőmmel, és úgy szétnéztünk a többi csajon, hát nevezzük magunkat csajnak, De ez egy jó tanács, hogyha megvan a 18 éves kori elasztikus fekete miniszoknyád, azt 40 év és 20 kiló múlva nem szabad fölvenni. Nem, mert az már csak egy öv. Elmentünk tavaly nyáron ahhoz a strandhoz, ahova 40 éve jártunk a barátnőmbe, szétnéztünk, minden ugyanúgy nézett ki, az az igazi retro strand, lepakoltunk, és mondom a barátnőmnek, képzeld el, nálam itt van az a bikini, amit 18 éves koromban hordtam. Azt mondja, tényleg? Mondom, bizony, azzal van összekötve a hajam. És még ezt végig se gondoltuk, amikor megáll mellettünk egy idős ember, lihegve, mint később kiderült, egyidősek vagyunk, és azt mondja, hogy hát süketek vagytok, lányok, itt fütyülök már mióta mögöttetek. Mondom, mi nem nézünk hátra ilyenkor. Hát inkább higgye azt, hogy van tartásunk, mint az, hogy süketek vagyunk. És képzeljék el, kiderült, hogy tényleg ismerjük egymást, mert 40 évvel ezelőtt is ő vezette a büfét, és most is ő ott dolgozik, és így elkezdtünk nosztalgiázni, és azt mondja, hogy lányok, emlékeztek, hogy mekkora bombát tudtam ugrani, hogy vizes lett mindenetek, még most is meg tudom csinálni. Hát mondom, figyelj, még ha túl is élnéd a becsapódást. De ha nekem tényleg vizes lesz a hajam, szerintem te még túl fiatal vagy az erőszakos halálhoz. Napoztunk egy jót a barátnőmmel, és megéheztünk, szépen felkerestük a büfét, és oda mentünk, és elővettem a legcukibb mosolyomat, és megkérdeztem, hogy figyelj, az még van, hogy a szép lányok ingyen kapnak lángost? És mondta, hogy bizony, úgyhogy 3000-et fizettünk a két lángosért. Köszönöm szépen a figyelmet!
14: Én a piacra nem csak élelmiszerért járok, hanem poénért is. Egyszer álltam a zöldséges, előttem volt egy úr, kért egy kiló almát, azt mondja neki, miután lemért a zöldséges, hogy másfél kiló maradhat, azt mondja a vevő, nem, magammal vinném, ha lehet. De a legaranyosabb az pedig a csarnokban, a hentesnél volt, álltam sorba, előttem egy nyugdíjas néni 32 dioptriával, nem tudta eldönteni, hogy ezek a karácsonyi pontyok az akváriumban úsznak, vagy már csak lebegnek. Hogy megkérdezte az orr mellett a hentes, hogy tessék mondani, aranyos, élő a ponty. Mire a hentes? Nem, felvételről megy. Hekő Krisztina is megtalálta a poénok lehetőségét a piacon, és Kofa Párbaj című jelenetében meg is írta nekünk, akik pedig előadják Szabó Erika és Vida Péter.
17: Te Gazi, ezek a paradicsomok a tavalyi aszályból maradtak itt? Olyan ráncosak, mint a nagyanyám térdje kalácsa a 3 órás kádfürdő után.
18: Ezek legalább természetesek. Bezeg az almáid, Bözsi, gyanúsan fényesek. Butorápolóval törölgeted őket?
17: Éri, így vagy, mi? Az én árumra rásüt a nap, nem mattul be a depressziótól. A te almáid, látom ám, hogy egy kukac kimászott az egyikből és elmenekült, mert nem találta a vitamint.
18: Vitamin? Nálad még a fokhagyma is wifi jelet sugároz.
17: Na hallod! Az én portékám legalább felismerhető. A te sárgarépád olyan gírbegurba, mint a plébános úr szentbeszéd a misebor után.
18: Ez legalább földben termett. A te árut kívülről csillog, de ha ketté vágom, csak a nagy büdös semmi van benne.
17: Mint a fejedbe, Gazi.
18: Fiatalasszony, jöjjön csak közelebb, itt a valódi vitamin, nem az a laboratóriumi ízé ott a szomszédnál 1800 forint kilója, de ebben még benne van a napfény, meg a kapálás íze is.
17: 1800, ennyire a budai várba aranyat adnak, nem ilyen kirepett bogyókat. Asszonyom, ne hallgasson rá, nézze ezt az uborkát. 1200 forint, olyan ropogós, hogy a szomszédfaluba is meghallják.
18: Az íze meg a higítói.
17: Te beszélsz, akinek a méze 4500 forint. Szerintem a méheid nem virágra járnak, hanem benzinkútra tankolni.
18: És a te tojásod darabja méz 120 forint. Te kotlottan? Ekkora hátsóval nem is csodálnám.
17: Te csak fogd a szád, olyan a pocakod, mint a felfújt békaseg.
18: Te beszélsz, aki ha elindulsz a sorok között, megáll mögötted a forgalom, mint mikor a kombány kihajt a főútra. A pultod mögött is azért van annyi hely, mert különben beszorulnál a ládák meg a fal közé.
17: Szerintem a mérleged azért mutat mindig többet, mert ha ráhajolsz, a pocakot ráfekszik a tányérra.
18: Te meg fejben kerekítesz főfelé, mint a reptéri taxis.
17: Úgy adsz vissza százasból, mintha decinként csapolnák a véredet.
18: Hagyjál már, te úgy markolod a papírpénzt, mintha a Titanic korlátjába kapaszkodnál süllyedés közben.
17: Az én zsebem legalább nincs tele garasokkal. Ha a Titanicról beugranál a vízbe, olyan gyorsan merülnél, hogy még a radar is tenger alatt járónak nézne.
18: Téged nem, mert feldobna a felszínre a farod. Azt hinnék kapásjelző.
17: Apropó kapás. Hol a blokk? Hol a bizonylat? Ki jön a NAV? Téged elvisznek.
18: Blokkot akarsz? Nesze itt egy cetli, rajzoltam rá szívecskét. A te számládon meg az áll, hogy egyéb szolgáltatás. Hát mi az az egyéb?
17: Az a szaktanácsadás. Mert elmondtam az úrnak, hogy ne főzze szét a krumplit.
18: Szaktanácsadás, látom, haladsz a korral. Kínából rendelsz. Észrevette vám a krumplis láda alján a Made in Linglong feliratot? Na mondom, ezért olyan sárga a krumplit, Bözsi. Felaprítják, azt kiesik belőle a szerencsesüti cédulla.
17: A nyelvede?
18: Az én nyelvem legalább sima, a nemes magyar pálinkától. Tied olyan érdes, mint a 40-es dörös papír, leviszi a kapulóra a rozsdát.
17: Oh, a leheletetől leolvad a festék a csarnok faláról.
18: Bözzek, ha te kinyitod a szádat, még a legyek is alakzatba repülnek.
17: Azok legalább alakzatba repülnek. Láttam én, mikor másnaposan másztál fel a traktorra. Mintha a Monteverestet akarnád meghódítani papucsban.
18: Ne páváskodjál, Bözsi! Mindenki tudja, hogy csak azért van meg a pultod, mert a polgármester úr feleségének, a húgának a másodunoka testvére vagy.
17: Bezzeg te! Ha meglátod a kocsmárost, úgy bújsz a pult mögé, mint partizán a lövészárokba. A pultos csaj már a falra vési a rovátkákat, mert a papír már rég elfogyott a hitelettől.
18: Mert szerencsére ő nem olyan smucig, mint te. Hát te még a morzsát is sorszámozva tartod a spájzban. Dél van, gyere pakoljunk.
17: Hajigálod az árut, mintha kézi gránát dobó versenyen lennél.
18: Dehogy gránát, Bözsi, csak célzott marketing.
14: Két évvel ezelőtt meglátogattam egy barátomat, lakótelepen lakik, nyár volt, jó idő, azt láttam, hogy az első emeleti erkélyen áll fönt férjuram, köntösben, papucsban, köntös nyitva, alsónadrág nincs, döglött madárnak nem kölkalitka, ismerik. Fülén a telefon, és az első emeleti erkélyről telefonon navigálta a feleségét, hogy be tudjon állni a parkolóhelyre. Ilyen édeset én még nem láttam. Idézett, hogy anyukám, tolassál még egy kicsit, jó, jó, menj előre egy métert, jó, hátra két métert. Jó, előre a másfél métert. Jó, jó. Hátra 3 méter. Nagyon jó. Előre olyan 2,5 méter. Tessék? De ahogy szivatlak, meg akartam neked mutatni, mit éreztem akkor, amikor a nappaliba beállítottad velem a kanapét. Galambos Éva a Profi Férj GPS című jelenete következik, ami szintén a férfiak felsőbbrendűségét mutatja be akkor, amikor az asszony vezet. A monológot előadja Csankó Zoltán.
19: Na hát, drágám, milyen ügyes vagy. Látom, sikerült bekapcsolnod a GPS-t. Nézzük csak, az úti cél megint a nagynénéd. A héten már harmadszor indulsz hozzá, ugye? Ha végre elhiszed nekem, hogy nem az ő nevét kell beírni, hanem az utcájét, akkor most biztos meg fogod találni. Drágám, már csak egy kicsit remélem emlékszel rá, hogy megbeszéltük, csak a te autódat használhatod.

0: meg a slusszkulccsal. Menj előre 5 métert. Most úgy, hogy beülsz az autóba. Ha jár a motor, akkor most balra és előre. Ehhez nem kell indexelni, még csak azt mondtam el, hogyan kell egyest kapcsolni. Menj előre 10 métert, addig, ahol a múltkori indulásodnál még a kerti csap volt. Még ne zárd be a garást, mert ha most véletlenül rükvercet kapcsolsz, megint behajtasz a nappaliba. Most haladj előre a jelig, amit felrajzoltam neked, és fordulj ki jobbra a kapun. Most menj előre 50 métert, és haladj el a butik mellett. Ha sikerült, akkor van esély, hogy ma nem szoknyát veszel, hanem vacsorát. 100 méter múlva egyenrangú útkereszteződés. Nem azért van a tulipán az anyósülésen, mert névnapod van, hanem hogy tudd, melyik a jobb kezed. Most lassíts, és adjál elsőbséget az érkező autósnak. Akkor is, ha ismered, és szerinted egy barom. Ez a tábla itt azt jelzi, hogy emelkedő jön. Ne felejtsd el, hogy autóval vagy, nem kell megállnod pihenni. Menj tovább, mert ahol éppen állsz, várakozni tilos. Nem érdekli a rendőröket, mire várakozol. Az sem, hogy még nem száradt meg a körömlakkod. Menj tovább egyenesen. Nem azt mondtam, hogy egyenesen a tűz csapnak. Szállj ki az autóból, és keresd meg, hova repült a rendszámtábla. A dísztárcsákat hagyd a francba. Azok már úgyis gurulnak lefelé a lejtőn, és gyorsabban hazaérnek, mint te. Na, most haladj tovább egészen a körforgalomig. Válaszd a második kijáratot. Akkor onnan most már a harmadikat. Most megint a másodikat. Mindegy, menj ki, ahol nincsen villanyoszlop. Kezdjük újra. Jó lenne, ha ezúttal jobb felé kezdenéd el számolni a kihajtókat. Felőle veszekedhetsz velem, de most az első lehetőségnél sürgősen hajts le az autópályáról, ahova felmentél. Nem azért, mert nincs matricád, hanem mert szemben mész a forgalommal. Na, végre kiértél. Innen már egyenes út vezet a nénikéthez. El sem lehet tévedni. Te a múltkor azért tudtál, mert elkanyarodtál. Hiába mondtam, hogy sáros patakon nem komppal kell keresztül menni. A várható érkezési idő attól függ, hogy végig óránként 20 kilométeres sebességgel fogsz-e haladni. Jó, tudom, ez az én hibám, mert induláskor elfelejtettem mondani, hogy engedd ki a kéziféket. Drágám, a sáv, amiben most átmentél, el fog kanyarodni. Húzódj vissza a sajátodba! Most köszönöm meg, hogy visszaengedtek. Nem az ablaktörlővel szokták. Amúgy a vészvillogóval, de azt nem fogod tudni bekapcsolni, mert az már egy fél órája megy. Drágám, most bosszúból átállítottál női hangra? Nagyon vicces vagy, de tudod mit? Ha egyszer mégis megtalálod, hozzon haza az a jó nénikéd!
1: A magyar kabaré számtalan híres páros termelt ki az évtizedek során, csak néhány példa, Somogyi Mikes, Markos Nádas, vagy hogy a legnagyobbakat említsem, Aradi Varga, akik szerénységükkel is belopták magukat a közönség szívébe. Bogdán Endre a kabaré történelem egyik legnagyobb párosát gondolta újra, Hacsek és Sajó, avagy a Ritka telefonszám című jelenetében, melyet előad Cserna Antal és Vida Péter.
2: Hacsek, nem jött tegnap, mi történt?
3: Telefonáltam, Sajó, hogy nem tudok jönni.
2: Kinek?
3: Magának.
2: Nekem?
3: Magának.
2: Mikor?
3: Nagyjából egy órája.
2: De miért ma telefonált, ha tegnap nem jött?
3: Szólni akartam, hogy ma már jövök.
2: De tegnap miért nem telefonált?
3: Telefonáltam.
2: Kinek? Mindegy, ne kezdjük újra. Maga sem ma, sem tegnap nem telefonált nekem.
3: Pedig telefonáltam.
2: Akkor azt mondom, ha engem akart elérni, hogy rossz számot tárcsázott.
3: Mi magának rossz a száma?
2: Az én számomnak semmi baja.
3: Megjavítatta?
2: Nem is volt semmi baja.
3: Akkor miért nem vette föl?
2: Mert maga nem az én számomat hívta.
3: Hát tudom, mert a maga száma rossz.
2: A legkevésbé sem rossz a számom, de maga egy másik számot hívott.
3: A maga szerint valaki másnak a

0: szám a rossz. Nem! Az a rossz, hogy maga egy másik számot tárcsázott.
1: Mi abban a rossz?
0: Csak akkor rossz, ha velem akar beszélni.
1: Pedig nekem elhiheti, hogy ha magával akarok beszélni, akkor nem hívok fel valaki mást.
0: Hát erről beszélek, ha engem akart hívni, akkor rossz számot hívott.
1: Akkor mégis magával nincs rendben valami?
0: Csak az, hogy megint szóba álltam magával.
1: Ha nem kell állni, ha nyugodtan maradjon ülve.
0: Úgy csak egyre mélyebbre süllyedek.
1: Magával tartok, ha akarja.
0: Ne fáradjon, ha szükségem lenne magára, majd telefonálok.
1: Ha maga tudja a számomat?
0: Igaz is, maga eddig még nem mondta meg nekem a magáét, megmondja.
1: Melyiket?
0: Hogyan? Magának több száma van?
1: Bizony.
0: Milyen számok?
1: Egytől egyig jók.
0: Na és mik azok?
1: 120/80.
0: Micsoda?
1: Múlt héten kivizsgáláson voltam. Megmérték a vérnyomásom, azt mondták, mindkét szám nagyon jó.
0: Remélem, ezeken fogják hívni, ha egyszer magának lesz fontos.
1: Miért?
0: Mert ezek nem telefonszámok, de nem erészelj azt mondani, hogy nem tudta.
1: Nem mondom, ha zavarja.
0: A telefonszámát maga elvetemült, azt mondja meg.
1: Megmondhatom azt is, de mindig változik.
0: Csak nem vesz hetente új telefonkártyát új számmal?
1: Nem, csak éppen az szerint változik, hogy hol vagyok.
0: Attól hogyan változna, hiszen pont az a lényeg, hogy van egy száma, azt a telefonjában mindenhová magával viszi, és így bárhol el tudják érni, ahol van térerő, feltéve, ha van olyan szerencsétlen, aki magával akar beszélni.
1: Ha egyet éppen tudok.
0: Általában.
1: Én azt hittem, csak konkrétan lehet fölhívni valakit.
0: Konkrétan magát akarom felhívni.
1: Nagyon kedves magától, bár most is éppen kedélyesen beszélgetünk, szóval fölösleges fölhívnia.
0: Nem most, hanem máskor.
1: Beszélni akar majd velem, de kedves.
0: Valamikor.
1: Tudja, hogy mikor akar felhívni? Nagyon előrelátó.
0: Ha úgy alakul, hogy mondani akarnék magának valamit, amikor nincs itt, az ég áldja meg.
1: És nem tudja kivárni, hogy megjöjjek?
0: Nem!
1: És ha én már itt vagyok, de maga nincs itt?
0: Az ugyanaz!
1: Akkor csak egyszerűen jöjjön ide, azt már is beszélhet velem.
0: Rendben. Én itt leszek, de maga hol lesz?
1: Engem elérhet a fürdőben, a lóversenyen, a könyvtárban, mikor éppen hol vagyok, csak hívja fel őket, és már is szólnak nekem, engem mindenhol ismernek.
0: De Hacsek, maga nem is jár könyvtárba?
1: De a könyvtár büféjébe igen.
0: És azt onnan tudom, ha végül tényleg beszélni akarnék magával, amikor éppen nem találkozunk, és mert esetleg elkap valami megbocsáthatatlan felindulás, hogy ezek közül a helyek közül pont akkor hol van?
1: Sajókám akarja tudni.
0: Azért kérdezem!
1: Onnan, hogy előtte felhív és megmondom.

0: Kedves közönség, kedves hallgatók, meghatottsággal a szívemben jelentem be önöknek, hogy most egy jubilómat fogunk ünnepelni. Fogadják szeretettel a 35 éves jubilómát ünneplő Maksa Híradó atyát, Maksa Zoltánt! Zolikám, teljesen váratlanul improvizálva fölteszem neked a kérdést. 35 év, mit jelent a statisztikai adatokban?
1: Hát a szeszélyes évszakokban, amikor elkezdtük 1991 májusában, pont 35 esztendeje, akkor kapásból 13 éven keresztül nyomtuk az akkori fiatalokkal, akik ma már nem véletlenül lettek ismert művészek. 73 kiadást készítettünk el, igen, Aradi úr szintén köztük volt, természetesen a teljesítmény ellenére is.
0: Márja, csak a telefonszámodat aztán... kitörlöm, csak kint hattam a mobilomat.
1: És aztán, hála jó Istennek, 2018-tól a Rádiókabaréban is folytathattuk, úgyhogy közeledünk az 1000. elhangzott hírhez, úgyhogy nagy örömmel vesszük azt, hogy ez még mindig működhet, és valahogy egy kicsit mindig elfeledtetni igyekezett azt, amiben éltünk.
0: A fiatalok kedvéért, ugye, mert hogy számunkra a jelenkornak ismeretlen fogalom a cenzúra. Tényleg volt cenzúra?
1: Volt egy nagyon érdekes esetem. Rendezőnk, aki 3 generációval fölöttünk volt életkorban, tehát már akkor is 80 éves volt, és 30 éve keresztül rendezte a szeszélyes évszakokat, mindig átnézte a Maksa Híradó adott példányát. Majd 1998-ban történt, ez azért fontos, mert ugye a most leköszönt kormány akkor került először hatalomra, és szintén nézte a Maksa Híradó példányt, én meg messziről őt gyomorszorítva, hogy melyik poénom esik áldozatul vajon, és egyszer csak kicsinálni. Oda hívott, azt mondja, ez itt mi? Nézem, mondom, hát ugye a Titanic elsüllyedésének évfordulójáról írtuk azt a felkonfban, ahogy hívjuk, ugye, hogy a jéghegy a Titanic jobb oldalát 90 méter hosszan felhasította. Erre rám néz, azt mondja, ajjajjaj, ne legyen jobb oldal.
0: Én is találkozhattam még Antal Imrével, hál' Istennek, ugye a Maksa Híradó forgatásokon, de te 13 évig ültél mellette a stúdióban. Milyen emléked van Antal Imréről?
1: A legédesebb és egyben a pályámat meghatározó sztori rögtön a legelső Maksa Híradó felvételének kezdete előtt történt. Hát rólam ömlött a víz, akkor még Kudlik Júliával együtt vezették a szeszélyest. Téglalap alakú asztal volt, én ültem a keskenyebbik részének egyik végén, az Imre ült középen, és a Julika velünk szemben. És hát remegtem szinte, hogy Imre rám nézett, azt mondja, izgulsz? Mondom neki, nagyon. Azt mondja, képzeld én is. Mondom, te a vérprofi, hát ez hogy lehet? Zolikám, ide figyelj, ha már nem izgulsz, akkor hagyd abba. Úgyhogy jelentem, kedves közönség, még mindig izgulok.
0: Maksa Zoltán. Jöjjön akkor a jubilómi Maksa Híradó különkiadása az elmúlt 35 év legnépszerűbb híreiből, akik írták Aradi Tibor, Maksa Zoltán és Varga Ferenc József, akik pedig előadják Maksa Zoltán, Vida Péter és Aradi Tibor.
1: Köszöntjük hallgatóinkat, itt a Maksa Híradó Best of születésnapi kiadása a múlt és jelen híreivel, a mikrofonnál a megszokott hármas, Tibi, Peti és Zoli. Bevezetésképpen most is főbb híreink egy-egy mondatban.
0: A Dunából a Margit hídra ugrott egy férfi. A felesége szerint még ehhez is hülye.
2: Ismeretlen férfit keres a rendőrség. Kérjük, akit senki nem ismer, jelentkezzen, hogy a rendőrök megismerhessék.
1: Újra temetik Kis Géza anyósát, mert szerinte nincs elég mélyen.
2: Budapesten forgat a világ leggyorsabban futó színésze, Gerard Depardieu.
0: Egyes jelentések szerint Zambiában akkora szárazság tombol, hogy a lakosság minden olyan tüntetésre eljár, ahol vízágyúval oszlatják szét a tömeget.
1: Részletes jelentéseink. Egészségügy. Egy most végzett felmérés szerint a kórházi nővérkéket annyira rosszul fizetik, hogy a betegeknek már csak egy libáért adják oda a kacsát. Sőt, mivel műtétekre is alig van pénz, az egészségügyi tárca bejelentése szerint a nem kívánt terhességeket ezentúl reklámokkal szakítják meg.
0: Ma reggel a Tótfalusi kórházban nekiment a falnak az a beteg, akinek egy koponyaműtétet követően fordítva rakták vissza a haját. Az ütközést követően a beteg fejét 4 helyen varták össze, Budapesten, Kaposváron, Békés, Csabán és Miskolcon.
2: Az idősek tömegközlekedése sok türelmet igényel valamennyiünktől nap mint nap. Következik egy rövid tudósítás arról, hogyan közlekedik manapság egy nyugdíjas. Lenke néni, hogyan tömegközlekedik manapság?
3: Hát, fiam, nagyon nehézkes a haladása, az ember elmúlik 80. Még jó, hogy ingyen utazhatok a busszal, feltéve a fő tudok szállni. Mostanában azért javult a helyzet, mert elcsoltam egy bevásárlókocsit a szupermarketből, csak ráállok a kocsira, beakasztom a botomat a villamos ütközőiből, így húzatom magam hazáig. Az orvosig meg elvisz engem a járókeret, az enyém szuperebb dalab, mert van rajta csengő, meg muskátlime, turbó, tudod? Meg most már van rajta megkülönböztető jelzés, rája írtam, hogy Hamilton. Azóta én vagyok az első az inekcióm. Na jó, van, megyek életemmel, megyek a pipsóba.
2: Bocsánat, Lekenéni, hogy hová tetszik menni?
3: Jó, hallottad, fiam, pipsó, most nyílt alattunk a földszinten, bedobsz egy 100 forintost, és 10 percig nézhetsz egy sülő grill csirkét.
1: Magyarországra érkezett Majka a finn testvére, Kalamajka. Ő szintén médiasztár, a finn második csatornán vezeti rendszeresen a nagy sikerű Kalevalaki a vonalban vetélkedő.
0: Egy ma reggeli drograzia során K. Péter budapesti lakosa birtokában lévő 2 kilogramm kokaint ilyettében a kertben található vakkontúrásba öntötte. Így elképzelhető, hogy még idén elkészül az 5-ös metró teljes szakasza. Újabb botrány a fővárosi szemétszállítás körül. Egy budapesti háziasszony feljelentette a fővárosi közterületfenntartót, mivel férje 3 napja áll a kapuban részegen, de még mindig nem vitték el azt a szemetet.
1: Eltűnt egy férfi a Mátrában. A 43 éves Tom Cruise András még 43 évvel ezelőtt tűnt el, azóta ismeretlen helyen tartózkodik. Tudósítónk a helyszínen beszélgetett az eltűnt férfivel.
0: Hogyan tűnt el?
4: Álltam a Mátrában egy fa mellett, aztán egyszer csak már nem voltam ott.
0: És most hol van?
4: Most itt vagyok.
0: De most a Mátrában vagyunk, és egy fa mellett állunk.
4: Akkor jó. Csak aztán nehogy eltűnjek innen is.
0: És ha eltűnne, akkor hová tűnne?
4: Mátrába, egy fa mellé.
1: Híradónkat sporthírekkel folytatjuk.
0: Kizártak egy dán sportolót a tollaslabda Európa-bajnokság döntőjéből, mert tiltott segédeszközöket használt. A csalásra akkor derült fény, amikor a dán sportoló tollaslabdája 10 perc játék után megállt a háló fölött, körbenézett, majd így szólt: Pityuka, unja, és elrepült.
1: Az országos karate bajnokság győztese 370 tetőcserép összetörésével Karvaj Béla 28 éves sárkányrepülő lett.
2: Elvesztette őszi veretlenségét a legutóbbi meccsen az az Újpest szurkoló, aki véletlenül a Fradi táborban foglalt helyet.
1: 17 aranyéremmel sikeresen hazaérkezett a Vancouveri téli olimpiáról a magyar kleptomán válogatott.
2: Magyar siker született az országos cselgáncs bajnokságon, mivel nem volt külföldi induló. A helyszínen van Belfegor Otto. Szervusz Otto, volt-e valamilyen érdekes esemény a cselgáncs versenyen?
5: Nem volt.
2: Belfegor Otto, köszönjük szépen. Tragédiával végződött a francia nyílt szenior atlétikai bajnokság, ahol a korábbi világcsúcstartó ukrán rúdugró Szergej Bubka ugrás közben összeütközött az Air France menetrendszerű párizsi járatával.
1: Most pedig a holnapi időjárásról kapcsoljuk a Meteorológiai Intézetben Microburst Barbarát.
6: Köszöntöm a nézőket. Időjárásunkat holnap az északkelet felől érkező Rice András határozza meg. Egyetlen felhő lesz csupán az égen, de az az egész országot beborítja. Gyenge szélre számíthatunk, ami piszkálásra megélénkül. A hőmérséklet az országban 32 fok körül lesz. Ebből 4 fok Tatabányán, 2 Miskolcon, 6 Budapesten. A maradék fokokon a kisebb települések osztoznak.
1: Híradónk végén pedig szokásos, érdekes, de nem fontos híreink.
0: Zsiropárd bébi született a fővárosi állatkertben. A különleges faj születése a zsiráfot és a leopárdot elválasztó kerítés hibájának köszönhető. A zsiráf mama jól van, a leopárd papa pedig szivarozva sétál végig az állatkerten, és folyamatosan henceg.
2: 2 új állatka érkezett a veszprémi állatkertbe. A mongóliai közellátó bogár a többi állat ellátásában vesz részt, ugyanis naponta végigjárja a ketreceket, hogy ki mit kér a boltból. A másik állatka a sivatagi átlátszó sáska, vagy megérkezett már, vagy nem.
1: Medvét láttak szarvason. A frigyből várhatóan nem származik utód. Megköszönve kitüntető figyelmüket, búcsúzunk, de remélhetőleg csak mára a viszonthallásra itt a Rádió Kabaréban.
2: Kedves hallgatóink, a Rádió Kabarét hallották. A házigazda Aradi Tibor volt. Kreatív vezető Vida Péter. Gyártásvezető Koller István és Sándor Csaba. Hangmérnök Hammer Zsolt és Jávorka Ádám. Vezetőíró Kenderesi Attila. Rendező Csizmadia Tibor. Munkatársak Berta Zsolt, Honti Ibolya, Kaiser Hajnal, Kovács Zsófia, Svébis György. Csatornaigazgató Siklósi Beatrix. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
5: Az elhangzott műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
7: Kedves hallgatóink, mai adásunk ismétlését a Kossuth Rádióban 23 óra 7 perckor hallgathatják meg. Kossuth Rádió hírműsora.
8: 20 óra, jó estét kívánok, Ciprus Éva vagyok. Főbb híreink először röviden. Hittel, akaraterővel és hazaszeretettel fog dolgozni, jelentette ki első parlamenti beszédében Magyar Péter miniszterelnök. 3 napos tűzszünet kezdődött Ukrajna és Oroszország között, a két ország 1000-1000 hadifoglyot is kicserél. A maihoz hasonló idő lesz holnap is, majd a jövő hét elején már egyre több felé elered az eső, 22-28 fok várható holnap. Következnek a részletek. Megalakult az új országgyűlés, a 199 fős parlamentben a Tisza pártnak 141, a Fidesznek 44, a KDNP-nek 8, a Mi Hazánknak 6 képviselője van. Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza párt elnökét 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében és 1 tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter az eskütétel után beszédében a többi között szembenézésre, megbékélésre és újrakezdésre szólított fel. Emellett működő és emberséges Magyarországot ígért, az uniós források hazahozatalát, az egészségügy megerősítését és a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését nevezte fő céljának.
9: Én nem uralkodni fogok Magyarországon, szolgálni fogom a hazámat. Antal József szavai jelölik ki számunkra ennek a szolgálatnak az erkölcsi mércéjét és kötelességét. Én szolgálok addig, ameddig a szolgálatom hasznos. Teszem ezt a legjobb tudásom szerint, ameddig tudom, és a magyar nemzet igényli. Nem azért állok most itt, mert külön vagyok bárkinél az országban. Nem vagyok. Azért állok itt, mert a magyarok milliói úgy döntöttek, hogy változást akarnak. És ez a bizalom, amelyet kaptunk, egyszerre megtiszteltetés, súlyos erkölcsi kötelezettség, de csodálatos érzés is.
8: Magyar Péter köszöntőjében azt is bejelentette, hogy az elsők között fogják benyújtani a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényt. A miniszterelnök hangsúlyozta, a magyar embereknek joguk van tudni, hogyan lett a közpénzből magánvagyon, az állami vagyonból politikai befolyás, a közbeszerzésből hűbéri rendszer, a koncessziókból kiváltság.
9: A magyar embereknek joguk van tudni, hogyan működött az elmúlt évtizedek hatalmi rendszere. Joguk van tudni, hogy milyen döntések vezettek oda, hogy a nemzet közös vagyonának jelentős része egy szűk politikai és gazdasági elit kezében koncentrálódott. Joguk van tudni, hogyan lett a közpénzből magánvagyon. Hogyan lett állami vagyonból politikai befolyás? Hogyan lett közbeszerzésből hűbéri rendszer? Hogyan lett koncessziókból kiváltság?
8: Forsthoffer Ágnest, a Tisza párt alelnökét választották az országgyűlés elnökének. A házelnök arról beszélt, az országház nem a pártok, hanem újra a magyar nemzet otthona, Magyarország háza kell, hogy legyen. Nem hatalmi központ, hanem a nemzet akaratának szentélye. A házelnök hangsúlyozta, legyen a parlamentünk újra mindenkié, és érjen el e falak közé mindenki hangja, aki a képviseletével megbízott bennünket. A házelnök első döntéseként elrendelte, hogy kerüljön vissza az Európai Unió zászlaja a magyar parlament épületére.
10: Minden megszólalásnál a magyar nemzet egységére kell törekednünk. Legyen itt helye az érvelésnek, a meggyőzésnek, az értő figyelemnek, a tényeken nyugvó, tiszteletteljes párbeszédnek és a bocsánatkérésnek is. És legyen helye a szeretetnek. Az első magyar parlamenti képviselőnő, Slachta Margit bátor kiállása, szociális érzékenysége és keresztény elkötelezettsége példaként áll előttem.
8: A példátlan mértékű felhatalmazással a Tisza párt történelmi felelősséget is visel hazánkért és nemzetünkért, jelentette ki a köztársasági elnök az országgyűlés alakuló ülésén. Súlyog Tamás konstruktív együttműködést javasolt az ország sorsát előrevivő, a nemzetet felemelő, a békét és a közélet nyugalmát erősítő ügyekben.
11: Magyarország csak úgy tud épülni, ha együtt építünk, és nem egymás ellenében. A magam részéről konstruktív együttműködést javaslok minden olyan ügyben, amely az ország sorsát előre viszi, a nemzetet felemeli, a békét és a közélet nyugalmát megerősíti.
8: A Fidesz-KDNP frakció az ország sikerében érdekelt, ezért normális ellenzékként fog viselkedni, erről a Fidesz frakció vezetője írt. Gulyás Gergely kiemelte, minden jó kormány javaslatot támogatnak, majd viszont a Tisza párt kampányban tett választási ígéreteinek betartását számon kérik. Hozzátette, kiemelt fontosságúnak tartják, hogy az elért eredményeket megőrizze a következő kormány. A következő időszak az újragondolásról, az építkezésről és a megújulásról szól, majd erről a KDNP frakció vezetője írt. Rétvári Bence úgy fogalmazott, a közösségüknek újra talpra kell állnia. Hozzátette, bár most nehéz időszak következik, egy dolgot soha nem szabad elfelejteni, a haza több, mint egy választási eredmény. Az alaptörvény módosítását kezdeményezte a Mi Hazánk mozgalom a képviselői mentelmi jog megszüntetése érdekében. Novák előtt frakcióvezető helyettes azt mondta, itt az ideje az elszámoltatásnak. Jelezte azt is, hogy kezdeményezték a háborús veszélyhelyzet megszüntetését, valamint a parlamenti választási rendszer arányosabbá tételét. A Kossuth téren reggel óta kivetítők segítségével lehetett figyelemmel kísérni az alakuló ülés történéseit. A tér teljesen megtelt, a népünnepély ezekben a percekben is tart, a helyszínen művészeti produkciók, meglepetés vendégek várják a látogatókat, a rendezvény várhatóan hajnali 13:30-ig tart majd. Itt a Krónika, 20 óra múlt 7 perccel. Moszkvában rendkívüli biztonsági intézkedések mellett tartották meg a győzelemnapi díszszemlét a Vörös téren, ahol nehéz fegyvereket most nem vonultattak fel. Donald Trump kezdeményezésére 3 napos tűzszünet lépett életbe. Oroszország és Ukrajna között, amely részeként 1000-1000 hadifoglyot is kicseréltek. Az amerikai elnök újságíró kérdésére úgy fogalmazott, nem kizárt, hogy a tűzszünet hosszabb lesz 3 napnál.
12: Ez egy valós lehetőség, és örülnék neki. Szeretném, ha a háború véget érne. 25 ezer katona hal meg minden hónapban. Ez őrültség. A második világháború óta nem volt példa ilyesmire.
8: Az orosz védelmi minisztérium szerint az ukrán hadsereg több ezer alkalommal megsértette a fegyvernyugvást. Kijev egyelőre nem közölt adatokat az orosz jogsértésekről. Egyre nagyobb a tiltakozás Tenerifén, ahová várhatóan holnap hajnalban érkezik meg az a luxushajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. Az óceán járó utasai közül a betegség miatt eddig 3 ember halt meg, egy német férfi és egy holland házas pár. Rajtuk kívül 8-an betegedtek meg, de ők már korábban leszálltak a hajóról. A spanyol hatóságok azt közölték, hogy az érkezőket teljesen elkülönítve, biztonságos körülmények között szállítják haza, és a hajón már egyébként sincs beteg vagy fertőzött személy. Szokatlanul hosszú a lappangási ideje annak a hantavírus variánsnak, amellyel a Holland-óceán járón fertőzöttek meg a hajó egyes utasai. Ők az andoki típustól betegedtek meg, amely emberről emberre is terjed, és súlyos szív, illetve tüdőbetegséget okozhat. Rusvai Miklós virológus közölte, a hantavírust rágcsálók hordozzák. Az ember úgy fertőződhet meg, ha az állat ürülékével közvetlenül érintkezik valamilyen sérülésen keresztül, épp ezért csekély az esélye annak, hogy kiterjedt járvány alakuljon ki. A vírus gyors terjedése azonban elővigyázatosságra ad okot. Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint jelenleg nincs engedélyezett antivirális kezelés, és vakcina sem létezik a hantavírus ellen. Erről már Szlávik János, a Délpesti Centrum Kórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetének főorvosa beszélt.
13: Aki már beteg, azt úgy kell kezelni olyan helyen és olyan módon, hogy még véletlenül se fertőzhesse meg például az ápoló személyzetet. Erre ma már nagyon jó protokollok vannak Magyarországon is, hogy milyen izolációs szobába kell elhelyezni, hogy kell beöltözni az ápoló személyzetnek. Sajnos más nem tudunk tenni, hiszen specifikus terápia, akár védőoltás nincs erre a betegségre.
14: Időjárás jelentés.
8: Holnap is szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, csak délután délnyugat felől növekszik majd meg a felhőzet, elvétve lehet egy-egy zápor, a szél időnként megélénkül. Éjszaka 6 és 14, holnap napközben 22-28 fok közötti hőmérséklet várható. Kedves hallgatóink, a krónika véget ért, a hírszerkesztő Berente Marian és a technikai munkatársak Farkas Szilvia és Hajósi Bence nevében is. Köszönöm figyelmüket, Ciprus Évát hallották, a viszont hallásra 21 órakor.
14: Műsorajánlat.
15: Minden korban van valami titokzatos, amit nehéz megfejteni. Olyan ez, mint egy tárgy, aminek nem tudjuk a funkcióját, csak a helyét a konyhánkban vagy a szobánkban. Az időskor például éppen olyan csodálatos, mint a többi, csak rossz a PR-ja, mondja a 92 éves újságíró, aki 10 éve idős otthonban él. Idősek, a meséik és a földtől nem is annyira elrugaszkodott célok. Ezekről szólnak történeteink.
14: Családok, történetek. Családban élni könnyebb. Vasárnap 14 óra után a Kossuth Rádióban.
16: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Toruckói Dunanapok. Hamarosan a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
14: Esti mese.
5: Kedves gyerekek! Lázár Ervin meséjét Básti Lajos mondja el.

Jó estét, gyerekek! Ma este a szurkos kezű királyfiakról hallotok mesét. Volt egyszer két király. Szomszédok voltak. A házukat csak egy léckerítés választotta el egymástól. Egy szép tavaszi napon egyik király jókor reggel kiment a kertjébe, hogy megkapálja a sárgarépát. Hát, ahogy kilépett az ajtón, abban a pillanatban lépett ki a szomszédházból a másik király. Jó reggelt, mondta barátságosan egyik király. Adj Isten, válaszolta ugyanolyan barátságosan másik király. Olyan barátságosak voltak egymáshoz, annyira nem veszekedtek, hogy a negyedik házban lakó király kétségbe vonta, hogy igazi királyok. Oda ballagtak a kerítéshez, kezet szorítottak, s megkérdezték. Mióra készül, szomszéd? Erre azt felelték, sárgarépát kapálok. Elnevették magukat, mert ez évek óta így ment, mintha kitalálták volna egymás gondolatát. Ugyanarra készülődött mind a kettőjük, és ugyanazt csinálták minden nap. De nem is csoda, akkor kapálták a sárga répát, amikor éppen megjött az ideje, a búzájuk egyszerre érett meg, ezért egyszerre aradtak. Télen együtt jártak az erdőre fát vágni, mert ugyan mikor vágták volna máskor. A lányaik is egy időben születtek, és éppen az időben kerültek eladósorba. Na, erről beszélgettek a királyok répakapálás közben. Nyugodtan beszélgethettek, mert a répa ágyás közel feküdt a kerítéshez, nem kellett abba hagyni a kapálást. Felséged mikor adja férhez a leányát? Kérdezte egyik. Más királyok is felségnek szólítják egymást, de közben azt gondolják, hogy Pernahajder. De egyik és másik magában is azt gondolta, hogy felség. Hát én hamarosan, felelte másik. Van már kérője is a lányomnak. Három. Az enyémnek is három van, mondta egyik. És megbeszélték, melyik kérő kicsoda, micsoda. Persze, mind királyfi volt. És felséged már tudja, melyik a legkülönbb? Én bizony nem. És felséged? Hát bizony én sem. És hogyan választja ki a legkülönbet? Még nem tudom, de azt hiszem, próbára kellene tenni őket. No, ebben megegyeztek, csak azt nem tudták eldönteni, milyen próba felelne meg legjobban. Elhatározták hát, hogy ünneplőt öltenek, és meglátogatják a szomszédban lakó öregebb királyukat, hogy tanácsot kérjenek tőlük. Izom bizony király ezt mondta. Össze kell ereszteni őket a hétfejű sárkánnyal. A győztesé legyen a leány. És ha mind a hárman legyőzik, akkor a 12 fejűvel. Ha azt is, akkor a 34 fejűvel. És így tovább, mondta Izom bizony. A két király hümmögött, aztán megköszönve a tanácsot, tovább álltak. Csak Kincs király ezt mondta. Amelyik a legtöbb kincset hozza, annak adjátok. Eszerrece király feladványt mondott el. Adjatok nekik 9 egyforma golyót. Csak egy legyen köztük kicsit súlyosabb. Aztán aki 2 karú mérleggel, 2 mérésből ki tudja választani azt a nehezebb súlyú golyót, annak adjátok a lányt. Nyalka balga király csodálkozott, hogy ilyesmit kérdeznek a királyok. Nem kell oda semmilyen próbatétel. Amelyik a legszebb, legdaliásabb, annak adjátok. A két király hazafelé menet igencsak vakarta a fejét. Hát ezekkel a tanácsokkal nem sokra mentünk. Bizony nem. Mert lehet ugye valaki erős, gazdag, szép, na de mit ér, ha lusta? Vagy önző, vagy fukar, vagy de talán gonosz?
Bizony-bizony, bólogattak a királyok. No, így váltak el. Otthon aztán mindegyik elővette a 9 golyót egyformát, csak az egyik volt kicsi súlyosabb, aztán egy kétkarú mérleggel próbálták megoldani a feladványt, amit eszerece ő felsége ajánlott. Még éjfélkor is méricskéltek, de nem tudtak boldogulni. Erre dühösen odavágták a mérleget, a golyókat, s azt gondolták, minek nekik olyan okos vő, aki azt is meg tudja oldani, amit ők nem. No, ezután már csak egy hónap múlva találkoztak a kerítés mellett. Holnap lesz az esküvő, nálunk is. Na, még csak nem is csodálkoztak, hogy ez is egyszerre lesz, mert már megszokták ezt. Azon se csodálkoznék, mondta másik király, ha ugyanolyan próbatételt találtunk volna ki. Pedig én elég furcsát eszeltem ki, mondta egyik király. Beszurkoztattam mindhárom kérő kezét. Másik király szeme felcsillant. Ezt csináltam én is. Mondtam nekik, egy hónap múlva jöjjetek vissza, de közben vízzel ne találkozzék a kezetek. Akár csak én. Na és, mikor visszajöttek? Hát, mondta egyik király, beállított az első, szégyellősen zsebbe dugta a kezét. Mondom neki, na, mutasd csak. Ne haragudjék, felség, mondja ő, és előhúzza a kezét, de lekopott a szurok. Hát miért kopott le? Kérdeztem. Tudja, felség, feleli, eltörött a kocsim kereke. Meg kellett javítanom, ha nem akartam egy évig ott ülni az árokparton. Mire elkészültem, megéheztek a lovaim. Kaszáltam nekik szénát. Mire hazaértem, várt a temérdek munka. Dolgoznom kellett, lekopott a szurok. Szakasztott így járt az én lányom első kérője is, mondta másik király. Csak nem a szekere tört össze, hanem a háza teteje szakadt be. A második kérő, folytatta egyik király, sokáig nem akarta előhúzni a kezét. Azt gondoltam, ő is lekoptatta a munkában. Végül nagy unszolásra előhúzta a bal kezét. Nem kopott le róla a szurak egy cseppet se. Mondom neki, a másik kezedet is. Nagy nehezen előhúzta, hát arról teljesen lekopott a szurak. Nem mondta meg, miért csinálta, de később magam is rájöttem. Nyilván nem tudta, mit tartok érdemesnek, hogy lekopott vagy sem. Gondolta, ha szükséges, a szurkos kezét mutatja, ha másképp alakul, akkor a másikat. Érdekes, mondta másik király. Az én lányom második kérője is be akart csapni. Csak másképpen. Zsebre tette a kezét, úgy jött, és feketébb volt rajta a szurok, mint amikor elment. De ő csak erősködött, hogy hát szurok, szurok, ugyanaz a szurok. Végül kiderült, hogy amint hazaért, lemosta a szurkot, aztán indulás előtt újból beszurkozta. Na, és a harmadik? A harmadik. Hehe. Rongyba bugyolálta a kezét. Ugyanúgy volt rajta a szurok, ahogy rákentük. Azt mondta, azért, mert dűljön össze inkább minden, de ő akarja feleségül venni a lányomat. Ezért óvta a szurkot. Hát, ez érdekes. Ha nem tudnám, hogy más-más három királyfi volt, még azt hinném, hogy ugyanazok jártak felségednél, akik nálam. Nos, felséged melyiket választotta? Kérdezte nagy érdeklődéssel a másik király. Hát, az nem lehet vitás, mosolyodott el egyik. A legkülönbet, azt, akinek a munka fontosabb, mint az, hogy kopik-e a szurak, vagy nem kopik. A másik királynak leesett az álla. Hát, ez érdekes, mert én azt tartom legkülönbnek, amelyik a lányom miatt félbeszerbe hagyott mindent, mintsem, hogy lekopjon a kezéről a szurok. A két király azóta is azon vitatkozik a kerítés mellett, hogy melyiküknek volt igaza. A mesének vége. Aludjatok jól. Álmodjatok szépet, jó éjszakát!

Lázár Ervin Szurkos kezű királyfiak című meséjét Básti Lajos mondta el. Szerkesztette Molnár Miklósné, rendezte Vadász Ilona. A hangfelvétel 1968-ban készült. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Hamarosan a Vers napról napra műsora következik itt a Kossuth

0: Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 6 éven aluliaknak nem ajánlott. Vers napról napra.
1: Reményik Sándor költő a két világháború közötti erdélyi magyar líra kiemelkedő alakja. A költő Templom és iskola című versét Szabó Gyula tolmácsolja, Jászai László pedig a felvidéki Ipolyságról származó Sajó Sándor Hit című költeményéből mond részletet.
2: 'Ti nem akartok semmi rosszat, Isten a tanútokra áll. De nincsen, aki köztetek e szent harcot ne állana. Ehhez Isten mindannyiótoknak vitathatatlan jogot ad. Ne hagyjátok a templomot, s az iskolát. Ti megbecsültök minden rendet, melyen a béke alapul. De ne halljátok soha többé Isten igéjét magyarul. S gyermeketek az iskolában ne hallja szülője szabát. Ne hagyjátok a templomot, s az iskolát. E templom s iskola között futkostam én is egykoron. S hűtöttem a templom falánál, kigyulladt gyermekhomlokom. Azóta hányszor éltem át ott, lelkem zsengett tavaszkorát. Ne hagyjátok a templomot, s az iskolát. A koldusnak, a párjának, a jött-mentnek is van joga Istenéhez, apái módján és nyelvén fohászkodnia. Csak nektek ajánlgatják templomul az út szélét s az égbolt sátorát. Ne hagyjátok a templomot, s az iskolát. Kicsi fehér templomotokba most minden erők tömörülnek. Kicsi fehér templompadokba a holtak is mellétek ülnek. A nagyapáink, nagyanyáink szemükbe bíztatás vagy vád. Ne hagyjátok a templomot, s az iskolát.
3: Hiszek a két egy legfőbb jóban, az Istenben s az igazságban, és belekulcsolom e hitbe honszerelmemnek szent hitét. Hiszek a magyar hősregékben, egy ezred évnek erejében, hiszem létünknek szent csodáit, s titkon vezérlő csillagát. Hiszem, hogy örökünk e föld itt, hogy tündér volt a csodaszarvas, s Attila pásztor lelte kardja valóban Isten kardja volt. Hiszem Árpádnak hős csatáit, s hiszem, hogy halmon, rónaságon, egy-egy sejtelmes fuvalomban az ősök lelke lengedez. Hiszem, hogy szíve van e földnek, megérzi búnkat, örömünket, s a mi szívünkkel egy ütemben örökké magyarul dobog. Hiszem az Istent fönt az égben, tudom, hogy ő itt az igazság, és ő az út, és ő az élet, s a sírokon is nő virág. Tudom, bár fáink dús virágát dermeszti fagy és szélzilája, azért gyümölcs is lesz a fán még, s mosolygón terhes lesz az ág. Borongó ősszel messze szállván sok fecske nem jön vissza többé, de új fészkekben, új tavasszal azért vidám dal csicsereg. S a zivataros kerek égen bármi sötétlőn ül a felhő, mögötte ott a tiszta kékség, és lesz még áldó nap meleg. Hiszek a legfőbb jóban, az Istenben, az igazságban, és belekulcsolom e hitbe a diadallal ránk sugárzó boldogabb, büszkébb, szebb jövőt.
1: Reményik Sándor Templom és iskola című versét Szabó Gyula tolmácsolta, Jászai László pedig Sajó Sándor Hit című költeményéből mondott részletet. A műsort Duba Szilvia, Farkas Dávid és Talics Péter készítette.
0: A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
4: Magyar útravaló. Mai gondolatunk Sík Sándortól származik. Az ember mindig elesik és mindig föl kell. Ilyen az igaz ember élete. Sík Sándor, a piarista szerzetes költő, egyszerű, mégis mély mondatban fogalmazza meg az emberi élet egyik legnagyobb igazságát. A hibák, a bukások nem végpontok, hanem állomások. Az igaz ember nem attól különbözik másoktól, hogy soha nem esik el, hanem attól, hogy mindig képes újra felállni. A földre hullás mindannyiunk osztályrésze, de a fölkelés bátorsága már döntés, a kitartásé, a reményé, a hit erejéjé. Sík Sándor ezzel arra tanít, hogy az értékes élet nem tökéletes, hanem hűséges. Hű az elveihez, hű a feladatához, hű ahhoz, aki lenni szeretne. Ez a gondolat ma is erősíti a lelket. Az ember méltóságát nem a bukások hiánya, hanem a fölkelés ereje adja.
5: A műsorszámot a Magyarság Kutatóintézet készítette.
0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Jelenlét. Romák és a közélet.
6: Dévli szerekávtumén romálé, noroksi szenetácsi buna. Köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából. Újabb rangos szakmai elismerést kapott Babai Sándor. A Nemzetközi Ökölvívó Bírót idén már harmadszor választották az év legjobbjának. A sportvilágában a tisztaság és a hitelesség sokszor azok munkáján múlik, akik a háttérben döntenek. Babai Sándor Nemzetközi Ökölvívó Bíró évek óta jelen van a legfontosabb versenyeken, Európa-bajnokságokon és rangos tornákon. A korábbi versenyzőből lett szakember következetes, nagy szakmai felkészültséget igénylő munkáját ismét elismerték. Idén harmadik alkalommal választották az év bírójának. Teljesítménye nem csak a magyar ökölvívás, hanem a hazai roma közösség számára is fontos és követhető példa. Tavaly évben 2025-ben elnyerted az év bírója címet, amihez ezúton is szeretettel gratulálok. Milyen érzéseket kelt ez benned? Hogyan fogadtad ezt az elismerést?
7: Ez a harmadik volt, ugye 2016-2022, és ugye most 2026-ban ismét ugye átvettem ezt a díjat. És igazából csak ismételném önmagam, amikor azt mondom, hogy mind a három díj teljesen különböző volt számomra. A múlt évben nagyon-nagyon sok rendezvényünk volt, nagyon-nagyon széles skálán mozogtam a bírószakmán belül, úgyhogy igazából a legnagyobb elismerés az az volt, hogy látták, észrevették, és ezzel a díjjal elismerték a tavalyi éves munkámat.
6: Mióta működsz ezen a területen? Hogyan kerültél be ebbe a világba?
7: Hát ugye én gyerekkoromban ökölvívó voltam, tehát sportoltam ugye ebben a sportágban, utánpótlás korosztályban, és igazából amikor elvégeztem az iskolát és elkezdtem dolgozni, akkor egy kicsit elszakadtam a sporttól, de nem szakadtam el a tatabányai szakosztálytól, ami ugye a nevelő egyesületem volt, és 2010 környékén a vezető edző, Rózsa András, aki nekem nevelő edzőm volt, jelezte, hogy a Magyar Ökölvívó Szövetség szervez bírói tanfolyamot, és hogy jó lenne, hogyha elindulnánk egy páran, mert olyanokat várnak, akinek van ökölvívó múltja, és ebben a sportágban képzel elő jövőjét. Igazából ez 2010-ben volt, 2010-ben kezdtem el ezt a bírói tanfolyamot, és 2011. februárjában vizsgáztam le.

0: Teljesen új szemlélet kell ehhez, hogy valaki bíró legyen, és ugye te már ismerős voltál, mint ökölvívó. Nagyon más gondolkodás kell ehhez?
1: Teljesen más. Tehát, mint általában a sportbírók, tehát a sportolók, ezt kimondhatjuk, hogy nem nagyon kedvelik a bírókat, ugye, hát ők hozzák a bizonyos ítéleteket, bizonyos döntéseket. Tehát versenyzőkoromban soha nem fordult meg a fejembe, hogy egyszer mondjuk én bíró leszek, ökölvívó bíró. Úgyhogy igazából teljesen más szemlélet kell hozzá, igen, természetesen teljesen más.
0: Fontosak ezek a szakmai elismerések? Ahogy előbb is említetted, hogy már háromszor is elnyerted az évbírója címet, ezek a visszajelzések fontosak kellenek?
1: Nekem személy szerint nagyon fontosak voltak, mindig egy olyan időben kaptam meg. Főleg a 2022-es volt ilyen szempontból egy nagy löket. Ugye a 2019-es éve nekem nagyon-nagyon jól sikerült, és 2019-ben én úgy mentem el karácsonyozni, hogy volt három kvalifikációs verseny a zsebembe, ami a következő évre Tokiói olimpiára szólt. És ugye ismerjük a történetet, hogy 2020 elején lezárták a világot, és az lett a vége, hogy ugye ezeket a versenyeket törölték a naptárból, nem tudtunk kiutazni, tehát nem is tudtuk megmutatni, hogy mit tudunk, és ott nekem egy nagy csalódás volt, hogy a 2020-as olimpiára ugye nem jutottam ki, ami egyébként 2021-ben lent utána megrendezve, mert ugye egy évet tolódott a 2020-as Tokió olimpia, 2021-ben lett megrendezve, az egy nagy csalódás volt. Ezután a csalódás után ez a 2022-es díj az gondolom, hogy megint adott egy löketet, és megint elkezdtem ugyanúgy dolgozni, ahogy előtte is.

0: Ahogy említetted is, hogy a tavalyi évben ugye nagyon széles skálán mozogtál így a bírói területen, az mit jelent, hogy több korosztályba, különféle szintű versenyeken voltál bíró, vagy ezt hogy kell elképzelni?
1: Ugye magának a bíró szakmának nagyon sok szegmense van. Tehát ugye vannak vezető és pontozó bírók, dolgoznak bírók a zsűriben, illetve nekem volt szerencsém a szervezőbizottságban is dolgozni. Ugye tudni kell, hogy tavaly a Magyar Ökölbírók Szövetsége két nagy rendezvénye volt. Egy ugye 100 éves volt a Magyar Ökölbírók Szövetsége 2025-ös évben, és egy hatalmas rendezvénnyel ünnepelte a szövetség. A Hősök terén 100 mérkőzéssel, és például ennek a rendezvénynek a szervező csapatában dolgozhattam. Aztán novemberben az U23-as Európa-bajnokságot szerveztük, itt is szintén a szervező csapatban dolgozhattam, és a bíró szakmát azt teljesen rám bízták, ami azt jelenti, hogy több mint 30 országból érkeztek bírók, illetve zsűri, nekik a koordinálásuk, a segítése, minden az én feladatom volt. Úgyhogy ez egy nagy feladat volt, de rettentően élveztem igazából minden pillanatát. És ugye hát évközben rengeteg versenyünk van. Ugye jelenleg én vagyok a Magyar Ökölbírók Szövetségének, a bíróbizottságának a titkára. Ez annyit jelent, hogy minden Ökölbírók Szövetség által rendezett versenyre a bírókat én delegálom, én szervezem le az utazásukat, hogy ki hova megy és milyen versenyen vesz részt. Tehát ez egy elég nagy szervezési feladatot igényel. És emellett ugye voltak külföldi meghívásaim is, ugye tavaly részt vettem Liverpoolban a felnőtt világbajnokságon, mint vezetőpontozó bíró. Évelején Azerbajdzsánban voltam az azerbajdzsáni szövetség meghívására az U19-es korosztálynak a nemzeti bajnokságán, és hát a hazai versenyek, ugye magyar bajnokságok, stb. Ott mindenhol a zsűriben dolgoztam. Tehát ezért mondtam, hogy széles skálán mozogtam, hogy a bíró szakmának minden szegmensében volt feladatom a tavalyi évben.
0: Akkor ez egy hatalmas tapasztalat is, meg fejlődési lehetőség is, ugye neked a szakmán belül, hogy olyan részletekbe is belelátsz, vagy abban tevékenykedsz, amit azelőtt még nem végeztél.
1: Ez így van. A szervezőbizottságban én tavaly dolgoztam először. Ugye először volt szerencsém, ugye Tatabánya rendezte tavaly a felnőtt magyar bajnokságot, és ugye Tatabánya, ugye én ott élek, ott lakom, ott sportoltam, és nagyon szoros a kötődésem a klubhoz mai napig. És ugye mi szerveztük a felnőtt magyar bajnokságot, és a klub felkérésére részt vettem a szervezésben. Az eleve egy nagyon nagy megtiszteltetés volt, és ezután ugye kaptam feladatot már a szövetségben és a 100 éves rendezvényünknél, és igazából a csúcspont az, azt gondolom, ilyen szervezőként részt venni, ez az U23-as Európa bajnokság volt, ami egyébként az utólagos visszhangok szerint is tényleg a 2025-es év egyik legjobb, sőt, ha nem a legjobb európai versenye volt, ökölvívó versenye volt.

0: Mi kell ehhez szerinted, hogy valaki jó bíró legyen?
1: Hát ezt nagyon sokszor megkérdezték már, és ezt igazából egy mondattal nem lehet megválaszolni. Az egyik a legfontosabb dolog, hogy a szabályismeret az ugye az elképzelhetetlen anélkül, hogy ismerd a szabályokat és tudd alkalmazni. Ez nagyon fontos. És ugye az ökölvívás, mint egy kontaktsport, mint egy olyan sportág, ahol nagyon rövid idő alatt nagyon gyorsan kell hozni döntéseket. A gyors reakcióképesség, a gyors döntéshozatali képesség az nagyon fontos. És a magabiztosság. A magabiztosságot az nélkülözhetetlen, főleg a ringben. Azért az ökölvívásban azért úgy szoktuk mondani, hogy nagyon-nagyon vagány srácok, nagyon vagány lányok szintén sportolnak, és azért tőlük nem áll messze mondjuk a csíbészség, és hogyha ezt nem vagy elég magabiztos bizonyos szituációkban, akkor átveszik a ringben az uralmat, és az nem jó. Illetve nagyon fontos még egy vezetőbírónak például, hogy mindig önuralmat tudjon tanúsítani, ugyanis hogyha a két sportoló között van egy ideges bíró, az át fog ragadni a versenyzőkre is előbb-utóbb, abból nem lesz szép küzdelem. Nagyon sokrétű egyébként, de mindenképpen a magabiztosságot és a szabályismeretet azt mindenképpen kiemelném.
0: Volt olyan meccsed, amikor nehéz volt esetleg objektívnek maradni, vagy valamilyen nehézség volt egy mérkőzés alkalmával?
1: Objektívnek maradni az azt gondolom, hogy csak egy döntés kérdése egyébként. Nehéz meccseim azok voltak. Volt egy nagyon emlékezetes meccsem még 2 évvel ezelőtt Belgrádban, a felnőtt Európa bajnokságom. Ugye én nem tudtam, hogy fent álltam a szorítóba, és mi nem tudjuk, hogy kinek a mérkőzését vezetjük, ugye ezt nem tudhatjuk előre. Szólítanak és elfoglaljuk a pozíciónkat a ringben, és igazából bemondták az egyik versenyző nevét, és a lelátón egy komplett balkáni részfúvó zenekar megszólal, de úgy, hogy az embernek borsózott a háta. Egy szenzációs bevonulás volt, kiderült, hogy az ökölvívó az Szerbia egyik, nem is az egyik, hanem a legnépszerűbb énekes nőjének a fia volt, és kivonult egy komplett rezes fúvós banda lelátóra, hatalmas hangulatot csináltak, egy moldáv ellenfele volt, akivel egy hatalmas mérkőzést csináltak, de tényleg olyan, hogy az egyik menetben az egyikre kellett számolni, a másikban a másikra, és ott azért voltak meleg pillanatok. Ott volt az egyetlen olyan eset, amikor berepült pohár. Egyébként ökölvívó mérkőzéseken nem nagyon jellemző, hogy a nézők rendbontást csinálnak. Tényleg nem jellemző. Itt volt az egyik olyan alkalom, hogy berepült egy pohár, és akkor a szünetben én besétáltam középre, felvettem a porat, kidobtam a megfelelő helyre, a zsákba, és a végén ezért a pohár kidobásért is kaptam egy külön dicséretet, hogy ezt nagyon jól kezeltem le, tehát hogy nem kezdtem el pánikolni, stb. De az egy nagyon emlékezetes meccs volt, ott tényleg tűz volt a szorítóban.

0: Azért egy nagyon erős lélek jelenlétre is szükség van, hogy mondjuk ilyen váratlan helyzeteket is tudják kezelni, ami nem megszokott, mondjuk egy ökölvívó mérkőzésen. Mi az, amitől még izgalmas számodra egy meccs? Ugye most említetted, hogy nyilván az benne van, hogyha mind a két fél kiegyenlített, és ugyanolyan erősen harcolnak. De hogy mi az, amitől számodra izgalmas egy meccs?
1: Hát ugye vannak nagyon nagy boxnemzetek a világon, ugye Kuba, Üzbegisztán, Kazaksztán, és

0: ott is vannak olyan emblematikus ökölvívók. A tavalyi liverpooli világbajnokságról tudnék szintén kiemelni egyet. Szintén ugye elfoglaltam a pozíciómat a ringbe, és szólították az egyik ökölvívót, aki a kubai La Cruz volt. La Cruzról tudni kell, hogy kétszeres olimpiai bajnok, hatszoros világbajnok, és az egyik legnagyobb név a jelenleg az amatőr ökölvívásban a világon. Ezeknek a neveknek mérkőzést vezetni az mindig megtiszteltetés, viszont amennyire megtiszteltetés, ugyanakkor a felelősség. Ezek tehetik nehézzé egyébként maga a mérkőzésvezetést, és pontosan amikor egy ilyen mérkőzésen is meghalod a nevet, hogy kinek fogsz mérkőzést vezetni, ez nem szabad, hogy összenyomjon. Tehát itt ugyanúgy kontrollálni kell a mérkőzést végig, és a legjobb tudásod szerint kell dolgozni.
1: Hogy látod, a magyar ökölvívás milyen helyzetben van? Mennyire erősek a sportolók, mennyire jó pozícióban van ez a sportág?
0: Az utánpótlásunkról elmondható, hogy évről évre mindig hozza a kötelezőt, hogyha ezt lehet mondani, tehát mindig hozunk érmeket Európa-bajnokságokról, kontinens viadalokról, nagyobb nemzetközi tornákról, világbajnokságokról. Amit most mindenképpen kiemelnék, ugye új elnökünk van 2024 végétől, szerintem még az is ismeri ezt a nevet, aki soha az életében nem volt ökölvívó mérkőzésen, Kovács Kokó Istvánról beszélek. 2024 év végétől ő a Magyar Ökölvívó Szövetség elnöke, és én azt gondolom, hogy 2025-ben, amikor tényleg belevetették magukat a munkába, egy olyan vérfrissítést hozott a magyar ökölvívásba, ami már tavaly nagyon-nagyon látszódott, mint rendezvényekben, mint eredményekben. Hosszú, majdnem 20 év után újból lett világbajnoki érmesünk például. 23-as Európa-bajnokságról két aranyérmet is hoztunk, tehát eredményekben és mondom rendezvényekben, meg az egész szövetség működésének a struktúrájában látszik ez a vérfrissítés, amit Kokó hozott és Kokó képvisel, úgyhogy azt gondolom, hogy az ő vezetésével egy nagyon-nagyon jó irányba indult el a magyar ökölvívás.

0: szakmát kitől tudtad megtanulni, vagy ki az, akire felnézel, vagy akire azt mondod, hogy igen, ő nagyon sokat segített neked ebben a bírói szakmában, vagy ez inkább olyan, hogy az ember így magától a tapasztalatok az évek alatt lesz egyre kvalifikáltabb, meg egyre ügyesebb bíró?
1: Hát ugye az elején ez úgy működött, hogy nekünk volt egy mentorunk, Gál Tibornak hívták, ugye, aki minket, tatabányaiakat mentorált és elindított ezen az egész pályán. Nagyon sokat tanultunk tőle az alapokról. Aztán utána, amikor már elindulsz és dolgozol mérkőzéseken, vagy esetleg már elindulsz nemzetközi mérkőzéseken, én csak a saját példámat tudom mondani. Én mindig azt csináltam, hogy mindig kiválasztottam egy bírót, akiről azt gondoltam, hogy jó és rutinos bíró, és figyeltem őt, hogy mozog a szorítóban, hogy intézkedik, milyen szituációban, miket csinál, és mindig kicsipegettem igazából magamnak azokat, amiről azt gondoltam, hogy ez nekem megfelelő. Rengeteg nemzetközi mérkőzést néztem, amikor elkezdtem nemzetközibe dolgozni, és soha nem az ökölbírókat néztem, hanem a bírókat néztem. Volt egy nagyon-nagyon nagy példaképem, egy kazak bíró, Rakimdzsán. Hát nekem ő volt a bírók bírója, tehát tényleg egy olyan jelenség, tehát ő nem bíró volt a szorítóban, ő egy jelenség volt a szorítóban. Minden szituációt nagyon higgadtan, nagyon jól, a szabályoknak megfelelően és a procedúráknak megfelelően kezelt le, úgyhogy azt gondolom, hogy mindenkinek vannak példaképei, nekem az egyik példaképem az ő volt. És természetesen, hál' Istennek, Magyarországon is voltak azért olyan nemzetközi bírók, akikkel együtt dolgozhattunk. Említhetném itt Juhász Rolandot, aki rengeteg világbajnokság olimpiát megjárt, és hatalmas rutinnal rendelkezett. Tőle is nagyon sokat tudtunk tanulni, és például olyan is volt, aki szerette is ezt átadni. Tehát mindig volt valaki, vagy nemzetközileg, vagy itthon, akitől tudtunk tanulni, és át tudtuk ezeket a dolgokat venni. De egyébként az idősebb korosztálytól is rengeteget tanultunk. Pontosan emlékszem, hogy már 2 vagy 3 éve voltam bíró, és egy idős kollega, Ajtai Péter odajött hozzám, és mondta, hogy tudom-e, hogy a rossz oldalon álltam a mérkőzésen. Pedig akkor már azt gondoltam magamról, hogy nagyon-nagyon jó vagyok, és mondta neki, hogy nem vettem észre, és elmagyarázta nekem, hogy kell helyezkedni, hogyha mondjuk két ellentétes alapállású versenyző van a szorítóban, hogy teljesen másképp kell mozogni, másképp kell helyezkedni, és én ezt addig magamtól észre sem vettem, amíg egy idősebb rutinos kollega erre nem figyelmeztetett, és onnantól kezdve már ezt is tudtam, és akkor nagyon sok mindenkitől tudtam tanulni egyébként, és tényleg azt mondom, hogy nálam volt befogadó képesség a tanulásra, a kollégáimnál pedig volt az a fajta képesség, hogy átadták a tudásukat.

0: mennyire van szabad mozgásteretek egyébként? Ugye ez egy nagyon kötött szakma, nyilván a szabályokat követni kell, tehát sok minden van, ami kötött és korlátozott. Mi ez abban az egyéni mozgásteretek, vagy az egyéni szabadság, amikor te eldöntöd, hogy bizonyos helyzetekben hogyan reagálsz?
1: Rengeteg olyan úgymond gumiszabály van, ami azt mondja, hogy a vezetőbíró döntésre van bízva, ez is bizonyos keretek között. De mivel ez egy olimpiai sportág, elég jól le van szabályozva, hál' Istennek. Tényleg az összes procedúra, a kézjelektől kezdve, minden. Tehát azért elég régóta olimpiai sportág az ökölvívás, úgyhogy mindenre kiterjedően le van szabályozva. Ettől függetlenül nagyon sok minden olyan döntés lehet a szorítóban, ami kifejezetten a vezetőbíró döntésére van hozva. Ő van a legközelebb, ő látja, ő érzékeli. Bizonyos keretek között van mozgásterünk, azt gondolom.

0: Milyen terveid vannak a jövőre nézve? Ennyi elismeréssel a hátad mögött és ennyi év tapasztalattal, mi az, ami még célként lebeg előtted?
1: Ugye 2010-ben, amikor levizsgáztam, akkor túl sok tervem nem volt egyébként a bíráskodással. Azt gondoltam, hogy majd itt hazai szinten elmozgunk, aztán járunk versenyekre, tök jó lesz, hogy bent maradunk a sportágban, és mégis abban a sportágban mozoghatunk, amit szeretünk. Aztán ahogy jöttek, ugye 2014-ben meg tudtam szerezni a nemzetközi szintnek az első szintjét, és akkor már úgy elkezdtem gondolkodni, hogy de jó lenne elmenni egy Európa-bajnokságra, aztán az egy év múlva sikerült. Aztán jött a második Európa-bajnokság, aztán egyszer csak jött egy meghívás az USA-ban, akkor Colorado Springsben dolgoztam egy ifjúsági kontinens viadalon, ami egyébként ifjúsági olimpiai kvalifikáció volt. És akkor ahogy jöttek ezek a versenyek, jött az első díj 2016-ban, akkor már elkezdtem azt mondom, hogy nagyobbat álmodni, és akkor onnantól kezdve az olimpia volt a cél. Ez a cél az mai napig még mindig megvan. Azóta tényleg minden korosztály kontinens viadalán, minden korosztály világbajnokságán dolgoztam olimpiai kvalifikáción. Igazából úgymond a bakancs listámból tényleg az olimpia az, ami hiányzik. Úgyhogy ez a legnagyobb célom a bíráskodásban az olimpia, ami 2028-ban Los Angelesben lesz.

0: Te, mint tapasztalt szakember, mit tudnál tanácsolni azoknak a fiataloknak, akik a bírói pályán szeretnék elképzelni a jövőjüket, hogy mit kell ahhoz megtenni, vagy mi kell hozzá, hogy ebben sikeresek legyenek?
1: Ez nehéz kérdés, hogy mi kell, hogy sikeres legyen. Mindenképpen szeretni kell ezt a sportágat, mert bíráskodni nem lehet másképp. Tehát sokan azt gondolják, hogy ebben hatalmas pénzek vannak, hát elszomorítom azokat, akik esetleg ezért szeretnének ők jó bírók lenni. Nincs. Tehát legfontosabb, hogy imádják ezt a sportágat, és nagyon sok időt kell eltölteni egyébként a szorítóban, bíróként. A folyamatos önképzés az szinte elengedhetetlen, és mindig napra késznek kell lenni. Hát ugye több korosztály, több szabály, akár egy versenyen belül is több korosztály részt vesz egy versenyen, ott különböző szabályok érvényesek különböző korosztályokra, tehát folyamatos önképzés és az, hogy mindig egy picit jobb akarjál lenni annál, mint ami tegnap voltál, az nagyon fontos.

Ez volt a Jelenlét, Roma Közéleti Magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Németh László hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Most a krónika következik. Ásén Dévlisza, Fit Sanatos, viszont hallásra!

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 21 óra, jó estét kívánok! A Tisza kormány az elsők között nyújtja be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényt, közölte megválasztása utáni első parlamenti beszédében Magyar Péter. A miniszterelnök úgy fogalmazott, a magyaroknak joguk van tudni, milyen döntések vezettek oda, hogy a nemzeti vagyon jelentős része egy szűk politikai és gazdasági elit kezében koncentrálódott. Magyar Péter ismét lemondásra szólította fel Súlyog Tamás államfőt, elszámoltatást ígért és közölte, újjáépítik Magyarország kapcsolatait és hazahozzák az uniós forrásokat. A Fidesz frakció gratulál az új miniszterelnöknek a megválasztásához, de első nyilvános megszólalása komoly kétséget ébresztett, reagált a képviselőcsoport vezetője Magyar Péter beszédére. Gulyás Gergely szerint a köztársasági elnökkel szembeni személyes és politikai támadás, valamint annak agresszivitása méltatlan az ország kormányfőjéhez. A KDNP frakció vezetője bosszú beszédnek nevezte a felszólalást, amely példátlan módon támadta a közjogi méltóságokat szakmailag és emberileg is. Rétvári Bence hozzátette, a miniszterelnök úgy beszélt, mintha nem lett volna 14 évig a most leköszönő rendszer része. Torockai László, a Mi Hazánk pártelnök frakció vezetője arról írt, hogy továbbra is konstruktívan áll hozzá az új kormányhoz és elvárja a tisztességes, korrekt hatalomgyakorlást. Az uniós vezetők gratuláltak Magyar Péternek miniszterelnök kiválasztása alkalmából. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke úgy fogalmazott, fontos munka következik Magyarországért és Európáért. António Costa, az Európai Tanács elnöke pedig azt hangsúlyozta, hogy készen áll az együttműködésre a Tisza kormánnyal. Gratulált az ukrán elnök is. Volodymyr Zelenszky X-en azt írta, Ukrajna kész erős kapcsolatokat építeni a két ország között a jó szomszédi viszony és a kölcsönös tisztelet talaján. Holnap hajnalban érkezik meg Tenerife-re az a holland hajó, amelynek fedélzetén felbukkant a hantavírus. A 147 utas orvosi vizsgálatát és hazajuttatását már megszervezték, közölték a spanyol hatóságok. A hantavírus fertőzésben 3-an vesztették életüket, 8-an feltehetően megfertőződtek. Több utast ugyanakkor még keresnek, mert ők azelőtt elhagyták a hajót, hogy a hatóságok tudomást szereztek volna a járványról. Itthon újabb mentesítőjáratokat indít a MÁV, hogy a fővárosi rendezvények után mindenki haza tudjon utazni. 23 óra 30 perckor vonat indul Miskolcra, Pécsre, Debrecen, Nyíregyházára és Szegedre. Emellett a budapesti elővárosi forgalomban is közlekednek a megszokott hétvégi éjszakai, korahajnali vonatok. Több hektáron meggyulladt az erdei ajnövényzet Kecskemét és Pilis határában. Tüzet fogtak a közelben álló szalmabálák, és egy autó is kigyulladt az egyik tanyától nem messze. A hivatásos tűzoltók munkáját önkéntesek is segítik. Az összegyűlt nyárfa pihe napközben Cserkeszőlő határában is tüzet okozott. Végül az időjárásról. Holnap is napos, gomoly felhős idő lesz, csak délután délnyugat felől növekszik meg a felhőzet. Főként nyugaton lehet elszórtan egy-egy zápor. A szél időnként megélénkül. Éjszaka 6 és 14, napközben 22-28 fok várható. A jövő hét elején több felé lehet eső, és 2 néhány fokkal hűvösebbre fordul az idő. A híreket Berente Marian szerkesztette. Ciprusz Évát hallották, 21 óra múlt 4 perccel, a késő esti krónikával majd 22 órakor várom önöket.
0: Műsor ajánlat. Holnap reggel 5 órától hajnaltáj.
2: Málint Judit, családi vállalkozó, zöldségtermesztő, mindent feldolgoz, a családi recepteket menekíti.
3: Amit ő saját maga rak el, saját alapanyagból, az mennyivel táplálóbb, mennyivel finomabb, mennyivel nagyobb örömet tud vele szerezni, akár ajándékba, akár ha jön egy vendég, van mihez nyúlni, van mit levenni a polcról.
2: Bakos Csaba vagyok, várom önöket.
0: Hajnaltáj, a Vidék magazinja 5-től 6-ig a Kossuth Rádióban. Vasárnapi újság.
4: Hogyan tudja majd az új gazdasági kabinett a világgazdaságban tapasztalható struktúraváltás mellett navigálni a hajót? Hogyan alakulhat a GDP, az infláció? A Pentagon bejelentette, hogy 5000 amerikai katonát vonnak ki Németországból. A német védelmi miniszter szerint ez várható lépés volt, és egy új európai ötös védelmi csoport felállítását sürgeti. De támaszkodhat-e továbbra is a kontinens az amerikai képességekre a nagy hatótávolságú csapásmérő rendszerek terén?
0: Vasárnapi újság. Közéleti magazin vasárnap reggel 6 órától és válogatás este 7 óra után a Kossuth Rádióban. Sportvilág.
5: A Ferencváros nyerte a labdarúgó magyar kupát. A döntőbe jutásért játszik a BVSC a férfi vízilabda Eurókupában. 8 érmet szereztek a magyarok a Szegedi Kajakkenu világkupa mai versenynapján. Köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Szilágyi Dóra.
0: Ez a Sportvilág.
5: Hosszabbításban 1-0-ra legyőzte a Zalaegerszeget a Ferencváros a labdarúgó magyar kupa döntőjében a Puskás Arénában. A 111. percben Rámáker szerzett gólt. Éremátadó és értékelés a Nemzeti Sportrádióban, itt pedig a mérkőzés összefoglalója következik.
6: Elkezdődött a mérkőzés, a Zalaegerszegnél a labda hátul egészen pontosan, a saját 16-osán belül Várkonyi az, aki tereli a labdát, aztán Viktorinak adja a jobb oldalra, Csonka pedig, aki egyébként a Ferencvárosban lett élvonalbeli játékos, a jobb oldalt futna fel, de hozzá nem jut el a labda, hanem bal oldalra kerül. Érdekes, hogy a Ferencvárosnál azért most kirajzolódik az a három védős rendszer hátul, Kadu, illetve oda-uda a két szélen, ha úgy adódik, akkor felfut a támadásokhoz. De egyelőre azért nem úgy néz ki, hogy olyan nagy rösszel támadna le az FTC. A találkozó első perce eltelik, Ferencváros Zalaegerszeg 0-0.
7: A labda pedig Gundel Takács Bencénél, ő gurítja ki laposan egyenesen a brazil támadósor irányába, és már egy jobb oldalról belépő csonkalabda vezetés, aztán a futtatás a 16-oson belőle Maxwellnek, a beadás az nem sikerül, blokkolt ugyanis a jól helyezkedő Rámakers, de a labdával továbbra is a Zalaegerszeg a berobást követ. Követően most már Skribek veszi át a bal oldalon, ő pedig a Paksal mondhatja el magáról szintén, hogy itt a Puskás Arénában részese volt egy diadalnak Magyar Kupa fináléjában. A védelemben hátul Várkonyi az, aki most bíbelődik a labdával, aztán a visszafelé mozgó Kist választja a felezővonal közelében, és egy szabálytalanság Gomeztől, aki mellett Joao Viktor került a földre, úgyhogy szabadrúgás az ETA javára. Harmadik perc 0-0.
6: Joseph pedig mehet a kapuig, a 16-oson belül van már a francia, egy kicsit hosszúnak tűnik a labda, és aztán nem gól, nem, mellé! Viktori ér a labdához az ötös vonalánál úgy, hogy ment bizony a jobboldali kapufa irányába, de mellé ment éppen, hogy csak, belenyúlt bal lábbal, mégpedig a beadást követően, amelyet Joseph, nem hiszem, hogy éppen Viktori felé akar tenni, de a lényeg az, hogy ez egy veszélyes érintés volt, de lehet, hogy kellett, mert ott volt középen, talán Kanikovszki, de nem biztos, szóval valaki a ferencvárosiaktól érkezett középen, annak érdekében, hogy akár gólt szerezzen a Fradi. 13. 14. perc, Ferencváros Zalaegerszeg, MOL Magyar Kupa döntő 0-0. 44. perc, támad a Ferencváros, Gruber 20 méterre a kaputól, a bal lábán a labda, kiemeli aztán a bal oldalra, 16-oson belül oda-uda, beemeli középre, és jön Gundel Takács, leszedi Lenny Joseph fejéről, vagy elől a labdát, és magához öleli. Zakariassen emeli oda Joseph-nek, nem volt lesen a francia, tovább tudja tenni. Zakariassen ellővi, de aztán végül lepattan a labda, megint elé kerül. A 16-os vonalánál a norvég, jobbra kiteszi Kaduhoz, nem marad az egyik zalai játékos a félpályánál, mehet tovább minden, jön a beadás, és aztán végül les volt, vagy mi a, valami volt, a lényeg
7: sokkal
6: az.
7: Sokkal korábban, az biztos.
6: Úgyhogy megvan a lehetőség arra, hogy itt a hosszabbítás egy percében João Viktort kézrátétellel meggyógyítsa Rusz Márton játékvezető, de az is előfordulhat, hogy egy szabadrúgást majd elvégez a Zete, és akkor a félidőnek vége lesz. Az első 45 percnek ez bemelegítésnek talán jó volt, és majd nagy valószínűséggel tényleg a második 45 perc hozhat izgalmakat, nagyobb izgalmakat, mert mintha mi sem történt volna, igazából majd a második félidővel kezdődik el a találkozó. Rusz Márton keze az ég felé, hogy majd a szabadrúgást el is végezheti Gundel Takács, de amint belerúg a labdában, nagy valószínűséggel véget is vet az első félidőnek, a játékvezető ballal előreíveli, előre emeli, és akkor ennyi volt. Egy félidőnyi játék után a MOL Magyar Kupa döntőjében nem született gól a Puskás Arénában. Ferencváros Zalaegerszeg 0-0. Zalai oldalon Max elejét jött Daniel Lima, a Fradinál pedig Grubert Yusuf váltotta, az a Yusuf, aki 6 góljával a legeredményesebb játékosa a Fradinak itt a Magyar Kupában, akár még ő lehet a gólkirály, bár a Deacos Lénárd Gergő, illetve a Siófoki Gruber Ádám is 6-6 góllal egyelőre, de ha Yusuf egyet lő, most éppen a 16-oson belül a labda, Márkonyinak kell oldalra fejelnie, hogy aztán majd Viktori, ha nem is előre vágja, hogy Gundel Takács kapust figyeli, de inkább ballal előre emelte, Lima első labda érintése mellel még pontosnak is mondható, de érkezik Gomez a védelemből, majd aztán Rámákersz a félpályánál oldalra, Matrekis átlépi a felezővonalat, előtte ott van Rommens, a jobbján pedig Kadu, de nem tud előrébb jutni az FTC, hiszen Calderon, ha úgy adódik, akkor megállt parancsol a brazil szélsőnek.
7: Szabadrúgás az ETL javára, elvégezték. Kisbence gyorsít, Kisbence lassan, lövő távolság, ellövi, és mellé! A mérkőzés első valamire való nagy helyzete az ETL előtt. 20 méterre ért a kaputól Kisbence, jobban lőtt, a bal felső sarkot célozta, és azért 2-3 méterrel, de tévesztett. Most végre volt valami lendület egyik-másik csapat játékában, egy gyorsan elvégzett szabadrúgás után teljesen őrizetlenül hagyták Kisbencét, aki nyargalt, és aztán lőtt. A berobás követően pedig ismételten Abufáni, Rommens a bal oldalon, jön egy centerezés, magasan oda-oda fejel, és egy Gundel Takács védés. Na most már fel lehet vésni egy bravúrt Gundel Takács neve mellé. A baloldali beadás követően a Rommens emelte be lágyan, oda-oda fejelt jó 9 méterről, és a jobb alsó sarokból tornázta ki az ETL kapusa.
6: Rámákersz próbálna emelni előre a labdát, de nem tudja, levágódik Daniel Lima, Kisbence meglódulhat, Szalai pedig szabálytalankodik, zsön a mérkőzés első sárga lapja. Hát nagyon nem volt utolsó ember értelemszerűen Kisbence, de azért ha mellette elviszi a labdát, akkor bizony jó 35-40 méteres sprinttel, de még Dibusz kapujáig is elmehetett volna. 87. perc, sárgalapos figyelmeztetés Szalai Gábor neve mellett, 3 perc van hátra a rendes játékidőbe, de végre élénkül a mérkőzés, minthogyha elhinnék a csapatok, hogy a döntőben vannak, és itt akár még az is lehet, hogy megnyerhetik az együttesek a finálét. Ferencváros Zalaegerszeg 0-0, jön a 2x15 perces ráadás, majd csak úgy, mint tavaly, igaz, akkor 11-esekkel nyert a Paks előtte, hosszabbítás után győzött a Tolnai együttes a Fradi ellen, de a Zalaegerszeg is hosszabbításban verte a Budafokot, szóval egy kis szünet, és aztán még fél órán át élvezhetjük a Puskás Arénában zajló mérkőzés színét, javát, egyelőre még gól nélkül a csapatok.
7: Beadás laposan, Viktoriról pattan tovább, és egyes, és a 11-es pontra mutat a játékvezető. A 16-oson belül egy esés, Korbu érkezett, és ezek szerint megrúgta őt az zalaegerszegi védő. A semmiből jut büntetőhöz a Ferencváros.
6: Jön a 11-es, a 95. percben Yusuf a labda mögött, vele szemben pedig Gundel Takács kapus, ballal fogja elvégezni majd a nigériai Yusuf, nekifut a labdának, ellövi, középes lábbal kivédi Gundel Takács, oldalra bedobás lesz. Középre lőtte a nigériai, akinek a 7. gólja lehetett volna a Magyar Kupában, maradt 6 gólos egyelőre, hát nincs gól. 95. perc, Ferencváros Zalaegerszeg 0-0. Most éppen a Zete tartogatja a labdát a 102. percben, éppen egy pörgetés, ami bevett szokás a zalaiaknál, pontatlan. Yusuf az, aki a középpálya közepén megkaparintja a labdát, és aztán már Korbu oldalra kiteszi, Makrekisznek mutatja az üres területet. Yusuf egy fejes! Nagy védés Gundel Takácstól. Joseph is mutatta maga előtt a lehetőséget, aztán végül Makrekis a nigériait választotta. 10 méterről jött a fejes, Gundel Takácsnak ki kellett tornáznia a felső léc alatt, lehet, hogy ez bevágódott volna a kapuba.
7: Yusufot hát sikerül megtalálni egy labdával, igaz, hogy az zalaegerszegi játékosok közreműködése is kellett hozzá. Yusuf a 16-os csücskénél lassít le Makrekis. Szép mozdulat, Yusuf lő mellé! Spitzel. Nagyon szép volt maga igazából a kulcsmozdanat az, hogy Abufáni szinte fordultából sarokkal egy finom elegáns mozdulattal tette tovább Yusuf elé, aki aztán bár éles szögből, de 7-8 méterről próbálkozhatott, beleért még egy védő. Szöglet a jobb oldalról, 111. perc a mérkőzésen, Abu Fáni a sarokban. És a lövés a gól! Mert a kapuban köt ki a lövés. Gyorsan elvégezték a szögletet a ferencvárosiak, és Ramakers, aki a Ferencvárosban az első gólját szerzi, a kapuba lőtt. Elméláztak az zalaegerszegi védők, és ez jelenti a Ferencvárosnak a sanszot, és azt, hogy a gyorsan középre gurított szögletet jó 12 méterről, talán 14-ről, a jobb oldalról a hálóba emeli Ramakers. Vezet tehát a mérkőzés hosszabbításából, 8 perc van még hátra, és vezet az FTC.
8: De vége, ennyi volt. A Ferencváros nyeri a 2025-26-os MOL Magyar Kupa döntőjét, és 2022 után ismét ebbennek a sorozatnak a trónján 25. alkalommal története során, még egy kicsit azért balhéznak a fiúk ott a félpályánál, összeroskadva az zalaegerszegi labdarúgók, a Fradinál pedig örülnek természetesen, hiszen ezt a döntőt megnyerték. Ramakers a 111. percben lőtte a győztes gólt.
5: És most meg is hallgathatjuk a gólszerzőt, Ramakerst.
9: You are the man of the final match. Congratulations to you. But how special this night is, because this was your first final game ever as a player.
10: You scored the winner goal. Játékosként rögtön győztes gólt szereztél. Tényleg nem tudom elhinni. Kértem a putra a labdát, aztán belerúgtam, kicsit megpattan. És aztán utána azt gondoltam elsőre, hogy fel, hogy a harmadikra, de ez nem volt bevett, és nagyon boldog vagyok.
9: Legyünk őszinték.
10: Nem feltétlenül a főállásod, hogy gólt szerez. Érezted, hogy lőtt kell ebben a helyzetben? Igen, vártam. Vártam, szerettem volna körömes belőle egyszer, mert soha nem szereztem gólt, és a csapattársaim mindig vitat csináltak ebből belőlem, hogy most már csak egy hetem van, hogy gólt szerezzek, mielőtt vége a szezonnak, és nagyon örülök, hogy ez most történt meg. Még egy utolsó kérdés, miféle ünnepésre számítasz most? Igazából azt akarom, hogy mindent kiadjak magamból. Egész egyszerűen csak szimpla érzelem és boldog, amit szeretnék.
5: Tehát a Ferencváros nyerte a labdarúgó Magyar Kupát, miután hosszabbításban 1-0-ra legyőzte a Zalaegerszeget a Puskás Arénában rendezett döntőben. 1-1-es döntetlent játszott a Liverpool odahaza a Chelsea ellen az angol élvonalbeli labdarúgó bajnokság 36. fordulójában. A hazai csapatban a magyar válogatott Szoboszlai Dominik és Kerkez Vilós is végigjátszotta a találkozót. A mai játéknapon 1-0-ra nyert a Bournemouth a Fulham vendégeként. A győztes csapatban Tóth Alex a 91. percben lépett pályára. Ezen kívül még a mai játéknapon az angol Premier League-ben Brighton Wolves 3-0, Sunderland Manchester United 0-0 és Manchester City Brentford 3-0. Az RB Leipzig hazai pályán 2-1-re legyőzte a San Paulit a német élvonalbeli labdarúgó bajnokság 33. fordulójában. A második gólt Willi Orbán szerezte, győzelmükkel pedig a lipcseiek biztosan a harmadik helyen végeznek majd az idény végén. A mai játéknapon még további mérkőzések, további eredmények. Bayern München Wolfsburg 1-0, Augsburg Mönchengladbach 3-1, Hoffenheim Werder Bremen 1-0 és VfB Stuttgart Leverkusen 3-1. A döntőbe jutásért játszott a BVSC a Jadran Split ellen a férfi vízilabda Eurókupában, azonban 14-12-re kikapott hazai pályán, és ezzel összesítésben 3 góllal alul maradt a horvát csapat ellen. Ez pedig azt jelenti, hogy az Olympic Marseille mellett a Jadran Split játsza majd a döntőt a férfi vízilabda Eurókupában. 51 gólt lőtt a Ferencváros Dunaújvárosban a női kézilabda NB1-ben. Az FTC 35 góllal 51-16-ra nyert a pénzügyi gondokkal küzdő klub ellen. A Debrecen 10 gólos sikert ért el Vácon. A DVSC 33-23-ra győzött, és kapusa Jessica Reeder nagyszerűen védett. A svéd játékos kérdezte Kulcsár András.
11: Congratulations for the victory after a strong start. You controlled the whole game.
12: Gratulálunk a győzelemhez, illetve a jó starthoz. Azt gondolom, hogy többet kaptunk ettől, mint amit vártunk. Nagyon jó volt a védekezésetek.
11: brother, you had an amazing day.
12: 50% környékén vétel és jó napod volt. Arra gondoltam, arra koncentráltam, hogy jól menjen ez az egész. Reméljük, hogy az utolsó meccsekre is kitart. Van lehetőségetek elérni még az ezüstérmet is, beszéltetek erről? A legjobbunkat kell nyújtanunk. Van sok sérült játékosunk, így nehézé válik majd az a mérkőzés. De hiszünk benne, hogy meg tud történni. Meglátjuk, hogy ez hogy alakul majd.
5: A Vác oldaláról Kajdon Blanka nyilatkozott Kulcsár Andrásnak.
13: Gratulálok a te teljesítményedhez, mert rád a Debrecennek nem nagyon volt válasza, viszont nektek meg nem nagyon volt válaszotok a Debrecenre. Miért?
14: Köszönjük szépen, először is gratulálok a Debrecennek, ma sokkal jobbnak bizonyultak, mint mi voltunk. Örülök a saját teljesítményemnek, talán ma én, előtte más, ezért csapat a csapat. Nehéz mit mondani, mert úgy érzem, hogy jól felkészültünk a héten. Valahogy nem jött ki ma nekünk a lépés. Az első fél időben rengeteg zicsert hagytunk ki, és ez kicsit úgy érzem, hogy meghatározta az egész játéknak a képét. Vissza kell néznünk, és át kell beszélnünk.
13: És maga a kezdés mennyire határozta meg a játékképét, mert hát rendezetlen védelem ellen viszont sorra kaptátok a gólokat, míg ti minden egyes gólért meg kellett, hogy küzdjetek.
14: Abszolút, ahogy mondod, folyamatosan a hibáinkból éltek és lerohantak minket. Sokkal precízebben kell játszanunk. A következő mérkőzések nekünk létfontosságúak, azokra kell fókuszálnunk.
13: Ugye még így is nagyon jó esélyetek van, hogy megtartsátok és bebiztosítsátok az ötödik helyet. Ez mennyire téma köztetek, hogy itt a hátra lévő három meccs lesz az igazán fontos, tehát ezt kvázi el lehetett veszíteni.
14: Abszolút, tehát hogy mi erről a három meccsről nagyon sokat beszélünk, és nyilván ez van a fő fókuszba, de egy Debrecen egy jó erőfelmérő, és nyilván úgy mentünk bele, hogy szeretnénk velük partiba lenni, és egy jó mérkőzés játszani. Alakult, ahogy alakult, ezt sajnálom, de nem szabad sokáig nyalogatnunk a sebeinket, mert mi most élet-halál meccsekért megyünk az elkövetkezendő három alkalommal.
5: A női kézilabda NB1 mai játéknapján a Moson-Magyaróvár 31-31-es döntetlent játszott Szombathelyen. Hazai pályán nyert a Budaörs és a Vasas, a Kisvárda pedig 22-19-re győzött a NEKA otthonában. Előnyben a Deac a hetedik hely megszerzéséért a férfi kosárlabda NB1-ben, mivel 79-72-re legyőzte hazai pályán a Sopront a párharc első mérkőzésén. Az alsóházi rájátszásban vezető NKA Pécs 89-84-re kikapott a sereghajtó oroszlány vendégeként. 15-13-ra nyert a Miskolc otthon a KSI ellen a férfi vízilabda bajnokság alsóházi rájátszásában. Az UVSE 12-6-ra legyőzte a sereghajtó Beacot. A következő idényben 12 együttes alkotja majd az élvonal mezőnyét, ezért a mostani évadban az alsóházi csapatokhoz csatlakozott a másodosztály első két helyezettje, a Pécs és az Elte Beac, és velük kiegészülve oda-visszavágós rendszerben 14 fordulóban dől majd el, hogy mely négy csapat lesz majd az élvonal tagja az következő idényben is. Az Elte Beac Újbuda végzett az ötödik helyen a női kosárlabda NB1-ben, mivel idegenben 75-79-re legyőzte a Csata TKK-t a párharc harmadik mérkőzésén. A Veszprém nyerte a női röplabda NB1-et, miután a döntő harmadik meccsén hatalmas 5-szettes csatában másodszor is legyőzte a BVST Zugló csapatát, és ezzel feljutott az Extraligába. 8 érmet szereztek a magyarok a Szegedi Kajakkenu Világkupa mai versenynapján. Megnyerte a férfi kajak 4-es 500 méteres döntőjét a magyar egység. Megszólalási sorrendben Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente és Tutka Sándor Bitman Emilnek nyilatkozott a döntő után.
15: Mondanám, Bence, hogy berúgtátok ezt az ajtót, de hát az a haja, amiben mondjuk te vagy Sanyi benne ősz, de itt van még egy felnőtt világbajnok, szóval azért itt rutinos rókák voltak. Elképesztő volt az 500 méter.
16: De mindjárt nagyon jó kvalitású versenyzők vagyunk. Idén azért keményen letettük a névjegyünket már a hazai válogatón is, azért két olyan páros vívott itt Ádász csatát, ami világszínvonalú. És én bíztam benne, hogy ez a két páros, ha összeadod, akkor szép eredmények születhetnek. Nagyon boldog vagyok, hogy egy szegedi világkupa győzelemmel debütált az egységünk. Nagyon bízom benne, hogy hosszú időszak lesz ez ennek a négyesnek, és tudunk még fejlődni. Nagyon várom a közös munkát, élvezem a pillanatot, és próbálom élvezni az utat is. Szerintem sokra hivatott még ez az egység.
15: Fodor Bence a következő. Volt erő ebben az egységben, gyakorlatilag rajt célgyőzelmet arattatok, és végig az élen haladtatok. Ugyanezt a dinamikát érezted végig 500 méteren keresztül?
17: Érzésre azért nem volt olyan jól esős pálya. Ahogy a végén éreztem, nem is voltunk annyira egybe, mint ahogy a tankönyvekben mondják, de nem érzékeltem belőle semmit, csak a végén láttam azt, hogy nyertünk. Nem tudom, hogy mennyivel és hogyan állt össze a pálya.
15: Igazából teljesen mindegy, mennyivel nyertek, hogyha nyertek. Kuruc Levente, milyen érzés volt most négyesben győztes egységtagja lenni?
16: Jó volt, kicsit szoknom kell még ezt a harmadik pozíciót itt a négyesben. Ez a második alkalom, hogy harmadik lyukban ülök egy négyesben. Nagyon jó érzés volt végigcsinálni ezt a pályát. Belülről nem sok mindent érzékeltem. Próbáltam magunkra koncentrálni, és bízni benne, hogy a mellettünk lévő pályákon csak mögöttünk vannak.
15: Tóth Sándor nagyon sok négyesben ült már, és amikor tegnap beszélgettünk a középutam után, akkor elejtettél egy ilyen mondatot, hogy lehet, hogy ebben a négyesben lesz valami meglepetés. Valami ilyesmire gondoltál?
18: Ilyesmire egyébként, mert amikor itt edzettünk Szegeden a héten, olyan időket mentünk, ami nem volt egyenesen arányos az érzéssel, hiszen sokkal könnyebb volt. Régebben jobban meg kellett nyomnunk azokat a résztávokat, hogy ilyen időreményeket hozzunk. Úgyhogy ennek alapján gondolkodtunk, hogy ebből lehet még lesz valami, de nem akartunk előrénni medve bőrére. Dolgoztunk alázatosan, és ennek egy arany lett most a vége, de hosszú még a szezon. De minden esetre gyűjtjük a pontokat, hogy ez egy fontosabb verseny, mint mondjuk 4 évvel ezelőtti világkupa.
19: Két aranyérmet szereztek ma a magyarok a szegedi kajakkenu világkupa versenynapján. A férfi kajak négyes mellett a másik aranyérmet Csikó Zsuka szerezte kajak egyes 1000 méteren, és ő is Bitman Emilnek értékelt.
15: Rajt célgyőzelem. Azt álmodtad meg magadnak, illetve a felevezésnél az volt az eltervezett taktika, hogy minél hamarabb próbálsz azért ráállni és végigmenni, mert ha ez volt, akkor ez tökéletesen sikerült.
20: Igen, köszönöm szépen. Nagyon kell mennem az elején, hogy mondjuk jó időt is tudjak menni, és tényleg ki tudjam magam evezni, mert hogyha nem megyek annyira az elején, akkor vagy nem érzem annyira, hogy... Hát igen, kicsit meg nehezebb indítanom, szóval, hogy nincs meg az a... Ahhoz képest, hogy nem megyek nagyot, nem tudok nagyot menni a végén, szóval, hogy na mindegy, nincs meg ez az összekapcsolás még, úgyhogy kénytelen vagyok így felépíteni a pályát. De a végén azért már kicsit éreztem, hogy besülök, de örülök, hogy meg tudtam tartani az első helyet.
19: Ebben a számban, tehát kajak egyes 1000 méteren a nőknél Kühalmi Emese ezüstérmet szerzett. Ezüstérmes lett a király számban Kopasz Bálint, aki pedig így nyilatkozott a kajak egyes 1000 méter döntője után.
15: Ha valaki életében nem látott még kajakkenut, és azt akarjuk, hogy megszeresse, akkor elég csak megmutatni ezt a döntőt, vagy az utolsó 200 métert. Elképesztő csatát vívtatok Pimentával, illetve Greennel. Most Pimenta egy picit szerencsésebb volt talán, hiszen néhány századdal megnyerte ezt a döntőt, de ez egy óriási menet volt, és nagyszerű teljesítmény. Te hogy érzed?
21: Nem semmi, hogy Pimenta, hogy végigbírta. Híres arról, hogy nagyon erős rajtad indul. Ő meg is tudja tenni, hiszen igen tömeges az izma, és ugye egy nagyon erős utazót, a legerősebbeket ő szokta átvenni 1000 méteren, és ezt most végig is bírta, mert a hátával a legvégére már elköt. Én meg nem azt mondom, hogy frissen és üdén robbantottam egyet, de megindultam, ahogy terveztem, egy ilyen erős utazó tempó után is, amit vittem. Úgyhogy nagyon elégedett vagyok azzal a teljesítménnyel, amit most le tudtam adni. 3:22-t eveztem, az brutál, és arra számítottam, hogy rendkívül kemény lesz a csata, hiszen óriási nevek vannak itt. Nagyon jó formában voltak a többiek, ezt már előző nap láttam. Éveleje van, remélem még nem lőttem a puskaport, mert ez igaz, a két forma nagyon jó volt, amit a válogatón hoztam, illetve most a versenyen, és így, hogy egyedül edzek hónapok óta, évek óta, versenyről versenyre fejlődök, remélek ennél még jobb formát, van még egy kis tartalék.
15: És hát azt szögezzük le, hogy május 9-én mentél 3:22 ezer méteren, és még hol van az év vége?
21: Nagyon segített most a szél, rendkívül erős tolóz hátszél volt, és a vízhőmérsékletre is már sokat melegedett az elmúlt napokban, ez mind segítette azt, hogy ilyen időt tudjunk menni. Hát nem tudom, hogy a következő versenyek majd milyen szerek lesznek, mert nagyon-nagyon fontos. Ahogy mondtam, éveleje van, még ennél lehet kicsit hozni a formán. Amúgy nemrégiben kezdtük meg azt a gyorsító munkát, ami ahhoz kell, hogy még intenzívebb el tudjak indulni a végén a távnak, úgyhogy remélem a legjobbakat, és nagyon fókuszálok, menni szeretnék még jobb pályát, maximalista vagyok, nem vagyok elégedett a második helyen, és ez nem nagy képűség, ezért edzek minden nap olyan keményen, és mondok le olyan sok mindenről, hogy aranyérem legyen. Idén a világbajnokság lesz a fő cél Poznánba, és ott szeretném a idei év legnagyobb formáját hozni, ezért fogok dolgozni.
19: A szegedi kajakkenu világkupa mai versenynapján kajak 1-es 200 méteren Balog Gergely a második helyen ért be. Kenu szakákban 3 bronzérmet vihetnek ma haza a magyarok, 500 méteren Kis Ágnes és Nagy Bianka párosban, a Mészáros Milán Budai Domonkos Uhrin Dávid és Mitropoulos Ilias összetételű csapat 4-esben, valamint Csorba Zsófia 1-esben bronzérmes. A hazai válogatott tagjai pedig délután 3 futam győzelmet arattak a délutáni programban, a szegedi kajakkenu világkupán, egy egység pedig kiesett. A Kossuth Rádió hallgatóinak köszönöm a figyelmet, viszonthallásra!
0: A sportvilágot hallották. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
1: Na végre, hogy előkerült. Hol bujkált? Beszéljen.
3: Nem bujkáltam.
1: Akkor miért kellett napokig kutatni maga után? Hogy néz ki? Csupa cafat, latyak a ruhája.
3: Erdőben meg mocsarakban kellett
1: bujkálni.
3: Mondom, hogy nem bujkáltam. Kerestem valakit.
1: A gyilkost?
3: Nem a gyilkost.
1: Hát akkor kicsodát.
22: Krimi. Lázár Ervin hangjátéka. Az első rész.
1: Maga azt a feladatot kapta, hogy nyomozza ki ennek a Gyurcsányinak a gyilkosát. Igaz?
3: Én már akkor is mondtam, hogy nem értek az ilyesmihez. Miért nem a bűnügyi csoport? Miért éppen én?
1: Akkor miért vállalta?
3: Mert amikor ön megkért, vagy rám parancsolt, nem is tudom, volt a hangjában valami szeretet.
1: Micsoda?
3: Vagy fenyegetés. Szóval elvállaltam.
1: Igen, és ahelyett, hogy önként vállalt kötelességét teljesíteni, erdőkben meg mocsarakban csavarok.
3: Én neki láttam. Tudhatja, hogy még aznap, amikor önnel beszéltem, leutaztam Bátorszékre.
1: Honnan tudhatnám, amikor azóta nem adott magáról életjel?
3: Biztos vagyok benne, hogy tudja. Mint ahogy azt is tudja, hogy fél óráig tébláboltam azon a szerencsétlen állomáson, amíg oda mertem menni az italos bodegához.
1: Ahol a gyilkosság történt.
3: Pontosabban, ahol Gyurcsányi meghalt. Egy vásári bódészerű építmény piros-fehér csíkos ponyvával van lefedve. Egy szúrós szemű asszony állt odabent, tudja, olyan svábbogár szemű. Amikor rám nézett, azt gondoltam, hogy már régóta tudja, miért vagyok ott. Egy darabig szótlanul áldogáltam, talán éppen azon a helyen, ahol Gyurcsányi összeesett.
23: Hiszik valami?
3: Nem. Az igen, még igen, adjon valamit.
23: Bor pálinka. A pálinkát ajánlanám. Ha szereti a jó pálinkát, nem fogja megbánni.
3: Akkor pálinkát. Mi a fenéből főzték ezt?
23: Erős mi? Ez a jó a gyomornak.
3: Mint a porrá tört ablaküveg, rettenetes.
23: Pedig úgy tudtam, hogy a detektívek nem vetik meg az erőset.
3: Mi? Kicsodák?
23: Hát azt hiszi, nem tudom, miért jött maga ide.
24: A haláleset miatt.
3: Honnan tudja?
23: Látom.
24: Ugye szívbénulásban halt meg.
3: Akkor is maga volt szolgálatban?
24: Persze, itt mindig én vagyok szolgálatban. Szegény Gyurcsány úr, pedig milyen egészségesnek látszott.
3: Ismerte?
23: Még mennyire, hogy ismertem. Régi utasunk volt a Gyurcsány úr. Az édesanyja itt lakik Nagyvelimben. Ő hozzá szokott hazajárni Pestről. Amíg nem volt nős, hetente, két hetente hazajött. Aztán már csak ritkábban. Volt úgy, hogy hónapokig is elmaradt.
3: Magának mondta, hogy megnősült?
23: Na, mondani nem mondta. De láthatta, aki nem vak.
24: A férfi embernek még a járása is megváltozik ilyenkor.
3: Szóval a járásából látta.
24: Meg hát az asszonykából. Egyszer csak azzal a cukorfalattal kezdett hazajárni. Aj, de szép aranyos asszonyka. Nem mondom, egy kicsit feketécske. Na, de mit számít az igaz?
3: Hogy feketécske? Néger talán?
24: Ha, de hogy is. Nem úgy értettem én azt, hogy inkább a arcona. A nézése. De azért igen aranyos. Gondoltam is szegényre, hogy sírhat, réhat. De hát aztán nem sírt annyira. Egy könnyesen jött. Ez az igazság.
3: Miért? Mikor látta?
24: Az eset után. Lejött ugye formaságokat intézni, meg a csomagokért, mert ugye a csomagok itt voltak a megőrzőben.
3: Milyen csomagok?
24: A szegény megboldogult éj. Tudja, Nagyvelimből 1:40 a pesti vonat indulása előtt érkezik a busz. Gyurcsány úr meg, amikor megérkezett, mindig berakta a csomagjait a megőrzőbe, és elment valahová. Lehet, hogy sétál, az is lehet, hogy lakik itt valami ismerősen. 10 perccel a vonat indulása előtt jött vissza, mindig olyan pontosan, hogy az órát hozzá lehetett volna igazítani. Egyenesen idejött hozzám, de mindig ám. Ivott egy nagy fröccsöt, meg a termoszából kávét, aztán kiváltotta a csomagjait, és akkor már jött is a vonat.
3: Uh-huh. Most is így volt?
24: Aj, szára. Ez az arra különbséggel, hogy most már a csomagjait soha nem válthatja ki a lelkem.
3: Mondjál részletesen. Idejött, köszönt.
24: Igen. Köszönt. Szóval morgott valamit. Én akkor már mértem is neki a nagy fröccsöt. Ismertem a szokását. Ő meg letette ide az aktatáskáját. Látja, ide, erre a szent helyre. Kinyitotta. Kivett belőle egy zöld termoszt. Töltött magának a termosztetőbe. Letette a fröccs mellé. Aztán egy hajtásra megitta a nagy fröccsöt, utána mindjárt a kávét. Fogta a termoszt, csavarta rá a tetőt, de egészen rácsavarni már nem tudta. Puff! Elvágódott szegényke. Aztán futottak ide az emberek, pofozgatták, rángatták, de hiába. Akkor annak már kampec volt. Ja, és akartam is mondani, az aktatáskája valahogy itt felejtődött a pulton, én meg letettem ide a lábamhoz. És amikor a kis felesége jött a csomagokért, megfeledkeztem róla. Most is itt van. Nézze.
3: Elég ócska táska.
24: Az.
3: Megnézte, mi van benne?
24: Én aztán egy idegen táska. Megnéztem, meg hát. Nem olyan nagy bűn, az különben sincs benne semmi értékes. Egy füzet, golyóstól, meg papírok.
3: És a termosz?
24: Milyen termosz?
3: Ami a kezében volt, amikor összeesett.
24: Nagy. Tényleg. A termosz. Erre nem is gondoltam, hogy ki a fene törődött akkor a termosszal. Úgy emlékszem, kigurult a kezéből oda a fal mellé, de aztán nem láttam. Te jó Isten! Csak nem! Méreg volt benne.
3: Az. Gyorsan ölő méreg. Gyurcsányi urat megölték.
24: Jézus szegény. Kinek volt annyira útjában?
1: Na, és kinek volt annyira útjában?
3: Elő akartam keríteni a termoszt. De nem tudott róla senki. Volt, aki homályosan emlékezett rá, de hogy hova lett, arról fogalmuk sem volt.
1: Ennyi. Maga nem találta meg a termoszt, és beszüntette a nyomozást.
3: Tudja, hogy nem szüntettem be. Arra gondoltam, ha már úgyis ott vagyok, elmegyek Nagyvelimbe, Gyurcsányi anyjához. Ücsörögtem a busz megállóban, gondoltam, megnézem, mi van a pasas táskájában. Az volt, amit az asszony mondott. A füzetben képletek voltak, egyenletek, de hát ez enyém való. Mi legyen egy vegyészmérnök füzetében? Az volt az érzésem, ezt a koszlott aktatáskát csak azért hordta magával, hogy legyen mibe tennie a termoszát. És akkor...
1: És akkor?
3: A táska alján találtam egy gyűrött papírlapot. Valaki ceruzával, csupa nagybetűvel ezt írta rá. Kerim Jáde. Jodó... A Franka cirkuszban van.
1: Micsoda? Elég furcsa nevek.
3: Igen. Először én is csak erre gondoltam, hogy furcsa nevek. De abban már akkor is biztos voltam, hogy Jáde férfi, Jodó meg nő.
1: Miért fontos ez?
3: Hogy miért fontos? Nagyon fontos. Akkor mondom tovább. A busz Bátorszék és Nagyvelim között viszonylag hosszabb időre megállt egy nagyközségben, Vezsenyben. Talán ismeri. Ez olyan autóbuszforgalmi csomópont. Amikor én ott voltam, az alatt a kis idő alatt is legalább 3 busz érkezett és ment el. Ezt azért mondom, mert később lényegessé válik. Aztán megérkeztem Nagyvelimbe. A busz a kocsma előtt állt meg. Leszálltam a buszról, szinte vártam, és tudtam, hogy előbb-utóbb újra elém bukkan, de mégis hangosabban kezdett dobogni a szívem. Most megint azt fogja mondani, hogy ez nem tartozik ide.
1: Nem tudom, miről beszél.
3: A kocsma falán fekete szénnel írt csupa nagybetűs feliratot láttam.
1: Az, hogy Kerimia, de Jodó a Franka cirkuszban van.
3: Azt.
1: És miért izgatta föl ennyire ez a felirat?
3: Magam sem tudom.

0: fia miatt jöttem.
1: A fiam meghalt.
0: Tudom. Éppen ezért...
1: A temetési díj miatt? Úgy tudom, minden meg lett fizetve.
0: Nem. A fia halálának körülményeit kell tisztáznom.
1: A körülményeit? De úristen, még ez is... Hát mégis igaz.
0: Micsoda?
1: Azt suttogják itt a faluban, hogy megmérgezték. Uram Isten, ezt már ne!
0: Sajnos, azt mondom, igaz. Ne sírjon.
1: Az a nő tette, tudtam én. Az a nő.
0: Milyen nő?
1: Az a sötét arcú. Behálózta a fiamat.
0: A felesége?
1: Ugye maga is tudja. Ki lett volna más?
0: Nem ismerem a mennyét. Azt gondolja, hogy ő?
1: Nem azt mondom, hogy saját kezüleg az asztalán, nem. De hogy köze van hozzá, az biztos. Majd meglátja.
0: Milyen ember volt a fia?
1: Szóltam, komoly természetű, csak a munkájának élt. Tudni kellett volna bánni vele, szelídnek lenni hozzá.
0: Most, amikor legutóbb itthon volt, nem vett észre rajta semmi különöset?
1: Nem. Behúzódott a belső szobába, olvasott, meg talán írt valamit. Nem is igen beszélgetett velem, még ebéd közben sem. Mondom, nem volt beszédes. De valahogy indulás előtt, mintha lett volna valami benne, valami nagy elszánás. Nem tudom, érti-e?
0: Izgatottnak látszott?
1: Nem, azt nem mondhatnám. Inkább olyan magabiztosnak. Arra gondoltam, hogy most majd rendezi a dolgait a feleségével. Talán még gondolat se volt, csak úgy belém villant.
0: Ő rosszul éltek?
1: A feleségével? Nézze, erről soha egy szó sem esett köztünk. Én mégiscsak az anyja voltam. Biztosra veszem, hogy rosszul éltek.
0: A fia egyetlen gyerek volt?
1: Egyetlen. Miért csinál úgy, mintha nem tudná?
0: Asszonyom, én tényleg...
1: Nem tudta? Úgy is a fülébe suttogják. Elmondom inkább én. A fiam törvénytelen gyerek volt.
0: Nincs abban semmi.
1: De engem megerőszakoltak. Egy vadállat megerőszakolt. Postamester voltam egyedül abban a nagy házban. Rám tört, azt hittem rabló, de nem a pénz kellett neki. Engem akart. És mit tudtam volna csinálni? Mondja, mit? Védtelen, szerencsétlen nő.
0: Tulajdonképpen én...
1: De mondja, mit tehettem volna?
0: Talán, ha nem gondolna rá, a sebek... Tudom, csak azt szeretném megtudni, hogy a fia termosza... Na, a fiának volt egy zöld termosza.
1: Igen. Abban most a kávéját. Erős kávés volt. És csak azt a kávét itta, amit maga főzött. Pesten telefőzte a termoszát, és csak abból ivott. Mondtam neki, hogy hiszen kihűlt, nem jó már az, de nem kellett neki más kávé, csak a termoszából.
0: Itthon persze újra telefőzte magának a termoszt kávéval.
1: Nem, csak nagy ritkán. Az volt a rögeszméje, hogy csak az ő pesti kávéfőzőivel lehet igazi kávét főzni. Ezért aztán annyit főzött, hogy hazáig kitartson neki. Hát egyszer meg is kóstoltam titokban a kávéját, hogy vajon micsoda különlegesség lehet. De higgy el, semmivel se volt jobb, mint amit én főzök.
0: Megkóstolta?
1: Igen, kíváncsi voltam, azt hittem valami rendkívüli.
0: Most kóstolta meg a fia utolsó itt létekor?
1: Nem, de hogy... Van annak már 2 éve is.
0: Értem.
1: Miért? Van valami összefüggés? A termosz meg a fiam halála? Abban volt a méreg? A kávéban?
0: Igen, nagyon valószínű.
1: Igen, vagy valószínű?
0: Sajnos a termosz elveszett. Amikor összeesett, kigurult a kezéből, és valahogy eltűnt a kavarodásban.
1: Biztos ez? Biztos, hogy eltűnt?
0: Én minden esetre nem találtam.
1: Mert itt volt az a nő. A csomagokat is elvitte a megőrzőből. Egy kövér libát is vitt a fiam. Remélem, ráromlott arra a cafkára. Talán ő vitte el a termoszt is. Eltüntette.
0: Igen, majd utána nézek, de nem valószínű.
1: Eltüntette a bűnjelet.
0: Mit gondol, nem volt a fiának valami titkos szerelme?

0: titkos szerelme? Ne, nem hiszem. Szerette azt a nőt.
1: A feleségét?
0: Igen. Látszott rajta, hogy szereti. Azért is volt olyan szomorú. Csupa bánat volt amiatt a nő miatt.
1: Most mondok magának egy nevet. Jodó. Nem hallotta még soha?
0: Jodó. Fura egy név. Nem. Nem hiszem, hogy hallottam volna.
1: És arról sem jut eszébe semmi, hogy Kerim Jade?
0: Ez valami arab név, he? Egy arab férfi, igaz?
1: Egy cseppet sem biztos, hogy arab. Hallotta a nevet?
0: Nem. Legalábbis nem emlékszem.
1: És azt, hogy Franka cirkusz?
0: Franka cirkusz?
1: Igen.
0: Mint ha valami rém lenne. Lánykoromban, Pesten. Igen, mint ha ott. Franka cirkusz, ugye úgy mondta?
1: De mostanában gondolom, mostanában, hogy erre felé járt volna a Franka cirkusz. Arról nem hallott?
0: Ha erre járt volna, se igen tudnám. Nem nagyon megyek ki a lakásból. Az a Jodó. Egy lány?
1: Igen. Egy nagyon szép lány lehet.
0: És mi történt vele?
1: Nagyon szeretik egymást Kerim Jádéval.
0: Az az igazi neve. Kerim Jáde.
1: Lehet, hogy csak álnév, lehet, hogy a Jodó is álnév, de ők ketten így hívják egymást.
0: Becézik.
1: Igen.
0: De aztán... Aztán ugye közbe jött valami. Valami félreértés. Elszakadtak egymástól.
1: Honnan tudja?
0: Igen. Igen, így volt. Én tudom. Én ismertem őket. És most a férfi keresi a nőt. Megy faluról falura, városról városra. Sehol sincs nyugodalma. Keresi azt az elveszett lányt.
1: És a lány fölírja neki a falakra, hol van. Hogy Kerim Jáde tudja meg, a Franka cirkuszban megtalálhatja őt.
0: Ki írja a falakra? Azt, hogy Franka cirkusz? Ha. Talán ez is egy fedőnév. Talán ezt is csak ők ketten ismerik. Igazából lehet, hogy nem is cirkusz.
1: Franka cirkusz, mondom.
0: Hát persze, persze, egészen biztos. Emlékszem, amikor találkoztak.
1: Kerim Jáde és Jodó?
0: Igen, ők. A lány aranyszőke volt. Sose felejtem el. Egy fonott kerti székben ült egy szőlőlugasban. Nyár volt. Tudja, olyan gyönyörű délután. Jodó ott ült a lugasban, előtte a kis asztalon könyv, de nem olvasott. Arra gondolt, hogy a lugas végében most megjelenne egy magas, barna férfi, kis bajuszkával, lovaglónadrágban, és elindulna feléje. Mert Jodó tele volt szeretett vágyal. Azt nagyon jól tudom. És akkor tudja, mi történt?
1: A lugas végében megjelent Kerim Jáde.
0: Igen. Jodó először azt hitte, káprázik a szeme. De valóság volt, nem álom. Egy férfi közeledett felé. Jodó látta a férfi erős kézfejét, a homlokába hulló hajtincset. Kerim Jáde vagyok, mondta férfi. És leült Jodóval szemben az asztal másik oldalára. Még a fonott szék recsegése és csodálatos muzsika volt Jodó fülének. És tudja, uram, rögtön az a kapocs, ahogy a két tekintettől átforrósodik a levegő. Azok már akkor szerették egymást. Jó késő estig beszélgettek. Az a két ember egymásra talált ott. Higgy el, semmilyen próbatétel, semmilyen hosszú idő nem bizonyíthatta volna jobban, hogy ez a két ember egymásnak teremtődött, hogy örökké egymásért fognak égni, mint ez a halkszavú, hosszú hallgatásokkal teli beszélgetés. Pedig még egymás bőréhez sem értek. Az ujjak hegyét sem érintették össze, még a kezük sem mozdult egymás felé. Mégis. Higgy el, ez volt a világ legnagyobb szerelme. És az is maradt. Előtt a búcsú perce, mindketten felálltak, léptek néhányat a lugasban, Kerimjád tekintette Jodó lábára tévet, és meglátta.
1: Mit látott meg?
0: Hogy Jodó testi hibás.
1: Mi az? A testi hibás az nem létezik.
0: Na miért ne létezne? Ha mit képzelnek maguk? Hova tették az eszüket, a szemüket? Miért ne létezne? Testi hibás. Igenis, testi hibás. Sánta. Bicegő. És Kerimjád nem jött többé soha. Jodó kint ült pedig egész nyáron a lugasban, és ott ült akkor is, amikor a fecskék nagy csapatban röpködték körül a házat. Búcsúztak. És ott ült a sárga levelek közt. Ott ült fekete kendőbe bugyolálva a hulló hóban. De Kerimjád nem jött. És nem jött. Jodó beállt hát abba a cirkuszba. Franka cirkusznak hívták. Talán azért, hogy vándorlásai közben Kerimjádéra ráakadjon. Talán azért, hogy Kerimjáde már akkor se találja meg őt, ha keresi. Aztán egyszer meghallotta, hogy egy Kerimjáde nevű férfi egy Jodó nevű lány után kutat. Kiáltozni kezdett a boldogságtól. Rohangált az üres cirkuszporondon. És ekkor vette észre, hogy a lába rendesen tartja a testét, hogy nem sántikál. És másnap már titokban felmerészkedett a trapézra. És aztán, azután is, nap-nap után egyre merészebb, egyre szebb gyakorlatokat csinált. Egyszer meglesték őt a társulat tagjai, és bámulták, csodálták őt. És attól a naptól ő lett a cirkusz sztárja. Ezreket vonzottak nyaktörő mutatványai, és kivirult, és olyan szép lett, mint azelőtt soha. És akkor, amerre megfordult, minden városban, faluban fölírta valami jó látható helyre, hogy Kerimjáde, Jodó, a Franka cirkuszban van.
2: Mondja csak, meddig beszélgettek még erről a cirkusz históriáról?
1: Tudom, hogy önt nem érdekli, de én megrendültem a történettől. Nem is tudtam semmit mondani az öreg asszonynak. Fölálltam, hogy elbúcsúzom tőle, és akkor ő is fölállt. Kikísért. És akkor megláttam...
2: A termoszt?
1: Nem. Azt, hogy az öreg asszony Sánta. Gépben van a lába.
2: Igen. Aztán persze kilépett a kapun, és a szemközti ház falán meglátta a felirást. Kerimjáde... Jodó a Franka cirkuszban van, ugye?
1: Gúnyolódhat, ha akar. Nem. Ott kint a kapu előtt egy ember állt. Úgy köszönt, mintha régi ismerősem volna.
3: Jó napot!
1: Jó napot.
3: Hát mégis igaz?
1: Micsoda?
3: Hogy mégse természetes halállal.
1: Bocsásson meg, kicsoda maga?
3: Tóth vagyok. Állattenyésztési brigádvezető. Már ne haragudjon, hogy megszólítottam, de már az egész falu beszéli, hogy detektív jött. És hogy ez biztosan azt jelenti, hogy ez a gyurcsányi gyerek. Szóval, hát, hogy megölték.
1: Úgy igaz, ahogy beszélik.
3: Mindig sejtettem, hogy valami ilyesmi éri őket. Furcsa egy népség volt ez mindig.
1: Hogy érti, hogy furcsa?
3: Itt ez az asszony is. Ugye magának is azt mondta, hogy megerőszakolták.
1: Azt.
3: Na, látja. Ördögöt erőszakolták meg. Inkább fordítva történt. Valami csavargóféle volt az az ember. Azelőtt se volt itt, azóta se. A Sánta postás kisasszony meg szinte erővel cipelte be magához. Rejtegette, bújtatgatta. De hát tudta mindenki, hogy nála van. Azt hallotta volna, hogy sikongatott éjszakánként a kisasszony. Még hogy megerőszakolták. Öt házzal arrébb is lehetett hallani. Az egyszer biztos, hogy nem segítségért sikongatott. Már úgy voltunk, föladjuk a hatóságnak. Mégis egy jöttment idegen a postán. Ki tudja, ki fia borja? Mi van a bokra mögött? Postán a pénzünk, ugye? Egy szép reggel arra ébredünk, hogy a kisasszony feje széthasítva, a pénznek meg hűlt helye. Ezért akartuk föladni. De nem került rá sor, mert a pasas meglépett. Na nem is csodálom. Na nem vitt el az semmit, inkább hagyott. A csomagot szépen itt hagyta. Hát aztán az a gyerek, az se volt egészen tiszta. Zabi gyerek, falu csúfja. Nem mondom, esze az volt. Tanulni tudott. Lett is belőle vegyészmérnök. Nem is akármilyen. Olvastuk az újságban, hogy a gyógyszergyárban, ahol dolgozott, még valami találmánya is volt. Na de a természete, kacifántos egy természet volt.
4: Mogorva volt?
3: Mogorva? Az csak annak örült, ha valakinek fájdalmat okozhatott. Meg hogy adott volna bárkinek is valamit, azt aztán nem. Na, hogy ne hazudjak, egyszer életemben láttam, hogy adott. Most, hogy szegény utoljára utazott a bátorszéki állomásra. Tudja, együtt utaztunk.
4: Nem látszott izgatottnak?
3: Nem, az olyan volt, mint mindig. Mintha citromba harapott volna. Tudja, Vezsenyben pihen egy kicsit a busz. Az utasok kiszállnak, gyújtózkodnak, elvégzik a dolgukat. A gyurcsányi gyerek is leszállt. Neki kezdett kávét inni a termoszból. A kávét mindig vedelte. Akkor jött be Pest felől a Pécsre menő busz. Arról is leszálltak az utasok. Egy nagy darab szőke férfi mindjárt vette az irányt, egyenesen Gyurcsányi felé. Régi ismerősöknek látszottak. Gyurcsányi akkor már megitta a maga kávéját, és a mozdulataiból láttam, kínálja a másikat. Az megivott a Gyurcsányi kávéjából. A Gyurcsányi adott neki. Na látja, ez volt az egyetlen eset, hogy Gyurcsányi adott valakinek valamit. Legalábbis, amit én láttam.
4: Mind a ketten ittak a kávéból?
3: Igen, most mondom.
4: És hogy is mondjam, utána, na, egy zöld termosz volt, ugye?
3: A fene se emlékszik a színére. Az biztos, hogy termosz, de...
4: Gyurcsányi töltött annak a férfinak, vagy a termoszt is a kezébe adta?
3: Úgy emlékszem. Ez fontos?
4: Azért kérdezem.
3: Hát úgy emlékszem, igen. A férfi töltött magának, és amíg ivott, a kezében volt a termosz is.
4: Gyorsan. Egy hajtásra megitta?
3: Nem, lassan kortyolgatta, és igen. Amíg ivott, végig a kezében volt a termosz.
4: Közben Gyurcsányi nem fordult el, vagy nem ment el onnan valamiért?
3: Erre nem emlékszem. Úgy tetszik, végig beszélgettek. A tetőt már Gyurcsányi csavarta a termoszra. Az biztos, igen.

0: hangfelvétel 1976-ban készült. A Rádiószínház műsorával legközelebb holnap 1 óra 3 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszinház@mtva.hu elektronikus posta címen.
1: A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: 22 óra, jó estét kívánok, Ciprus Éva vagyok, főbb híreink először röviden. A Tisza kormány az elsők között nyújtja be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényt, közölte megválasztása utáni első parlamenti beszédében Magyar Péter miniszterelnök. Közel 5 éve nem látott szintre erősödött a forint, 351 forint volt az euró. Háromnapos tűzszünet kezdődött Ukrajna és Oroszország között, a két ország 1000-1000 hadifoglyot is kicserél. A maihoz hasonló idő lesz holnap is, majd a jövő hét elején már egyre több felé elered az eső. 22-28 fok várható holnap. Következnek a részletek. Megalakult az új országgyűlés. Sólyog Tamás államfő a képviselők eskütétele után úgy fogalmazott, Magyarország történelmének újabb fejezetéhez érkeztünk, és a Tisza párt a választáson kapott felhatalmazással történelmi felelősséget visel hazánkért és nemzetünkért. Az ülésen megválasztották az új miniszterelnököt is. Magyar Péter eskütétele után hangsúlyozta, a rövidesen megalakuló kabinet minden magyar kormánya lesz, mint mondta, olyan országot építenek, ahol a politika képes újra reményt, biztonságot és közös célokat adni az embereknek. Hadsás Gergely összefoglalója.
2: A köztársasági elnök köszöntőjével kezdődött az országgyűlés alakuló ülése délelőtt 10 órakor a parlamentben.
3: Az országgyűlési képviselők 2026 évi választását követő új országgyűlés alakuló ülését megnyitom.
2: A himnusz közös eléneklése után Sólyog Tamás államfő köszöntötte az országgyűlési képviselőket és a nemzetiségi szószólókat, valamint bejelentette a megbízó levelek átvételét. Az ülés vezetését ezután Vitányi István korelnöknek adta át. Az ülés elején a Nemzeti Választási Bizottság és a Nemzeti Választási Iroda elnöke beszámolót tartott az országgyűlési választásról, majd a képviselők esküdtettek a történelmi zászlók előtt. Az eskü szövegét Berki Ákos, a legfiatalabb képviselő olvasta fel.
4: Én Berki Ákos fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek,
2: Az eskütétel után a korelnök bejelentette az országgyűlés megalakulását és az előző kormány megbízatásának megszűnését. Ezt követően az államfő szólt a képviselőkhöz. Sólyog Tamás úgy fogalmazott, a felhatalmazással a Tisza párt történelmi felelősséget visel hazánkért és nemzetünkért.
3: A hazát, a nemzetet szolgálni, magyar embereket képviselni a legnagyobb megtiszteltetés és a legnemesebb feladat. Ennek tükrében szemlélhető az önök előtt álló 4 év munkája. Egy ezred év országépítői közé soroltattak be. Ezért mindenkire, akit az a megtiszteltetés ér, hogy a magyar parlamentben képviselje a nemzetet, egyben történelmi szerep is hárul, és a történelem is fogja majd megítélni tevékenységüket.
2: Az újonnan megalakult országgyűlés Forsthoffer Ágnest, a Tisza párt alelnökét választotta házelnökké, aki úgy fogalmazott, olyan változások jönnek, amelyek új korszakot nyitnak a magyar parlamentális demokrácia történetében.
5: Minden megszólalásnál a magyar nemzet egységére kell törekednünk. Legyen itt helye az érvelésnek, a meggyőzésnek, az értő figyelemnek, a tényeken nyugvó, tiszteletteljes párbeszédnek és a bocsánatkérésnek is. És legyen helye a szeretetnek.
2: A házelnök első döntésével elrendelte, hogy kerüljön vissza az Európai Unió zászlója a parlament épületére. A képviselők ezután megválasztották az országgyűlés alelnökeit és jegyzőit, valamint a parlamenti bizottságok tisztségviselőit. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülésen megválasztották az új miniszterelnököt. Magyar Péter eskütétele után hangsúlyozta, olyan országot építenek, ahol a politika képes újra reményt, biztonságot és közös célokat adni az embereknek.
6: Arra vállalunk közös kötelezettséget, hogy Magyarországon újra erősebb lesz az, ami összeköt minket, mint ami elválaszt. Hogy újra megtanulunk egy nemzetként gondolni önmagunkra, akkor is, ha különböző helyről jöttünk, különböző tapasztalatokat hordozunk, vagy más politikai közösségre szavaztunk.
2: Az újonnan megválasztott kormányfő bejelentette, hogy az elsők között fogják benyújtani a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényt.
6: Ez a hivatal a 2026-os rendszerváltás egyik legfontosabb intézménye lesz. Az lesz a feladata, hogy feltárja az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseit, kivizsgálja a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciókat, segítse a büntetőeljárásokat, és minden törvényes eszközzel fellépjen a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésért.
2: Magyarország többé nem lesz következmények nélküli ország, fogalmazott Magyar Péter, aki szerint az elmúlt években közjogi intézmények tucatjai veszítették el a függetlenségükbe vetett társadalmi hitet. Ezért a közjogi méltóságokat és az elmúlt rendszer politikai kiszolgálóit távozásra szólította fel. A kormányfő bocsánatot kért mindazoktól, akik az elmúlt évtizedekben azt tapasztalták, hogy az állam nem egyformán védi a saját polgárait.
6: Bocsánatot kérek a magyar gyermekvédelmi rendszer minden áldozatától. Azoktól, akik ma még gyermekek, és azoktól is, akik már felnőttként hordozzák magukban mindazt, amit velük tettek, és amit a magyar állam elmulasztott megakadályozni.
2: Magyarország helye Európában van, fogalmazott Magyar Péter, aki hangsúlyozta, erős, megbecsült és a saját érdekeit világosan képviselő országot építenek.
6: A nemzeti önrendelkezés kormánya leszünk, helyreállítjuk Magyarország nemzetközi hitelességét, újjáépítjük a szövetségi kapcsolatainkat, és hazahozzuk azokat az uniós forrásokat, amelyek a magyar embereket, a magyar vállalatokat illeti meg.
2: A kormányfő közölte azt is, elindítják Magyarország alkotmányos rendszerének átfogó felülvizsgálatát, megerősítik a fékek és ellensúlyok rendszerét, helyreállítják a valódi intézmények függetlenségét, és kezdeményezik a miniszterelnöki ciklusok számának korlátozását. Magyar Péter egyértelművé tette, a rövidesen megalakuló kabinet minden magyar kormánya lesz, és minden magyarért fog dolgozni.
1: Az új miniszterelnök megválasztásához gratulálunk, ugyanakkor első nyilvános megszólalása sok tekintetben komoly kétséget ébresztett, reagált közösségi oldalán a Fidesz frakció vezetője Magyar Péter beszédére. Gulyás Gergely szerint a köztársasági elnökkel szembeni személyes és politikai támadás, valamint annak agresszivitása méltatlan az ország miniszterelnökéhez. Mint fogalmaz, a jogállam védelme nem valósítható meg közjogi intézmények vezetőinek, különösen az országállam főjének a megtámadásával. Magyar Péter miniszterelnöki beszéde nem a nemzet egyesítéséről szólt, hanem egy bosszú beszéd lett. Ezt a KDNP frakció vezetője írta a közösségi oldalán. Rétvári Bence szerint a kormányfő az újkori magyar demokráciában példátlan módon támadta az összes közjogi méltóságot szakmai hozzáértésükben és emberi méltóságukban is. Hozzátette, úgy beszélt, mintha nem lett volna 14 évig a most leköszönő rendszer része. A Mi Hazánk pártelnök frakcióvezetője arról írt, hogy továbbra is konstruktívan áll hozzá a most alakuló kormányhoz. Torockai László hangsúlyozta, ami jó Magyarországnak, azt támogatja, ami nem jó, azt ellenzi, de elvárja a tisztességes, korrekt hatalomgyakorlást. Az Európai Bizottság elnöke a közösségi oldalán gratulált Magyar Péternek miniszterelnökké választása alkalmából. Ursula von der Leyen úgy fogalmazott, szívünk Budapesten dobog. A megújulás reménye és ígérete erős jelzés ezekben a kihívásokkal teli időkben. Gratulált António Costa, az uniós tagállamok vezetőit tömörítő tanács elnöke is, aki azt írta, várja a szoros együttműködést Magyar Péterrel. A Kossuth térre egésznapos rendszerváltó népünnepét szervezett a Tisza párt, az országgyűlés alakulóülése után katonai díszszemlét tartottak és felvonták Magyarország lobogóját. Azóta zenészek, táncosok és énekesek váltják egymást az országháznál kialakított színpadon. Fellépett már többek között Olái Bolya, Presser Gábor, a Grundvík színházi fiúzenekar és Molnár Ferenc karavel is. A szervezők meglepetés vendéggel is készültek, Angliából érkezett Gyágya brit énekesnő, akinek az egyik dalára táncolt a választás éjszakáján Hegedűs Zsolt, leendő egészségügyi miniszter. Április 12-én az ország elsöprő többséggel a szabadságot választotta. Erről a főpolgármester beszélt a Hála nektek című rendezvényen. Karácsony Gergely a Lánchíd Pesti híd főénél tartott rendszerzáró koncerten azt mondta, a szavazás napján visszatértünk egymáshoz, mert csak együtt lehetünk szabadok. Hangsúlyozta, az új fejezet elkezdéséhez le kell zárni az előzőt. Ehhez szerinte szükség van az igazság feltárására és a felelősség megállapítására, mert csak így lehet a polgárait nem elnyomó, hanem szolgáló államot helyreállítani. Magyar Péter pártja parlamenti frakciójának április 20-i alakuló ülése után jelentette be, hogy kormányában várhatóan 16 minisztérium lesz, aznap meg is nevezte 7 tárcavezetőjét, azóta pedig véglegessé vált a lista. A Tisza kormány külügyminisztere Orbán Anita, a pénzügyminisztere Kármán András, a gazdasági és energetikai minisztere Kapitány István, még az egészségügyi minisztere Hegedűs Zsolt lesz. Részletek Zilai Zsuzsannától.
7: Az elmúlt hetekben folyamatosan jelentette be a Tisza kormány új miniszterjelöltjeit a kormányfő. Összesen 16 tárcavezető lesz. A kormányt miniszterelnökként Magyar Péter vezeti, helyettese Orbán Anita lesz, aki egyben külügyminiszterként is tagja a kabinetnek. Magyar Péter korábban arról is beszámolt, hogy az eddigi struktúra helyett lesz külön egészségügyi miniszter, oktatási miniszter, környezetvédelmi és vidékfejlesztési miniszter is. Emellett szétválasztották a külgazdaságot a külügyminisztériumtól.
8: A Fidesznél csúcsminisztériumok voltak, nálunk pedig minden szakminisztériumnak külön felelőse lesz, külön egészségügyi miniszter, oktatási miniszter, környezetvédelmi miniszter és éppen vidékfejlesztési miniszter is. Egy tiszta pénzügyminisztérium lesz, tehát a gazdaságügyeket kivesszük, együtt lesz a külgazdaság és a belgazdaság.
7: Mondta Magyar Péter a Tisza párt megválasztása után tartott nemzetközi sajtótájékoztatón. A Tisza kormány egyik új önálló minisztériumának vezetőjét, Lannert Juditot április 24-én kérte fel gyermek- és oktatásügyi miniszternek a kormányfő. Lannert Judit közgazdász, szociálpolitikus, szociológus és oktatáskutató. A hazai oktatási egyenlőtlenségek, az iskolarendszer teljesítménye és a pedagógus politika kérdéseinek ismert elemzője. A leendő miniszter hangsúlyozta, a magyar oktatásban szemléletváltásra van szükség.
9: Nagyon fontos az, hogy a gyerekek minőségi oktatáshoz jussanak, és a GDP-be is bármiben, ha nézzük, ennek komoly hatása van. De azt is kell tudni, hogy az igazán jól működő rendszerek azért ennyire jól működők, mert az alul lévőket is föl tudják húzni. Tehát nem az elit képzés húzza ki ilyenkor, ez is szép ékkő. De ha ki akarunk mozdulni ebből, akkor az alsó részt kell megmozdítani, azokat kell fölhúzni.
7: Az oktatás mellett az egészségügy is önálló tárcát kap, amelynek vezetője Hegedűs Zsolt lesz. A leendő miniszter úgy fogalmazott, a kormányváltás során és azt követően is kiszámíthatóságra és felelős átadás átvételre lehet számítani az egészségügyben. Hozzátette, a betegellátás folyamatossága, az intézmények stabilitása és a dolgozók biztonsága elsődleges szempont marad. Céljuk pedig a működőképesebb, átláthatóbb és emberségesebb egészségügyi rendszer megteremtése.
10: Az egészségügy hála Istennek egy olyan helyzetbe került, hogy a munkacsoportjaink már több mint másfél éve finomítgatják azokat a szakmai anyagokat, amit még természetesen majd át kell beszélni a szakmával is, illetve a társadalommal is, mert a társadalmat is akarjuk bevonni és érzékenyíteni.
7: Magyar Péter még januárban az elsők között nevezte meg a leendő gazdasági és energetikai minisztert, Kapitány Istvánt. A múlt héten a miniszterjelölt a gazdasági növekedés beindítását nevezte az egyik legfontosabb pillérnek. Jelezte azt is, hogy kiemelten foglalkoznak majd a korrupció kérdésével, és a közpénzek hatékony felhasználásához egy biztos keretet alakítanak ki.
11: Azt nem ígérhetjük, hogy 100 nap alatt minden hibát kijavít. Azt viszont bátran ígérhetjük, hogy az első 3 hónapban a jó irányba kormányozzuk a hajót, amit már a legtöbben érezni fognak. Belső munkatervünkben számításba vettük a programunkban tett ígéreteinket. Van, ahol az első hónapokban már látványos eredményeket fogunk elérni, van viszont, ahol csak az első lépéseket tudjuk megtenni. Egyet viszont garantálhatok, minden transzparens lesz, és mindent megfelelően el fogunk magyarázni, hogy a döntéseinket mindenki magáénak érezze.
7: április végén derült ki az is, hogy Tanács Zoltán a Tudományos és Technológiai Minisztérium vezetője lesz, Tar Zoltán pedig a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztériumot irányítja majd.
12: Eljött a nap, beveztük a parlamentet 2026. április 12-én kezdődött és indult el. Ez a ti fantasztikus és bátor döntésetekkel megbíztatok minket, hogy képviseljük titeket azért, hogy ezt az országot újra és újjá alakítsuk veletek együtt.
7: Mondta Tar Zoltán szombaton a közösségi oldalára feltöltött videójában. A leendő miniszter úgy fogalmazott: Magyarország szimbolikusan és a tettek mezején is visszatér oda, ahová történelme, kultúrája és szellemisége alapján ezer éve tartozik, Európába, a nyugati értékközösségbe. A magyar választóknak pedig azt ígérte, hittel, tisztességgel, rendíthetetlen elhivatottsággal és békességgel fogják szolgálni az országot. A minisztérium működése kapcsán pedig elmondta, hogy azt a szabadság, az autonómia tisztelete és a párbeszéd fogja jellemezni. A miniszterjelölteket a parlamenti bizottságok az alakuló ülés utáni napokban hallgatják meg. Az alaptörvény szerint a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki a minisztereket, a kinevezéssel pedig megalakul az új kormány.
13: Az új kormány megvizsgálja az ország pénzügyi helyzetét, és új, felelős pótköltségvetést terjeszt be az idei évre, mondta újságíróknak a leendő pénzügyminiszter. Kármán András úgy fogalmazott, a Fidesz kabinet felelőtlen módon gazdálkodott a közpénzekkel, a jövő évi büdzsét már egészen más alapokon fogják megtervezni. Az adatok szerint április végére az államháztartás hiánya megközelítette a 3850 milliárd forintot, ami az egész évre tervezett összeg több mint 70%-a. Történelmi csúcsra emelkedett Magyarország devizatartaléka. A Magyar Nemzeti Bank nemzetközi tartalékainak összege egyetlen hónap alatt 2 milliárd euróval nőtt, éves összehasonlításban pedig több mint 14 milliárd euróval emelkedett, így április végére meghaladta a 60 milliárd eurót. A magas devizatartalék javítja a befektetők bizalmát, az ország külső finanszírozási megítélését is, mondta a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség gazdaságelemzési központjának vezető elemzője. Molnár Dániel hozzátette, az emelkedés hátterében több tényező is állhat.
14: Egyrészt a nemzetközi tartalékok nagyjából negyede aranyban áll. Itt az elmúlt időszakban, az elmúlt egy vagy két évet tekintve jelentősen emelkedett az arany ára. A jegybankok irányából is jelentős kereslet volt, de a bizonytalanság például az iráni háború is felhajtotta az arany árát, ami növelte a nemzetközi tartalékok értékét. Másik, az év elején az államadóságkezelő központ jelentős deviza kötvénykibocsátást hajtott végre, és ez is emelte a tartalékok értékét.
13: Az elmúlt hetekben jelentősen erősödött a forint. Az euró árfolyama szombatra 351 forintig csökkent, ami közel 5 éves rekordot jelent. Az elemzők úgy látják, hogy ha az infláció kedvezően alakul és a forint stabil marad, akkor a jegybank később csökkentheti az alapkamatot. Dorogi Zsuzsanna összeállítása.
15: Megélénkült a valutaváltók forgalma, legtöbben forintot váltanak euróra. Az elmúlt hetekben annyira megerősödött a hazai valuta, hogy sokan a nyaralásra szánt pénzüket váltják be.
16: Valószínű, hogy megyünk a közeljövőbe olyan országból, ezt tudom használni, és mondhatom, hogy most veszek valamennyit.
15: Folyamatosan erősödik a forint, pénteken csak nem 5 éves rekordot döntött az euróval szemben, szombaton a reggeli órákban az euró már 351 forinton állt. Legutóbb 2024. júniusában volt ennyire erős a magyar fizetőeszköz. A dollár is lélektani határon van, 300 forintba kerül, ilyen árfolyamra több mint 4 évvel ezelőtt volt példa. A Tisza kétharmados választási győzelme óta erősödik a hazai fizetőeszköz, míg április elején több mint 380 forintot kellett fizetni egy euróért, ma már csak nem 30 forinttal kevesebbet. Elemzők szerint mindez annak is köszönhető, hogy az új kormány már hetek óta azon dolgozik, hogy lehívja a Magyarországnak járó uniós forrásokat, emellett az euró bevezetésének napirendre vétele is hatással van a piacra.
17: A piac beáraszta a kormányváltást.
15: Vrazsovics Rita pénzügyi elemző szerint, ha továbbra is kedvezően alakul az infláció, és a forint is erős marad, akkor az később lehetőséget jelent majd a jegybanknak, hogy csökkentse az alapkamatot, vagyis a jövőben a vállalkozók és a lakosság is olcsóbb hitelekhez juthat.
17: El tudnak kezdeni beruházni, új fejlesztéseket indíthatnak az olcsóbb forrásoknak köszönhetően, ez mindenképpen pozitívan befolyásolja majd a vállalkozások és a lakosság életét is.
15: Egyre bátrabban is egyre többet vásárolnak az emberek. Márciusban több mint 10%-kal nőtt a fogyasztás. Szakértők szerint ez az ütem tovább folytatódhat. Ha ugyanis a forint erős marad, akkor például olcsóbbak lehetnek az importtermékek, ami főleg a műszaki áruházakban hozhat majd árcsökkenést.
0: Krónika a Kossuth Rádióban.
13: Moszkvában rendkívüli biztonsági intézkedések mellett tartották meg a győzelemnapi díszemlét a Vörös téren, ahol nehéz fegyvereket most nem vonultattak fel. Donald Trump kezdeményezésére 3 napos tűzszünet lépett életbe Oroszország és Ukrajna között, amely részeként 1000-1000 hadifoglyot is kicserélnek. Az amerikai elnök újságírók kérdésére úgy fogalmazott, nem kizárt, hogy a tűzszünet hosszabb lesz 3 napnál.
18: Ez egy valós lehetőség, és örülnék neki. Szeretném, ha a háború véget érne. 25 000 katona hal meg minden hónapban. Ez őrültség. A II. Világháború óta nem volt példa ilyesmire.
13: Az orosz védelmi minisztérium szerint az ukrán hadsereg több ezer alkalommal megsértette a fegyvernyugvást. Kijev egyelőre nem közölt adatokat az orosz jogsértésekről. Az ukrán kormány szerint a háború finanszírozására és az ország működő képességének fenntartására továbbra is jelentős pénzösszegekre van szükség. Ezt Kijev a nyugati szövetségeseitől reméli. Részlete Kíváncsik Attilától.
19: Jelenleg 35 milliárd euró hiányzik az ukrán költségvetésből csak az idei katonai kiadásokra, tájékoztatott a kijevi kormány. A pénzhiány miatt az ország gazdaságának életben tartása is veszélybe került. Ukrajna arra számít, hogy az Európai Unió által felajánlott 90 milliárd euró fele még idén megérkezik, és azt a katonai kiadások mellett a szociális ellátórendszer, az oktatási hálózat és az egészségügyi szféra működtetésére is fordíthatják. Az Európai Unió a háború kirobbanása óta már 194 milliárd eurót adott Ukrajnának, ebből 70 milliárdot kifejezetten fegyverek és lőszer vásárlására. A kijevi sajtó arról ír, hogy jelenleg az egyfőre jutó államadóság 7200 dollár, és ez az összeg folyamatosan emelkedik. A költségvetési hiányt Ukrajna főleg a nemzetközi valuta alaphiteleiből próbálja fedezni. A Kijev és az IMF közötti legutóbbi megállapodás szerint újabb 8 milliárd dollárt kap az ország. Szakértők kiemelik, a háború Ukrajna minden pénzét felemészti, az ország csak külső támogatással tud működőképes maradni.
13: A kormányzó munkáspárt jelentős meggyengülését eredményezték a brit helyhatósági választások. Az Egyesült Királyságban csütörtökön angliai tanácsi, illetve skóciai és walesi parlamenti választásokat tartottak. Bár az eredmények Angliában még nem véglegesek, a Keir Starmer vezette baloldal támogatottsága akkora visszaesést szenvedett el, hogy sokan már arról beszélnek, a kormányfőnek le kellene mondania. A brit vezető lesújtónak nevezte az eredményt, ugyanakkor közölte, nem szándékozik távozni a hivatalából. Egyre nagyobb a tiltakozás Tenerifén, ahová várhatóan holnap hajnalban érkezik meg az a luxushajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. Az óceáni járó utasai közül a betegség miatt eddig 3 ember halt meg, egy német férfi és egy holland házas pár. Rajtuk kívül 8-an betegedtek meg, de ők már korábban leszálltak a hajóról. A spanyol hatóságok azt közölték, hogy az érkezőket teljesen elkülönítve, biztonságos körülmények között szállítják haza, és a hajón már egyébként sincs beteg vagy fertőzött személy. Szokatlanul hosszú a lappangási ideje annak a hantavírus variánsnak, amellyel a Hollandóceánjárón fertőzöttek meg a hajó egyes utasai. Ők az andoki típustól betegedtek meg, és egymástól kapták el a fertőzést. A vírus elleni vakcinán már dolgoznak a kutatók. Részletek Kovács Mártontól.
20: A mostani vírus az az andoki változat, vagy andes változat, ez Dél-Amerikában van, és ez az, ami leginkább hajlamos arra, hogy emberről emberre terjedjen, mert tüdődémát, tüdőgyulladást okoz.
21: Mondta a közmédiának Rusvai Miklós virológus az óceánjárót érintő fertőzésekkel kapcsolatban. A szakértő hozzátette, a hantavírus csoport variánsai közül Magyarországon a Pumala és a Dobrava-Belgrád változat fordult elő, amelyek jellemzően vesekárosodást okoznak és emberről emberre nem terjednek, míg az andoki súlyos szív- és tüdőbetegséggel járhat. Rusvai Miklós közölte, a hantavírust rákcsálók okozzák. Az ember elsősorban úgy fertőződhet meg, ha az állat vizeletével vagy székletével közvetlenül érintkezik valamilyen sérülésen keresztül, éppen ezért csekély az esélye annak, hogy kiterjedt járvány alakuljon ki. A vírus gyors terjedése azonban elővigyázatosságra ad okot.
20: Az a hölgy, aki Johannesburgban halt meg, repülőre akart szállni, és nagyon rövid ideig érintkezett a KLM-nek az utaskísérőjével, aki leszállította a repülőgépről, mert már beteg volt, és ezért ott kellett maradni a Johannesburgban. Ez a nagyon rövid időablak is elég volt arra, hogy megfertőzze a stewardess-t, akit most otthon kezelnek a hollandiai megfelelő intézetben, de egy ilyen rövid kontakt az, hogy lehetővé vált a vírus átadása, ez minden esetre nagyon gyanús.
21: Aki megfertőződött, akár 45 napig is hordozhatja a hantavírust úgy, hogy nem tud róla. Ez a lappangási idő szokatlanul hosszú. Erről már a Dél-Pesti Centrum Kórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetének főorvosa beszélt a közmédiának. Szlávik János azt mondta, ahhoz, hogy pontosan megismerjék a vírust, meg kell vizsgálni annak genetikai szerkezetét, a fertőzöttet pedig különleges körülmények között kell megfigyelni.
22: Aki már beteg, azt úgy kell kezelni, olyan helyen és olyan módon, hogy még véletlenül se fertőzhesse meg például az ápoló személyzetet. Az ilyen típusú járványoknál nagyon gyakran az ápolók, orvosok, családtagok betegedtek meg legelőször. Erre ma már nagyon jó protokollok vannak Magyarországon is, hogy milyen izolációs szobába kell elhelyezni, hogy kell beöltözni az ápoló személyzetnek. Sajnos más nem tudunk tenni, hiszen specifikus terápia, akár védőoltás nincs erre a betegségre.
21: Magyarországon 2024-ben 8, tavaly 3 hantavírusos esetet regisztráltak. A hantavírus fertőzés a vérzéses lázak közé tartozó betegség. Mivel a kórokozót rákcsálók hordozzák, ezért a kirándulókat, a mezőgazdasági munkásokat és a terepen mozgó katonákat veszélyeztetheti elsősorban. Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint jelenleg nincs engedélyezett antivirális kezelés, és vakcina sem létezik a hantavírus ellen. A betegeket kizárólag tünetileg tudják kezelni. Brit, texasi és dél-afrikai kutatók azonban már dolgoznak egy olyan védőoltás kifejlesztésén, amely az andoki típus ellen is hatékony.
13: Gasztronómiai programokkal egybekötött tavaszi lóversenyt tartanak a hétvégén a fővárosi Kincsenparkban. Az érdeklődőket ügető és agrárversenyek, valamint nemzetközi ízek is várják. Krepps András, a Kincsenpark ügyvezető helyettese szerint a lóversenysport a reneszánszát éli Magyarországon, ezen a hétvégén is több ezer látogatót várnak.
23: Nekünk két komoly objektív visszajelzésünk van, egyrészt a vendéglátóegységeknek a forgalma, illetve a lovakra, az agarakra történő fogadás, sportfogadás, és ezek alapján azt tudjuk elmondani, hogy a 3 nap alatt jó idő esetén közel 10 000 ember látogat ki, és hát a közösségi oldalakon, a fórumainkon való visszajelzés is azt mutatja, hogy ma 2026-ban egy világvárosban ilyen jól és fogyaszthatóan érdemes a lóversenysportot űzni.
24: Időjárás jelentés.
13: Holnap is napos, gomoly felhős idő lesz. Csak délután délnyugat felől növekszik meg a felhőzet, főként nyugaton lehet. Elszórtan egy-egy zápor, a szél időnként megélénkül. Éjszaka 6 és 14, napközben 22-28 fok közötti hőmérséklet várható. A jövő hét elején többfelé lehet eső, és 2-től néhány fokkal hűvösebbre fordul az idő. Budapesten 21 órakor 19 fokot mértek, a tengerszintre átszámított légnyomás 1016 hektopaszkál, gyengén emelkedik. Kedves hallgatóink, a késő esti krónika véget ért. A hírszerkesztő Berente Marian és a technikai munkatársak Farkas Szilvia és Hajósi Bence nevében is köszönöm figyelmüket. Ciprusz Évát hallották, a holnapi viszonthallásra.
25: Műsor ajánlat. Új világ.
2: Köszöntök mindenkit, akit érdekel a világ sorsának, helyzetének, politikájának alakulása, a nemzetközi folyamatok háttere és a folyamatok irányítói. A mikrofonnál Járai Judit. Ezúttal a következő témákat kínáljuk. Romániában megbukott a Bolozsán kormány. Kanada kormánya vajon tényleg az Európai Unióba igyekszik-e? Minden esetre a finn államfő Alexander Stubb meghívta uniós tagnak az észak-amerikai országot. Kuba nem sokára a miénk lesz. Ezt Donald Trump találta mondani május elején. Igaz, a napokban Washington átmenetileg enyhítette a Szigetország elleni olajblokádot. Tartsanak velünk ezúttal is.
3: Új világ. Külpolitikai magazin vasárnap reggel 8:30 után a Kossuth Rádióban.
4: Korkóstoló. Tájak, ízek, történetek.
5: Közétkeztetés újra gondolva egy országos szakácsversenyen. Egy borász útja a flow élményig, főzés és tartalomgyártás találkozása, valamint elfeledett szőlőfajták újjászületése. Finom históriák, különleges szereplők tálalásában a gasztrokulturális magazinban.
4: Korkóstoló. Vasárnap délelőtt 9:30 után a Kossuth Rádióban.
6: Bartók Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
25: Ez a Sportvilág.
26: A Ferencváros nyerte a labdarúgó magyar kupát, nem jutott döntőbe a BVSC a férfi vízilabda Eurókupában. 8 érmet szereztek a magyarok a Szegedi Kajakkenu Világkupa mai versenynapján. Köszöntöm a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió hallgatóit, a mikrofonnál Szilágyi Dóra.
25: Sportvilág.
26: Ferencváros Zalaegerszeg döntőt rendeztek a labdarúgó magyar kupában. A mérkőzés összefoglalóját az egyik rádiós kommentátortól, Katona Lászlótól hallják.
27: 25. alkalommal is fővárosi siker a MOL Magyar Kupa döntőjében Ferencváros Zalaegerszeg hosszabbítás után 1-0. Visszafogott első fél idővel rukkoltak elő a csapatok. A 12. percben Rommels lőtt 20 méterről teli csűddel egy pattanás után. A középre tartó kísérletet Gündel Takács könnyedén magához ölelte. Egy percre rá Joseph futott el a jobb oldalt. Napos beadása Zakarias szem felé ment, de Victoria az ötös vonalánál a cipő orrával hát valahogy belenyúlt a labdába, amely a jobb kapufa mellett hagyta el a játékteret. Az ETE kapusa általában lehúzta a beadásokat, egyszer azonban Zakariasen 10 méterről fejelhetett fél óra játék után jócskán fölé. A második fél időben se változott a kép, a biztonságra helyezték a hangsúlyt a csapatok. Igaz, a 65. percben Kadu beadása után ismét Zakariasen emelkedett, de egy zalai a bólintás után beleért a labdába, ami mellé vágódott. 50 000 békés szurkoló, hiszen az ETE és a Fradi Drukkerek jó barátságot ápolnak. Nos, azt szemlélhették, hogy a 80. percben Gündel Takács az ETE hálóőre belerúgta Joseph-be a labdát a saját 16-osán belül, épp hogy mellé vágódott a lövés vagy kísérlet. A 86. percben Rommels ballal lágyan emelt középre, oda-oda 10 méterről fejelhetett, el is találta a kaput. A jobb sarok felé tartó bólintását Gündel Takács oldalra paskolta. A rendes játékidőben nem született gól, jöhetett a hosszabbítás. A csereként pályára lépő Korbut Amato rúgta meg a 16-oson belül. Rusz játékvezető 11-es ítélt a 95. percben. Yusuf laposan középre lőtte, Gündel Takács lábbal hárított. A 103. percben fejjel is veszélyeztetett Yusuf, 10 méteres bólintását az ETE kapusa a léc alól tornázta ki. A 112. percben jött a váratlan, hiszen Abufani szöglete után a 16-os sarka környékéről Ramakes csavart a kapuba. Yusuf az utolsó utáni pillanatban az 5-ösről bombázott fölé, Tisztes Krisztiánnak is volt még helyzete. Története 25. Magyar Kupa sikerét aratta a fővárosi zöldfehér együttes, ezzel biztossá vált, hogy a Fradi biztosan indulhat legrosszabb esetben az Európa Ligában. A MOL Magyar Kupa fináléjában Ferencváros Zalaegerszeg hosszabbítás után 1-0.
26: A döntő legjobbját a gólszerző Rámákerszt halljuk, a riporter Korsós Kristóf.
1: You are the man of the final match. Congratulations to you. But how special this night is because this was your first final game ever as a player.
7: You scored the winner goal. Játékosként a győztes gólt szereztél. Tényleg nem tudom elhinni. Két nap után a labdát, aztán belerúgtam, kicsit megpattan. És aztán utána azt gondoltam elsőre, hogy fel, hogy a harmadikra, de igazából bement, és én nagyon boldog vagyok.
1: Legyünk őszinték.
7: Nem feltétlenül a főállásod, hogy gólt szerez. Érezted, hogy lőtt kell ebben a helyzetben? Igen, vártam. Vártam, szerettem volna korábban is belőni egyszer, mert soha nem szereztem gólt, és a csapattársaim mindig vitat csináltak ebből belőlem, hogy most már csak egy hetem van, hogy gólt szerezzek, mielőtt vége a szezonnak, és nagyon örülök, hogy ez most történt meg. Még egy utolsó kérdés, miféle ünneplésre számítasz most? Igazából azt akarom, hogy mindent kiadjak magamból. Egész egyszerűen csak szimpla érzelem és boldog, amit szeretnék.
26: A Ferencváros kapusa Dibusz Dénes Korsós Kristófnak nyilatkozott a döntő után.
1: Nem ez volt az a kupadöntő, amikor a legtöbb feladatod volt, de mégis megvan azt hiszem neked az ötödik, és hát két elveszített döntő után ez mennyit számít, hogy most ott a győzelem?
8: Igen, ideje volt már újra egy kupagyőzelemmel zárni az idény. Igen, sajnos ugye az elmúlt két kupadöntőben alul maradtunk. Ugye ez is hosszabbításba torkolott, az előző kettő is, azokból az egyik ugye büntetőpárban is volt tavaly. Úgyhogy hát úgy néz ki, hogy egyszerűen nem megy, de örülök neki, hogy itt a hosszabbítás második felében azért sikerült megszereznünk a győztes gólt. Érződött az, hogy nincs sok helyzet a mérkőzésen. Én azt gondolom, hogy azért egy eléggé kiegyenlített találkozó volt. Az a Zalaegerszeg is, ameddig erővel bírták azt a játékot, amit szerettek volna játszani, addig jól tudták tartani a labdát, és...
1: De bocsánat, de ez mennyire volt meglepő, ez rájuk nem jellemző játék, hogy ennyire visszaálltak, és labdaszerzésekre vártak tulajdonképpen.
8: Nem álltak vissza, inkább azt mondom, hogy nyilván nem volt egy ilyen egész pályás letámadás, de ettől függetlenül próbáltak ugye a visszapasszokra, vagy az olyan oldalpasszokra reagálni, és elindítani a letámadást, amikor erre lehetőséget láttak, és megvolt a jel. Ettől függetlenül mondom, tehát, hogy szerintem próbálták azért, ameddig bírták azt a szervezett, intenzív, fegyelmezett játékot játszani, és tényleg labdával is ugye türelmesek voltak, és próbálták a lehető legtovább birtokolni a labdát. De azt gondolom, hogy amit beszéltünk is ugye a mérkőzés előtt, hogy nem feltétlenül csak a labdával kell tudni kontrollálni a mérkőzést, és úgy alakítani, ahogy szeretnénk, hanem labda nélkül is. Szerencsére ugye ezekből a szituációkból nem nagyon alakult ki veszély a kapunk előtt, ugye talán nem is volt kaput eltaláló lövésük, tehát gyakorlatilag azt gondolom, hogy szinte helyzet nélkül tudtuk lehozni ezt a találkozót hátul, ami nyilván egy nagyon nagy dolog, és hogy úgyhogy örülünk neki, hogy hát a 120 perc is kellett hozzá, vagy nem tudom, 124, de megvan a 25. kupa győzelem.
1: Nagyon sokat tapasztaltál már az évek alatt, de hogyha gyorsan itt hátra nézel, ez milyen élmény, hogy megint egy 50 ezres kupadöntő is, egy ekkora tábor hál itt mögöttetek.
8: Nagyon örültünk neki, hogy tényleg ennyien kijöttek, mellettünk, mögöttünk voltak, azért ez egy minden tekintetben zaklatott szezon volt, és tényleg itt a végén még lehetőségünk van azért duplázni, úgyhogy örültem, hogy minden fradi szurkoló úgy érezte, hogy ki kell jönnie, és a csapat mellett kell lennie. Lehet, hogy ez is jelentette azt a pár százalékot, amivel itt a hosszabbításban mi több erőtartalékot tudtunk mozgósítani, és aminek köszönhetően végül is meg tudtuk nyerni a kupát.
26: A Zalaegerszeg kapusát, Gundel Takács Bencét Mohai Bence kérdezte.
9: Egy kivédett büntetővel meg lehet nyerni egy kupát, egy kupadöntőt normális esetben. Ennyi védéssel, meg főleg amennyit te bemutattál, lehettél volna a meccsembere. Mi múlott ez a kevés?
10: Hát nehéz erre most mit mondani. Úgy látszik, el vagyok átkozva a 115. után a magyar kupadöntőkbe. Nagyon büszke vagyok a brigádra, mert rendkívül fiatal csapatunk van, azt gondolom, hogy ahhoz képest abszolút felnőttünk a Fradihoz. Ugye kétszer megvertük őket a bajnokságban is, ma is azt hiszem, hogy tisztesen helyt álltunk. Nagyon bosszantó így elveszíteni, de mondom, nagyon fiatal csapatunk van még, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy sok döntőt fogunk még játszani, és sokat fogunk még nyerni. Óriási élmény volt megint ebben a stadionban játszani, főleg ennyi szurkoló előtt. Fantasztikus hangulat volt, úgyhogy tényleg mindenki erről álmodik. Én is nagyon élveztem, szerintem mindenki. Kár, hogy ennek így lett most vége. Jövő héten megint velük találkozunk, akkor megpróbáljuk őket megint megcsípni.
9: A kupában eddig Mauricio védett, és ma a döntőben neked szavazott bizalmat Nuno Campos. Te mikor tudtad meg, hogy te védesz, és hogyan zajlott ez köztetek a kapus csapaton belül?
10: Igen, a hét közepe körül mondták meg. Le a kalappal a Maura előtt. Nagyon-nagyon jó a viszonyunk. Nagyon-nagyon jól fogadta a hírt, nagyon támogató volt. Ez egy nagyon nehéz szituáció neki, de ő is még nagyon fiatal, nagyon tehetséges, úgyhogy ő is biztos vagyok benne, hogy fog még döntőkben szerepelni. Úgyhogy ennyi.
9: Alig, ha nem rátszolgáltál a bizalomra. Volt olyan, amikor a te nevedet skandálták, és most is ünnepeltek titeket a zalaegerszegi drukkerek. Hogy élitek meg ezeket a pillanatokat? Azon túl, hogy nyilván nagy csalódás, hogy nem ti nyertétek a kupát.
10: Igen, fantasztikus ez a szeretet, amit kapunk tőlük. Ugye szezon elején gyakorlatilag 10-ből 9 ember azt mondta volna, hogy ki fogunk esni. Ehelyett a legrosszabb esetben is jobb helyen fogunk végezni a bajnokságban, mint amióta az Egerszeg visszajutott az élvonalba. 110 nem tudom hány percig bírtuk a Fradi ellen a kupadöntőbe is. Azt gondolom, hogy mindent megtett a csapat és a tábor is. A szezon elejétől fogva, amikor nagyon nehéz időszakok voltak, nem úgy jöttek az eredmények, mindig ott voltak, mindig támogattak minket, úgyhogy le a kalappal előttük is, most is ahányan elutaztak Egerszegről. Úgyhogy nagyon hálásak vagyunk nekik, és nagyon köszönjük ezt a szeretetet.
26: A Ferencváros nyerte tehát a labdarúgó magyar kupát, miután hosszabbításban 1-0-ra legyőzte a Zalaegerszeget a döntőben. 1-1-es döntetlent játszotta a Liverpool odahaza a Chelsea ellen az angol élvonalbeli labdarúgó bajnokság 36. fordulójában. A hazai csapatban a magyar válogatott Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is végigjátszotta a találkozót. A mai játéknapon 1-0-ra nyert a Bormusz a Fulham vendégeként, a győztes csapatban Tóth Alex a 91. percben lépett pályára. Eredmény

0: Olaszországban tart még a Lecce-Juventus találkozó, amelynek 95. percében a Juventus vezet 1-0-ra. A mai játéknapról Cagliari Udinese 0-2 és Lazio Inter 0-3. Spanyolországban pedig jelenleg a Betis 2-1-re vezet a Real Sociedad otthonában a 81. percben. Ezen kívül még 3 találkozót rendeztek ma. Elche-Alaves 1-1, Sevilla-Espanyol 2-1 és Atletico Madrid-Celta Vigo 0-1. Ismét török bajnok lett Sallai Roland, miután a Galatasaray 3-2-re legyőzte a kieső helyen álló Antalyaspor-t a török labdarúgó bajnokság 33. fordulójában, és megszerezte a klub történetének 27. bajnoki címét.
1: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
0: A döntőbe jutásért játszotta a BVSC a Jedrán Split ellen a férfi vízilabda Eurókupában. A magyar csapat 1 gólos hátrányban fogadta a horvátot az elődöntő visszavágóján. Részletek a mérkőzés rádiós kommentátorától, Erdei Márktól.
2: 30 év után, tehát nem jött össze sajnos a bravúr, nem jutott be nemzetközi kupasorozat döntőjébe a BVSC férfi vízilabda csapata, miután az első meccsen elszenvedett 1 gólos hátrányt nem sikerült ledolgozni. Ennek a mérkőzésnek a végeredménye BVSC Manna ABC, VK Jadran Split 12-14. Az első negyedet 4-3-ra nyerték meg a vendégek, Marinic Dragic parádézott, hiszen ő akkor 3-szor volt eredményes. Aztán a másik negyedet nekünk sikerült megnyerni 4-3-ra, Gyapras ekkor már majdnem 10 védésnél tartott, és elő meg Mészáros húzta a csapatot a maga 3 góljával. 7-7-ről jöhetett át a második félidő, vagyis a harmadik negyed, ami aztán megint egy jadrani rész sikert hozott, hiszen 3-2-re nyerték meg ezt a játékrészt a horvátok. Ami aggasztóbb volt, hogy továbbra sem vezetett a BVSC még egyszer sem a meccsen, és az is, hogy az 1 gólos különbség leginkább a vasutas kapusának, Gyapjasnak volt köszönhető. Az utolsó negyed előtt tehát egyszerű volt a képlet. A döntőért minimum 2-vel kellett megnyerni ezt a 8 percet a hazaiaknak. Mészáros gyorsan egyenlített, aztán Lorán Fatovics góljával megint a vendégeknél volt az előny. Majd jött egy véleményes eset, ami után Kovács Péter kapott egy óriásit az arcára. Az 5 méteres ugyan biztos volt, de reméltük, hogy brutalitásért 4 perces ember hátrányban lesznek, kénytelenek majd játszani a horvátok. Hát sajnos a videózás után végül ez elmaradt, de az 5-ös Csacsovszki bevágta, úgyhogy 5 és fél perccel a vége előtt 11-11 állt a táblán. Az utolsó 5 és fél percet is sajnos sikerült megnyernie 3-1-re a vendég együttesnek, Skejics góljával 12-11 volt, aztán Szeghalmi egyenlített 12-12 volt 1 perc 52-vel a vége előtt, majd sajnos 36 másodperccel a találkozó vége előtt Marinic Dragic meglőtte a saját maga 7. gólját, azzal ugyanannyi volt az állás, mint kint Horvátországban, vagyis 13-12 a vendégeknek, aztán 1 másodperccel a vége előtt jött a slusszpoén horvát részről, amivel Skejics góljával 14-12-re meg tudták nyerni ezt a találkozót a horvátok, ami tehát azt jelentette, hogy 2 meccs után összesítésben 27-24-gel a Jadran Split jutott be a férfi vízilabda Eurókupa döntőjébe, és lesz majd a Nagy Ádám fémjelezte Marseille ellenfele. Ezzel tehát a BVSC sajnos búcsúzott, de egy kiváló menetelés volt a vasutastól, ami idáig az elődöntőig tartott. Még egyszer tehát a végeredmény, BVSC Jadran Split 12-14.
0: A BVSC játékosa Mészáros Mátyás adott interjút a párharc után Erdei Márknak.
3: Végig a Jadrannál volt az előny, az volt talán a legnagyobb, ő nem sikerült egyszer sem átvenni a vezetést, de hogy érezted ezt belülről?
4: Nyilvánvalóan a Jadran Split igazából a két pár harcát végig vezetett, de végig bennünk volt az, hogy itt ugye 1 gól ide, 1 gól odába, mi jövünk ki egyszer 1 gól idébe, és azt megragadjuk, és megpróbáljuk higgadtan továbbvinni. Sajnos úgy gondolom, hogy a végén volt rá esélyünk, csak egy-két szituáció elől nem úgy sikerült, ahogy terveztük, hátul meg náluk jött 1-2 extra, ebbe voltak igazából jobbak a párharc során is, hogy volt 1-2 olyan játékosuk, akik a igazán fontos helyzetekben lőttek egy olyan extra gólt, amivel nem tudtunk mit csinálni.
3: Tudom, hogy ez most nem igazán boldogít, de szerintem, hogyha a szezon előtt azt mondták volna nektek, hogy ekkora harcban lesztek itt az Eurókupa döntőjéért, akkor azt lehet, hogy aláírtátok volna. Inkább kérdezem, mint mondom, mert valóban ez alapján, a két meccs alapján simán benne lehetett volna ez a döntő.
4: Igen, szezon elején úgy gondolom, hogy az volt a célunk, hogy legalább 2 döntőbe a 3-ból jussunk be. Hát 2 már elment sajnos. Ez eddig 2/4. hely. Bajnokságban is úgy gondolom, hogy nem áll jól a szénánk, és a Honvéd katlanjába megyünk egy élethalál meccsre, de úgy gondolom, ahogyan a Honvéd is fel tudott állni abból, hogy

0: konferencia kupát nem nyerték meg, nekünk ugyanez a dolgunk, és ebből merőt teríteni, mert tényleg már csak ez az egyetlen lehetőségünk van, hogy erre a szezonba elérjünk egy olyan célt, ami nemes, és egy nagy dolog, és erre a csapat hivatott.
1: Gyakorlatilag te, amit te is mondasz, jövő héten ugye jön majd a Honvéd elleni, hát második meccse az elődöntőnek, ugye egyel ők állnak jobban, kettőt kell nyerni, az azért hasonló nagy küzdelem lesz, mint ez a Jadran Split elleni volt.
0: Igen, most ez a szezon úgy néz ki, hogy erről szól, hogy nagy küzdelmeket játszunk, de igazából ezért edzünk minden nap, hogy ilyen nagy küzdelmeket tudjunk játszani. Honvéd azért egy olyan csapat, aki ellen még amikor kicsiként szurkoltam a BVSZ-nek, már akkor is nagyon jó hangulatú mérkőzések voltak, hogy mondjam. Most belülről reméljük, hogy tényleg nagyon jó hangulatú mérkőzés lesz, és jövünk ki jobban belőle.
1: Hasonló egyébként a két csapat, a Jadran meg a Honvéd, mert azért mind a kettő egy gyors csapat, technikás, vagy azért nagy a különbség, más rájuk készülni?
0: Hát én úgy gondolom, hogy azért a Honvéd az így a vízilabdának így a Atletico Madridja, nagyon sok olyan dolgot csinálnak, ami valaki azt mondja, hogy rondítja a vízilabdát, szerintem igazán vízilabdává teszi, mert nagyon szellemes és nagyon jó ötleteket csinálnak.
1: A kapubálásos védekezésre gondolsz, gondolom.
0: Még annál nagyon sok olyan van, amit még talán észre se vesznek a nézők, forgások, amik nem úgy vannak, ahogyan mondjuk az átlag csapatok játszák, és erre fel kell készülni, és úgy gondolom, hogy mindenünk megvan ahhoz, hogy a Honvédot idén rendes játékidőben meg tudjuk verni, mivel ez a cél mostantól.
2: A Kaposvár nyerte az alsóházi rangadót a férfi vízilabda OB1-ben, mivel 18-15-re legyőzte a Debrecent. 15-13-ra nyerte a Miskolc otthon a KSI ellen, az UVS-e pedig 12-6-ra verte a sereghajtó Beacot. A következő idényben 12 együttes alkotja majd az élvonal mezőnyit, ezért a mostani évadban az alsóházi csapatokhoz csatlakozott a másodosztály első két helyezettje, a Pécs és az Elte Beac. Velük kiegészülve oda-visszavágós rendszerben 14 fordulóban dől majd el, hogy melyik négy csapat lesz az élvonal tagja a következő idényben is. Győri és Szegedi győzelemmel zárult a női vízilabda OB1 alsóházi rájátszása, amelyet követően a Tatabánya és a Semmelweis OSC kiesett az OB1-be. Győr Tatabánya 22-7 és Szeged KSI 17-6.
3: Sportvilág.
2: 51 gólt lőtt a Ferencváros Dunaújvárosban a női kézilabda NB1-ben. Az FTC 35 góllal 51-16-ra nyert a pénzügyi gondokkal küzdő klub ellen. A Debrecen 10 gólos sikert ért el Vácon. A DVSC 33-23-ra győzött, és kapusa Jessica Reeden nagyszerűen védett. A svéd játékost kérdezte Kulcsár András.
4: Congratulations for the victory after a strong start. You controlled the whole game.
5: Gratulálunk a győzelemhez, illetve a jó starthoz. Azt gondolom, hogy többet kaptunk ettől, mint amit vártunk. Nagyon jó volt a védekezésetek. 50% környékén vétél, és jó napod volt. Arra gondoltam, arra koncentráltam, hogy jól menjen ez az egész. Reméljük, hogy az utolsó meccsekre is kitart. Van lehetőségetek elérni még az ezüstérmet is, beszéltetek erről? A legjobbunkat kell nyújtanunk. Van sok sérült játékosunk, így nehézé válik majd az a mérkőzés. De hiszünk benne, hogy meg tud történni. Meglátjuk, hogy ez hogy alakul majd.
2: A Vác oldaláról Kajdon Blankát kérdezte Kulcsár András.
6: Gratulálok a te teljesítményedhez, mert rád a Debrecennek nem nagyon volt válasza, viszont nektek meg nem nagyon volt válaszotok a Debrecenre. Miért?
7: Köszönjük szépen, először is gratulálok a Debrecennek. Ma sokkal jobbnak bizonyultak, mint mi voltunk. Örülök a saját teljesítményemnek, talán ma én, előtte más, ezért csapat a csapat. Nehéz mit mondani, mert úgy érzem, hogy jól felkészültünk a héten. Valahogy nem jött ki ma nekünk a lépés. Az első fél időben rengeteg zicsert hagytunk ki, és ez kicsit úgy érzem, hogy meghatározta az egész játéknak a képét. Vissza kell néznünk, és át kell beszélnünk.
6: És maga a kezdés mennyire határozta meg a játékképét, mert hát rendezetlen védelem ellen viszont sorra kaptátok a gólokat, még ti minden egyes gólért meg kellett, hogy küzdjetek.
7: Abszolút, ahogy mondod, folyamatosan a hibáinkból éltek és lerohantak minket. Sokkal precízebben kell játszanunk. A következő mérkőzések nekünk létfontosságúak, azokra kell fókuszálnunk.
6: Ugye még így is nagyon jó esélyetek van, hogy megtartsátok és bebiztosítsátok az ötödik helyet. Ez mennyire téma köztetek, hogy itt a hátralévő három meccs lesz az igazán fontos, tehát ezt kvázi el lehetett veszíteni.
7: Abszolút, tehát hogy mi erről a három meccsről nagyon sokat beszélünk, és nyilván ez van a fő fókuszba, de egy Debrecen egy jó erőfelmérő, és nyilván úgy mentünk bele, hogy szeretnénk velük partiba lenni, és egy jó mérkőzés játszani. Alakult, ahogy alakult, ezt sajnálom, de nem szabad sokáig nyalogatnunk a sebeinket, mert mi most élet-halál meccsekért megyünk az elkövetkezendő három alkalommal.
2: A női kézilabda NB1-ben a Mosó-Magyaróvár 31-31-es döntetlent játszott Szombathelyen. Hazai pályán nyert a Budaörs és a Vasas, a Kismárda pedig 22-19-re nyert a Neka otthonában. Előnyben a Deac a hetedik hely megszerzéséért a férfi kosárlabda NB1-ben, mivel 79-72-re legyőzte hazai pályán a Sopront a párharc első mérkőzésén. Az alsóházi rájátszásban vezető NKA Pécs 89-84-re kikapott a sereghajtó oroszlány vendégeként, és nyert a Szeged hazai pályán a Körmend ellen. Az ELTE Beac Újbuda végzett az ötödik helyen a női kosárlabda NB1-ben, mivel szombaton idegenben 75-79-re legyőzte a Csata TKK-t a párharc harmadik mérkőzésén. A Veszprém nyerte a női röplabda NB1-et, miután a döntő harmadik meccsén hatalmas, 5-szettes csatában másodszor is legyőzte a vendég BVSC Zugló csapatát, és ezzel feljutott az Extra Ligába.
3: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
2: 8 érmet szereztek a magyarok a szegedi kajakkenu világkupa mai versenynapján. Megnyerte a kajak 4-es 500-as döntőt a magyar egység. A fiúk megszólalási sorrendben Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente és Tótka Sándor Bitman Emilnek nyilatkoztak.
8: Mondanám, Bence, hogy berúgtátok ezt az ajtót, de hát az a haja, amiben mondjuk te vagy Sanyi benne ősz, de itt van még egy felnőtt világbajnok, szóval azért itt rutinos rókák voltak. Elképesztő volt az az 500 méter.
9: De mindjárt nagyon jó kvalitású versenyzők vagyunk. Idén azért keményen letettük a névjegyünket már a hazai válogatón is, azért két olyan páros vívott itt Ádász csatát, ami világszínvonalú. És én bíztam benne, hogy ez a két páros, ha összeül, akkor szép eredmények születhetnek. Nagyon boldog vagyok, hogy egy szegedi világkupa győzelemmel debütált az egységünk. Nagyon bízom benne, hogy hosszú időszak lesz ez ennek a négyesnek, és tudunk még fejlődni. Nagyon várom a közös munkát, élvezem a pillanatot, és próbálom élvezni az utat is. Szerintem sokra hivatott még ez az egység.
8: Fodor Bence a következő. Volt erő ebben az egységben, gyakorlatilag rajt célgyőzelmet arattatok, és végig az élen hallottatok. Ugyanezt a dinamikát érezted végig 500 méteren keresztül?
10: Érzésre azért nem volt olyan jól esős pálya. Ahogy a végén éreztem, nem is voltunk annyira egybe, mint ahogy a tankönyvekben mondják, de nem érzékeltem belőle semmit, csak a végén láttam azt, hogy nyertünk. Nem tudom, hogy mennyivel és hogyan állt össze a pálya.
8: Igazából teljesen mindegy, mennyivel nyertek, hogyha nyertek. Kuruc Levente, milyen érzés volt most négyesben győztes egységtagja lenni?
11: Jó volt, kicsit szoknom kell még ezt a harmadik pozíciót itt a négyesbe. Ez a második alkalom, hogy harmadik lyukban ülök egy négyesben. Nagyon jó érzés volt végigcsinálni ezt a pályát. Belülről nem sok mindent érzékeltem, próbáltam magunkra koncentrálni, és bízni benne, hogy a mellettünk lévő pályákon csak mögöttünk vannak.
8: Tóta Sándor nagyon sok négyesben ült már, és amikor tegnap beszélgettünk a középutam után, akkor elejtettél egy ilyen mondatot, hogy lehet, hogy ebben a négyesben lesz valami meglepetés. Valami ilyesmire gondoltál?
12: Ilyesmire egyébként, mert amikor itt edzettünk Szegeden a héten, olyan időket mentünk, ami nem volt egyenesen arányos az érzéssel, hiszen sokkal könnyebb volt. Régen jobban meg kellett nyomnunk azokat a résztávokat, hogy ilyen időreményeket hozzunk. Úgyhogy ennek alapján gondolkodtunk, hogy ebből lehet még lesz valami, de nem akartunk előrinni medve bőrére. Dolgoztunk alázatosan, és ennek egy arány lett most a vége, de hosszú még a szezon. De minden esetre gyűjtjük a pontokat, hogy ez egy fontosabb verseny, mint mondjuk 4 évvel ezelőtti világkupa.
2: A férfi kajak 4-es aranyérme mellett a másik magyar aranyat Csikó Zsóka szerezte kajak 1-es 1000 méteren, és őt is Bitman Emil kérdezte.
8: rajt célgyőzelem. Azt álmodtad meg magadnak, illetve a felevezésnél az volt az eltervezett taktika, hogy minél hamarabb próbálsz azért ráállni és végigmenni, mert ha ez volt, akkor ez tökéletesen sikerült.
7: Igen, köszönöm szépen. Nagyon kell mennem az elején, hogy mondjuk jó időt is tudjak menni, és tényleg ki tudjam magam evezni, mert hogyha nem megyek annyira az elején, akkor úgy nem érzem annyira, hogy... Na, hát igen, kicsit, meg nehezebb indítanom, szóval, hogy nincs meg az a... Ahhoz képest, hogy nem megyek nagyot, nem tudok nagyot menni a végén, szóval, hogy na, mindegy, nincs meg ez az összekapcsolás még, úgyhogy kénytelen vagyok így felépíteni a pályát. De a végén azért már kicsit éreztem, hogy besülök, de örülök, hogy meg tudtam tartani az első helyet.
2: Csikós Zsóka mögött Kőhalmi Emese végzett a második helyen kajak 1500 méteren. A férfiaknál Kopasz Bálint a királyszám döntőjében, Balogh Gergely pedig 200-on ért be a második helyen. Kenu szakákban 3 bronzérmet vihettek ma haza a magyarok. 500 méteren Kis Ágnes és Nagy Bianka párosban állt dobogóra. A szegedi duót Bitman Emil kérdezte.
8: Ági, ez egy nagyon kemény menet volt, és hát 3 olyan párosról állhat majd a dobogóra, amely valóban világszínvonalat képvisel. Most illetetek a harmadikok, de ez egy értékes harmadik hely jövőre nézve.
7: Igen, abszolút, szerintem is ez most egy nagy teljesítmény volt. Ennek a bronzéremnek szerintem mindketten nagyon tudunk örülni. Szerintem most megtettük az első lépést azon az úton. A tavalyi év után ez most szerintem egy jó előrelépés, és remélem, hogy innen még fogunk tudni fejlődni.
8: Amikor a középfutam után beszélgettünk, akkor azt mondtátok, hogy lépésről lépésre, futamról futamra kell haladni, és hát a legjobb edzés nektek is az éles versenyzés. Ez most 3 komoly pálya volt, illetve 3 olyan menet, amiből tényleg lehet tanulni, és ez tényleg egy értékes bronz.
13: Nagyon, én nagyon örülök neki, én nagyon szerettem volna dobogóra állni, mert látva ugye itt az új kvalifikációs pontszerző rendszer miatt nagyon erős a mezőny, tehát itt tényleg mindenki itt van, és ha itt dobogóra tud állni az ember, az nagyon nagy dolog. Mentünk 3 nagyon erős pályát szerintem itt a hétvége alatt, mindegyiket ki tudom emelni, de talán persze ez volt a legjobb a döntő, ilyenkor ilyen plusz energiákat mozgósítunk. Szerintem kiadtuk, ami bennünk van, de én is úgy látom, hogy még tudunk majd fejlődni.
2: Szintén kenu szakákban 500 méteren a Mészáros Milán, Budai Domonkos, Uhrin Dávid és Mitropulos Iliász összetételű csapat 4-esben, valamint Csorba Zsófia 1-esben bronzérmes. Utóbbit is megkérdezte Bitman Emil.
8: Talán egy picit meglepetés bronz, de főleg neked, mert hogy te elkönyvelted, hogy nem lesz dobogó, és úgy szóltak, hogy Zsófi, vissza kéne fordulni. Hogy történt ez valójában?
7: Én negyediknek láttam magamat bejönni, és a tegnapi középfutam alapján nem ismertem ilyenre álmodni, hogy dobogó. Csak annyit láttam, hogy a negyedik szám ugye az enyém mérlegelésnél, és utána mondták, hogy forduljak is a pódium felé, mondom, micsoda nekem oda, hát én azt hittem, csak ide kell jönnöm simán mérlegelni, úgyhogy egyből könnyekbe törtem ki, hogy ez egy valósággá vált ez az érem.
8: Abszolút valóság. Tegnap, amikor a középfutam után itt futva találkoztunk, mondtam neked, jól megbújtál a mezőnyben, mert a középfutamban a második 250 volt nagyon erős. Most meg az utolsó 60, 5. vagy a 6. helyről zsinóron húztak a célig. A többiek egy picit, mint hogyha lelassultak volna, de meg egy nagyon jó tempót mentél.
7: Igen, a tegnapi részidőket vissza tudtam nézni, és nekem a második 250 gyorsabb volt, mint az első, ami hát nem egy jó taktika egy 500-on, és ma erre próbáltam a fókuszt helyezni, hogy az eleje kicsit gyorsabb legyen, jobban elkapjam a rajtot, mint eddig, mert most nem sikerültek jól, és szerintem ugyanúgy, csak erős volt a második 250-em, és még mindig én bírom azt a végét a legjobban a többiek közül.
8: És most már nem csak 5000-en van érmed világkupáról.
7: 500-an is volt már, ha azt nézzük, a 4-es, illetve 1001-esen is volt már. Ez most valami olyan érzés, mint az Aladdinban egy vadonatúj világ, egy whole new world for me. De nagyon boldog vagyok.
2: A szegedi kajakkenu világkupán a délutáni programban a hazai válogatott tagjai 3 futam győzelmet arattak, egy egység pedig kiesett, és összesítésben pedig 11 magyar egység jutott tovább. A Sportvilág végén a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió hallgatóinak köszönöm szépen a figyelmet, Szilágyi Dórát hallhatták, viszont hallásra!
3: Ez volt a Sportvilág.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 23 óra jó estét kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. A Tisza kormány az elsők között nyújtja be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényt, közölte a megválasztása utáni első parlamenti beszédében Magyar Péter. A miniszterelnök úgy fogalmazott, a magyaroknak joguk van tudni, milyen döntések vezettek oda, hogy a nemzeti vagyon jelentős része egy szűk politikai és gazdasági elit kezében koncentrálódott. Magyar Péter ismét lemondásra szólította fel Sulyog Tamás államfőt, elszámoltatást ígért és közölte, újjáépítik Magyarország kapcsolatait és hazahozzák az uniós forrásokat is. A Fidesz frakció gratulál az új miniszterelnöknek a megválasztásához, de első nyilvános megszólalása komoly kétséget ébresztett. Reagált a képviselőcsoport vezetője Magyar Péter beszédére. Gulyás Gergely szerint a köztársasági elnökkel szembeni személyes és politikai támadás, valamint annak agresszivitása méltatlan az ország kormányfőjéhez. A KDNP frakció vezetője bosszú beszédnek nevezte a felszólalást, amely példátlan módon támadta a közjogi méltóságokat szakmailag és emberileg is. Rétvári Bence hozzátette, a miniszterelnök úgy beszélt, mintha nem lett volna 14 évig a most leköszönő rendszer része. Tarockai László, a Mi Hazánk pártelnök frakció vezetője arról írt, hogy továbbra is konstruktívan áll hozzá az új kormányhoz, és elvárja a tisztességes, korrekt hatalomgyakorlást. Az uniós vezetők is gratuláltak Magyar Péternek miniszterelnökké választása alkalmából. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke úgy fogalmazott, fontos munka következik Magyarországért és Európáért. António Costa, az Európai Tanács elnöke pedig azt hangsúlyozta, hogy készen áll az együttműködésre a Tisza kormánnyal. Gratulált az ukrán elnök is. Volodymyr Zelenszky az X-en azt írta, Ukrajna kész erős kapcsolatokat építeni a két ország között a jószomszédi viszony és a kölcsönös tisztelet alapján. A győzelem mindig Oroszországé lesz. Ezt hangoztatta Vlagyimir Putyin elnök Moszkvában a náci Németország felett aratott győzelem 81. évfordulóján mondott beszédében. A katonai díszszemlét idén a nehéz fegyverek felvonultatása nélkül rendezték meg. A gyalogos alakulatok rövid felvonulását lezárva harci repülőgépek húztak el a vörös tér felett. A parádét rendkívüli biztonsági intézkedések mellett rendezték, az orosz fővárosban a mobil internetet is lekapcsolták. Közben Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy amerikai közvetítéssel mától háromnapos tűzszünet lép életbe. Ennek részeként újabb 1000-1000 hadifogoly térhet haza Ukrajnába, illetve Oroszországba. Holnap hajnalban érkezik meg Tenerifére az a holland hajó, amelynek fedélzetén felbukkant a Hanta vírus. A 147 utas orvosi vizsgálatát és hazajuttatását már megszervezték, közölték a spanyol hatóságok. A hantavírus fertőzésben hárman vesztették életüket, 8-an feltehetően megfertőződtek. Több utast ugyanakkor még keresnek, mert ők azelőtt elhagyták a hajót, hogy a hatóság tudomást szerzett volna a járványról. Június végétől ismét indulnak retro Istria Expresszek az Adriára, közölte a MÁV. Az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul, és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. Ljubljana után a Csepkő barlangjáról híres Posztojnát érinti, végül pedig eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A vasúttársaság Budapestről idén is indít közvetlen járatot Koperbe, Opatiába és Riekába, még egyszeri átszállással Pula és Triest is elérhető lesz. Híreink végén az időjárásról. Holnap is napos, gomoly felhős idő lesz, csak délután délnyugat felől növekszik meg a felhőzet. Főként nyugaton lehet elszórtan egy-egy zápor. A szél időnként megélénkül. A hőmérséklet hajnalban általában 6-14, napközben 22 és 28 fok között alakul. A jövő hét elején több felé lehet már eső, és 2-től néhány fokkal hűvösebbre is fordul az idő. Kedves hallgatóink, hírösszefoglalóval legközelebb éjfélkor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. A pontos idő 23 óra 5 perc.
0: Műsor ajánlott. Vasárnapi újság.
2: Hogyan tudja majd az új gazdasági kabinett a világgazdaságban tapasztalható struktúraváltás mellett navigálni a hajót? Hogyan alakulhat a GDP, az infláció? A Pentagon bejelentette, hogy 5000 amerikai katonát vonnak ki Németországból. A német védelmi miniszter szerint ez várható lépés volt, és egy új európai ötös védelmi csoport felállítását sürgeti. De támaszkodhat-e továbbra is a kontinens az amerikai képességekre a nagy hatótávolságú csapásmérő rendszerek terén?
0: Vasárnapi újság. Közéleti magazin vasárnap reggel 6 órától és válogatás este 7 óra után a Kossuth Rádióban. Új világ.
3: Köszöntök mindenkit, akit érdekel a világ sorsának, helyzetének, politikájának alakulása, a nemzetközi folyamatok háttere és egy folyamatok irányítói. A mikrofonnál Járai Judit. Ezúttal a következő témákat kínáljuk. Romániában megbukott a Bolozsán kormány. Kanada kormánya vajon tényleg az Európai Unióba igyekszik-e? Minden esetre a finn államfő Alexander Stubb meghívta uniós tagnak az észak-amerikai országot. Kuba nem sokára a miénk lesz. Ezt Donald Trump találta mondani május elején. Igaz, a napokban Washington átmenetileg enyhítette a Szigetország elleni olajblokkádot. Tartsanak velünk ezúttal is.
0: Új világ. Külpolitikai magazin vasárnap reggel 8:30 után a Kossuth Rádióban.
4: Minden korban van valami titokzatos, amit nehéz megfejteni. Olyan ez, mint egy tárgy, aminek nem tudjuk a funkcióját, csak a helyét a konyhánkban vagy a szobánkban. Az időskor például éppen olyan csodálatos, mint a többi, csak rossz a PR-ja, mondja a 92 éves újságíró, aki 10 éve idős otthonban él. Idősek, a meséik és a földtől nem is annyira elrugaszkodott célok. Ezekről szólnak történeteink.
0: Családok, történetek. Családban élni könnyebb. Vasárnap 14 óra után a Kossuth Rádióban.
5: Ahol az élet kezdődik, és a szeretet sosem múlik el. A család az erőnk. Erősítsük meg közösen. Május 15-én a Család Nemzetközi Napját ünnepeljük együtt. Egész nap különleges műsorok a közmédia csatornáin.
0: A következő műsor termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Rádió Kabaré a Tália téli kertből. A házigazda Aradi Tibor.
7: Szeretettel köszöntök mindenkit, önök a Rádió Kabarét hallják, a mikrofonnál Aradi Tibor. Kedves hallgatóink, sztárbeszélgetés sorozatunk mai része következik. Fogadják szeretettel Vida Pétert és vendégét.
8: Tisztelt hallgatók, kedves nézők, itt a helyszínen engedjék meg, hogy egy volt rádiós kollégát szólítsak színpadra. Szerkesztő műsorvezető volt, jelenleg a budapesti Aeropark túravezetője, Kránitz Balázs.
9: Jó napot kívánok, szervusz.
8: Hát a repüléshez nekem ugye, mint valóságos légügyi dinasztiának, ugye annyi kapcsolásom volt, hogy az óvodában repülő volt a jelem. A fiam, Bálint, ugye ő pilóta akart lenni, egészen kicsi kora óta, óvodás kora óta, úgy tudom, ti is fogadtok már óvodás csoportokat.
10: Természetesen ugye minden korosztálynak szoktunk ilyen programot csinálni, és mint a ominózus építőkocka játéknál a legkisebbektől a 99 éves korosztályig. Egyébként tényleg különösen izgalmas, amikor ilyen két órás, három órás program amit csinálunk a törpökkel, 40 óvisot körülöttünk, rácsodálkozás, és ez az igazi őszinteség még a gyerekeknél, ami a szívükön, az a szájukon, és ugye ez megvan egyébként a nyugdíjas csoportoknál, tehát velük ugyanúgy nagyon-nagyon coki dolog venni.
8: Hogy hívjátok, amikor az a sok-sok láthatósági mellényes fiatal vonul?
10: Nem mi hívjuk így magunkat a repülőtére, hanem a pilóták neveznek minket minyó hadseregnek, egyébként korosztálytól függetlenül, mert tényleg úgy nézünk ki ott 40-50-en sárga mellényben, ahogy áll.
8: Meg szoktatok állni ott a kifutópálya végén, ahol ugye szállnak le a gépek, bizony. 40 méterrel vagytok alatta, döbbenetes élmény, és ugye ott vannak a kifutópálya fényei.
10: Így van, a bevezető fénysor, és ott sokszor ilyen 80 tonna, 100 tonna, meg van, amikor 250 tonna jön a fejünk fölött. Van a Barbie repcsi, nem mondtam ki a légitársaság nevét, de ilyen színe van az adott légitársaságnak. Van a méhecskés repcsi, és akkor ebből integet a Gabi bácsi, Rózsika néni, és hát tényleg ezektől a gyerekcsoportoknál annyira fontos. fantasztikus volt, egy olyan tavaly májusban volt, valamikor állunk, várjuk a gépet, és mondom nekik, hogy na figyeljünk, mert Barbie repcsi jön, és hogyha budapesti bázisú a személyzet, akkor szoktak nekünk villogtatni. És ahogy ezt így kimondtam, abban a szent pillanatban, ami kapcsolható volt a repülőgépen fény, pilóták mindent kapcsoltak. Megáll előttem egy kis ovis, mai napig, tudom, Tihamérka, így rám néz, gyanakvóan, azt mondja, szerintem lehallgatott minket a csávó. Ki mit hozott horról? Ránézek, de mondom, ezt miből gondolod? Azt mondja, nagyon gyanús volt ez az összjáték. És akkor eljött még két gép, jött az a pillanat, amikor ilyenkor megszoktuk lepni kifejezetten az aranyos csoportokat, meg hogyha van egy forgalmi szünet, hogy akkor bekapcsoltatjuk a futópályán a fényeket, nem sokat, csak pár százat, ugye 3707 méter hosszú a kettes pálya, és akkor mondom, hogy na figyeljünk, mert most így májusban is karácsonyi hangulatot varázsolok nektek, csak azt látta, hogy nyomkodom a telefonomat, hívtam az irányító tornyot, ott kell kérni a kollégáktól, hogy adjanak fényt a pályára, ugyanez a kiskölök oda jön, belenéz a telefonba, azt mondja, Google Play-en fönt van ez az alkalmazás, amivel most kapcsolni fogod a fényeket. De nem csak a Tibi bácsit hívom fel a toronyban, azt mondja, akkor add meg a számát, mert ez nekem nagyon tetszik. Tehát egy ilyenkor is élmény ott dolgozni mindig.
8: Említetted a nyugdíjas csoportot, Békés Csabáról érkeztek, átlag életkor 80 év, ahol egy érdekes felvetés hangzott el.
10: Több is határozottan, igen. Tehát amikor megyünk be a tűzoltóbázisra, akkor az ott egy külön élmény, hogy ott vannak a 40 tonnás tűzoltóautók magasról, hogyha kell, csúsznak le a tűzoltók, és ott természetesen nagyon komoly biztonsági intézkedések vannak, mert hogyha lenne egy riasztásuk a tűzoltóknak, akkor nekünk azonnal 45 másodperc alatt az 50 fős csoporttal szabad utat kell adni, és akkor mindig ott elmondjuk, hogy hogy történik a kivonulás, és ugye ott vannak ezek a rúttánchoz hasonló csúszdák, csúszdának hívjuk, amiről a második emeletről jönnek le a tűzoltók, és akkor elmondom a biztonsági tudnivalókat, és egy hócuki, 80 év körül, ez a klasszik nagyi alkat, néni így megáll előttem, azt mondja, mi van akkor, hogyha a zuhanyozóba írja a tűzoltót a riasztás? Mondom, igazából semmi, így éreztem, hogy témánál vagyunk, hát mondom, kilép a zuhanykabinból, ha van körülötte valami, akkor abban jön, ha nincs, akkor úgy jön le. Na, ott nagyit így láttam, hogy elvesztettük, teljesen, de amikor tényleg így önálló életre kell a csoportdinamika, három barátnővel így elindultak, beálltak a csúszda alá, és mit akik ilyen jelenésre várnak, a csodát, ott így látszott rajtuk, hogy itt bármit megtennének érte, hogy közlekedjen a tűzoltó ruházat nélkül feléjük lefelé. És akkor hagytam őket egy pár percig ott így gondolkodni, meg úszni az emlékek szárnyán, és akkor mondom, hogy na lányok, gyertek, megyünk tovább. Nagyi beáll elém, azt mondja, ha összeszedek a lányoktól 30 ezer forintot, nem csúszik le valaki mesztelenül. Tehát mint a peep show-ban. Ezt nem tudtuk teljesíteni.
8: Az előbb is említetted, komoly szakmai protokollja van az ilyen túráknak, hiszen ugye nem csak utasként, hanem ilyenkor látogatáskor is vannak tiltott dolgok és óvintézkedések.
10: Abszolút, ugye, aki utazott repülőgéppel tudja, hogy az egyik, hát sokan úgy vannak fel, hogy az egyik legstresszesebb rész az az utasbiztonsági ellenőrzés, egyébként nem kell, hogy az legyen, és miután mi is a repülőgépek környékén mozgunk ott a reptérlátogatáson, ugyanaz vonatkozik ránk, hogy utasbiztonsági ellenőrzésen megyünk át, csak teljesen máshol, mint az utasok. És hát van egy csomó tiltott eszköz, amivel nem lehet a repülőtéren úgymond utastól különböző személyként, hogy hivatalos legyek, reprezentálni. Na most ehhez képest tavasszal szoktak az autóbuszainkon a túra kezdetén metszőollók előkerülni. Tehát tök hétköznapi dolog, az ember elmegy reptérlátogatás, akkor metszőollót visz magával. Akkor volt kalapács, akkor szögbelövővel érkezett kedves utas. Akkor ugye van a kalapácsnak a B-verziója, hogy női táskaljában ellenben a tulajdonosa nem tudja, hogy van benne ott a harcoló német alakulatok mellett, és a röntgen kimutatja. Aztán a nagy kedvencem, az két éve volt, abszolút rekord, így mondom ott a buszon, hogy akkor mit nem lehet vinni, ütésokozó, stb. Úriember egy hátizsáknak így elhúzza a cipzárját, 21 kilós öntött vaskályha ajtót varázsolt elő, kérdeztem, hogy mi a cél. Tehát, hogy nyár volt, jó idő volt, minden a programnak.
8: Ha melege van, becsukja.
10: Igen, nincs olyan része a programnak, hogy szalonnát sütünk a pálya mellett. Leadtuk a portánál, nézett nagyot a kollégina, úgyhogy ilyenek abszolút elő tudnak kerülni.
8: És mi a helyzet az alkohollal, hát hiszen az is tiltott.
10: Igen, tehát ugye beszokták mondani, hogy csak a fedélzeten vásárolt, vagy az úgynevezett duty free-ben vásárolt. Nálunk főszabály szerint nem lehet bevinni alkoholt, csak testen belül. Ehhez képest azért főleg ilyen szervezett kluboknál, csoportoknál elő tud fordulni mindenféle változatban. Ez is szezonális, azt látjuk, hogy nyáron hűtött sörök, télen lapos üveg, mindenféle tömény, és hát a rekorderünk, azt amióta zajlanak a reptérlátogatások, a székesfehérvári nyugdíjas klub tartja. 24 fővel elindultunk, és mire a főportához értünk, ahol megkapjuk az engedélyeket, 12 liter pálinka került elő különféle táskákból, meg minden. És akkor mondom a hölgyeknek, uraknak, hogy na, ezt most itt kint fogjuk hagyni. És hát itt többen halálosan megrémültek, hogy jó, de vissza fogják-e kapni. És akkor, hogy végignézek az Ikarusz buszunkon, mit látok? Utolsó előtti sorban néni torokra nyomva a lapos üveg mentette, ami menthető. Elég jó hangulat lett a végére.
8: És akkor a másik, az esetleges fegyver.
10: Igen, hát ugye mindig, amikor elmondjuk, hogy mi az, amit nem lehet bevinni, hozzátartoznak a fegyvernek látszó tárgyak, meg a fegyverek is. Tehát ami elő szokott fordulni, mindenki nagyon örül neki egy repülőtéren, ez most egy ilyen új örött parfüm kézigránát formájú palackban. Tehát amikor azt átküldik a röntgenen, ugye el lehet képzelni, hogy az utasbiztonsági ellenőr kollégák szerte Európában kicsit felszalad a szemük. Volt már vízipisztoly, minden hasonló, és hát egy jó 10 évvel ezelőtt történt meg egy középiskolás osztálynál, hogy fegyvernek látszó tárgyaknál tartunk, és jön előre egy fiatal ember, hogy hát önálló igazából éles lőfegyver van. És akkor így mondom, hogy ha jó poén, nem, komolyan, és így előkapta. Elsősorban jött az osztályfőnök, az fontos hozzátenni, hogy egy olyan osztály volt, hogy a tanárnő elhozta a rendes 10 éves fiataljait, akik normál iskolarendben vannak, és elhozta a levelezősöket, akik ugye munka mellett már érettségére készültek, és hát itt volt ez a fiatal ember, aki szolgálaton kívül volt, hivatalosan nem lehetett volna nála a fegyver, és mégiscsak elhozta repülőtérre bevinni, tök életszerű, és tök jól működő dolog. Hát ott nem volt mit tenni, ugye rendőr, páncélszekrény, elzárni, intézkedés, jogos, jogtala, minden. Szerencsétlen osztályfőnököt sajnáltam a legjobban. Arra emlékszem, hogy a hölgyet az elsősorban így összecsuklott, ilyen fehér arc, meg minden, és fél órán keresztül csak az bírta ispételgeti, hogy ez a földrajzórán is ott van. Mondom, igen, biztos, tehát nyugodjon meg. Úgyhogy volt ilyenünk, szerencsére jó végkimenete lett a dolognak.
8: És hogyha hölgyek neszeszerébe táskájában találnak nem férfi borotvát, azt
10: is szokta.
8: Azt mire véljük?
10: Értem, mire célzol, értem a kérdést.
8: Próbáltam közszolgálatilag fejteni.
10: Nagyon-nagyon közszolgálatilag sikerült a rezgő csomagot fölkonferálnod. Kinek mi jutott az eszébe? Igen, tehát ez a orszörnyíró, borotva, minden hasonló. Igen, tehát ez reptereken egy külön riasztási kategória, ami lecsapódik a hatóságoknál. Rezgő csomagnak hívjuk, főszabály szerint, amikor hát úgy mondjuk, hogy elemes tárgyak önálló életre kelnek. És hát nem csak a borotva szokott elszabadulni a tapasztalatok szerint. Egy a lényeg, hogy bármi, ezt jó tudni, ami elszabadul, annak az lesz a vége. Vezető légiutas kísérő nagyon diszkréten szólítani fogja a horvát aranykát, hogy fáradjon előre, mert rezeg a csomagja. 180 utas, innentől kezdve szurikáta effektus, mi történik. Addig senki nem foglalkozott semmivel. Ott áll a hatóság, jellemzően tűzszerész, és felkéri a érintettet, hogy legyen kedves bemutatni a probléma forrását. Na most, amikor a borotvát kell kikapcsolni, oké. Okay. Elég fölmenni a netre, minden repülőtér azért ezt úgy megszokta osztani, főleg Amerikában. Lehetett már sok helyen Kínában Jedi kardozó utast látni, aki ott élete párjával küzdött meg, 30-tól 60 cm-es hosszig, hogy ugye a méreteket érzékeltessük, és ugye ilyenkor szerencsétlen hatósági ember, tűzszerész van ott a legnehezebb helyzetben, mert ugye amikor már szerencsétlen utas nagyon küzd, akkor sokszor elhangzik az a mondat, hogy azt mondjam, segíthetek-e hatástalanítani a berendezést, és akkor ő csomag vissza a podgyászba. Tényleg vannak ilyenek.
8: repülőgépeken egzotikus állatokat is szoktak teljesen legálisan transportálni.
10: Igen, nem is gondolnánk, hogy akár egy normál utasszállító repülőgépen mennyi minden lehet a raktérben. Nem csak az utasoknak a podgyászai, egy utasszállító gép vihet kargó teherárut, és ezek között bizonyos légitársaságoknál sokszor lehetnek élő állatok is. És igen, ez tavaly vagy tavaly előtt volt, a holland légitársaság amszterdami járatával utazott a kassai állatkertnek a vörös pandája. Hótcuki állatka, Timpinek hívták, és Magyarországon van erre egy zseniális hölgy, aki ezeknek a extra szállítmányoknak a szervezésére szakosodott, és szerveztünk is egy forgatást ebből, hogy hát azért megmutatjuk, hogy hogy utazik a vörös panda egy utasszállító gépen. Kimentünk a repcsihez, és megérkezett a teherterminálról a panda, és jött le a járatnak a kapitány. Egy szenzációsan jó fej, laza, nyugdíj előtt álló csávó volt, aki ott elmesélte, hogy hát annyi mindent szállított már, holland légitársaságnál volt olyan, hogy nagy géppel Amsterdamból Mexikóba elől 250 utas, hátul 30 ló. Tehát, hogy ez egy rendszeres történet volt, külön légiutas kísérő foglalkozott a lovakkal, és akkor ott szelfizett a vörös pandával, és akkor egyszer csak a rakodók hoztak még 4 kutyát, 4 ilyen kis francia buldogot, ők is mentek fel a Timpi mellé, a vörös panda mellé. Jött egy fehér veszti kutya, 5. kutyánál tartottunk, majd érkeztek a rakodók egy ilyen böhöm nagy fekete dobozzal, és abban is állatok voltak, rá volt írva, hogy 500 darab pók található benne. És akkor ott így nézte a kapitány, és hogy papírokat, minden hasonlót, azt mondja, te érdekes, ez annyi járata volt, az, hogy egy járaton ennyiféle állat legyen, ilyen még nem. És akkor ott már ment a fordulóidő, mondja, hogy na jó, gyorsan, akkor elköszön tőlünk, körbejárja a repülőgépet, fölvegy és elmondja az utasoknak, hogy mennyi minden van a raktérben. És nézek rá, hogy aggulom, hogy are you sure, captain? Biztos vagy benne, kapitány úr? Visszanéz, azt mondja, pókok ragadt dolog? Mondom, aha, jó, csak a vörös pandát mondom meg nekik. Tehát, hogy, és képzeljük el, hogy bejelenti, hogy hölgyeim és uraim, üdvözlöm önöket, 500 póka legyetemben az Amsterdamba tartó járaton, élvezzék a repülést, dőljenek hátra, aki látta az arachnofóbia filmet, már indulás előtt leszáll mindenki. Úgyhogy a kapitány megfogadta a tanácsomat, elment a járat teljes létszámmal.
8: Köszönjük szépen, hölgyeim és uraim, Kránitz Balázs!
10: Köszönöm szépen!
7: A Rádió Kabarénak több visszatérő sorozata is van, ilyen például a most következő 5 másodpercesek is Móricz Tamás tollából, akik előadják Cserna Antal, Faragó András és Petridis Christos.
11: Okos vásárló.
12: Képzeld, vettem egy okos zoknit.
11: Na, és mitől okos?
12: Ha koszos lesz, elszíneződik.
13: Autóvezetés.
11: Na, átmentél a vizsgán?
12: Hát azon nem, de sajnos a vizsga biztosan igen.
11: Autószalomban.
14: Szép napot, uram. Miben segíthetek?
11: Egy új autót szeretnék vásárolni.
14: Melyik modellre gondolt?
11: Momentán arra a nagy mellű szőkére. De hogy jön ez most ide?
12: Közmondásos.
11: Bár még hűvös volt, kimentem a partra és kifeküdtem egy szál fecskében. De aztán gyorsan haza is mentem, és megállapítottam, hogy egy fecske tényleg nem csinál nyarat.
12: Műértés.
14: Szóval maga ilyen iparos ember, festőmázoló.
11: Jaj, dehogy. Igazi festő vagyok. Íme a képeim.
14: Maradjunk inkább a mázolónál.
11: Találós kérdés.
12: Hogy hívják azt, aki a régi korok leletein a korabeli emberek halló és szagló szervét kutatja? Fülorrégész.
14: Sznobéria.
15: Üdvözlöm Önöket éttermünkben, ahol saját termesztésű gyümölcseinket és zöldségeinket élő hárfa zenére érleltük, és hajnali harmadban mostuk le őket, állatainkat pedig esténként szűzlányok ringatták álomba. Mit hozhatok a kedves vendégeknek?
12: A kabátunkat, de rohadt gyorsan.
15: Unortodox matek.
12: Pistike, mondj egy számot 1 és 10 között, ami osztható 3-mal.
14: 8.
12: Az nem osztható 3-mal.
14: De, csak nagyon szarul.
15: Első randi.
14: És mivel jöttél?
12: Egy önvezetővel.
14: Ó, egy Teslával?
12: Nem, 4-es metró.
7: Fiatalok kedvére mondom, 50 éves kor fölött egyetlen egy jó dolog lesz majd az életetekben, mert ugye sokszor előfordul, hogy itt viszket, meg ott viszket, meg amut viszket, ez megszűnik. 50 éves kor fölött egyetlen egy helyen fog csak viszketni a testetek, ott, ahol nem éred el a rohadt anyját, itt hátul van. Minden ajtófélfa a haverom. Hamarosan elérem a nyugdíjkorhatárt, és hát mi hasznom lesz belőle. Egy haverom mondta, hogy hülye vagy, hát ingyen utazhatsz. Én meg visszavigyeztem, hogy öcsém, eddig is ingyen utaztam, csak le kellett szállni, hogy jött az ellenőr. Következő fellépőnkről meg nem mondanám, hogy jövőre eléri a nyugdíjkorhatárt, hiszen egyrészt nem látszik rajta, másrészt egy hölgynél nem illik firtatni a kort. Fogadják szeretettel a Rádiókabaré tehetséges humorista hölgyét, Redenszky Marcsi nénit.
13: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, és hát ahogy Tibi felvezette, minden életszakasznak megvan a maga öröme, ajándéka, és ezt az ember úgy várja. És én pont egy ilyen életszakasz előtt vagyok, hogy akár jövőre nyugdíjba is mehetnék, megvan a 40 éves munkaviszonyom, és én tényleg ugyan izgatottan várom, de ugyanakkor nagyon fura. És a családom is így áll hozzá. Azt mondja a 16 évvel fiatalabb öcsém, hogy tesóm, ezt nekem lelkileg ezt nagyon nehéz feldolgozni. Mondom, mit? Hát az, hogy lesz egy nyugdíjas nővérem. És én nem hibáztatom, mert azt is nagyon nehezen dolgozta fel, amikor mondtam neki, hogy szemüveges lettem, kaptam egy olvasó szemüveget, és akkor kérdezi, hogy tesóm, beteg a szemed? Mondom, nem, ez ilyen öregkori látásromlás. Azt mondja, micsoda? Mondom, öregkori látásromlás. Mondom, süket vagy? Szóval nem, de olyan jó volt hallani. Hát, ilyen egy támogató család. Tényleg az ember nagyon sok ismerőssel találkozik, és a szomszéd néni nyugdíjas, és akkor azt mondja nekem, hogy régen úgy volt, hogy ha egy nő nem tudott tarhonyát csinálni, meg kovászos uborkát, nem mehetett nyugdíjba. Hát mondom, nekem ezt nem firtatta senki a nyugdíj folyósítónál, de mondtam neki, hogy viszont tudok jetskizni és kvadozni. Azt mondja a néni, hogy ő nem ismeri ezeket az önvédelmi technikákat. De azt mondja, nem akarom elhinni, hogy nem tudsz például rétest nyújtani, vagy gőzgombócot csinálni. Hát mondom, azt nem, de tudok tartalmakat gyártani Facebookra, Instára, TikTokra. És azt mondja, hogy jaj, anyukám, az én konyhám nincs ennyire felszerelve. Gondolkoztam, hogy nekem még nincs unokám, viszont én vagyok a bolond nagynéni, amíg nem lesznek, tehát az unokaöcsémmel játszom. Képzeljük el, hogy megyek az öcsémékhez 5 éves kornélka, egy fehér kavicssal, egy ilyen 10 centis betűmérettel a kocsi motorháztetőjén elkezdte felkarcolni a magyar ABC-t, ami tartott egész az első ajtó végéig. Hát az egész család ki volt borulva, én voltam egyedül nyugodt, meg örültem, egyrészt azért, mert nem az én kocsimmal csinálta, másrészt meg nagyon megdicsértem, mert minden betű meg volt, pedig még csak 5 éves. És mondta az öcsém, hogy tesóm, most mondd, mit szólsz hozzá? Hát mondom, egyrészt soha többet nem fog beállni az udvarba hozzátok. Másrészt pedig, ha hamarabb kinézel a gyerekre, lehet, hogy csak a kábetéjük jut el. De egyébként az vesse ránk az első követ, aki tényleg nem csinált ilyet gyerekkorában. Most mindenki gondolja végig a gyerekkorát. És mondtam az öcsémnek, hogy én például emlékszem rá, hogy a nagymamámnál magasfényű lakkozott szobabútor középső elemébe egy csavarhúzóval 20 centis mérettel belevéstem, hogy 1 + 1 = 2. És mondtam az öcsémnek, látod, bátor voltam és okos. Hát azt mondta az öcsém, hogy ha más lett volna a végeredmény, mondjuk 3, akkor alakulhatott volna másképp is, mert bátor vagy, de hülye. Tehát az, hogy valaki idős, meg nyugdíjas lesz, lehet vidám. Az én mamám például úgy szórakozott, mondjuk nem is ő szórakozott, a szomszéd asszonya, idegesítette a nő, mert a mama, amikor felébredt, felhúzta a redőnyt, a szomszéd asszony ezt leste, és mindig mondta neki, amikor összefutottak, hogy látom, Marikám, 5-kor keltél. Én már 4-kor fent voltam. És ez nagyon bántotta a mamát, és elmesélte nekem, hogy képzeld el, felébredtem olyan hajnal 1-kor, gondoltam egyet, felhúztam a redőnyt, aztán elmentem lefeküdni a másik szobába, hadd gondolkozzon a szomszédasszony. Így is lehet csinálni. Megmondom őszintén, én a szórakozást másképp képzeltem el. Például elmentünk retro diszkóba a barátnőmmel, és úgy szétnéztünk a többi csajon, hát nevezzük magunkat csajnak, De ez egy jó tanács, hogyha megvan a 18 éves kori elasztikus fekete miniszoknyád, azt 40 év és 20 kiló múlva nem szabad fölvenni. Nem, mert az már csak egy öv. Elmentünk tavaly nyáron ahhoz a strandhoz, ahova 40 éve jártunk a barátnőmmel, szétnéztünk, minden ugyanúgy nézett ki, az az igazi retro strand, lepakoltunk, és mondom a barátnőmnek, képzeld el, nálam itt van az a bikini, amit 18 éves koromban hordtam. Azt mondja, tényleg? Mondom, bizony, azzal van összekötve a hajam. És még ezt végig se gondoltuk, amikor megáll mellettünk egy idős ember, lihegve, mint később kiderült, egy idősek vagyunk, és azt mondja, hogy hát süketek vagytok, lányok, itt fütyülök már mióta mögöttetek. Mondom, mi nem nézünk hátra ilyenkor. Hát inkább higgye azt, hogy van tartásunk, mint az, hogy süketek vagyunk. És képzeljék el, kiderült, hogy tényleg ismerjük egymást, mert 40 évvel ezelőtt is ő vezette a büfét, és most is ő ott dolgozik, és így elkezdtünk nosztalgiázni, és azt mondja, hogy lányok, emlékeztek, hogy mekkora bombát tudtam ugrani, hogy vizes lett mindenetek, még most is meg tudom csinálni. Hát mondom, figyelj, még ha túl is élnéd a becsapódást. De ha nekem tényleg vizes lesz a hajam, szerintem te még túl fiatal vagy az erőszakos halálhoz. Napoztunk egy jót a barátnőmmel, és megéheztünk, szépen felkerestük a büfét, és oda mentünk, és elővettem a legcukibb mosolyomat, és megkérdeztem, hogy figyelj, az még van, hogy a szép lányok ingyen kapnak lángost? És mondta, hogy bizony, úgyhogy 3000-et fizettünk a két lángosért. Köszönöm szépen a figyelmet!
7: Én a piacra nem csak élelmiszerért járok, hanem poénért is. Egyszer álltam a zöldséges, előttem volt egy úr, kért egy kiló almát, azt mondja neki, miután lemért a zöldséges, hogy másfél kiló maradhat, azt mondja vevő, nem, magammal vinném, ha lehet. De a legaranyosabb az pedig a csarnokban, a hentesnél volt, álltam sorba, előttem egy nyugdíjas néni 32 dioptriával, nem tudta eldönteni, hogy ezek a karácsonyi pontyok az akváriumban úsznak, vagy már csak lebegnek. Hogy megkérdezte az orr mellett a hentes, hogy tessék mondani, aranyos, élő a ponty. Mire a hentes nem, felvételről megy. Hekő Krisztina is megtalálta a poénok lehetőségét a piacon, és Kofa Párbaj című jelenetében meg is írta nekünk, akik pedig előadják Szabó Erika és Vida Péter.
16: Te Gazi, ezek a paradicsomok a tavalyi aszályból maradtak itt? Olyan ráncosak, mint a nagyanyám térdje kalácsa a 3 órás kádfürdő után.
12: Ezek legalább természetesek. Bezeg az almáid, Bözsi, gyanúsan fényesek. Bútorápolóval törölgeted őket?
16: Éri, így vagy mi? Az én árumra rásít a nap, nem mattul be a depressziótól. A te almáid, látom már ma, hogy egy kukac kimászott az egyikből és elmenekült, mert nem találta a vitamint.
12: Vitamin? Nálad még a fokhagyma is wifi jelet sugároz.
16: Na hallod! Az én portékám legalább felismerhető. A te sárgarépád olyan gírbegúrba, mint a plébános úr szentbeszéd a mise borután.
12: Ez legalább földben termett. A te árut kívülről csillog, de ha ketté vágom, csak a nagy büdös semmi van benne.
16: Mint a fejedbe, Gazi.
12: Fiatalasszony, jöjjön csak közelebb, itt a valódi vitamin, nem az a laboratóriumi ízé ott a szomszédnál 1800 forint kilója, de ebben még benne van a napfény, meg a kapálás íze is.
16: 1800, ennyire a budai várba aranyat adnak, nem ilyen kirepett bogyókat. Asszonyom, ne hallgasson rá, nézze ezt az uborkát. 1200 forint, de olyan ropogós, hogy a szomszédfaluba is meghallják.
12: Az íze meg a higítói.
16: Beszélsz, akinek a méze 4500 forint. Szerintem a méheid nem virágra járnak, hanem benzinkútra tankolni.
12: És a te tojásod darabja mély 120 forint. Te kotlottan? Ekkora hátsóval nem is csodálnám.
16: Te csak fogba szállt, olyan a pocakod, mint a felfújt békaseg.
12: Te beszélsz, aki ha elindulsz a sorok között, megáll mögötted a forgalom, mint mikor a kombány kihajt a főútra. A pultod mögött is azért van annyi hely, mert különben beszorulnál a ládák meg a fal közé.
16: Szerintem a mérleged azért mutat mindig többet, mert ha ráhajolsz, a pocakod ráfekszik a tányérra.
17: Te meg fejben kerekítesz főfelé, mint a reptéri taxis.
16: Úgy adsz vissza százasból, mintha decinként csapolnák a véredet.
17: Hagyjál már, te úgy markolod a papírpénzt, mintha a Titanic korlátjába kapaszkodnál süllyedés közben.
16: Az én zsebem legalább nincs tele garasokkal. Ha a Titanicról beugranál a vízbe, olyan gyorsan merülnél, hogy még a radar is tenger alatt járónak nézne.
17: Téged nem, mert feldobna a felszínre a farod. Azt hinnék kapás jelző.
16: Apropó kapás. Hol a blokk? Hol a bizonylat? Ki jön a NAV? Téged elvisznek.
17: Blokkot akarsz? Nesze itt egy cetli, rajzoltam rá szívecskét. A te számládon meg az áll, hogy egyéb szolgáltatás. Hát mi az az egyéb?
16: Az a szaktanácsadás. Mert elmondtam az úrnak, hogy ne főzze szét a krumplit.
17: Szaktanácsadás, látom, haladsz a korral. Kínából rendelsz. Észrevettem ám a krumplis láda alján a Made in Linglong feliratot? Na mondom, ezért olyan sárga a krumplit, Bözsi. Felaprítják, azt kiesik belőle a szerencsesüti cédulla.
16: A nyelvedbe?
17: Az én nyelvem legalább sima, a nemes magyar pálinkától. Tied olyan érdes, mint a 40-es dörös papír, leviszi a kapuló a rozsdát.
16: Oh, a leheletetől leolvat a festék a csarnok faláról.
17: Bözzek, ha te kinyitod a szádat, még a legyek is alakzatba repülnek.
16: Azok legalább alakzatba repülnek. Láttam én, mikor másnaposan másztál fel a traktorra. Mintha a Mont Everestet akarnád meghódítani papucsban.
17: Ne páváskodjál, Bözsi, mindenki tudja, hogy csak azért van meg a pultod, mert a polgármester úr feleségének a húgának a másodunoka testvére vagy.
16: Bezzeg te, ha meglátod a kocsmárost, úgy bújsz a pult mögé, mint partizán a lövészárokba. A pultos csaj már falra vési a rovátkákat, mert a papír már rég elfogyott a hitelettől.
17: Mert szerencsére ő nem olyan smucig, mint te. Hát te még a morzsát is sorszámozva tartod a spájzban. Dél van, gyere pakoljunk.
16: Hajigálod az árut, mintha kézi gránát dobó versenyen lennél.
17: Dehogy gránát, Bözsi, csak célzott marketing.
7: Két évvel ezelőtt meglátogattam egy barátomat, lakótelepen lakik, nyár volt, jó idő, azt láttam, hogy az elsemleti erkélyen áll fönt férjuram, köntösben, papucsban, köntös nyitva, alsónadrág nincs, döglött madárnak nem kőkalitka, ismeri. Fülén a telefon, és az elsemleti erkélyről telefonon navigálta a feleséget, hogy be tudjon állni a parkolóhelyre. Ilyen édeset én még nem láttam. Így nézett, hogy anyukám, tolossál még egy kicsit, jó, jó, menj előre egy métert, jó, hátra két métert. Jó, előre a másfél métert. Jó, jó. Hátra 3 méter. Nagyon jó. Előre a 2,5 méter. Tessék? De ahogy szivatlak, meg akartam neked mutatni, mit éreztem akkor, amikor a nappaliba beállítottad velem a kanapét. Galambos Éva a Profi Férj GPS című jelenete következik, ami szintén a férfiak felsőbbrendűségét mutatja be akkor, amikor az asszony vezet. A monológot előadja Csankó Zoltán.
18: Na hát, drágám, milyen ügyes vagy. Látom, sikerült bekapcsolnod a GPS-t. Nézzük csak, az úti cél megint a nagynénéd. A héten már harmadszor indulsz hozzá, ugye? Ha végre elhiszed nekem, hogy nem az ő nevét kell beírni, hanem az utcájét, akkor most biztos meg fogod találni. Drágám, már csak egy kicsit remélem emlékszel rá, hogy megbeszéltük, csak a te autódat használhatod. Igen, mindkettő zöld, de az a tiéd, amelyiknek nincs sárvédője. És csak az egyik oldalán van visszapillantó tükör. Tegnap legalábbis még volt belőle egy kevés. Na, akkor száját abba is indulj. Ne aggódj, betanítottam a kutyát, hogyha túl közel mész a sövényhez, hangosan ugasson. Ha nem hallod az ugatást, akkor mégis belementél. Várd meg, hogy a garázskapu ne csak félig legyen nyitva, mert akkor csak a fél autó fér ki rajta. Már is indulhatsz, csak előbb szedd le az autó tetejéről a ridikülödet. Ha lefulladtál, indítsd újra a motort. Kérlek, tedd le a garázs távirányítóját, és próbáld meg a slusszkulccsal. Menj előre 5 métert. Most úgy, hogy beülsz az autóba. Ha jár a motor, akkor most balra és előre. Ehhez nem kell indexelni, még csak azt mondtam el, hogyan kell egyest kapcsolni. Menj előre 10 métert, addig, ahol a múltkori indulásodnál még a kerti csap volt. Még ne zárd be a garást, mert ha most véletlenül rükvercet kapcsolsz, megint behajtasz a nappaliba. Most haladj előre a jelig, amit felrajzoltam neked, és fordulj ki jobbra a kapun. Most menj előre 50 métert, és haladj el a butik mellett. Ha sikerült, akkor van esély, hogy ma nem szoknyát veszel, hanem vacsorát. 100 méter múlva egyenrangú útkereszteződés. Nem azért van a tulipán az anyósülésen, mert névnapod van, hanem hogy tudd, melyik a jobb kezed. Most lassíts, és adjál elsőbséget az érkező autósnak. Akkor is, ha ismered, és szerinted egy barom. Ez a tábla itt azt jelzi, hogy emelkedő jön. Ne felejtsd el, hogy autóval vagy, nem kell megállnod pihenni. Menj tovább, mert ahol éppen állsz, várakozni tilos. Nem érdekli a rendőröket, mire várakozol. Az sem, hogy még nem száradt meg a körömlakkod. Menj tovább egyenesen. Nem azt mondtam, hogy egyenesen a tűz csapnak. Szállj ki az autóból, és keresd meg, hova repült a rendszámtábla. A dísztárcsákat hagyd a francba! Azok már úgyis gurulnak lefelé a lejtőn, és gyorsabban hazaérnek, mint te. Na, most haladj tovább egészen a körforgalomig.

0: Kéthez. El sem lehet tévedni. Te a múltkor azért tudtál, mert elkanyarodtál. Hiába mondtam, hogy sáros patakon nem komppal kell keresztül menni. A várható érkezési idő attól függ, hogy végig óránként 20 kilométeres sebességgel fogsz-e haladni. Jó, tudom, ez az én hibám, mert induláskor elfelejtette mondani, hogy engedd ki a kéziféket. Drágám, a sáv, amiben most átmentél, el fog kanyarodni. Húzódj vissza a sajátodba! Most köszönöm meg, hogy visszaengedtek. Nem az ablattörlővel szokták. Amúgy a vészvillogóval, de azt nem fogod tudni bekapcsolni, mert az már egy fél órája megy. Drágám, most bosszúból átállítottál női hangra? Nagyon vicces vagy, de tudod mit? Ha egyszer mégis megtalálod, hozzon haza az a jó nénikéd!
1: A magyar kabaré számtalan híres páros termelt ki az évtizedek során, csak néhány példa, Somogyi Mikes, Markos Nádas, vagy hogy a legnagyobbakat említsem, Aradi Varga, akik szerénységükkel is belopták magukat a közönség szívébe. Bognár Endre a kabaré történelem egyik legnagyobb párosát gondolta újra, Hacsek és Sajó, avagy a Ritka telefonszám című jelenetében, melyet előad Cserna Antal és Vida Péter.
2: Hacsek, nem jött tegnap, mi történt?
3: Telefonáltam, Sajó, hogy nem tudok jönni.
2: Kinek?
3: Magának.
2: Nekem?
3: Magának.
2: Mikor?
3: Nagyjából egy órája.
2: De miért ma telefonált, ha tegnap nem jött?
3: Szólni akartam, hogy ma már jövök.
2: De tegnap miért nem telefonált?
3: Telefonáltam.
2: Kinek? Mindegy, ne kezdjük újra. Maga sem ma, sem tegnap nem telefonált nekem.
3: Pedig telefonáltam.
2: Akkor azt mondom, ha engem akart elérni, hogy rossz számot tárcsázott.
3: Mi magának rossz a száma?
2: Az én számomnak semmi baja.
3: Megjavítatta?
2: Nem is volt semmi baja.
3: Akkor miért nem vette föl?
2: Mert maga nem az én számomat hívta.
3: Hát tudom, mert a maga száma rossz.
2: A legkevésbé sem rossz a számom, de maga egy másik számot hívott.
3: A maga szerint valaki másnak a száma rossz?
2: Nem! Az a rossz, hogy maga egy másik számot tárcsázott.
3: Ha mi abban a rossz?
2: Csak akkor rossz, ha velem akar beszélni.
3: Pedig nekem elhiheti, hogy ha magával akarok beszélni, akkor nem hívok fel valaki mást.
2: Hát erről beszélek, ha engem akart hívni, akkor rossz számot hívott.
3: Akkor mégis magával nincs rendben valami?
2: Csak az, hogy megint szóba álltam magával.
3: Ha nem kell állni, ha nyugodtan maradjon ülve.
2: Úgy csak egyre mélyebbre süllyedek.
3: Magával tartok, ha akarja.
2: Ne fáradjon, ha szükségem lenne magára, majd telefonálok.
3: Ha maga tudja a számomat?
2: Igaz is, maga eddig még nem mondta meg nekem a magáét, megmondja.
3: Melyiket?
2: Hogyan? Magának több száma van?
3: Bizony.
2: Milyen számok?
3: Egytől egyig jók.
2: Na és mik azok?
3: 120/80.
2: Micsoda?
3: Múlt héten kivizsgáláson voltam. Megmérték a vérnyomásom, azt mondták, mindkét szám nagyon jó.
2: Remélem, ezeken fogják hívni, ha egyszer magának lesz fontos.
3: Miért?
2: Mert ezek nem telefonszámok, de nem erészelj azt mondani, hogy nem tudta.
3: Nem mondom, ha zavarja.
2: A telefonszámát maga elvetemült, azt mondja meg.
3: Megmondhatom azt is, de mindig változik.
2: Csak nem vesz hetente új telefonkártyát új számmal?
3: Nem, csak éppen az szerint változik, hogy hol vagyok.
2: Attól hogyan változna, hiszen pont az a lényeg, hogy van egy száma, azt a telefonjában mindenhová magával viszi, és így bárhol el tudják érni, ahol van térerő, feltéve, ha van olyan szerencsétlen, aki magával akar beszélni.
3: Ha egyet éppen tudok.
2: Általában.
3: Ó, én azt hittem, csak konkrétan lehet fölhívni valakit.
2: Konkrétan magát akarom felhívni.
3: Nagyon kedves magától, bár most is éppen kedélyesen beszélgetünk, szóval fölösleges fölhívnia.
2: Nem most, hanem máskor.
3: Beszélni akar majd vele, de kedves.
2: Valamikor.
3: Tudja, hogy mikor akar felhívni? Nagyon előrelátó.
2: Ha úgy alakul, hogy mondani akarnék magának valamit, ami

0: akkor nincs itt az ég áldja meg.
1: És nem tudja kivárni, hogy megjöjjek?
0: Nem.
1: És ha én már itt vagyok, de maga nincs itt?
0: Az ugyanaz.
1: Akkor csak egyszerűen jöjjön ide, azt már is beszélhet velem.
0: Rendben. Én itt leszek, de maga hol lesz?
1: Engem elérhet a fürdőben, a lóversenyen, a könyvtárban, mikor éppen hol vagyok, csak hívja fel őket, és már is szólnak nekem, engem mindenhol ismernek.
0: De hát csak, maga nem is jár könyvtárba?
1: De a könyvtár büféjébe igen.
0: És azt honnan tudom, ha végül tényleg beszélni akarnék magával, amikor éppen nem találkozunk, és mert esetleg elkap valami megbocsáthatatlan felindulás, hogy ezek közül a helyek közül pont akkor hol van?
1: Sajókám akarja tudni.
0: Azért kérdezem!
1: Onnan, hogy előtte felhív és megmondom.

0: Kedves közönség, kedves hallgatók, meghatottsággal a szívemben jelentem be önöknek, hogy most egy jubilómat fogunk ünnepelni. Fogadják szeretettel a 35 éves jubilómát ünneplő Maksa Híradó atyát, Maksa Zoltánt! Zolikám, teljesen váratlanul improvizálva fölteszem neked a kérdést. 35 év, mit jelent a statisztikai adatokban?
1: Hát a szeszélyes évszakokban, amikor elkezdtük 1991 májusában, pont 35 esztendeje, akkor kapásból 13 éven keresztül nyomtuk. Az akkori fiatalokkal, akik ma már nem véletlenül lettek ismert művészek, 73 kiadást készítettünk el. Igen, Aradi úr szintén köztük volt, természetesen a teljesítmény ellenére is.
0: Márja, csak a telefonszámodat kitörlöm, csak kintettem a mobilomat.
1: És aztán, hála jó Istennek, 2018-tól a rádiókabaréban is folytathattuk, úgyhogy közeledünk az ezredik elhangzott hírhez, úgyhogy nagy örömmel vesszük azt, hogy ez még mindig működhet, és valahogy egy kicsit mindig elfeledtetni igyekezett azt, amiben éltünk.
0: A fiatalok kedvéért, ugye, mert hogy számunkra a jelenkornak ismeretlen fogalom a cenzúra. Tényleg volt cenzúra?
1: Volt egy nagyon érdekes esetem. Rendezőnk, aki három generációval fölöttünk volt életkorban, tehát már akkor is 80 éves volt, és 30 éve keresztül rendezte a szeszélyes évszakokat, mindig átnézte a Maksa Híradó adott példányát. Majd 1998-ban történt, ez azért fontos, mert ugye a most leköszönt kormány akkor került először hatalomra, és szintén nézte a Maksa Híradó példányt, én meg messziről őt gyomor szorítva, hogy melyik poénom esik áldozatul vajon, és egyszer csak kicsinálni. Oda hívott, azt mondja, ez itt mi? Nézem, mondom, hát ugye a Titanic elsüllyedésének évfordulójáról írtuk azt a felkonfban, ahogy hívjuk, ugye, hogy a jéghegy a Titanic jobb oldalát 90 méter hosszan felhasította. Erre rám néz, azt mondja, ajjajjaj, ne legyen jobb oldal.
0: Én is találkozhattam még Antalinével, hál' Istennek, ugye a Maksa Híradó forgatásokon, de te 13 évig ültél mellette a stúdióban. Milyen emléked van Antal Imréről?
1: A legédesebb és egyben a pályámat meghatározó sztori rögtön a legeslegelső Maksa Híradó felvételének kezdete előtt történt. Hát rólam ömlött a víz, akkor még Kudlik Júliával együtt vezették a szeszélyest. Téglalap alakú asztal volt, én ültem a keskenyebbik részének egyik végén, az Imre ült középen, és a Julika velünk szemben. És hát remektem szinte, hogy Imre rám nézett, azt mondja, izgulsz? Mondom neki, nagyon. Azt mondja, képzeld én is. Mondom, te a vérprofi, hát ez hogy lehet? Zolikám, ide figyelj, ha már nem izgulsz, akkor hagyd abba. Úgyhogy jelentem, kedves közönség, még mindig izgulok.
0: Maksa Zoltán. Jöjjön akkor a jubilómi Maksa Híradó különkiadása az elmúlt 35 év legnépszerűbb híreiből, akik írták Aradi Tibor, Maksa Zoltán és Varga Ferenc József, akik pedig előadják Maksa Zoltán, Vida Péter és Aradi Tibor.
1: Köszöntjük hallgatóinkat, itt a Maksa Híradó Best of születésnapi kiadása a múlt és jelen híreivel, a mikrofonnál a megszokott hármas, Tibi, Peti és Zoli. Bevezetésképpen most is főbb híreink egy-egy mondatban.
0: A Dunából a Margit hídra ugrott egy férfi. A felesége szerint még ehhez is hülye.
2: Ismeretlen férfit keres a rendőrség. Kérjük, akit senki nem ismer, jelentkezzen, hogy a rendőrök megismerhessék.
1: Újra temetik Kis Géza anyósát, mert szerinte nincs elég mélyen.
2: Budapesten forgat a világ leggyorsabban futó színésze, Gerard Depardieu.
0: Egyes jelentések szerint Zambiában akkora szárazság tombol, hogy a lakosság minden olyan tüntetésre eljár, ahol vízágyúval oszlatják szét a tömeget.
1: Részletes jelentéseink. Egészségügy. Egy most végzett felmérés szerint a kórházi nővérkéket annyira rosszul fizetik, hogy a betegeknek már csak egy libáért adják oda a kacsát. Sőt, mivel műtétekre is alig van pénz, az egészségügyi tárca bejelentése szerint a nem kívánt terhességeket ezentúl reklámokkal szakítják meg.
0: Ma reggel a Tótfalusi Kórházban neki ment a falnak az a beteg, akinek egy koponya műtétet követően fordítva rakták vissza a haját. Az ütközést követően a beteg fejét 4 helyen varták össze, Budapesten, Kaposváron, Békés, Csabán és Miskolcon.
2: Az idősek tömegközlekedése sok türelmet igényel valamennyiünktől nap mint nap. Következik egy rövid tudósítás arról, hogyan közlekedik manapság egy nyugdíjas. Lenke néni, hogyan tömegközlekedik manapság?
3: Hát, fiam, nagyon nehézkes a haladása, az ember elmúlik 80. Még jó, hogy ingyen utazhatok a busszal, feltéve a fő tudok szállni. Mostanában azért javult a helyzet, mert elcsoltam egy bevásárlókocsit a szupermarketből. Csak ráállok a kocsira, beakasztom a botomat a villamos ütközőibe. Így húzatom magam hazáig. Az orvosig meg elvisz engem a járókeret. Az enyém szuperebb dalab, mert van rajta csengő, meg muskátli, mert turbó, tudod? Meg most már van rajta megkülönböztető jelzés, rája írtam, hogy Hamilton. Azóta én vagyok az első az inekcióm. Na jó, van, megyek életemmel, megyek a pipsóba.
2: Bocsánat, Lekenini, hogy hová tetszik menni?
3: Jó, hallottad, fiam, pipsó, most nyílt alattunk a földszinten, bedobsz egy 100 forintost, és 10 percig nézhetsz egy sülő grillcsirkét.
1: Magyarországra érkezett Majka a finn testvére, Kalamajka. Ő szintén médiasztár, a finn második csatornán vezeti rendszeresen a nagy sikerű Kalevalaki a vonalban vetélkedő.
0: Egy ma reggeli drograzia során K. Péter budapesti lakos a birtokában lévő 2 kilogramm kokaint ilyettében a kertben található vakkontúrásba öntötte. Így elképzelhető, hogy még idén elkészül az 5-ös metró teljes szakasza. Újabb botrány a fővárosi szemétszállítás körül. Egy budapesti háziasszony feljelentette a fővárosi közterület fenntartót, mivel férje 3 napja áll a kapuban részegen, de még mindig nem vitték el azt a szemetet.
1: Eltűnt egy férfi a Mátrában. A 43 éves Tom Cruise András még 43 évvel ezelőtt tűnt el, azóta ismeretlen helyen tartózkodik. Tudósítónk a helyszínen beszélgetett az eltűnt férfivel.
0: Hogyan tűnt el?
4: Álltam a Mátrában egy fa mellett, aztán egyszer csak már nem voltam ott.
0: És most hol van?
4: Most itt vagyok.
0: De most a Mátrában vagyunk, és egy fa mellett állunk.
4: Akkor jó. Csak aztán nehogy eltűnjek innen is.
0: És ha eltűnne, akkor hová tűnne?
4: Mátrába egy fa mellé.
1: Híradónkat sporthírekkel folytatjuk.
0: Kizártak egy dán sportolót a tollaslabda Európa-bajnokság döntőjéből, mert tiltott segédeszközöket használt. A csalásra akkor derült fény, amikor a dán sportoló tollaslabdája 10 perc játék után megállt a háló fölött, körbenézett, majd így szólt: Pityuka, unja, és elrepült.
1: Az országos karate bajnokság győztese 370 tetőcserép összetörésével Karvaj Béla, 28 éves sárkányrepülő lett.
2: Elvesztette őszi veretlenségét a legutóbbi meccsen az az Újpest szurkoló, aki véletlenül a Fradi táborban foglalt helyet.
1: 17 aranyéremmel sikeresen hazaérkezett a Vancouveri téli olimpiáról a magyar kleptomán válogatott.
2: Magyar siker született az országos cselgáncs bajnokságon, mivel nem volt külföldi induló. A helyszínen van Belfegor Otto. Szervusz Otto, volt-e valamilyen érdekes esemény a cselgáncs versenyen?
1: Nem volt.
2: Belfegor Otto, köszönjük szépen. Tragédiával végződött a francia nyílt szenior atlétikai bajnokság, ahol a korábbi világcsúcs tartó ukrán rúdugró Szergej Bubka ugrás közben összeütközött az Air France menetrendszerű párizsi járatával.
1: Most pedig a holnapi időjárásról kapcsoljuk a Meteorológiai Intézetben Microburst Barbarát.
5: Köszöntöm a nézőket. Időjárásunkat holnap az északkelet felől érkező Rice András határozza meg. Egyetlen felhő lesz csupán az égen, de az az egész országot beborítja. Gyenge szélre számíthatunk, ami piszkálásra megélénkül. A hőmérséklet az országban 32 fok körül lesz. Ebből 4 fok Tatabányán, 2 Miskolcon, 6 Budapesten. A maradék fokokon a kisebb települések osztoznak.
1: Híradónk végén pedig szokásos, érdekes, de nem fontos híreink.
0: Zsiropárd bébi született a fővárosi állatkertben. A különleges faj születése a zsiráfot és a leopárdot elválasztó kerítés hibájának köszönhető. A zsiráf mama jól van, a leopárd papa pedig szivarozva sétál végig az állatkerten, és folyamatosan henceg.
2: 2 új állatka érkezett a veszprémi állatkertbe. A mongóliai közellátó bogár a többi állat ellátásában vesz részt, ugyanis naponta végigjárja a ketreceket, hogy ki mit kér a boltból. A másik állatka a sivatagi átlátszó sáska, vagy megérkezett már, vagy nem.
1: Medvét láttak szarvason. A frigyből várhatóan nem származik utód. Megköszönve kitüntető figyelmüket, búcsúzzunk, de remélhetőleg csak mára a viszonthallásra itt a Rádió Kabaréban.
2: Kedves hallgatóink, a Rádió Kabarét hallották. A házigazda Aradi Tibor volt. Kreatív vezető Vida Péter. Gyártásvezető Koller István és Sándor Csaba. Hangmérnök Hammer Zsolt és Jávorka Ádám. Vezetőíró Kenderesi Attila. Rendező Csizmadia Tibor. Munkatársak Berta Zsolt, Honti Ibolya, Kaiser Hajnal, Kovács Zsófia, Svébis György. Csatornaigazgató Siklósi Beatrix. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
6: Az elhangzott műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Éjfél van.

0: éjfél múlt 2 perccel jó estét kívánok. A mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós köszönti Önöket. Megalakult az új országgyűlés. A 199 fős parlamentben a Tisza pártnak 141, a Fidesznek 44, a KDNP-nek 8, a Mi Hazánknak 6 képviselője van. A házelnök Forsthoffer Ágnes a Tisza párt alelnöke lett. Sulyog Tamás államfő a képviselők eskütétele után úgy fogalmazott, Magyarország történelme új fejezetéhez érkezett, és a Tisza párt a választáson kapott felhatalmazással történelmi felelősséget visel a hazáért és a nemzetért. Az ülésen megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert. A kormányfő az eskütétel utáni beszédében a többi között szembenézésre, megbékélésre és újrakezdésre szólított fel, valamint az uniós források hazahozatalát, az egészségügy megerősítését és a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését nevezte fő céljainak. Hangsúlyozta, olyan országot építenek, ahol a politika képes újra reményt, biztonságot és közös célokat adni az embereknek. Működő és emberséges Magyarország építésére van szükség. Erről is Magyar Péter beszélt a megválasztása után. A kormányfő úgy fogalmazott, hogy nem uralkodni, hanem szolgálni fogja hazáját. Hangsúlyozta, a Tisza kormány az elsők között nyújtja be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényt. A miniszterelnök úgy fogalmazott, a magyaroknak joguk van tudni, milyen döntések vezettek oda, hogy a nemzeti vagyon jelentős része egy szűk politikai és gazdasági elit kezében koncentrálódott. A Fidesz-KDNP frakció az ország sikerében érdekelt, ezért normális ellenzékként fog viselkedni, közölte a Fidesz frakció vezetője az országgyűlés alakuló ülése előtt. Gulyás Gergely hangsúlyozta, minden jó kormányjavaslatot támogatnak majd, és számon kérik a Tisza párt választási ígéreteit. Rétvári Bence, a kereszténydemokraták frakció vezetője úgy fogalmazott, hogy a következő időszak az újragondolásról, az építkezésről és a megújulásról szól majd. Az alaptörvény módosítását kezdeményezte a Mi Hazánk mozgalom a képviselői mentelmi jog megszüntetése érdekében. Novák előtt frakció vezető helyettes szerint itt az ideje az elszámoltatásnak. Jelezte azt is, hogy kezdeményezték a háborús veszélyhelyzet megszüntetését, valamint a parlamenti választási rendszer arányosabbá tételét. Az uniós vezetők is gratuláltak Magyar Péternek miniszterelnökké választása alkalmából. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke úgy fogalmazott, fontos munka következik Magyarországért és Európáért. António Costa, az Európai Tanács elnöke pedig hangsúlyozta, hogy készen áll az együttműködésre a Tisza kormánnyal. Gratulált az ukrán elnök is. Volodymyr Zelenszkij az X-en azt írta, Ukrajna kész erős kapcsolatokat építeni a két ország között a jó szomszédi viszony és a kölcsönös tisztelet alapján. Magyar Péter miniszterelnökként várhatóan még májusban Lengyelországba látogat első hivatalos külföldi útján, erősítette meg a sajtóértesüléseket a lengyel külügyminiszter helyettes. Magyar Péter a választási kampány idején többször jelezte, hogy először Varsóba utazik majd, hogy helyreállítsa a magyar-lengyel kapcsolatokat. A két ország viszonya az elmúlt években megromlott, elsősorban Orbán Viktor távozó miniszterelnök orosz barát politikája és Vlagyimir Putyin orosz elnök támogatása miatt, írta a lengyel állami hírügynökség. A győzelem mindig Oroszországé lesz. Ezt hangoztatta Vlagyimir Putyin elnök Moszkvában, a náci Németország felett aratott győzelem 81. évfordulóján mondott beszédében. A katonai díszszemlét idén a nehéz fegyverek felvonultatása nélkül rendezték meg. A gyalogos alakulatok rövid felvonulását lezárva harci repülőgépek húztak el a vörös tér felett. A parádét rendkívüli biztonsági intézkedések mellett rendezték meg, az orosz fővárosban a mobil internetet is lekapcsolták. Közben Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy amerikai közvetítéssel szombaton tűzszünet lépett életbe. Ennek részeként újabb 1000-1000 hadifogoly térhet haza Ukrajnába, illetve Oroszországba. Hajnalban érkezik meg Tenerifére az a holland hajó, amelynek fedélzetén felbukkant a hantavírus. A gyors és biztonságos kiürítés feltételeit már megteremtették, közölte a spanyol egészségügyi miniszter. A 147 utast még a hajón megvizsgálják az orvosok, majd katonai járművekkel viszik őket a reptérre, ahonnan nemzetiségek szerinti csoportokban térhetnek vissza hazájukba. A hantavírus fertőzésben 3-an vesztették életüket, 8-an feltehetően megfertőződtek. Több utast ugyanakkor még keresnek, mert ők azelőtt hagyták el a hajót, hogy a hatóságok tudomást szereztek volna a járványról. Több hektáron meggyulladt az erdei aljnövényzet Kecskemét és Pilis határában. Tüzet fogtak a közelben álló szalmabálák, és egy autó is kigyulladt az egyik tanyától nem messze. A hivatásos tűzoltók munkáját önkéntesek is segítik. Az összegyűlt nyárfa pihe napközben egy cserkeszőlő határában is tüzet okozott. Sporthíreink következnek. Hosszabbításban 1-0-ra legyőzte az Alaegerszeget a Ferencváros a labdarúgó Magyar Kupa döntőjében a Puskás Arénában. A 111. percben Ramakers szerzett gólt. Az FTC így a következő idényben legalább az Európa Liga selejtezőjében indulhat. 1-1-es döntetlent játszott a Liverpool odahaza a Chelsea ellen az angol élvonalbeli labdarúgó bajnokságban. A hazai csapatban a magyar válogatott Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is végigjátszotta a találkozót. A tegnapi játéknapon 1-0-ra nyert a Bournemouth a Fulham vendégeként. Nem jutott döntőbe a BVSC férfi vízilabda Eurókupában, miután 14-12-re kikapott odahaza a Jadran Splittől az elődöntő visszavágóján. Ezzel a horvát csapat összesítésben 3 góllal volt jobb a magyarnál. 8 érmet szereztek a magyarok a szegedi kajakkenu világkupa tegnapi versenynapján. A kajakosok 2 aranyat és 3 ezüstöt, a kenusok 3 bronzérmet nyertek. A délutáni programban 11 magyar egység jutott tovább az előfutamból. Napos gomoly felhős idő lesz, csak délután délnyugat felől növekszik meg a felhőzet. Főként nyugaton lehet elszórtan egy-egy zápor, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet hajnalban általában 6-14, napközben 22-28 fok között alakul. Kedves hallgatóink, éjféli hír összefoglalónk végére értünk. Hírekkel legközelebb, éjjel 1 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő Jávor Miklós. További jó rádiózást, jó éjszakát kívánok!
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
2: Kellemes délutánt kívánok, Cifra Szilvia vagyok. Szerkesztőtársammal Domokos Istvánnal a délután folyamán is Gálva Vencsellőről jelentkezünk. Még kollégánk Zsoldos Barnabás Balsán várja beszélgető társait, hogy megmutassuk önöknek, milyen színes, változatos alkotói kedvben és kreatív közösségekben gazdag ez a vidék. A folytatásban vicces élethelyzetek, humoros történeteke, amikor a kis település apraja nagyja játsza a főszerepet egy novellás kötet lapjain. Érkezik hozzánk egy balsai úr, aki szabad ide szívesen veti papírra a szürke hétköznapok színes történeteit, és mivel helytörténeti érdeklődéssel is bír, így sorai nem csak lenyomatok, de kortörténeti dokumentumok is, amelyek a folyton változó világ az egyre alakuló szülőföld emlékeit is őrzik. Már is nekünk is mesél Balsa múltjáról. Majd 4 este, 4 történet, 1 különleges helyszín, vígjáték, bohózat, nagyoperett, balzsamos nyári estében a csillagos ég alatt a kastélykertben, Gáva Vencsellőm. Már is a kastélykerti színházi estek kulisszatitkairól is szólunk. Tartsanak ma is az országjáróval 17:30-ig Gáva Vencsellőn, és Balsán kalandozunk.

0: Élmények. Feltöltődés Magyarország ösvényein. Országjáró vándorbot.
1: Gáva Vencsellőre is elhoztuk az országjáró vándorbotot, és egy szalagot kötünk rá, és itt van mellettem Kőpálya Erné, Tóth Katalin, a helyi kulturális ház vagy intézmény igazgató asszony, a kezében egy szalag, a szalagon pedig egy jelmondat, ami talán mindent kifejez.
2: Egy olyan mondatot választottunk, amit a helyi közösségünket azt hiszem minden szempontból képviseli, tehát a jelmondatunk az, hogy mindenki jó valamiben.
1: És sok mindenben jó itt valaki?
2: Igen, tehát a közösségi rendezvényeinket és minden közösségi alkalmunkat erre tudunk építeni, erre alapozunk, hogy mindenki jó valamiben, mindenki hozzátesz valamit, akár a jelenlétével, akár a támogatásával, akár egy szervezéssel, akár egy jó ötlettel, tehát így tudjuk építeni a helyi közösségeket.
1: Ez látszik is, illetve kirajzolódott ma is, nagyon sokan mozogtak, sürögtek, szóval ha van valami és történik valami, akkor úgy szívesen áldozzák az idejüket is akár.
2: Így van, nagyon sok önkéntes segítőnk van, akik mindig jönnek és örömmel segítenek minden ilyen alkalmunkon.
1: És ha valaki ide érkezik, akkor mi mindennel találkozhat? A kultúra mely szegletét érintheti, vagy mi az, amit hazavihet ebből?
2: Az előző évek nagy eseménye ugye nálunk a Kastélykerti Színházi Estek, aminek most már a 6. évadát fogjuk szervezni a nyáron. Két hetente vannak előadásaink, és próbáljuk életre kelteni a kastélykertünket itt Gáva Vencsellőn.
1: 4 este, 4 történet és egy helyszín, akkor ugye ez a szlogen.
2: Igen, így van.
1: Ez a helyszín egy különleges helyszín, mert nem egy mindennapi színtér ez a színház.
2: Igen, úgy szoktuk fogalmazni, hogy ide az ember nem csak színházba jön, hanem élményt is szerez. Tehát itt ilyenkor felöltöztetjük a kastélyket, tehát felöltöztetjük a parkot, minden éven más tematikára építjük ezeket a díszleteket, és így az ide látogatóknak úgymond egy külön élményt szerzünk ezzel.
1: Ezt a tematikát hogyan kell elképzelni? Csak azért kérem, hogy mondja Katalin, mert nagyon érdekes, szóval most a pillangó lesz a középpont, de korábbi években más volt, és nagyon ötletesek.
2: Ez mindig jó, amikor ugye valamibe bele tudunk kapaszkodni, tehát volt orchideás dekorációnk, tavaly évben minden a páva témakör körül forgott, most pedig a pillangó lesz, és minden dekorációnk és minden olyan élményelemünk erre épül.
1: De ezt hogy képzeljük el, tehát hogy próbáljuk láttatni a hallgatókkal, hogy mit jelent az, hogy minden pillangó lesz?
2: Ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk a téli időszakban a nyugdíjas önkénteseink már több száz pillangót meghorgoltak, és mondjuk a fa törzseik ezzel fognak életre kelni, hogy feldíszítjük őket ezekkel a horgolt pillangókkal, amit a tél folyamán készítettek a nyugdíjasaink.
1: És akkor kiviszik a színház helyszínére, és ott lesz ez dekoráció?
2: Így van, ugye ez egy kastély.
1: Nagy pillangó, kis pillangó, mindenféle pillangó?
2: Igen, minden.
1: Minden színben?
2: Így van, így van.
1: És ez az ötlet, ez honnan jön?
2: Hát kolléganőkkel mindig egy ilyen közös megbeszélés, hogy melyik évben miből induljunk ki, tehát mindig kiragadunk valamit, amiből sikerül egy ilyet létrehozni.
1: Ez egy kastély, ami felújításra vár ugye a helyszín, az is van egyfajta ilyen varázslatossága, főleg ha éjszaka fényekkel megvilágítják, és itt vannak a pillangók, nem az éjszakai lepkék.
2: Így van, tehát nagyon szeretünk a fényekkel játszani, csodálatos hangulat van, ilyenkor egy ilyen varázskerté változik ez az egész kastélyke.
1: Ezt az egész színházi milliót mi az, ami létrehozta itt Gáva Vencsellő? Szóval mi volt itt a cél, mit szeretek volna itt elérni ezzel?
2: Mindamellett, hogy ugye szerettük volna életre kelteni a kastélyket, is szerettünk volna olyan élményekhez juttatni akár a lakosságot, akár a környező települések lakosait, hogy aki eddig soha nem jutott színházi élményhez, annak mi helybe hoztuk a színházat.
1: De mi az, amit eddig láthatott itt a közönség, és megvan már az idei, és hogy mi lesz?
2: Igen, tehát mindig úgy állítjuk össze a műsortervet, hogy azért legyen benne vígjáték, legyen benne zenés darab, nagy operettek, tehát tavaly például a Csádás királynő, de volt már a Mágnás Miska, az éven a Marica grófnőt láthatják majd nagy operettként, tehát mindig úgy építjük fel, hogy mindenki találja kedvére való darab.
1: Ez egy esti színház.
2: Így van.
1: És mikor telt ház van, akkor hányan vannak?
2: Eddig a legnagyobb nézői rekordot a Mágnás Miska érte el, ott 1500 ember vett részt ezen a színházi esten. Ahhoz képest, hogy egy 3300 fős település vagyunk, úgy gondolom, hogy ez egy elég szép szám.
1: És itt beszélt a kolléganőmmel, mondta, hogy fánkot is sütöttek, azt eladták, és azt is erre fordították a díszletre?
2: Igen, tehát vannak ilyen jótékonysági alkalmaink, akár egy ruhabőrze, akár egy fánksütés, amiből ugye ezeket létre tudjuk hozni.
1: Egy fánkból vesznek egy pillangót,
2: így,
1: vagy horgoltatnak, hozzávalót megveszik.
2: Igen. Ezen az évben például felkértük a lakosokat, hogy aki szeretne hozzájárulni támogatással a díszlethez, az bármilyen pillangós ötlettel hozzájárulhat, úgyhogy kaptunk fényfüzéreket, kaptunk pillangókat, úgyhogy most egy ilyen közös alkotás lesz ez.
1: És aki mondjuk támogatja, az berepülhet egy ilyen előadásra?
2: Igen, volt már olyan is, igen, de tehát szerintem nagyobb öröm ettől, amikor a saját ajándékát, vagy a saját felajánlását látja ebben a varázskertben.
1: És hogy néztem itt, ugye anyák napja lesz holnap, vasárnap, erre is készült egy nagyon ötletes könyvjelzőket helyeztek ki a kerítésre, ugye? Azon egy mondat, vagy egy jelmondat van?
2: Hát igen, ilyen anyák napjához kapcsolódó idézetek, kedves kis üzenetek, igen, és aki erre jár, az leakaszthat a kerítésünkről egy könyvjelzőt, és akkor hazaviheti nagymamájának, keresztanyának, akinek szeretné.
1: Most távol van, nem tudunk belelapozni, de milyen idézetek vannak?
2: Van ez, hogy te vagy az első otthonom, te tőled kaptam a legtöbb szeretetet, tehát minden ilyesmi, amivel kedveskedni lehet édesanyánknak.
1: Ez kell egyfajta megszállottság, mondjuk a Katalin, és az is, amit itt mondott, hogy a többiek is itt vannak, és hát segítenek, ha kell.
2: Így van, tehát ez minden éven egy csapatmunka, tehát ha nem állna az ember mögött egy ilyen összetett csapat, akkor mindig szoktam mondani, hogy bármilyen őrültséget kitalálhatna az ember, akkor is egyedül lenne, de így tehát partnerre találtunk, akár a kolléganőkben, akár az önkéntesekben.
1: És egy ilyen dolog, egy ilyen kis településen, hogy valamit kitalál, egy ötlete van, azt nem fogadják először furcsán, annak idején nem így volt?
2: De persze.
1: Mit akar ez a Katalin már megint?
2: Igen, tehát mindig van ilyen, aki...
1: Le kellett járatni.
2: Igen, hogy mi ez az elszántság és őrültség, de azt gondolom, hogy ez csak így lehet.
1: De ön miért csinálja mindezt, vagy ilyen nagy megszállottsággal? Mi az, ami vezérli?
2: Én mindig a közösségeket szerettem, közösséget szeretek építeni, szeretem, ha vannak körülöttem emberek, és én mindig azt szeretem, ha jó szájízzel távoznak, akár a művelődési házból a vendégeink, akár egy kassékelti színházi est után úgy mennek haza, hogy jó érzést töltötte el őket, hogy itt voltak Gáva Vencselőn.
1: És Katalin mondta, hogy egy fél mondattal csak így elcsíptem, hogy ilyen kultúrkörökben azt mondták, hogy ön a kultúr Amazon?
2: Igen, szeretek így előmenni és törni az utat, igen.
1: De ez valószínű, hogy valahonnan jön, de mit? A családból táplálkozik, otthon volt, vagy milyen példaképek vezetik?
2: Igen, ezt szoktam mondani, hogy ehhez mindig kell egy ilyen családi háttér, hogy az ember ezt a tevékenységét tudja végezni. Tehát azért ez rengeteg időt vesz el, akár a családtól, akár más dologtól, de úgy gondolom, hogy mindig megéri.
1: Hát köszönjük szépen, hogy az országjáró vándorbotra felkötött a szalagot. Ezen volna egy jelmondat, mondjuk el itt még egyszer a beszélgetésünk végén.
2: Jelmondatunk az, hogy mindenki jó valamiben. Esik

0: Balsán Kis Zoltán tanár úr a vendégem, aki helytörténetben verhetetlen, de ezen kívül novellákat ír, agrármérnök, kertészkedik, szóval még sorolhatnám. Kedves tanár úr, hát itt 4 könyv is van, 4 Balsáról szóló könyve írása. Azt gondolom, hogy hát erre idő kellett. Mikor kezdett ezekhez hozzá?
1: Amikor nyugdíjba mentem, akkor ezt feladatul adtam magamnak, hogy először is megírjuk Balsának a történetét, mert hiteles írás eddig nem volt rajta. 3 évig tartott az anyaggyűjtés, és akkor közben beleszaladtam ilyen novellákba, hogy elmesélték itt ugye a faluba. Gyűjtöttem, egyszer azt vettem észre, hogy egy karcsú kötetre való már van. Közben összegyűlt a Balsa könyvre is, és utána még mindig volt, aki jött, hogy tud anekdotát, megkutattam is, akkor utána még egy kijött, hogy az elsőnek az a címe, hogy mondja tovább sógor, a másiké meg volt még benne. Ez a volt még benne azt jelenti, hogy mikor régen muzsikáltak, azt abbahagyták, akkor na, folytassátok, volt még benne. És a végén egy, hát úgy írogattam én, mikor volt időm, ilyen könyves portakarítás közben összejött egy 25-30 novella, azt még a polgármester asszony segítségével kiadtuk.
0: Na de én azt mondtam, hogy a helytörténetet nem ismeri senki jobban, mint tanár úr. Az első írásos időszak, vagy Balsáról mit tudunk dióhéjban elmondani?
1: Hát nagyon dióhéjban. A település a kőkortól kezdve már lakott. Ez biztosan állítom, mert valamikor csatangoltunk a Tiszapart mellett, van egy úgynevezett fecskepart rész, és marék számra szedtük az obszidiáni legyeket. És aztán hallottam a régészektől, hogy mivel a obszidián itt a Tokai hegységbe található, itt valószínűleg egy manufaktúra szerűség volt, volt, aki hozta, csinálta, eladták. Na, és utána aztán engem érdekeltek ezek a dolgok, csak hát ugye kenyeret kellett keresni. Ezek a úgynevezett luxus dolgok, ezek már akkor maradtak, mikor nyugdíjba mentem.
0: Én még visszakanyarodnék a könyvekhez, hiszen humoros kötet van 2 is, már a címe is árulkodik. Van, ami mert mindegyik Balsáról szól, de azért úgy, amit el lehet mesélni a rádió nyilvánossága előtt, van ilyen?
1: Mindegyik hiteles, másképp nem volna értelme leírni. Van egy kedvenc történetem, amit magam átéltem, mert gyerekkoromban történt velem. Hát ez úgy van, mint a mesélben, hogy falu végén egy édes kicsi házba élt egy öreg házaspár, a János bácsi, meg az Erzsi néni. Hát Erzsi néni egy olyan 40 kilós volt, a Jani bácsi egy kicsit több. Nagyon jó ember volt, csőszként szolgált, de ha volt egy fillérje, már rögtön megitta. És egyszer édesapám kinéz az útát, Jani bátyánk ott volt elterülve, mint a nagy magyar alföld a másik ház előtt. Hát azt mondja, apám, hát hazaviszem már, mert kiszárad, nyár volt meleg, hazavitte, mentem én is. És bekormányoztuk az ajtón Jani bácsit, gyönyörűen meg volt terítve az ebéd, kiszedve az étel. Jani bácsi ott lehuppant egy székre, pillanatok alatt beszűrcsölt a kaját, és utána, ahogy volt, csizmástól, tarisznyástól végignyúlt az ágyon. Behunyta a szemét, na a felesége odállt, és mondja, Jánosom, te Jánosom, hogy viselkezte Jánosom, mit csináltál már megint Jánosom, én főzök neked Jánosom, te meg így jössz haza Jánosom. Az öreg úr kinyitotta a szemét, oda bökötte az asztalra, és nem tudja, hogy a leves meg sótlan.
0: Köszönöm szépen ezt a történetet, lesz még tanár úr az elkövetkezendő időben?
1: Ilyen már nincs, mert egyrészt nagyjából ki van értékelve ez a témakör. Van egy történetem még, amit szeretnék befejezni. Hát ez nem egy vicces dolog. Az 50-es években itt a kulák fiúkat elvitték büntetőszázadba. És még a Bandi bácsi 92 éves volt, aztán, mikor az utolsó pillanatban megcsináltam vele egy riportot. Na most ez megvan nyersen, ezt kéne egy kicsit összerázni. Talán megcsinálom.
0: Hát, kedves tanár úr, köszönöm szépen, hogy itt volt, és megismertetett bennünket Balsa érdekességeivel. Megköszönöm, hogy itt volt, és további sok-sok írást és jó egészséget kívánok.

0: Hát fényből Gába Vencsellőn nincs hiány. Azért is, mert süt a nap, meg olyan fényes személyiségek érkeznek hozzánk, akik fényel töltötték meg az elmúlt évtizedekben Gába Vencsellőt, meg sok-sok alkotói kedvel. Irusz Péterné Irén érkezett meg hozzánk, ő a Nyugdíjas Egyesület tagja is, és a Német Nemzetiségi Önkormányzat alapító tagja is, ugye a Német Nemzetiségi Önkormányzattól már délelőtt is jöttek hozzánk hölgyek, és hát Irén is ott volt a kezdetek kezdetén. De mi most arról a sok mindenről fogunk beszélni, ami több kötetbe, több albumba se fér bele. Mert hogy itt a hölgyek, urak, a nyugdíjas klub tagjai azért az elmúlt évtizedekben nagyon sokat tettek azért, hogy Gába Vencsellő most olyan szép legyen, és olyan barátságos legyen, amilyenné vált. Hát mi mindent csináltak Irén?
1: 2003-ban alakultunk meg, akkor úgy éreztük, hogy szükség van a településen egy olyan közösségre, egy olyan nyugdíjas közösségre, amelyik összefogja a település nyugdíjasait, programot és támogatást nyújt nekik mindenféle szempontból, és így alakultunk meg körülbelül 58 fővel, aztán az idők során fölment ez a létszám 80 fölé. Mostanra már sajnos csak 20 körül vagyunk, mert hogy sokan sajnos az égi hazába távoztak közülünk, többen elköltöztek, meg kiöregedett a tagság.
0: De hát annyi minden van, itt említettem, hogy több albumba gyűjtve, gyöngybetűkkel leírva az eseményeket, belelapoztam, van egy külön térképük például, hogy gyönyörűen bepöttyözve, vagy merre jártak, rengeteg kirándulásuk volt az elmúlt évtizedekben.
1: Nagyon sokat jelentett a faluban élő időseknek az, hogy kimozdulhattak a településről, éppen ezért szerveztünk nagyon sok kirándulást, Pécstől a Szabolcs-megyei nevezetességekig, aztán Kassára, nem is tudom, hol mindenhol jártunk még.
0: Néztem, nagyon sok pöcsön ezen a térképen, a Budapesttől kezdve, tényleg a Kárpát-medence szerte.
1: Igen, Akteleken, Borsod-megyének a nagyon sok nevezetességét megnéztük, és ez mind nagyon-nagyon sok szép élmény, és nagyon sokan örömmel emlékeznek vissza rá, hogy milyen jó, hogy ezeket a helyeket megismerhettük és bejárhattuk. Azon kívül eljártunk színházba is, amíg mozgékony volt a tagság.
0: Aztán meg most már idehozzák a színházi esteket, hál' Istennek.
1: Így igaz, és azt sem hagyjuk ki sohasem. Aztán nagyon jó kapcsolatot tartottunk a környező települések nyugdíjas klubjaival, egyesületeivel, a megyei nyugdíjas szövetséggel. Éppen ezért van olyan sok-sok újságcikk rólunk a Nyugdíjas Élet című újságban is, meg annak idején a Helyi Körkép című újságunkban is, amit itt helyben készítettek, és ott mindig beszámoltunk arról, hogy mit tettünk, merre jártunk.
0: Na és mi mindent tettek? Például virágosítottak, ha jól tudom, meg minden eseményen ott vannak, segítő kéz, ugye a lelkes csapatnak kell, hogy sok-sok kéz legyen, sok-sok nagymama süsse a fánkot akár.
1: Igen, ebben is részt vettünk, de az első nagy cselekedetünk a régi cigánygödör helyén a park építése. Valamikor még az én gyerekkoromban a Vencsellői részen volt egy úgynevezett cigánygödörnek nevezett romos és gazos telek, amit annak idején az önkormányzat segítségével azt mi parkosítottuk, segítettek az iskolatanulói is, és a mi nyugdíjas egyesületünk tagjai is, és ott most egy gyönyörű szép fásított park van, egy pici játszótérrel együtt.
0: Hát akkor nem is biztos, hogy kellett nagy torna, de azért önök tornáztak
1: de
0: is.
1: Tornáztunk, igen, igen, igen. Sok pályázatot készítettünk, és a pályázatok által nyújtott segítség segített hozzá bennünket, hogy mindenféle gyakorlatot végezzünk. Sportszereket vásároltunk, és összejártunk az iskola tornatermébe, és ott különböző gyakorlatokat végeztünk, tornáztunk jót, beszélgettünk, és együtt voltunk sokat.
0: Nagyon fontos, hogy legyenek újabb ötletek, meg ugye az idő múlásával azért érkeznek újabb tagok is, és nagyon fontos, hogy ez a közösség ilyen aktív és jókedélyű legyen, mint Irén. Mi mindent terveznek esetleg erre az évre? Vannak már ötletek, hogy hová kirándulnak?
1: Hát kirándulni sajnos nem tudunk önállóan a saját csapatunkkal, hanem csatlakozunk mindig a Német Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett kirándulásokhoz, mert átfedés van a tagság között. Szinte mindannyian ott is tagok vagyunk, és nagyon szívesen segítünk ott is. Én annak ellenére, hogy nem vagyok már az elnöke, mert már koromnál fogva én ezt nem vállaltam, de bekapcsolódok az aktívan a munkába is, és ott vagyunk mindenütt, ahol kell. Egy valamit szeretnék még elmondani, hogy volt még olyan, hogy unokanagyi találkozó, és az nagyon-nagyon jó volt, mert ilyenkor nyári időszakban legalább 20 unokát összeszedtünk, és azokkal együtt töltöttünk egy nagyon szép napot.
0: Meséltek, fütöttek, főztek, járták a természetet. Hát jön a nyár, úgyhogy gyűjtsék össze az unokákat, ha lehet most is. Rusz Péterné Irén, a Nyugdíjas Egyesület tagja volt az Országjáró vendége. Csupa erő, csupa lendület és mosoly.
2: Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.

0: Vendégem Balsán Somogyi Szilvia polgármesterasszony. Ez az Jánoska úsztatás például mit jelent ez, mit tartalmaz, hogyan kapcsolódik ehhez a település?
1: Balsa a Tisza parton helyezkedik el, és nagyon közel vagyunk a Tiszához, és a vizenjárók ünnepét meg szoktuk ünnepelni. Itt a Tisza ezen szakaszán csak mi balsaiak ünnepeljük ezt, és ilyenkor május 16-ához legközelebb eső pénteken, most május 15-ére esik, akkor tartjuk ezt az ünnepet, és a révészek, halászok, vizenjárók, akik a vízzel kapcsolatban akár horgászok, vagy bármi nemű kapcsolódásuk van, együtt ünnepelünk itt a kompnál, amit az önkormányzatunk tart fönn. És ott szoktuk ezeket a kis jánoskákat eregetni a naplementekor, és a kívánságainkat szoktuk úsztatni ezzel, és reméljük, hogy valóra is válnak ezek a kívánságok.
0: Akkor nem is kérdés, hogy polgármesterasszony is fog írni egy kívánságot. Elengedi a kis jánoskát.
1: Igen, így van. Én már lassan azt hiszem, hogy egy olyan 15. éve engedem el a kívánságaimat, és azt hiszem, hogy ezek az alapértékeket tükrözik, és én úgy gondolom, hogy ezek eddig sikerültek is, és remélem, hogy a balsaiak érdekében, illetve a mi magunk emberünk, emberek életében lévő kívánságainkat tükrözik, és én azt szeretném, hogy mindenkinek, aki eljön, legalább egyszer, ha a szívébe néz, és ráírja azt, hogy mit szeretne a jövőre nézve, az megvalósuljon.
0: No, akkor a jövő. Hiszen, hát azért mutassuk már be Balsát, mert ugye egy hiány 700 lelkes település, mondta nekem Szilvia, mi mindennel foglalkoznak itt az emberek?
1: Régen nagyobb volt ez a település, aztán ugye az évek során 700 főre csökkentünk. Én azt gondolom, hogy amennyien itt élünk, nagyon jól tudunk egymás mellett, illetve egymással élni, és azt gondolom, hogy minden probléma ellenére megoldjuk azokat a helyzeteket, amelyeket elénk állít az élet. Nagyon sokszor nagyon jó irányba próbálunk menni, és megtesszük azokat a különleges kis dolgainkat, amelyet meg kell. A lakossági igényekhez próbálunk igazodni, és amelyekre szükség van, azokat a dolgokat tesszük. Például palántákat szoktunk a lakosoknak adni, hogy ők a saját kis kertjükben a megfelelő tavaszi növekedés után el tudják fogyasztani egészséges ételként, vagy rendezvényeket szervezünk, és ott látjuk vendégül, igen, csak kuriózumként, gasztronómiai étekként a vendégeket.
0: Persze, ha már itt a Tiszát olyan gyakran emlegetjük, például a turizmus, az, mert itt van a Szabolcs település, Tokaj, szóval azért szinte kínálja magát, élnek ezzel a lehetőséggel?
1: Igen, azt gondolom, hogy itt a balsai Tiszapart egy remek kiránduló hely, mind a horgászat, mind a kerékpáros turizmus, és én még a gyalogturizmust és különböző zarándoklatok tekintetében is azt gondolom, hogy nagyon fontos átkelő hely, hiszen Balsára nem csak két irányból, Szabolcs irányából és Toka irányából, vagy Nyíregyháza irányából lehet jönni Gáva Vencsellő felől, hanem a Tisza másik oldalára, Kompalát jutva rév közlekedéssel, Sárospatakra, Szlovákiába is el lehet jutni. Tehát azt gondolom, ez egy igazán olyan hely, amely többet érdemelne a jövőben. Elindultunk ezen az úton, és szeretnénk, hogyha a pályázati lehetőségek adják, akkor ebbe az irányba olyan turizmus fejlesztési dolgokat találjunk ki, amely egyben a természet szépségét is megadja, de természetesen egy sokkal üdébb, fiatalosabb helyet is jelenthet a jövőben.
0: Csak nem tudom kihagyni, igaz, hogy két percünk, másfél percünk van, de mi lesz a híddal? Lesz belőle valami? Mert azt azért mindig felvetik az emberek, politikusok, és az nem épül meg 1944 óta.
1: Ez a híd állítólag a Tiszán az utolsó felrobbantott második világháborúban felrobbantott híd. Reméljük, hogy én is bízom abban, és minden balsai álma is az, hogy egyszer ez a híd megépüljön.
0: Polgármester asszony, akkor marad a komphúzó verseny?
1: Igen, a komphúzó verseny volt, és remélem, hogy nagyon sokszor lesz még, és nagyon sokszor találkozunk még a Tiszaparton mindannyian, mi, akik itt élünk, és a vendéglátók által szeretettel várunk mindenkit. És akkor még egy mondat, hogyha egy költőt idézek, ha Balsát látom, kalapomat 100 lépésnyire leveszem, itt született Cserháth József, és azt gondolom, hogy én ezt szeretném, ha ide jön valaki, hogy a táblánknál levegye a kalapját, és büszke legyen arra, hogy Balsára belépett.
0: Köszönjük szépen, Somogyi Szilvia, Balsa polgármesterét hallották.
2: Barangolás, kalandozás, találkozás. Országjáró a Kossuth Rádióban.
3: A folytatásban a művészeti a főszerep, érkezett hozzánk dr. Karakó Lászlóné Erzsébet, aki egyébként az Országjáró kincses ládába megfestette azt a kincset, amit tovább viszünk, és itt el is hangzott, egy templom van rajta. Milyenféle formába próbálja visszaadni ezt a templomot a képén?
4: Hát lefotózom, és akkor

0: Mindig szeretnék személyes képet is kiállítani, és tavaly ott volt a jubileumi kiállításom, és gondoltam, mivel én is református vagyok, akkor a református templomot megfestem.
1: És mindig mindenféle dolgot olajjal?
0: Igen, ez a technikám, mással nem festek, ez a szerelmem, ezt megszerettem a főiskolás tanulmányaim során.
1: Ez a vidék egy festőnek a paradicsom, ugye? A Tisza is van, folyó van, zöld van, sok-sok minden van, épített örökség.
0: Igen, hát mivel itt a Tiszához lakunk közel, mi nagyon sokat sétálunk a Tiszaparton, a Lónyai főcsatornánál és a Kacsatónál, az is a Tiszának egy mellékága, gyűjtöm a fotókat, és ami úgy megtetszik, az évszaknak megfelelő is, azt megfestem.
1: És akkor Erzsébetről mondjuk el, hogy ugye itt a helyi általános iskola művészeti tagozatán ott tanított, vagy az iskolába pontosabban rajzolt.
0: Igen, rajzot tanítottam az általános iskolásoknak, és a művészeti iskolában is tanítottam rajzot és kézművességet a gyerekeknek.
1: Akkor azért ilyen nagyon sokoldalúak az itteniek, mert szóval fontos az, hogy a pedagógus, és akkor is elmondtuk, hogy a pedagógus, a tanáron sok minden múlik, hogy milyenek lesznek azok a fiatalok az életben, mit visznek magukkal, és ne egy Isten folytatják.
0: A kézművesség nagyon jó hatással van a gyerekekre, nagyon szeretik, minden ünnepkörre készültünk úgy, hogy haza is vihették a szülőknek, nagyszülőknek, és a festészet terén pedig büszke vagyok rá, hogy van már olyan felnőtt fiatalember, aki szintén én tanítottam, és ma már művészettel foglalkozik.
1: Na és akkor a festészet, ezt most itt jól ki fogjuk beszélni, mert egy rögtönzött kiállítást is hozott itt nekünk. Képek sokasága van. A természet az központi szerepet játszik minden évszakban.
0: Igen, téli kép, tavaszi kép, minden. Volt is ilyen kiállításom, hogy változnak az évszakok. Az volt a címe, mert minden évszakról vittem tájképeket, de a növények, a virágok is, az is egészen a hóvirágtól kezdve az őszig minden megfestettem.
1: És a színek persze realisztikus a festészete, de azért vannak színek, amit úgy mindig tovább visz, az megvan.
0: Hát a zöld a kedvencem, a zöldnek az árnyalatai. Az össze, tehát még a téli képeken is megjelenik, és szeretem a sárgát, a narancssárgát. Ezek úgy olyan jó lehet egymással keverni.
1: És mit ad ez önnek? Miért csinálja? Mondja itt, hogy ha csak teheti, akkor fest és fest.
0: Megszerettem, amikor az embernek volt sikerélménye a főiskolán, akkor valahogy ez tovább vitte. De már amúgy gimiskorom óta a Tokai Tenkács Tivadar festőművész által már én úgy valahogy ez irányba terelődtem ő általa.
1: Ez jó példa is a diákoknak volt, ugye, hogy a tanárnő nem csak beszél róla, hanem maga is megfesti, szóval ez is egy jó motiváció.
0: Valószínű. És már nekem itt Gáva Vencselőn volt 3 kiállításom, pont abban az iskolában, ahol tanítottam, ott 2-szer is volt már kiállításom, úgyhogy egyszer pedig éppen tavaly a megyei vadásznapon csak főleg vadász témájú festményeket vittem. Tehát biztosan én örülök neki, hogy itt a helyi közösségemnek is megmutathattam a tehetségemet.
1: Nagyon sok képe van, festménye van, ha egyet kellene csak megtartani, akkor melyik maradna önnél?
0: Hát talán az a lovas festmény, de azért, mert személyesen úgy kötődöm hozzá, hogy az unokám kérte, hogy fessem meg. Azt nem adnám senkinek.
1: És mielőtt eljött a beszélgetésre, most is festett?
0: Most nem festett.
1: Tegnap?
0: Nem.
1: Most ilyen szünet van?
0: Igen.
1: Alkotói szünet?
0: Hát unokás szünet van.
1: De mitől függ az, hogy mikor kezd festeni? Mikor vonul el, hát, és akkor dolgozik?
0: Ha már több idő eltelik, akkor érzem, hogy mennem kell, mert nekem ez egy kikapcsolódás is, hogy nyugdíjas vagyok, így feltöltődöm én ezzel.
1: És hát, ha nem is sikerülnének ezek a képek olyan nagyszerűvé, mint amilyenek, ennek akkor is örömet okoz, mert úgy jól gondolom?
0: Így van, így van. Nekem mindegyik képen, tehát nem tudnék egyiktől se megválni. Egyszer kérdezték, hogy melyik okoz a legnagyobb örömet, mindig az, amelyikkel elkészülök. Utána én továbbállok, és új fele nézek.
1: Színekről beszélt, kedvenc színekről, hogyha ezt a mai napot kellene megfesteni, akkor milyen színeket használna?
0: Megint csak a zöldek, a sárgák, ezeknek az árnykeverékét, árnyalatát.
1: Köszönjük szépen!
2: Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.

0: Henyusz Péter muzsikáját hallják, és az ének hangjából is egy picit becsempésztünk itt az országjáró műsorába, mert hogy egy pillanatra még könyvbe is lábadt a szeme Péternek itt el velem szemben. Ugye ön olyan dalokat szerez, amelyek egyrészt egyházi tartalmak, másrészt nagyon szívesen énekel könnyűzenei dalokat, de először mikor fogott hangszert a kezében?
1: 1973-ban próbálkoztam gitározni. Nagy lépésekkel haladjunk előre az időben, mert tudom, hogy kevés.
0: És nagyon sokféle hangszeren játszik. Mondta nekem, hogy hú, hát felsorolni is nehéz. Na, de egyet-kettőt említsen még, gitár az meg volt.
1: Gitáron kívül persze, szintetizátor, citera, szájharmonika, elég ennyi.
0: Elég ennyi, és egyébként nagyon fontos, hogy nagyon sokfelé hallgatják, amikor ön muzsikál, mert hogy nagy az a tábor, az a zenei tábor, akikkel valamilyen módon akár koncertszervezés, akár muzsikálás révén kapcsolatba került. Már efele járt a zene révén?
1: Júj, hát határon belül, tehát Gáva Vencselőről indultam ezzel a dologgal, ami úgy jött létre, már mint a templomi egyházi dolog, hogy volt egy olyan időszak hirtelen, amikor Józsinek nem ezt kellett pohácskodnom, akkor azt mondta Delcső hang, hogy írjál dalokat, te értesz hozzá, de olyan dalokat, amivel bizonyított, hogy én vagyok, stb.
0: És ezzel jutottál nagyon sok helyre, és említette, hogy akár még Angliában is figyelik most a beszélgetést, ott is vannak zenetársak.
1: Igen. Ott is úgy volt, hogy a kollégák, akik velem voltak, azok hallgattak. Peti bácsi, igen, én vagyok.
0: Ír még mostanában is zenét?
1: Fogok, mert...
0: Mert hogy az érzelmek ott vannak az ön lelkében, és nagyon fontos, hogy a zene szárnyán repülhetünk mi is tovább, mert hogy én itt tovább léptem a következő beszélgető társhoz, Natkóné Herzsikéhez, és hát arról volt szó, hogy ugye az előzőekben beszélt nekünk Péter a zenéről, meg hát azért ő muzsikált nem is olyan régen, még évtizedekkel ezelőtt, akár május 1-én ugye a zenét vitték a helyieknek, itt azt mondták a hölgyek, asszonyok.
2: Igen, akkor már mi szép szokás volt, hát jaj, de szép szokás volt, kár, bizony, hogy elmúlott.
0: Kár, hogy elmúlott, lehet, hogy szekére kellene ültetni most is a fiatal muzsikusokat, na de hát a zene szárnyán horgolunk a következő percekbe egy-egy öltéssel, mert hogy Erzsike néni csodás alkotásokat hozott nekünk, templomi muzsikáról volt szó, esetleg készült valaha oltárterítő, mert hogy gyönyörű terítőket tetszett horgolni.
2: De azt vártam nagy oltárterítőt Fehérre.
0: És hová került? Ide Gáva Vencsellőre?
2: Római katolikus, a Vencsellei.
0: Milyen szépen tetszik mondani, nem is Vencsellői, Vencsellei katolikus templomba. És itt vannak az angyalkák is, amelyek akár a karácsonyfára is felreppenhetnek, na de már a színházi estékre tetszett készülni. Igen. Pillangók készülnek itt mostanság, ha minden igaz.
2: Igen, Katának ez lett az ötlete Kőpályárnénak, hogy tavaly páva volt, most pillangó lesz.
0: És pávákat is, páva szemeket is tetszett horgolni, hogy abból a csodás páva dekoráció megszülethessen a színházi estekre?
2: Igen, 250 darabot csináltam tavaly, és akkor most az az ötletem támadt, hogy abból a páva szemből csinálunk pillangót.
0: Hát tetszik alakítani a páva szemet pillangóvá? Hát aki mindent tud, az megoldja ezt is.
2: Négyet összefogtam, meglett a négy szárnya, és akkor horgoltam testet rá csáppal.
0: Mióta tetszik kézi munkázni?
2: Még iskoláskorunkban megtanultuk, nyolcadikosok voltunk, még a annak idején meg volt kézmunkaszakkör, és akkor Szabó tanárnéni megtanított bennünket varni, szálöltés, keresztöltés, láncöltés, megmutatta horgolni és kötni, és megtanított bennünket. De évek tizedekig nem csináltam, család volt, munkahely, és mióta nyugdíjas vagyok, azóta ez a mániám. Naponta 3-4 orrószát leülök, és akkor ezt csinálom.
0: Jó Isten, nagyon sok egészséget, türelmet még. Natkóné Erzsike néni hímzésről, horgolásról mesélt itt Gáva Vencsellőm.
3: Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.

0: autentikus zenét hallhattunk a Cigánykerék Egyesület jóvoltából, és vendégünk Csikó László, mert hogy a csapat vezető?
1: Igen.
0: Együttes vezető.
1: Igen, az együttes vezető is, egyben a Cigánykerék Egyesületnek az elnöke vagyok.
0: Ez milyen egyesület? Csak muzsikával foglalkozó?
1: Zenével és tánccal foglalkozunk.
0: És mióta működnek?
1: Körülbelül 5 évvel ezelőtt hoztuk létre a Cigánykerék Egyesületet. Körülbelül 50 iskolás és óvodás gyermekekkel foglalkozunk.
0: Gondolom, hogy sokkal nagyon nagy elhivatottságban önökben, igen. És hát ahogy nézem, itt is szép számmal megjelentek, hogy mikor próbálnak, mikor gyakorolnak, meg először is mondjuk el a hallgatóknak, hogy mi az, amit az előbb muzsikáltak.
1: Amit az előbb muzsikáltunk, ez egy autentikus cigányzene volt, ezt nagyon szeretjük, ezt nagyon sokszor szoktuk játszani különböző fellépéseken is.
0: Honnan merítik ezeket a múltba, hogyan tudnak így zeneileg visszanyúlni, kiktől tanulják mindezt?
1: Ezt ugye a régi családtagjainktól tanultuk, nekem ugyanis a bátyám Csikó Dezső a régi Cigánykerék együttesben volt, mint gitáros és mint énekes.
0: És itt most ki énekelt az előbb itt nagyon szépen?
1: Az énekes az a kedves lányom volt, Csikó Amina.
0: Na és akkor Aminához lépek. Ez az éneklés úgy szívből jött, akárhogy is nézzük, szóval, és egyből belépett, ezt nem lehet tanulni, ugye? De születni kell.
2: Születni kell.
0: És mindez a muzsikálás, ez mit jelent az ön számára, hogy énekelhet mondjuk egy ilyen muzsikát, ami hát önökről szól, a cigányságról szól, benne van szívük, lelkük, múltjuk.
2: Én nagyon jól érzem magam, amikor éneklek, mivel adhatok másoknak az érzéseimből, és a kultúrából is adunk másoknak.
0: És hol szokták megmutatni saját magukat? Hol lépnek föl?
2: Több településen lépünk föl.
0: És akkor itt van mellettünk, ugye Jónás Szonya, aki táncol, többen vannak táncosok, van olyan ugye fellépés.
3: Igen.
0: És ez a tánc, ez is egy olyan tánc, amit azt mondom, hogy ezt lehet tanulni, vagy el kell esni?
3: Lehet tanulni, de viszont ez jön.
0: És mire figyel, amikor megy a muzsika, a szóra, a hegedű, a kantaj?
3: Hát ez ritmus, és ez ebben jön.
0: Így és együtt van mosoly, minden, mozgás, harmónia, és az öltözék, hát ez szenzációs egyébként. Ez is olyan nagyon-nagyon-nagyon folklóros az egész mindensége, az egész milliót.
3: Hát ez az öltözékünk, az egy kultúra, amit szívesen hordunk, és büszkék vagyunk rá.
1: Igazából Gába Vencselőn még nem volt ilyen kulturális megismertetés, ugye mióta ez a mi csoportunk, ez a Cigánykerék Egyesület, ugye nem jött létre, még Gába Vencselő ilyen nem volt, mi ezért dolgozunk, és ezért csináljuk a párommal, hogy megismerjük ugye a kultúránkat, érténkeinket. Azért is lett ez létrehozva, hogy a gyerekek tudjanak ugye a többségi társadalomban integrálódni, legyenek ők is valakik, legyenek álmaik, tanuljanak, és érjenek el bármit az életben, mert ők is ugyanolyan értékesek, mint bármilyen ember. Igazából nagyon szeretnek hozzánk állni a gyerekek, és nagyon szeretnek bennünket, és tudták, hogy én és a párom vagyok, jöttek hozzánk nagyon sokan, mert aki eljött nálunk, mi hittünk bennük.
0: Hát ezt akartam mondani, hogy megszállottak.
1: Bennük, hogy ők meg tudják csinálni, ők pedig hisznek magukban.
0: Ez a legfontosabb.
1: És ez a legfontosabb. És az, hogy a gyerekek higgyenek magukban.
0: És önnél, önöknél, például csak önnél, ez honnan jött ez a fajta megszállottság, hogy amit tud, azt lát is adja. Igen, a saját közösségének.
1: Ez gyermekkorunktól, ez bennünk van. A párom gyerekkorától.
0: Jó, másban is benne van sok minden, csak nem mutatja meg.
1: Igen, gyermek, a párom gyermekkora óta ugye versenytáncos, én pedig ugye gyerekkorom óta zenélek. Ezt a jó Isten adta nekünk, ezt a tehetséget, és átadjuk a gyermekeknek ingyen bérmentve.
0: És Amina is bólogat, ugye, mert ez egy fontos, amikor éneket ön is tanít?
2: Nem tanítok, de idővel szeretnék.
0: Ez is egy nagy cél, és amikor így együtt vannak, akkor jól is érzik magukat, és kifele sugárzik ez a fajta közösségi erő, amit itt meg tudnak mutatni.
1: Tölti el a szívünket. Azért is, ugye, hogy a gyerekek felmennek a színpadra, van lehetőségük, nincs tőlük elvéve az a lehetőség, hogy igenis fellépjenek, hogy igenis megmutassák, hogy igazából ők is egy értékek, hogy igenis ők is valójában valakik. Mi hiszünk abban, hogy Gába Vencselő csak akkor fog igazán fejlődni, ha összetartás van, és együttműködés van a faluban.
0: Legyen így, köszönjük szépen!
4: Kedves hallgatóink, ezzel a szép gondolattal, meg azt hiszem az országjáró 332. adásával sikerült megmutatni, hogy Gába Vencsellőn és Balsán összefogásból, értékből, kincsből, értékes emberből nincs hiány. Bízunk benne, hogy az 5 órát hallgatva önök is ezt tudják magukban megerősíteni. Most viszont elköszönünk a Tiszaparttól, köszönjük Gába Vencsellőnek és Balsának, hogy a mai napra kitárták szívüket, megmutatták az országjáró hallgatóinak értékeiket. A műsort készítették a gyártásvezető Szarka Szilárd, a hangmérnök mérnökök Kuklis Béla, Galó Dániel, Megadja Sándor, munkatársunk volt Fehér Béla, Kecskés Mihály, Ludas Dezső, Tóth Attila, Nyakocska György és Petelilla, a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa, riporter kollégánk Zsoldos Barnabás. Az adást ezúttal is a felelős szerkesztő Domokos István szerkesztette. Köszönjük szépen, hogy itt lehettünk, robogunk tovább, jövő szombaton 10 órakor számítunk Önökre. Cifra Szilviát hallották.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 1 óra hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. A Tisza kormány minden magyar kormánya lesz, jelentette ki megválasztása után tartott beszédében a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, lépésről lépésre fogják újraépíteni az államot, a bizalmat, a közszolgáltatásokat, a tisztességes versenyt, a nemzeti összetartozást és a reményt. Úgy fogalmazott, működő és emberséges Magyarországot építenek. Elfogadták a képviselők a bizottsági struktúrát, és megválasztották a testületek elnökét, alelnökeit és tagjait. Az előző ciklushoz képest 4-gyel több, 20 bizottsággal folytatja munkáját az új parlament. A testületek közül 14-et a Tisza, mint kormánypárt, 4-et a Fidesz, 1-et a KDNP és a Mi Hazánk elnököl. A korrupció megállítása és az uniós források hazahozatala lesz a legfontosabb feladat, mondta a leendő gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István úgy fogalmazott, sok területen a kivételezettek kaptak óriási szerződéseket, ezért nem fejlődött a magyar gazdaság. Hozzátette, a beruházási stratégia nem épülhet tovább az összeszerelő üzemek támogatására. Moszkvában rendkívüli biztonsági intézkedések mellett tartották meg a győzelemnapi díszemlét a Vörös téren, ahol nehéz fegyverek most nem vonulhattak fel. Donald Trump kezdeményezésére szombaton 3 napos tűzszünet lépett életbe Oroszország és Ukrajna között, amely részeként 1000-1000 hadifoglyot is kicserélnek majd. Az amerikai elnök hozzátette, nem kizárt, hogy a tűzszünet hosszabb lesz 3 napnál. Ma hajnalban érkezik meg Tenerifére az a holland hajó, amelynek fedélzetén felbukkant a hantavírus. A 147 utas orvosi vizsgálatát és hazajuttatását már megszervezték, közölték a spanyol hatóságok. A hantavírus fertőzésben 3-an vesztették életüket, 8-an feltehetően megfertőződtek. Több utast ugyanakkor még keresnek, mert ők azelőtt elhagyták a hajót, hogy a hatóságok tudomást szereztek volna a járványról. Hosszabbításban 1-0-ra legyőzte az Alaegerszeget a Ferencváros a labdarúgó magyar kupa döntőjében a Puskás arénában. Az FTC így a következő idényben legalább az Európa Liga selejtezőjében indulhat. Napos, komoly felhős idő lesz, csak délután délnyugat felől növekszik meg a felhőzet. Főként nyugaton lehet elszórtan egy-egy zápor, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet hajnalban általában 6-14, napközben 22 és 28 fok között alakul. 1:03.
0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.

0: 9. rész. A Kerepesi úton még nagy a sivatag. A hírhedett Zrínyi kávéházon túl a nagy messzeségre kitolt Rókus kórház tömör alakjáig nem látni egyebet, mint nehány kisvárosi csárdát. Csoll Lamberti sem tudhatta, hogy hol van az az olimpi látvány, amelybe ő be akar menni. Szerencsére jött rá szemközt egy bús hazafi.
1: Ugyan hallja, Kent Meister, nem tudná nekem megmutatni, merre van az a hetz.
2: A bikahetsz és a kutyahetsz olyan témulatságok lévén, amikben lelkes eszű minőség testi állapotját megjelentetni nem szokta. Annál fogva én a nemzetes úrnak ezen elmebeli kívánságának hiányosságát tapasztalataim értelmében be nem tölthetem, hanem gyorsítsa a nemzetes úr lépéseinek nyomdokait előre. Amottan leng egy úriember, Kurincs Tiblik hüvelyébe rekesztett lábakkal. Az nyilván egy célra törekszik, attól meggyerheti a kellő felvilágosodást.
0: Csoll Lamberti még ilyen kikanyarított stílusban nem hallott senkit beszélni. Aztán elkezdett ugyancsak szaladni az előtte haladó után. Felismerte benne Bálvándit, s amint utolérte, jót ütött a sipkájára a tömött bőrdohányzacskóval.
1: Szervusz, német!
0: Bálvándi pedig a kezében levő kutyakorbáccsal abban a nyomban visszacsapott az üdvözlő lábszáraira.
3: Szervusz, kozák!
0: Ő is éppen a hetszbe igyekezett. Azért volt a csizma meg a korbács, mert abba a publikum is beleszól néha. Mindjárt fogta karon az ő kedves barátját, még a belépti díjat is ő tette le érte.
3: Ma reggelig együtt mulatunk.
0: A vendégekhez közel állt egy vizes kád. Abban volt egy kézi fecskendő, s azzal a falkerítésre felkapaszkodott ingyen publikumot végig fecskenthették. A sok lefecskendett kölyök sivalkodott és pusztult a falról, s két perc múlva megint ott volt valamennyi.
4: Lássuk már a kutyákat!
0: Egy bagaria csizmás pecér kivezetett örveinél fogva két szelindeket. Az egyik sárga volt, a másik csíkos. A sárga nehezebbnek látszott, erősebbnek, de a csíkos gyorsabbnak ígérkezett.
3: Ki fogad a csíkosra a sárga ellen?
5: Én a sárga mellett.
3: Kettőt egyre!
0: S két fényes tallért dobott a földre.
5: Meggubbellírozom!
0: A mészáros legény is behajítá a maga tallérját, majd fölszedi, aki nyertes marad. A pecér leoldozta a két szelindek nyakáról az örveket, s azután összeereszti őket. Mielőtt azonban kitörhetett volna a két nagy hatalmasság között a háború, egy vásott kölyök ottan a kőfal tetején, akit az imént pofon vízi puskáztak, azt a mulatságos bosszút szerezte magának, hogy onnan a magasból egy nagy, círmos macskát hajított le a szelindekek közé. E váratlan intervenció azt eredményezte, hogy a két ellenséges szelindek egyszerre koalíciót csinált a közös ellenség, a círmos ellen, s mind a ketten nekiestek. A círmos észrevette az akácfát, amihez a mellvéd volt szegezve. Felugrott rá, s egy perc alatt fenn volt a tetején.
4: Le kell onnan kergetni azt a macskát!
0: A publikum dühös volt. Akik egymás ellen fogadtak, ki voltak játszva. Utoljára Vasztl, a felgyűrközött mészáros legény úgy hajította sonfabottyát a fára ugató kutyák közé, hogy azok vonítva futottak el onnan. Most következett az előadás legnevezetesebb része, a bikahetsz. A szomszéd ház tulajdonosa mészáros volt. Ott állt az udvar hátulján a vágóhíd, ahol a hetszben elesett és megsebesült marhákat menten le is vágták. És ennek kettős haszna volt. Az egyik az, hogy az alsóbrendű polgárság, különösen a magyar ajkú lakosság valami nemesebb élvezetben is részesült. A másik meg az, hogy a tülekedésben kifáradt bikák húsa sokkal porhanyósabbá, és így élvezhetőbbé vált a közönségre nézve. Minél fogva mind erkölcsnemesítési, mind diétetikai szempontból a hetzek hatóságilag is pártfogoltattak. Annál inkább sajnálom, hogy mindazt a lelked gyönyörködtető látványt le nem írhatom, melyel egy-egy megdühített bika és egy bivajbika párharca kecsegtet. Azért, mert a bika ugyanis, amint a ketrecből a bivajbikát ráeresztették, úgy megijedt, hogy nekifutott a kert kapujának. Azon az első rohammal keresztül törte magát, mint egy bajadzó az abroncspapíron. Akkor aztán neki a legszélesebb utcának. Ezzel a komédia átplántálta magát a szabadba. A bika legázolt és feldöfött valami 6 vagy 7 embert.

0: Pál Vándi e nemzeti mulatság után fölülteti kedves barátját egy bérkocsiba, hogy ígérete szerint minden élvezeten keresztül vigye, ami csak fél századdal ezelőtt Budapesten kínálkozott. Legelőször is átvitte Budára a három kapáshoz, Csájára. Innen aztán a jó barátok odább mentek, nem anélkül, hogy egy ott maradt szerb gajdosnak a csizmaszárába tüzes taplót ne dugtanak légyen. Berti teste kívánta a fürdést. Pál Vándi elvitte őt a sáros fürdőbe. Következett a csónakázás vissza Pestre. Ekkor már éjfél felé járt az idő. Napirenden állt a szolgálóbál a nagy gárdistánál. Ott a két jó barátnak sikerült a hentes legényeket meg a fiáker legényeket összeveszíteni. Mikor aztán ütlegre került a sor, akkor elszaladtak, felkiabálva az alvó várost, tűz van, s becsengetve sorba minden kapun. Végre befogadták őket a mindig vendégszerető Zrínyi otthonos csarnokai. Ott talált Berti egy csoport kozákot, akik nasivasit játszottak. Leült közéjük. Először ő nyerte el minden pénzüket, azután azok nyerték el minden pénzét. Akkor beledühödött, és kölcsönkért Pál Vánditól 100 forintot.
1: Nem adok én, ha csak valami zálogot nem adsz.
2: Hát mit adjak? A bekecsemet?
1: Ingyen sem kell.
2: Kötelezvényt.
1: Add ide azt a gyűrűt az ujjadról.
2: Ez a feleségem jegygyűrűje.
1: Bánom, és én holnap visszaváltod.
0: Ilyen formán elmulatott reggelig, és minden mulatságot a Pál Vándi pénze bánta, aki aztán még haza is vitte barátját a fehér hajóba, s le is fekteté szépen. Berti aludt 9 óráig, akkor felébredt. Eszébe jutott lassanként, hogy nem otthon van, Gödénylakon. Aztán apródonként arra is rájött, hogy most Pesten van.
2: Herein!
3: No hát, itt vagyok.
0: Vasztl az, a mészáros legény, akit a tegnapi állatviadalon volt szerencséje tisztelhetni.
2: Látom, vakapát, hogy itt vagy. De hát miért vagy itt?
3: No, hadd látom, ki üt engem a földhöz.
2: Üssön a földhöz a hétágú mennydörgő mennykő. Hát mit jössz te én hozzám?
3: Hogy mit jövök én az úrhoz? Hát nem az úr hitt engem ide?
2: Én hittalak. Hát mikor hallottad te az én szavamat?
3: Hiszen nyomtatva van. Ekkora betűkkelni, mint az öklöm.
2: Mi van nyomtatva te?
0: Azzal kinyitá Vasztl Berti szoba ajtaját, s ott láthatá Berti a hirdetményt felragasztva.
2: Csollám, Berti a török szultán első akrobatája, ezennel felhívja Budapest minden birkózóit küzdelemre. Aki őt földhöz tudja vágni, annak 100 forint jutalmat ígér.
3: No hát, az úr az a Csollám, Berti, vagy nem az úr az?
2: Zsiványság, akasztani valóság az egész dolog. Én nem birkózhatám. Nekem nem ez a mesterségem.
3: De nem oda, Buda. Az embert ide bolondítják. Azt gondolja, hogy ami nyomtatta van, az már olyan, mint a szentírás. Nekem az úr 100 forintot vesz ki a zsebből, ha nem akar birkózni. Én már előre egy új bekecset is vettem magamnak erre a kontóra.
2: Hogy volt ez a bekecs?
3: 10 forint.
2: Hát megadom azt a 10 forintot, s aztán menjen édes barátom Isten hírével.
3: Na, tőlem ugyan olcsó megszabadult az úr. Tudja, én jó gyerek vagyok, olyan, mint a tej. Hanem mindjárt jön ám a Krajc Szuppentóni, meg a 9 veklis Jóska. Azok nem adják magukat ilyen apró pénzzel kipizettetni. Nem olyan jámból fiúk, mint én. Na, Istennek ajánlom az urat.
0: Berti rögtön befogatott, s úgy elkihajtatott Pest városából, hogy még az orrát sem dugta ki a napvilágra, amíg a vámon túl nem voltak. Csak időre, évek múlva kapott egy cédulát Pestről, melyre ez volt írva.
1: Hát hogy tetszett a fehérhajói komédia? Pál Vándi komédiás direktor.
0: Ez volt az egyik visszatromfolás. Bálvándi pedig még aznap délelőtt ellátogatott Katinkához.
1: Ne várja, bizaszt! Tegnap este megjött, leült kártyázni. Elvesztette utoljára még a jegygyűrűjét is. Azzal hazament.
4: Adja ide azt a gyűrűt azonnal.
1: Dehogy adom. Nagy pénz árában van ez nálam.
4: Hát mit akar vele?
1: Felkeresem vele azt, akinek az ujján maga, szép asszony, örömestebb fogja látni, s annak adom.
4: Maga ördög.

0: Bizony megcsókoltad te a feszületet, kedves barátom, mikor a püspök oda nyújtotta eléd.
1: Kötődék Biróci az ő kedves barátjával, Kálmánnal, amint vége volt a keresztfelszentelési szertartásnak, mely István király napján a decséri család templomában megtartatott.
0: No de valljuk meg, hogy örömest tetted. Azt a helyet érinték ajkaid a mi urunk megváltunk aranyból formát alakján, amelyet egy perccel előbb a mennyei szépségű Dorotea grófnő ajkai érintének, s így kétszeres volt az áldás.
2: Hát még ha a mi urunk idvezítőnk nem volna ott a két csók között?
3: Eredj te! Egy lélegzettel szidalmazod a szűzerényt, a jó barátodat és az idvezítőt.
0: Ha olyan szép fiú volnék, mint te, én is úgy tennék, mint te.
3: Részeg vagy te nagyon?
0: Az meg lehet, de te is az vagy. Én bortól, te pedig szép szemektől vagy ittas. Ha a kacenjember előjön, nem tudom, melyikünknek a feje fog fájni jobban.
1: Mikor visszatértek a terembe, Kálmánnak egy pillanatra alkalma volt Doroteával összetalálkozni. A gróf kisasszony megszorítá a kezét, és fülébe súgott.
4: Most mondd el, atyám, hogy mához egy hétre statúcióra vagyunk hivatalosak a kordicai uradalomba. Elmegyünk mind, ön is velünk jön.

Kordafolyam ősforrása az északi Kárpátok között fakad. Egy magas, meredek sziklafal közepéből három öles magasból tör elő oly erős rohammal, hogy öt ölnyi ívboltat képezve omlik alá. Ez a hely a tökéletes magány hazája. Ezt még nem taposta emberi láb. A kordicai statúció két hét helyett két hónap múlva lett megtartva. Jóval későbben, mint ahogy Bálvándi kitűzte. Ennek pedig az volt az oka, hogy a fő dolog, a vendégek elhelyezése nem engedett magával alkudni. Mikor Bálvándi megtekinté új uradalmát, hát akkor mindjárt rájött, hogy ő itt a beiktatást meg nem tarthatja, mert a sok vendéget nem tudja hova eltenni. Egy szeles éjszakán felgyújtatta kordicát, s a rongyos házak végig leégtek. Szennyes vackok, szurtos cókmok, bűzös limlom, minden odaégett bennük. Akkor aztán összeszedte Heves és Zaránd megyében a maga híres faragó embereit, felküldte őket kordicára, s két hónap alatt olyan új falut építetett a leégettek számára, hogy csak úgy tündökölt. Ellátta a jobbágyait házi bútorokkal, vászonnal, edénnyel, hajtatott fel nekik egész csorda tehenet. Úgyhogy, mikor a statúció nap eljött, a vendégsereg egyesével, családonként egy-egy külön parasztházhoz jutott szállásra, ahol hálálkodó jobbágy nép szolgálta ki, s leste még a kívánságát is. Pedig 300-at haladt az úri vendégek száma, kocsis, hajdú, inas azon kívül.

0: Egy olyan roppant birtoknak, mely három vármegyében fekszik, s Galíciával is határos, a statuciója is nagyszerű. Törvény szerint minden szomszédot meg kell a beiktatásra hívni, s nem csak a nemességnek, a parasztságnak is jelen kell lenni. Ilyen formán a statución olyan vegyes társaság keveredik össze, amilyent soha az életben szánt szándék vagy vakeset össze nem bír állítani. Az egymás után érkezők bediktálják neveiket a jegyzőkönyvbe. S a Decséri család neve megtűri, hogy Dorotea grófnő neve után következzék Csollánné Sátori Katinka neve. Bálvándi azzal vette rá Katinkát, hogy jöjjön el a statuciójára, hogy visszaadta elzálogosított jegygyűrűjét, minden kárpótlás nélkül. Azt nem mondta meg neki előre, hogy Kálmánt is ott fogja találni. Kálmán sem talált valami megbámulni valót azon, hogy a neve előtt egy rég elfeledett nevet látott meg. A szájét. A minőség is utána volt írva.
1: Mint Csollán Bertalan úr meghatalmazottja.
2: Te Kálmán, látod azt a hosszú nyakú mendikást? Fogadok veled 10 aranyban egy fületlen gomb ellen, hogy azért küldte ide Berté, hogy amikor javában folyik a beiktatás, felálljon protestálni.
3: Mi jogon?
2: Semmi jogon. Csak hogy megzavarja a mulatságot. Okait előadni van ideje 1 évig a királyi tábla előtt.
3: Nincs elveszteni való fületlen gombom.
0: S ezt aztán minden ismerősének elmondta Bálvándi, aminél fogva Aszályi akármerre fordult, mindenütt mosolygó képekkel találkozott. Előre ki volt találva a rébusza.

0: A megérkezés utáni napra volt rendezve egy hajtóvadászat. Ez volt az ünnepély előzménye, és annak is megvolt a maga jogosult indoka. Az útcsináló jobbágyok nem kevesebb, mint 9 medvével találkoztak. Azok közül egyet megpuskáztak, de elmenekült. Egy másik vén mackó pedig az őt zavaró rusznyáknak a hátáról mind letépte az irhabőrt. Tehát elébb meg kell tisztítani az erdőt a fennevadaktól. 600 hajtó volt kirendelve, akik hajnal előtt megindultak állomásaikról, míg az uraságok a villás reggeli után húztak sorsot a helyekért. Egy kis kegyes csalás volt bíz abban az egész sorshúzásban, hogy ki hova jusson és kinek a társaságában, ami nem nagy boszorkányság egy olyan sorsjegyes zacskó mellett, melynek több rekesztéke van, s a belenyúló csak azt a nevet húzhatja ki belőle, amelyet a rendező akar. Katinka ezt a nevet húzta, kordafő.
1: Ki lesz az én gavallérom? Ki húzott kordafőt?
2: Én voltam az a szerencsés.
1: Rá nem ismertem önre. Hát ugyan hová tette ön a bajuszát? Berúton így. Na, hát ha egymásnak jutottunk, induljunk a helyünkre.

0: Delnő ruganyos léptekkel haladt előre a meredek hegyi úton fölfelé. Karcsú termetének délcegségét emelte a kurtán feltűzött feszes vadászöltöny.
1: Nem fáradt ön el?
2: Nem. Talán kegyet kíván megpihenni?
1: Ó, én nem fáradok el soha.
0: Végre elértek ahhoz a meredek hegyszakadékhoz, mely a kordafőt eddig hozzájárulhatatlanná tette. Az új birtokos gondoskodott az átjárásról. Egy óriási, 10 öles fenyőszálat kivágatott az innenső marton, s a keresztül dőlő kolosz lett az átvezető híd. Annak levagdalták az ágait, s azon kellett végighaladni a 10 öles mélység felett, mely tele volt a szarvasok elhányt agancsaival. Az egy szál fenyőből álló hídra lépve Kálmánt mégis rávitte az ember szeretet, s a gavallédi kötelesség, hogy Katinkát megkínálja kezével.
2: Fogódzék kezembe, nehogy leszédüljön.
0: Katinka elfogadta a nyújtott kezet, s engedte magát vezetni a veszedelmes hídon.
1: Ha én itt most eltalálnék szédülni, és lerántanám önt magammal azok közé, az agancsok közé.
2: Inkább én essem azokra az agancsokra, mint azok ér rám.
1: Menjen, nem kell többet a keze.
0: A nap még nem jött elő a hegyek mögül, a szivárvány még nem volt jelen, a szép látványnak még hiányzott a tündéri színe. Akinek legkevesebb érzéke volt a tájkép rendkívüli szépsége iránt, az a rusznyák vezető volt. Az mindjárt leült egy mohos kőre, elővette a szeredásából a fokhagymát meg a szalonnát, s elkezdett pánizálni. Katinka fogta magát, odaült mellé, beszédbe ereszkedett vele, elkezdett kérdezősködni feleségéről, gyermekeiről, egész pereputját kitudakolta, aközben kínálgatta saját pálinkás putykosával, ami rummal volt megtöltve. A jó embernek ez tetszett legjobban az egész diskurzusban. Meg is felelt neki emberül, ivott, mint a kefekötő, s azután elaludt, mint a juhászbunda. Kálmán pedig ez alatt elővette az albumát meg a rajzónyját, s megkísérté lerajzolni ezt a festői képet, s aztán kétségbe esve tapasztalá, hogy ez az ő festői talentumát meghaladja. Akkor aztán fogta a puskáját, s felállt egy kőre, s azt hitte, hogy most neki az a kötelessége, hogy lesse a medvét.
1: Egyéb iránt nincs miért ott állni önnek és lesni a medvét, amíg a hajtás el nem kezdődik. Addig leülhetne ön ide mellém, ha a fogadása nem tartja az ellenkezőt.
2: Kegyed többször is volt már hajtóvadászaton, hogy úgy ismeri a szokást?
1: Ó, nagyon sokszor. Atyám sokszor elvitt magával. Lőttem is nagy vadakat.
2: De igen kérem kegyedet, hogy ne tegye a fejét a puskacsőre.
1: Tessék velem parancsolni. Az önnek oly rettenetesen jól illik, mikor parancsol, mint amilyen rettenetes rosszul illik nekem, mikor engedelmeskedem.
2: Nem tanították rá.
3: És mégis mozog a föld. Jókai Mór regényének rádió változata. A 9. részt hallottam.

0: Jenői Kálmán, Kocona Péter Dániel, Katinka, Szabó Erika, Dorotea, Kövesi Csenge, Csollán Berti, Tamási Zoltán, Cseresnyés, Hunyadkürti István, Bálvándi, Kelemen József, Vasztor, Szabó Győző, Diróci, Jaskó Bálint. Közreműködött Hevesi László. Zenei szerkesztő és hangmester Borbély Gábor. Rádióra alkalmazta és rendezte Vita Péter. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTBA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediafrick.hu oldalon.
1: A sorozat következő részét a zene után hallgathatják meg.

0: most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
1: Jókai Mór, és mégis mozog a föld.

0: Tizedik rész.
1: Kálmán csípős megjegyzésére Katinka nagyot sóhajtva folytatá, maga elé nézve, s két összekulcsolt kezét térdei közé szorítva.
2: Gyermekkorom óta ahhoz szoktatott minden, hogy én leszek a családban az úr. Rám nézve külön törvényt alkottak. Ez lesz a férjed, senki más. Lássa ön, ezelőtt két hónappal arra a gondolatra jöttem, hogy írok annak az embernek, jöjjön értem. Vigyen haza, lakjunk együtt. Törődjünk össze. Akkor az feljött Pestre. Összeült kártyázni Bálvándival. Feltette kártyára a jegygyűrűmet, s elvesztette azt. Azzal hazament. Nekem azt sem mondta jó éjszakát.
3: S Bálvándi aztán visszaadta a gyűrűt nagycsádnak.
2: Igenis, visszaadta. Semmi titok nincsen benne. Bálvándinak is volt egy talánya életem rejtélyei közt. Csak volt. Már ki van találva. Ítéljen fölöttem, aki Istennek érzi magát.
1: Kálmán félt, hogy most mindjárt sírni fog. Nem bizaz.
2: Apropó, nem lett ő még pápistává?
3: Még nem.
2: Én azt hallottam.
1: Eközben feljött a hátuk mögötti szikla orom fölé a nap. És abban a percben ott állt előttük az a csodaszép tünemény, a szivárványos dicskör.
2: Ugyan, mondja meg ön, miért futott el tőlem olyan egyszerre? Én vétettem önnek valamit? Féltékeny volt ön valakire? Vagy csak egyszerűen meggyűlölte a két szememet, és nem akar többé beléjük nézni? Feleljen, mert innen nincs hova menekülni. A rusznyák holt részegen alszik. Egyedül vagyunk. Mondja meg, miért gyűlölt meg engem?
3: Jól van, asszonyom. Ön őszinte volt hozzám, én is az leszek. Minden készen volt nálam. Becsület szóra felvett pénz, vakon induló szenvedély, mámortól ittas vágy. Akkor elmentem önhöz. És akkor fölébredtem. Engem ez az emlék még akkor is melegíteni fog, ha valaha megérem, hogy megőszülök. De folytatása ennek nincs. Én elmondtam önnek a magam ábrándját. Hölgy, ha szeretsz, ne szeress mást. Ön mást mondott. Férfi, ha szeretsz, ne szeress mást. Itt nálam egy másik világ. Lakjunk abban. Én ezért a másik világért meg tudtam volna halni. Mert ez a másik világ két ember számára elég nagy. De asszonyom, három ember számára már nagyon kicsiny.
2: Tehát Bálvándi volt az oka mégis?
1: Kálmán hagyta őt sírni. Hiába volt már az.

0: hanem egyet még elhallgatott ön. A fő dolgot. Ugye milyen közel ülünk egymáshoz? És mégis egy nagy hideg altás áll közöttünk. Mi az?
1: Az, hogy már mást szeretek.
0: Fordítsa vissza az arcát felém. Mind nem igaz, amit ön beszélt. Az ön tekintetében nem leskelődik az a sárga szemű szörnyeteg, aminek félt és a neve. Aki félt, az küzd. Aki félt, az tesz. Az elfutásnak neve. Megijedés.
2: Engem több társammal együtt egy ifjúkori fogadás kötelezett, hogy mi minden tehetségünkkel, egész életünkkel a szegény, önfiaitól is elhagyott nemzet újra felélesztésének munkájába kezdünk. Tollal, szóval, karddal, hegedűvel, eszmével és iparral. Egyik barátom megindult új világot hódítani, mint színész. Másik óvilágot keresni, mint tudós. Harmadik az igazságot búvárkodja, negyedik a nemzeti zenét élesztgeti, és mind koldusbottal a kezeikben. Azon a napon, melyen utoljára voltam önnél, találkoztam-e barátaimmal. Mindenik haladt, mindenik küzdött ez alatt. Rám volt bízva a legdrágább, a nemzeti nyelv győzelemre juttatása, és én nem tettem semmit. Elítéltem magamat, s végrehajtottam magamon az ítéletet. Ez történt velem, asszonyom.
3: Kálmán lelkesülten emelte föl ragyogó arcát. Azt hitte, hogy most szárnyakat öltött, nem követheti őt az a hölgy.
0: Most fogtam már meg. Önnek magas missziója volt. Nagyszerű, merész, örgyöngő hivatás. De hát ki mondta azt, hogy én a hivatásának útjában állok? Szólt ön nekem erről valaha egy szót is? Kérdezte tőlem valaha, hát te nem akarsz-e eszményi, így örjöngésbe vezető útra együtt jönni velem? Gyötröttem én önt? Rontottam-e rideg szeszéllyel a hímes ábrándokat? De nehogy azt gondolja ön, kedves barátom, hogy én itt most önnek egy eldobott portékát árulok, s még rádicsérem az elócsárlottat. Nem. Csak önt akarom saját maga felől felvilágosítani. Mert látom, hogy ön egészen tévedésben van önmaga felől. Hová menekült ön? Tám ment azoknak a tudósoknak a nyomdokába. Nem oda ment, hanem fellépett az excellenciás urak hintajába, s vitette magát azon az úton, amelyen nem göröngyök, de sima parkettek fogadják a vándort. És most szerelmesen egy nagy méltóságú, angyali szép Madonna arcba.
3: Kálmán elbámulva tekinte a hölgy arcába. Abban ugyan megláthatta, hogy mi az a sárga szemű szörnyeteg.
0: Még a bajuszát is levette a kedvükért, hogy hozzájuk íjjék. Szegény Kálmán. Hogy darabolja el magát apródonként? Minden nap egy kis morzsácskát kívánnak belőle. De az, mi magasan van, az egyúttal messze is van. Mikorra jut el ön oda? Tegnap odaadta a bajuszát. Holnap meg fogja hajtani a térdét az oltár előtt. Ott nem ír majd hazafias verseket, ott nem emeli fel nemzetének semmi porba esett dolgát. Ott nem fog ön magyar komédiásokat pártfogolni, hanem szolgálni fog azért a szép arcért, akit meg kell szolgálni. Ez mind nem lesz így. Nem vár önre a szép Madonna arc, amíg ön felnő nagy emberré. Kész nagy emberek is vannak már a világon, s a legelső jó alkalomnál úgy elfelejtik önt, mintha sose szorították volna meg a kezét. No, ne ugorjék fel mellőlem. Önök valósággal szeretik egymást, és sohasem fogják egymást elfelejteni. És így megtörténhetik, hogy majd tán 10 év múlva ismét összetalálkozik ön Dorottya grófnővel, aki már valószínűleg özvegy lesz, valami német uralkodó herceg özvegye. Akkor aztán meg fogja őt nyerhetni. Akkor az öné lesz. Hanem akkor mi különbség lesz kettőnk között? Asszonyok vagyunk mind. Egyikünknek csak ott van a szíve, ahol a másiké. Én sem vagyok angyal. Nem hazudom, nem ámítok. De ha én vétek ön ellen, eltaposhat, s ha megszán, újra megbocsáthat. De ha az a magas hölgy szívig